Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk 9. előadásához érkeztünk. Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jósokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. A Bibliában nincsenek jóslások, a Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az egeket? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma, élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 kilométer magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek, és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett.
több mint 100 éve mérik, most az utóbbi 1-2 évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már plusz 1-néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpaj szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem 1-2 évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan 1 évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást, ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és
ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt. Ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálat, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmusra teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy harmadik igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, hogy ne vessenek mást, vagy répafélességek közé ne vessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek,
nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal, nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszú álló ne légy, szeresd fele barátodat, mint te magadat, mert az élet pusztítása a legfájdalmasabb akkor, hogyha a másik ember életét pusztítjuk, de rögtön ezután az Isten felsorolja, hogy ne pusztítsuk a földet sem, még annyira sem, hogy a szántóföldedbe kétféle magot neves. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, tehát egy bőséges, nagyon részletes zoológiai rendszer is található a Bibliában. Igenis, a Biblia törődik, Isten törődik az állatokkal. Isten soha nem tette az állatokat közprédává, sőt, Isten eredeti teremtő rendelkezése nem az volt, hogy az állatokat az emberek megöljék és a húsukat megegyék, hiszen olvassuk Mózes első könyve, első fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes harmadik, első könyve, harmadik fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret-tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a Jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes második könyve 12. fejezetének rendtartását előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengétséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldedbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha a ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolcsal öltözkedik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani itt a templomban, a Sion hegyén folyt a vér, hát akkor
ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt. Gerlicéket, bárányokat, tulkokatot megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mintegy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Tehát ez az áldozati rendszer tulajdonképpen formában akarta lejátszani az emberek előtt. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani, majd az előadás után erre vissza lehet kérdezni. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van, az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával, aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy hogyan művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát ó és újszövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről, szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzést kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest
félelmetesebben halad erőre. Ha a kimondásába, a Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön erőadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet. Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti, vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a Földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen, fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és ez jelzi a Bibliában, a Jelenések könyvében a középkor hosszú évszázadait, csak a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi. Utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi. Ez a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztény üldözések. Azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér, vörös, utána a fekete ló és lovasa jelképezi. Ez a harmadik pecsét. És mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér, vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a Földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezet károsító csapásokról beszél a Szentírás, ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmadrésze megégett, a föld negyedrészének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét
szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigeknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai prófécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői prófécia, amelyre nézve Jelenése könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincsen, hogy az utóbbi 150-200 évben a Biblia szerint a történelem a végső végre és a földre, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel proféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik. Ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mint egy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsajás könyve 24. fejezete, és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a Földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka, verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében?
beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Ady Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó negyedik versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történet.

amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. A mai előadásunk kísérő füzete a Joel és Sofóniás próféta könyve című kis füzet, ebben a Joel részt én írtam, és itt beidézem a sáska járások történetéből néhány nagyon fontos részt. Maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi tízcsapás idején is volt egy borzalmas sáska járás. Ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, ez az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18.-19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbenetesen nagy sáskajárások voltak. Amit leírít Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai Bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai Bibliában így adta vissza Károlyi Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését. Azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogyha valaki ugye János kenyér port szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése, a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is. Döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tenger fövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent

0: Földön, azt mondják, 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet. Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont. A másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fogot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő mintegy több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei. Minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területet, tehát ez annyit jelent, hogy a Föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a Föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerikai és japán tudósok ezért adnak Földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a Föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta e beszédet. Gyászol és megromol a Föld, elhervad és megromol a Földnek kereksége, elhervadnak a Föld népének nagyjai. A Föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a Földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a Földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcsfogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örökszövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2 Timóteus 3.1.4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a 4. versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép. Hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Mert esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának, a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a föld történelmének végét itt a profécia 20. versben, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé, ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hósás könyve 4. fejezet 1-3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hósás könyve, Ézsajással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mező vadja, az ég madara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve 1. fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús. Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni. Az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Éppen az a jó hír szám teljesen kifogyott, amiben ketten tanulmányt írtunk arról, hogy például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe. Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben, az alapítványunk ezt is minden évben beszerzi, 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel, látjuk azokat a szerencsétlen miket, delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye, az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinált tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez és ez és ez és ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jóskönyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek. Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről. Az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatal ember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, ami zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldjenektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csak hamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani, én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó négy felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás négy fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett hét csapás. A hét csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a hét csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét. Tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengés kutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mintegy meg fog rendülni, ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelmnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, amitnél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész Földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a Föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen 4 mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről másfél hónappal ezelőtt itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának az emberek. Ugye erről beszélt Vankó Zsuzsa az előadásában, és még egyszer fölhívom a figyelmet a könyvre, amely továbbra is kapható, az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv Sötétedik vagy Világosodik. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről, erről hallhattunk ugye az elmúlt előadáson, Németh Péter előadásán. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelme döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön, hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének, és a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról, a második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra. Mi a legnagyobb dolog az ember életünkben? Hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben. A válság egyre inkább súlyosbodni fog. A rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat. És amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket, és itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő két hét múlva sorra kerülő előadáson amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik, és ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Azt hiszem, ez a zsoltár drámaian zárja le ezt a drámai folyamatot. A következő előadáson megpróbálunk majd beletekinteni a részletekbe, hiszen tudom, hogy ilyen nagyon gyors ütemben, szinte távirati stílusban elmondott kijelentések, amik itt az előadás végén elhangzottak, ezek további elmondani szokták, a film szalag megszakad, folytatása 2 hét múlva következik. Aki erről a témáról többet akar tudni, fél óra beszélgetési időnk most is van, 1 hét múlva a Benczúr utcában pedig egy egész este lesz a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Néhány könyvet bemutatnék, amit érdemes lenne kézbe venni, vagy esetleg könyvtárból kikölcsönözni, mert mindannyiunk számára jó, hogyha bővítjük az ismereteinket. Mindannyian ezt a földet lakjuk, amely egyre inkább lakhatatlanabbá válik, de nem jó, ha csak rövid újsághírekből értesülünk éppen egy-két riasztó jelenségről. Van ennek már irodalma is sajnos. A 80-as években jelent meg egy nagyon figyelemre méltó riportkötet. Balogh István írta, Egy korty halál. Itt van a kezemben. 1982-ben jelent meg, a magyar állapotok tragikus viszonyairól. Tehát Balogh István, Egy korty halál, riportok a környezetvédelemről. Vácott kezdődik a könyv, és Vácott végződik. Vác városa volt az, amely a 70-es, 80-as évek fordulóján
1: kétszer élt át óriási szerencsétlenséget, mind a kétszer úgy megfertőzték a vízüket, hogy nem lehetett inni a vizet. A kinoin gyár öntötte bele, vagy helyezte el a földben azokat a rettentő mérges anyagokat, mérgező anyagokat. Közöl is itt statisztikát, hogy nem tudom én, egy tonna gyógyszer előállítása, az hány száz kiló méreg anyaggal jár együtt. Nem tudom egyébként, hogy ebben a nagyon okos, tervezős világban ezt, hogy nem számolták ki az emberek, hogy mondjuk könnyebb lenne, teszem, a cickafarkat gyűjteni mindenkinek a mezőn, mint hogy a cickafarknak kikísérletezni a szintetikus előállítását, és akkor azt visszaáramoltatni a gyógyszertárba, és közben pedig a sok száz kiló anyagot meg betenni a földbe. Hát nagyon megrázó ezt elolvasni. A könyvtáram nem teljes, tehát én nem vagyok egy környezetvédő vagy egy zöld mozgalom tag, nem teljes a könyvtáram, de egy-két alapkönyvem megvan, és ez például alapkönyvnek számítom, mert ebben sok mindent megtud az ember. A másik könyv, ami időrendben haladok, ami ezután jelent meg, az akadémiai kiadó is, meg a tudomány is elkezdte kongatni a vészharangot, és a 90-es évek elején, 1992-ben Szesztai Károly, S. Gábor Margit, bolygónk véges türelme, meddig terhelhető a bioszféra? Az akadémiai kiadó is kiadott egy tudományos könyvet arról, hogy ténylegesen mire számolunk, hogy meddig lehet itt a Földön élni, ha ezek a folyamatok, amelyek a 70-es években beindultak, folytatódnak. Tehát mondom még egyszer, Szesztai Károly, S. Gábor Margit, bolygónk véges türelme. Ez 1992-ben jelent meg, és csak hamar ezután ismét az akadémiai kiadó adta ki 1993-ban, tehát egy évvel ezután, Koppány György, Lakható marad-e a Föld? Érdekesek a címek is egyébként. Lakható marad-e a Föld? A légkör és az élővilág. Ez kimondottan a légkör szennyezés problémáját tárgyalja, és azt, hogy az ember a maga ipari fejlődése következtében egy olyan kultúrát hoz létre, hogy az életnek a legalapvetőbb elemét, a levegőt fenyegeti ez a civilizáció. Ez 93. Na akkor már a szociográfia is bekapcsolt. Moldova György nem csak a vonat füstje után ment meg a bűn a világ, a rendőrök világa, hanem 1995-ben jelent meg először, 2000-ben másodszor a Magyarország szennybe menetele. Nagyon találó cím, Magyarország szennybe menetele. Ez a riport kötet azzal kezdődik, hogy a környezetvédelemből elbocsátott, de az egész hazai környezetvédelemnek a legnagyobb tekintélyével egy soproni erdészeti egyetemen valaha tanított professzorral való beszélgetését közli Moldova Györgynek, és úgy végigjárják az országot, ebből lett a Magyarország szennybe menetele, Moldova György, és megállapítják, hogy mi minden van ebben az országban, mi mindennel teszik tönkre itt ebben az országban az élővilágot. Egy teljes képet ad egyébként, tényleg megdöbbentő dolog, és hát nagyon sok érdekességre rámutat. Ebből a könyvből tudtam meg, hogy mióta beszélhetünk környezetvédelemről, vagy egyáltalán a környezeti károkkal szembehelyezkedő gondolkodásról. 1892 óta beszélhetünk, akkor, amikor az Egyesült Államokban a Yellowstone Parkot megalapították. Ez számítja a mai környezetvédelem az első lépésnek, és azóta is a környezetvédelmét egy országnak azon mérik le, hogy hány nemzeti parkja van. Tehát hány olyan terület van, amit már védelem alá helyeztek. Magyarország is nagyon nekiállt aztán nemzeti parkokat körbehatárolni és alapítani. Aztán ebből tudtam meg, hogy 1972-ben U. Tant, az akkori ENSZ főtitkár hirdette meg a környezetvédelmi világnapot, és akkor tették jelszóvá, hogy ha nem vigyázunk a földre, akkor szemétdombá válik. Ha nem vigyázunk a földre, szemétdombá válik. De azt már az évtized elejétől, és itt az alapítványunknál is kapható könyvsorozatból tudtam meg, ez a világhelyzete, 92-től adják ki magyarul a legújabb a 2000-es is megtalálható, ezt mindenkinek ajánlom, hogy évente egy ilyen kötetet vegyen meg, én minden évben elolvasom ezeket a köteteket. Na hát ebből tudtam meg, hogy ez egy amerikai független intézet, a világ összes kormányának az asztalára évenként leteszi ezt a kötetet, és ezt rögtön lefordítják magyarra, Földnapja Alapítvány jelenteti meg, ez könyvesboltokban, nálunk itt mindig visszamenőleg is meg lehet kapni, ezt Tibor megrendeli. Tehát ebből a világ helyzetéből tudtam meg, hogy a mai emberről milyen meghatározást lehetne adni, meg a mai kultúráról. De megdöbbentett ez, hogy olvastam. Különös, egyikünk se fog csodálkozni olyan szempontból, hogy ilyen lett az élet, csak így most megfogalmazva azért mégiscsak egy kicsit megdöbbentő. Szóval a modern ember az az élőlény, aki a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ebben minden benne van, nem? Tehát a nyersanyagot, tehát egyrészt kiszipolyozni a földet, másrészt abszolút árutermelés, piacgazdálkodás, és aztán dobják el, amit felhasználtak. Most ez körülbelül úgy nem vállalható, hogy a Németh Péter előadásán is hallottuk, hogy cowboy az űrhajóban. Mert egy másik meghatározás szerint a mai emberiség cowboy az űrhajóban. Tehát egy űrhajóban nem lehet cowboykodni. És a földünk kincsei végesek, és ha ebben az ütemben folyik a földnek a tönkretétele, akkor ezért említettem én is az elmúlt előadáson, japán és amerikai tudósok a Bibliától teljesen függetlenül azt mondják, hogy 30-40 évnél több itt nincsen. Nem lehet. Tehát ez kiszámítható dolog. Ha ebben az ütemben folyik a föld tönkretétele, akkor itt vége lesz a dolgoknak. Tehát erre is hadd hívjam fel a figyelmet, különböző kötetek, tehát minden évben más, nyilván az évszám más, meg azért a vastagság is más. Minden évben 10 tanulmányt közöl ez a kötet. A 10 legsúlyosabb problémáról szól. Tehát, hogyha a halak pusztulása volt az elmúlt évben a legsúlyosabb probléma, akkor erről külön fejezet szól. Ha nem tudom én, az volt a legsúlyosabb probléma például, hogy fölszökött a csempegyártás Európában. Miért szökött föl a csempegyártás? Azért, mert a gazdag európai országok, Skandináviától Spanyolországig, nagy divat most szétverni a fürdőszobákat, és kétszer akkor a fürdőszobát, és új divatú csempéből készíteni. Hát akkor arról volt egy egész tanulmány, hogy míg a világ egyik részén az embereknek nincs 2 liter víz, hogy megmosakodjanak naponta, a világ másik részén napi 300 meg 500 liter víz jut egy emberre. De mindig új fürdőszobában, mert 3 évenként szétverik a fürdőszobát, és kétszer akkorát építenek. Na csak úgy jelzem, hogy ebben az évben, tehát az elmúlt évben például milyen problémák vannak. Azt mondja, habzsolók és éhezők élelmezése. Döbbeltes tanulmány volt ez. Ez körülbelül egy 25 oldalas tanulmány arról szól, hogy a világon most a rosszul tápláltság és a mértéktelen dőzsölés 2 pólusa között vergődik a világ, de a kettőben van egy közös, ami rosszabb mind a kettőnél, és ezt így fogalmazza meg a cikkíró, hogy a világ abszolút zsír- és cukorfüggőségben van. Tehát a világon a zsír elterjedése és a kémiailag előállított, tehát a répacukor elterjedése, ezzel mindent megmondtunk, hogyha a betegségek okaira kíváncsiak vagyunk. Papírhegyek, egyáltalán a hulladék felhasználás, mikroenergetikai helyzetkép, megbirkózunk-e az ökológiai globalizációval, öntözéses földművelés átalakítása, környezeti meglepetések előrejelzése, szerves szennyezők kivonása a forgalomból. Tehát egy nagyon lélekemelő könyv a Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a könyve, Nézzétek a mező liliomait. Az összes Bibliában előforduló növény benne van. Héberül, görögül, latinul, mindegyik rajzzal együtt, tehát lehet azonosítani, részletes leírással, hogy mire szolgál az a növény, mire használták a zsidók keresztény korszakban, hogy terjedt el. Tehát ha valaki...
2: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéri közösséget. A mai szombaton a bibliai életrajzok közül egy ószövetségi mellékszereplő életét szeretném veletek együtt tanulmányozni. Ha lehet így mondani, hogy mellékszereplő, mert csak mellékszereplők vannak a Bibliában. Egyetlen egy főszereplő van, Jézus Krisztus, akiről szól a Szentírás ószövetségi, újszövetségi része egyaránt. A többi hithős, vagy éppenségen hitben nem éppen hősnek nevezhető személy, az mind mellékszereplő. Mégis az Isten megtisztelt bennünket azzal, hogy megváltás tervének részesei lehetünk, és nagyon sok tanulság van azokban az életrajzokban, amelyek akár az Ószövetségből, akár pedig az Újszövetségből feltárulnak előttünk. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok velem együtt a Szentírásban Mózes első könyve 16. fejezetéhez, és Mózes első könyve 16. fejezetéből egy szakaszt felolvasunk Hágárról, akit a Biblia Szárai vagy Sára szolgálójának nevez. Mózes első könyve 16. fejezet 6. versének a 2. részétől olvasom a fejezet végéig Isten igéjét. Tehát Mózes első könyve 16. fejezet 6. vers 2. részétől így olvasom Isten igéjét. Nyomorgatta azért Szárai Hágárt, és az elfutott ő előle. És találta őt, zárójelben Hágárt, az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. És mondta, Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? És ő mondta, az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. Akkor mondta néki az Úr angyala, térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. És mondta tovább, felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. És mondta tovább az Úr angyala, imé te terhes vagy, és szülsz fiat, nevezd nevét Izmaelnek, mivel hogy meghallotta Isten a te nyomorúságodat. Az pedig vad természetű ember lesz, az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene, és minden ő atya fiának ellenébe üti fel sátorát. És nevezte Hágár az Úrnak nevét, aki ő vele szólott, így, te vagy a látomás istene, mert mondta, avagy nem ezen a helyen láttam a látomás után. Annak okáért nevezte a forrást, lakhai ró forrásnak, ott van ez Kádes és Béret között. És fiat szült Hágár Ábrámnak, és nevezte Ábrám az ő fiának nevét, akit Hágár szült néki Izmaelnek. Ábrám pedig 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrahámnak. Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, kedves barátaim, mielőtt versről versre átnéznénk ennek a szakasznak a tanulságait, előtte engedjétek meg, hogy egy kicsit messzebbről is megszemléljék ezt a történetet. Egy másik szereplője is van ennek a történetnek, illetve több szereplős a történet. De leginkább, hogyha tájékozódni szeretnénk, akkor Ábrahám történetét kell egy kicsit jobban megnéznünk, hogy hol is helyezkedik el Ábrahám történetében az a szakasz. Ábrahámról tudjuk, hogy időszámításunk előtti 2. évezred kezdetén megszólította Isten őt és családját Mezopotámiában. Ábrahám 75 éves volt akkor, amikor az Úrtól kapott ígéretet és felszólítást, hogy menjen el arra a helyre, amit az Isten majd mutatni fog neki. És az ígéret pedig úgy szólt, hogy Isten utódokkal fogja megajándékozni.
A szövegben, amit az ígéretként hallott Ábrahám Istentől, benne van az is, hogy megáldatnak az ő magjában, az ő magvában a föld minden nemzetségei, nevezetesen burkoltan benne volt az az ígéret is, hogy az eljövendő messiás, az eljövendő szabadító, majd az ő utódaként fog megszületni. Ábrahám tehát 75 éves volt, amikor engedelmeskedett, és Háránból elindult Kánaánba. Azt olvashatjuk Mózes első könyvében, 12. fejezetben, hogy amikor odaért Kánaánba, akkor újból megszólította őt az Úr. 7. vers, a 12. fejezet 7. verse mondja, és megjelent az Úr másodszor is Ábrahámnak, és ezt mondta néki, a te magodnak adom ezt a földet. Ábrahám pedig oltárt épített ott azon a helyen az Úrnak. Utána még a következő fejezetekben olvashatunk egy harmadik, negyedik, ötödik találkozóról is, amikor az Úr megszólította Ábrahámot. És szinte majdnem minden találkozásnál, majdnem minden megszólításnál ott van az ígéret, hogy néked adom ezt a földet, amit a te lábad taposott, járd be ezt az egész területet, mert amit a te lábad taposott, azt a földet mind a te magodnak, a te utódaidnak adom. Érdekes ezek között, a jelenések között, a 15. fejezet 18. vers, erre nem nagyon szoktunk odafigyelni, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyó vizétől fogva a nagy folyóig, az Eufrátesz folyó vízig. Úgy tűnik, hogy az egész területet, amit Ábrahám bejárt, tehát elindult az Eufrátesz folyó víztől, Mezopotámiából, elment egészen a Nílusig, Egyiptomba. Istennek az volt a terve, hogy Izrael egy ekkora birodalom legyen, világbirodalom legyen. Nílustól az Eufráteszig. Akkor, amikor a világbirodalmakról beszélünk, Babilonról, Perzsiáról, Görögországról, Rómáról, és nézzük annak a kiterjedését, akkor jusson eszünkbe, hogy Istennek az volt a terve, amikor egyházat alapított, és kiválasztotta Ábrahámot ősatyaként, hogy nem egy icipici kis fél magyarországnyi területre zsúfolja be őket oda, hanem földrajzilag is egy nagyon nagy területet fog nekik ajándékozni. Sajnos nem következett ez be. Salamon korában talán valamennyire megközelítette az a befolyási övezet Salamon uralkodása alatt ezt a területet, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, de nem azért nem történt ez meg, mert az Istennek nem ez volt az akarata, vagy meggondolta volna magát, hanem azért, mert nem volt rá méltó, nem volt rá alkalmas, hogy ezt a tervét, a Jóistennek ezt a tervét beteljesítse, és ilyen módon, ilyen nagy kiterjedésben legyen a világ világossága az egész föld számára Ábrahám utódai. Menjünk vissza a történethez. Azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy Ábrahám 75 esztendős volt, akkor, amikor másodszor is megjelent neki ott Kánaánba, és érdekes módon egy különleges helyzetbe csöppent Ábrahám ott, akkor, amikor megérkezett, éhínség volt, aszályos időszak volt. És folyamatosan vándorolt mindig jobban délre és délre, egészen addig, amíg meg nem érkezett Egyiptomba. Valahogy a Jóisten így terelgette az ő útját, hogy nem telepedett le rögtön az első évben ott egy helyen, mint ahogy később Hebronban letelepedett, vagy Mamré tölgyesében, hanem folyamatosan vándorolnia kellett az éhínség elől, és egyszer csak Egyiptomban találta magát. Ott Egyiptomban, nem mondom el végig a történetet, érdemes annak, aki nem ismeri, elolvasni, aki ismeri, az annak csak néhány utalást adok rá. Egy különleges hitpróbába keveredett, és ebben a hitpróbában elbukott. Letagadta a saját feleségét,
nem bízott az Istenben, hogy őt meg tudja oltalmazni, vagy őket meg tudja oltalmazni. Egy ilyen kegyes hazugsággal, amit aztán végül ki tudott magyarázni. Nagyon sokan vannak ilyenek még a hívők között is, akik úgy gondolják, hogy az őszinte beszéd az kellemetlen helyzeteket idézhet elő, és ezért fogalmazzunk úgy diplomatikusan, hogy ne is kelljen hazudni, tehát ne legyen merő hazugság az, amit mondok, de mégsem az igazságot olvassák ki abból, amit mondok. Ábrahám is így gondolkodott, ő is emberből volt, és ezért kellemetlen helyzetbe keveredett, ugye feleségével kapcsolatban, Száraival kapcsolatban. A történet szerint kiderült az, hogy Ábrahám nem mondott igazat, és érdekes, hogy az egyiptomi fáraó volt az, aki kimentette Ábrahámot. Jó Isten bizonyára beszélt a fáraónak a szívével, de kimentette Ábrahámot ebből a kellemetlen helyzetből, végződhetett volna másként is Ábrahám számára. Egy biztos, hogy Ábrahámnak vissza kellett mennie az ígéret földjére, Kánaánba, de nagyon sok ajándékot vitt magával az egyiptomi fáraó részéről. Többek között minden valószínűség szerint kapott szolgákat, állatokat és szolgáló lányokat is. A szövegből ez derül ki. És azért mondtam el ezt a történetnek ezt az előzményét, mert minden valószínűség szerint itt kerülhetett egy rabszolga Ábrahám családjába, egy rabszolgalány, akit Hágárnak neveztek. Ábrahám családjában rabszolgának lenni kiváltságos dolog lehetett. Van például egy történet, talán a negyedik megjelenés, amikor Ábrahámnak 85 éves korában jelent meg az Úr, és megint mondta, hogy a te magodnak, a te utódaidnak adom ezt a földet. És ott megjelenik egy szereplő, a damaszkuszbeli Eliézer, akire Ábrahám úgy hivatkozik, hogy az lesz nékem az örökösöm, mert 10 évvel ezelőtt, 75 éves koromban először megszólítottál, és azt mondtad, hogy utódom lesz. 10 év azóta eltelt, én várok hittel az ígéret beteljesedésére, de nem történt meg. Valószínű, hogy ez a damaszkuszbeli Eliézer lesz az én házamnak az örököse. És akkor az Úr azt mondja, nem. Gyermeket fog születni. A te vérszerinti leszármazottadon keresztül indítom el ezt a folyamatot, hogy nagy néppé teszlek, és majd idővel megszületik a Messiás is. Én itt rögtön szeretném elmondani azt, hogy a hitpróba egyik legkeményebbike a várakozás. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Amikor az Isten ígéreteket ad, és tudjuk, hogy most ennek és ennek be kell következnie, és tudom, hogy az Isten valami feladatra elhívott, de telik az idő, és se kép, se hang. Még tovább bonyolítja, amikor az Isten megerősíti az ígéretet, és én megint megbizonyosodok afelől, hogy Istennek terve és célja van velem, de nem történik semmi. Ti hogy vagytok ezzel a dologgal, hogy annyira könnyű elviselni azt, hogy várunk, és nem történik semmi? Pedig tudjuk, hogy valaminek be kell következni az én életemben, mert Isten megígérte. És az az érdekes, hogy nem csak, hogy telik az idő, hanem most már szembesülnie kell Ábrahámnak, és szembesülni kell feleségének, Sárának, most akkor még nem így hívták őket, hanem Ábrám és Szárai, de most ebből a szempontból lényegtelen, szembesülni kell nekik azzal, hogy biológiailag kezdenek alkalmatlanná válni arra, hogy utóduk szülessen. 85 éves Ábrahám,
Sára pedig 10 évvel fiatalabb, 75 éves. Érdekes, hogy testi vonatkozásban külsőleg nem látszott meg rajtuk. Talán ezért történhetett az is, hogy Egyiptomban azt mondja Ábrahám a feleségének, hogy ne úgy mutatkozzunk be, mint férj és feleség, mert te szép vagy. Te testileg kívánatos vagy az emberek szemében, és nehogy engem megöljenek miattad. 10 évvel később Gérárban, filiszteusok földjén megismétlődik. Tehát amikor Ábrahám 85 éves volt, megismétlődött még egyszer, és még egyszer elbuktak a hitpróbában. Ábrahám és Sára is. Érdekes ez a történet. Szeretnék visszatérni oda, hogy Ábrahám 85 éves, és akkor lassan ott vagyunk a Mózes első könyve 16. fejezeténél, amikor újabb ígéreteket kap, szövetséget köt az Úrral, és akkor megint elbuknak a hitpróbán, ott a filiszteusok földjén, Gérárban, Abimélek történet. És akkor dönt úgy Sára, hogy most már elég volt a várakozásból. Valószínű, hogy az Isten nem fogja rossz néven venni, hogyha kezünkbe veszük a mi saját sorsunkat. Lehet, hogy ti is voltatok már így, én nagyon sokszor, amikor megkísértett ez a gondolat, hogy lépjünk már ki ebből a körből, mert az Isten nem cselekszik. Bizonyára elvárja tőlem, hogy tegyem meg én magamért azt, amit én tudok. És kitalálja Sára azt, hogy itt van ez a szolgáló lány, akit rabszolgaként adtak nekünk, de hát családtagként kezeljük őt, mint ahogy családtagként kezeljük a damaszkuszbeli Eliézert, és egy kiváltság lehetett rabszolgának lenni Ábrahám családjában, én ebben teljesen bizonyos vagyok. Nem beszélő szerszámként kezelték őket, a szolgákat, munkatársakként, családtagként kezelték őket. És azt mondja Sára, hogy az Úr bezárta az én méhemet, hogy ne szüljek, lehetetlenség, hogy beteljesüljön az az ígéret, amit te kaptál az Istentől. Kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal én megépülök, és engedett Ábrahám Sára szavának, olvashatjuk a Biblia szövegében. Egy érdekes emberi elképzelés, gyakran csinálták ezt. Valószínű, hogy ti is felfigyeltetek arra, hogy adoptálták a mellékfeleségtől, vagy a második feleségtől származó gyermeket. Volt egy gazdag embernek egy főfelesége, de mellékfeleséget is tartott. Hát az volt azon a területen, azon a vidéken a szokás. És bár Ábrahám és Sára minden valószínűség szerint ismerte Istennek ezt a törvényét, hogy férfiúvá és asszonyjá teremti az Isten az embert, és lesznek ketten egy testé. Tehát az, hogy mellékfeleség, meg több nejűség, az nem szerepelt az Isten tervében, de mégis belementek. Mégis belementek ebbe a dologba. Megszületett. Illetve mielőtt még megszületett volna Hágártól, Ábrahámnak az első gyermeke, előtte kitört a családi perpatvar, a viszály. Azt olvassuk a történetben, és most szeretném felolvasni a 16. fejezet 5. versét is. Mondta azért Sára Ábrahámnak, bántódásom van miattad. Én adtam ületbe a szolgálomat, és mivel, hogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted. Kicsit olyan furcsának hangzik az én fülem számára az, hogy Sára azt mondja Ábrahámnak, hogy bántódásom van nekem te miattad. Ő adta az ajánlatot, hogy vegyük kezünkbe a sorsunknak az alakítását, és miután
miután kezükbe vették, és az rosszul sült el, mert Hágár, amikor látta, hogy teherbe esett, akkor úgy érezte, hogy ő sokkal értékesebb, mint az ő gazdasszonya, Sára, mint a háznak az úrnője. Egyébként érdemes egy kicsit rápillantani ezekre a nevekre is. Sára, Szárai azt jelenti, hogy úrnő, fejedelemasszony. Minden valószínűség szerint tartása is lehetett, már ott Mezopotámiában is egy ilyen nemesi család tagja lehetett. Úrnő, fejedelemasszony, ezt jelenti Sára. Hágár, ez a szó pedig ezt jelenti, hogy vándor, jövevény, menekülő, idegen. Nem tudom, hogy itt ebben a gyülekezetben mennyi Hágár van, és mennyi Sára. Kiki maga meg tudja állapítani, hogy ilyen nemesi családból származik, hogy ő rá hogyan tekintenek az emberek, vagy pedig jövevény, menekülő. Maga Ábrahám is Hágárnak tekintette magát, jövevénynek, menekülőnek, idegennek, vándornak azon a földön. Úgy is nevezte Kánaánt, hogy az én bujdosásomnak a földje. Várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten, de ő végig jövevénynek érezte magát Kánaánban. És akkor ott volt a családban egy még jövevényebb rabszolganő, aki családtag volt, de ettől a perctől kezdve, hogy Sára és Ábrahám között lezajlott a beszélgetés, Hágár visszaminősült beszélő szerszámmá. Igazi rabszolga lett belőle, ebből a terhes nőből. Azt olvassuk a 6. versben. Nyomorgatta azért Sára Hágárt, és nem is akárhogyan nyomorgatta, mert az elfutott előle. Nagyon furcsa dolgok kerekednek ki, még egy hívő családban is, amikor eltérünk az Isten akaratától. Nem tudom, hogy felfigyeltetek erre. És Isten engedi a következményeket. Nem azt mondta, hogy rosszul döntettetek, majd én jóvá fordítom, majd én betakarom, és nem kell a következményeket hordoznotok. Ti választottátok, hordozzátok el a következményeket. Furcsa, hogy megváltozott minden ebben a családban. Nyomorgatta azért Sára Hágárt annyira, hogy az elfutott előle. Szeretnék egy kérdést feltenni. Vajon Isten csak Ábrahámot és Sárát választotta ki az üdvösségre, akkor, amikor kiválasztottá tette őket, vagy pedig minden embert kiválasztott az üdvösségre, még a Hágárt is? Költői a kérdés, ugye? Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mi, akik ismerjük a Bibliát, könnyen megválaszoljuk ezt a kérdést. Mégis az egyház tagjai sokszor eljutnak a kiválasztottság érzetben arra a szintre, hogy mi vagyunk az üdvösségre kiválasztottak. Isten az egyházat soha nem üdvösségre választotta ki, hanem feladatra választotta ki. Hogy az üdvösség jó hírét vigyék el minden emberhez. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére eljusson. Lehet-e üdvösség ismeretére juttatni a másik embert úgy, hogy én nyomorgatom azt? Bizonyára nem. És itt már egy torzulás van. Annyira eltorzult ez az egész helyzet a Ábrahám családjába, hogy elszakadt a cérna, és Hágár nem bírta tovább. Nem bírta tovább. Eldöntötte, visszamegy Egyiptomba. Azt olvassuk a 7. versben. És találta az őt az Úr angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. Tessék szíves lenni majd
a bibliai térkép elé állni, és megkeresni, hogy hol van ez a Súr, Súr pusztája. Ez egy olyan fennsík volt Egyiptom és Kánaán határán. Ment vissza Egyiptomba. Tehát a Súrba menő út az az Egyiptomba vezető karavánút. És ott egy forrásnál ez a szerencsétlen, derékbe tört életű asszony terhesen ott van egyedül. És nem tudja, hogy hova megy. Azt tudja, hogy honnan jön, de hogy hova megy, nem tudja. És egyszer csak megáll mellette valaki. 8. verset olvassuk. És mondta, Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz és hová megy? Álljunk meg itt egy kicsit. Honnan ismer ez a valaki engem? Lehet, hogy Hágár felnézett, és ez lehetett az első kérdése, hogy honnan tudja, hogy engem hogy hívnak, és hogy én ki vagyok. Hágár, Szárai szolgálója. Ezeknek a neveknek jelentése van. Neked van egy úrnőd, a te státuszod az, hogy te rabszolga vagy, valahol alkalmazott voltál, én ismerlek téged, tudom, hogy te ki vagy. Ennek azért van jelentősége, mert sokszor vagyunk mi is ilyen Hágár állapotban. Amikor elfelejtjük azt, hogy az Isten név szerint ismer bennünket. És az Istennek fel kell tenni a kérdést mi számunkra is. Kedvesem, honnan jössz, hová mész? Sokszor tette fel az Isten ezt a kérdést. Feltette Illés prófétának is. Kedves Illés, mit csinálsz itt? Honnan jössz, hová mész? Feltette egy másik próféta szolgájának is, Elizeus szolgájának. Honnét, Géházi? Honnan jössz, hová mész? Kedves testvérek, ezen a kérdésen néha nekünk is érdemes elgondolkodnunk. Szembesüljünk mi is ezzel a kérdéssel. Honnan jövünk és hová megyünk? Hágár teljes természetességgel válaszolt az angyalnak, és az mondta, az én asszonyomnak, Szárainak a színe elől futok én. Mit mutat az, hogy angyal jelent meg neki, és megszólította? Én annyit gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy milyen jó lenne, hogyha engem egy angyal szólítana meg. Ti már találkoztatok angyallal? Tudtátok azt, hogy angyallal beszéltek? A Biblia arról beszél, hogy tudtunkon kívül még meg is vendégelhetünk angyalokat, mert az angyalok képesek arra, hogy olyan formában jelenjenek meg, nem csak a törvényhozásban, hanem a velünk való párbeszédben, vagy a velünk való érintkezésben is, hogy nem ismerhető fel azonnal, hogy angyallal beszélünk. Érdekes, hogy ez az angyal, nem is akármilyen angyal volt, nem sokára majd rátérünk, hogy kivel beszélt Hágár. Ez az angyal annyira elfedte az ő dicsőségét, hogy Hágár első percben, vagy az első mondatokban nem tudta, hogy kivel beszél. Mint hogyha egy emberrel beszélt volna, olyan módon válaszolt neki. És akkor mi is lehet, hogy találkoztunk már angyalokkal, és beszéltünk angyalokkal, tudtunkon kívül? Nem lehet. Én minden esetre szeretnék találkozni az én őrző angyalommal, és beszélni vele. Lehet, hogy nem fogom szemtől szembe látni, majd csak a feltámadás után, de nagyon szeretném látni őt. Nagyon szeretnék beszélgetni vele. Egyet biztosan kijelenthetek, hogy Hágár nem az őrző angyalával beszélt most itt. Mindjárt rátérek, hogy miért gondolom ezt. Előtte azonban megkérdezem azt, hogy hányszor kerültünk milyen menekülő állapotban, amikor mi is
feladni akartuk azt, amire addig eljutottunk, mert elszakadt a cérna. Mert nem bírjuk tovább. Az én életemben már sajnos volt egyszer-kétszer ilyen állapot. Annyira nehéz volt a próba, és hogy én azt mondtam, én ezt már nem tudom tovább viselni. Történjen bármi, de innen menekülni kell. Ezt nem lehet tovább. És akkor jön az angyal, és szembesíti Hágárt azzal, hogy kedves Hágár, először gondolkodj el afelől, hogy téged az Isten valahova helyezett. Megszabadított Egyiptomból, belekerültél egy sokkal jobb környezetbe, most rosszra fordult a sorsod, nagyon rosszra fordult a sorsod, megaláznak, nyomorgatnak, igazságtalanok veled szemben. De te nem járultál hozzá vajon valamivel? A te viselkedésed, a te magatartásod nem járult hozzá ahhoz, hogy ez az állapot alakult ki? Ezzel nagyon sokszor nem akarunk szembesülni ezzel a kérdéssel. Hágár, Szárai szolgálója, gondolkodj egy kicsit. Olvassuk tovább a történetet. Akkor mondta néki az úrangyala, térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Na, ez az, ami nagyon kellemetlen dolog. Ha az Istennek terve és célja van velem, és egy angyal is megerősíti azt, hogy ismer engem, és tudja az én állapotomat, és most jön az Istentől a válasz, ti ilyen válaszra várnátok? Ti elfogadnátok ezt a fajta megszólítást az angyal részéről, hogy menj vissza oda, ahol nyomorgatnak téged, és alázd meg magadat. Ez az én akaratom. Nem semmi. Így messziről nézve, 2000 év távlatából, talán nem is annyira nehéz dolog, de hogyha nekem mondja majd az angyal, hogy látom, hogy elszakadt a cérna, nem bírod tovább, ismerem a helyzetedet, de nem jött el a szabadulásod ideje, menj el és alázd meg magad, és engedd, hogy nyomorgassanak, engedd, hogy igazságtalanok legyenek veled szemben továbbra is. Valaki tudja, hogy még mennyi ideig tartott Hágárnak a próbája? Mennyi ideig kellett még Ábrahám családjában tartózkodnia? Hány éves volt Izmael, amikor végleg el kellett távoznia? 13 éves. Még 13 év próba. 13 év. Sára mellett. Mit jelent önmagunkat megalázni olyan helyzetben, amikor megaláznak bennünket, amikor igazságtalanok velünk szemben? Na, ehhez kell az isteni erő. Megláttam itt a pult alatt Jézus élete című könyvet. Szeretnék egy-két mondatot olvasni belőle, de előtte az igei gondolatokat is mondom, mindannyian ismerjük, Máté 23:12, aki magát megalázza, az majd felmagasztatik. Meg kell tanulnunk nekünk önmagunk megalázását is. Mit jelent önmagunk megalázása? Az, hogy le kell szállni arról a magas nyeregről, mint amibe kezdte érezni magát Hágár. Hogy én értékesebb vagyok az én úrnőmnél, mert nekem van gyerekem, nekem lehet gyerekem, ő neki nem lehet gyereke. Igaz, hogy az Isten megígérte, de lám, az örökös, Ábrahámnak mégiscsak én adom az örökös, nem Sára. Lehet, hogy ezzel nem viccelődött, lehet, hogy erről nem tartott prédikációt, de éreztette. Menjél, Hágár, vissza, és alázd meg magadat. És hogyha beszélőszerszámként, és hogyha rabszolgaként tekintenek rá,
azt is viseld el. És Hágár visszament. Képzeljétek el, visszament. Ehhez kell a lelki erő. Ehhez kell a lelki erő, hogy ne azt mondja, hogy én megyek vissza Egyiptomba. Ott mindenképpen jobb sorom lesz. Hanem visszamenni, és bekopogni, vagy félrehúzni a sátornak a függönyét, és elmondani Sárának, visszajöttem, itt vagyok. Péter első levele, 5. fejezetéből is szeretnék igét olvasni ezzel kapcsolatban, ugye önmagunk megalázás, ez egy nagyon érdekes gondolat. Azt mondja Péter apostol, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Önmagunknak a megalázása, az igazságtalanság elviselése, kitől lehet ezt legjobban megtanulni? Ezért mondja Ellen White a Jézus élete, Keresztelő János bebörtönzése és halála című fejezetnek a végén, hogy a legnagyobb megtiszteltetés és a legnagyobb kiváltság a menny részéről, amit csak adhat, az, hogyha valaki részesülhet Krisztus szenvedéseiben, hogy igazságtalanul bánnak vele. És ezt szó szerint is szeretném felolvasni. A 22. fejezet végén. Isten sohasem vezeti másként gyermekeit, mint ahogy ők is választanák, ha előre láthatnák a véget, és felismernék ama terv dicsőségét, amelyet mint az ő munkatársai véghez vihetnek. Sem Énok, aki felvitetett a mennyben, se Illés, aki tüzes szekérrel ragadtatott el. Nem volt nagyobb vagy tiszteletre méltóbb Keresztelő Jánosnál, aki magányosan pusztult el a börtönben. Néktek adatott a Krisztusért, hogy nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette, írja Pál apostol a Filippi levél első fejezet 29. versében. A menny minden adománya között, amit csak nyújthat az embernek, a legmélyebb bizalom és a legnagyobb tisztesség, Krisztussal együtt részesülni az ő szenvedéseiben, megaláztatni úgy, hogy közben még én is megalázom magamat. Annak okáért az az indulat, az a gondolkodásmód legyen bennetek, írja Pál apostol a Filippi levél második fejezetében, amely volt az Úr Jézus Krisztusban, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem mit csinált? Önmagát megalázta. És egyszer csak olyan állapotban találtatott, mint ember. És még akkor is megalázta magát. És akkor, amikor igazságtalanul vádolták, köpködték, gúnyolták, kicsúfolták, nem mondta azt, hogy jogtalan. Nem mondta azt, hogy ne tegyétek velem, mert én erre nem szolgáltam rá. Hanem önmagát megalázta. Kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét menjen és a földön. Érdemes ezen gondolkodni Isten megalázkodására és Jézus Krisztus megalázkodására. És egyszer csak megszólítja az Isten Hágárt, és azt mondja, kedves Hágár, alázd meg magadat. Helyettesítsük be a mi nevünket. Vajon mi el tudjuk-e fogadni akkor, amikor felháborító dolgok történnek velünk, azt, hogy kedves Jenő, alázd meg te is magadat. Nem könnyű dolog. Elmondom nektek, hogy az én számomra nem könnyű dolog, de ez az Isten akarata. 10. vers. Isten ígéretet ad Hágárnak. És mondta néki az Úr angyala, felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. Felfigyeltek-e ebben a szövegben valamire? Felettébb megsokasítom a te magodat. Gábriel képes arra, hogy teremtői cselekedetet hajtson végre? Vagy valamelyik más teremtmény mondhatja azt, hogy én megsokasítom a te magodat? Kivel beszélt Hágár? Maga Jézus Krisztus jelent meg Hágárnak. Ilyen ígéretet egy angyal nem tehet, hogy én megsokasítom a te magodat.
Jézus igen. Ahogyan Józsuéval beszélt Jézus Krisztus, ugyanúgy beszélt Hágárral. Ahogy Ábrahámmal beszélt Jézus Krisztus, megjelent Hágárnak is Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy én megsokasítom a te magadat. Igaz, hogy nem a te utódaid között fog megszületni majd a Messiás, de én egy ígéretet adok neked. Elfogadod tőlem ezt az ígéretet? Hiszel nekem? Hitt a Hágár, mert visszament. Egyértelmű. 11. vers. És mondta néki az Úr angyala, imé terhes vagy, és szülsz fiat, nevezd nevét Izmaelnek, mivel meghallotta, mert hallotta Isten a te nyomorúságodat. Szeretnék még két nevet megismertetni veletek a héber szótárból. Izmael, ezt jelenti, hallotta az Isten. Az Isten meghallgatta te imádságodat. Hallotta az Isten a te nyomorúságodat. Mire utal ez? Az, hogy Hágár, ez az egyiptomi szolgalány, ez imádkozott. Részese volt a megváltás tervének, és az Úr most, amikor készült elszakadni a cérna, és most, amikor már öngyilkosság gondolatával foglalkozott, meg menekült vissza Egyiptomba, most szólítja meg Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy figyelj, Hágár, a mennyben hallották a te imádságodat. És Istennek terve és célja van veled, akkor is, hogyha te ezt nem látod, és most nem érzékelted. Érzékelted a megaláztatást, a nyomorúságot, az igazságtalanságot, de az Isten hallotta a te nyomorúságodat. Ezért nevezd a te fiadnak nevét úgy, hogy ima meghallgatás. Hallotta az Isten. Izmael ezt jelenti, hallotta az Isten. Ugye milyen szép név? Ha ti lennétek egy ilyen ószövetségi helyzetben, ti milyen nevet választanátok a gyermeketeknek? Ima meghallgatás, vagy azt, hogy nevetgélés, vidámság? Mert azt, hogy nevetgélés, vidámság, azt így mondják héberül, hogy Izsák. Érdekes, nem? Izmael egyenlő ima meghallgatás. Ez később is előkerül, amikor a 13 éves Izmael imádkozik. 21. fejezet beszél erről, nem biztos, hogy most már az időrövidsége miatt felolvasok. 13 év múlva elmenekülnek otthonról, el kell, hogy menjenek, mert Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy engedj most már a te feleséged szavának, és küld el Izmaelt, és küld el otthonról Hágárt is. És ott vannak kiszolgáltatottan, megint a pusztában, és elfogyott a víz, és elfogyott az élelem, amit kaptak Ábrahámtól, és nem látják ahogyan továbbot. És Hágár nem tud már imádkozni, mert nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy már imádkozni se tudunk, de bokor alatt ott imádkozik a 13 éves gyerek. Olvassátok el a történetet. És akkor az Úr megint megjelenik nekik, és azt mondja, hogy hallottam Izmaelnek az imáját. Ne keseredjetek el, én fogok gondot viselni rólatok. Testvérek, azért ecsetelem ennyire részletesen ezt a történetet, mert nagyon sokszor vagyunk mi is ilyen helyzetben. És szükségünk van erre, hogy kimondjuk ezt, hogy Izmael, hogy hallotta az Isten. Mindent pontosan tud. Akkor is, hogyha ha telik az idő, hogyha nem látjuk azt, hogy az Isten még beavatkozott volna, és nem érkezett el még a szabadulás ideje. Izmael hallotta az Isten. Tisztában van mindennel, életünk legapróbb részleteivel. Azt mondja a Biblia, hogy még a fejünk hajszálai is tudva vannak nála. Név szerint ismer bennünket, ismeri a mi körülményeinket, ismeri nyomorúságunkat, nyomorgattatásainkat, igazságtalanságot, mindent tud rólunk. Izmael, hallja az Isten. És azt olvassuk, 12. verstől folytatólagosan, hogy az Isten kinyilatkoztatást ad arra vonatkozólag, hogy Izmael milyen természetű ember lesz.
vad természetű ember lesz. Az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene, és minden ő atya fiának ellenébe üti fel sátorát. Kedves testvérek, nagyon nem jó dolog ez, amikor van, akinek ilyen természete van, hogy minden ő atya fiának ellenébe üti fel a sátorát. Az élet így hozta, de Izmael utódai közül azért sokan fognak ám üdvözölni. Egy másik gyermeke is született még Ábrahámnak, Izsákon kívül, illetve több, mert Sára halála után, képzeljétek el, megint megnősült, egy Ketúrá nevezető hölgyet elvett feleségül, és attól is születtek gyermekei, és többek között egy Midian nevezetű gyermeke is született. Ezt azért említem, mert Midian meg Izmael, azok körülbelül úgy egymás mellett helyezkedtek el, mindig arra a dél-keleti részen, meg a dél-nyugati részen, egészen Egyiptomig terjedően, majd a térképen keresik meg Midiánt és Izmaelt, és egy idő után ezek össze is olvadtak Ábrahám leszármazottai, ugye az arabok innen eredeztetik magukat, így eredeztetik ők is magukat Ábrahámtól. De akkor, amikor olvasjuk a bibliai történeteket, találkoztok például ebben a népcsoportban, mondjuk Midián népcsoportjában hívő emberrel? Hogy hívták Mózesnek az apósát? Hova való volt? Arra a vidékre, ahol Izmael és Midián élt. És ismerjük, ugye, sógorát is Mózesnek, Jetrónak a fiát, aki nemrég tanultok egy éve, két éve, nem tudom, a szombatiskolába, aki olyan helyismerettel rendelkezett, hogy teljesen biztos vezető volt ott a vándorló zsidók számára, és Isten felhatalmazta őket. A magasságos Isten papja volt, azt olvassuk. Magasságos Isten papja Szodomában, magasságos Isten papja Midiánban, Izmaelben. Isten üdvösségre választott ki embereket minden népben, minden népcsoportban. És feladatra választott ki egy népet és egy egyházat. Ne felejtsük el, most a 21. században is feladatra választott ki Isten egy népet és egy egyházat, hogy az üdvösség jó hírét vigyel a föld végéig minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, hogy bennünk és általunk szenteltessék meg az Istennek a neve. Ezt meg most tanultak éppen a szombatiskolában, a harmadik parancsolat kapcsán. Tehát Hágárról azt olvastuk, hogy megkóstolta ő is Jézus Krisztus szenvedéseit. A életrajz befejezését, azt nagyjából elmondtam a 21. fejezetből, azért engedjétek meg, hogy egy verset azért még külön kiemeljek, a 21. fejezet 17. versét. Azt olvassuk, meghallotta pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiáltott Isten angyala az égből Hágárnak, és mondta néki, mi lel téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát ott, ahol van. Kelj fel, vedd a gyermekedet, viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. Ezt a két szót szeretném a szívetekre helyezni én is ezen a mai szombaton. Név szerint. Nem tudlak név szerint megszólítani benneteket, de képzeljétek, most a megszólításban saját nevetek.

De van, amikor nekünk van szükségünk arra, hogy Jeremiással együtt imádkozzuk azt, hogy közeleg hozzám, amikor segítségül hívlak. Mondd nekem azt, hogy ne félj. Olyan sokszor összeszorul a szívünk. Nem tudjuk, ez a 2012-es év is mit hoz nekünk. Isten ezt üzeni nekünk, amit Hágárnak is mondott. Ne félj, ismerlek téged, neveden szólítottalak, tudom, hogy ki vagy. Lehet, hogy elkövetkeznek olyan szakaszok az életedben, hogy már imádkozni se tudsz. Meghallottam a másiknak az imáját. Egy 13 éves gyermek ott imádkozott a bokorban. És az Isten válaszolt. És válaszolt Hágárnak is. Nem tudjuk a Hágár életének a végét. Kint a pusztában voltak, Isten gondoskodott róluk. Nagy néppé váltak. Azt mondja a Szentírás, hogy Hágár hozott feleséget az ő fiának, Izmaelnek Egyiptomból. És sok üdvösségre váró izmaelita lesz, vagy van jelenleg is, akiket az Isten nyilván tart, és akit fel fog támasztani az utolsó napon. Kedves testvérek, menjünk, végezzük a mi küldetésünket. Annak ellenére, hogy az Isten megengedi, hogy jövevények, idegenek, vándorok legyünk itt ezen a földön, ahova helyezett bennünket, de ezt mindenképpen tudatosítsuk magunkban, Istennek terve és célja van velünk, velem is, veled is. És egy nagyon fontos dolog, ne felejtsük el ezt a kérdést, honnan jössz és hová megy? Engedjük, hogy az Isten néha megkérdezze tőlünk. És hogyha hiteles választ tudunk adni, és az Úr azt mondja nekünk, hogy én szeretnélek részesíteni téged a legnagyobb ajándékban, a legnagyobb megtiszteltetésben, amit csak önnen a mennyből adhatok, akkor nem mondjuk az Úrnak azt, hogy köszönöm szépen, én nem kérek ebből a megtiszteltetésből. Én nem akarok részesülni Jézus Krisztus szenvedésében. Én nem akarom megalázni magam. Alázzátok meg magatokat az Istennek hatalmas keze alatt, mondja Péter apostol a 4. fejezetben, első levél 4. fejezetében, hogy majd felmagasztaljon titeket annak idején. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.

Kedves gyerekek, először hozzátok szólok. Egy történetre utalok a Bibliából, amit én azt hiszem mind ismertek, csak valamit szeretnék vele kapcsolatban külön hangsúlyozni. Biztos hallottatok arról a 12 éves kis izraeli kislányról, akit, amikor hadban áll Szíria Izraellel, fogságba vittek, és a szíriai hadsereg vezér feleségének kellett, hogy szolgáljon, segítsen mindazokban, amiben ő kislányként tudott. És mivel kiderült, ez a tragédia érte a családot, hogy a hadsereg vezér leprás lett, amiről talán hallottatok, hogy egy borzasztó, gyógyíthatatlan betegség volt. Mindenkinek el kellett hagynia a családját is, mert annyira fertőző volt, és külön ilyen lepratelepen éltek ezek a betegek. És mikor a kislány ezt meghallotta, akkor azt mondta az asszonyának, hogy bárcsak szemtől szembe lehetne a férje, a hadseregvezér, azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, mert biztosan meggyógyítaná a betegségéből. És a Bibliában azt olvassuk, hogy erre elmondta ezt a feleség a férjének, és ő elindult nagy kísérettel, annak ellenére, hogy ellenségeskedésben volt a két ország, hogy gyógyulást kérjen az Izrael prófétájától, Elizeustól. És én most azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy nagy dolgot mondott ez a kislány. Leprából senki nem tudott meggyógyulni, senki nem tudott valakit meggyógyítani. És ő azt mondta, hogy van ott egy proféta, aki meg fogja gyógyítani. Hát erre elindultak egy 12 éves kislánynak a szavára, hogy egy ilyen hihetetlen dolgot megpróbáljanak, hogy a leprából meggyógyítja Izrael prófétája. Mit gondoltok, miért lehetett ez? Mert ezt a kislányt úgy ismerték meg, hogy igazmondó. Hát különben ilyen nagy dolgot el nem hittek volna neki. Hogy olyan proféta létezik Izraelben, aki még a leprából is meg tudja gyógyítani ezt a hadseregvezért. Olyan megbízható volt ez a kislány, olyan tiszta volt a beszéde, annyira tudták, hogy amit mond az úgy van, hogy nem kételkedtek és elindultak. És szeretném megkérdezni, hogy ti mindig igazmondó gyerekek vagytok-e? Tudom, hogy ez gyerekeknél nem olyan egyszerű, mert vannak gyerekek, akik, hát mikor egy kicsit bajba kerül, valami rosszat csinált, inkább nem vallja be, inkább valamit úgy mellé beszél, vagy letagadja. Aztán vannak gyerekek, akik egyébként a szüleik is nagyon gondosan tanították őket, és azért nagyon rossz a lelkiismeretük, hogyha véletlenül kicsúszik valami a szájukon, és erősen elhatározzák, hogy ők mindig igazat mondanak. De azért van olyan formája is a hazugságnak, mikor egy gyerek füllent, hallottátok? Füllent. Úgy kitalál valamit, és úgy mesél. Ha ez a kislány is ilyen lett volna, akkor nem hallgatnak a szavára. És nekem is eszembe jut egy kislány, egy nagyon rendes, komoly kislány volt, hívő kislány is volt, és mégis belecsúszott ilyenbe. Az iskolából hiányzott egy gyerek, még elsős vagy másodikos volt, és akkor hát mondták, hogy milyen beteg az a gyerek, és ő meg elkezdte mondani, hogy ő még ott járt, és még hallotta azt is, hogy hát lebénult, meg ilyeneket. Valahogy nagy akart lenni a többi gyerek előtt, vagy miért, hogy ő mennyit tud erről, ilyeneket mesélt, és nem volt igaz. Hát a tanítónéni meg hallotta ezt, és akkor ő meg fölhívta a szülőket, és kiderült, hogy ott se járt ez a kislány. És olyan tapintatos volt ez a tanítónéni, mert a kislány különben nagyon rendes volt, hogy szünetbe oda hívta. És mondta, hát miért mondtad ezt? Hát fölhívtam a szülőket, nem is igaz. És csak annyit mondott neki, én nagyon szégyellem magam. Mintha azt mondta volna, helyetted is szégyellem magam. Na, ez a kislány élethosszíglan megtanulta, hogy ő soha-soha olyat nem mond, ami nem igaz. Még a füllentés is hazugság, az sem. És szeretném, gyerekek, ha ti is a szívetekbe vésnétek, hogy legyen a ti beszédetek is olyan, hogy az emberek, akik a gyerekek vagytok is, de ti mondtok valamit, abban biztosak, hogy az úgy van, mert ez a gyerek soha nem mond mást, mint a valóságot, mint az igazat. És szeretném, ha egy Biblia ígére is emlékeznétek, azt olvassuk Jelenések könyve végén, hogy Isten országába senki sem megy be, aki szereti és szólja a hazugságot. Hát
kívánom, hogy ez tőletek mindig messze legyen, szeretni is szólni a hazugságot. És gondolkozzatok egy kicsit, hogy valaha nem hazudtatok-e mégis, és ha eddig nem bántátok meg, kérjetek a Jóistentől bocsánatot, és ha szüleiteknek mondtatok nem igazat, vagy másnak tőle is kérjetek bocsánatot, mert azzal az ember ugye a lelkéből kidobja ezt, és az egy védőfal lesz, hogy többet nem hazudik. Hát kívánom, hogy ilyen biztosan igazmondó gyerekek legyetek mindig. Menjetek szépen a helyetekre.

0: Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Máté evangéliuma 17. fejezetéből, a 24. verstől a 27-ig. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetéből a 24. verstől a 27. versig olvasom az igét. Mikor pedig eljutott a Kapernaumba, mármint Jézus és az őt kísérő tanítványok, a két drachma szedők Péterhez mentek és mondták néki, a ti mesteretek nem fizeti-e a két drachmát? Mondta Péter, igen. És mikor bement a házba, megelőzte őt Jézus mondván. Mit gondol Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Mondta néki Péter, az idegenektől. Mondta néki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját egy státert találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem, és te éretted. Nemrégiben a szombatiskolában szerepelt ez a történet, többször is visszatért rá a szombatiskolai tanulmány, és én nem vagyok meggyőződve róla, hogy teljesen megértettük mindannyian ezt a történetet. Azon kívül olyan különös történet, ami egyedül csak Máté evangéliumában van feljegyezve, és az pedig biztosan nem véletlen, hogy a sok minden között, amit Jézus szólt és cselekedett, ez a történet is megörökítetett. Azt írja János apostol az evangélium a végén, hogy ha mindazt megírták volna, amit Jézus szólt és cselekedett, a világ se fogadhatná be a könyveket. Hát el is tudjuk képzelni, hogy 3,5 év alatt, ugye? Mi mindent tanított Jézus, mi mindent cselekedett. De ha valami mégis belekerült a Bibliába és megörökítetett, arról a Jóisten tudta, hogy az idők végéig nekünk mondani valója is üzenete van. És próbáljuk ebből a történetből is megérteni, mi az idők végéig érvényes üzenet és mondani való számunkra. Ugye így olvastuk a Bibliában, hogy Kapernaumban történt az eset, és jött a két drachma szedő, és ő kérdezte Pétert, mi volt ez a két drachma templomadó? Az alapja egy ószövetségi rendelkezés volt, csak Jézus korára bizonyos mértékig átalakult, ez a rendelkezés pedig Mózes második könyve 30. fejezetében található, aki akarja, mindenki nézzen, utána olvassa el. Egy nagyon érdekes rendelkezés volt, mert arról szólt, hogy minden 20 év feletti izraelita, akit megszámlálnak, ez akkor azt jelentett, hogy besoroznak, azaz, ha számolnak vele hadi cselekmények esetén a hadseregben, az adjon váltságul az ő lelkéért, ugye akkor sekelben számolta egy izraeli pénznemben bizonyos összeget. És ezt a Szentírás azon az alapon tette, hogy a Jóisten, bár a létbizonytalanság, állandó létbizonytalansággal járó ókori időkben elkerülhetetlenek voltak a háborúk, honvédő háborúkra volt szükség, és Isten meg is segítette Izraelt ebben, de minden módon tudatosította azt, hogy ez a bűn világában egy szörnyűség, a háború, még ha honvédő is, még ha úgymond igazságos is, és nem személyes áldozatot kellett bemutatni, mint egy szándékos személyes bűnért, de valamivel tudatosítani akarta az Úr bennük is, és maga is ki akarta fejezni, hogy borzalmas dolog a vérontás, borzalmas dolog a háború, és ott teljesen tiszta senki nem maradhat, és ezzel függött össze ez a rendelkezés. Érdekességként említem meg, hogy az Úr máskor is kifejezte, hogy ő ha a bűnvilágában kénytelen is volt népét segíteni ilyen harcokban, mert ilyen az Isten csak együtt lép az emberiséggel, és hatalmi szóval nem lehet békét teremteni és eltüntetni a háborúskodást, de mégis kifejezte, hogy neki ez milyen rettenetes és milyen gyűlöletes az Isten lényének, mert mikor Dávid, aki egyébként Isten kedves embere volt, templomot akart építeni, akkor Isten azt mondta, ne építs nekem templomot, mert hadakozó ember vagy, és vért is ontottál. Te ne építs nekem házat, majd a fiad, akinek az idejében béke lesz, és nem lesz háború, ő építsen nekem házat. Tehát a Jóisten ilyen módokon fejezte ki, hogy a bűnvilágában ez létezik, de, és Isten védelmezi az ő népét, de az ő lelkének mégis borzalom ez, és az embernek is borzalom legyen, és tudja, hogy ez milyen ellentétes az Isten jellemével. És Jézus korára ezt átalakították egy mindenkire vonatkozó templomadóvá, és akkori pénznemben ugye 2 drachma volt az összeg, amit minden évben beszedtek az izraelitáktól. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon milyen indítékból kérdezte ez a 2 drachma szedő Pétert, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Talán a kérdés hangsúlyából is érezzük, hogy ez egy törbecsaló kérdés volt. Valószínű a farizeusok és írástudók, akik örökké kísérték Jézust az útjain, és ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, keresték, ha kikaphatnak valamit szót a szájából, hogy vádolják őt. Olykor a tanítványait környékezték meg, és közvetve a tanítványain keresztül igyekeztek valamiből vádat kovácsolni. És ugye ez is ilyen volt, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Miért lehetett gyanúsítani Jézust ezzel? Mert 2-szer is megtisztította a templomot, a történet idején még csak 1-szer, szolgálata az idején, aztán majd később szolgálata végén újra, és egyáltalán a külsődleges vallásosságot valódi Isten lényéhez illő erkölcs nélkül Jézus mindig kritikával illette is. Hát ezért ott volt a gyanú, hogy, és ugye ezzel igyekeztek vádolni őt, hogy a templomot nem tartja olyan nagynak és szentnek, mint az izraeliták, és rögtön ott volt a gyanú, hogy nem fizeti-e a 2 drachmát. Ugye csak egy pillanatra jegyzem meg, hogy olyan döbbenetes ez az íge, hogy Jézus mindig így kísérték emberek, hogy talán valamit kikapnak a szájából, hogy vádolhassák őt. Olyan megvetésre méltó álnokság ez, mindig legyen távol a mi lelkünktől, hogy soha bele ne keveredjünk ilyenfajta magatartásba vagy stílusba. És Péter, ugye ezt persze érzékelte, az ő füle rögtön hallotta, ez már Jézus szolgálatának az utóbbi szakaszában volt, hogy mire irányul ez a kérdés, és azon gyorsan rávágta teljes jó akarattal és jó szándékkal, igen. Szó sincs róla, hogy a mi mesterünk nem tiszteli a templomot, hogy ne fizetni a templomadót. És azt olvassuk, hogy amikor bement a házba, ezek szerint nem volt messze Jézustól, mert csak egy kis távolságban volt tőle, akkor Jézus megelőzte őt, tehát mielőtt ő bármit mondott volna az esetről, hogy mi volt a kérdés, és ő mit válaszolt, akkor megkérdezte tőle, hogy mit gondol Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaiktól-e, tehát a király fiaitól, vagy az alattvalóktól és idegenektől. Péter biztosan először nem is álmodta, nem is sejtette, hogy mire vonatkozik ez a kérdés, de Jézus sokszor alkalmazott példabeszédeket, és ő magától értetődően válaszolt rá, természetesen a fiaitól nem, hanem a családon kívüliektől, alattvalóktól vagy idegenektől. És akkor Jézus nyomatékkal mondta, tehát a fiak szabadok, a király fia vagy fiai szabadok. És én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban Péternek leesett a tantusz, ahogy szoktuk köznyelven mondani. Ebben a pillanatban rádöbbent, hogy ő nagyon jó szándékkal, de csak egyetlen szempontból közelítette meg ezt a kérdést. Hiszen tudni kell, hogy Izraelben volt egy réteg, akik mentesek voltak a templomadó fizetése alól. Ezek voltak a papok és a proféták. Ők mentesek voltak a templomadó alól. És ha Jézus megfizeti a templomadót, akkor ezzel akaratlanul is ledegradálja a mesterét, mert akkor ő még csak nem is pap, még csak nem is proféta, hanem egy alattvalója a nagy királynak, nem pedig a király fia, aki köteles a templomadót megfizetni. Pétert nem sokkal korábban kérdezte Jézus, ugye, illetve a tanítványait, hogy kinek mondotok engem, és Péter gyönyörű választ adott, ugye ezt Máté evangélium a 16. fejezetében olvassuk, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És röviddel ezután, ezt meg Máté evangélium a 17. fejezete örökíti meg, Péter egyike volt annak a három tanítványnak, akik az úgynevezett megdicsőülés hegyén látták Jézus átváltozását, látták, ahogy ruhája hófehérré lett, ő maga mennyei dicsőségben, és megjelenik néki Mózes és Illés, és beszélgetnek vele, majd felhő takarja el őket. Tehát ezt ő látta, és élete végéig mély nyomot is hagyott benne. És ezek után, hogy ő abszolút meg volt győződve, és hogy így mondjam, szinte kézzelfoghatóan is bizonyságot nyert arról, hogy Jézus a mennyből jött, Isten fia, a király fia. Mégis ő gyorsan, nagy jó akarattal azt mondta, hogy igen. És ekkor Péter most megértette, hogy ha a legjobb szándék is vezette, elhamarkodottan válaszolt, és akaratlanul hamis bizonyságot tett a mesteréről. És ekkor Jézus így folytatta: de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját, egy státer találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem és te érettem. A státer olyan pénzegység volt, aminek az értéke 4 drachma, annak felel meg. És mikor Jézus kimondott egy fontos elvet, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és olyan módon teljesítette azonban mégis, tehát azt mondta, add, hogy meg ne botránkoztassuk őket, de olyan módon teljesítette ezt az igény, ami megint csak az ő istenségének a nyilvánvalóvá tétele volt. Mert ki az, aki tudja azt, hogy az első hal, amit kifogsz, az valahol benyelt egy státert, és találsz egy státert a szájába. Ugye vannak, akik szeretik ezt másképp magyarázni, csak ugye példának mondom, hogy amikor az emberek csak emberi módon akarják magyarázni az írást, és tulajdonképpen nincs valódi igeismeretük, vagy valódi hitük sem, akkor mik jönnek ki ebből? Ugye egy sereg komoly írásmagyarázó ezt úgy próbálja értelmezni, hát Jézus tulajdonképpen azt mondta, hogy majd annak a első halnak az árából, amit kifogsz, abbonnak, ha eladod, annak az ára majd kiadja a érted, és én értem a 4 drachmát. Na de hát, aki ismeri az evangéliumokat, emlékszik a csodálatos halfogások történetére és egyebekre, azt tudja, hogy Jézus úgy nyilatkozott meg, mint aki a természet abszolút ura, aki eznek a titkát nem tudjuk, hogy mi a titka az Isten minden tudóságának, nem csak minden ható, de minden tudóságának, de ezt Jézus egész földi élete egyértelműen tanúsította. És akkor most nézzük meg, miután a történetet röviden áttekintettük, hogy tulajdonképpen mi ennek a máig szóló mondani valója a mi számunkra. Először is ez az elv, amit Jézus itt megfogalmazott, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mikor érvényes, alkalmazandó, és mikor nem. Mert ugye mindnyájan tudjuk azt, hogy találkozunk emberekkel, akik nem értik, nem ismerik az Isten dolgait. Találkozunk emberekkel, akik másképp gondolnak valamit, mint mi, és úgy hat ránk az ő, és nem szeretünk mást mondani, mint amit ők elvárnak. Ugye ismerjük ezt az elvárásoknak megfelelés. Emberek képviselnek valamit, mondanak valamit, és hát most mi, hogy az elvárásuknak megfeleljünk, hogy meg ne botránkoztassuk őket, hogy mi másképp gondolkodunk, vagy más a véleményünk. Akaratlanul is, pillanatok alatt tudunk igazodni ezekhez. De ez az elv, hogy meg ne botránkoztassuk őket, csak bizonyos esetekben alkalmazható. Akkor alkalmazható, amikor nem ellenkezik az írással az, amiről szó van. Ebben az esetben a templomadó volt egy bizonyos bibliai alapja, és ugye Jézus, amíg csak a templom érvénye le nem járt, az ő atya házának nevezte a templomot. Tehát nem egy olyan dologról volt szó, ami az Isten igéjével ellentétes. Másrészt pedig Jézus megértéssel kezelte, hogy sajnos a papi vezető rétegnek a hatására az emberek nem ismerték fel azt, hogy kicsoda ő igazán. Ugye szinte nem tudjuk elképzelni, hogy amiket Jézus cselekedett, amilyen fedhetetlen volt Jézus élete, hogy hogyan lehetett az, hogy mégsem ismerték fel őt. De amikor megkérdezte Jézus tanítványát, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor ilyeneket mondtak, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak, némelyek egynek a proféták közül. Ez már ugye Máté evangélium a 16. fejezete jegyzi föl, tehát már Jézus galileai szolgálatában jó mélyen benne van, amikor ez elhangzik, és noha a legnagyobb csodáit cselekedte, és az egész személye, tanítása abszolút hitelesített mindte a személyét, és mégis az emberek nem jutottak többre. És ez volt a papi vezető réteg tevékenységének az eredménye. Hiszen amikor még szolgálata legelején, amikor még Jézus alig cselekedett valamit, még csak éppen fellépett, elment hozzá Nikodémus, a zsidók egyik főembere, olyan logikusan kimondta: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert ezeket a jeleket senki sem cselekedheti másképpen, csak ha Isten van vele. De itt döbbenetesen és félelmetesen láthatjuk, hogy vallási vezetőknek milyen hihetetlen befolyásolási hatalmuk van. Emberek azt hiszik, hogy az Istennek való engedelmesség azt kívánja, hogy alárendeljék magukat vallási vezetőknek is, és feltétlenül kövessék őket. És Jézus korában is így volt, hogy olyan tekintélyen rendelkeztek, hogy azt semlegesíteni tudták, ahogyan Jézus élt és ahogyan cselekedett, és kételyeket tudtak támasztani a személye iránt. És Jézus ezt értette meg, tudta, hogy ez az állapot, tudta, hogy az emberek távolról sincsenek tisztában abban, hogy ő kicsoda a valóságban, és irántuk való részvétből, hogy őket aztán ne lehessen ezzel még jobban Jézussal szembefordítani, hogy lám, kicsoda Jézus, még a templomadót sem fizeti meg. És hogy ezzel is vádolják őt, és ezek az emberek ezt elhiggyék, és ezért még inkább elidegenedjenek Jézustól, ezért mondta, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mert nem kifejezetten Biblia ellenes dologról volt szó, sőt, egyáltalán nem Biblia ellenes dolog volt a templomadó. Igaz, hogy Jézus ez alól szabad lett volna, egyértelműen szabad, hiszen ő nem csak pap volt, nem csak proféta volt, hanem egyenesen Isten fia és isteni lény. Jézus azt mondta, ennek ellenére, mivel nem értik az emberek, tömegekben nem értik, hogy ő kicsoda, is megütköznének, és újabb vádpont lenne ellene. Azért ő érettük, és én érettem, fizest meg nékik. De ez az elv nem alkalmazható akkor, amikor valami kifejezetten Isten igéjével ellentétes. Ugye Pál apostol is írja azt, hogy én nem élek a szabadságommal, ugye ismerjük a leveleiben, van ilyen, szabad lennék, de nem élek a szabadságommal, hogy meg ne botránkoztassak embereket, vagy erőtlen hitűeknek ez nehogy tör legyen. Például az apostol nem fogadott el adományokat, noha tudta, hogy joga lett volna bizonyos helyeken, nem fogadott el. Úgy érezte, az emberek erőtlenek, úgy érezte, hogy ez vádnak tenni ki őt, akkor két kezével végezte a létfenntartáshoz szükséges tevékenységet, a sátorkészítést. Tehát az apostol messze menően alkalmazkodott ahhoz, hogy az emberek valamit értenek, vagy nem értenek. Nehogy, így mondta Pál, nehogy valami akadályt gördítsek a Krisztus evangéliuma elé. És nekünk is kell alkalmazni ezt a meg ne botránkoztassuk elvet, nehogy valami akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé, amikor emberek valamit nem értenek, amikor valamire nem felkészültek, és amikor nem az igével kifejezetten ellentétes dologról van szó. De amikor olyasmi van, ami az Isten igéjével ellentétes, akkor az érvényes, amit az apostolok mondtak. Ugye emlékszünk rá, amikor a főtanács elé idézték őket, Istennek kell engedni inkább, hogy nem embereknek. A belékhez írt levélben, ha akár mennyből jövő, abszurd ugye a példa, de a Pál apostol az abszurdig fokozza a dolgot, ha mennyből jövő angyal jönne, és mondana nektek mást, vagy mi, valami történne velünk apostolok, és egyszerre mást kezdünk beszélni, mint ami az evangélium, mint ami az Isten szava, Azt mondta, nem. Ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Szökezi le itt, ugyanitt Pál apostol. Tehát nagyon kell disztingválnunk, mikor alkalmazható ez az elf, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és mikor nem alkalmazható. És minden embernek az erkölcsisége mutatkozik meg abban, hogy az elvárásoknak megfelelés kényszere az erősebb benne, vagy pedig az igazsághoz való hűség. Minden körülmények között az ahhoz való hűség. És nézzük, milyen további tanítást tartalmaz ez a történet. A következő kérdésünk az, hogy mire tanít az, hogy Péter teljes jó szándékkal, de elhamarkodottan válaszolt. Arra tanít minket, hogy nekünk is sokkal többet kéne Jézust megkérdezni, mert megkérdezem, messze volt Jézus Pétertől? Ott volt, be kellett csak menni a házba. Mennyivel helyesebb lett volna, ha Péter bemegy a házba, és megkérdezi Jézustól, hogy mit cselekedjen. És megkérdezem, nekünk közel van Jézus, ha valamit kérdezni akarunk? Nagyon közel van, hiszen azzal, hogy ő visszatért a mennybe, nem távozott el tőlünk, maga mondta, hogy minden napon ti veletek vagyok, minden nap a világ végezetéig. És ebben még az is benne van, hogy a hétköznapi dolgainkban, a kis problémáinkban is mindenben. De valahogy mi nem tudjuk kiverni a fejünkből azt az istenképet, azt a téves istenképet, hogy hát alapvetően nekünk kell az életünket irányítani, végezni a dolgainkat, és csak nagy dolgokban illik az Urat megkérdezni. Arról nem is beszélve, hogy sokszor még nagy dolgokban se kérdezzük meg. De figyeljük meg, hogy az Ószövetségben milyen gyakran találkozunk ezzel, megkérdezte az Urat, megkérdezték az Urat. És most ugye kicsit saját magunktól kérdezzük meg, hogy mi hányszor kérdezzük meg az Urat. Mondjuk egy elmúlt időszakban mi mindenben kérdezzük meg az Urat. És az ember ezt valahogy azt hiszi, hogy csak mennie kell a saját fele után, csak tennie az élet dolgait a maga elképzelései során. De amikor nagy bajban van, vagy amikor hát tényleg most már sehogy nagyon tanástalan, akkor esetleg megkérdezi az Urat. De ismétlem, ez a mondat, hogy ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jézusnak az a kijelentés, hogy nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Vagy az az ige, amit Jakab apostol ír le, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő készségesen és szemrehányás nélkül adja, késztesse minket arra, hogy mi sokkal sűrűbben kérdezzük az Urat. Mondanék egy példát, amikor Jézus ezt ismerte el, hogy valaki őt kérdezi. Olvassuk a Nátánál történetet János evangélium a második fejezetében. Messiás váró volt, mert keresztelő János tanítványa volt. És amikor keresztelő János tanítványai közül néhányan megismerkedtek Jézussal, ugye talán emlékszünk a jelenetre, hogy mikor keresztelő János szavát újból hallották, hogy ő az Isten báránya, akkor egyszerűen nem tudtak lemaradni Jézustól, és követték őt, és vele maradtak aznap. És ennyi nekik ez első rövid találkozás és beszélgetés elég volt, hogy másnap már úgy adták tovább a hírt a barátaiknak, közvetlen ismerőseiknek, akik szintén keresztelő János tanítványai voltak, megtaláltuk a Messiást. És Nátánael azonban kételyek voltak, és azt mondta, hogy a názáreti Jézust, a József fiát, és azt mondta, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. De ő mégsem engedett egyszerűen az előítéleteinek, mert azt olvassuk a Szentírásban, mikor Jézus találkozik vele, mert ennek ellenére, az előítéletei ellenére elment, hogy Jézussal találkozzék, és mikor elment, akkor Jézus azt mondta, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Ki tudjuk következtetni a történetből, mi lehetett a fügefa alatt? Egész biztos, hogy imádkozott. Neki döntő volt a messiás kérdés, és az Istentől kért tanácsot, hogy segítsen neki felismerni a messiást. Hallottak már a híreket Jézusról, és hogy vajon Jézus-e a messiás. És Ellen White hozzáfűz egy mondatot ehhez a Nátánáller történethez, és azt írja, nekünk többet kéne a fügefa alá menni. Értjük, mit jelent ez a mondat? Többet kéne a fügefa alá menni. Tehát sokkal gyakrabban kellene kérdezni Istent. Uram, mi a te véleményed? Uram, te ezt hogy látod? És el tudjuk képzelni, hogy Isten elutasítja azt az embert, aki őszintén és komolyan kérdezi őt. Jézus azt mondta, hogy hát mi földi szülők sem adnátok a gyerekeiteknek mást, mikor kenyeret kért tőletek. Hát a ti mennyei atyátokról elképzelitek, hogy valaki tanácsot kért tőle, és ő majd félrevezeti, vagy nem válaszol, vagy ilyesmi. És majd kérdezem, óriási dolog ez, hogy ha ez az ígéret, ha nincs bölcsessége, kérje Istentől. Hát micsoda lehetőségünk van, hogy Istentől kérhetünk bölcsességet, Istentől kérhetünk tanácsot, ami hétköznapi dolgainkhoz, problémáinkhoz. És miért nem élünk ezzel a lehetőséggel? Miért nem kérdezzük sokkal többet és sokkal gyakrabban az Urat? Sokszor meddig vergődik az ember egy bizonytalanságban, egy aggodalmaskodásban? Hát ehelyett kérdezzük meg az Urat, és nyugodjunk meg, hogyha mi úgy kértük ezt, mint aki alázattal elismeri, hogy nincs bölcsessége ehhez a dologhoz, de mi, mint a mennyei atyánktól, bizalommal kérdezzük ezt a dolgot, akkor nyugodtan menjünk a dolgunkra, és tudjuk, hogy Isten útba fog igazítani. Ott és akkor, amikor szükségünk van rá, nem kell ehhez egy csodának történni, hanem egyszerűen megvilágosítja az agyunkat, és abban mi megnyugvást találunk, és kristály tisztán megjelenik előttük, hogy ezt kell tenni. Tehát, ha megkérdeznénk az Urat, aggodalmaskodás, vergődés helyett, és hinnénk azt, hogy ő nekünk válaszolni fog akkor és ahogyan a legmegfelelőbb, akkor nem őrülődnénk problémákon, és nem fognánk mellé, és nem követnénk el hibát, hanem csak megyünk az utunkon, és tudjuk, hogy egyszer csak a Jóisten nekünk ezt megvilágosítja, és akkor azt mi teljes világossággal látjuk, hogy ez a helyes, ezt kell tenni. És ezt a lelki magatartást kellene nekünk sokkal, de sokkal gyakrabban gyakorolnunk. És még egy utolsó tanítást is szeretnék kiemelni ebből a történetből. Ugye ez a két drachma szedő nem tudott Jézus istenségéről, nem ismerte, vagy nem ismerte el. És Péter viszont ugye tudta. De mégis ebben a történetben neki is, és mindannyiunknak Jézus kétféleképpen is kinyilvánította az ő isteni dicsőségét. Először is, hogy ő nem volt tanúja a beszélgetésnek, Péter is a két drachma szedő között, de amikor bement Péter, ő pontosan tudta, hogy mi történt, sőt azt is tudta, hogy mi a dolog lényege, hogy a Péter azt nem fogta föl, hogy az ő mestere nem köteles a templomadót fizetni, mert ő Isten fia. És egy egyszerű kérdéssel pillanatok alatt rávezette Pétert a dologra. És a másik pedig az a bizonyos első hal, amit kifogott. Ki az, aki terelni tudja, ha kell még a halakat is? Hát a csodálatos halfogásoknál is ez derült ki. Az Istennek egyszerűen minden lehetséges, szó szerint minden lehetséges. És ez annyira nyilvánvalóvá tette, hogy ő kicsoda. És megkérdezem, hogy mi mindig tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus kicsoda. Ugye olvassuk a Bibliában a parancsolatot, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. És az ember milyen sokszor úgy van, olyan könnyedén mondja ki ezt a nevet. Nem gondolunk arra, hogy ő mindig hallja, ha mondjuk. És amikor imádkozunk, még imádságban is védhetünk-e parancsolat ellen. Közelmúltban olvastam valahol egy, nem is emlékszem biztosan, Spurgeon volt, vagy valaki más, aki egy ilyen hasonlatot használt. Azt mondta, amikor mi imádkozunk, és közben úgy az nem probléma, hogy egy pillanatra elkószálnak a gondolataink, mert az bárkivel egy gyorsan megesik, utána bocsánat kérünk, visszatérünk az imádkozásba. De amikor úgy el is engedjük, és hagyjuk is, és nem is csinálunk ebből problémát, erre nagyon illik ez a hasonlat, amit ott olvastam. Azt mondja, ez olyan, mint mikor valakit belép egy király fogadó szobájába, és a király beszélget vele, és míg a király szól hozzá, addig ő kinéz az ablakon, mert mintha jobban lekötné az, ami ott zajlik az utcán. Értjük a hasonlatot? Sokszor így vagyunk, hogy megszólítjuk Isten, de nem gondolunk arra, amit így mond egyszerűen a Zsoltáros, hogy ami Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. És ugye kimondjuk esetleg formálisan, mi atyánk, ki vagy a mennyben, de nem realizáljuk, mi az, hogy menny, és mi az, hogy a menny Istenéhez beszélünk. És egy például prédikátor könyve azt mondja egy helyen, Isten az égben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. És ez nem azt jelenti, hogy nagyon szűrten néhány szót szóljunk, de azt jelenti, hogy csak olyat, amit őszintén, amit teljes szívből mondunk, amit komolyan mondunk. Ugye, amit így fordít a Biblia, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, a szó szerint fordítva így lehetne, ne legyetek fecsegőek, mint a pogányok. Ugye, tehát mesélte valaki nekem, hogy a nagymamája az nagyon szerette a rózsafűzér imádságot, és ült ott a konyhában egy széken, mozsolt a rózsafűzért, mondta az imádságot, közben minden megszólalt, Pisti, ezt csináld, a másik gyereknek te ezt csináld, aztán megint tovább. De sokszor mi is hajlamosak vagyunk ám, hogy imádkozunk, és a gondolataink teljesen elkószálnak, hol ide, hol oda. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha imádkozunk, addig ki se nyissuk a szánkat, míg előbb nem gondoltunk bele, hogy kicsoda az Isten, és hogy a mennyei király fogadó termébe lépünk. És olyan tisztelettel szólítsuk meg őt. Nagyon szeretem azt a bibliai igét Péter levelében, hogy az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nem csodálatos igaz? És amikor a mi atyánk első kérése így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved, az másokra vonatkozik, vagy ránk is? Hogy az Isten lénye, az Isten neve legyen nekünk szent. Mert ez a pici történet is felvillantja, hogy kicsoda ő. És a mi gondolatainkat ugyanúgy tudja, és a mi beszédeinket ugyanúgy tudja, mint Péterét, és ugyanúgy tudja, hogy mi a lényeg, ugyanúgy tudja, hogy mi a mi betegségünk, vagy mi a mi hibánk, vagy mi az, amit mi rosszul tettünk. De ő nem avatkozik az életünkbe, erőszakkal soha. Ugye, ha mi nem igényeljük, akkor nem. Még a betegektől is mindig megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Akarsz meggyógyulni? Pedig hát rájuk volt írva, hogy miért mennek hozzá. Mert az ember igénye nélkül ő nem cselekszik. Ha mi nem kérdezzük, nem fogja ránk erőszakolni az ő véleményét vagy tanácsát. De ha kérdezzük az Urat, biztos, hogy az Úr válaszol, és úgy válaszol, ami a tökéletes, ami a tiszta, és semmiképpen cserbe nem hagy bennünket. Hát azzal fejezzük be ezt az igehirdetést, hogy mi kérdezzük az Urat sokkal többet. Legyen egy fordulópont az életünkben, és jusson eszünkbe, hogy egy tiszteletteljes megszólítás melletti komoly imádságban mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Uram, nincs bölcsességem ehhez is ehhez a dologhoz. Félek, hogy téves dolgot teszek, mert tiszta jó szándékból lehet óriásit tévedni, mint Péter is. Tiszta jó szándékból, hogy a mesterét mentse a vádakkal szemben, akaratlanul a mesterét leszállította a prófétánál is kisebbre. És ezt ő nem látta. Tehát mi sokszor mondjuk azt az Úrnak, hogy Uram, nekem nincs bölcsességem, tanácsolj igazi csútba, és a segítséget biztosan meg fogjuk kapni. A végidő rettenetes útvesztőiben, hiszen Jézus is azzal kezdte a nagy profétikus beszédét, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, figyelmeztetett a hitetés hatalmára. Nekünk nagyon fontos, hogy Isten tanácsát kérjük, nem csak az igéje által, de úgy, hogy a Szentlélek által konkrétan kérjük, hogy nekünk adjon világosságot, nekünk adjon tiszta látást, segítsen minket helyes válaszokhoz, helyes döntésekhez. A Jóisten áldja meg az ő igéjét mindannyiunk számára. Amen.
1: Isten tiszteletünk végén a gyülekezet énekelje el a 233-as számú ének első négy versét. Tehát a 233-as számú ének első négy versét énekeljük.

0: Megköszönni, hogy ezt a történetet is megörökítetted a mi számunkra. És Urunk, annyira szembesít minket azzal, hogy mi milyen könnyen egy szempontból nézünk dolgokat, és nem tudjuk látni az egészet, és nem tudjuk megtalálni a helyes pontot. Drága jó Urunk, segíts, hogy azok közé tartozzunk, akikben van annyi alázat, hogy folyamatosan elismerjük, hogy nincs bölcsességünk, nincs elég bölcsességünk ahhoz, nincs isteni bölcsességünk ahhoz, hogy ebben az űrzavaros világban, a komplikált dolgok között mi mindig meglássuk a te utadat, az igazság biztos egyenes ösvényét. És bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy bár valljuk, hogy hiszünk benned, bízunk benned, mégis oly ritkán kérdezünk meg konkrétan dolgok felől. Segíts, hogy ez a történet is rávezesse minket arra, hogy ezt sokkal inkább gyakoroljuk. És Urunk, bocsásd meg azt is, hogy biztos, hogy mi is sokszor vétettünk a parancsolat ellen, hogy a te nevedet ne vegyük hiába a szánkra. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen gondolataink is elkalandoznak, és olyan nehezen tanuljuk meg az igazi tiszteletteljes, de egyben hitteltelyes buzgó imádságot. Segíts, hogy a rohanó életünkben, amikor oly nehéz azt az igazi csendet megtalálni a belső szobában, amikor tudatosulhat bennünk, hogy te ki vagy, és mi hozzád szólunk, és mindent rád bízunk, hogy mi mégis megtaláljuk, olyan nagy legyen bennünk a szomjúság, olyan nagy legyen bennünk a szükségérzet ezután, hogy minden akadályt legyőzve megtaláljuk a helyet, az időt, amikor mi így könyörgünk hozzád, és minden dolgunkat rád bízzuk. És Urunk, hisszük is, de kérjük is, hogy adj nekünk olyan bátorító, buzdító tapasztalatokat arról, hogy hallod az imádságunkat, és válaszolsz rá, hogy egyre erősebb legyen bennünk, és egyre inkább gyakorlattá legyen, hogy téged kérdezünk. Hallgasd meg, Urunk, kérünk a mi imádságunkat. Maradj a te békességeddel és szeretetteddel mindannyiunkkal. Amen.
1: Szombatnapi istentiszteletünk zárásaként énekel a gyülekezet a megkezdett ének 7. és 8. versét. Tehát a 233-as szám ének 7. és 8. versét énekeljük el.

0: Kedves gyerekek, szokás szerint először nektek szólunk pár szót. A Biblia vers, amit ma megtanulunk, így hangzik: áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hallottátok, hogy semmi jó téteményéről, semmi segítségéről, semmi jóságáról a Jóistennek ne feledkezzünk el. Ugye értitek, mi ez a szó, hogy semmi, hogy egyről se, egy segítségéről, egy jóságáról se feledkezzünk el, amit tapasztaltunk az életünkben. Tudom, hogy szoktatok este elalvás előtt imádkozni. Most nem kérdezhetem meg, hogy mit szoktatok imádkozni, de tudom, hogy sok gyerek csak úgy megköszöni gyorsan, hogy köszönjük, Jóistenünk, hogy ma vigyáztál ránk, vagy valami hasonlót. De én szeretnélek titeket arra bíztatni, hogy mikor este imádkoztok elalvás előtt, akkor egy kicsit gondolkozzatok el, hogy ma engem miben segített meg a Jóisten. Ma én mit köszönhetek neki? És fogjátok tapasztalni, hogy az ember szíve úgy megmelegszik, mikor belegondol, hogy én ma mi mindent, lehet az egész kis dolog, amiben a Jóisten engem megsegített, megáldott, amit köszönhetek neki. Elmondok nektek egy kis történetet. Én is például egy szombat este jutott eszembe, hogy majdnem elaludtam annélkül, hogy ezt megköszönjem. Az történt, hogy reggel úgy volt, hogy az Isó Eszti néni, innét az egyik gyülekezeti tagunk fog ember behozni ide az istentisztelt autóval, mert én kicsit kijebb lakom, mint Budapest. És hát tudjátok, nekem pontosan ide kell érni, ott tanítom fönn a tizenéveseket a szombatiskolában. És ilyen, és az történt, hogy megcsúszott az autója a kapunk előtt, és félig belecsúszott az árokba. És én csak utólag tudtam meg, hogy mi történt, hogy jött arra az utca vége felől egy házaspár, szépen föl voltak öltözve, az egyik kezébe egy virágcsokor volt, és úgy látszik, mentek valahova valakit köszönteni, és mikor ott látták, hogy Eszti néni bajba van a kapu előtt, egy pillanat alatt kedvesen odajöttek, hogy majd ők segítenek. Eszti néni mondta, hogy elnézte azt a férfit, olyan kis vékony férfi volt, hát hogy fognak ezek ezt a kocsit innét kiemelni? És azt mondja, mint a pille egy pillanat alatt kiemelték. Hát csak utólag gondoltunk rá, hogy nem a Jóisten késztett őket, ha te mész ünneplőbe, kezedbe csokor virág, most ott egy autót onnét kiemeljél, hát azt mondod, hogy ha együtt érzel velük, hát majd telefonáljunk valahova segítségért, legfeljebb, de hogy te ünneplőbe öltözve odaállsz azt az autót kiszedni, nekünk pedig, ha még telefonálgatás, segítségkeresés, akkor elkéstem volna, nem értem volna ide az Isten tiszteletre. És az egyik még csupa sár is lett. És azt mondta neki a férje, nem baj, hazamész, átöltözöl. Még csak nem is bosszankodtak, vagy olyan természetesnek vették, és csodálatos, hogyha nem is olyan nagyon nehéz autó, de hát minden autónak megvan a jó súlya, és egy pillanat alatt kiemelték, és este mielőtt elaludtam, gondolkoztam, jaj, majdnem elaludtam, hogy a Jóistennek ezt megköszönjem. Nem is olyan kis dolog, hogy a Jóisten lelke indított két ünneplőbe öltözött embert, hogy mégis azonnal segítsenek, és hogy nem is tűntek olyan erős testalkatunak, és mégis azt a kocsit ki tudták lendíteni. Azt hiszem, az angyalok segítettek nekik, hogy meg tudták tenni. És csak arra tudunk gondolni, hogy a Jóisten áldja meg őket, hogy ilyen szívesek és segítőkészek voltak. Tehát arra kérlek benneteket, gyerekek, hogy mikor este elalusztok, figyeltek rám egy picit, mikor este elalusztok, akkor gondoljatok arra, hogy mit köszönhetek ma a Jóistennek. És köszönjétek meg úgy néven nevezve, és akkor a szívünkbe beköltözik a hála a Jóisten iránt. Mondjátok csak velem az alapigét. Áldjad, mondja, aki tudja, mondja velem. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mehettek szépen a helyetekre.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a Jóistennek áldását kérem és kívánom az ő igére és mindannyiunk szívére, hogy jó talajra találjon abban Istennek az Istentől elhintett mag. Kedves testvéreim, A Péter apostol második levelének a harmadik fejezetében, innen az első verstől olvasom el, a hetedik versig bezárólag, de a témával közvetlenül a 5., 4., 5., 6. vers van. Azt mondja itten, ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem. Hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolatjáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek is az istentelen emberek romlásának napjára. Itt Péter apostol emlékeztet az özönvíz esetére, és némi párhuzamot von a világ vége meg az özönvízi katasztrófa között. Az Úr Jézus is hivatkozik az özönvízi időkre, az özönvíz előtti időkre. A Lukács evangéliumának a 17. fejezetében, a 26. és 27. versekben ekképpen szól. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Emlékedésemet erre a két bibliai hivatkozásra szeretném felépíteni, és pedig a világ végéről beszélve. Ez a téma engemet már nagyon sok idő óta foglalkoztat. Ugyanis felfigyeltem egy érdekes jelenségre. Még ezelőtt 40-50 évvel fiatalok voltunk akkor még, és erősen tiltott volt világ végéről beszélni, mert ugye akkor a kommunizmus a fényes jövőről álmodozott. Mi titokba osztottuk meg hitünket és véleményünket ezzel kapcsolatban nagyon sokakkal. Az eredmény pedig az volt, például mi nálunk Romániában, tehát ilyen viszonylatban beszélek, hogy minden nyilvános evangelizáció nélkül évente 3-4-5 ezer új tag keresztelkedett meg. Gondolom, hogy több minden hozzájárult ahhoz, hogy a mostani állapotokkal ellentétben, amikor mi nálunk is már 11. éve, hogy úgynevezett visszafelé növekedés van, ez a minus vaxtum, tehát mind kevesebben vagyunk, pedig hát óriási költségekkel nagy-nagy evangelizációkat szervezünk mindannyian, az eredmény nagyon kevés. Gondolom, hogy azzal magyarázható, egyfelől, hogy a hangsúly majdnem teljesen a személyes munkára volt téve. És véleményem szerint a hangsúly eltolódás a személyes munkáról a nyilvános evangelizálásra egy alapvető tévedés volt. Nem akarom kritizálni annak az egyháznak a tévedéseit, akihez ragaszkodom, amelyet szeretek, amiben benne vagyok, és ugye szolgálója voltam annyi évtizeden keresztül. De most visszatekintve elgondolom, hogyha mindjárt a rendszerváltás után a prédikátorok nem azzal álltak volna elő, hogy jönnek Amerikából az evangelizálók, és készüljünk fel, hívjuk meg az embereket, hogy tartsák meg az evangelizációkat, hanem azt mondták volna, testvéreim, itt az idő, én megindulok házról házra, és jöjjetek ti is utánam. Talán ma Romániában kétszer vagy háromszor annyi taglétszám lehetne. És ez nem puszta elképzelés, mert ott, ahol kicsiben megtörtént az, tehát ott, ahol a prédikátor egyénileg vállalta a kezdeményezést, helyileg, és a gyülekezetét úgy mozgósította, nem azt mondván, menjetek és missziózatok, hanem gyertek, mert én missziózok, és nézzétek meg, hogyan kell munkálkodni. Ottan mondhatni, hogy csodálatos ébredés történt. Az érthetetlen dolog csupán az, hogy miért nem jártunk mi is úgy el, mint például egy cég esetében. Amikor a cég tulajdonos látja, hogy valami megy, akkor azt általánosítja. Így járjunk el mindannyian, így csináljunk, ennek lesz eredménye. Amikor látja, hogy valami nem megy, akkor azt azonnal leállítja, és elgondolkozik, mit lehetne helyette csinálni, hogy eredményesebb legyen. A második oka pedig maga az üzenet. Lassan nagyon elővigyázatosak lettünk arra, hogy ne sokkoljunk üzenetünkkel, és a hármas angyal üzenetnek a jobb karjával, az egészségügyi reforma, meg szociális intézkedésekkel próbálunk beférkőzni az emberek tudatába, hogy aztán majd becsepegtessük az adventi üzenetet is. Míg Jézus egyáltalán nem így járt el, hanem egyenesen megmondta, vigyázzatok, térjetek meg, mert Istennek országa elközelített. Azért idéztem ezt a két bibliai részt, mert nagyon el lehet gondolkozni fölötte. Azt mondja Péter apostol, hogy az utolsó időben ezzel az üzenettel kapcsolatban, vagy ezzel a hittel kapcsolatban nem csak kétkedők, passzív kételkedők támadnak, hanem egyenesen csúfolódók. És pedig úgy csúfolkodnak, hogy mintha igazuk lenne. Tehát nagyon észszerű, nagyon racionális az, amit mondanak, hiszen megígérte, ti vártátok, megígérte nem csak azt, hogy eljő, hanem hogy sürgősen, hamarosan eljő, az idő múlt, és ime Jézus még nem jött el. Tehát észérvekkel támasztják alá, hogy igenis a csúfolódó magatartás most egy kicsit indokoltnak látszik. Gondolom, hogy abban az időben is, tehát a kereszténység kezdetén, mint akár ma is, a csúfolódók élén mindig az írástudók állnak. Nem is az egyszerű nép, aki kevésbé érti meg a dolgokat, hanem az írástudók, akik gondolkodnak, akik megfigyelik a dolgokat, elemezik azokat, következtetéseket vonnak le. Hol van az ő eljövetelének ígérete, kérdezik, és az egyik hivatkozás erre utal, hogy nem teljesedett, a másik pedig kiérthető a gondolatmenetből, hogy hát a világnak, ennek a hatalmas nagy világnak hogyan is lehetne vége. Mi nem hiszünk Istenben, mondják az írástudók, tehát nincs egy olyan hatalom, isteni hatalom, ami elégséges lenne, hogy elpusztítsa a Földet, és az embernek pedig ilyesmi nem áll hatalmában. nem főleg a kereszténység kezdetén. Íjakkal, lándzsákkal, meg ilyesmikkel elképzelhetetlen volt, hogy véget vetni az emberi történelemnek. Háborúk voltak akkor is, pusztított, visszataszító nagy háborúk, de az élet mindig újra született, és a más-más civilizáció újra szóval létesült és élt. Tehát a másik érv az, hogy ki lenne az, aki elpusztíthatná a Földet. Na most erre szeretném a ti figyelmeteket is felhívni, ami engem meggondolkoztatott, megdöbbentett, és érdemes mondom fölötte elgondolkozni, hogy valami hasonló történt az özönvíz esetéhez. A White irodalom egyik könyve, a Pátriárkák és proféták, az Özönvíz című fejezetében leírja azt, hogy az alatt a 120 év alatt, amíg Noé megépítette a bárkát, ő prédikált, sőt minden kalapácsütés megfelelt egy-egy üzenetnek, hogy valami készül, valami jő. Kezdetben egyeseket meg is hatott a prédikálás, de az általános, a tömegreakció végül mégiscsak az volt, hogy kétségek és csúfolódás. És ott is az egyik érv ez volt, hogy soha a földre nem esett olyan mennyiségű víz. Harmadként leszállt valamennyi, de hogy előzönyője, ellepje az egész látható világot, ilyesmi lehetetlenség. És csúfolódtak. Na most a csúfolódásuk addig tartott, írja a könyv, amíg valami különös dolog történt. Az állatok lassan-lassan kezdtek bevonulni a bárkába. Aztán minden látható ok nélkül azok a hatalmas ajtók becsukottak, és a retesz rázárult az ajtóra. Akkor megdöbbentek, és elhalt a csúfolódás. Ez egy olyan fordulat volt, egy olyan pillanat, ami kijózanította őket. Megálljunk csak. Hát mégiscsak van valami, amire nem számítottunk. Amikor pedig elkezdtek hullani az első esőcsepek, és aztán az a hatalmas nagy zápor, akkor már senki sem akadt, aki csúfolódott volna. Keresték a menedéket, segélyért kiáltottak. Egy ilyen változást vélek felfedezni a mi időnkben. És pedig 1970-ben, mi nálunk Romániában, jelent meg az utolsó könyv, ilyen gunyoros, csúfolódó hangnemű. A könyvnek a címe az volt, hogy még egyszer a világ végéről, és egy román csillagász írta, nagyon gyakran hivatkozva a könyvlap oldalain az adventistákra, mint olyanokra, akik rémnaív emberek, hiszékenyek, és nem élnek a valóság talaján, hiszik, hogy lesz egy világ vége. De már 72-ben, tehát alig rá két évre, a kommunista Romániában megjelenik egy másik könyv, az is megvan a könyvtáramban, amelyik azt mondja, hogy az emberiség a szakadik szélén. Persze politikai megfontolásból, elővigyázatból, nem említi a szocialista tábort is, a kommunista tábort, hogy a szakadék szélén lenne, hanem a tőkések, a kapitalisták. De aki értelmes ember, és tud a sorok között is olvasni, megérthette, hogy valójában, ha a kapitalizmus összeomlik, de úgy, hogy elpusztul az emberiség, akkor mi sem leszünk kivétel. Mert az elpusztulás egyik oka lehet egy végső, egy harmadik világháború. Abból pedig senki sem jött volna ki győztesen. Aztán, mint sorozat tűz kezdenek megjelenni az ilyenféle kiadások. Néhányat említek meg, ugye megalakul a római klub, a római klub jelentései könyvek formájában. 1974-ben a Szennyes Éden című könyv, aztán 1975-ben Válaszúton az emberiség, aztán 1980-ban a Bezáruló kör, aztán 1981-ben Katasztrófa, vagy egy újabb társadalom, aztán még később Amerika keresztút előtt Francis Fukuyama a szerző, egy híres japán tudós. Megjelennek magyarul is, például Beszélgetések az idők végezetéről, lehet, hogy valakinek meg is van ez a könyve, hiszen itt vettem Magyarországon. Akkor egy Joel Levy nevű szerzőtől a Jelenések könyve az elképzelhető világ végére vonatkozó szenáriók, tehát hogy hogyan mehetne végbe ez a világ vége. Aztán 2005-ben Hubert Reeves arról ír, hogy a Föld súlyosan beteg, rákbetegségben van. Aztán Martin Rees 2003-ban azt mondja, hogy ütött az utolsó óránk, ez megjelent magyar fordításban is. Akkor három magyar szerzőtől az utolsó kísérlet, ez nem régen jelent meg, azt hiszem, hogy egyeseknek meg is van, a tévében is voltak előadások ezzel kapcsolatban. Az Zárórában volt látható. Aztán másik öt könyv, hogy csak az utolsókat említsem, és csak néhányat azok közül, amik megjelentek. Az utolsó öt könyv, most már a hatodikat is beszereztem, arról ír, hogy 2012. december 21-én beköszönt a világ vége. Hát persze, ha olvassuk őket, és időt vettem és elolvastam, mert ez a témakör rettenetesen érdekel, általában olyan forrásokra és adatokra hivatkoznak, amik kétségbe vonhatók. Például, mint a maja kalendárium, ugye? Meg ilyesmik. De van olyan is, ami inkább a tudósok megállapításaira hivatkozik. Ilyen az a könyv, amit elolvastam. Egyéb érvek mellett például megemlíti azt, hogy galaktikánk most a világegyetemben való utazásában egy olyan szokatlan erőtérbe kerül, amely teljesen megbontja naprendszerünk és galaktikánknak is az egyensúlyát. És ennek következtében például olyan borzalmas napkitörések lehetnek, amik felperzselik az életet a Földön. Olyan óriási mega vulkánkitörések, meg földrengések, amelyek hasonlóképpen elpusztíthatnak mindent. És az egyik könyvben direkt utalás van arra, hogy a hét csapás utolsó csapása egy ilyen földrengés, amilyen még sohasem volt. Odaadtam ezt a könyvet az egyik fizikus barátomnak, hívő ember, és nagyon nagy tudású. És azt mondtam neki, hogy a fizikus szempontjából elemezze, hogy mennyiben fogadható el valóságként az, amit ez a könyv ír. Nagyon sokat gazdagodtam az ő véleményével is. A tény az, persze mi tudjuk, hogy a Földre a világ végét nem ilyen fizikai okok hozzák majd meg. Ezek nagyban hozzájárulhatnak, hiszen a Szentírás beszél olyasmiről, hogy az Isten azokat akarja elpusztítani, akik pusztítják a földet. És a földet lehet háborús úton is pusztítani, egy utolsó világháború ez lenne, de lehet békés úton is pusztítani, amikor ugye mindent tönkre teszünk, életterünket megsemmisítjük, és akkor önmagunk alatt vágjuk ki az ágat. Mivel, amint említettem, foglalkoztat ez a téma, sőt, dolgozom egy ilyen könyvön, a világ vége a tudomány és a Biblia fényében, megpróbáltam összevetni, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodik a tudomány. Szerintem mi az, ami a világ végét okozhatná? Hogyan gondolkodik a Biblia? Hol térnek el a vélemények, és hol egyeznek? És ime, melyek azok a lehetséges okok, mondhatnánk úgy is, hogy jelek vagy okok, amelyek a tudomány szerint elhozhatják a világ végét. Hát egy égitest becsapódása. Vagy ezek a megavulkánkitörések, vagy a génmanipuláció, vagy a demográfiai halál. Egy francia szociológus, Christian Godin írt erről, hogy a népesség robbanás után következik az implózió, vagyis hogy a népesség kihal. Aztán a gazdasági összeomlás, ami hozzájárulhat, terrorizmus, ivóvízhiány, szingularitás, ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia olyan fokra fejlődik, hogy fellázad az emberiség ellen is megsemmisíti, akkor az űrbeli lények támadása, vagy a részecske gyorsító kísérletek, ugye abból támad a szerencsétlenség, vagy az összes elektronika kiég, vagy globális felmelegedést követő jégkorszak, a föld pólusainak megváltozása, a fekete lyukkal való találkozás, vagy a szuperbaktérium megjelenése, és így tovább. Hát a Biblia ezekről semmit sem említ. Talán azért, mert mindezek nem lényegesek abban a tervben, ami a Jóisten üsztervéhez tartozik, és végül az üsztervének a befejezését jelenti. Akkor vannak olyan jelek, ahol a tudomány is, és a Biblia is említést tesz róluk. Háborúk, és háborúk hírei. Akkor betegségek, pandémia tudományos nyelven, tehát olyanok, amik elterjednek az egész földön, akkor éhség, a föld pusztítása, a tudomány fejlődése, fokozott naptevékenység, az egek erősségeinek megrendülése, a hét csapás. És akkor vannak olyan jelek, amikről csak a Biblia említ. Hát mindegyikről lehetne egy egész órán keresztül beszélni. Azok, amikről csak a Biblia említ. Az erkölcstelenség. Itten a tudomány és a Biblia szempontja teljesen ellentétes, eltérő. Azt, amit a Biblia erkölcstelenségnek tulajdonít, arról azt mondja a tudomány, felszabadulunk az előítéletek alól, igaz? Akkor az ökumenizmus, itt is kettős az álláspont, míg mi tudjuk, hogy ez semmi jóra nem vezet, tudomány üdvözli ezeket a mozgalmakat, azt mondja, hogy na végre a keresztények, meg a vallások, amelyek állandóan kaszabolták egymást, most megegyeznek, erre van szükségünk. Itt megint nem tudok kitérni arra a részletre, ami világosá tenni, hogy az ökumenizmus miért negatív és nem pozitív előjelű mozgalom a Biblia szempontjából. De ezt már mindannyian tudjuk. Akkor az elvilágiasodás a Biblia szerint a végnek az egyik jele, a hamis proféták megjelenése, az alvó lelkiség, a lelki sötétség, a félelem és a közöny együttléte, ami valójában ki kéne egymás zárja, a béke és a biztonság hirdetése, az Egyesült Európa megvalósítása, akkor az individualizmus, az üldözés, a jelenések 7:1-3-tól megírt állapotnak a felismerése a mai helyzetben, a mai állapotokban, a hamis csodák, a szorakozás igény, és az üftörténet rejtett eseményei, amiket nem érzékelhetünk mindig, vagy talán egyáltalán egyeseket közülük. Itt van az elpecsételés, a világkormányzás által kiváltott üldözés, ébredés, késői eső, hangos kiáltás, a kegyelem vége, a hét csapás, ítélet és az Úr eljövetelével végződik minden. Ezt csak úgy gyorsan felsoroltam, hogy milyen érdekes, hogy a jeleket lehet osztályozni ilyen szempontból is, hogy mikről beszél, melyekről beszél csak a tudomány, melyekről csak a Biblia, melyekről mindkettő. Vannak más kritériumok is, 8-at találtam, ami szerint a jeleket lehet csoportosítani, osztályozni. Az egyik például ilyen, így hangzik, hogy az a jel, amelynek csak figyelmeztető szerepe van, vagy olyan jel, ami egyenesen hozzájárul a világ összeomlásához. Hát mondjuk egy földrengés, egy helyi földrengés, az lehet figyelmeztető, vagy az, hogy megszaporodott a földrengések száma. Mint hogyha a földkérgen, a földön egy bizonyos izgatottság lett volna úrá, és ez megnyilvánul. Mi tudjuk, hogy erre is van bibliai magyarázat. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy amilyen mértékben Istennek szent lelke visszahúzódik, mert a világ eltaszítja. És mivel isteni jelenlétnek mindig egyensúlytartó szerepe van, megbomlik az egyensúly, azok a feszültségek, óriási feszültségek, amik a földkékében rejlenek, megbomlik az a mindent egyensúlyban tartó erő visszavonul, és akkor kibontakozik a pusztulásnak az egyik jele. Egy másik jel viszont, aminek nem csak figyelmeztető szerepe van, hanem valóban okozhatja az emberiség végét, az lenne a Jelenések 7. fejezetében leírt kép. Vagyis, hogy a Földnek 4 sarkán, tehát univerzális, globális, a 4 angyal visszatartja a szeleket, amik háborút jelentenek, hogy ne fújjanak addig, amíg a Jóisten el nem végzi az elpecsételés munkáját. Arról már nem ír a Biblia, mi történik, ha ennek a munkának vége van. Az angyalok szabadon engedik-e, vagy sem? Lesz-e még egy harmadik világháború, vagy sem? Erről bibliai alapon esetleg, nem tudom, távolról következtetve eljutunk arra a véleményre, meggyőződésre, hogy egy harmadik világháború nem lesz, de majdnem ugyanannyi érv szól amellett is, hogy nincs kizárva ennek a lehetősége. Persze nem lesz döntő szerepe abba, hogy vége legyen az emberi történelemnek. A pontot a végre maga Jézus eljövetele fogja tenni. De addig az ember elpusztíthatja önmagát olyan mértékben, hogy ami már nagyon hasonlít a világ végére. És szerintem erre van egy racionális elképzelés is. És pedig a bűn pusztító és önpusztító. Jézus első eljövetelekor megmutatta ezt az egyik arcát, hogy annyira pusztító, annyira gonosz, annyira az élet és mások ellen irányult, hogy még azt a kezet is, amelyet Isten kinyújt, hogy kihúzza az embert a szakadékból, azt is a keresztre feszíti. A második eljövetele viszont azt bizonyítja, hogy az ember nem csak mással szemben tud gonosz lenni, hanem önmagával szemben is az, mert ilyen jellegű a bűn. Ez a bűnnek a lényege, hogy rombol is pusztít függetlenül attól, hogy másokról vagy önmagáról van szó. És az egész világunk mostan, épp úgy, ahogy bizonyított az emberiség gonoszságát a kereszten, most bizonyítja megint csak az emberi gonoszságát, de önmagát elpusztítva. Persze, amit említettem, az utolsó szó az Istené, ami drága megváltónké, aki el fog jönni nem sokára az égnek felhőiben. Azért gondoltam hasznosnak mindezt megemlíteni, hogy ébresztgessem a bennünk rejlő vágyat és reményt, hogy nem sokára találkozunk a mi drága megváltónkkal. Most már a csúfolódók elhallgattak, sőt, valami nagyon furcsa dolog történt. A mi hallgatásunkra az ő hirdetésük válaszol. Nagyon ritkán lehet szószékről most már erre vonatkozólag hallani ilyen ébresztő prédikációkat. Teologizálunk, beszélünk sok mindenről, túltápláljuk a hallgatóságot. Hasznos és jó dolgokkal. De viszont lassan-lassan az idő elröppen fölöttünk, közeledik a nagy esemény, és meglepetés lehet számunkra is az, amikor egyszer csak beindul a végső esemény sorozat, ami nagyon gyorsan fog történni, és megjelenik aztán drága megváltónk az égnek felhőiben. Azt mondja az Úr Jézus Lukács 21. fejezetében, és hadd idézem szó szerint, és ezzel zárom is. A 25. verstől kezdődőleg nagyon jól ismert bibliai rész, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. És a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Mondta pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát, és minden fákat. Mikor imár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatok jól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is. Mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És aztán azt mondja a 34. versben, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ez egy másik jele a végnek. Fel lehet fedezni a világban és az egyházban egyaránt. A megnehezedett szívűség. Amikor az embert egy olyan tompa közöny lesz az emberen órá, egyfajta megmagyarázhatatlan nem törődömség, az élet nagyon fontos és meghatározó eseményeivel szemben. Éljük a mi magunk mindennapi életét, megfeledkezve arról, hogy tulajdonképpen mi megy végbe a színfalak mögött. Készül a nagy esemény. Gondolom, hogy drága megváltók már szervezi az angyal seregeket, hogy nem sokára beragyogja az ő jelenlétének dicsősége és fénye. Ezt a szenvedő emberiséget. Mi vagyunk az a nép, akiket elhívott, hogy hirdessük ezt az üzenetet. Milyen gyáván, milyen balkezesen, milyen halkan és félve hirdetjük mindezt. Úgy mellékesen, egyebek mellett, Érdemes ezen elgondolkozni, és talán újra gondolni életünket mindezeknek a fényében. Erre segítsen meg, drága megváltónk. Amen.
2: Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 193-as énekünket, és a 193-as énekünknek az első három versét énekeljük el. Tehát 193-as énekünk.

Jóságos Istenünk, köszönjük szépen ígédet, irgalmadat, szeretetedet, melyel hozzánk lehajoltál ismét, és próbálod igazgatni gondolatainkat, érzelmeinket és lépteinket az igazság útján. Jó Atyánk, adj erőt ahhoz, hogy megszívlelhessük intő üzenetedet. Köszönjük szépen, hogy ebben a nagy előjogban van részünk, hogy az utolsó nemzedékhez tartozunk.

0: ragaszkodunk ez az élethez és ehhez a földhöz. Adj erőt, hogy kitépődjön a mi figyelmünk, a mi lelkünk, a mi szívünk a földnek eme káros vonzásából, és felemelkedjen te hozzád. Áldj meg, erősíts meg, és szentelj meg. Szenteld meg népedet, és készítsd fel a veled való találkozásra. Jézus nevében kértünk. Amen.
1: Távozás előtt keressük ki a 334-es számú éneket, és a 334-es énekünk minden versét énekeljük el.

Kedves gyülekezet, ugyanezen gondolatok mentén folytatnánk tovább az ige tanulmányozásunkat, ugyanez a kiinduló igénk. Tehát a Római Levél 10. fejezete, és abból is a 13. vers, kérném, hogy most akkor mindannyian keressük ki. Így szól ez az igevers, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Az Úr nevét segítségül hívni talán különleges ez a kijelentés, azért, mert, hát ugye, ahogy lefordítottam a gyermekek nyelvére, segítségül hívni az Urat, talán könnyebben lehet mit kezdeni ezzel a kijelentéssel. De segítségül hívni az Úr nevét, ez egy nagyon bevett fogalom a Szentírásban, nagyon sokszor előjön. Legelőször is a Mózes első könyve 4. fejezet 26. versében, csak szóban idézem ezt, tehát az 1 Mózes 4.26-ban segítségül hívni az Úr nevét Sétről, illetve Énosról. Olvassuk ezt, tehát erről a két emberről, hogy ők akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Akkor kezdtek imádkozni. Akkor kezdtek rájönni arra, hogy nekik az Istennel kapcsolatot kell ápolni. Az Isten nevének segítségül hívása, tehát ezt jelenti, Isten neve egyértelműen jelzi, mint ahogy minden esetben a név kifejezés a Bibliában, valakinek a jellemét, valakinek az egész lényét. Így értendő, tehát ez a picit talán furcsa kifejezés, hogy az Isten nevét segítségül hívni. De gondoljunk csak bele ebbe az igébe, hogy ez mekkora biztatás, mekkora bátorítás, hogy itt Pál azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Urat, azt az Úr megsegíti. Annak az Úr segítséget ad. Tehát ez valami páratlan bátorítás az imádságra, és gyakorlatilag azt mondja ki itt az apostol, hogy ha a segítségkérés lelkülete hatát minden imát. Tehát így értsük ezt az igeverset, hogyha mi úgy imádkozunk, mint aki segítséget kér, mint aki nagyon jól tudja, hogy segítségre van szüksége, mert a segítség nélkül elveszett. Na, azt az embert fogja megtartani az Isten. Arról a kérdésről szeretném, hogyha gondolkodnánk itt az imádság kapcsán, hogy hányszor vagy hogyan is imádkozzék az ember, hogy mi is jellemezze a mi imádságainkat, meg egyáltalán hányszor forduljunk az Istenhez. Azt hiszem, olyan gondolatokról lesz szó, ami többetek előtt ismerős. Lehet, hogy akár hallottátok is tőlem már ezt az ige hirdetést esetleg más helyen. De mégis olyan gondolatok ezek, amelyek nekem is nagyon jó szembesítések önmagammal, hogy ugyan egyértelműek ezek az igék, meg talán jól ismertek ezek az igék, mégis hol van a gyakorlati életünk ezekhez képest? Hol van a megvalósítása ezeknek az igéknek, pedig még egyszer mondom, csak néhány dolgot így felvillantanék a Szentírásból, hogy tehát milyen tanácsot ad erre nézve, hogy mi hányszor is imádkozzunk. Legelőször is viszont erre a kérdésre adjunk választ, és ez is még a bevezetőhöz tartozik, hogy miért is imádkozzék az ember. A héten kezdtem el olvasni egy könyvet, Lawrence Krebnek Új élet, valódi szabadság című könyvét, és nagyon-nagyon elgondolkodtató ez a könyv. Az egyik legfontosabb üzenete, hogy mi nagyon sokszor az áldásaiért keressük az Istent. Azért, mert ajándékot ad. És azt mondja a szerző, hogy ez nem más, mint pogány magatartás. Azért keresni az Istent, hogy valamit kapjak tőle? Hát ez ugye elég öndeleplező gondolat. Azt mondja, hogy nekünk azért kell keresni az Istent, mert egyáltalán az Isten az Isten. Az Isten az, aki. Az Isten az, akinek mi nagyon-nagyon hálásak lehetünk. Tehát a szerető, a megváltó Isten hív a vele való kapcsolatra. Tehát ezért forduljunk hozzá imádságban, ne pusztán az eredményért, ne pusztán azért, hogy nekünk utána esetleg sikeresebb lesz az életünk, utána esetleg nyugodtabbak leszünk. Persze, a nyugodtság, az Istennel való megbékélés, az az imádság természetes következménye. De még egyszer mondom, nagyon fontos a kiinduló ok, azért keresem az Istent, mert az Isten is keres engem, mert ő szólít. Mert nekem az a legfontosabb, hogy vele kapcsolatban legyek. Az Ézsaiás könyvéből 50. fejezetet kérném, hogy keressük meg. Ézsaiás könyve 50. fejezetét, és itt is a 4. verset. Tehát Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4. verse. Ezt írja itt az ige. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ne felejtsük el a fő kérdésünket, hányszor imádkozzunk. Ugye ez az ige egyértelműen mond egy napszakot, amikor érdemes az Istenhez fordulni, és ez a napszak a reggel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet. De egyben egy tévképzetet is eloszlat, mert azt hiszem, hogy nagyon sokan szoktuk esetleg azt gondolni, hogy bizony az imádság az a kéréseink Isten elé tárása.
ott az a lényeg, hogy megfogalmazzuk, hogy engem mi bánt, mi nyomaszt, mi feszít, és azt mind az Isten elé tegyem. Én azt mondanám ennek az igének a fényében, hogy ez az imádságnak csak az egyik része. Jegyezzük meg jól ezt a kifejezést, amit itt találunk, fölserkenti minden reggel, fölserkenti az Isten, de mi csodát? Ne van nyelvemet, hogy minél szebben, minél pontosabban tudjak imádkozni, hanem fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Tegyük fel önmagunknak ezt a kérdést, vajon az imádságainkban mennyi a beszéd és mennyi a hallgatás? Mert azt gondolom, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy csak mondjuk a kéréseinket. Mert tele vagyunk kérésekkel, azt hiszem teljesen természetes dolog. Vagy éppen hálát adunk az Istennek, vagy éppen bocsánatot kérünk az Istentől. Ezer minden témát lehet találni, amit mi az Istennek elmondhatunk. De mit akar mondani az Isten nekünk? Talán sokszor meg se halljuk. Azért, mert csak folyamatosan beszélünk. Hogy hallgassak, miként a tanítványok. És arra is érdemes fölfigyelnünk, hogy ez a szakasz, ami itt kezdődik a 4. versben, illetve az egész 50. fejezet, ez egy profécia. Nem Ézsaiás beszél, hanem Ézsaiás szólaltatja meg Krisztust, akiről ez a profécia szól. Azt mondja tehát, hogy a megváltó ilyen életet élt, ilyen ima életet élt. Az ő fülét minden reggel fölserkentette az Isten, és neki is hallgatnia kellett, neki is így kellett kezdenie a napját, hogy ő hallgasson, hogy ő legyen csendben, és hallja meg azt, hogy az Istennek mi a szándéka, mi az akarata arra az adott napra. Gyakorlati következtetéseket levonva, reggel tehát mindenképpen forduljunk az Istenhez. Úgy soha ne induljunk el, tehát ezt nagyon hangsúlyoznám, soha ne induljunk el a mi napunkra, hogy mi ne imádkozzunk volna. Egész egyszerűen életveszélyes. Tehát ha ezt megtesszük, akkor gyakorlatilag alap nélküli a napunk. Egész egyszerűen az Isten nem tud mire építeni. Nem tud mire építeni, hogy a jellemünk fejlődjön. És ugyanennyire fontos legalább a reggeli imádság mellett az esti imádság is. Hogy mi ne csupán reggel, hanem este is az Istenhez, az Úrhoz forduljunk, mert ettől lesz igazán tudatos a keresztény ember élete. Hogyha este mi ugyanúgy elfáradunk, mint más emberek. Nyilvánvaló módon el szoktunk fáradni, természetes. De hogyha csak bezuhanunk az ágyba, aztán úgy, ahogy van, elalszunk, hát akkor miben más a mi életünk, a keresztény életünk, mint egy átlagember élete. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy ennyire tudatosan élje az életét az ember, hogy mind reggel, mind este, tehát legyen meg a kerete annak az adott napnak, hogy az Istenhez forduljon és imádkozzon. Azért is szükséges ez az esti imádság, csak egyetlen gondolat még róla, mert nagyon szükséges a visszatekintés, az összegzés, hogy tényleg ez a bizonyos tudatosság, ez tetten érhető legyen az életünkben, hogy tekintsünk vissza arra az adott napra, hogy most én reggel valahonnan elindultam, valamilyen irányba az Isten elindított. Meddig tudott eljuttatni? Vajon hová tudta fejleszteni az életemet, hová tudta fejleszteni a jellememet? Lehet, hogy sehova. Lehet, hogy stagnáltam, lehet, hogy éppen visszaestem, de lehet, hogy valamilyen módon előreléptem valamennyit. De ezt nekünk egész egyszerűen tudatosítanunk kell magunkba, hogy mi is történt. És most kérném, hogy lapozzunk fel még egy igét, szintén az Ószövetségből, Dániel könyvéből. Dániel könyve 6. fejezet 10. versét. Tehát Dániel könyve 6. fejezet 10. verse, mert itt is egy tanácsot olvasunk arra vonatkozólag, hogy hányszor is imádkozzék az ember. Ez a tanács, noha viszonylag talán ismert dologról van szó, mégis én azt mondom, hogy elfelejtett tanács. A 6. fejezet 10. verse így szól, Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekedett. Érdemes azt is megnézni, csak egészen röviden, hogy mi ennek az igének az előzménye. Mielőtt erről beszélnénk, hogy mi is az értelme ennek a bizonyos háromszor imádságnak, amit Dániel gyakorolt. Ugye Dániel könyve egy különlegesen izgalmas, érdekes könyv, tényleg számot tarthat mindenki érdeklődésére, és Dánielnek először babiloni, aztán méd-perzsa birodalom tisztartójának az életét írja le, de nem egy élettörténetes csupán, hanem azokat a fő pontokat, fő eseményeket emeli ki, amelyek igazán fontosak voltak arra nézve, hogy hát egyáltalán milyen ember is legyen ebből a Dánielből. Itt a 6. fejezetben azt olvassuk,
itt az első versben, hogy tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. Időszámításunk előtt 530-as években járunk, és ez a bizonyos méd Dárius jelenik meg ebben a fejezetben. És hát ugye azt olvassuk itt, hogy mintegy megszervezi a birodalmat, kiépíti ennek a szervezetét. Ugye van itt a 120 tisztartó, aztán a második versben olvassuk azt, hogy 3 igazgatót rendel azok fölé, és akik közül egy volt Dániel. Tehát az egyik legfontosabb ember volt gyakorlatilag Dániel a birodalomban. Igen ám, csak nem tetszett ez a Dániel az ott lévő embereknek. És különösen nem tetszett ezeknek az igazgatóknak és a tisztartóknak. És arra gondoltak, hogy hát valahogy el kéne veszélyteni ezt a Dániát, mert ez mégsem egy így, hogy egy teljesen más ember van itt az udvartartásban, mint mi vagyunk. Ugye Dániel egyértelműen nem volt se méd, se perzsa, se babiloni, ő zsidó ember volt, és hát kilógott mintegy a sorból. És egy gonosz csellel, egy furfanggal arra vették rá a királyt, hogy adjon ki egy rendeletet. Ezt a rendeletet ugye a 7. versben olvashatjuk, itt a 6. fejezetben, tehát a 7. vers. Azt írja, hogy ha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüledó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Imádkozni tehát tilos volt, eszerint a rendelet szerint. És annál inkább megdöbbentőbb, és annál inkább szebb, amit olvasunk itt a 10. versben, hogy Dániel, amint megtudta, hogy megiratott az írás, tehát egyértelművé vált számára, hogy innentől kezdve tilos imádkozni a rendelet szerint, akkor ugyanúgy tett, mint előtte, amely szokása is volt, napjában 3-szor, bement az ő házába, a felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, be sem csukta, hanem tényleg teljes nyíltsággal, ahogyan eddig is tette, és imádkozott, leborult az Isten elé. Azt mondja, hogy térdeire esett, könyörgött, dicséretet tett az ő Isten előtt. Mi a jelentősége a 3-szori imádságnak? És most már egy kicsit elszakadva talán a történet közvetlen értelmezésétől. Mert azt gondolom, még egyszer hangsúlyozva tehát, hogy a 3-szori imádság, ezzel talán többen találkoztunk már. Dániel könyve ugye szombatiskolai anyag is volt. A KT-ban benne van jó tanácsként, a 6. leckénél, hogy mi tényleg 3-szor imádkozunk, és ott szerepel ez a Dániel 6-10. De mi a jelentőség ennek? Tehát miért éri meg idézőjelbe téve, miért fontos, illetve miért hasznos 3-szor imádkozni? Mert akár fölismerülhet bennünk ez a gondolat, hogy ezek szerint napközben is kéne imádkoznunk, hát azért ezt elég nehéz megtenni. Nyilván vannak sokan olyanok közöttünk, akik aktív életet élnek, dolgoznak, akik munkahelyre járnak, és ott a napi 8 óra, vagy éppen a napi több mint 8 óra, az olyan, hogy lótás, utás, szaladás, megállás nélkül. Könnyű volt Dánielnek megtennie ezt a dolgot, gondolhatnánk, mert hát azért mégiscsak főemberről van szó, tisztartóról van szó. És éppen ezért lehetett neki könnyű, mert ráadásul neki még ebédszünete is volt, úgymond, és az ebédszünetet ráadásul úgy tölthette, hogy fölmehetett az ő szobájába, és ott könyöröghetett. Nyugalmas élet, gondolhatnánk, na de nekünk milyenben a tanítás? Mi hogyan valósítsuk meg ezt a bizonyos 3-szori imádságot? Egy saját tapasztalatot hadd mondjak el, ez a 3-szori imádság, ez egy olyan kérdés, hogy sokszor én is elkövetem azt a hibát, hogy egész egyszerűen elfeledkezem róla. Elfeledkezem arról, hogy nekem napközben is meg kéne állnom, és az Istenhez kéne fordulnom, és egy nagyon döbbenetes tapasztalatot szoktam átélni viszonylag rendszeresen, már akkor, amikor én ezt elfelejtem, mégpedig azt, hogy amikor elmúlik az imádság ideje, tehát ez a körülbelül déli időszak, mert szinte pontosan meg lehet határozni ennek az idejét, hát egy ember olyan 16-18 órát van fenn, annyit tölt ébren általában egy nap, hogyha ezt megfelezi az ember, ugye 8-9 óra, akkor kijön az, hogy körülbelül déli 12 óra és délután 2 óra között, tehát a tanács szerint, a dánieli példa szerint, nekünk érdemes megnyugodnunk, érdemes az Istenhez fordulnunk. No, és ez a tapasztalat, amit én át szoktam élni, az az, hogy amikor olyan délután 3-4 óra fele jár az idő, és valami miatt elfeledkeztem az imádságról, egész egyszerűen azért, mert úgy zajlottak az események, annyi minden történt, és annyi mindennel kellett foglalkoznom, elfeledkezem róla, és akkor az ember hirtelen azon kapja magát, hogy valamit nem úgy tett, ahogyan az a legjobb lenne. Valamiben elcsúszott. Valahogy nem úgy szóltam ahhoz az emberhez, ahogyan az a lehető legjobb lett volna. Valahogy az a kapcsolat, ami délelőtt még megvolt, meg talán délkörnyékén megvolt az Istennel, az most hol van?
Ugye az ember fölteszi a kérdést, hogy Isten, most hol vagy? Hát elhagytuk. Elhagyjuk nagyon sokszor, egész egyszerűen azért, mert ahogy telik, múlik az idő. És mi nem gondolunk az Istenre, nem gondolunk arra, hogy na most ő mit is szeretne az életemben elérni, vagy egyáltalán mi a tanácsa egyes élethelyzetekben. Természetes következménye, hogy ugye a nagyon-nagyon találó népi mondás szerint Sátán soha nem alszik, az ördög soha nem alszik, egész egyszerűen egy ilyen éket ver az Isten és közénk Sátán, és így munkálja azt, hogy mi valamilyen módon valamiféle bűnt kövessünk el. Tehát tapasztalat, és figyeljük meg ezt, hogyha mi ezt nem gyakoroljuk, könnyebb kora délután bűnt elkövetni, és könnyebb kora délután úgy szólni, ahogyan azt nem kéne. Miért? Mert nincs meg az a kapcsolat, nincs meg az a jó kapcsolat, ami meg kéne, hogy legyen az Isten és én köztem. Tehát ezért nagyon lényeges ez a dolog, hogy, és ezért mondanám ezt jó tanácsul, hogy tényleg figyeljünk erre. Viseljünk erre gondot, hogy ez a bizonyos osztása a napnak ez meglegyen. Mert gondoljunk csak arra vissza, hogy reggel ugyan mi lehet, hogy rengeteget kaptunk az Istentől, sok-sok áldást, meg sok-sok tanácsot. Na de este felé, amikor már mondjuk 10, vagy 12, vagy 14, vagy akármennyi órája ébren vagyunk, hol vannak azok a tanácsok, hol vannak azok a gondolatok, amelyek elindítottak bennünket? Lehet, hogy sajnos csak itt a papíron, mert a fejünkben már nincsenek meg. És éppen ezért óriási segítség az, hogyha mi napközben is leborodunk az Isten elé, és tényleg kérjük az ő segítségét. Visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy a gyakorlatban hogy lehet ezt megtenni. Ugye különösen szólva itt azokhoz, akik nem olyan életet élnek, hogy napközben otthon el tudnának csendesedni, hanem munkahelyük van. Ott is meg lehet találni azt a valószínűleg ilyenkor nem hosszú időt, csak mondjuk néhány percet, vagy egy-két percet, amikor mi tényleg elcsendesedhetünk. Világi munkahelyeken mondjuk gyakori a cigarettaszünet vagy kávészünet. Akkor adott esetben ezt az időt kihasználni arra, hogy mi az Istenhez forduljunk, és kérjük az ő segítségét, és úgy számot vessünk magunkkal. Vagy éppen elvonulni valami olyan helyre, ahol senki nem lát bennünket. Nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon hasznos tud lenni az ember napján ez. De haladjunk tovább ezt a kérdést megvizsgálva, hogy hányszor is imádkozzék az ember. Van egy páratlanul szép ige az egyik Zsoltárban, ami talán már kevésbé ismerős, mint ez a Dániel 6:10. A 119. Zsoltárban a 164. verset kérném, hogy keressük meg. Tehát 119. Zsoltár, 164. verse. Ezt mondja itt a Zsoltáros, naponként 7-szer dicsérlek téged a te igazságodnak ítéleteiért. Milyen különös kijelentés. Naponként 7-szer dicsérlek téged. Csak csendben teszem fel azt a kérdést, mint egy mellékese, hogy mi vajon hányszor szoktunk gondolni az Istenre. Hogy úgy is szembesüljünk ezzel az igével, hogy nem csak hogy dicsérni az Istent, hanem egyáltalán hányszor jut eszünkbe az Isten a napunk folyamán, vajon eszünkbe jut-e 7-szer. Mert ez is egy bátorítás ebben az igében, hogy ember, te fordulj az Istenhez, te ne csak 2-szer, ne csak 3-szor keresd, te 7-szer is keresd akár. És ugye ez az ige már tovább vezet egy másik gondolatra, mert nem csak ezt tanácsolja az írás, hogy mi naponként 7-szer forduljunk az Istenhez, hanem ugye érdemes arra is gondolni, hogy a 7 a teljesség száma a Szentírásban. Hogyha a teljesség száma, akkor ezek szerint mi nekünk egész nap keresnünk kell az Istent. És tényleg van is erre nézve sok-sok tanács és sok-sok ige, én csak egyet szeretnék kiemelni, és ezt már az Új Szövetségből, kérném, hogy lapozzunk fel ezt is, a Tesszalonikai első levélből, és itt is az 5. fejezet 17. versét. Tehát Tesszalonikai első levél, 5. fejezet 17. verse. Könnyű, mindenki által megjegyezhető ige, szüntelen imádkozzatok. 2 szó mindössze. Szüntelen imádkozzatok. Naponként 7-szer keresni az Istent, jelképesen azt jelenti, hogy folyamatosan keresni az Istent, az egész napon át keresni az Istent. De megint csak tegyük fel azt a kérdést, hogy na ez a gyakorlatban hogyan valósulhat meg. Mert talán a 3-szori imádság ez egy viszonylag könnyebben megragadható dolog. De ez a szüntelen való imádság, szóval ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mit kezdjünk ezzel, amikor a Biblia azt mondja, hogy ti szüntelen imádkozzatok? Ti folyamatosan keressétek az Istent? Megint csak egy könyvre utalnék, és ennek a válasznak 3 része lesz. A válasz első része egy könyv címe, az ő nyomdokain, avagy mit tenne Jézus.
Van ez a könyv, talán többen ismeritek, forgalmaztuk is, vagy forgalmazzuk is, ugye a kiadó. Mit tenne Jézus? Tehát érdemes ezt a kérdést folyamatosan időről időre feltenni a mi napunkban. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor erről elfeledkezünk. Megint csak visszautalok erre a tapasztalatra. Lehet, hogy nagyon jó indítást kaptunk az adott napon. Rengeteg gondolatot adott nekünk az Isten, mégis valahogy eltávolodunk tőle. Ez egy remek módszer, idézőjelbe tenném most ezt a szót, egy remek lehetőség arra, hogy mi ne távolodjunk el az Istentől, hogy folyamatosan megkérdezzük magunktól, hogy itt egy élethelyzet, na ekkor mit tenne Jézus? És különösen érdemes ezt megtenni akkor, amikor valami váratlan helyzet jön. Valami konfliktus helyzet esetleg, hogy mondjuk az az illető úgy szól hozzánk, ahogy nem kéne. Hogy bennünk azonnal gyűlik az indulat, és már vágnánk is vissza. Azt hiszem, mindannyian ismerjük ezt a jelenséget. Mit tenne Jézus? Ilyenkor érdemes egy vagy két másodpercre, akár nem többe, csak egy vagy két másodpercre elcsendesedni, és arra gondolni, hogy hát van nekem egy megváltóm, és a megváltó nekem kész segíteni. A megváltóról én nagyon sok mindent tudok, mert a Bibliában már sok mindent olvastam róla. Mit tenne most Jézus ilyen helyzetben? Ezért nagyon-nagyon hasznos tanulmányozni és jól ismerni az evangéliumokat. Mert ha senki nem állíthatja, hogy fogalma sincs, hogy mit tenne Jézus, amikor ezer meg ezer példát találhatunk arra, hogy Jézus különböző élethelyzetekben mit cselekedett. Hogyan szólt, hogyan várt esetleg a szólással, hogyan nem szólt, hogyan nézett, hogyan tekintett arra az emberre, hogyan feddett, hogyan bátorított, hogyan segített, stb. Vég nélkül folytathatnánk. Tehát annyira gazdag az evangélium, hogy nekünk egész egyszerűen ez egyértelmű, hogyha foglalkozunk vele. Hogy mit is tenne Jézus a mi helyünkben. És még egyszer mondom, hogy ha ezt a kérdést föltesszük, akkor az Isten kész tanácsot adni. Egyébként bármikor kész volna tanácsot adni, csak hogyha nem tesszük fel ezt a kérdést, akkor azt a tanácsot nem fogjuk meghallani. Emlékezzünk a kiindulási igénkre az Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Felserkenti minden reggel fülemet, hogy hallgassak. Nem csak minden reggel, hanem minden élethelyzetben fel kell serkentenie a mi fülünket, hogy mi tényleg hallgatók legyünk, és ne csak úgymond éljük az életünket. Ez az egyik. Aztán a másik dolog, szintén ehhez, hogy a szüntelen való imádság hogyan is valósulhat meg. Ugye ott van a bűnbánat kérdése. Bűnbánatot én valószínűnek tartom, hogy azért többségében csak akkor szoktunk gyakorolni, amikor úgy megállunk és visszagondolunk az adott napunkra, akár napközben is megállunk, és a napközbeni sorrendben második imánál visszagondolunk, hogy na, hova is jutott az én életem, vagy egyáltalán mit is csináltam eddig. De nagyon fontos azt figyelembe vennünk, hogy bűnbánatot nekünk nem csak ekkor érdemes tartanunk. Nem csak akkor, amikor tényleg van egy ilyen megálló, mondjuk napvégén vagy napközben. Hanem hogyha rájövünk arra, hogy valami Isten és közöttünk van, ott van egy bűn, valamiben hibáztunk, vétkeztünk, akkor azonnal menjünk az Istenhez, és azonnal bánjunk meg a vétkünket. Ézsaiás könyve 59. fejezetére utalok, amelyik azt mondja, hogy a ti vétkeitek elválasztanak titeket Istentől. Egész egyszerűen ott a fal. Onnantól kezdve lehet nekem vágyam, hogy közösségem legyen az Istennel, nem lesz közösségem, mert ott az a bűn. Azért, mert én azt felismertem, és azt nekem el kéne rendeznem. Hogyha ezt nem teszem meg, akkor sajnos egyértelmű következménye annak, hogy ugyan erőlködhetek azon, hogy most akkor kapcsolatban legyek az Istennel, meg küzdhetek ezért, az a kapcsolat már messze nem az a kapcsolat, mint az Isten akkor akarna adni, amit akkor akarna adni, amikor tényleg föltesszük azt a kérdést, hogy Uram, miben vétkeztem? És elmondjuk neki azt, hogy bocsáss meg. És elrendezzük vele azt a vétket, amit el kell rendezni, és ugyanúgy a másik emberrel is, hogyha van elrendezni valunk. Tehát még egyszer a szüntelen való imádságnak ez az egyik legfontosabb, második legfontosabb, talán ezt lehetne mondani területe, az azonnali bűnbánat kérdése, hogy ez tényleg legyen gyakorlat az életünkben. És aztán a harmadik dolog, itt megint csak egy igét hadd olvassak föl, Példabeszédek könyvéből, a 6. fejezetből. Kérném, hogy keressük ki ezt is, tehát Példabeszédek könyve, 6. fejezet, és ott is a 22. vers. Ezt írja itt az ige. Valahová mész, vezérel téged. Amikor alszol, őriz téged. Amikor felserkensz, beszélgette veled. Ugye mennyire bátorító. Amikor felserkensz, beszélgette veled. Megint egy újabb szempont az imádsághoz. Nem csak beszéd, és nem csak hallgatás az imádság, hanem beszélgetés is. Talán különleges dolognak tűnik, de mégis
van erre nekem is, meg másoknak is tapasztalatunk, hogy ez tényleg valóság lehet. Hogy mi tényleg beszélgethetünk az Istennel, és még egyszer mondom, nem csak a napunk indulásakor, vagy akkor, amikor megállunk imádkozni, hanem a napunk közben is. Jó, jegyezzük meg tehát ezt az igét, amikor felserkensz, beszélgette veled. Az Isten ilyen kapcsolatba szeretne velünk kerülni. És még egyszer hangsúlyoznám ezt, ez neki hű vágya. Tehát kifejezetten szeretné, hogy ilyen kapcsolat legyen közte és köztünk. De ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha egyáltalán megkérdezzük az ő véleményét, hogyha egyáltalán hozzáfordulunk és kívánjuk, akarjuk ezt a beszélgetést, hogy ez tényleg legyen valóság. És néhány idézettel szeretném csak zárni ezt a gondolatmenetet. Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvéből itt van az Ima kiváltsága című fejezet, valószínűleg többen hallottátok már ezt esetleg más ige hirdetőtől, vagy mástól, hogy ez az a könyv, amit évente újra kéne olvasni. Én is aláhúznám ezt. Ezt tényleg évente újra kéne olvasni. És ugyanúgy évente újra kéne olvasni ezt a fejezetet, ami ezt a címet viseli, hogy az ima kiváltsága. Páratlanul szép és nagyon-nagyon jó összefoglalás ez az imádságról. Ebből a könyvből, tehát a Krisztushoz vezető lépések című könyv 86. oldaláról szeretném idézni a következő néhány gondolatot. Ha lelkünk az őszinte imádság útján Isten jelenlétébe emelkedik, ezzel bezárhatunk minden ajtót a tisztátalan képzelgések, a szentségtelen gondolatok előtt. Ha nyitva tartjuk szívünket az Istentől jövő áldás és mennyei támogatás befogadására, akkor a földinél szentebb környezetben fogunk élni, mert állandósul a mennyel való közösségünk. Álljunk meg egy kicsit. Azt mondja itt, hogy Istentől jövő áldás és mennyei támogatás. Az Isten ezt kész nekünk adni. Csak ugye itt a feltétel, ha nyitva tartjuk a szívünket, hogyha egyáltalán mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy az Istennek mi a tanácsa, miben akar segíteni, hogyan akar segíteni. És itt van ez a szép ígéret, a földinél szentebb környezetben fogunk élni, mert állandósul a mennyel való közösségünk. Nem egyfajta lebegésben él a keresztény ember, hanem miközben a földön van, miközben akár bármilyen dolog gyötri, akár fizikai, akár lelki értelemben, a földinél szentebb környezetben él, mert állandósul a mennyel való közössége. Hogy ez hogyan valósulhat meg, megint csak egy idézet ugyanebből a könyvből, szintén a 86. oldalról. Ezt írja, irányítsuk lelkünk vágyakozását felfelé, hogy kegyelmi adományként belélegezhessük a menny légkörét. Olyan közel lakozhatunk Istenhez, hogy a váratlan megpróbáltatásokban úgy fordulnak majd gondolataink ő felé, mint amilyen természetesen a virágok fordulnak a nap felé. Hát érdemes jól megjegyezni ezt a képet, ezt a hasonlatot. Azt mondja, hogy amilyen természetesen a virágok fordulnak a nap felé. Talán kicsit furcsán megfogalmazva, olyan jó lenne, hogyha mi sokszor virágként viselkednénk. A virág nem tud mit tenni. Nem képes, biológia órán tanultakra utalok vissza, nem képes helyváltoztató mozgásra. Csak helyzetváltoztató mozgásra képes. A helyzetét tudja változtatni, hogyha éri egy kis behatás, éri egy kis napfény, akkor felé fordul. A napraforgónál ugye különösen megfigyelhető ez. És azt mondja, hogy amilyen természetesen a virágok fordulnak a nap felé, na a váratlan megpróbáltatásokban majd úgy fordulnak a gondolataink ő felé. Váratlan megpróbáltatások, ezer minden lehet ilyen az életünkben, volt is, lesz is. Mit szoktunk tenni akkor? Begörcsölünk, vagy éppen elkeseredünk, vagy bármit csinálunk. De ez, hogy természetesen az Isten felé fordulni, szóval ez egy páratlan üzenet, amit itt ír a szerző Ellen White. És aztán még egy mondat ebből a szakaszból, ezt írja, folyamatosan tárjátok Isten elé szükségleteiteket, örömeiteket, szomorúságaitokat, gondjaitokat és félelmeiteket. Nem tudjátok megterhelni, nem tudjátok elfárasztani. És egyetlen gondolatot olvasnék csak még, ezt most már a 85. oldalról, szintén egy bátorítást, hogy egyáltalán mi is a haszna, mi is az értelme a szüntelen való imádságnak, hogy mit is jelent ez valójában. Imádkozzatok belső szobátokban, és napi munkátok közben gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Ilyen módon járt Istennel Énok is, amiképpen a jó illatú füst Isten kegyelmi trónusa elé szállt az ószövetségi szentély szolgálatában, úgy jutnak Istenhez e hangtalan imádságok is.
Aki így támaszkodik Istenre, az soha nem győzheti le az ellenség. És különösen itt most az utolsó mondatra szeretném a figyelmet ráirányítani. Aki így támaszkodik Istenre, az soha nem győzheti le az ellenség. Miért létfontosságú tehát a szüntelen való imádság? Miért létfontosságú, hogy nekünk tudatos ima életünk legyen? Tehát még egyszer, naponként kétszer, háromszor, hétszer, illetve szüntelen a kapcsolatot fenntartani az Istennel? Azért, mert aki ezt megteszi, Ellen White alapján mondom ezt, Ellen White mondata alapján, annak biztos az üdvössége. Aki így támaszkodik Istenre, az soha nem győzheti le az ellenség. Hiába próbál Sátán bármit is tenni, egész egyszerűen megbonthatatlan egység van köztem és az Isten között. Ennek a mondatnak ez az üzenete. Aki így támaszkodik Istenre, az soha nem győzheti le az ellenség. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy valóban éljük át ezt a napjainkban, éljük át ezt a tapasztalatot a gyakorlatban. Hogy ne csak elméletben tudjuk, hogy mit is jelent imádkozni, meg hogyan is kéne imádkozni. Rengeteg tanácsot kaptunk és kaphatunk a Szentírásból, de az Isten arra vár, hogy ezt a gyakorlatba is átvigyük. Kérjük az ő segítségét, ne felejtsük el a kiindulási ígét. Mindenki, aki segítségül hívja az Urat, megtartatik. Hogyha a segítségkérés lelkületével fordulunk az Istenhez, akkor meg fog tartatni bennünket. Akkor a mi üdvösségünk, hogyha tényleg felé fordulunk, kitárjuk a szívünket, vele vagyunk kapcsolatban, akkor az üdvösségünk biztos. Ez a biztos reménység bátorítson, segítsen bennünket az elkövetkező héten és az egész életünkben. Amen.

Kedves táborozók, még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy terveztem a mai előadásom, hogy egy képanyagot szeretnék levetíteni nektek, de hát amint látom, sajnos az időjárás ehhez, bár nagyon örülök, hogy jó idő van és napfény van, de hát nem teszi lehetővé, hogy nagyon élesben lássátok ezeket a képeket. Lesznek, amiket majd fogtok tudni látni, de szóban mindent fogok nektek mondani. Tehát a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy hogyan győzhetjük le a depressziót. Szeretném rögtön leszögezni, hogy lelkész vagyok, nem orvos. Nyilván, hogyha egy orvost meghívtunk volna, akkor a maga oldaláról beszélt volna erről a nagyon súlyos mentális megbetegedésről. Én a mai alkalommal kizárólag arról szeretnék szólni, arról az oldalról megközelíteni, hogy mit mond erről, mit tanít számunkra erről a témakörről a Szentírás. Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 22. verséről már tegnap este is hallhattunk. Én a mai előadásomat e köré, a Biblia vers köré szeretném csoportosítani. És ugye ez így szól, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat. Körülbelül 3000 évvel ezelőtt íródott le ez a Biblia vers, és döbbenetesen elénk tárja azokat a gondolatokat, amelyeket tulajdonképpen a mai modern orvostudomány így fogalmazott meg, hogy ezek a pszichoszomatikus megbetegedések, vagyis a testi-lelki megbetegedésről szól ez a Biblia vers. Szerintem mindannyian tapasztaltuk már az életünk során, hogy ha lelkileg mélyponton voltunk, akkor fizikailag sem éreztük jól magunkat, és ez természetesen fordított esetben is így van. Azon túl, hogy ez a depresszió egy nagyon súlyos mentális betegség, arról beszél Bölcs Salamon, ennek a Biblia versnek a megírója, hogy a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat, vagyis ennek a betegségnek minden esetben sajnos fizikai tünetei is vannak. Én utána néztem ennek, hogy a mai modern orvostudomány 10 pontban határozza meg, hogy a depressziónak milyen súlyos fizikai tünetei vannak. Azt mondják, hogy megváltoztatja az agy kémiáját, pusztítja az agysejteket, zsugorítja az agyat, kikapcsolja az immunrendszert, a szervezet öngyógyító képességét, súlyosan károsítja a szívet, átalakítja az anyagcserénket, elhízásra hajlamosít. Kedves férfi társaim, a pocakolás is tulajdonképpen ennek köszönhető, szóval ez egy döbbenetes megállapítás. Aztán azt mondják, a magas vérnyomás, magas koleszterin szintet ad a depresszió, és tulajdonképpen, ami nagyon-nagyon megdöbbentő dolog, a szervezet öregedési folyamatát drámaian felgyorsítja. Tehát látjátok, 3000 évvel ezelőtt leíródott egy bibliavers, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat, viszont a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát a mai alkalommal erről szeretnék szólni. De engedjétek meg, hogy hagyj meséljek el egy történetet egy kisfiúról. Ez egy igaz történet. Ez a történet arról szól, hogy néhány évvel ezelőtt egy fiatal házaspárnak született egy kisfia. És az apuka meg az anyuka elhatározta, hogy ezt a kisfiút a Jóisten szellemében fogja nevelni, mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy ahogy a kisfiú növekszik, mind jobban és jobban megismerje a Jóistent. Az apuka meg az anyuka azt tanította neki, hogy ebben az életben egyedüli jó barátja, és akiben kizárólagosan bízhat, az majd a Jóisten lesz. Tehát a kisfiút megtanították, mit jelent a bizalom a Jóisten irányába. És a kisfiú így nőtt. És amikor 5 éves volt, akkor egy nagyon szomorú dolog történt. Hirtelen meghalt az apukája. Már csak 2 maradtak. Akkor az anyuka odament hozzá, és azt mondta, most már csak 2 maradtunk, nincsenek rokonaink, kisfiam, ha esetleg velem valami történik, akkor neked ebben az életben csak a Jóisten marad, senki más. A kisfiú azt mondta, értettem anyukám, tudom, hogy a Jóistenben mindig bízhatok. Nem sokkal később meghalt az anyukája is. 5 évesen egyedül maradt, senkije nem volt. Ez a kisfiú kiment az utcára, és órákig nézte az eget. Semmi más nem csinál, csak órákig nézte az eget. Az emberek jöttek, az emberek mentek, nem is foglalkoztak azzal, hogy 5 éves kisgyerek mit csinál az utcán.
Szegényként már didergett, egy szál kis polló volt rajta, és nézte órákig az eget, mert az apa meg az anya azt tanította, hogy neki kizárólagosan csak a Jóisten maradt, és benne kell bízni. Jött egy idős úr, elkezdte nézni ezt a kisfiút. Hát mit csinál ez a gyerek? Hát hol vannak a szülei? Nézte, a gyerek le nem vette a tekintetét az égről. És egyszer csak megszólította őt. Kisfiam, te mit csinálsz itt? Hol vannak a szüleid? És akkor a kisfiú azt mondta, tudod bácsi, nekem meghalt az apukám is, meg meghalt az anyukám is, és nekem azt tanították, hogy nekem már csak a Jóisten maradt, csak ő benne bízhatok, senki másba. Ezért felfele nézek, mert tudom, hogy a Jóisten meg fog engem segíteni. Bácsi félrevonult, és nagyon elkezdett sírni. Most mit csináljon ezzel a kisfiúval? Oda ment hozzá, és azt mondta, gyere, hazaviszlek. És akkor azt mondta a kisfiú, bácsi, téged küldött a Jóisten? Te fogsz rajtam segíteni? És akkor a gyerekek milyenek, még hozzátett egy mondatot, de ha téged küldött a Jóisten, miért nem jöttél előbb, már úgy fáztam? Jézus Krisztus erről beszél, hogy olyan hitetek legyen, olyan bizalmatok legyen ebben az életben, én bennem, mint a kisgyerekeknek. Tudjátok, azért van szükség, hogy mi elsajátítsuk a Jóisten irányába a bizalmat, mert egy nagy gondolkodó, Arthur Schopenhauer egy alkalommal így fogalmazta meg, hogy mi is az emberi élet, azt mondta, hogy a hétköznapi életünk olyan, mint egy inga, melynek két végében az unalom és a szenvedés áll, középen található a boldogság, de ott az inga mindig könyörtelenül átlendül. Soha nem találjuk meg a boldogságot, mert ott az inga mindig átlendül. Vagy az unalom, vagy a fájdalom, de nincs boldogság. És akkor azt mondja Schopenhauer, hogyha nem találjuk meg a boldogságot, akkor ennek következtében a mi világunk elgyötört, megfélemlített lények nyüzsgésének a színterévé vált. Szeretném megkérdezni, egyetértetek ezzel? A mi világunk elgyötört, megfélemlített lények nyüzsgésének a színterévé vált. Hát ezért nagyon fontos, hogy a bizalmat megtanuljuk a Jóisten irányába. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, ennek a könyvnek az a címe, hogy merre tart a világ 50 tény, ami megrengethetné a világot, egy angol újságírónő írta, és ebben külön fejezetet szentel a depressziónak. És olyan megdöbbentő ebből a könyvből néhány sort szeretnék idézni számotokra, azt írja, hogy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Tehát ma olyan sok ember eldobja magától az életet, olyan sok ember nem tudja feldolgozni az életének a problémáit, a fájdalmait, a reménytelenségeit, a kilátástalanságait, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy inkább kilép az életből, és olyan félelmetes dolgokat ír le, idézi az egészségügyi világszervezet, a WHO-nak az egyik gondolatát, és ez így szól, hogy 2000-ben 1 millióan haltak meg önkezüktől, és 10-szer vagy 20-szor ennyien kíséreltek meg öngyilkosságot. Azt mondja, ez ma a 15-34 éves korosztályban világszerte a harmadik leggyakoribb halálok, több embert veszítünk miatta, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Vajon miért dönt ilyen sok ember úgy, hogy elbúcsúzik az élettől? Hogyan jut el valaki odáig, hogy nem bírja elviselni a saját létezését? Bár az öngyilkosság bonyolult kérdés, amely sok társadalmi és kulturális tényezőt érint, számos tanulmány kapcsolatba hozza a súlyos depresszióval. Az önkezű halált választók körülbelül 2/3 depressziós a halálakor, és noha a legtöbb kutató tartózkodik a kijelentéstől, hogy a depresszió tulajdonképpen öngyilkossághoz vezet, a kettő szorosan összefügg. A kutatások arra utalnak, hogy depressziót válthatnak ki az ember életének idegrendszerileg megterhelő mozzanatai, és akkor sorolja, egészségügyi vészhelyzet, például agyvérzés, szívinfarktus, vagy rák, depressziós időszakot okozhat, ugyanaz érvényes a magánéleti tragédiákra, a megrázkodtatásokra, gyászesemény, egy párkapcsolat befejeződése, anyagi nehézségek,
akár fellép a depresszió, akár nem, válságos pillanatokban nagyobb valószínűséggel fordul elő öngyilkosság. A társadalom, amelyben a fiatalok élnek, oly mértékben megváltozott, hogy számos dolog, amely megóvhatta a fiatal embereket az öngyilkosságtól, ma kevésbé van jelen, és azt mondja, ilyen a biztos munkahely, vagy a szilárd házasság. Most megállnék itt egy pillanatra. Két dolog nincs ma meg az emberek életében, a szilárd munkahely és a biztos házasság, vagyis az emberek nem érzik magukat anyagi biztonságban, és nincs mögöttük egy érzelmi háttér. Most gondoljátok el, hogy hány ember ilyen mélyre jut, nincs pénze, ha vannak gyerekeik, miből tartsák el őket, és a házasságuk nem működik, nincs érzelmi háttér, és nagyon sok ember úgy gondolja ilyenkor, hogy inkább kilép az életből, és az Egészségügyi Világszervezet előre jelzett, ez egy megdöbbentő dolog, hogy 2020-ig, tehát 11 éven belül azt írják, hogy a depresszió jelenti majd a globális betegségterhelés második legnagyobb összetevőjét, addigra várhatóan évente 1,5 millió öngyilkosság jut egy évre. Ezen nagyon megdöbbentem. Azt írja az Egészségügyi Világszervezet, hogy minden évben majd 1,5 millió ember el fogja magától dobni az életet, mert nem tudják feldolgozni a depressziót. Hát ezért nagyon fontos, hogy mi megtanuljuk, hogy hogy is kell ezt kezelni. Néhány hónappal ezelőtt olvastam egy megdöbbentő dolgot, amelyben azt fogalmazták meg, hogy az Európai Uniót átkeresztelték. Utána néztem, az Európai Unióban jelen pillanatban az Európai Uniónak 492 millió állampolgára van, beleértve Magyarországot is, de átkeresztelték depressziósok uniójának. Európában is hihetetlenül sok ember szenved ebben a mentális betegségben, és egy orvos professzor azt fogalmazta meg, hogy a betegségeinknek a 60%-a lelki eredetű. Úgyhogy kedves táborozók, ezen mindannyian gondolkodjunk el, a betegségeknek a magas vérnyomás, a koleszterin, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, és még sorolhatnám, 60%-a visszavezethető arra, hogy lelkileg nem tudjuk feldolgozni a problémákat, és szintén az Egészségügyi Világszervezet azt fogalmazta meg, hogy a depressziót ma már fölvették a rokkantsági megbetegedéseknek a listájára. Ennél mindig elmondom, hogy mennyire naív vagyok. Sokáig azt gondoltam, hogy kizárólagos módon a rokkantsági megbetegedések azt jelentik, hogyha valaki hát lebénul egy baleset következtében, egy betegség következtében, de soha nem gondoltam arra, hogy egy olyan világban élünk már most, hogy a depresszióba bele lehet rokkanni. És ezt úgy fogalmazták meg, hogy ma már úgy terjed, mint egy súlyos, fertőző kor, tehát rendkívül gyorsan. Több mint 200 millió ember szenved ebben a betegségben, és Magyarországon megközelítőleg, nem tudom, hogy mennyire látjátok, 1 millió emberre tehető azoknak az embereknek a száma, akik a depressziónak már a súlyosabb változatában szenvednek. Én most szeretném megfogalmazni előttetek azt, hogy mi is a depresszió, hogy lehetne definiálni ezt a kifejezést. A depresszió valódi lényünket rabolja el, attól foszt meg, amik igazán vagyunk, megrabolja az agyunkat a tevékenységétől, a kreativitásától, a teljesítő képességétől, és megfoszt bennünket az örömtől és a boldogság érzésétől. Most képzeljétek el úgy élni az életet, hogy nem tudsz működni, nem tudsz dolgozni, nem tudsz semmit csinálni, az ágyból nem tudsz kikelni, nem tudsz örülni, nem vagy boldog, mert ez a betegség fogva tart téged. Néhány tényt szeretnék elmondani nektek magáról a depresszióról. Az orvosok azt fogalmazzák meg, hogy tulajdonképpen ez a legközönségesebb hangulati rendellenesség, és ami nagyon megdöbbentő,

Nézzétek, példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versében azt mondja a Szentírás, tulajdonképpen az egyik kedves, legkedvesebb Biblia versem, szó szerint ezt olvashatjuk, hogy minden, de minden az agyból indul ki. Minden. Minden innen indul ki. Az emberi agyból indul ki. Vagyis ha most megfigyeljük ezt a betegséget, akkor azt láthatjuk, hogy mondja a Biblia vers, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, így is lehetne fordítani, jobban őrizd meg az elmédet, mert innen indul ki minden élet. Vagyis az agyunkból indul ki minden. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a test teljes súlyának csupán 2%-át teszi ki az agyunk. 2%-ot az egész testünkhöz képest. Költője kérdésem, mi lenne, ha nem lenne agyunk? Nem működnénk, nem is léteznénk. 2% az agyunk 100 milliárd idegsejtet, vagyis neuron tartalmaz, és ez egy rendkívül fontos dolog, a későbbiekben erre szeretnék majd kitérni. Na most, ami nagyon fontos, vannak az úgynevezett neurotranszmitterek, ez ingerület átvívő anyagok. Hármat szeretnék most említeni, ami rendkívül fontos, hogy meglegyen bennünk magas szinten, mert ha ez nincs, akkor jön a depresszió. A szerotonin, a noradrenalin és a dopamin. Ez három rendkívül fontos dolog. Néhány rövid gondolatot hagy szóljak ezekről, röviden megfogalmazva. Tehát miért van szükség a szerotoninra? A szerotonin rendkívül fontos szerepet játszik az emberi szervezetben, tulajdonképpen a hangulat kialakításáért felelős hormon. Ha alacsony bennünk, akkor bizony nagyon nagy esélyünk van arra, hogy kialakuljon bennünk a depresszió. Utána néztem, állítólagosan a gyomor bélrendszere állítja elő, és tudjátok, hogy mivel lehet ezt a szerotonint felvinni, de ez nem tanács, úgyhogy felejtsétek is el. Csokoládé. De ezt felejtsétek el ebbe az életmódtáborba, ezt nem reklámozom. A csokoládé felviszi, de becsap bennünket. Becsap bennünket, senkinek nem ajánlom. Senkinek nem ajánlom, mert ez olyan, hogy ideig, óráig örömet ad, de tulajdonképpen ez csak egy tüneti kezelés. Aztán ott van a másik, a noradrenalin. Tulajdonképpen ez a hormon az agynak azt a részét érinti, amely a figyelmet és a válaszreakciót ellenőrzi. Azt mondják, hogy ez egy idegi hormon, és szintén a hangulat kialakításáért felelős, ha kevés van belőle, szintén kialakul a depresszió. És hát legutoljára szeretném említeni a dopamint. A dopamin az egy rendkívül fontos hormon, szintén az agy öröm központjával hozzák összefüggésbe. Azt mondják, hogy örömöt stimulál, és ez a testben termelődő vegyület. Figyeljétek meg ezt az ábrát, hogy ahol teljesen normális az ingerület átvívő anyagoknak a dolga, ott a dopamin termelés nagy. De például egy beteg embernél, mondjuk, aki Parkinson korban szenved, nézzétek meg, rendkívül kevés. Tehát gyakorlatilag a betegségek, vagy a mentális, vagy a fizikai betegség lecsökkenti a dopamin szintet, és nagyon könnyen kialakul a depresszió. Szeretnék elmondani egy történetet az egerekről. Kutatók egereknek hosszú ideig egy nagyon szép és lelkileg felemelő, komoly zenei művet játszottak le órákig. Az egerek hallgatták. Hát nem is tudtak volna más tenni. Aztán az egereket megfogták, és beletették egy ilyen nagy üvegtartályba, és ebbe az üvegtartályba vizet engedtek. Az egerek elkezdtek, ugye bennük volt az élet ösztön, elkezdtek körbe-körbe úszni. És amikor volt egy idő, hogy már feladták a küzdelmet, és azt mondták, hogy vége, látták, hogy már az egerek elkezdenek fuldokolni, gyorsan bejátszották ezt a komoly zenei művet, amit órákig azelőtt játszottak nekik, és tudjátok, mit csináltak az egerek? Újból elkezdtek úszni. A dopamin szintjüket, mondták, megállapították a tudósok, fölemelte ez a komoly zenei mű. Tehát nagyon fontos, rendkívül fontos az, hogy ez a hormon ott legyen az életünkben. Aztán nézzük meg a súlyos depressziónak a tüneteit. Az orvosok 9 pontban határozták ezt meg.
Tehát röviden, ha jól olvassam fel, azt mondja, az első a mély szomorúság vagy üresség érzése, második apátia, harmadik izgatottság vagy nyugtalanság.

Tudatlanság, negyedik alvászavarok, ötödik testsúly vagy étvágyzavarok, hatodik összpontosítás hiánya, hetedik túlzott bűntudat vagy értéktelenség érzése, nyolcadik öngyilkossági gondolatok és kilencedik kimerültség. Azt mondják az orvosok, ha ebből a kilencből öt tartósan 4-5 hétig megvan egy ember életében, akkor már a depresszióban szenved. De ha ebből a 9 pontból 2 vagy 4, 2-3 hétig van meg, akkor az orvosok erre használnak egy szakkifejezést, ez az úgynevezett szubszindrómális depresszió, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy tünetszegény. Tehát rövid ideig van bent, az ember összeszedte magát valamilyen úton, módon, és nem engedte, hogy a depresszió sajnos nagyon mélyre levigye, és hetekig, hónapokig vagy évekig szenvedjen ebben a betegségben. De hát nézzétek meg, a szomorúság, az apátia, az izgatottság, alvászavarok. Hány ember elmondta azt, hogy tudod, egész éjjel nem aludtam, levert a víz, csak forgolódtam az ágyban. Ott vannak a testsúly problémák, étvágyzavarok, vannak, akik nagyon elhíznak. Mert tudjátok, akik benne vannak ebben a betegségben, és sokat esznek, azok azért esznek sokat, mert örömöt akarnak szerezni önmaguk számára, lásd édesség, vagy pedig nem tudnak enni, és akkor súlyosan lefogynak. Ott van az összpontosítás hiánya, nagyon sok ember elveszítette a munkáját, mert egyszerűen nem tudott a munkájára figyelni, annyira uralta a gondolatvilágát ez a betegség, az értéktelenség érzése, én senkinek nem kellek, én semmire nem vagyok jó, engem senki nem szeret, nem akarom sorolni, szóval nagyon szomorú dolgok. Aztán nagyon sok ember azt mondja, hogy inkább öngyilkos lesz, és a kimerültségnek az érzése. Azt is vizsgáljuk meg, hogy azt mondják a kutatók, hogy az agy az állandóan változik. Én erre nem is gondoltam, azt gondoltam, hogy az agyunk az szépen statikusan megvan, és az nem változik, de sajnos az alkohol, különböző betegségek, a stressz megölhetik a neuronokat. Vagyis ezeket az idegsejteket, ezért a táplálkozás nagyon fontos. A mindennapi döntéseink jó vagy rossz irányba meg tudják változtatni az agyunknak a szerkezetét. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit eszünk, mit iszunk, hogy gondolkodunk, mert meg tudják ezek változtatni az agyunk szerkezetét. Szintén Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. versében azt mondja a Szentírás, hogy ahogy az ember gondolkodik, olyanná válik. Ezt szerintem tapasztaljuk mindannyian. Amin egy ember gondolkodik hosszú ideig, egy idő után a gondolkodás módja meg fog jelenni a cselekedeteiben. Ugye akkor nagyon nem mindegy, hogy gondolkodunk. Ezt már a Biblia írói is felfedezték, tehát nagyon fontos, hogy ezt is megvizsgáljuk. Na most melyek azok a problémák, részben már említettem nektek, amelyek normális esetben is nyomasztó érzéseket keltenek bennünk. Most képzeljétek el olyan embertársainak az életét, akik hajlamosak arra, hogy mentálisan megbetegedjenek, elcsüggedjenek, könnyebben feladják az életben a küzdelmet, könnyebben feladják a harcot, hát az állás elvesztése. Ugye ez egy nagyon súlyos probléma. Főként azoknak az embereknek az életében súlyos probléma, akiknek családjuk van. Mert a számlák azok jönnek, igaz? Azokat be kell fizetni, a gyerekeket el kell tartani. Vagy vannak olyanok is, akik egyedül élnek, és nincs állásuk erre, mit fogalmaznak meg önmaguknak, hogy senkinek nem kellek, semmire nem vagyok jó? Válás. Ez egy nagyon szomorú dolog. Ebbe belegondoltam, már csak az egy szomorú dolog, amikor fiatalok szétválnak. Tudjátok, egy szerelmi csalódásnál, és majd említem ezt is, összekötve a válással, mindig az a legfájdalmasabb, hogy az egyik fél mindig sérül. És méghozzá nagyon-nagyon sérül. Azon gondolkodtam, hogy milyen fájdalmas dolog az, amikor két ember megismerkedik egymással, két ember nagyon kedves egymáshoz, a jót mutatják egymásnak, eltelik néhány hónap vagy néhány év. És a legnagyobb ellenségeikké válnak egymás számára. És nagyon sok ember ezt nagyon nehezen tudja feldolgozni, és aztán mindannyian ismerjük szerintem a rossz kedvű hétfőt. Ismerjük? Hát erre szoktuk megfogalmazni azt, hogy bal lábbal keltem.
erre ezt megfogalmazzuk, és hogyha eleve engedjük, hogy lent tartson bennünket ez a nagyon nyomasztó hangulati állapot, akkor sajnos ez az egész hetünkre ki fog hatni. Ha nem készítjük fel magunkat tudatosan arra, hogy rácsodálkozzunk a körülöttünk lévő dolgokra, és örüljünk nekik, akkor abban leszünk igazán jók, hogy miként éljük meg a stresszt, a fájdalmat, a dühöt, az aggodalmat és a félelmet. A gyerekek naponta 300-400 alkalommal nevetnek. Milyen jó nekik. És a felnőttek körülbelül 15-ször. Körülbelül 15-ször. Úgy éljük az életünket, mintha jelképes értelemben egy ilyen jégkunyhóban lennénk. Gyerekek tudják, mit jelent élni. A gyerekek ösztönösen tudják azt, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál. Mi nem tudjuk. Dr. David Hawkins az Erő kontra erőfeszítés című könyvében vizsgálta az emberi érzelmeknek az energia szintjét. Tudnélik azt vizsgálta, hogy az érzelmeinknek van energia szintje, ő 1-től 1000-ig határozta meg, és azt mondta, hogyha 200 alatt, hangsúlyozom, 200 alatt vannak az energia szintjeink, akkor destruktív módon szétrombolnak bennünket, testileg is és lelkileg is. Hát melyek ezek a problémák? Azt mondja a szégyen, 20. Bűntudat, 30. Még egyszer mondom, 200 alatt rombolnak. Apátia, 50. Bánat, 75. Félelem, 100. Vágy, 125. Düh, 150. El se érjük a 200-at. Büszkeség, 175. Most szeretnék mutatni nektek egy újkori felfedezést, és én ebből a filmből most néhány gondolatot szeretnék idézni. 9 órakor legyetek szívesek itt lenni, akit érdekel. A film címe az, hogy a stressz egy gyilkos portréja. Egy zseni ösztöndíjas 30 éve foglalkozik a stresszel, 58 percen keresztül megmutatja, hogy a stressz jó vagy rossz irányba, ha nem kezeljük, hogy hat ránk. És felfedezték, hogy az emberi szervezetben van egy gén, ez egy genetikai szerkezet, ez a telomerák. Ezt így láthatjuk. Tulajdonképpen azt mondják erre az orvosok, hogy a kromoszómáinknak a végét óvják a kirojtosodástól. Ez azért nagyon fontos, mert az öregedés révén, hogyha gyorsan öregszünk, akkor ezek elkezdenek rövidülni. És a stressz hormonok, az állandó hangulati változások felgyorsítják a teloméráknak a megrövidülését. És azok az embertársaink, akik fürödnek a stresszben naponta, naponta nagyon súlyos hangulatváltozásokon mennek keresztül, drámai mértékben csökken a teloméra szint. Az emberi szervezetben 46 kromoszóma van, 23 pár, és mindegyiknek az elejét és a végét védik a telomérák. Megvizsgálták a tudósok olyan embereknek a teloméra szintjét, akik nagyon hajlamosak voltak hangulatváltozásra a hétköznapok során, és akik ténylegesen fürödtek a stresszben, és tudjátok, mit állapítottak meg? Hogy ezeknek az embereknek az életében a teloméra drámai módon, engedjétek meg, hogy így fejezzem ki magam, elfogyott. Elfogyott. És amikor elfogyott, akkor a teloméra kirojtosodott. És amikor kirojtosodott, akkor ennek van egy megdöbbentő hatása. Ennek hatására ezeknél az embereknél a létfenntartási tartalékaik kimerültek. Mi történt ezeknek az embereknek az életében? Nagyon gyorsan meghaltak. Nagyon-nagyon gyorsan meghaltak, mert csökkent ennek az enzimnek, ennek a telomérának az aktivitása. Minden évben a sejtjeik 6 évet öregedtek. Minden, de minden innen indul ki.
De David Hawkins azt is megfogalmazta, hogy mi történik akkor, hogyha pozitívan kezdünk el gondolkodni, és nem engedjük, hogy a teloméráink drámai módon lecsökkenjenek. Azt mondja, hogy a hajlandóság az emberi szervezetben már 200 fölött van, ez már 310, tehát épít bennünket. Észszerűség, észszerű gondolkodás már 400, a szeretet már 500. Az öröm 540, békesség 600, másokért élés 700-tól 1000-ig. Tehát ezeket a gyakorlatban elkezdjük gyakorolni, akkor ezek nem destruktív módon rombolják majd a szervezetünket, hanem építő jelleggel ott lesznek, és van egy másik enzim, a telomeráz, ami tulajdonképpen megvédi a telomérák rövidülését. Most fedezték fel, de tudjátok, hogy? Azt mondják az orvosok, hogy a telomeráz az tulajdonképpen regenerálja a sejtjeinket és megfiatalít. Na de minek hatására jön létre az emberi szervezetben a telomeráz, ami megvéd bennünket, megvédi ezt az enzimet, a telomerákot, hogy ne rövidüljön meg, a sejtjeink ne rojtosodjanak ki, és ne halljunk meg gyorsan. Tudjátok mi? Vidám elme, jó orvosságú szolgál. 3000 évvel ezelőtt leírodott a Bibliában, és az orvostudomány ezt most felhasználja. Azt mondják, a mosoly. Nem erőltetett mosoly, természetes mosoly. Megvédenek bennünket a másokért élés kapcsán is. Példabeszédek könyve 11. fejezetének a 25. verse, ha a gyakorlatba átültetjük, létrehozza bennünk ezt az enzimet. Aki mást felüdít, hogy szól? Az maga is felüdül. Látjátok, hogy amit ma az orvostudomány felfedez, egy teljesen új felfedezés, ez több ezer évvel ezelőtt leíródott a Szentírásban. Tehát a gyakorlatba ezeket át tudjuk ültetni. Vidám elme, jó orvosságú szolgál, és most szeretnék két kérdést föltenni nektek. Nekem az előadásaim során mindig föltették. Mit tegyen egy keresztény a depresszió ellen? Ha valaki keresztény gondolkodású ember, eshet-e depresszióba? Mit gondoltok? Vannak keresztények, akik depressziósok? Sajnos igen. Én ezt gondolkodási fegyelmezetlenségnek tartom. Majd szeretnék erre kitérni, hogy miért. Helyes-e a depresszió elleni gyógyszerek használata? Nagy kérdés. Felhívtam egy pszichiáter ismerősömet, megkérdeztem. Én nem mondom azt, hogy az ember nem juthat olyan mélyre, amikor már szükséges a gyógyszer. Nem mondom ki, és nem zárom ki. De ez a tábor most erről szól, és a következő előadások ezt szeretnék hangsúlyozni, hogy vannak olyan természetes gyógymódok, amelyek segítenek. Nem biztos, hogy kell gyógyszer, amivel tovább mérgezzük magunkat. Nem biztos, hogy kell. Vannak már természetes gyógymódok, vagyis Ellen Gould White, ez a keresztény írónő a 19. században a Nagyorvos lábnyomán című könyvének a 169. oldalán a következőt fogalmazta meg. Aki az ember agyát teremtette, tudja, mire van szüksége az agynak. Isten az egyedüli gyógyító, a testi-lelki beteg lássa meg Krisztusban a helyreállítót. Én nagyon szeretem ezt a mondatot. Megállnék egy pillanatra. Ha hiszünk abban, hogy nem a majomtól származunk. Ha hiszünk abban, hogy nem a véletlen következményeként jöttünk létre. Ha hiszünk abban, hogy volt egy értelmes lény, aki megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára. Ha ebben hiszünk, akkor ennek a mondatnak ülnie kell az életünkben, hogy aki az ember agyát teremtette, az pontosan tudja, mire van szüksége az agynak ahhoz, hogy meggyógyuljunk, hogy örömünk legyen, a testileg, lelkileg beteg ember Krisztusban lássa meg a gyógyítót, bízzon benne, mint az az 5 éves kisgyerek, és a Bibliában rengeteg olyan természetes gyógymód van, ami segíthet nekünk ebből a súlyos mentális betegségből kijönni, ha benne vagyunk. A Biblia személyei szenvedtek,
mentális problémákban. Például Dávid azt írja a 6. Zsoltár 7. 8. versében, ezt azért említem, mert sokszor azt mondták nekem, hogy jó, hát a Biblia szerzői, hát azok szuper lények voltak. Hát azokkal biztos nem történt rossz dolog. Ők biztos nem követtek el gondolkodási fegyelmezetlenséget. Hát elkövettek. Én ezért szeretem a Bibliát. A Biblia, bocsánat a kifejezésére, egy kedves tanárom egyszer ezt mondta, hogy nem egy nacionalista könyv. Ugye a zsidó népet csak a jó oldaláról mutatja be, és a rossz oldalát elfelejti. Nem. Bemutatja a negatívumokat is azért, hogy tanuljunk belőle. Mit mondott Dávid? Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat, szemem a bánattól elbágyadt. Szeretném megkérdezni, szomorú lelki állapotban volt? Ismerős? Ismerősek ezek a gondolatok? Átéltük már az életünk során? Na de akkor mi a megoldás? Mert a Biblia nem hagy bennünket ezen a ponton, hanem a megoldást is szeretné megadni, hogy egész életünkben ne öntözzük könnyünk el a párnát, ne sóhajtozzunk, ne panaszkodjunk fűnek, fának, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebb emberek a Földön, hogy nekünk soha nem jött össze ebben az életben semmi, minket senki nem szeret, én vagyok a legtehetségtelenebb, stb. Szomorú lélek megszárítja a csontokat. Pilinszky János egy alkalommal megfogalmazta ő is, hogy miért fontos a gondolkodási fegyelem, hogy ne engedjem, hogy levigyen mélypontra ez az állapot. Azt mondja Pilinszky, hogy milyen is a depresszió, hogy mit is érez át egy ember, mit érezhettek át a Biblia szerzői? Múlt és jövő nélkül a puszta kín és a kiüresedett pillanat tengelye körül forog a lelki fájdalmában tengődő ember. Megdöbbentő ez a megállapítás. Múlt és jövő nélkül csak a jelenben forgolódik önmaga körül, önmaga sebeit nyalogatja, ez az önsajnálat. Az önsajnálat soha nem fog egyről a kettőre vinni bennünket. És akkor a Biblia szerzői elkezdik most sorolni, és én most szeretném sorolni, hogy mit is mond a Biblia, hogy tudjuk a gondolkodási fegyelmet elültetni az életünkben, hogy a depresszió, ha már benne is vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk a csüggedésre, vagy olyan élethelyzetben vagyunk jelen pillanatban, ami testileg és lelkileg nagyon fáj, hogy tudunk a Jóistenhez közel kerülni? Csak néhány bibliavers kedvenceimet szeretném most egy csokorba elmondani nektek. Jeremiás prófétának azt mondta a Jóisten az első fejezetének az 5. versében, hogy amikor az anyamében formálódtál, én már akkor ismertelek téged. Én már akkor tudtam rólad. Én akartam, hogy erre a világra szülessél. És ha akartam, hogy erre a világra szülessél, és te nem engeded el az én kezem, én se fogom elengedni a te kezedet. Nem a véletlen következményeként születtél meg erre a világra. Hány olyan gyerek van, aki azt mondja, apám meg anyám nem nagyon akarta, hogy a világra szülessek, csak úgy jöttem. Na de a Jóisten meg nem ilyen. A Jóisten nagyon akarta. Azt mondja Dávid, Uram, a te szemeid már látták az én alaktalan testemet, amikor anyám méhében formálódtam. És a Jóisten nagyon-nagyon szeret bennünket, és gondot visel rólunk. Aztán azt mondja a Máté evangélium a 28. fejezetének a 20. versében a Szentírás, azt mondja Jézus Krisztus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Soha nem hagylak el benneteket. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy te figyelj, hogy fog engem a Jóisten megáldani, mert engem nem áld meg soha az Isten, soha. Én soha nem tapasztalom az Istennek az áldását. Neked olyan jó, biztos megáld téged az Isten, de engem soha. Mondtam neki valamit, most próbálj 2-3 percig ne venni levegőt. Na, mi történne? Hát fulladoznál. Minden levegő vételben megáld téged a Jóisten. Ezt mindig mondjuk el, minden pillanatban megállt bennünket. Mert ha lelkét és lehellését visszavonná, nem léteznénk. Aztán azt is mondtam ennek a kedves ismerősömnek, hogy tedd a szívedhez a kezed, dobog? Hát azt mondja, dobog. Mondom, örülök neki.
Mert ha nem dobogna, akkor nem élnél. Az Isten dobogtatja a szívedet. Minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Soha egy pillanatra sem hagylak el benneteket. Minden lélegzett vételetekben ott vagyok. Aztán azt mondja Dávid a 139. Zsoltár első 4 versében, hogy Uram, vizsgálj meg engem, mert te ismersz engem. Én nem ismerem magam. Te mindent tudsz rólam. Ismered a felkelésemet, ismered a lefekvésemet, mindent tudsz rólam. Uram, te olyan vagy, mint a legjóságosabb szülő, aki nagyon szereti a gyerekét, mindig fogod a kezem, mindig, mindig. Tessék mondani, ha ezeket komolyan vesszük, szabad elcsüggednünk? Szabad elcsüggednünk? A csüggedés, ami elvezet a depresszióba, gondolkodási fegyelmezetlenség. Hogy úgy csinálok, mintha az Isten nem létezne, és az Isten nem adna nekem semmilyen ígéretet. Máté 11. fejezetének 28. versétől az egyik kedves Biblia versem. Mit mond nekünk Jézus Krisztus? Nem is mondja, kérlel. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Szeretném megkérdezni tőletek, Jézus Krisztus 21. századi problémát érint? Megfáradás és megterheltség. Ismerjük? Nem szükséges ilyenkor önmagunk körül forgolódnunk. Maga a Teremtő Isten kérlel bennünket, hogy menjünk ő hozzá. Ő segítségünkre lesz nekünk. Megnyugtat bennünket testileg és lelkileg. Zsoltárok könyve 119. fejezetének a 67. és a 71. verse azért nagyon kedves számomra, mert az első között volt, amikor én 20 évvel ezelőtt életemben először kezembe vettem a Szentírást. Ez a két Biblia vers arról szól, Dávid király azt fogalmazza meg, köszönöm néked, Uram, hogy megaláztál, köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást engedtél meg az életemben, mert máskülönben nem kerültem volna közelebb te hozzád. A Jóisten sokszor megengedi döntéseink vagy cselekedeteink következményének a beérlelődését. Soha ne csapjuk be magunkat, minden döntésünknek lesz következménye, vagy pozitív, vagy negatív. Ha negatív, és érezzük, hogy ez nagyon fáj testileg és lelkileg, és nem engedjük el az Isten kezét, később meg fogjuk neki ezt köszönni. Köszönöm néked, Ura, mert nem biztos, hogy közel kerültem volna te hozzád. Lehet, hogy soha meg se fordultál volna a fejembe. Köszönöm, hogy néha megengeded, Uram, a mélységet. De ezt nem azért teszed, mert nem szeretsz engem. Azért, mert így akarod felhívni a figyelmemet, hogy valami nincs rendben az életemben. Tudjátok, most tudom, hogy itt ülnek jó néhányan, akik most jelentkeznének, és azt mondanák, hogy ez így van. Hogy ők azért kerültek közelebb a Jóistenhez, mert megengedett az életükbe egy megpróbáltatás, de a megpróbáltatásban nem az Isten ellen fordultak, nem lázadoztak az Isten ellen, hanem megköszönték. A depresszió kezelésnek egyik legfontosabb megnyilvánulása, alapja, hogy ilyenkor nem jobban belekeseredek az életbe, hanem azt mondom, Uram, már csak te vagy nekem, és köszönöm, mert tudom, hogy te meg tudsz majd ebből engem gyógyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének 8. verse. Azt mondja a Mikiás proféta, ha elestem is, tudjátok, hogy folytatódik? Ha elestem is, de felkelek, mert az Úr az én segítségem. Sokszor elesünk az életben? Sokszor elesünk, nem fizikailag beszélek most, lelkileg? Azt mondja a proféta, igen, elesek, van ilyen. De nem engedem, hogy ott maradjak lent. Nem engedem, hogy ez a betegség hetekig, hónapokig, évekig fogságba tartson engem, hogy megrontsa az emberi kapcsolataimat, tönkretegye a családom életét, tönkretegye a gyerekeimmel való kapcsolatomat, tönkretegyen mindent. Nem engedem meg, mert van valaki, akihez ha fordulok, akit ha nem tagadok meg, aki ellen ha nem lázadozok, fel fog emelni engem, és itt helyre lak mindent. Dávid azt mondja, hogy sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt. Tudjátok, miért szokott még depresszió előfordulni? Amikor egy embert nyomaszt a bűntudat. Van bennünk valami, amit nem akarunk elmondani, nem akarunk kimondani, és hordozzuk magunkban, és ez emészti a szervezetünket.
felmorzsolja az idegrendszerünket. Dávid azt mondja, hogy nem akarom hordani. Elmegyek az Istenhez, és elmondom, Uram, vétkeztem ellened. Uram, vétkeztem ebben az életben. Sokszor vétkeztem, elmondom, nem tartom magamban. Voltatok már úgy, hogy valami nagyon nyomasztott benneteket? Örlődtetek belül, és nem mondtátok ki? Dávid nem engedte meg magának ezt, mert tudta, hogy ez felörli az idegrendszerét. Bevallotta, és nem bánkódott többet a vétkei, mert nagyon sok ember ezért eszik depresszióba, mert nem mondja ki, hanem hordozza magába ezeket a súlyos dolgokat. Azt mondja a Zsoltár szerző, váram voltál az én nyomorúságomban. Váram. Az én nyomorúságomban nem voltam egyedül. Soha. Olyan voltál, Istenem, nekem, mint a vár. Tudjátok, miért mutatom meg ezeket a Biblia verseket? Mert a szerzők ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Csak egy valamit tudtak. Nagyon tudtak. Nem is azt mondom, hogy tudtak. Esélyt adtak önmaguknak. Esélyt adtak a jó Istennek. Uram, váram voltál az én nyomorúságomban. Nem kezdtem el nyalogatni a sebeimet. Nem rohangáltam fűhöz, fához. Nem kerestem vétkeseket, hogy emiatt, meg az miatt, meg nem tudom ki miatt lettem én boldogtalan ebben az életben. Nem, mert ez sehova nem vezet. Váram vagy nekem, Uram, és tudom, hogy te segítesz rajtam. Zsoltárok könyve 73. fejezetének 23. verse. Azt mondja Aszáf, Uram, te mindenkor fogod az én jobb kezemet. Mindenkor. Mindenkor. Hogyha én azzal a tudattal élem az életemet, reggel fölkelek, lehet, hogy elborítanak a problémák, mert van ilyen. De azt mondom, Uram, te fogod az én jobb kezemet, akkor a vidám elme mit fog okozni? Jó orvosságú szolgál. Uram, te mindenkor fogod az én jobb kezemet. Lehet, hogy azt mondják rólam, hogy te vagy a legszerencsétlenebb ember ezen a földön. Lehet, hogy ezt mondják is sokan. Nekem is sokszor mondták, hogy mikor nősz már fel, Bibliával foglalkozni, mai korba? Hát ez gyerekkor, hát soha nem fogsz felnőni. Hát hagyd mondják. Nekem örömmel tölt el egy tudat, hogy az én Istenem azt mondja nekem, hogy ő mindenkor fogja az én jobb kezemet. És ha elestem is, a fegyelmezetlenségem következtében, és ilyenkor nem elfordulok tőle, mert amikor elestem, Sátán, tudjátok, mit szokott mondani? Nehogy ilyenkor az Istenhez menj, nem szégyeled magad? Így akarsz az Istenhez menni? Hát nagyon sok ember mit csinál ilyenkor? Szélvész gyorsaságú tempót fog, és rohan az Istentől el. Ha én beteg vagyok, és nagyon fáj a fogam, tessék mondani, hogy elrohanok a fogorvostól? Szerintem alig várom, hogy ott legyek, igaz, és meggyógyítson. Ne engedjünk Sátánnak. Sátán be akar csapni bennünket. Azt mondja, Isten nem fogja a jobb kezed. Bűnös vagy, soha ne menj hozzá. Ő meg azt mondja, gyere. Ellen Gould White, akit idéztem, azt mondta, hogy egy bűnösnek akkor van a legnagyobb szüksége Istenre, amikor a legnagyobb vétket követi el. Akkor van a legnagyobb szükségünk, hogy itt helyre tegyen bennünket a Jóisten. Római Levél 8. fejezetének 28. verse. Életemben ez volt az első Biblia vers, amit megismertem 20 évvel ezelőtt. Nem a legjobb lelki állapotban voltam, a fegyelmezetlenségem következtében. És akkor egy nagyon kedves barátom azt mondta nekem, emlékszem, mondta, hogy Róma 8.28, otthon keresd meg, nem ismertem még a Bibliát, elkezdtem az első lapról keresgélni. Hát tudjátok, a Római Levél hol van, sok-sok könyvvel arrébb, úgyhogy órákig keresem, de nincs is benne ez. Hogy szól ez a Biblia vers? Nagyon szeretem. Akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. De ne felejtkezzünk el a vers elejéről. Akik az Istent szeretik, azoknak minden. A minden szóban benne vannak a fájdalmak is, de benne vannak az örömök is. Ha szeretjük a Jóisten, ő minden, de mindent a javunkra tud fordítani. Vagyis a Jóisten a reménytelennek látszó élethelyzeteket mindig a javunkra tudja fordítani. Tudjuk miért? Mert fogja a jobb kezünket, és mindent a javunkra tud fordítani. Egy keresztény gondolkodású embernek az életében nincs ilyen, hogy reménytelenség. Szeretném, hogyha valamit kitörölnénk a gondolkodás módunkból egyszer és mindenkorra. Nekem egyszer azt mondta egy idős hölgy, egy bibliai előadás végén a beszélgetésekkor, kedves fiatalember, a sors eszmérte rám. Mondtam, akkor most hagyj kérdezzek vissza, de mondom, ne tessék megsértődni. Ki ez a sors? Ki ez a sors? Ez a sors egy személy?
Vagy a személytelen valaki, mert a sors eszmérte rám. Mert nem tudok mit kezdeni a sorssal. Meg az emberek azt szokták mondani, a véletlen következményeként. Mi az, hogy véletlen? Vagy azt szokták mondani, hogy szerencsétlenség. Én azt szoktam mondani, most jelképes értelme, a mérlegnek van két serpenyője. Ebbe helyezzük, a jobb oldalibak helyezzük bele a Jóisten személyét, ebbe azt, hogy sors, véletlen, szerencsétlenség. Kettő nincs együtt. Ha nincs Isten, akkor van sors. Én inkább az Istenben hiszek, nem a sorsban. Sors nincs, ezeket töröljük. Isten van, mindent a javunkra tud fordítani. Vannak olyan emberek, akik azért esnek bele ebbe a súlyos mentális problémákban, hát gazdasági világválság van. És nagyon sok embert érint. Nagyon sok embert érint. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát anyagilag tönkre mentem, anyagilag nem olyan az életem, ahogy kell, és nem bírom feldolgozni. Főleg azok, akik egyszer azért jólétben élték az életüket, és aztán egy pillanatról pillanatra lecsökkent az életükben az a jólét, amihez hozzá voltak szokva. Vagy van, akinek egyáltalán is elküldik a munkahelyéről, de valamit elmond a Dávid a 37. Zsoltár 25. versébe. Ha esetleg szenvedtek ilyen problémákba, kérlek jegyezzétek meg, azt mondja Dávid, hogy én sok mindent megéltem az életemben, nagyon sok mindent. Fájdalmakat is, örömöket is. De azt nem, hogy az igaz, az Istenben hívő kenyérkéregetővé vált volna. Azt Isten nem engedi meg. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ha esetleg ilyen problémáitok vannak, és nagyon hisztek a Jóistenben, fogjuk szaván a Jóistent, de szeressük, és higgyünk benne, és bizalmunk legyen benne. Ez a feltétele. Nem leszünk kenyér kéregetőek, ezt az Isten megígéri nekünk. Még akkor is, ha körülményeink azt mutatják, hogy most tényleg olyanok vagyunk, mintha kenyér kéregetővé válnánk. 1 Korintus 10:13, ezt is nagyon szeretem. Ebbe is sokszor belekapaszkodom. Hogy szól ez? Mit mond Pál apostol? Nem hagy bennünket a Jóisten feljebb kísérteni, csak annyit enged meg, amennyit el tudunk hordozni. Mert ki teremtett meg bennünket? Ő. Ezért ő pontosan ismer bennünket, nem enged az életünkben sem nagyon-nagyon rosszat, mert tudja, hogy nem tudjuk elviselni, sem nagyon-nagyon jót, mert tudja, hogy jót sem nagyon tudjuk elviselni. Csak annyit enged meg, csak annyit, amennyit el tudunk hordozni, mert a fejünkön, a hajunk szálai számon vannak tartva nála, ennyire ismer bennünket. Ezért csak annyit, amennyit én el tudok hordozni testileg és lelkileg, nem többet. Ha belekapaszkodok, a dopamin termelésem, a szerotonin termelésem, a noradrenalin termelésem nem csökken. És a telomerák nem csökken. Mert belekapaszkodok az Isten ígéretébe. Ellen Gould White, ez a keresztény írónő egy alkalommal ezt fogalmazta meg, ezt a gondolatát is nagyon szeretem, így szól. Mennyei atyánk kiszab és lemér minden próbát, mielőtt megengedné, hogy a hívőre következzen. Tehát előre leszabja azt, tudja, hogy többet nem tudunk elviselni, ezért pont annyit enged meg, amennyit el tudunk. Figyelembe veszi a körülményeket, meg azok erejét, akik próbája alatt állnak, és sohasem engedi, hogy a fájdalmak súlyosabbak legyenek, mint amit el tudunk viselni. Reménykeltő ez a gondolat? Figyelembe veszi a körülményeket. Kiszab és lemér mindent, mert tudja, ha kicsivel többet engedné meg, azt már tényleg nem tudnánk elhordozni. Mi az a másik, amit nekünk nagyon-nagyon komolyan kell gondolnunk? A gyerekek komolyan gondolják, a gyerekek ezt élik. A gyerekek nem csak, hát azokkal, sajnos azokkal a gyerekekkel tényleg probléma van, sajnos, akik önmagukban akarnak élni. A gyerekek társas lények. És nevetnek 300-400 alkalommal egy nap. Mi az egyik másik, vagyis a további legfontosabb dolog a depresszió kezelésénél, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Ennek a törvényszerűségéről csak egy mondat, kedves táborozók. Egy depressziós ember hajlamos önmagával foglalkozni. Hát annál pusztítóbb dolog aztán nincs. De egy ember, amíg elkezd másoknak segíteni, másokért élni, tudjátok ebben mi a törvényszerűség? Addig se gondol önmagára.
addig se gondol önmagára. Egyszerűen nem gondol a próbáira, mert az agya mivel van elfoglalva, hogy mást felüdítsen, de ha mást felüdít, az a gyógyszer, mert az vissza fog hatni rá. Vagyis helyezzük a Jóisten kezébe a reménytelen élethelyzetünket, ahogy egy kisbaba mindig belehelyezi az apukájának, meg az anyukájának a kezébe az életét. Legyetek olyanok, mint a gyerekek, mondta Jézus Krisztus. Azzal a hittel és azzal a bizalommal éljük az életünket, és a legreménytelenebb élethelyzetekben segít nekünk. Istennél van remény a reménytelenségünkben, minden egyes alkalommal van remény. Szintén Ellen Gould White azt fogalmazta meg, ha időt és szavakat találunk az imára, és nem önmagunkkal foglalkozzunk, hanem valakinek adjuk a bizalmunkat, akkor Isten is talál időt és szavakat a válaszra. Idő és szó az Istennek, és Isten azonnal válaszol. Ha időnket és szavainkat a jó Istennek adjuk, ő válaszolni fog. William Blake a Mások bánata című versében olyan szépen megfogalmaz néhány sort, hogy s ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. S ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, s míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. A gyakorlatban nekünk egy ilyen Istenünk van, hogy mellénk ül és sír velünk, soha nem hagy el bennünket. Hát ezért szoktam ezt mondani, hogy vagy a jó Istenben bízunk és meggyógyulunk, de az ateizmus, az Isten tagadás, az Isten nélküli élet semmit nem ad. Az ateizmus nem fog nekünk nyugalmat adni. Ha én azt mondom, hogy nekem nem kell Isten, az ateizmus. Az ateizmus soha nem ad lelki nyugalmat. Legalábbis most nem akarom elviccelni, de nekem az nem ad lelki nyugalmat, hogy arra gondolok, hogy nekem valahol valamikor egy majom volt az ősöm. Hát ez nekem nem ad lelki nyugalmat. Soha nem ad. De az, hogy abban belekapaszkodni, hogy van egy Istenem, aki nagyon szeret, és aki mellém ül és sír velem, akkor is a problémám van, az nyugalmat ad. Az ateizmust így fogalmazták meg, nem mást ad, mint egy puha fejlővést ad nekünk. Tönkreteszi az idegrendszerünket. Évelején, március környékén Londonban voltam, és Londonban a Londoni Evolúciós Társaság London 200 buszára a következő feliratot tette ki, Isten valószínűleg nem létezik. London utcáin ezek a buszok járnak, nincs Isten, ez teszi az életet oly boldoggá. Tessék mondani, ha az emberek ebben hisznek Londonban, és a buszokon ez a felirat megy, és 12 millióan élnek Londonban, és ha mentális problémáik vannak, akkor mi történik, ha nincs Isten? És ezt teszi az életet oly boldoggá. Azt teszi az életet oly boldoggá, hogy nincs Isten? Elmentem a Madame Tussauds-ba, és ott volt Darwin. És csak olyan, azért mutatom meg, hogy kicsit oldjam a feszültséget, és úgy odaálltam mellé. Hát az csak egy szobor. De ha élt volna, akkor olyan szívesen megkérdeztem volna tőle. Tessék mondani, kedves Darwin úr, az önevolúciós elmélete mit adott a világnak? Mert hogy nem léptünk ezzel előre, egyről, kettőre, az is biztos. Az is biztos. Mit adott a világnak ezzel, hogy nincs Isten, és valami alacsonyabb rendű sejtből fokozatosan kialakultunk, aztán majmok lettünk, aztán azok lettünk, amik. Mit adott? Semmi. De a Jóisten mit adott a világnak? Mennyei atyánk ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Tudjátok, a depressziónak mi a legfájdalmasabb része? Hogy csőlátást ad. Egy ilyen látást ad. Se térbe, se időbe nem tudok gondolkodni. Csak az adott problémát látom, és azt mondjuk, sokszor azt mondjuk, itt a vég. Mindennek vége, feladom az életet. De Isten azt mondja, hogy gyermekem, ahol te egyet nem látsz, én ott nem tizet tudok mutatni neked, meg nem százat, sőt nem is ezret. Tízezret, meg százezret is. Magyar költő így fogalmazta meg, hogy mi történik a depressziónál, azt mondja, hogy jéggé fagyasztjuk agyvelőnkben az isteni gondolatot. Olyan a depresszió, hiába tudunk mondjuk a Bibliáról, megfagy az agyunkban. Mert a depresszió megfagyasztja, de Isten ezret tud mutatni, ezer kiutat, ahol mi egyetlen egyet sem látunk. Vagyis határozott kötelességünk, hogy leküzdjük a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és az érzéseket, mert van Isten, aki a segítségünkre van.
És az előadás végén szeretnék néhány rövid gondolatot még szólni. Babits Mihálynak van egy csodálatos verse, sok csodálatos verse van, de ezt különösen szeretem, Zsoltár férfi hangra. Babits tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy az életben nincsenek véletlenek, és Isten csak annyit enged meg, amennyit el tudunk hordozni. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? Érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent. Világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért, öltöngyanánt. Tudjátok, mit jelent ez, hogy öltöngyanánt? Hát ez az öltöny jó rám, nem kicsi, meg nem nagy. Rám van szabva. A Jóisten a megpróbáltatásokkal mit csinál? Ránk szabja. Azt mondja Babits, öltöngyanánt, ránk szabja. Ha én ebbe belekapaszkodok, amikor anyagi válság van, lelki válság, házassági válság, szerelmi csalódás, gyermekeim betegsége, gyermeknevelési problémák, hitbeli problémák, egészségügyi gondok, sorolhatnám, de azt mondom, Uram, tudom, hogy vagy, tudom, hogy létezel, és rám szabad öltöngyanánt. És ha szeretlek, akkor mindent, de mindent a javamra tudsz fordítani, és később azt fogom neked mondani, köszönöm néked, mert így kerültem közelebb te hozzád. És most szeretnék elmondani egy verset. Ezt a verset nagyon szeretem, de egy zenei aláfestéssel szeretném elmondani nektek. Ennek a versnek az a címe, hogy Lábnyomok. Turmezei Erzsébet fordította ezt a verset, egy ismeretlen szerzőnek a műve, de ugyanezt fogalmazza meg, hogy sokszor azt gondoljuk az életben, hogy egyedül járunk, és hol van az Isten. Ez a vers azt mondja, hogy soha nem jársz egyedül, mindig ott vagyok melletted. Hát hallgassuk meg ezt a verset a zenei aláfestéssel.

Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, és követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott, az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ünnepségben. Az Úr kézen fogott, és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát. Súlyosabb próbák alatt téged

Vagyis mit mondott ez a szerzőnő? Hogy mindig, de mindig, amikor azt gondoljuk, hogy egyedül járjuk az élet ösvényét, amikor azt gondoljuk, hogy senkink és semmink nincs, akkor ezek a lábnyomok nem a mi lábnyomaink. Ezek a Jóisten lábnyomai, mert mi már rég a vállán ülünk. Mert mellénk ül és sír velünk. Ne aggodalmaskodjunk soha, hogy mi lesz majd a holnap. Mert ő minden pillanatban ott van velünk, és fogja a mi kezünket. És most lezárásképpen szeretném összefoglalni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket nekünk meg kell tennünk, hogy a vidám elménk jó orvosságul szolgáljanak. Kerüljük a szükségtelen érzelmi feszültségeket. Tanuljuk meg kezelni a stressz helyzeteket. Ne reagálj dühösen azonnal a problémákra. Kerüld a romboló gondolatok és érzelmek felgyülemlését. Pihenj nagyon sokat. Hozzáteszem, mozogj nagyon-nagyon sokat. Táplálkozz egészségesen. Vedd észre naponta azokat a jó dolgokat, amik történnek veled, mert minden nap történik velünk valami jó. Vegyük észre. A jelenben éljünk, soha ne a múltba, és soha ne a jövőbe. Fejezd ki az érzelmeidet. Férfi társaimnak mondom, nyugodtan sírhatunk is, hogyha kell, nem szégyen. Nyugodtan, nyugodtan mi is kifejezhetjük az érzelmeinket. Egy férfi nem attól férfi, hogy nem fejezi ki az érzelmeit, sokkal inkább attól, hogy meri vállalni. Úgyhogy ha kell, akkor sírjunk is, ha kell, akkor örüljünk is. Fejezzük ki az érzelmeinket, soha ne tartsuk magunkba. És vedd figyelembe a saját érdekeidet is, mert van olyan is. Nyugodtan te is gondolkodhat, nyugodtan te is lehetsz boldog, vedd figyelembe ezeket is. És Pál apostol azt mondja, hogy továbbá, atyám, fia, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Csak a jó dolgokon gondolkodjunk, mert a romboló gondolatok tönkretesznek bennünket. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, ezt soha ne felejtsük el. Ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem higgyünk Istenben, és higgyünk Jézus Krisztusban, és akkor a vidám elme jó orvosságul fog szolgálni a mi életünkben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a mai előadásom eddig tartott.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nyári bibliai előadás sorozatunkon. A mai alkalommal egy zsoltár elemzésre kerül sor, a 112. zsoltárt fogjuk áttekinteni. A 112. zsoltárt először egyben elolvasnám, és utána részleteiben majd közösen gondolkodunk erről a zsoltárról. Így olvasom. Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivel hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig. Az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped. A gonoszok kívánsága semmivé lesz. Nézzük meg ezt a zsoltárt részleteiben, és mielőtt versről versre áttekintenénk ezt a zsoltárt, előtte nézzük meg ennek a zsoltárnak a szerkezetét egész röviden. Ebben a zsoltárban azt látjuk, hogy az első, az ötödik és a kilencedik versnek az első része foglalkozik azzal, hogy mi jellemzi az igaz embert, azt az embert, akit az Isten igaznak nevez. Tehát ebben a három versben látjuk az igaz embernek a Biblia szerinti leírását, és az összes többi vers pedig az ebből fakadó áldásokat mondja el. Az igaz emberre áradó, Istentől áradó áldásokat. Tehát az összes többi vers arról beszél, hogy az igaz embernek milyen áldások jutnak osztályrészül ebben az életben, és majd az örök életben. És az utolsó vers, a tizedik vers pedig azt mondja el, hogy a gonoszok hogy reagálnak az igaz emberre, pontosabban azzal az élethelyzetre, vagy hogy reagálnak arra az élethelyzetre, amikor az Isten megáldja az igaz embert. Tehát ezt a három fő gondolatot látjuk ebben a zsoltárban, de kezdjük mindjárt a Biblia versnek, a zsoltárnak a legelején. Így kezdődik ez a zsoltár is, mint ahogy annyi zsoltár így kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat. Tehát mielőtt részleteiben belemennénk, és az előbb korábban megemlített szerkezetről még részletesebben szólnánk, figyeljük meg, hogy a zsoltároknak egy jelentős része kezdődik így, hogy dicsérjétek az Urat. Mielőtt bármi mást elmondana, mielőtt akármilyen más gondolatot kifejtene, ez az egyik fő mondani való, hogy dicsérjétek az Urat. De miért kezdődik így sok zsoltár? Miért látjuk azt, hogy szinte az Istenhez való közeledésünknek az első lépésére utal ez a sor, és miért látjuk, hogy ennyiszer kap helyet a zsoltárokban ez a kijelentés? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az Istenhez való közeledésünknek alapfeltétele, hogy dicsérettel és hálával menjünk az Isten elé. Az az ember, aki nem dicsérettel és nem hálával közeledik a Teremtő felé, az a valaki még nem ismerte meg az Istent. Mert ha megismerjük az Istent, akkor meglátjuk azt, hogy az Istentől semmi más nem származik ebben az életben, csak jó. Az ember felméri akkor azt, hogy az Istentől olyan áldásokat kap az ember, amit távolról nem érdemel meg. Hadd kérdezzem meg, hogy érdemlünk-e az életben egyáltalán valamit. Mi sokszor úgy elgondoljuk, hogy azért ez nekünk jár, meg az is jár. Szóval úgy gondoljuk, hogy hát nekünk embereknek sok minden jár ebben az életben. De ne feledjük el, hogy a mi bűneink miatt nekünk ebben az életben semmi nem jár. Nekünk élni nem lenne jogunk. Az Isten igazság szolgáltatása úgy hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. A mi bűneink miatt mi elveszést érdemelnénk, nem érdemelnénk életet egyáltalán, még próbaidőt, kegyelmi időt sem. És az Isten biztosítja nekünk a kegyelmi időt, biztosítja a földi életnek a lehetőségét, milyen hatalmas lehetőséggel egyben, hogy itt felkészüljünk az örök életre. És ebben a földi életben is nem csak a puszta létet biztosítja, hanem azt mondja Jeremiás, hogy az Isten kegyelme, hogy nincsen még végünk, mert napról napra megújul az ő hűsége, az ő kegyelme, és annyi jóval ellát bennünket, amit szinte kimondani és kifejezni nem tudunk. És ezt nekünk végig kell gondolnunk. Nekünk, amikor az Istenhez közeledünk, akkor az ő irgalmára, hűségére és jóságára kell gondolnunk. És akkor tudjuk még mélyebben, még igazábban megismerni az Istent. Ezért kezdődnek a zsoltárok, általában így nagyon sok zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat. De ezek után nézzük meg, hogy mit mond az első vers, az ötödik vers, és a kilencedik versnek az első része. Kezdjük először az első verssel. Így olvassuk, boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Tehát itt az igaz embernek a leírásával találkozunk, az Istenfélő embernek a leírásával, és nézzük meg, hogy azt mondja itt ez az első vers, hogy az jellemzi mindenképpen az Isten előtt igaz embert, hogy féli őt, tehát Istenfélelem jellemzi, és az, hogy az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Nézzük meg akkor közelebbről azt a gondolatot, hogy mit is jelent az, hogy Istenfélelem. Mert az igaz emberre ez jellemző, hogy Istenfélő. De mit jelent az, hogy Istenfélelem? Ugye nyilvánvaló, hogy az Istenfélelem nem egy fizikai félelmet, rettegést jelent, mert az Isten nem azt akarja, hogy mi így közeledjünk hozzá. A Szentírás azt mondja a Timóteusi levélben, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Tehát az Isten semmiképpen nem azt akarja, hogy mi fizikai értelemben féljünk és rettegjünk tőle. De nézzük meg akkor azt, hogy mit is jelent az Isten félelem magatartása a Biblia tanítása szerint. Mindenek előtt olvassuk el Prédikátor könyve 12. fejezetéből a 15. verset. Most néhány igét fel fogunk olvasni, és azóta olvasunk néhány igét, mert ez egy alap kifejezés a Szentírásban az Isten félelem, és nézzük meg, hogy hány oldalról egybecsengően a Biblia egyformán tanítja azt, hogy mit is jelent az, hogy Isten félelem. Prédikátor könyve 12. fejezetének a 15. versében a következőt olvassuk. Tehát Prédikátor könyve 12. fejezetének a 15. verse ezt mondja. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Hasonló gondolattal találkozunk, mint a 112. Zsoltár első versében. Azt mondja, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Tehát úgy látszik, hogy ez a két gondolat egybe tartozik. Az Isten félelem és az Isten parancsolatainak a megtartása. De menjünk tovább az ígékben. Apostolok cselekedete 10. fejezetének a 34 és 35. versei a következőt mondják. Apostolok cselekedete 10. fejezet 34-től 35. terjedő versei a következőt mondják. Péter pedig megnyitván száját mondta, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Tehát itt is együvé tartozó gondolatként említi az Isten félelme és az igazság cselekedését. Mi az igazság? Az Isten útja, az Isten törvénye, ugye az az igazság. Azt mondja, hogy... minden nemzetben kedves az Isten előtt, aki őt féli és igazságot cselekedik. De nézzük meg, hogy ez a fogalom az Isten félelemben ugye benne rejlik az Isten törvényeinek a megtartása, ugye ez egy egyértelmű, majd látni fogjuk végig, hogy milyen értelemben rejlik ebben benne, de egyértelműen ezek az igék azt mondják, hogy ez a kettő fogalom együvé tartozik. De nézzük meg az alapigénket, a 112. Zsoltárnak az első versét, mert így olvastuk, hogy boldog az ember, aki féli az Urat, és utána azt olvastuk, hogy az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Nem csak azt olvastuk, hogy egyszerűen az ő parancsolatait megtartja, vagy törvény megtartó, törvénytisztelő ember, hanem aki az Isten parancsolataiban igen gyönyörködik. Tehát az Isten félő emberre mindenképpen az jellemző, hogy komolyan veszi az Isten törvényét és parancsolatait, és ugyanakkor ezt nem nyűgnek, nem igának éli meg az életében, ezt nem teherként hordozza magán, hogy nekem most ezt kell cselekedni, ezt nem szabad cselekedni, most így kell eljárnom, hanem egyszerűen gyönyörködik az Isten törvényében. Igen, ez az Isten félelemnek az egyik jellegzetes vonása. És nézzük meg ezek után azt, hogy mit mond Jézus Krisztus János evangélium a 14. fejezetének a 15. versében, talán csak kívülről említeném meg, azt olvassuk, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát menjünk tovább, mert ugye az előbb az Isten félelem kapcsolódott össze az Isten parancsolatainak a megtartásával, most pedig Jézus azt mondja, hogy az ő parancsolatainak megtartása az ő szeretetéből fakadó kell, hogy legyen. Tehát látjuk, hogy összekapcsolódnak ezek a fogalmak, az Isten félelem, az Isten szeretete, az ő parancsolatainak megtartása, ezek tulajdonképpen egy és ugyanazt a gondolati kört fedik le ebben az értelemben. Mit mond a Máté evangéliuma 22. fejezetének a 37. versében Jézus, hogy mi a nagy parancsolat? Ugye a nagy parancsolat, ugye? Mert ne feledjük el, hogy itt arról van szó, hogy az Isten parancsolatainak a megtartása. De milyen módon? Azt mondja Jézus, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Tehát szorosan összetartozik az Isten félelem, az Isten iránti mélységes szeretettel és az ebből fakadó törvény megtartással, amikor az ember gyönyörködik az Isten útján való járásban, az ő törvényeinek a megtartásában. De nézzük meg továbbá azt, hogy még mit jelent az Isten félelem magatartása. Mert ki kell, hogy mondjuk, hogy az önmagában kevés, hogy én az Isten törvényét jónak ítélem. Az önmagában még kevés, hogy megegyezem vele, hogy az egy jó út, és azon kellene járni. Ez még önmagában kevés. Még az is kevés, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében. Nézzük meg, hogy még milyen fokozatot említ a Szentírás az Isten félelemmel kapcsolatban. Példabeszédek könyve 8. fejezetének 13. verse a következőt mondja. Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 13. versében a következőt találjuk. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tehát egy újabb oldalról közelíti meg a Szentírás az Isten félelem magatartását. Azt mondja, hogy az Isten félelemben az is benne foglaltatik, hogy én gyűlölöm a rosszat. És ez már egy még nagyobb lépcsőfok, mert hányszor van az, hogy mi gyönyörködünk esetleg az igazságban, meglátjuk, hogy milyen csodálatos az Isten törvénye. De amikor a kísértés von bennünket, édesget bennünket, ami tulajdon kívánságunk, és elkövetjük a rosszat, milyen sokszor nem gyűlöljük magunkban a rosszat. Milyen sokszor az van, hogy megalkuszunk a rosszal. Esetleg valahogy az elménkig eljut, hogy na hát ez nem volt éppen helyes, amit csináltam, de milyen ritkán fordul az elő, hogy gyűlöljük azt a rosszat. Undorodunk a rossztól, iszonyodunk a rosszól, ahogy Pál apostol mondja. Pál apostol azt mondja a Római Levél 12. fejezetében, hogy iszonyodjatok a rosszól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Igen, tehát az Isten félelemben benne van az Isten mélységes szeretete, az ebből fakadó törvény megtartás szeretetből és gyönyörűségként, és a gonosztól való eltávozás, a bűnnek a gyűlölete. Igen, ezek mind-mind benne foglaltatnak az Isten félelemben. És nézzük meg azt, hogy kiről beszél a Szentírás, mint aki igazából Isten félő volt. A Szentírás megemlít nekünk ilyen példákat, hithősöknek a példáit, bibliai személyeknek a példáit, akiket maga az Isten nevez Istenfélőnek. Kiről tudunk a Biblia alapján? Ki volt Istenfélő? Igen, így van, így van. Ugye itt hallunk különböző bibliai személyeket, először talán Józsefről. Ugye azt látjuk Józsefről, hogy Józsefnél mi domborodik ki nagyon az Istenfélelem jellegzetességei közül? Ugye mindegyik látható nála, de mi az, ami nagyon kidomborodik ott a Potifárnéval kapcsolatos esetben? Hogy reagál József? Hogy követhetném én el ezt a nagy gonoszságot? Ugye iszonyodik a rossztól, gyűlöli a rosszat, a gonoszt. Tehát nem akarja elkövetni, mert tudja, hogy az Isten és az élet ellensége a bűn, a rossz. Hogy követhetném én el ezt a hatalmas nagy bűnt? Igen, József is istenfélő ember volt. Akkor Jobbról mit olvasunk?
1: Jobb.
0: Igen. Igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Figyeljük meg, megint a felsorolás igaz ember, ugye az igaz emberre mi jellemző az istenfélelem, amiben pedig benne foglaltatik a bűngyűlölet. Igaz, istenfélő és bűngyűlölő. A másik példa, amit említettél, azt hiszem éppen Péter említette, az Ábrahám példáját. Ábrahám is istenfélő ember volt. És Ábrahámnak az Isten félelme mikor és hogy nyilatkozott meg leginkább? Ugyanennek nyomán, amiről idáig szóltunk, mikor nyilatkozott meg Ábrahámnak az igaz Isten félelme? Így van. És mikor hangzik el ez a kijelentés? És milyen kijelentés hangzik el egyáltalán az Isten részéről? Amikor ugye azt mondja Ábrahámnak, hogy áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, és akkor Ábrahám mit tesz? Veszi a fiát, és ugye elmennek a Mória hegyére, és amikor már minden elkészül, hogy a fiát feláldozza, akkor mit tesz Ábrahám? Emeli a kezét, hogy végrehajtsa az Isten parancsolatát, és akkor milyen hangot hall? Emlékszünk rá? Azt mondja, hogy megállj, ne tedd, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Nézzük meg az igét. Mózes első könyve 22. fejezetének a 11. és 12. verse. Mózes első könyve 22. fejezet 11. és 12. verse a következőt mondja. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Én érettem. Most már tudom, hogy istenfélő vagy. Tehát mit jelent az istenfélelem? Amikor valaki mindenek felett szereti az Istent, mindenek felett, szószoros értelemben mindenek felett, családtagjainál, a legfontosabb szeretteinél, mindenek felett az Istent helyezi első helyre az életében, és az Isten parancsolatát akarja akkor is követni, amikor ez az egyéni érdekei, vágyai vagy kívánságai ellen szól. Igen, ez az igazi istenfélelem. Amikor megteszem az Isten iránti szeretetből azt, amit ő kér. Lehet, hogy másfelé akarnék indulni, más szeretnék tenni az életben, de ha az Isten szava ezt mondja, akkor szeretetből és örömmel megteszem ezt. És ezt mondja az Isten Ábrahámnak, az Úr angyala, megállj neked, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Most már tudom, hogy mindenek felett az fontos számodra, hogy én mit mondok neked. Az én utaimon, az én parancsolataimban akarsz járni. És kiről olvassuk még azt, hogy istenfélő volt? A Zsidókhoz írott levél 5. fejezetének a 7. versében Jézus Krisztusról olvasunk egy megrázó leírást. A Zsidókhoz írott levél 5. fejezetének 7. versében azt olvassuk, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát Jézusról van megírva, hogy istenfélő volt. Jézus életére is mi volt a jellemző? Hogy mindig az Atya akaratát kereste. Soha nem a maga elképzeléseit vagy útja szerint akart járni, hanem mindig azt mondta, hogy én azt cselekszem, amitől én az én atyámtól láttam. Ő mindig az Atya akaratát kereste, és annak a megvalósítója is volt egész életében. És térjünk vissza a 112. Zsoltárnak az első verséhez, és nézzük meg, hogy így kezdődött ez a Zsoltár. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Ugye láttuk, hogy mit jelent az Isten félelemnek a magatartása, és azt mondtuk, hogy ugye az 5. és a 9. verstől eltekintve az összes többi vers arról beszél, hogy milyen áldás fakad az igaz ember életében az Isten félelem nyomán. De most szakítsuk meg ezt a sorozatot, és nézzük meg mindjárt az első áldást. Az első áldás micsoda? Hogy kezdődik ez a vers? Az az ember boldog. Boldog lesz az az ember. Ugye már itt van az első Istentől jövő áldás, hogy az az ember, aki megtanulta az Istent szeretni ebben az életben, ki kell, hogy mondjuk, hogy ezt is meg kell tanulnunk, az ő útjain járni. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra az ember életében. Ezt nekünk imádságban kell kérni az Istentől, hogy ezt alakítsa ki a mi szívünkben. Igen, de amikor az ember eljut erre, hogy tiszta szívéből szereti az Istent, és az ő parancsolatait mindennél fontosabbnak tartja, és a bűntől undorodik, el akar távozni a bűntől, nem akarja azt cselekedni, az az ember megtalálja azt, amit minden ember keres ebben az életben, de alig vannak, akik megtalálják, az igazi boldogságot. Hány ember keresi a boldogságot? Sőt, tegyük fel azt a kérdést, hogy van egyáltalán ember, aki ne keresné a boldogságot? Nincs. Mert mindannyian erre vagyunk teremtve. Mindannyian örömre, boldogságra vagyunk teremtve, amit a bűn következtében elveszítettünk. És minden emberben belül a szíve legmélyén ott van egy vágy, hogy az Isten az az pontosabban, hogy boldognak lenni. De az Isten után való vágy is valahol benn van az emberben, annak ellenére, hogy nagyon sokan ezt nem is tudják, vagy nem is tudják megfogalmazni. De érzik azt, hogy valami után vágyódnak. Hogy az a rengeteg minden, amit az életben megpróbálnak elérni, nem elégíti ki azt a sóvárgását a szívnek, ami ott van belül az ember szíve legmélyén. Igen, minden ember boldogságra vágyik. És az Isten, aki teremtett bennünket, aki a vele való kapcsolatra és élő összeköttetésre teremtett bennünket, ő tudja, hogy mi hogy tudunk boldogok lenni ebben az életben. Ő tudja, hogy mi csak akkor tudunk boldogok lenni, ha vele élő összeköttetésben és összhangban vagyunk, az ő útjain, az ő törvényeiben való járás következtében. Szeretnék csak annyit elmondani, egy rövid néhány gondolat erejéig tényleg, hogy hányan gondolkodnak úgy, hogy én akkor lehetek boldog, hogyha semmilyen kötöttséget nem kell magamra vennem, ha azt teszek, amit akarok, engem senkinek korlátozzon, és csak így lehet boldog az ember. Hányan gondolkodnak így? De nem ez a boldogság. Az ember megtapasztalja, hogyha ilyen életet próbál élni, hogy ebben nem talál igazi örömöt, hanem az az ember boldog, azt mondja ez a Zsoltár, aki az Urat féli, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. De nézzük tovább, hogy mit mond az 5. vers és a 9. versnek az első része. Először az 5. verset nézzük, mert megint az Isten félő igaz embernek a leírásával találkozunk itt. Azt mondja az 5. vers, hogy jó annak az embernek, ugye most nem úgy kezdi, hogy boldog, most úgy kezdi, hogy jó annak az embernek, ugye szinte szinonim fogalmak, de azt mondja, hogy jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Milyen érdekes ez a Zsoltár vers. Mi nem úgy gondolnánk az életben, hogy annak az embernek van jó dolga, akinek kölcsön adnak, és akinek könyörülnek. Nem úgy gondolnánk, hogy hát az a jó, hogy kapjunk, hogy nekünk megbocsássanak bennünket, szeressenek, vegyenek körül sok mindennel az életben, annak az embernek van jó dolga. Ezzel szemben ez a Zsoltár vers azt mondja, hogy jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Nézzük meg azt, hogy mit is jelent egyáltalán a könyörület. Mert azt mondja, hogy jó annak az embernek, aki könyörül. Mit jelent a könyörület? Mit jelent a könyörület? Mit jelent a könyörület magatartása? Most kérdezem, tehát nyugodtan, tehát nem csak úgy teszem fel a kérdést, hanem nyugodtan gondolkodjunk együtt, mit jelent a könyörület magatartása? Mit jelent az, ha én könyörülök egy másik emberen? Ugye nyílt esély? Igen, ez is benne van, de az majd inkább ott a kölcsönadás fogalmánál fog megjelenni, hogy segítek neki a nehéz helyzetében. Mit jelent a könyörület?
2: Irgalmasság.
0: Így van, irgalmasságot? Így van. Igen. Így van, nagyon köszönöm. Akkor most már csak egy fogalmat kell tisztelnünk, hogy mit jelent az irgalmasság. Mert a könyörület és az irgalmasság ugye az rokon fogalom, szóval az szinte egy és ugyanaz. Mit jelent, ugye már itt Ildikó már részletezte ennek egy bizonyos vetületét, már a gyakorlatát elmondta, hogy mit jelent az irgalom és a könyörület magatartása, de mit, hogy tudnánk talán megfogalmazni szinte definíciószerűen, hogy mi az, hogy irgalom? Gondoljunk arra, hogy az irgalomra és a könyörületre ki az igazi példa? Igen, igen, igen. Az Isten, ugye? Ugye Jézus Krisztus, ugye, mert ugye az isteni mintát mutatta be, igen.
3: Hogy ha valamit látom, hogy nincs igazat, de mégsem ítélem meg.
0: Igen.
3: Nem ítélem el, hanem szeretettel közeledek hozzá, és megpróbálom fölsegíteni.
0: Igen.
3: Esetség,
0: igen. Igen. Az is benne van, igen, ez is benne van, igen. Igen, mind benne van. Gondoljunk még egy a bírósági eljárásokra, amikor, vagy egy jogi folyó, amikor valaki irgalmat nyer, vagy könyörületet nyer.
2: Nem jön be.
0: Tessék? Igen?
3: Jogos lenne az elítélésed, de mégis könyörületet nyer, tehát irgalmas.
0: Így van.
3: Így van.
0: Tehát ugye szépen összeállad ez, hogy mi minden beletartozik ebbe a fogalomba. Tehát összefoglalva így mondhatnánk, hogy az irgalom és a könyörületnek a magatartása nem más, mint a meg nem érdemelt bánásmód. A meg nem érdemelt bánásmód. Mást érdemelne az illető a cselekedeteiért, mert ugye rosszat cselekedett, nem helyesen cselekedett, de nem azt szerint bánnak vele, mint ahogy ő cselekedett. Ugye ez az irgalom és könyörületnek a magatartása. Ugye erre, mint ahogy hallottuk, Isten a példa, ugye, és Jézus mutatta be a földi életében az irgalomnak és a könyörületnek ezt a magatartását, és ahogy említettétek és elmondtátok, hogy ebben ugye benne van az, hogy megbocsátok a másik embernek. Tehát, ahogy ő bánt velem, nem úgy viszonyulok hozzá. Nem viszonozom neki azt, amit én kénytelen voltam tőle elszenvedni. Tehát ha én könyörülök a másik emberen, akkor én közeledek hozzá szeretettel akkor is, amikor ő éppen nem úgy bánik velem. Megbocsátok neki mindent, ahogy az Isten is megbocsát nekem. Olvassunk el két igét, a Kolossi levél 3. fejezet 12. és 13. verséből, a Kolossi levél 3. fejezet 12. és 13. verse a következőt mondja. Kolossi levél 3. fejezet 12-13. verse. Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Tehát mit mond ez a Zsoltár, ez az ige, ez a Kolossé levél ige, Kolossé beliekhez írott ige? Azt mondja, hogy ugyanúgy viselkedjünk a másik emberrel szemben, ahogy az Isten viselkedik velünk, ahogy az Isten bánik velünk. És erre is hívja fel itt a figyelmet, hogy úgy bocsássunk meg kölcsönösen egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Ugyanúgy könyörüljünk a másik emberen. Az Efézusi levél 4. fejezetének a 32. verse pedig a következőt mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Megengedett, ugye, megbocsátott, elengedte a ti bűneiteket. Tehát ugyanúgy viszonyuljunk a másik emberhez, mint ahogy Isten viszonyult mi hozzánk. És figyeljük meg az emberi életben, hogy a könyörület mennyire nehéz az embernek. Mennyire nehéz az önző emberi szívünknek, amit Jézus Krisztus így mondott a Máté evangéliuma 5. fejezet 44. versében, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Mennyire nehéz az emberi szívnek ezt megtenni. És azt mondja ez a Zsoltár, a 112. Zsoltár, hogy jó annak az embernek, aki könyörül. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy az ember meg fogja tapasztalni, hogyha én hitáltal, az Istenhez fordulva imádságban legyőzöm az énemet, az emberi természetemet, és megbocsátok az ellenségnek is, és tudok érte imádkozni, és nem hordok haragot a szívemben, hanem irgalmas és könyörületes vagyok iránta, akkor nekem lesz jó. Én fogok megtapasztalni valami olyat, amit a haragban, a bosszúállásban soha nem tudok megtapasztalni. Én jutok el egy olyan lelki magaslatra, ahova máskülönben el nem jutnék. És olyan érdekes, hogy azt mondja Jézus Krisztus a hegyi beszédben, ugyanezeket a gondolatokat folytatva, hogy viselkedjünk így egymáshoz, könyörüljünk így egymáshoz, legyünk könyörületesek egymáshoz. És utána azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind az igazakra, mind a gonoszokra, és esőt ad mind igazaknak, mind hamisaknak. Tehát mit mond Jézus Krisztus? ki kell, hogy mondjuk, hogy bennünket nem a hitvallomásunk tesz Isten gyermekévé, bennünket a könyörület magatartása avat azzá. Én hihetek akármit, a legnagyobb igazságot ismerhetem, ismerhetem az egész Bibliát oda-vissza, az összes proféciát ismerhetem, mindent ismerhetek. De ha én nem tudom azt a lelkületet tanúsítani, amit Isten tanúsított irántam, amit Jézus mutatott be a földi életében, ha én nem tudok könyörületes lenni a másik emberhez, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy semmi hasznunk az elméleti ismeretből, és nem lehetünk az Isten gyermekei. Azt mondja, hogy legyetek könyörületesek, hogy az Isten fiaivá válhassatok. És ezért mondja azt, hogy jó annak az embernek, aki könyörül, mert ő az Isten gyermekének neveztetik. És Máté evangéliuma 5. fejezetének a 7. verse még kimond valamit, hogy miért jó ennek az embernek, aki irgalmas, aki könyörületes. Azt mondja a boldog mondásokban Jézus, mit mond az irgalmasokról? Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondoljuk végig, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Azt mondja Jézus, hogy nekünk nem tud ő másképp megbocsátani, csak úgy és olyan mértékig, amilyen mértékig mi megbocsátunk másoknak. Ő nem tud nagyobb mértékű irgalmasságot gyakorolni velünk, mint amilyen mértékű irgalmasságot mi a másik emberrel gyakorolunk. Mert ez jogtalan lenne, ez igazságtalan lenne, hogy én elveszem Istentől a könyörületet, én elfogadom és élek ennek az ajándékával, de ugyanakkor a lelkemben nem sajátítom ezt el, és én nem adom ezt ugyanúgy a másik embernek. Tehát ezért mondja ez a Biblia vers a 112. Zsoltárban, hogy jó annak az embernek, aki könyörül. És utána még azt mondja, hogy és aki kölcsön ad. Jó annak az embernek, aki kölcsön ad. Igen, amikor az ember nem fukar, amikor az ember nem önzően, csak saját maga akarja az anyagi javait is élvezni, és nem úgy van az anyagi javakkal, hogy nekem, és még többet, hanem valóban irgalmas szemű, meglátja a bajban levő embert, nem zárja be a kezét azelől, aki ínségben van. Azt mondja, hogy jó annak az embernek, aki kölcsön ad. Szeretnék olvasni két igét, az egyiket a Korintusi Levél 2. fejezetének a 9. fejezeté, Korintusi 2. levél 9. fejezetéből a 6-tól 8-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Így olvasom. Aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Mit ígér az Isten Pál apostolon keresztül itt mindannyiunknak? Azt mondja, ha mi szűken vetünk, szűken is fogunk aratni. Ha nem vagyunk adakozók, hanem szűkmarkúak vagyunk, és önzően csak magunknak akarjuk megtartani a javainkat, akkor ekképpen fogunk aratni is. De hogyha nem kénytelenségből, hanem jókedvel, örömes segítünk ott, ahol tudunk segíteni, akkor azt olvassuk, hogy az Istennek hatalma van arra, hogy ránk árassza az ő áldásainak teljességét, hogy ne csak annyi legyen nekünk, ami éppen nekünk elég, hanem azt mondja, hogy minden jó téteményre bőségben legyetek. Az Isten ad annyit, hogy én fogok tudni másnak is adni, és fogok tudni másnak is segíteni. Én azt hiszem, hogy nagyon sokunknak volt már ilyen tapasztalatunk, hogy amikor adtunk, akkor utána kaptunk olyan helyről, ahonnan nem is vártuk. Az Isten egész különleges kegyelméből megnyitotta az ő tárházát, és bőséggel megelégített bennünket. A példabeszédek könyve 19. fejezetének a 17. verséből is hadd olvassak egy igét. Ez az ige különösen megrázó a számomra. Azt mondja, hogy kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti néki. Olyan érdekes és olyan gyönyörű ez az ige. Azt mondja, hogy kölcsön ad az Úrnak, aki könyörületes a szegényhez. Vagy aki kegyelmes a szegényhez. Nem elgondolkodtató? Én az Istennek kölcsön adhatok. Az Istennek, aki minden gazdagság ebben az életben. Azt mondja, hogy mégis kölcsön adok az Úrnak. Miért? Mert az Isten rajtam keresztül akar annak az embernek segíteni. Azt akarja, hogy most én legyek az eszköz, aki nem a sajátomból adok, hanem az Istenéből adok, mert ami nekem van, az is az Istené. Én adok annak a másik embernek, kölcsön adok most az Úrnak. De mit mond? Azt mondja, hogy az ő jó téteményét megfizeti neki. Tavaly minden évben tartunk zenei tábort, az utóbbi 10 évben most már ez így van, és a legutóbbi zenei táborom egy kantáta, egy Bach kantáta is elhangzott, aminek az egyik tételének olyan szép, mindegyiknek nagyon szép szövege volt, és az egyik tételének az egyik szakasza jutott eszembe, egyetlen egy mondat, így hangzik, nem adós az Isten sohasem. És úgy megragadott ez a gondolat, az Isten sohasem adós. Olyan nincs, hogy ő nem fizeti vissza az embernek, amit az ember ad. De mikor? Hogyha az ember ezt nem számolgatva teszi, hogy én most ennyit adok, ennyit kaptam. Ha az ember önzetlenül ad, úgy, ahogy az Isten ad, olyan nagylelkűen, olyan bőkezűen, az Isten soha nem marad adós. És úgy megragadott engem még az is régebben, már hosszú évekkel ezelőtt volt, hogy hallottam valahol egy verset. És ebben a versben az szerepel, az ennek a versnek a lényege, az a versnek a címe is egyébként, hogy adj. És ez a vers azt mondja el, hogy adjunk, ne csak a fölöslegből, hanem mindent. Az erőnket, a szeretetünket, a figyelmünket, mindenünket adjuk. És akkor utána folytatódik a vers, és utána úgy zárul le ez a vers, hogy az Isten ugye visszafizeti az embernek mindazt, amit az ember adott, és az utolsó sor így hangzik, hogy mert az Istent felülmúlni adásban sem lehet. Tehát, ha én adok, biztos lehetek benne, hogy az Isten még sokkal többet fog adni. Igen, és ezért mondja a Szentírás, hogy jó annak az embernek, aki megtanulja az önzetlen adakozást, megtanulja a könyörületet a másikkal. Lehet, hogy úgy tűnik, azt mondja a Biblia, hogy ha valaki az utolsó falatját megosztja, nem biztos, hogy a holnap lesz neki valamije, de ha az örömmel megtette, biztos lehet abban, hogy az Úr majd valamilyen módon gondoskodni fog róla. És ezért mondja, hogy jó annak az embernek, aki könyörülés kölcsön ad. Olyan tapasztalatokat fog szerezni az Istennel, amit az az ember nem tud szerezni, aki csak önmagáért akar élni. Hatalmas tapasztalatokban és áldásokban fog részesülni az az ember. És azt mondja itt utána a 9. vers első része, azért mondom, hogy itt szinte egybe kapcsoljuk, hogy osztogat, adakozik a szegényeknek. Igen, ugye erről beszéltünk, hogy ad, könyörül, irgalmas a szegényhez és a rászorulónak, rászorulóhoz. Ennyit mond ez a Zsoltár író, ez a Zsoltár az igaz embernek a tulajdonságairól, jellegzetességeiről. Láttuk azt, hogy ennek az eredménye az, hogy boldog lesz. Láttuk azt, hogy jó lesz neki, az Isten áldása fog megnyugodni rajta, de nézzük meg ezek után az összes többi versben, hogy az Isten még milyen áldásokat ígér az igaz ember, az Isten félő ember számára. A második versben a következőt olvassuk. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Olyan érdekes azt mondja, hogy hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Miért? Mit mond ez a Biblia vers? Milyen módon terjed ki ez az áldás a gyermekekre? Milyen módon? Ha én igaz életet élek, az én gyermekem, akkor milyen módon tud ebben részesülni? Vagy hogy hat ki ez a következő generációra az én cselekedetemnek a gyümölcse? Milyen módon? Milyen módon? Hát az Isten nem azt áldja meg, aki ezt cselekszi? És most pedig azt olvassuk, hogy még az ő leszármazottain is érződik ennek a hatása. Miért? Tessék? Így van, pontosan, pontosan, pontosan, pontosan. Az a gyerek egy életpéldát lát, az a gyerek a családon belül felnőve önmaga is részese az Isten áldásainak és az Istennel szerzett tapasztalatoknak. Az áldás kiárad a család minden tagjára. És magába szív egy olyan lelkületet, ami biztos, hogy valamikor az életében vissza fog köszönni. És így kihat, és megsokszorozódik az a magatartás, az igaz ember, az Istenfélő embernek a magatartása az utódokban, a következő generációban is. Igen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy mennyi lelki erőt tud gyűjteni egy gyermek a családban, amikor ilyen magatartást lát. Mennyivel másképp tud az életben indulni, mennyivel erősebb tud lenni sok-sok élethelyzetben. Igen, hős lesz annak a magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Ugye természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez megváltoztathatatlan, és hogyha az a gyermek nem követi a szüleinek az útját, akkor az ő rossz cselekedeteiben is meg fog áldatni. Ugye ez természetesen nem azt jelenti. hanem azt, hogy egy olyan lehetőséget, egy olyan ajándékot kapott ez a gyermek, ami kamatozik, és valamilyen módon gyümölcsöt fog tudni teremni majd a következő generációkban is. Figyeljük meg, hogy a családon belül egy jó vagy egy rossz példa még több generáción keresztül is kihatással bír. Tehát a nemzedék, az utána következő nemzedék is részesülhet ennek az áldásaiból. Utána nézzük a harmadik verset. Milyen áldás származik még az istenfélő embernek az életében? Azt olvassuk, gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Mit jelent az vajon, hogy gazdagság és bőség lesz annak házában? Vajon milyen gazdagságról és milyen bőségről beszél? Ez azt jelenti, hogy akkor egy istenfélő ember állandóan és minden körülmények között olyan gazdag lesz, mint mondjuk egy bibliai Ábrahám, vagy mondjuk a földön a legfelsőbb 10 000 közé tartozik, akinek a legtöbb vagyon jutott ebben az életben. Így van. Ugye az az igazából gazdag ember, aki lelkiekben gazdag, azok olyan ki... Tessék? Így van, és ez a másik, amit akartam mondani, így van, pontosan ezt a kettőt írtam én is ki. Tehát az egyik az, hogy lelkiekben hatalmasan meggazdagodik, olyan gazdag lesz, amilyen gazdagság nincs is ezen a földön, amit az anyagi kincsek azok nem pótolhatnak, és azon kívül pedig megelégedett lesz, tehát amit az Úr ad neki, azzal bőséggel fog tudni élni, tehát abban bővölködik, abban, amit az Isten adott neki. Mit mond a Szentírás a Timóteusi első levélben? Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Igen, amikor megelégedünk azzal, amit az Istentől kapunk, figyeljük meg az emberi életet, hogy hányszor van az, hogy valakinek kevesebb jövedelme van, effektíve. Szóval ez matematika, szóval itt nem más, kevesebb jövedelme van, mint mondjuk esetleg egy másik embernek. És mégis sokkal jobban meg tud élni belőle. Mert az Isten áldása megnyugszik rajta, be tudja érni a kevesebbel is. Nem vágyik mindig a legdrágább dolgokra, megelégszik az olcsóbbal is. És ugye mennyivel jobban tud élni, mint esetleg akinek papírforma szerint több jövedelme van, de mégis másfajta életet él. Igen, gazdagság lesz annak a házában, megelégedettség és bőség lesz. A jó téteményre is lesz bőségesen elegendő java. Utána azt olvassuk a 4. versben, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tehát ez lesz a következő áldás az igaz ember életében. Azt olvassuk, hogy világosság fénylik rá a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tehát a legnagyobb sötétségben is a világosság forrásától fog világosságot nyerni. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ézsaiás könyve 60. fejezetének a 2. versét olvassuk el. Ézsaiás könyve 60. fejezetének a 2. vers a következőt mondja. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Azt mondja, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Milyen sötétségről beszél itt? Milyen sötétségről? Lelki sötétségről, ugye a bűnnek, a gonoszságnak a sötétségéről. Igen, és azt mondja ez az ige, amikor azt olvastuk, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben, lehet a legnagyobb sötétség ebben a világban. Bekövetkezhetnek a legnagyobb katasztrófák. Ugye olyan időket élünk, ugye a végidején élünk, amikor nem javulni fog a helyzet a Biblia tanítása szerint, hanem egyre romlik a helyzet. De az Isten mit ígért meg az őt félő embernek? Hogy amikor a sötétség a legnagyobb lesz, amikor az emberek nem tudnak tájékozódni, amikor az emberek kapdosnak valami után, de nem találnak igazából megoldást, mert nem az Istent keresik, amikor minden bizonytalan lesz az emberek közül, amikor csak tapogatózni tudnak a sötétségben, azt mondja, hogy az Isten félő emberre világosság fénylik. Azt mondja, hogy csak ez ad az ember számára biztos utat, de biztos utat mutat. Megvilágítja az Isten az utat annak az embernek a számára, aki őt féli. És ezt máshol nem tudjuk megtalálni. Egyetlen egy elméletben sem. Sehogy nem tudjuk magunkat úgy körbe biztosítani anyagi javakkal sem, hogy mindig világosság és jó körülmény legyen körülöttünk. Azt mondja, hogy a legnehezebb élethelyzetben is világosság fog fényleni annak az embernek az útjára, aki Isten félő, igaz ember. Láttuk ezt a Szentírásban korábban is. Láttuk ezt. ki volt még istenfélő ember? Noé is istenfélő volt, ugye? Noé is istenfélő ember volt. És amikor a bűn elsokasodása következtében az Isten vízözönnel borított el a világot, ha valamikor akkor is sötétség volt ezen a földön, kilátástalan, kiúttalan helyzet, de az Isten biztosított menedéket annak az embernek a számára és a családja számára, aki az Isten félte, aki istenfélő volt. Igen, a sötétségben is világossá fog fényleni arra az emberre, aki istenfélő, aki igaz, aki, és kitől jön ez a világosság, aki maga az irgalomnak, a könyörületnek, és az igazságnak, és a világosságnak a forrása. A hatodik vers a következőt mondja, egy következő áldást mond el. Mivel, hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Itt két áldásról is olvasunk ebben a versben. Az egyik az, hogy soha nem ingadoz. Hatalmas áldás ez, amikor az embernek nem kell bizonytalankodni, nem kell csüggedni ebben az életben, nem tántorodik el, nem ingadozik ebben az életben, mert van egy biztos támasza az élet legnagyobb megpróbáltatásai közepette is. Soha nem ingadozik. Ugye figyeljük meg az emberi életet, hogy mennyire hullámzó, mennyire ez a fölle. Ugye vannak egy kicsivel jobb periódusok, utána jönnek a megpróbáltatások, a nehéz helyzetek. Mennyiszer ingadozik az embernek a lába. És azt mondja, hogy az istenfélő embernek ott van a legnagyobb áldások egyike, hogy nem kell neki ingadoznia. Miért? Mert egy biztos segítője van, az Isten, aki mellette van, és aki megerősíti minden élethelyzetben. És mit jelent ez az áldás, hogy örök emlékezetben lesz az igaz? Mit jelent ez? Örök emlékezetben lesz az igaz. Mit jelent ez? Ugye az egyik az, amiről már az előbb szóltunk, hogy a példaadása és a jó befolyása, ugye az kihat, nemzedékről nemzedékre, az nem múlik el. Ugye azt látjuk, hogy bibliai példák, történetek esetében is, hogy egy-egy jó befolyás, egy-egy jó hatás, egy istenfélő magatartásnak az emléke, a befolyása örökre megmarad. Azon kívül az Isten soha meg nem feledkezik, örök emlékezetben lesz, soha meg nem feledkezik róla. Az életének nem lehet egy olyan pillanata, nem lehet egy olyan momentuma, amiről az Isten nem tudna, amikor az Isten megfeledkezne róla. Soha nem fog az Isten feledkezni róla. De ugyanakkor van még egy jelentése ennek, a mindent bekoronázó és mindent túlszárnyaló jelentősége ennek a gondolatnak, mert örök életet biztosít az Isten az ilyen ember számára. Örök emlékezetben lesz az igaz. A legfontosabb, a leglényegesebb, hogy az Isten az örök élet ajándékában fogja részesíteni. Nézzük ezek után a hetedik verset. A hetedik vers is egész különleges áldás mond el. Azt mondja, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Micsoda különleges ige. Azt mondja, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Hadd kérdezzem meg, hogy hallunk-e mostanában rossz híreket? Igen. Csak azt hallgatjuk, ugye? Csak azt hallunk. Hányszor van, amikor az ember hall egy rossz hírt, és összeszorul a szíve? Hogy már itt is ez van, itt is ez van, itt is ez ütötte fel a fejét, itt földrengés, itt ez történik, most a gazdasági helyzet romlik. Szóval tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mással nem találkozunk, csak rossz hírrel. És azt mondja, hogy az Isten félő ember életében ott van egy következő hatalmas áldás, hogy semmi rossz hírtől nem fél. A legrosszabb rossz hírtől nem fog félni. Miért? Mert a szíve erős, az Úrban bizakodó. Pontosan tudja azt, amit a 46. Zsoltár második és harmadik verse így fogalmaz, a 46. Zsoltár második és harmadik verse azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tengerbe. Mennyire szép ez a gondolat. Igen, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban, és azt mondja, hogy ezért nem félünk, ezért nem fél az igaz ember a rossz hírtől, mert erős, az Úrban bizakodó. Miért? Mert tudja, hogy olyan Istennek szolgál, olyan Istennel van élő kapcsolatban, akinek minden erő és hatalom rendelkezésére áll, és meg tudja óvni a legnagyobb veszély, a legnagyobb háborúság közepette is. Azt olvassuk Mózesről, hogy ő erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlan. Erős szívű volt. Nem volt félelemmel teljes a szíve. Akkor sem, amikor körül voltak zárva az ellenségtől. Amikor a veres tenger volt az egyik oldalon, a puszta a másik oldalon, a hegyek a harmadik oldalon, és mögöttük pedig az egyiptomi sereg teljes fegyverzetében. Azt olvassuk, hogy erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Amikor ez a helyzet bekövetkezett, Mózes nem tudta, hogy az Isten hogy fog szabadulást hozni. Nem tudta. De egyetlen egyet tudott, hogy az Isten fog megoldást hozni. Nem tudta, hogy miért, nem tudta, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, mert emberi elgondolás nem volt erre, emberi megoldás nem volt erre. De ő erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Abban biztos volt, hogy az az Isten, aki kivezette őket ide, nem hagyja őket magukra. Az az Isten, aki idehozta őket, fog ebben a megpróbáltatásban is élő és biztos menedékről gondoskodni az ő számukra. És a másik igét is még hadd olvassam el, az egyik legkedvesebb igémet ezzel kapcsolatban a 41. fejezete Ézsaiás könyvének a 13. versében, így olvassuk Ézsaiás 41. fejezetének a 13. versében. Mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Szóval mivel én vagyok az Urad, a te Istened, aki a te jobb kezedet fogom, és olyan szép, a te jobb kezedet fogom, és azt mondom neked, ne félj, mert én megsegítelek. Ugye milyen jó érzés az, amikor egy veszélyben vagy valami nehéz helyzetben bele tudunk valakibe kapaszkodni. Még milyen jó, hogyha egy emberi kezet is meg tudunk fogni. És azt mondja az Isten, hogy én itt vagyok melletted, fogom a te jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Igen, ezért van az, hogy az Isten félő ember semmi rossz hírtől nem fél, a szíve erős, az Úrban bizakodó. Utána azt olvassuk, hogy rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz. Azért álljunk meg itt egy pillanatra, itt nem azt jelenti, hogy az ő ellenségeire lenéz, hogy megveti az ő ellenségeit, hanem akkor kérdezném is talán, hogy mit jelenthet ez, hogy amit a 8. versben olvasunk, hogy rendületlen az ő szíve, ugye ezt már nagyjából kitárgyaltuk, de a 8. vers második része, hogy nem fél, míg ellenségeire lenéz. Vajon mit jelenthet ez? Ugye az nyilván nem azt, mint ahogy említettem, hogy megveti, lenézi, lekezelően bánik velük. Számomra, igen?
4: Annyira biztos van Isten félelmére, tehát az Isten szeretetében, mikor már van, hogy az ellenségétől sem fél, hanem úgy néz le, hogy ő tudja meg a megoldást.
0: Igen, igen.
4: Mert tudja, hogy az ellenségétől sem, hát az ellenséges megváltozik van, Isten lesz ezt az ellenséget.
0: Igen.
4: Ha előre megtisztel.
0: Igen, igen, igen. És bennem még, ezt nem írja ki a Zsoltár, de bennem még ez a szó, még azt a képzetet is, tehát az a képzet is társul ehhez, hogy mintha egy megerősített várban lenne, egy erődítményben lenne. És lenéz az ellenségre, ugye, aki meg akarja őt támadni, de nem fél, mert ő egy erődített várból nézi mindezt. Tehát valóban így van, hogy biztos abban, hogy az Isten az ő szívüket is meg tudja fordítani, tud hozni szabadulást ebben az élethelyzetben is, tehát nem megveti, hanem ilyen értelemben biztos az isteni szabadításban, az ellenségeitől sem fél, mert tudja, hogy az Isten ebben az élethelyzetben is tud könyörülni rajta. És utána azt olvassuk még a 10. versben, hogy látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz. Igen, nagyon sokszor tapasztalható ez, hogy a gonosz nem bírja elviselni az igaz embert. Nem bírja azt elviselni, ugye a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. Nem bírja elviselni, amikor valaki istenfélő életet él. Ugye ez a két lelkület egymással kibékíthetetlen. De azt mondja a Szentírás, hogy a gonosz mit tehet az istenfélő ember? Dühönghet, istenfélő ember ellen. Dühönghet, csikorgathatja a fogait, de ugyanakkor a gonoszok kívánsága semmivé lesz.

0: De amikor azt olvassuk, hogy ugye a mártíroknak a milliói adták az életüket az igazságért, az evangélium igazságáért, és akkor utána úgy jellemzi őket a Szentírás, hogy ők, akik az életüket adták ezért, legyőzték azt a bárány véréért. Tehát ők voltak a győzők. Lehet, hogy fizikai értelemben az ellenség erőt vett rajtuk, de az ellenség nem tehet más, mint a fogait csikorgatja, mert ezzel a küzdelem nem dőlt el. Mert a küzdelem mindig az igaz, az istenfélő ember javára dől el. Mert örök emlékezetben lesz, és az Isten örök élettel fogja majd megajándékozni. És ebben a földi életben is mindazok az áldások, amikről most szóltunk, mindazok az áldások jellemzik az istenfélő embernek a körülményeit és életét. Ennyit szerettem volna mondani erről a Zsoltáról.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és úrvacsora Isten tiszteletünkön is, ahogy tenni szoktuk. A gyermekekhez szeretnék először szólni, merre, hol ültök, tegyétek fel a kezeteket, hogy körülbelül lássam. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok. Jézus Krisztusnak az imádságában, az egyik imájában, amire tanította és a tanítványokat, van egy mondat, ami egyébként az úrvacsorára tekintettel a felnőtteknek is nagyon fontos mondat. Akkor Jézus azt mondta, és figyeljétek csak meg ezt, mit mondott Jézus, mire gondolhatott itt, hogy bocsássátok meg a ti ellenetek vétkezőknek a bűneit, amiképpen az Isten megbocsát nektek, úgy bocsássátok meg ti is azoknak a vétkeit, akik ellenetek vétkeznek. Tehát, hogyha valaki bűnt tesz, valaki rosszat tesz nektek, gyerekek, akkor jusson eszünkbe az, hogy amikor mi rosszat teszünk, az Isten nekünk is megbocsát. Vannak olyan gyerekek az iskolában, a szomszédságban, akik nektek rosszat tettek akár az elmúlt héten? Csúnyán beszéltek? Nincsenek csúnyán beszélő gyerekek. Nem voltak kedvesek, nem voltak segítőkészek. Radírceruzát nem adtak, mikor kértetek. Verekedtek esetleg. Valamilyen módon rosszat tettek veletek. Könnyű megbocsátani az ilyen gyerekeknek? Könnyű megbocsátani? Van úgy, hogy az ember nem kezd el vitatkozni, vagy veszekedni, vagy főleg verekedni, de akkor is ott marad a szívében egy tüske. Ott marad egy tüske. És én erről szeretnék egy történetet elmondani nektek, egy tanító bácsiról, akinek volt egy nagyon-nagyon eleven rendetlen osztálya. És nagyon sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen ezzel az osztállyal, mert állandóak voltak a vitatkozások, veszekedések és árulkodások. Hogy tanító bácsi, a Bélus azt mondta, hogy tanító bácsi, a Juci tegnap, és állandóan panaszkodtak és veszekedtek, és rosszat mondtak egymás. Egy egynapos kirándulás közelgett ennek az osztálynak, és a tanító bácsi összeírta, hogy mindenki hozza a kis hátizsákját, benne ugye a esőkabát, a kulacs, a szendvics, ami kell legszükségesebb. És annyit mondott a végén a gyerekeknek, hogy nekem is lesz egy meglepetésem, hozok én is nektek egy meglepetés csomagot. A gyerekek nagyon izgultak és nagyon várták a kirándulás napját. És amikor összegyülekeztek és mindenkinek a hátán ott voltak és hátizsák, akkor a tanítóbácsi mindenki legnagyobb meglepetésére, megdöbbenésére egy nagy zsák krumplit berakott középre a gyerekek közé. Nem ilyen meglepetésre számítottak a gyerekek. Azt mondta a tanító bácsi, hogy gyerekek, ezt a zsákot egész nap fogjuk magunkkal vinni ma. Jó? Nem értették a gyerekek. Aztán nyissuk ki ezt a zsákot, és gyerekek, mindenki vegyen ki annyi krumplit, ahány bántás érte őt a többiek részéről, ahányan megsértettek vagy megbántottak. És minden egyes krumplira írd rá annak a nevét, nevezd el a krumplikat, aki téged megbántott. Gyerekek oda mentek, volt, aki 3 volt, aki 5 volt, aki 8 krumplit is kivett. Mindegyiket elnevezte. Szóval minden egyes krumplira írd rá röviden egy-két szóval azt is, hogy mit tett. Csúfolt, verekedett, nem segített, irigy volt. Írd rá valamit. Minden krumplinak legyen neve, és minden krumplin legyen ott az a bántás, ami téged ért. Mire végeztek a gyerekek a munkával, addigra a tanítóbácsi csak mosolygott ott át, azt mondta, na most mindenki tegye bele ebbe a zsákba a krumpliát, gyűjtsük össze, és visszük magunkkal egész nap ezt a zsákot, jó? A gyerekeknek nem tetszett, de a tanítóbácsi meg se várta a választ, annyira kedvesen adta elő az egészet, csak annyit mondott, fél óránként váltunk, most ti ketten kezditek, hozzátok. Vitték egész nap magukkal. Húzták, vonták, cipelték, fáradtak, megkeserítette az egész kirándulás napot annak, aki éppen cipelte a zsákot. Egyszer fellázadt az osztály már a nap vége felé. Tanító bácsi, nem akarjuk tovább vinni a zsákrumplit. Meg akarunk tőle szabadulni. Tanító bácsi csak mosolygott. Nagyon jó, nagyon jó. Gyerekek, most ássunk a két kezünkkel egy nagy gödröt, jó? Ássunk egy nagy gödröt. És utána mindenki keresse meg a krumpliait a zsákban, és dobáljuk bele abba a gödörbe, és temessük el, jó? Meg lehet tőle szabadulni. És a gyerekek elkezdtek kotorászni a zsákba, de annyira nem volt hozzá kedvük már, mert már a krumplik levet eresztettek, már volt, amelyik szétnyomódott, az egész zsák rossz szagú volt már. És beleborították, és betemették, és olyan boldogok voltak, hogy megszabadultak a zsáktól.
Tanító bácsi pedig a maga kedves mosolyával csak annyit mondott nekik, hogy de aztán ezekről a krumplikról, és ami rá volt írva, többet egy szót se, senki, megértettük? És a gyerekek csak bólogattak, és pontosan megértették azt, hogy mit jelent az, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Egyezzük meg, gyerekek, néha még a tesóval is baj van, igaz? A felnőttekkel is néha, nem? Őnek igen, nagy krumplit szoktunk választani, hogy ő meg ilyen volt vele. Meg kell tanulnunk ezeket félretenni. Ahogyan Krisztus is megbocsát nekünk. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat és olvassuk el Lukács evangélium a 7. fejezetéből az alapigénket az úrvacsorához. Lukács evangélium a 7. fejezetéből. Olvasom a 36. verstől az igét. Tehát Lukács evangélium a 7. fejezetéből a 36. verstől olvasom az igét. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenve a farizeusok házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállva hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony ez, aki őt illeti, hogy bűnös. Felelve Jézus is mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelve pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. Eddig tart a történet? Szép lenne, hogyha itt vége lenne ennek a történetnek? Olvassuk tovább. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. Idáig olvasom az igét. Kétség kívül ez a történet már önmagában is egy a mi kultúránk számára nehezen értelmezhető és nehezen elképzelhető történet. Nem csak az olyan egyszerű hétköznapi szokásokat érezzük ma idegennek, mint hogy a vendégségbe érkezőt, hiszen saruval és poros vidékeken jártak az emberek, és fáradt volt a lábuk, az út pora volt rajta, ezért az első lépés nem a kabát lesegítése volt, vagy nem egy frissítő adása, hanem először is, hogy üljön le, és hogy igazán komfort érzete legyen, ezért tiszta emberként mozogjon a vendéglátóházába, megmosták a lábát. Kétség kívül, hogy a hosszabb utakat megtett emberek lábát akár olajjal is megkenték, a sebeket kezelték, a sérüléseket, amik akár külsérelmek voltak, akár fáradásból, megterhelésből fakadó gondoskodás volt. Nem tudjuk mi ezt elképzelni, nem? Tehát ez teljesen idegen és elképzelhetetlen, bár értjük, hogy miért volt ez. A gondoskodásnak, a szeretetnek, a vendéglátásnak nagyon fontos és alapvető
kifejeződése. Nyilván az is egy egészen sajátos helyzet, ahogyan Jézus soha életében nem igényelte, hogy őt olyan figyelmességgel vegyék körül, mint ahogy itt egyébként megengedte. Tehát talán erre érdemes külön felfigyelnünk, hogy Jézus nem az az ember volt, aki arra figyelt, hogy na de velem hogy bánnak, vagy na akkor velem elég udvariasak-e, vagy vajon észreveszik-e, hogy én most fáradt vagyok. Jézusnál ez az én, ez a engem, velem, nekem, hozzám, tehát ez a központúság, ez a magával foglalkozás egyáltalán nem volt jellemző. Ezért különleges a történet, hogy itt valamiért, és ennek bizonyára több oka is van, és nem fogunk ma az összes tanulságon tudni végigmenni ebben a rövid időben, amit a jelképes szertartások előtt az igével töltenénk, de érdemes elgondolkodni, hogy itt Jézus ezt valamiért örömmel elviselte, és mások javára elviselte ezt a gondoskodást, ezt a gyengédséget. De ennek a történetnek van két szereplője, akik viszont kétség kívül főszereplői a történetnek, és egyébként Jézus is így kezeli ezt a történetet, tehát itt nem ő a főszereplő. Ellenben szembeállítja ezt a két szereplőt úgy, hogy mégse bántsa meg semmelyiket. Simont, a házigazdát, és a bűnös asszonyt, akit ugye az igéből egyébként Magdolnával, a Mária Magdolnával szoktunk azonosítani. Mikor az első gondolatra és az első tanulságra megállunk, akkor már is érezzük, hogy a mi felfogásunk elválik a Biblia gondolkodásától, erkölcsi értelemben is. Mert tegyük fel a kérdést, hogy ezen a vendégségen résztvevő embereknek ki volt a szimpatikus. Ki volt a szimpatikus? A két szereplő közül, Simon és Magdolna közül. Ki volt a szimpatikus? De azért is könnyű rá válaszolnunk, mert hogyha végig gondoljuk azt, hogy Simon volt a vendéglátó, nem? És hát Magdolna ott volt, aki egy olyan vendég volt, egyfajta hivatlan vendég, aki tulajdonképpen mindenki elég intelligens volt ahhoz, hogy látszólag úgy viselkedjen, mintha nem zavarná Mária Magdolna jelenléte, de alapvetően nyilván egy zavaró tényező volt ez a rossz életű asszony. Aztán a vendéglátó nyilván az emberek szimpátiáját és háláját is, a maga bőkezűségért, a maga figyelmességért, hiszen én is a meghívottak között vagyok, akkor értékelem, hogy ez az ember ilyen. És lám azért Simon is, ha csöndesen is, de elviseli Magdolna jelenlétét. Simon a farizeusokkal szoros kapcsolatban álló, pontosan nem tudjuk a tisztségét, de az igazság képviselője volt. Miközben aki Magdolna életét ismerte, azt tudja, hogy ő maga volt az erkölcstelenség. Ő maga volt a pénzért vásárolt gyönyör az emberek számára. Tehát a két személy szimpátia dolgában még csak nem is vetekedhetett egymással. És amikor végigvesszük a történetet, mégis egy meglepő következtetésre jutunk. Jézus a történet végén középpontba is példának állítja a mi szemünk előtt is Mária Magdolnát. Mert Jézus a gondolatokat ismeri, és nem a felszínt nézi, nem a külső alapján ítél. Ez a mi szerencsénk, és ez a mi reménységünk is, hogy az Isten így néz ránk. A második gondolat, amit szeretnék kiemelni, azzal kapcsolatos, ahogyan Jézus odafordul Simonhoz a 40. versben, és annyit mond neki, hogy Simon, van valami mondani valóm neked? Milyen jól esik ez egy házigazdának, nem? Ez az illusztris, kedves vendég Jézus, ez a csodatevő, ez a csodálatos tanító, aki mindezek hátterében nem csak beszél és gyógyít, hanem valami hihetetlen békesség és szeretet árad a lényéből. Ez itt van az én házamban. És azt mondja, Simon, én most kimondottan neked szeretnék valamit mondani. Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Érdekes, hogy Jézus mennyire szerette az adósokról szóló gondolatokat és példázatokat. Mennyire finoman, mennyire gyengéden és milyen egyenesen gondolkodtatta el mindig a teremtményeit. Barátkoztatta ezzel a gondolattal, hogy adós és adósnak lenni. És amikor Simont megállítja és elgondolkodtatja, felteszi ezt a történetet, amiben semmi másra nem hivatkozik, csak Simonnak az igazság érzetére, akkor egyértelmű, hogy Simon tud jól válaszolni. Melyikünk nem tudott volna erre a történetre jól válaszolni? Melyikünk nem?
Olyan érdekes, hogy az ember sokszor a válaszok oldaláról, a jó válaszok oldaláról közelíti meg az élet kérdéseket, és nem a személyes magatartásával mer szembenézni. Hiszen ez a történet igazából annyi arról szólt, amiről a mai úrvacsora is szólt, miért vagy itt? Miért vagy itt? Mennyi kegyelmet kaptál az elmúlt negyed évben? Gyere el és a testvéreiddel együtt. Alázd meg magad testvéreiddel együtt, és szolgáljatok egymásnak, és emlékezzetek rám, azután legyetek a vendégeim. Mennyi kegyelmet kaptál? Ha az elmúlt negyed évre visszatekintünk, az elmúlt úrvacsora óta eltelt időre, akkor tényleg érdemes ezt is számba vennünk, amikor készülődünk. Azt szoktuk mondani, hogy vegyük számba a bűneinket, és ez nagyon helyes. Mert hogyha az ember felkészületlenül érkezik ide, valamiféle olyan szinte előjogként élvezve azt, hogy jövök az Istenhez, mert ő nekem úgyis mindig megbocsát. Ahogy a francia gondolkodó mondta, hogy neki az a dolga, hogy megbocsásson. Az ítéletet eszik és iszik. De amikor az ember nem csak ezt a gondolatot veszi elő, hogy jövök, mert tudom, hogy adós vagyok, de azzal is számot vet, hogy az Isten az elmúlt negyed évben nem úgy mondta, nem úgy hordozott bennünket, hogy majd negyed év múlva megbocsátok, hanem azért napról napra fogadott bennünket, nem? Napról napra megbocsátok. Csak hogy lássuk az életünk irányát, ilyen egységekben vannak szervezve ezek az ünnepek, ilyen időbeli egységekben, hogy negyed évente összegyűlünk, és együtt is részesülünk, és hálát adunk. Egyszer, mint kifejezve az összetartozásunkat is. Mert testvéreim, nem érezhetem azt, hogy nekem csak 50-et bocsátott meg, neked pedig 500-at. Nem érezhetem ezt. Mert amikor erre az igazság érzetre appellál Jézus, akkor majd csak a történet végén fog azzal Simon is szembesülni, hogy mi az a torz gondolkodás, amelyik azt feltételezi, hogy valakinek, egy hozzám hasonló teremtménynek lehet, hogy több kegyelemre van szüksége, mint nekem. Szeretjük így szemlélni magunk körül a világot? Sokszor úgy érezzük, hogy mint Isten hívőnek, hozzánk képest egy ateistának több kegyelemre van szüksége? Szoktunk így gondolkodni? Egy buddhistának több kegyelemre van szüksége, mint nekem? Lehet így gondolkodni? Hogy a testvéremnek, aki nem szolgál annyit, nem prédikál annyit, nem misszionál annyit, több kegyelemre van szüksége, mint nekem, aki azért oda teszem magam? Mennyi kegyelmet kaptál az elmúlt negyed évben? És ha te vagy itt, és együtt vagy, és ugyanaz a víz, és ugyanaz a kenyér, és ugyanaz a szőlőlé, mindegyik tisztít, mindegyik tiszta már önmagában, különösen az utóbbi kettő, akkor arra gondolj, hogy az 50 és az 500, az egy rossz mérce, az egy rossz összehasonlítás. A mi közös nevezőnk az, hogy kegyelemre vagyunk utaltak, és nem az, amit mi még ezen belül is megpróbálunk spekulálni, hogy de nem ugyanannyi kegyelem. Jobb vagyok, rosszabb vagy. Általában sosem fordított a létige ragozása. Általában a magunk bűneire találunk több mentséget, mint a másikére. Ez minden ember közös nevezője, a mi közösségünk alapja. És amikor Jézus ezen az alapon mondja majd János evangéliumában, hogy néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, akkor szintén azt mondja, hogy tegyétek el az űrmértékeiteket. Mindenki tegye el azt a kis decis kancsót, hogy akkor megnézze, hogy az ő lábához mennyi víz kellett, mert azon több volt a kosz, vastagabb a pór. Azt mondja, semmi különbség nincsen köztetek. Az Isten szemével nézve. Megdöbbentő a harmadik gondolat, amit szeretnék kiemelni. Hogyan válaszol Simon válaszára Jézus? 43. vers. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Mit mond erre Jézus? Itt hagytuk abba a felolvasást, ugye? Igazán ítéltél. Jól látod az igazságot. Jól látod? Helyén vannak a mértékeid. Igen, ez így van. Ez pontosan így van, Simon. Ez dicséret volt Jézus részéről? Ez egy jó kérdés. Ez dicséret volt Jézus részéről szerintetek Simonnak? Nos? Nekem olyan érzésem van, de majd elmondjátok nyilván, hogy ez egy olyan dicséret volt, ami felér egy hát ha folytatást ismerjük, nem? Látod, Simon, azért értette, hogy kéne. Csak te nem csinálod.
nincs ennél nagyobb nyomorúság, nem? Ilyenkor előz be a buddhista meg az ateista engem. Az igazság képviselőit, aki tudok igazán ítélni. Csak olyan megrendítő a folytatás, nem? Miről szólt ez az esti alkalom? Én nem akarom Simon indítékait megítélni, mert nem ismerem. De amikor hasonló indítékból, hasonló, jól érzem magam baráti alkalmakon részt veszek keresztény testvéreimmel, és Jézus inkább csak az önmarketingem része annak, hogy lám, én még Jézust is be tudtam hozni a házamba, én még a keresztény címet is használom, és talán az is vagyok, és jókat mondok, és igazán ítélek, és képviselem azt, ami helyes, természetesen mások ellen lehetőleg, vagy másokat megmérve a mércével, akkor valami hasonló mondatot hallunk Jézustól. És a mondat első fele így van. Azt tudod, bezzeg, hogy mi az igazság. Azt tudod. De a negyedik gondolat, amit szeretnék kiemelni, a folytatás. 44. vers. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak. Tehát érdekes, hogy Simonnak folytatja a mondatot, de az asszonyhoz fordul oda. És csak ezt emelném ki. Látod ezt az asszonyt? Igazán ítéltél, de látod ezt az asszonyt? Tudod, de elhiszed, hogy más a tett, mint a tudom? Elhiszed? Látod ezt az asszonyt? Ő érti, hogy mi az, hogy kegyelem. Te pedig tudod, hogy mi az, hogy kegyelem. Igazán ítéltél, látod ezt az asszonyt? Olyan szép és olyan kedves Jézusnak ez az egész magatartása is. És ahogyan itt aztán felsorolja azt, amire egyébként neki nem lett volna igénye. Csak azt mondja el Jézus, hogy ha az ember megismeri mi az, hogy kegyelem, akkor egy ilyen baráti társas összejövetel nem arról fog szólni, hogy nekem még Jézus is a barátom, és ha őt meghívom, ő is itt van. Mindenki érezze magát ettől még egy kicsit jobban. Nem erről fog szólni. Ahogyan az úrvacsora igazán, akkor tölti be a rendeltetését, amikor megilletődötten tekintünk egymásra, te is, én is, téged is megmos, engem is. Hát ővé legyen a dicsőség. Adj egy darabot nekem is, de nagyobbat ebből, mint ahogy a paraszbácsi története, ismeritek, aki ugye meghúzza a kelyhet, régen volt már olyan, hogy a római egyházban adtak volna szöldőlevet, de mikor meghúzza és rászól a pap, akkor mondja, hogy bácsikám, miért iszik maga ennyit? Aztán azt mondja, sok itt a bűn is áll. Hogy amikor az ember tényleg azt érzi, és ez a példa nem is fejezi ki jól, csak amikor az ember tényleg azt érzi, hogy de jó, hogy ő van nekünk, nem? De jó, hogy nem úgy ülök itt most, hogy hát örül, reméltem is, hogy el fogsz jönni, mert aztán téged még nagyon meg kell mosni. Hanem amikor azért jövök, mert, hogy mondta az apostol, mert a bűnösök közül első vagyok én. Nem azt mondja Jézus, hogy igazán ítéltél, de semmit nem értesz a kegyelemből. Mert nem élsz naponta tudatos életet, hogy az Isten elé odavidd magadat. Mindig másokat citálsz az Isten bírószéke elé. És nem élsz olyan életet, hogy megkóstolnád, hogy betöltene az a vágy, hogy azért leszek ott a Simon házában, mert nagyon-nagyon-nagyon sokkal tartozom annak a valakinek, aki szintén ott lesz. És nem érdekel, hogy azt gondolják rólam, hogy parázna vagyok. Nem érdekel, hogy milyen volt az életem, és jogosan gondolják azt. Mert egészségesek vagyunk, mindannyian azt gondoljuk magunkról, hogy paráznák vagyunk. Mindannyian azt gondoljuk magunkról, hogy gyilkosok vagyunk. Mindannyian azt gondoljuk magunkról, hogy rablók és utonállók vagyunk. És ezért jövünk az úrvacsorára. Mert Jézus ismeri a gondolatainkat. A cselekedet meg a beszéd pedig sokszor nem több annál, mint hogy mit mutatunk. De Jézus ismer bennünket, és mi alázattal és együtt jövünk ő hozzá. Mert közösséget akarunk alkotni abban, ami minket leginkább összeköt, hogy nem tudunk egy normális lépésre tenni Isten kegyelme nélkül, Isten segítsége nélkül. Látod azt az asszonyt? Csak ennyivel folytatta Jézus az előző mondatát, hogy igazán ítéltél. Látod azt az asszonyt? És ez az asszony nem tett más, mint egyszerűen nem foglalkozott azzal, hogy ki kicsoda ő körülötte.
hanem jött ahhoz a valakihez, akinek ő a legtöbbet köszönheti. Amikor az úrvacsoránkat a lábmosás szertartásával kezdjük, hisszük, hogy egy csodálatos szimbólum, ez ugyanúgy nem kevésbé, mint a kenyér a maga kovásztalanságában és a szőlőlé a maga erjedetlenségében, bűnnélküliségében, hiszen ezek Krisztus áldozatára mutató jelképek. De amikor mégis azzal kezdjük, hogy megmosás, megmosatás, akkor én csak három gondolatot szeretnék ehhez kapcsolni, ami biztos, hogy benne van tanításként ebben a szertartásban. Jövök Jézushoz, és oda nyújtom az én lábamat, hogy a János 13 szerint Krisztus mossa meg, mert tudom, hogy koszos. És mert nem foglalkozom azzal, hogy a másiké mennyire, hanem azt tudom, hogy nekem van mit lemosatnom. Nekem van mit letisztítatnom a lábamról. A bűnbánat és az alázat kifejeződése ez. És a testvérem képében maga Jézus térdel le elém, és ő végzi el ezt a csodálatos alázatot, szolgálatot. A második tanítása ennek a szertartásnak kétségkívül az, amikor én magam kész vagyok szolgálni a testvéremnek. Örömmel. Mert most mostak meg engem is. Mert tudom mi az, hogy kegyelem, jó volt abban megfürödni, jó volt azáltal megmosatni most is, ezért nincs olyan ember ezen a világon, aki, hogyha erre a székre leülne elém, ne szívesen mosnám meg a lábát. Ne őszinte szeretettel fognám azt meg, gondosan, ne örömmel néznék a szemébe, mosolyognék rá, vagy hívnám egy közös csendes imára félre őt. Nincs olyan ember ezen a világon, aki elé ne szívesen térdelnék le, hogy megmossam a lábát. Ez az a szolgálat lelkület, amire szintén tanít minket Krisztus. A megélt kegyelemnek az első gyümölcse. És van egy harmadik tanulság, amit egyébként nagyon érdekes, egy White kommentárban olvastam, egy mondatot ezzel kapcsolatban zárásul hadd idézem. Val azt mondta, hogy amikor megmosod a testvéred lábát, azért az a hála is legyen benned, mint Mária Magdolnában, mintha Jézus lábát mosnád meg. A hála maga tartása is. Tehát a bűnbánat és alázat, a szolgálat és a másik előtti letérdelés, feltétel nélkül szeretem. És végső soron az a legnagyobb biztonság, hogy mindez Krisztusban, Krisztusért, Krisztus által, Krisztus iránti hálával. Mert szépen írja White, hogy azzal a gyengétséggel fogd meg a testvéred lábát, mint hogyha Krisztus lábát fognád meg. És Mária Magdolna ezt tökéletesen értette. És ami ebben a történetben annyira szép, testvéreim, az különösen az, hogy ebben a történetben végül mindenki győz. Simon és Magdolna nem a fekete és a fehér szereplők, hanem az egyik által tanítja a másikat Krisztus. És az egyik győzelme a másikat is győzelemre vezeti. És Simon, aki egyébként rajongott Jézusért, ez alkalommal még mélyebben megértette, hogy mi az a legnagyobb ok, amiért igazán rajonghat Krisztusért. Amiért igazán a vendégei között üdvözölheti, és hogy máskor ne felejts előtt szolgálni, miután Jézus belépett a házába. Kívánom, testvéreim, hogy ez a Jézus legyen ott velünk, akár Simonként, akár Magdolnaként jöttünk a mai napra. Akár egy kicsit úgy, hogy teljesen felkészült vagyok, vagy egy kicsit úgy, hogy tudom, hogy itt kell lennem, de még lélekben nem érzem igazán alkalmasnak. Krisztus Magdolnán keresztül meghív mindannyiunkat, és arra tanít, és arra bátorít, hogy fogadd el, és mélyebben meg fogom ezt neked tanítani. Részesülj benne, ne utasítsd vissza. Szeretlek téged. A jó atya erősítse meg ezt bennünket a jelképek által, és ugyanúgy, mint a gondolatok által. Amen.

Mai alkalommal Királyok első könyve 17. fejezetéből választottam egy igét, amit szeretném, hogyha közösen körüljárnánk, végig gondolnánk. Tehát Királyok első könyve 17. fejezetének a 24. versénél kérem, hogy nyissuk meg a Szentírást. Így hangzik tehát Királyok első könyve 17-24. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Kedves gyülekezet, különös kijelentés ez, amit a sareptai özvegyasszony tett Illés felé. Az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ezt mondta ez az asszony. Hadd állítsam azonnal élére ezt a kijelentést, vagy ezt a kérdést. Az igének az igazsága attól függene, hogy ki mondja? Az egyik ember ajkán lehet igaz az ige, a másik ember ajkán ugyanaz az ige hazugságnak minősülne? Nem mindegy tehát, hogy ki mondja? Gondoljunk például arra, mondok egy nagyon egyszerű igazságot, 2 × 2 = 4. Ugye, hát ezt akárki is mondja, mondhatja egy űrhajós a Holdon, vagy egy gonosztevő a börtönben, 2 × 2 az akkor is 4. Ugye ennek az igazság tartalma teljesen független attól, hogy kinek a szájából hangzik el. Hogy van hát ez? Hogy van hát ez a kijelentés, amit ez az özvegyasszony tett Illés felé? Azt gondolom, nem is olyan egyszerű, amit felvet ezzel ez az ige, ez a kijelentés. Tudunk-e, és ez egy kérdés lenne, tudunk-e olyan bibliai példát mondani, amikor valaki vagy valakik valóban a legmélyebb igéket, a legszebb bibliai igazságokat sorolják, és mégsem igaz ez az ajkukon? Segítek, hogy maga Isten mondja, hogy nem szóltatok, vagy nem szóltak felőlem igazán ezek az emberek. Jó barátaira gondolok, ugye jó barátai valóban szinte himnuszokat zengenek, és tényleg csodaszép igéket, és mélységes, mély erkölcsi igazságokat sorolnak, vitathatatlanul, hadd idézzek fel a legszebbek közül néhányat. Ha az Isten buzgón keresed, mondják ugye Jobbnak, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, mármint Isten, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. Szép ige? Nagy igazság? Ja, igen. Vagy egy másik. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted, mondja egy másik barát. Vagy egy ugyancsak nagyon szép és mély kijelentés. Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illet a veszedelem téged. Hadd kérdezzem újra meg, csodálatos igék ezek? Csodálatos igazságok? És Isten mégis hogy minősíti a barátoknak a beszédét, ha úgy tetszik ezeket az igéket? Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, ugye mondja jó barátainak, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Értjük ezt? Ezekre a beszédekre azt mondja Isten, nem szóltatok felőlem igazán. Kemény szavak ezek, mert Isten tulajdonképpen a saját kinyilatkoztatott igéjére mondja, hogy nem igaz, legalábbis a ti ajkatokon nem igaz, amiket mondtatok, vagyis nem igazak ezek az igék, inkább ne is mondtátok volna. Mi az oka tehát ennek, kedves gyülekezet, hogy Illés száján igaz volt az Úr igéje, jó barátainak a száján pedig nem volt igaz az Úr igéje. Mi a különbség Illés és jó barátai között? Most vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, hogy hogyan
És volt az az eset, az a történet, amikor a sareptai özvegyasszony ezt a kijelentést tette, ami az alapigénk is, hogy illés a te szádon igaz az Úr igéje. Emlékszünk, mikor mondja ezt Illésnek? Ugye Illés Izraelnek a legsötétebb korszakában meghirdeti az Isten fenyítékét, hogy évekig nem lesz eső. És ugye ez be is következik, majd pedig Illés Isten vezetésére Sareptába megy, ahol egy özvegyasszony, ez a bizonyos özvegyasszony, befogadja a házába. És nem sokkal ezután halálosan megbetegszik az asszonynak a fia. Annyira megbetegedett, hogy így írja az ige, hogy már nem is lélegzett. És Illés csodálatos módon meggyógyítja az asszony gyerekét, és ekkor hangzik el közvetlenül az alapigénk, vagyis hogy azt mondja az asszony Illésnek, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje a te szádon igazság. Első hallásra, kedves gyülekezet, azt gondolhatnánk, hogy az asszony pusztán a csoda miatt mondta ezt. Tehát történt egy vitathatatlanul nagy csoda, méghozzá a hozzá legközelebb álló emberen, ugye a gyermekének a meggyógyítása kapcsán, és hogy talán az asszony, gondolhatnánk, ezért mondta ezt ennek a csodának a hatása alatt. De azonnal ki kell jelentenem, hogy nem ezért mondta. Nem ezért mondta, és azért mondhatom ezt teljesen biztosan, mert Illés nem sokkal ez az eset előtt is tett egy nagyon nagy csodát, ami közelről érintette az asszonyt és a gyermekét, és akkor nem mondta ezt az asszony annak a csodának a kapcsán. Mi volt ez a csoda? Emlékszünk rá? Igen? Igen, a megszaporítás, ugye? Tehát hasonló csoda ez, amit csak Jézus Krisztus tett, illetve ott olvasunk ilyesmiről a Bibliában, hogy megszaporodott, mint egy magától a már nagyon kifogyó félben, nagyon fogytán levő élelem. Ugye az egész vidéket sújtotta az ínség, az aszály miatt, és már az éhhalálra készültek az asszony és a gyermeke, és ekkor teszi ezt a hadd mondjam újra, hatalmas csodát Illés, hogy a vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. De az asszony itt mégsem mondta azt, amit később mondott, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úr igéje te szádon igazság. Itt nem mondja. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy nem a csodának a hatása alatt beszélt így ez az asszony. Akkor mi adhat kulcsot ehhez, hogy megértsük, hogy akkor mégis miért mondta? Azt gondolom, hogy Illésnek a lelkülete, Illésnek a hozzáállása ehhez a problémához, ez a tragédiához, vagy készülő tragédiához, hogy haldoklik a gyerek, és ahogy ő hozzáállt, ami megnyilatkozott az ő lényéből ezen a gyógyításon keresztül, az volt az, ami meggyőzte ezt az asszonyt, és ami erre a kijelentésre vezette őt. Hogyan gondolkodott kezdetben az özvegy Illésről? Éppen ellenkezőleg. Ha odalapozunk, vagy nyitva van a Bibliánk itt a Királyok első könyve 17. fejezeténél, tekintsünk a 18. versre. Egyáltalán nem barátságos, vagy meleg érzéseket táplált, szimpatikus érzelmeket táplált Illés felé ez az asszony. Mikor ugye megtörténik a baj, így kiált fel, mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? Ugye, tehát nem is akármilyen vádat fogalmaz meg ez az asszony Illéssel szemben, no, Isten emberének nevezi, nagyon érdekes, majd erre visszatérnék a későbbiekben, de kifejezetten vádló hangot üt meg, és azt mondja, hogy azért jöttél, hogy megöljed a fiamat, és eszembe juttassad az én álnokságomat? Ugye Sarepta egy pogány vidék volt, egy bálvány imádó vidék volt, Szidon városához tartozott, ahonnét ugye az istentelen Jézabel is származott.
Maga Jézus Krisztus is úgy említi a későbbiekben Sarepta vidékét, illetve az egész Illés történetet, mint egy pogány vidéken játszódó, és tehát legalábbis ugye egy kérdésre okot adó történet, hogy miért nem az Izrael népéhez ment Illés, és miért egy pogány asszonyhoz. Így olvasunk róla az evangéliumban, és igazán mondom nektek, ugye mondta Jézus, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. Tehát Jézus is így mutat rá arra, hogy ez egy igen pogány vidék volt, egy bálványimádó vidék volt, és különös dolognak számított, hogy Izrael helyett ide küldetett Illés. Zárójelbe jegyzem meg, hogy arra mutat rá, hogy Izrael bizonyos szempontból még ennél a vidéknél is mélyebben feküdt, ugye, erkölcsileg. Az asszony, tehát ezen a háttéren, ugye, hogy ő egy pogánynak számított, tudta magáról, hogy egész más környezetben él, mint ahonnét ez az ember jön, egész másak az értékrend, más arra felé azon a vidéken. Tehát ennek a tudatában Illésnek a puszta jelenlétét is ítéletként élte meg. Látta, hogy Illésnek a kijelentése nyomán ugye beteljesedik az a fenyíték, amit tehát Illés meghirdetett, az egész földet sújtotta ez a rettenetes ínség, és azt gondolhatta, hogy Isten most rajtai számon kéri a bűneit, és kegyetlenül megbünteti őt. Az az Isten, aki látta ebben a fenyítékben, hogy bizony időnként kemény tud lenni, vagy kemény is tud lenni. Tehát így gondolkodott, ez lehetett az asszony gondolkodásának a hátterében, hogy ő ilyen kemény hangon szólt Illéshez, hogy azért jöttél, hogy ugye emlékeztesd, eszembe juttasd az álnokságomat, és megöljed a fiamat, mint egy ítélet végrehajtónak. És ezzel szemben, tehát ezekkel az előítéletekkel szemben volt ott a mérleg másik serpenyőjében az Illésnek a viselkedése, az Illésből áradó együttérzés, megértés. Mert hogy Illésből minden bizonnyal ez áradt. Megértés, együttérzés és közvetlenség. Valami olyan lelkület, főleg látva az asszonynak a tragédiáját, hogy a te ügyed az én ügyem is. A te fájdalmad az én fájdalmam is. És a te örömöd az én örömem is. Illésnek a szavaiba, a viselkedésébe, de még csak a gesztusaiba sem nem vegyült egy csepp megvetés, egy csepp lekisinylés vagy lekezelés, ami valljuk be keresztényekre gyakran jellemző, még ha nem is tudatosan, de az, hogy az úgynevezett pogányokat olyan lekezelően, lesajnálóan kezelik, legalábbis a gesztusaik szintjén, de van, aki markánsan hangot is ad ennek a fajta lenézésnek. Tehát Illésnél semmi ilyesmi nem vegyült az ő magatartásába, a szavaiba, vagy a gesztusaiba az asszony pogány volt amiatt. Ellenben figyeljük meg a gyógyításnak a leírását. Annak a leírását, hogy Illés meggyógyítja ezt a haldokló gyermeket, a sorok mögött átsüt az a lelkület, amiről beszélek, felfedezhetjük annak a nyomait, de tényleg csak így nagyon burkoltan és nagyon rejtett nyomokban, hogy Illés valóban így viselkedett, ilyen ember volt, aki együttérzett, aki megértette a másikat, és közvetlen volt. Tehát figyeljük csak ezt a leírást. És mondta neki, mármint Illés az asszonynak, add ide a te fiadat. És ő elvette őt az ő kebléről. Láhúznám, elvette őt az ő kebléről, és felvitte a felházba, amelyben ő lakott, és az ő ágyára fektette. Ha megkérdezném, a melyik orvos vinné a betegét saját maga az ölében?
Illés viszont ezt teszi, maga viszi a gyermeket, és ennek a kis momentumnak is olyan súlya lehet, hogy átveszi az édesanyja kebléről. Ugye kifejezi ezt, hogy ott van a keblé, mint egy szívéhez legközelebbi kincset tartja, és Illés onnét veszi át, mint egy érezve, átérezve vagy érzékelve ennek a kincsnek a nagyságát, a súlyát, átveszi, ugye maga viszi fel, és az ágyra fekteti. Ugye mind a személyességet, a közvetlenséget fejezi ki. Gyengétséget, ahogy szinte látjuk magunk elé, hogy odafekteti az ágyra,

Kiáltott, és ezt a kiáltást hallotta az asszony, és előtte is nyilvánvalóvá vált, hogy Illés bizony komolyan veszi ezt az ő tragédiáját. Tehát kiáltott az Úrhoz Illés, és mondta: én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd? És ráborult háromszor a gyermekre. Ugye ebben a ráborulásban is micsoda közvetlenség, micsoda azonosulás jelenik meg, tükröződik. Szinte önmagát adja Illés a gyermek felé, önmagát nyújtja ebben a ráborulásban. Tehát ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, ugye megint csak felkiáltott, mondván: én Uram, Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét, azaz az életét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És aztán itt még nem fejeződik be ez az epizód, így folytatódik a leírás: és felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba. Ugye, tehát megint ez a felveszi, ő maga öl be, és aláviszi ezt, és nem azt mondja, ugye nem úgy áll továbbra sem a dologhoz, hogy na, a munkának a lényegét, vagy az oroszlán részét én ezzel letudtam, innét kezdve ugye csinálja gyerekeddel, amit akarsz, vagy vigyed, ahova akarod. Nem, ugye ilyen szépen végzi be, hogy ő maga fölveszi, és aláviszi, és adta őt az ő anyjának, és mondta Illés: lássad, él a te fiad. Ugye ebben a felkiáltásban is: lássad, él a te fiad. Ott van, hogy a bánatodban is osztoztam, vagy a tragédiádban, de most az örömödben is osztozom. Ugye a te örömed az én örömem is, hogy él a fiad. Hát, kedves gyülekezet, ez az, erről beszélek, ami áradt Illésből, amit sugárzott, és ezután mondja tehát az asszony azt, amit mond, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje a te szádon igazság. A nem hívők, kedves gyülekezet, a mai napig is gyakran úgy tekintenek ránk hívőkre, mint ahogy ez az özvegy asszony tekintett kezdetben Illésre. Tehát ezzel a bizalmatlansággal, ezzel a, hogy mondjam, mint aki megítéli őt. Ma is tudják, hogy hívők vagyunk, tudják rólunk a környezetünkben élők. Magukban azt gondolják igen gyakran, hogy lenézzük őket, megítéljük őket, amiért ők nem hisznek. És valljuk be, nem is alaptalanul gondolják így időnként. Időnként persze előítélet, időnként nem annyira előítélet. Egy furcsa viszonyulás van bennük. Távolságot tartanak tőlünk, de tisztelnek is egy kicsit bennünket azért, hogy mi hívők vagyunk. És ugyanakkor árgus szemekkel figyelnek bennünket, hogy mit teszünk, hogy nem érnek-e tetten valami hibában, valami helytelenségben, és ilyen módon nem igazolható-e az, hogy mi sem vagyunk jobbak náluk. Ugye nem igazolhatják-e magukat. Tehát árgus szemekkel is figyelnek. Mi pedig ugyanakkor hajlamosak vagyunk erre valamiféle távolságtartással, valamiféle hidegséggel reagálni, vagy legalábbis valamiféle természetellenes merevséggel viseltetni ezek az emberek felé. Pedig csak úgy kellene, idézőjelbe a csakot, úgy kellene csak, mint Illés, természetes közvetlenséggel, szeretettel, együttérzéssel. Tehát ezt a fajta természetességet hiányolom én igen gyakran, ami feloldhatná ezt a különös, feszült, hideg, távolságtartó és előítéletekkel terhelt viszonyt, ami kialakul hívők és nem hívők között. Ugye mennyire másképpen hangzik az Isten embere titulus, hadd térjek vissza, erre utaltam már rá. Ugye kezdetben is Isten emberének nevezte az asszony Illést, de vádló szavakkal, hideg szavakkal: mit vétettem ellened, Istennek embere?
Azért jöttél hozzám, hogy eszembe

folytassad álnokságomat, olvassuk a 18. versben, majd pedig a 24. versben, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ugye, tehát egyenesen azt mondhatnám, hogy azt fejezik ki ezek a szavak, hogy nem csak, hogy most tudta meg az asszony, hogy Illés Isten embere, de most tudta meg azt, hogy kicsoda az Isten. Hogy az Isten megérezte, ugye, hogy nem az a rideg igazságosztó, aki, hogyha feldühítik, megbüntet. Az Isten nem az elsősorban, aki most éppen az aszálynak az ítéletével sújtotta a vidéket. Elsősorban nem ez az igazságosztó, kemény bíró. De nem is olyan az Isten, mint valami távoli csillag, amely talán szépen ragyog, de melege nincsen, a melege nem ér el már mi hozzánk. Hanem az Isten közel van a nyomorulthoz, jól érti a fájdalmát, nem kényszeríti a jót, nem akarja kikényszeríteni fenyegetéssel vagy büntetésekkel, hanem megszerettetni akarja, és vonzani akarja az embert magához. És az Illés, mint Isten embere tehát, éppen ezt sugározta a maga viselkedésével, a maga szavaival, a gesztusaival, az egész lényével. Éppen ezt sugározta, amilyen tehát maga az Isten. És amire ilyen szépen ráismert ez az asszony, és ilyen tényleg egy ilyen szinte természetszerűen felszakadó vallomásban tett bizonyságot. Most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy. Most tudtam meg, hogy amit mondasz, az igazság a te szádon. És mondom, nyugodtan mondhatnám így, most tudtam meg, hogy az Isten ilyen, és nem olyan, mint amilyennek véltem a csapásokból. És most tudtam meg azt is, hogy az Isten igéje egyáltalán igazság. Mi jellemezte viszont ezzel szemben a Jób barátait? Ugye, míg Illés szavaiba tehát irgalom vegyült, Jób barátai irgalmatlanul képviselték az igét. Nagyon fontos ez. Irgalom és irgalmatlanul képviselt ige. Körülbelül úgy, mint úgy mondogatták ezeket az egyébként tényleg szép igazságokat, mint hogy egy magnó is el tudta volna mondani, ha létezik abban az időben magnó, egy gép is el tudta volna így mondani, hogyha bekapcsolják, és mechanikusan elmondja, akár mi veszi őt, azt a gépet körül, ezt a magnót körül, akármilyen helyzet, akármilyen körülmények. Jó barátainak a szavaira a legkevésbé sem illett az, hogy olyanok lettek volna, mint az aranyalma ezüst tányéron. Ugye legkevésbé sem voltak helyén mondott igék, hogy példabeszédek könyve 25-11-ben olvassuk. Még ha Jób valóban vétkezett volna is, nem vették észre ezek a barátok, hogy most nem ennek a bölcselkedésnek van az ideje. Ahogy Jób figyelmeztette is őket, a szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Ugye? Tehát még hogyha Jób valóban vétkezett volna, hangsúlyozom, mint ahogy nem vétkezett, de úgy lett volna, akkor is ez lett volna a helyes magatartás. A részvét kifejezése, és nem az ilyenfajta bölcselkedésnek a képviselete. Gondoljunk bele már, a kép is mennyire morbid és leleplező. Ott van egy ember, rettenetes betegségekkel, rettenetes fájdalmak és kínok közepette, a szeretteit elveszítette, és ott vannak a barátai, akik kegyes igazságokat, kegyes igéket mondogatnak ennek az embernek, és osztogatják az észt, ahogy ugye mai kifejezéssel mondani szokás. De más vaskos bűnük is volt a Jób barátainak, ez pedig a tudatlansággal teljes magabiztosságuk, így mondanám. Talán jó meg is jegyezni ezt a kifejezést, a tudatlansággal teljes magabiztosság. Bertrand Russell, a Nobel-díjas írótól származik ez a mélyen szántó megállapítás, amit most egy kicsit szelidítve fogok mondani, mert nem teljesen szalonképes, de az igazság tartalma az áll. Azt mondja, az a legnagyobb baj a világon, hogy a balgák, ez helyett egy más szót mondott, tehát a balgák páratlanul magabiztosak. Az értelmesek meg tele vannak gátlásokkal.
Na hát ez a probléma köszön vissza a jó barátainál is, hogy páratlanul magabiztosak, közben pedig balgák. Ugye? És hogy a bölcsességnek az az egyik ismérve, hogy az ember olyan egészséges bizalmatlansággal viseltetik maga felől, és kétszer vagy akár háromszor is meggondolja, mielőtt megszólalna és véleményt nyilvánítana. A barátok, ugye, hogy áttekintettük, vagy kitekintettünk rá az előbb, csodálatos igéket mondogatnak, csak éppen a kiindulás rossz. Az alapkoncepció, amilyen háttérrel mondogatják ezeket az igéket. Mi volt a barátoknak az előítélete, a feltételezése, ami velük mindezeket az igazságokat mondatta? Emlékszünk rá, mit feltételeztek a barátok? Hogy? Hogy jó, bűnös, igaz? Tehát ez volt az egyszerű képletük, hogy jó, biztosan vétkezett, azért érik ezek a csapások, nyilvánvalóan titkos bűnei kell, hogy legyenek, ezért szenved. És mindent arra az egyszerű igazságra építettek fel, hogy a szenvedés a bűn miatt van. Ami ez általában ugye igaz is, csak hogy elfelejtették, hogy ebből, hogy a szenvedés a bűn miatt van, még nem következik az, hogy aki szenved, az bűnös. Hogy aki szenved, az biztos, hogy bűnt követett el. Mert ugye szenvedni lehet éppenséggel más bűnétől is. Nem feltétlenül csak a saját bűnétől szenvedhet az ember. Továbbá, ugye jó barátainak fogalmuk sem volt arról a titkos sátáni kikéretésről, amiről mi olvasók tudunk, amit ugye mindjárt a Jób könyve elején olvashatunk, erről az alkuról, amit ugye sátán kieszközöl Istennél, és kikéri, tehát ez a jó szó, ez a bibliai kifejezés, kikéri sátán Jóbot Istentől. Fogalmuk sem volt tehát erről, ugye mégis magabiztosan nyilatkozgatnak, magukat tévedhetetlennek vélve léptek fel. Az Isten igéjét tehát nem Isten igazságának a szolgálatába, hanem a saját torz elképzelésüknek a szolgálatába állították. És tehát Isten méltán mondta ugye a könyvnek a lezárásában olvashatjuk, haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Holott, és ez még érdekesebb és még tanulságosabbá teszi ezt a történetet, hogy Jób egyenesen perel az Istennel, perlekedik. Ugye, de ezt őszintén teszi, ezt meggyőződésből. És a barátok pedig ugye csupa szép, kegyes, vallásos igazságot mondogatnak, és Isten mégis így összegzi, ilyen ítéletet tesz. A barátok nem szóltak felőlem igazán, mint az én szolgám Jób, aki annak ellenére, hogy perlekedett, igazán szólt felőlem, mondja Isten. Ugye, mint ha csak azt mondaná az alapigénk kifejezésével, hogy az Úr beszéde nem igaz a barátok ajkán, és az Úr beszéde igaz viszont Jóbnak az ajkán. Értjük tehát ezt a hatalmas különbséget Illés és Jób barátai között, és értjük a különbséget a kétféle szájról elhangzó igék között, hogy miért lehet az egyik igaz és a másik nem. Kedves gyülekezet, Jézus is óv a jó barátainak a vallásosságától. Jézus is nagyon határozottan óv ettől a fajta vallásosságtól. Így olvassuk Máté evangéliuma 5. fejezetének 20. versében, mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Különös kifejezés ez, a farizeusok igazsága. Ugye ez is egy ilyen két oldalú kifejezés. Farizeusok igazsága, már ebből is látszik, hogy ez olyan igazság, ami nem igazság. Igazság, és mégsem igaz. Olyan kegyesség, ami kegyetlen. Ugye ez tükröződik ebből a megfogalmazásból. Olyan igazság, ami általánosságban véve lehet, hogy igaz, de az adott helyzetben nem odavaló, az adott összefüggésben hamis. Rosszkor mondott ige, rosszkor és rossz helyen mondott ige.
Ez többek között a farizeusok igazsága. Olyan segítség, ami valójában akadályoz, és ami valójában visszaveti a másik embert, elrettenti a másik embert attól, hogy közeledjen az Istenhez, és hogy szembenézzen, ha úgy tetszik, a saját bűneivel is. Tehát a farizeusok igazsága, kedves gyülekezet, nem más, mint amikor az Úrnak beszéde nem igaz valakinek az ajkán, az Úrnak az igéje nem igaz valakinek a tolmácsolásában. Jézus másutt is beszélt erről, így magyarázta meg, miben áll a farizeusok igazsága, és Máté evangélium a 23. fejezetéből idézem a 2.-3. verset. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Ugye, tehát így hozza közelebb Jézus azt, hogy miben is áll a farizeusok igazsága. Jó barátai valóban iskola példái ennek a torz vallásosságnak, mondhatom bácsan a farizeusok igazságának, noha akkor ilyen értelemben még nem voltak farizeusok, de lelki értelemben, vagy szimbolikus értelemben igenis, ők voltak a koruknak a farizeusai. Ahogy a nagy egyetemes igazságokat hangoztatják, de az adott helyzetben szem elől tévesztik a lényeget. Ahogy a nagy igazságok sorolása közben éppen a legnagyobb igazságot, az irgalmat és a szeretetet felejtik el, az irgalom és az értelem parancsát hagyják figyelmen kívül. Így válnak tehát Jób barátai és a farizeusok is kegyes vallásos igazságok ellenére is irgalmatlan és ostoba bírákká. Nem igaz az Úr igéje az ajkukon, nem jutnak tovább a farizeusok igazságánál. Annál az igazságnál, idézőjeles igazságnál, amitől Jézus hangsúlyosan óv mindannyiunkat. Kedves gyülekezet, adódik tehát a kérdés, hogy hogyan kerülhetjük el a farizeusok igazságát. Vagy másképpen szólva, alapigénkkel szólva, hogyan lesz igaz az Úr igéje a mi ajkunkon? Hogyan lehet igaz az Úr igéje a mi szánkon? A legegyszerűbb válasz erre az, amit Jézustól idéztem az imént, a Jézus szava szerint, cselekedjük azt, amit mondunk. Éljük meg azt, amit képviselünk a szánkkal, a szavainkkal. Legfőképpen, ha irgalmasságot hirdetünk, legyünk irgalmasok. Ne úgy, mint jó barátai. Gondoljuk meg minden vitás helyzetben. Biztos, hogy jól látom azt a kérdést, amiről éppen véleményt nyilvánítani készülök. Rendelkezem a kellő rálátással arra a helyzetre, a kellő információkkal, ahhoz, hogy magabiztosan ítéletet tudjak mondani? Mert kedves gyülekezet, a legtöbbször bizony nem látunk tisztán, mi is az igazság az adott helyzetben. Mi csak a felszínt látjuk, főleg a másik ember élete kapcsán, csak egy kis felszínt, körülbelül úgy, mint a jéghegynek a csúcsát, és ugye, hogy a jéghegynél is a jéghegynek csak az 1/10 része látszik ki a víz fölött, és a 9/10 része lent van a víz alatt láthatatlanul, úgy mi sem tudjuk, hogy az mögött, a jelenség mögött, amit mi látunk, igazából mi van, milyen mélységes tartalmak lappanganak. Tehát helyes az, hogyha kétszer-háromszor is meggondoljuk, mielőtt megszólalunk, főleg mielőtt vallásos pózból megszólalunk, valami nagy vallásos igazságokat mondva, és ugye zsigerből magabiztos, kemény véleményeket fogalmaznánk meg. Ezért mondja a Szentírás, Példabeszédek könyve 19. fejezete 22. versében, amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Ja, amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Természetesen ez nem ment fel minket afelől, vagy attól, hogy ismerjük, törekedjünk megérteni az igazságot, és hogy ne csukjuk be a szemünket az igazságtalanságok előtt. Ilyen megint csak ilyen
ilyen álkegyes vallásosság nevében szó nélkül hagyjunk nyilvánvaló igazságtalanságokat. De a Szentírás arra figyelmeztet minket, hogy mi emberek inkább az ellenkező irányba vagyunk hajlamosak tévedni, tehát nem abban, hogy túlságosan irgalmasok vagyunk, és ott is, ahol szólni kéne, ott nem tesszük meg, hanem inkább arra, hogy ott is szólunk, amikor nem kéne, és hogy irgalmatlanok vagyunk. Mondom, tehát ezért, bizonyára ezért íratott meg ez a nagyon hangsúlyos ige, hogy amit leginkább kell az embernek kívánnia, az irgalmasság az. Gondoljunk csak bele abba, hogyha jó barátai követték volna ezt a felhívást, hogyha irgalmasok lettek volna, egészen más beszélgetés alakult volna ki köztük és Jobb között, és nem növelték volna Jobbnak az amúgy sem kicsi gyötrelmeit, szenvedéseit. Legyen tehát ez az ige a legfőbb elvünk, vagy a legfőbb elveink egyike, ha csak ezzel az eggyel is ugye, megbarátkozunk, ezt az egyet is elmélyítjük a gondolkodásunkban, a jellemünkben, nagyon sok bántásnak, szenvedésnek vesszük elejét. Nagyon sok fájdalmat kerülhetünk el, hogyha tényleg a szemünk előtt tartjuk ezt az igét, hogy az irgalmasság az, amit leginkább kell kívánnunk. Éljük tehát, amit mondunk, legyünk hűségesek ahhoz, amit vallunk. Ez az egyik módja, és ez a kézenfekvő módja annak, hogy elkerüljük a farizeusok igazságát, ugye Jézus tanítása szerint, és hogy igaz legyen az Úr igéje, ami ajkunkon, de meg is fordíthatjuk. Azt gondolom, meg is fordíthatjuk ezt a felhívást, és itt a figyelmeteket kérem, mert ez egy új dolog lesz, amit mondani szeretnék. Tehát ugye, hogy is hangzik ennek a megfordítása, hogy éljük azt, amit mondunk? Úgy hangzik, hogy mondjuk azt, amit élünk. Vagyis úgy is igaz lehet az Úr igéje a szánkon, ha annyit mondunk csak, amit meg is tudunk cselekedni. Mert a nekem adatott kegyelem által, mondja Pál apostol, mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát, kedves gyülekezet, én azt látom, hogy nagyon gyakran ez a hiba. Így lehetne megfogni inkább azt, hogy valaki beleesik a farizeusok igazságába, hogy felettébb bölcselkedik. Olyanokat mond, amire az ő hite nem nyújt erkölcsi fedezetet még, nem nyújt garanciát. Hogy annyit valljunk meg tehát, amit valóban hiszünk, amihez valóban hűségesek tudunk lenni, amit valóban úgy gondolunk, ahogy mondjuk. Annyit képviseljünk a szavainkkal, amire az életünk, a hitünk, a tetteink erkölcsi fedezetet nyújtanak, amiért tényleg kezeskedni tudunk. Egy példát hadd mondjak, az egyik gyülekezetben hangzott el a szombatiskola átvétele közben, két út van csupán, vagy betöltjük a nagy igazságokat, amiket hirdetünk, vagy hazugok leszünk, mondta egy testvér, olyan elég, hogy mondjam, drámai körítést adva felszólalásának. És erre én azt találtam mondani, hogy szerintem van egy harmadik út is, és ezt az őszinteség útjának nevezem. És pontosan ez az, amiről beszéltem eddig, annyit hirdetek csak, annyit mutatok kifelé, ami valóban az enyém, amit valóban hirdethetek ilyen módon, és amit valóban képviselhetek, mert azt igazán beláttam. És itt nem arról van szó, hogy intellektuálisan ne tudnám, tehát az értelmemmel belátni azokat a tényleg magasztos tanításokat, amiket ugye a gyülekezetünk birtokol. De hogy azt nem evidenciaként képviselem, hanem tényleg úgy jelenítem meg, és annyit jelenítek meg a gesztusaimmal, a szavaimmal, amivel azonosulni tudtam. Mondom még egyszer, ami az enyém, amit meg is élek, amit az életemnek a gyakorlati síkján beláttam, és meg tudok valósítani. Kedves gyülekezet, lehet, hogy ez nem sok, ami ilyen módon megmaradt, tehát ami mellett ilyen módon kiállhatok, és ilyen módon képviselhetem. Lehet, hogy csak annyi, amit a holdkoros fiú apja mondott Jézusnak.
Emlékszünk, mit mondott a holdkóros fiú apja Jézusnak? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hát nem egy magas rögtű hitvallás ez, ugye? Ez egy nagyon szegényes hitvallás. Azt mondja ez az ember, hogy a hitem, a bizalmam feléd, Jézus, csupán annyi, hogy bemerem neked vallani, hogy nem hiszek. Ugye milyen furcsa és furcsa hitvallás, de azt látjuk, hogy Jézus mégis elfogadja ennek az embernek ezt a vallomását. Elfogadja, mert bármilyen szegény is ez a hitvallás, mégiscsak a hitnek a kezdeménye, hogy bemerem vallani, hogy nem hiszek. A bizalomnak a kezdeménye. És Jézus elfogadja ezt, és ugye megteszi, meggyógyítja a gyermekét. Valóban, kedves gyülekezet, nagyon kicsin tehát ez a hit, mégis azt mondhatjuk az alapigénkkel, hogy igaz volt ennek az embernek a száján ez az ige. Ugye ez igaz volt. Ő ez mellett tudott garanciát vállalni, erre volt fedezete az életében, igaz volt, amit mondott. Szemben azzal, mintha gondoljuk meg, ez az ember ebben a helyzetben elkezdett volna ilyen vallási cirádákat mondogatni, és ilyen módon valahogy rá akarná venni Jézust ezekkel a vallási cirkalmakkal, hogy meggyógyítsa a gyermekét. Jézus természetesen azonnal átlátott volna ezen, és feltételezem, hogy nem ez a megindulás lett volna Jézusnak a reakciója, hanem keményen megfette volna ezt a fajta alakoskodást, vagy vallásos képmutatást. Vagy egy másik példát is hadd mondjak, amikor valakinek nagyon kevés, nagyon szerény a hitvallása, de mégis az elvehetetlen tőle, és az a szerény hitvallás, az a szegény hitvallás is támadhatatlan volt az ő szájából, igaz volt az ige az ő szájából. Ez a másik példa a Jézus által meggyógyított vak esete, akit ugye az írástudók az evangéliumnak a leírása szerint utána megtámadnak, és ilyen tudálékos fejtegetésekkel arról akarnak meggyőzni, hogy Jézus bűnös. Rá akarják venni, hogy ő is vegye át tőlük ezt a véleményt, hogy Jézus bűnös. Ez az egyszerű ember pedig, ugye, aki nemrég még vak volt, nem akart és nem is tudott az ő tudományuk szintjén vitába szállni velük. Bölcs ember volt a maga nemében, mert nem kezdett el felették bölcselkedni, hanem azt mondta el, amit el tudott mondani, ami 100%-ig az övé volt, és mit mondott, emlékszünk rá? A bűnöse nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Na hát ez valóban az övé volt 100%-ig. Kifejezte, hogy nem akarok a ti érvelésetek síkján vitába bocsátkozni, nem is tudok, de egyet tudok, ez az ember meggyógyított engem, ez a tapasztalat és egyáltalán a látásom elvehetetlenül az enyém, amit visszakaptam, és én ehhez hűséges tudok és akarok lenni egész életemben. Ugye, tehát amit megtapasztalt, nem sánta érveket kezdett el mondani, hanem ami az övé volt. De ahogy olvassuk az evangéliumban, erre a válaszra nem is volt többi ellenvetés a farizeusok, az írástudók részéről. Kedves gyülekezet, én is, mi is, ha küzdködünk, akkor ne magasztos erkölcsi szövegeket mondogassunk, hanem mondjuk azt, küzdködöm. Ilyen egyszerű a dolog. Ha kevés a hitem, akkor ne hithősködjem, hanem mondjam ezt az Istennek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha elesem, vagy rosszat követek el, akkor ne vetítsek ki olyan képet, és ne illúzionáljam azt, hogy a keresztény ember az nem eshet el, vagy mintha a keresztény embertől teljesen idegen lenne az, hogy ő is gyenge, és ő is megbotlik. Hogy Krisztus követőjével ilyen nem fordulhat elő. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Olvashatjuk a Prédikátor könyve 7.16-ban a bölcs Salamonnak a figyelmeztetését, és persze itt hangsúlyozni kell, hogy nem arra bátorít Salamon, hogy legyünk félszívűek, és hogy egyezzünk ki a kisebb bűnökkel,
hanem éppen ettől a magatartástól óv, ettől a felettébb való bölcselkedéstől, ettől a felettébb igaz voltnak az eljátszásától, önmagunk és másokban ilyenfajta illúzióknak a keltésétől. Mert kedves gyülekezet, valóban nagy veszedelem az, hogyha nem értjük meg saját korlátainkat. Ha nem értjük meg saját korlátainkat, akkor nem tanuljuk meg elvenni valóságosan az Isten szabadító kegyelmét sem, és ilyen módon nem teszünk mást, mint kegyesen félrevezetjük önmagunkat. Kegyesen félrevezetjük önmagunkat mindenek előtt, meg másokat is, akiknek ideig, óráig tudjuk ezt a képet ugye hitelesíteni, meg elhitetni velük, hogy a jó keresztény ilyen és ilyen, ugye, de aztán amikor jön a bukás, akkor az annál nagyobb lesz, és minden bukik akkor. Tehát az a becsületes, azt gondolom, hogyha a keresztény ember vállalja a küzdő attitűdöt, ezt a küzdő lelkületet, és annyit mutat magából, amennyi valójában mutatható és vállalható. Hogyha nem így teszünk, ránk is vonatkozik Isten ítélete, amit így olvashatunk Ézsaiás 29.13-ban. E nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ez a betanított emberi parancsolat, ez az, ami egy rettenetes dolog, amikor tehát nem a belső azonosulásból, az, hogy ami az enyém, ebből fakad a vallási viselkedésünk, hanem egy betanított emberi parancsolat. Tudjuk, hogy ezt így illik, vagy így szokás, vagy így kell tenni, és azért megpróbáljuk eljátszani ezt a mint egy színházi jelenetet. Jézus viszont nem ilyen életszerűtlen kegyeskedésre, vagy vallásos pózolásra hív bennünket, hanem arra, és idézem Péter apostol leveléből, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek a reménységről, ami bennetek van. És itt ez a hangsúlyos szó, ami bennetek van. Tehát ami bennetek van, azt valljuk meg, amit a sajátunkból tudunk mondani, azt képviseljük, nem azt, aminek úgymond bennünk kellene lennie, nem azt, aminek illene bennünk lenni, nem azt, amit a gyülekezet elvár, nem azt, ami a hivatalos tanításban vagy hitvallásban megjelenik, vagy a KT-ban megjelenik, nem azt, még csak nem is azt, amit tiszteletre és szeretetre méltó testvérek és tanítók képviselnek, hanem ami benned és bennem van, azt valljuk meg. Ami én magam vagyok, a magam küszködő, hibázó, eleső, de mégis felkelő, mégis bizakodó kereszténységével, mert csak ez tud hiteles lenni, erre lesz igaz, hogy az Úr igéje igazzá válik, igaz lesz a szánkon. És nem a farizeusok igazságáig jutunk csak el, és nem a farizeusok igazságában rekedünk meg. Továbbá, ami nagyon fontos, az Isten csak így tud minket tovább vezetni. Így tud minket tovább vezetni, és tovább fejleszteni a jellemünket, ha úgy tetszik, megtisztítani a hibáinktól. Ha látjuk, hogy hol állunk, ha látjuk, hogy valójában kik vagyunk, úgy is mondhatnám, ha onnét indulunk, ahol valóságosan vagyunk, és nem abból az illúzióból, hogy 5 méterrel előrébb vagy odébb állok. Ugye, állandóan valami ilyesmi köszön vissza a beszédeinkből, mintha 5 méterrel máshol lennénk, mint ahol vagyunk. Magunkat vezetjük félre, de az Isten nem tud elindítani a saját rajthelyünkről, hogyha nem vagyok tisztában vele, hogy én ott állok azon a starthelyen. Kedves gyülekezet, az együtt gondolkodásunknak a lezárásához érkezve, az alapigénk kapcsán így összegezhetünk tehát, hogy ez az asszony, ez a sareptai pogány özvegyasszony hatalmas igazságot mondott ki. Hatalmas igazságot. Az Isten igéje valóban nem úgy igaz, mint ahogy a 2 × 2 = 4 igaz. Ez bárki mondhatja, ugye megbeszéltük, ez mindig igaz marad. Isten igéje nem ilyen tényszerűen igaz. Sokkal inkább így kell mondanom, igaznak bizonyul. Igaznak bizonyul, és ennek az igaznak bizonyul
kijelentésnek vagy kifejezésnek figyeljük meg, van egy időbelisége. Időbelisége, tehát időben bizonyul igaznak az Isten igéje. Az egyes emberi életeknek az időbeliségében, tükrében, végső soron pedig a történelemnek a kifutásában bizonyul igaznak az Isten igéje. Vagyis válik olyan tényszerűen igazzá, mint ahogy a 2×2=4 tényszerűen igaz. Nagyon sarkosan úgy is mondhatnám, és nagyon kérlek benneteket, hogy ezt jól értsétek, amit mondani fogok, hogy mi, Jézus követői tesszük igazzá az igét. Tehát mi bizonyítjuk meg, mi mutatjuk meg a világnak, hogy az ige igazság. Így bizonyul igaznak az ige. Akár olyan hithősi magaslatra jutva, mint például István vértanú, aki a hóhérai előtt tudta az igét megvallani, és igaz volt az Úr igéje a száján, akár olyan semmi hittel, mint a holdkóros fiúnak az apja, akinek a hite annyira volt elég, hogy megvallja őszintén a hitetlenségét, de egy valami közös volt ebben a két végletben, ez a két végletet megtestesítő emberben, hogy mind a kettőjük száján igaz volt az Úr igéje, mind a ketten igazat mondtak és őszintén beszéltek. És kedves gyülekezet, a mi szánkon is, tehát így kell igaznak lenni az Úr igéjének, ellenkező esetben nem megbizonyítjuk az Isten igéje igazságát, hanem az Istennek a neve miattunk áromoltatik a pogányok között. Én ezt kívánom tehát mindannyiunknak lezárásképpen, hogy onnét indulva, ahol valóságosan vagyunk, felvállalva azt, amik, illetve akik valóságosan vagyunk, jussunk tovább a farizeusok igazságánál, és találtassunk Isten emberének, akinek a száján igazság az Úr igéje. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük ezeket a világos, mégis többnyire leplezett igéket a farizeusok igazságáról, és arról, hogy az őszintességet te mindennél többre becsülöd, és hogy a mi érdekünk is az, hogy őszinték legyünk magunkhoz mindenek előtt és másokhoz. Istenünk, köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy te tudod, hogy mi kik vagyunk. Hogy előtted teljesen felesleges alakoskodnunk, és éppen ezért nekünk az a feladatunk, hogy magunk előtt se alakoskodjunk, és ne merevüljünk vallásos pózokba, esetleg kimondott, kifejezett képmutatásba, hanem tudva azt, hogy te ismersz minket, és hogy ennek ellenére nem vetsz meg, nem kárhoztatsz, hanem elfogadsz úgy, amilyenek vagyunk, hogy mi is ezt felvállalva, és így dőlve neki célegyenest annak az elhívásnak, amire te szólítasz bennünket. Istenünk, könyörgünk, hogy írd mélyen az elménkbe ezeket az igéket, ezeket a bibliai történeteket, mert mi nem farizeusok akarunk lenni, nem a farizeusok igazságára akarunk eljutni, hanem a te igazságodra, a valóságos krisztusi nagykorúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő korra, érett személyiségek, érett krisztusi személyiségek akarunk lenni, olyanok, mint amilyen Jézus volt, akik ismerik a gonoszt és ismerik a jót, különbséget tudnak tenni közte, és erővel határozottan tudnak képviselni téged. Könyörgünk, Istenünk, adja ehhez nagyobb erőt, add ehhez szent lelkednek a kettős mértékét is. És ezeknek a gondolatoknak a kíséretében vezeskérünk minket végig az előttünk álló héten majd. Megváltunk nevében.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, ezt így mindnyájan hallottátok, Jézus nevét, és hogy ő a mi példaképünk, mi pedig kicsi gyerekkorától fogva. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a Bibliában csak egy rövid mondat van feljegyezve az ő gyermekkoráról, és ez a mondat pedig nagyon fontos, és így hangzik, hogy engedelmes volt a szüleinek. Kíváncsi vagyok, hogy ti engedelmesek vagytok-e. Úgy őszintén, magatokban engedelmes gyerekek vagytok-e. Mit jelent az, hogy engedelmes? Hogy amikor valamit nagyon szeretne, és nagyon akar, de a szülő azt mondja, hogy ezt ő másképp látja helyesnek, édesapátok vagy édesanyátok, akkor engedtek neki, és azt mondjátok, hogy hát ő azért csak tapasztaltabb, mint ti, akik egy-két évet éltetek, meg az egész biztos, hogy jót akar nektek, és akkor lemondtok arról, amit nagyon akartok, és nagyon szeretnétek pedig. És remélem, hogy egyikőtöknél sincs olyan, amit is szoktak hívni a gyerekeknél, hogy hisztizik, hogy akkor sír, akkor vitatkozik, akkor veszekszik egy kicsit, mindenáron szeretné elérni, amit ő éppen akkor akar. És én egy kis történetet mondok el nektek ezzel kapcsolatban. Édesanyám egy időben vigyázott egy kislányra, olyan 4-5 éves forma volt. Egyesek annyi idősek, vagy van, aki többennél, és nagyon nem szeretett hazamenni, ha kimentek. És egy alkalommal szintén nagy hisztériát rendezett. Sírt, toporzékolt, nem, ő nem akar visszamenni. Hát édesanyám nem szólt semmit, de szinte húzni kellett a gyereket, ahogy mentek a járdán. Minden járókelő próbálta vigasztalni, mert rettenetesen sírt. Hogy mi a bajod? Akkor mindegyiknek mondott valami csúnyát, gorombát. Édesanyám ezt se hallotta meg, ő csak fogta erősen a kezét, és ment előre. Egyszer csak könnyáztatta arcával, fölnézett rá, és ennyit közölt. Észhez jött a cica, mert cica volt a beceneve. Tehát aztán észhez jött, de nem rögtön. És előbb jó magát is kikészítette, és egy csomó csúnya beszéd kijött a száján, míg végül belátta, hogy jobb észhez jönni és engedelmeskedni. Hát azt kívánom nektek, gyerekek, hogy ti mindig gondoljatok Jézus példájára, akiről azt olvassuk, engedelmes volt a szüleinek. Mert ugye ezt nem nehéz ésszel belátni, hogy jót is akarnak nektek, meg tapasztaltabbak is, mint ti. És tudjátok, mikor van öröm az engedelmességben? Akkor, ha az nem azután megy, hogy 5-6-szor kell szólni, meg megpróbáltok vitatkozni, vagy netán hisztizni, hanem jegyezzétek meg, hogy a Jézushoz hasonló gyerek, a Jézusnak szót fogadó gyerek, az egy szóra fogad szót. Legyen ez a jelszó nálatok, hogy egy szóra, első szóra szót fogadás. Akkor fognak örülni a szüleitek, és akkor fogtok örülni ti is. Ne felejtsétek el, tehát Jézus engedelmes volt a szüleinek. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés

Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az, aki az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? 13. vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kedves gyülekezet, Jézus a kenyeret kérő barát példázatát fejezte be ezekkel a kijelentésekkel, mint egy summázatként. És három döntő dolgot érthetünk meg az idézett igékből. Az első, a Szentlélekre olyannyira szükségünk van, mint a kenyérre a fizikai életünk fenntartásához. A második dolog, Isten olyannyira készségesen adja, illetve adná nekünk a szent lelket, mint amilyen szívesen a szülők adnak kenyeret a gyermekeiknek. És a harmadik dolog, az egyetlen dolog, amit tennünk kell ennek érdekében, hogy elnyerhessük, hogy kérjük. Kérjük Istentől a közben járó Krisztus által. És én most feltenném azt a kérdést, hogy mi kérünk-e Istentől szent lelket. Márpedig ez olyan szükséges, mint a kenyér. És a Jóisten készségesen adja. Úgy gondoljunk vissza csak az elmúlt hétre, az elmúlt héten elhangzott egyéni személyes imádságainkra. Gondolom mindenkinek eszébe jut, hogy mi mindent kért Istentől imádságban. De akár csak egyetlen egyszer is. Kértünk-e szent lelket Istentől? Kértük-e ezt a legszükségesebbet, hogy ő jelenléte ott legyen az életünkben, és munkálkodjon a szívünkön? Mintha mi valahogy ezt kevésbé értenénk, hogy ez mennyire szükségletünk, és mennyire kérnünk kell, és az Isten milyen szívesen adja, mint a régi korok hívői. Például Dávid 51. Zsoltárára gondoljunk, 3000 évvel ezelőtt milyen tisztában volt ezzel, hogy a Szentlélek létszükséglet. Ugye úgy könyörgött Istennek a bűnbánó imádságában, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, és hogy ki teremthet bennünk tiszta szívet, és ki újíthatja meg az erős lelket bennünk, a jóra törekvő erős lelket. Rögtön magyarázza, mert így folytatja, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. És még hozzáteszi, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ezzel tulajdonképpen kimondja azt, hogy tiszta szívet, erős lelket nyerni, engedelmeskedni tudni nem tudunk a Szentlélek nélkül. És ezen esett kétségbe, amikor bűnbe esett, és amikor Isten bocsánatáért könyörgött, csak az Isten a szent lelkét el ne vegyem tőlem. Mert a Szentlélek nélkül sehová nem juthatok, mindezek hiányozni fognak az életemből. Mert kicsoda is a Szentlélek? Ugye a Biblia nagyon egyértelműen mondja, hogy a Szentlélek valóságos személy, a három isteni személy egyike, akik azonban tökéletesen egyek egymással. Némelyek ugye sokat problémáznak ezen, és sokan vagy ösztönösen, vagy kifejezetten meg vannak győződve róla, és állítják, hogy a Szentlélek csak egy személytelen erő, nem is személy. Ez azonban súlyos tévedés. Én most csak egyetlen igét szeretnék említeni, amikor Jézus búcsúzott tanítványaitól, azt mondta, én kérem az atyát, és más vigasztalót küld nektek. Tehát akik olyasmit gondolnak, hogy a Szentlélek csak az atyának és a fiúnak a lelke, de nem külön személy, ha így lenne, akkor Jézus nem mondta volna azt, hozzám képest más vigasztalót küld az atya nektek, én kérem, és ő küld nektek. A Szentlélek személye kétségtelenül a legtitokzatosabb a három isteni személy közül. A Biblia sohasem ábrázolja őt testi alakban. Sehol sem bátorít arra, hogy közvetlen szólítsuk meg, mert hangsúlyozza, hogy csak Krisztus által kaphatjuk meg, csak Krisztustól kérhetjük. Sohasem irányítja önmagára a figyelmet. Maga Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek az engem dicsőít, mármint Jézust, és az enyémből vesz. Minden figyelmet Krisztus.

0: irányít. De az, hogy a Szentlélek személye titok, és nem is tudjuk megfejteni, mert nincs róla bővebb kinyilatkoztatás, az semmit sem változtat azon, hogy valóság. És egy személyes isteni munkálkodás valóságát tapasztalhatjuk általa az életünkben. A Szentlélekről a Szentírás azt mondja, hogy ő az igazság lelke. Ezt János evangélium a 14. fejezetében találjuk. Azt is mondta Jézus, hogy megtanít titeket mindenre. És így is fogalmazott, elvezérel titeket minden igazságra. Lássuk, a római levél 5. fejezetében ezt olvassuk, hogy kitöltetik szívünkbe az Isten szeretete a Szentlélek által. Tehát nem valamiféle emberi szintű szeretet, hanem az Isten szeretete töltetik ki a szívünkbe a Szentlélek által. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szentlélek a szeretet lelke is. Ahol a Szentlélek jelen van, ott az isteni szeretet árad ki. És ennek önmagában hatalmas mondani valója van. A Szentlélek egyaránt az igazság lelke, és egyaránt a szeretet lelke. Soha ne próbáljuk szembeállítani a kettőt egymással. Soha se gondoljuk, hogy a Szentlelket el lehet fogadni az igazságra szeretet nélkül, vagy a Szentlelket el lehet fogadni, mint a szeretet lelkét az igazság nélkül, annélkül, hogy elvezérelje minket minden igazságra. Van egy kijelentés a Timóteushoz írt 2. levéle 1. fejezetének a 7. versében, ami egy olyan összefoglaló ige arról, hogy mit nyerhetünk, mit ajándékoz nékünk a Szentlélek jelenléte és bennünk való munkálkodása. Így fogalmaz Pál apostol, ezt írja Timóteusnak, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. A Károlyi fordításban józanságot találunk, de a pontos szöveg ez, erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Mindenkit megkérdezek, nem az életben ezek a legfőbb javak. Erő, szeretet, tiszta gondolkodás. És ezeket a Szentlélek mind közvetíti a mi számunkra. Mindegyik létfontosságú. Ézsaiás próféta könyvének a 11. fejezetében még tovább részletező a Szentlélek által mi mindent nyerhetünk. Azt mondja, hogy a Szentlélek a tanácsnak lelke. Ugye amikor az életben, a gyakorlati életben hirtelen kell átlátni valamit, vagy hirtelen kell megtalálni a leghelyesebb, legigazságosabb gyakorlati megoldást. Ha az Isten lelke jelen van bennünk, ha az Isten lelke lakik bennünk, munkálkodik bennünk, akkor tanácsot kapunk, akkor hirtelen meglátjuk, akkor hirtelen megvilágosodik, hogy ebben a helyzetben ez a helyes döntés, ez a helyes állásfoglalás. Sokszor sugalmaz és buzdít valamire, hogy ezt most ezt tedd, és utána látod, hogy itt valami jó munkát akart végezni Isten általad. A Szentlélek tanácsokat ad, ha jelen van az életünkben. És a Szentlélek ezen kívül pedig még így is mondja, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtételnek a lelke is. Tehát segít nekünk különbséget tenni jó és rossz között. Egy pillanat alatt megvilágítja, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, helyes vagy helytelen. Micsoda értékek ezek, milyennyire szükségünk van rá. Tehát megkérdezem, világosak és egyszerűek azok a tételek, amelyeket a felolvasott alapigényben találtuk. Szükségük van a Szentlélekre, mint a kenyérre. Az Isten legalább olyan készségesen, annál is készségesebben adja, mint a földi szülők gyermekeiknek adnak kenyeret. És egyetlen egyet kell tenni, kérni. És el kell most gondolkoznunk azon, hogy minek a jele az, hogy mi nem kérjük. Mert gondolom, mikor feltettem a kérdést, hogy mindenki gondoljon vissza csak a múlt hétre, hogy ő csak egyetlen egyszer is komolyan őszintén kérte Szentlelket a Jóistenről, akkor a Jóistentől valószínűleg oda jutunk, hogy hát azért ez úgy leginkább elmaradt. És akkor ez mit mutat? Hogy még mindig a saját cselekedeteinkkel próbálunk igazakká lenni és üdvösségre jutni. Nekünk ez egy olyan nem életkérdés, hogy Szentlelket kérjünk, mert úgy gondoljuk, hogy ha mi igyekszünk, mi megpróbáljuk az Isten parancsolatait megtartani, akkor ez rendben lesz. Sajnos, a legelső dolog, amit kérünk Istentől, hogy adj szent lelket, azt mondta, hogy még mindig önmagunkra támaszkodunk, még mindig abban bízunk, hogyha tegnap nem, akkor holnap vagy holnap után sikerülni fog a saját igyekezetünkkel az Isten törvényét megtartani és elkészülni az örök életre. Sajnos ez tükrözi. És megkérdezem, de juthatunk ide? Tapasztalhatjuk, hogy az eredmény csak az, amit a Római Levél 7. fejezete végén Pál apostol így összegez. Én elmémmel az Istennek, de a testemmel, a természetre utal a test szó, a természetemmel, a gyakorlati cselekedeteimmel a bűnnek szolgálok. Marad az ember ebben a tudathasadásos állapotban, hogy elméjével nem tagadja az igazságot, sőt elméjével egyetért vele, vagy akár gyönyörködik is benne, de a gyakorlati életben meghiúsul ennek a megvalósítása, vagy ennek a cselekvése. Ennél tovább nem lehet jutni Szentlélek nélkül. Ezen a ponton reked meg az ember. Ezt maga Jézus olyan nagyon világosan fejezte ki, amikor tanítványok ilyetten kérdezték, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus azt válaszolta, embereknél ez lehetetlen, elég világos, elég kemény szó. Emberileg embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Kedves gyülekezet, akkor hogyan is lehet, hogy mi még mindig nem kérünk buzgón és komolyan szent lelket Istentől, pedig ő készségesen adná? Ismétlen megrekedtünk ezen a nyomorúságos szinten, hogy még mindig a saját cselekedeteinkkel próbálunk igazakká lenni. És sajnos nem esünk kétségbe attól, hogy nem jutunk előbbre annál, mint hogy elménkkel az Istennek szolgálunk, de a gyakorlatban mégiscsak a bűn törvényének. És tegyük fel akkor azt a kérdést, akkor mi az oka, hogy mi nem kérünk szent lelket? Mert ez olyan egyszerűnek tűnik, hát csak kérni kell. De ki fog szent lelket kérni Istentől? Az fog kérni, aki éhezi és szomjúhozza az igaz életet. Emlékszünk Jézus hegyi beszédének erre a boldog mondására? Azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, így fordítja a mi Bibliánk, de az eredeti szövegben nem az elméleti igazság van, hanem a valakinek az igaz volt, az így lenne helyes fordítani az igaz életet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Az éhség meg a szomjúság elég erős hajtóerő, elég erős érzés az emberben. Nos, ha mi nem éhezzük és szomjúhozzuk az igaz életet, ha mi úgy valamiféle hamis ötbizonyosságba elringatjuk magunkat azon a szinten, amin vagyunk, akkor nem fogunk kérni szent lelket. Amíg ez nekünk nem olyan erős igény, mint ahogyan egy éhes és szomjas ember mindenáron enni és inni akar, addig mi nem fogjuk kérni a szent lelket. És feltenném azt a kérdést, hogy mi az, ami bennünk ezt az éhséget, szomjúságot egyrészt fölébreszti, másrészt elevenen tartja? Nagyon érdekes, hogy a Biblia három vonatkozásban használja a kenyér hasonlatot. Valójában csak egy kenyérről van szó, mert Jézus szimbolikus nyelven így mondta, én vagyok az élet kenyere. Az ő tanításai, az ő élet példája. Ez az, ami örök életre készíti fel az embert, igaz életre készíti fel az embert. Ez az élet kenyere. De aztán a Biblia szól arról is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Tehát az igét is kenyérnek mondja. Mert Krisztusról mit tesz bizonyságot? A Szentírás, az Isten igéje. Hogy nekünk Krisztus az élet kenyere legyen, az csak akkor lehetséges, hogyha az ő igéje olyan, mint a mindennapi kenyér. Mert ez tesz őről a bizonyságot. És vigyázzunk arra, hogy az élet hajszája úgy ránk ne üljön, hogy végül ez marad, hogy majd eljövök hétvégén, meghallgatok egy istentiszteletet. Vagy gyorsan fölütöm a Bibliát, és elolvasok egy reggeli igét, de már egy fél óra múlva nem is tudom, mi volt. Ugye ez a hasonlat, hogy kenyér, ez azt jelenti, hogy ezt enni és inni kell. Hogy ahogy is, amint a táplálék beépül a sejtjeinkbe, beépüljön az életünkbe az, amit olvastunk. Sokkal mélyebb kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igében. Ezt tesz bizonyságot Krisztusról, aki az élet kenyere. És a harmadik vonatkozás pedig éppen ez, hogy Jézus azt mondta, hogy ahogy kenyeret kérünk, vagy ahogy a szülők adnak kenyeret a gyermekeiknek, úgy ad a Jóisten szent lelket. Ez a három kenyér, ami valójában egy. Krisztus, az élet kenyere, akiről az írás tesz bizonyságot, akivel az írás által ismerhetünk meg, és a Szentlélek, aki elevenné teszi, személyesen ránk alkalmazza ezt az igét, aki minden figyelmet Krisztusra irányít. Nekünk mind a három vonatkozásban szükségünk van kenyérre, ahhoz, hogy az Isten országára, az üdvösségre alkalmassá válhassunk. És felteszem azt a kérdést, hogy akkor mi tart vissza minket, ha ennyire szükségünk van Szentlélekre? Tehát az egyik, azt mondtuk ez, hogy elhalhat bennünk ez, hogy éhezzük és szomjuhozzuk az igaz életet, és megrekedhetünk egy hamis üdvbizonyosságban, vagy egy ilyen bizonytalan állapotban, és nem gyötörez minket, nem esünk kétségbe ettől, hogy csak az elmémmel szolgálok az Istennek. De van egy másik ok is, amiért olyan egyszerű, hogy csak kérni kell a szent lelket, és mégsem kérjük. Ez pedig az, hogy az egész Szentírás egyértelműen mondja, hogy a szent lelket csak Krisztustól lehet kérni. A Római Levél 5. fejezete így kezdődik, megigazulván azért hitáltal, Krisztus által, békességünk van Istennel, szabad bejárásunk van az ő kegyelméhez, és Isten szeretete kitöltetik szívünkbe a Szent Lélek által. Hát, tehát csak a Krisztusban való megigazulás nyomán nyerhetjük el a Szent Lelket. Mert a Szent Lélek isteni személy, és Isten bűnnel együtt nem lakik. Ezt mi magunk ösztönösen is érezzük. Ha például éppen úgy tudat alá lenyomva vannak ilyen rendezetlen bűnök az életünkben, tudom, de majd egyszer rendezem Istennel, akkor most ha halljuk azt, hogy kérjünk szent lelket, akkor azt mondjuk én, hogy mernék én szent lelket kérni Istentől. Mert azért annyi erkölcsi érzékünk van, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, hát ha én ilyen állapotban vagyok, akkor én hogy mernék szent lelket kérni a jó Istentől. Tehát a másik dolog, ami ezt az egyszerű feltételtől visszatart minket, hogy kérjünk szent lelket, a vágyakozás, az éhezés, szomjuhozás hiányán túl, az, hogy halogatjuk, vonakodunk rendezni a dolgainkat Istennel. Pedig milyen egyértelműen hív bennünket. Azt mondja, aki én hozzám jön, segítségért, bűnbánattal, bűnbocsánatért semmiképpen ki nem vetem. Az egyik legcsodálatosabb ige Ézsaiás könyvében Istennek a meghívása. Azt mondja, hogy gyertek, törvénykezzünk. Első percben félelmetesen hangzik, de utána így folytatja. Ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tehát nem értjük meg, hogy Krisztus orvos. És azt mondja, jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok, megterheltettetek a bűn terhével. Ezt kellene egyszer megértenünk, hogy ezt nem szabad halogatni, ezt nem szabad félni Istenhez menni, hogy ami a lelkiismeretünket nyomja, azt rendezzük. Ha pedig megigazultunk hitáltal, ha bűnbocsánatot nyertünk, ha a bűnbocsánat által Isten tiszta szívet teremthetett bennünk, ennek eredményeként azonnal megkapjuk a Szentlélek ajándékát, kérhetjük és el is nyerjük. És van még egy harmadik ok is, amiért szent lelket nem kérünk, mert szent lelket így komolyan kérni, hogy áthat minket az éhezés, a szomjuhozás az igaz életre, úgyhogy a bűneinket rendezzük. Ezt nem lehet egy-két perces imádságban. Ez csak egy olyan valódi belső szobában való imádságban lehet megtenni, amiről Jézus beszélsz, hogy te, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és csukd magadra az ajtót, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Amikor az ember valóban Isten színe elé akar kerülni, rászánja az időt, megkeresi a nyugodt alkalmas helyet, és kiönti a szívét, mint a vizet Istennek a szín előtt. És kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak itt van az életében a legnagyobb probléma. Meg kell mondanom, én is küzdök ezzel, nagyon küzdök ezzel. Azt szoktam mondani, hogy az életünk legnagyobb ellensége a program, az örökös program, ami zakatol, ami ott van a következő, és ránk ül az életnek a hajszája. De azt gondolom, hogy talán mindegyikünknek el kéne vonulni egy-két nap valami csendes nyugalomba, és átgondolni az egész életünket, és azt mondani, hogy ez az egy nem történhet meg. Hogy én nekem nincsen időm arra, hogy én kiöntsem a szívemet Isten előtt, és én hordozzam imádságban Isten előtt mindazt, ami szükséges. Hogy, hogy a mi imádságunk a lélek általi imádsággá mélyüljön el. Ugye ismeritek ezt a kifejezést, a Szentírásban többször is találkozunk vele, imádkozván a lélek által. Ez azt jelenti, hogy úgy mondja a Biblia, hogy úgy, ahogy kérni kellene, mi magunktól nem tudjuk, de maga a Szentlélek jön segítségünkre, hogy mi igazán helyesen tudjunk kérni, és ihleti az imádságunkat. Egyszer csak felszabadul a lelkünk arra, hogy ki tudjuk önteni a szívünket, mint a vizet, és a Szentlélek tanácsolja, hogy mit és hogyan kérjünk. Ez a lélek általi imádság. Van egy gyönyörű mondata Ellen White-nak, azt mondja, amikor valaki a lélek által imádkozik, akkor a Szentlélek úgy segít, hogy megszólaltatja a szív muzsikáját. Hogy felébreszti a legnemesebb gondolatokat, érzéseket bennünk, és felszabadítja a gátlásokat, és tényleg, mint a bizalmas barátunkhoz, úgy tudunk Istenhez szólni. Ez a lélek által imádság. De úgy imádkozni, hogy az agyam zakatol, hogy egy pillanat gyorsan becsukom a szemem, gyorsan összeteszem a kezem is, és két ilyen tárgyi, hétköznapi dolgot elmondok, amire éppen szükségem van. Ilyen imádságban nem lehet szentelket kérni. És még egyszer mondom, hogy ezt az egy csatát nyerjük meg az életünkben. És ha arra gondolunk, hogy mit nyerhetünk a Szentlélek által, aki erőnek lelke, szeretetnek lelke, tiszta gondolkozás lelke, aki az igazság lelke, aki a szeretet lelke, aki tanácsadó, aki azonnal segít nekünk különbséget tenni jó és rossz között. Ha ezeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez nem történhet meg, hogy én eddig nem tudok eljutni. Ez nem lehet, hogy nap mint nap kicsúszik a kezemből a lehetőség arra, hogy én így imádkozzam, ahogy Jézus tanított, és az elmélyüljön a lélek általi imádságá, és én abból olyan boldogan álljak föl, hogy tudom, hogy Isten meghallgatott, tudom, hogy elfogadott, tudom, hogy megbocsátott, tudom, hogy adni fogja a szent lelket, tudom, hogy tapasztalni fogom az ő segítségét. Ez a legfontosabb, hogy ezt elérjük. És gondoljunk még arra, hogy a Szentlélek kitöltése megígértetett az emberi történelem végére, közvetlen Jézus eljövetele előtt. Én most több helyen az apostolok cselekedeteit veszem Biblia körön, vagy evangelizáción, és engem is annyira áthat az a csodálatos időszak, amikor a Szentlélek kitöltetett. Milyen volt az a keresztény közösség? Milyenek voltak azok a keresztények? És mikor tudtak ők komolyan kérni szent lelket? Ez is tanulságos. Mert végül is nem hosszú idő kellett, hogy ezt megtanulják, hanem a Jézus mennybe menetele-től a pünkösdig eltelő időben 10 nap alatt történt az, hogy ők valóban buzgón kérték a megígért ajándékot. Azért, mert ott volt a szemük előtt Jézusnak a megbízatása. Azt mondta, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És őket feszítette is ez. Hát ők látták az Isten fiát emberként a földön, hallották a tanításait, látták a cselekedeteit, áttélték a helyettes áldozati halálát, látták a feltámadását. Hát ilyen nincs, hogy ők erről hallgassanak. Ezt érezték, hogy világgá kell kiáltani. Ezt érezték, hogy erre embereknek rendkívüli szükségük van. Na de hogyan? Azt érezték, hogy ehhez ők semmik. Egy néhány egyszerű halászember, akiknek ugyan magas lelki intelligenciájuk volt, és a világ legnagyobb tanítójától tanultak, na de akkor is. És ott van a római birodalom, ott van a pogányság, ott van az önigazult, legalista vallásosságba merevedett zsidóság, és mindenütt olyan falak, és azt a valakit, akit hivatalosan elítéltek, és kárhoztattak, és most ők jöjjenek elő azzal, hogy ő a messiás, és mondják azt, hogy ő feltámad. Ez tiszta képtelenségnek látszott. És akkor megtanultak imádkozni, hiszen Jézus is megmondta nekik világosan, hogy ezt nem tudják Szentlélek nélkül megtenni. Ugye azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. Tehát világos volt, hogy Jézus maga is mondta, nem azt várom, hogy a saját erőtökbe induljatok el, és ezt vigyétek véghez, mert ez képtelenség és lehetetlenség. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és akkor lesztek tanúim. És azt mondta nekik utoljára, hogy maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Na de ők kérték ezt, mert érezték, hogy a feladat halaszthatatlan, a szükséglet óriási. Most hadd tegyek fel egy kérdést. Ma minket nem feszít az, hogy látjuk az emberiség állapotát, a világ állapotát, tudjuk a Biblia történelmi proféciáiból, hogy Jézus dicsőséges visszatérése, az emberi történelem drámai végkifejlete a küszöbön van. Nem látjuk-e, hogy az a bizonyos örökkévaló evangélium is hármas öngyűlzet hihetetlen időszerűsége van. És nem feszít minket azt, hogy ezt kéne tenni, de látjuk a tehetetlenségünket. Ennek kéne olyan nagyon feszíteni minket belülről, hogy tényleg elkezdjünk egyenként és kisebb közösségekben, de teljes szívből könyörögni Istenhez, hogy készítsen fel arra, hogy az Isten lelke kiáradhasson, mint akkor, és ezt a küldetést be tudjuk teljesíteni. De egyikünk se gondolja azt, hogy lehet egyből a Szentlélek kitöltetésében részesülni, annélkül, hogy előbb naponta a mi egyéni életünkben, a mi személyes életünkben ne tapasztalnánk, hogy mit jelent szent lelket kérni és elnyerni. Milyen az, amikor az Isten lelke lakozik bennünk, amikor az Isten lelke hordoz és tanácsol, amikor az ő ereje nyilatkozik meg, az ő igazsága és szeretete a mi életünkben. Kedves gyülekezet, én elolvasom még egyszer az alapigét befejezésül, és szeretnék mindenkit felszólítani arra, aki ezeket érti, és aki erről értelmileg és lelkiismeretileg meg van győződve, hogy ez így áll, ahogy az írás mondja, hogy a jövő héten kezdjünk valami újat. Ne nyugodjunk, míg Jézus tanácsa szerint a belső szobában naponta nem kezdünk imádkozni. Ne állítsuk alacsonyabbra a récet, mint hogy meg akarok tanulni a lélek által imádkozni. És nem halogatom a bűneim rendezését, hogy merjek kérni a Jóistentől szent lelket. Hiszen így szól az ígéret, még egyszer olvasom befejezésül. Kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ adné ki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen.
1: Szombatnapi istentiszteletünk végén a gyülekezet énekelje el a 156-os számú ének első, második és harmadik versét. Tehát a 156-os számú ének mindhárom versét énekeljük el.

0: Imádkozzunk. Aki akarja és teheti, hajtsa meg térdét. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Hogyan is köszönjük meg, hogy nagyobb ajándékot, nagyobb segítséget adtál nekünk, mint amit mi fel tudunk fogni, vagy amit igazán meg tudnánk becsülni. Hogy a te lelked, isteni személy, az isteni szent lélek dolgozik a mi belső világunkban. Urunk, azt se tudjuk felfogni, hogy a mi testünk a szent lélek temploma lehet, ha mi kérjük a szent lelket, hogy te ismered a mi agyunkat, a mi idegeinket, te ismered a lelki világunk rejtelmeit és zugait, és ha mi kérjük ezt a munkálkodást, akkor te annélkül, hogy a szabadságunkat a legkisebb mértékben sértenéd, segítesz nekünk azzá lenni, akik szeretnénk. Állandóan adsz finom késztetéseket a jóra, az igazságra, a szeretetre. Istenünk, ekkora segítséget kaphatunk, és mégsem kérjük. Olyan felfoghatatlan ez, hogy mi ezt nem értjük meg, vagy nem vesszük igénybe igazán. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy ki tudja, melyikünk hány éve, vagy évtizede Krisztus tanítványának vallja magát, és mégis olyan gyengén áll az életünkben a lélek általi valódi imádság, és még mindig nem tanultunk meg kérni szent lelket tőled, akiben minden ajándék egybefoglaltatik, aki minden szükségletünket betölti. Urunk, olyan megrendülten olvassuk az írásban, hogy abban az ős keresztény időben sorba olvassuk emberekről, hogy szent lélekkel teljes volt. És tudjuk, hogy mi is ide juthatnánk, ha kérnénk, ha elkészülne a mi életünkben az út ehhez. Kérünk, bocsásd meg ezeket nékünk. Urunk, ez a végidő, ez olyan démoni zsenialitással kitalált, hogy elcsendesedésre, valódi gondolkozásra, téged a belső szobában való igazi keresésre nem hagy nekünk időt, hogyha mi nagyon eltökéltek nem vagyunk, és nem kérjük még ebben is a segítségedet, hogy ez megvalósulhasson életünkben. Kérünk, hallgass meg minket, és segíts, hogy valami újat kezdjünk az életünkben. Segíts, hogy szenvedjünk, vagy szinte kétségbeessünk attól, hogy csak elménkkel szolgálunk néked. Segíts, hogy éhezzük és szomjúhozzuk, hogy az életünk teljes összhangba kerüljön veled, és hogy szent lélekkel telve, felruházva erővel a szent lélek által, be tudjuk tölteni azt a küldetést is, hogy mintha te kérnél, de az embereket általunk továbbadjuk az evangélium örömhírét. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk az egész napon át. Amen.
0: Szombatnapi istentiszteletünk zárásaként énekeljük el a 334-es számú ének első, második és harmadik versét. Tehát a 334-es számú ének mindhárom versét énekeljük el.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti ige hirdetésünk, Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostol első leveléből olvassuk el. Péter apostol első leveléből az 5. fejezet 8. és 9. verséből. Nagyon jól ismert igék. Péter apostol első levele 5. fejezet 8. és 9. verse. Ezt olvasom az igében. Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Ne tedd még föl a következőt, ne tedd föl. Maradjatok egy pillanatra itt. Azért szeretném, hogyha itt megállnánk, a következő igét is majd olvas. Azt szerettem volna kérdezni, hogy ezt az igét annyira jól ismerjük, ugye, hogy jön a sátán ordító oroszlánként, keresvén kit elnyeljen. Gyerekkorom óta jól ismerem ezt az igét. És egy idő után döbbentem rá, és most akartam tőletek megkérdezni, hogy az ige vers hogy folytatódik, tehát mi a következő része ennek. Mert így folytatódik, ugye, mint hogy az előbb is láttuk, hogy akinek álljatok ellen. És erről szeretnék a mai alkalommal beszélni, akinek álljatok ellen. Tudnilik arról, hogy sátán milyen hatalommal rendelkezik, sátán milyen módon támad bennünket. Valóban minden törekvése arra irányul, hogy Isten népét elejtse. A világ már úgyis az ő fogságában van, hanem azok, akik az Istent keresik, és egyre közelebb kerülnek hozzá, azoknak az útjába helyez olyan akadályokat, hogy valóban, ha lehet, a választottakat is elhitesse. Igen, ordító oroszlánként jár szerte. Tudjuk. De az ige felhívja a figyelmünket, hogy ezt el ne feledjük, lássuk, hogy milyen komoly a küzdelem, a harc, és hogy kivel van tulajdonképpen nekünk dolgunk. Tehát nekünk nem emberekkel van problémánk, gondunk, nem emberek okoznak nehéz helyzetet, ami számunkra, hanem maga sátán az, aki akár embereket is felhasznál, hogy bennünket támadjon, és bennünket valamilyen módon is, de Istentől eltávolítson. Igen, tudjuk, mint ordító oroszlán szerte jár. De ebben a Biblia versben, ami a következő ige, a 9. vers eleje, egy olyan csodálatos bátorítást látunk, és ez a bátorítás nem más, mint hogy ellene lehet állni a kísértésnek, ellene lehet állni az ordító oroszlánnak. Nem vagyunk mi kiszolgáltatott helyzetben, hanem győzhetünk sátán minden kísértése felett. Hadd kérdezzem meg, mi ez, ha nem evangélium, mi ez, ha nem örömhír? És Isten azt akarja, és mindig párhuzamban van az igében a kettő, amikor egy nehéz helyzetet mond el az Úr, mellette adja a megoldást, adja a biztatást, a bátorítást. Azt mondja, igen, küzdelem vár ránk, egy olyan valakivel szemben, aki erősebb nálunk. És mégis azt mondja, hogy álljatok ellene. Ellene lehet állni. Hadd kérdezzem meg, ha az Úr azt mondja, hogy akinek álljatok ellen, akkor ellene lehet állni, vagy nem? Nem mondaná, hogyha eleve reménytelen lenne a helyzet. Az Isten soha semmire nem hív bennünket, amihez erőt nem ad, amihez a megoldást ne adná. És ezzel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy akinek álljatok ellen. És olyan szépén mondja tovább, erősek lévén a hitben. Figyeljük, álljatok ellene, nem a magatok erejével, hanem erősek lévén a hitben. És utána ezt mondja, tudván, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Erről a végéről, a Biblia vers végéről is egy szót szeretnék szólni. Mondom, a legtöbbet ezzel fogjuk majd foglalkozni a mai alkalommal, hogy akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben, de azért nézzük meg a Biblia versnek ezeket az utolsó gondolatait is, mert ez is olyan szép. Hadd kérdezzem meg, mitől szép az ember számára, amikor azt mondja, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Tehát, hogy ezt tudjátok. Ez miért írja az Úr? Ez mitől szép, vagy mitől fontos az én számomra? Hadd mondjam, attól, és abban van az óriási bátorítás, mert szeretném megkérdezni, gondoltátok már az életben egy-egy nehéz helyzetben így, hogy a többieknek könnyebb, nekem van a legnehezebb helyzetem? Bezeg a másiknak ilyen könnyű, vagy olyan könnyű, de én most... És az Úr ezzel azt akarja mondani, hogy tudjátok meg, hogy a világban levő atyafiságotokon mindenki,
a végsőkig meg van próbálva. Nem ti vagytok azok a különösen szerencsétlen emberek, akiknek annyit kell viaskodni ezzel vagy azzal. A másiknak sem könnyebb. Habár nem látjuk mi sokszor kívülről a másiknak az élethelyzetét és a próbáját. Nem mindannyian, akik itt a földön, a bűn világában élünk. Ki vagyunk téve az ordító oroszlán támadásainak. Mindenki, egytől egyig. De álljatok ellene neki, erősek lévén a hitben. És a mai alkalmat azzal szeretném kezdeni, ennek a gondolatnak az áttekintését, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy mi ellene tudjunk állni a kísértésnek. Először erről a kérdésről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Mi a mi bukásunk, a bűnben megmaradásunk? Mi annak az oka, hogy amikor elesünk, nem tudunk igazából utána győzelmet aratni? Mitől van a rengeteg visszaesésünk? Mi ennek az egyik legfőbb oka? Több oka van, tehát több mindenről lehet. Igen, mi magunk vagyunk ennek az oka, és ennek több oka van, de én most talán az egyik legfontosabbról szeretnék szólni. És ez nem más, mint az önigazolás. Az önigazolás. Hadd mondjam ki, hogy mi emberek, a bűn által megrontott emberek, az önigazulás szinte azt kell, hogy mondjuk, hogy a vérünkben van. Erre hajlunk a leginkább. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a bűnnek a természetes veler járója az önigazolás. A bűn együtt jár az önigazolással. Nem úgy van, hogy van a bűn, és akkor utána valakiben még van az önigazolás is, hanem ez a kettő együtt jár. Együtt jár a kettő. Hadd kérdezzem meg, hogy honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk meg, hogy a bűnnek a teljesen természetes vele járója az önigazolás? Honnan tudjuk? Nézzük meg az első bűnesetet. Mi volt az első bűneset, amikor az első bűneset a világon bekövetkezett? Mi jelent meg azzal együtt párhuzamosan? Az önigazolás. Amikor az Úr felelősségre vonja Ádámot és Évát. Ugye először Ádámot, mit cselekedtél? Volt kifogás? Volt önigazolás, hogy miért cselekedte a rosszat? Azonnal megvolt a magyarázat. Ugye, hogy az asszony, ő volt a hibás. Amikor az asszonyra került a sor, akkor ki volt a hibás? A kígyó volt a hibás. És végső soron ki volt a hibás? Az Isten, mert ő teremtette a kígyót, ő engedte meg, hogy ott legyen. Tehát mindenki hibás, csak ők nem. Hadd mondjam, ez az emberi természet, a bűnnek ez a következménye. És hadd mondjam, hogy az erre való készség és hajlam, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni, hogy mit miért teszünk, ez ott van minden emberben, a bűn teljesen természetes következménye. És hadd mondjam, nem fogunk tudni a bűnnek, a kísértésnek sohase ellenállni, nem fogunk tudni sohase igazi erőt meríteni, majd látni fogjuk, hogy miért, minek a következtében, amíg az önigazolással szembe nem fordulunk. Amíg külön nem küzdünk azzal, hogy egyetlen egy mentséget ne hozzunk fel a mi bűneinkre. Szerintetek, mi miért hozunk fel mentséget a mi bűneinkre? Amikor elkövetünk valamit, miért hozunk fel mentséget? Amikor bármi rosszat elkövetünk, ingerülten szólunk, nem helyesen cselekszünk, bármi, valamilyen mentséget fölhozunk. De figyeljük meg, hogy ez kétféle módon történhet. Történhet úgy, hogy magunkban gondoljuk ezt, csak magunkban, mert esetleg nincs lehetőség mások előtt mentegetni magunkat, de az esetek többségében mások előtt is mentjük és magyarázzuk, hogy mit miért cselekedtünk. Ugye? Vagy csak magunkban, másik, hogy esetleg másoknak is mondjuk. Szerintetek miért tesszük ezt? Miért tesszük ezt? Miért mentegetjük magunkat? És pláne, bocsánat, abból indulunk ki, mert az igazi választ akkor fogjuk tudni megtalálni, hogyha nem abból indulunk ki, hogy az emberek előtt miért mentegetjük magunkat, mert hát ugye még ez a könnyebbik válasz. De önmagunkban, a gondolatainkban miért mentegetjük magunkat? Miért? Igen, a lelkiismeret vádol, így van, pontosan. És figyeljük meg, hogy magunk előtt mindig jobbnak akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk. Az ember nem szeret belenézni abba a tükörbe, ami
olyan képet fest róla, ami nem igazából kedvező a számára. Hadd mondjam el, ne haragudjatok, csak egy teljesen személyes dolog. Abszolút személyes dolog, de hadd mondjam el. Úgy eszembe jutott, és teljesen hétköznapi dolog, teljesen evilági dolog, de úgy megszégyenültem egy kicsit magammal, vagy hogy mondjam, nem is megszégyenültem, de úgy elgondolkodtam, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Ugye, ahogy halad előre a kor, ugye az embernek megjelennek az ősz hajszálai. És ugye így vagyok ezzel én is. És olyan döbbenetes, hogy amilyen tükörben nézi az ember magát, nem mindig ugyanazt látja. Van, amikor a fény úgy verődik egy-egy tükörnél, van, amikor így verődik. És én rájöttem, hogy melyik tükörbe szeretem a legjobban nézni magam. És úgy elgondolkodtam magam, amikor egy-egy tükörbe belenézek, ami úgy vetíti a fényt, jaj, de nem szeretek oda nézni, és rájöttem, hogy az a másik, az jobb. És mondom, egy annyira egyszerű hétköznapi dolog. De higgyétek el, hogy így vagyunk lelki téren is. Nem szeretünk szembesülni igazából azzal, amilyen látvány nem túl jó. Azt meg kell magyarázni valahogy, azt kozmetikázni kell, szebb színben kell látni. Tudjuk, hogy van valami probléma, de ne legyen már annyira csúnya, meg annyira látványos. Kicsikét valahogy próbáljuk meg simítani a dolgot, jobb, szebb színben feltüntetni a dolgot legalább önmagunk előtt, hogy ne lássuk annyira a problémát, a hibát. Tehát önmagunk előtt mindig jobb színben akarunk feltűnni, mint amilyenek vagyunk. A lelkiismeretet, a lelkiismeret vádolásával szemben megpróbáljuk igazolni magunkat. De hadd kérdezzem meg, mi a probléma azzal, amikor mi ezt megtesszük? Mi a probléma ezzel? Mi a probléma ezzel? Megterhelődünk, azon kívül el is hisszük, igen. Így van, pontosan, így van, az igazságot teljesen eltől lefedjük, így van. És ennek mi lesz a következménye? Így van, miért nem tisztulunk meg? Mert nem tudunk az Isten elé menni, könyörögve, hogy Uram, szabadíts meg, mert halálos beteg vagyok. Hadd mondjam nektek egészen őszintén, hogy én ezt most így nem merem azért kimondani teljes biztonsága, mert a Jóisten tudja, ez egész életére az ember nem emlékezik úgy vissza, de a legbuzgóbban talán akkor tudtam könyörögni, amikor anyukám halálos betegségben volt, és kiderült ez a probléma is a műtétje előtt. Annál komolyabban imádkozni, lehet, hogy volt, már nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy az annyira komoly könyörgés volt. Hadd mondjam, ha szembesülünk a halálos lelki betegségünkkel, hogy ez vagyok torzításmentesen, ha ebben maradok, meg fogok halni, el fogok veszni. Ha nincs meg bennem ez a tudat, hanem csak azt látom, hogy hát igen, egy kicsikét nem szép, azért egy kis apró kis kozmetikai műtéttel majd lehet valamit javítani. Ha nem látom, hogy halálos a betegségem, nem tudok erős kiáltás, könnyhullatás és szívettépő kiáltással az Istenhez fordulni segítségért. És ha nem így fordulok hozzá, akkor nincs győzelem. Nem tudok győzni. Tehát, hadd mondjam, innen indul, hogy kicsit mentegetjük magunkat. Szebbnek akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk. És az az eredmény, hogy a halálos betegség előtve erőt lesz vajtunk, mert nem tudunk könyörögni az egyedüli megoldásért, az egyedüli segítségért, ami hatható segítség az életünkben, az isteni közbeavatkozás, az isteni kegyelem. Szeretünk mi belenézni olyan tükörbe, amikor azt látjuk, amit Ézsaiás próféta mond, hogy csupa kelevény, dagadás, amit nem ki sem nyomtak, nem lágyítottak, olajjal sem kentek meg. Szeretünk mi belenézni, és hogyha ezt látjuk magunkról, nem szeretjük. De bele kell néznünk ahhoz, hogy tudjunk könyörögni a szabadulásért, tudjunk könyörögni a gyógyulásért. Ezen is úgy elgondolkodtam, már régebb óta, és úgy sokszor úgy eszemben van az, hogy milyen találékony az ember, mennyire találékony, mennyiféle kifogást, mentséget fel tudunk hozni a mi bűneinkre. Mennyiféle mentséget. Szeretném, hogyha a Bibliából próbálnánk meg történetek alapján, most nem fogjuk a történeteket elolvasni, csak olyan ismertebb történetek alapján próbáljunk meg egy-egy példát hozni arra, hogy bibliai személyek milyen kifogásokat hoztak fel, amikor a bűneikkel szembesítették őket. Emlékszünk rá? Bibliai történetek. Amikor szembesítenek valakit, ugye Ádámról, Éváról már

Féltem tőlük, hát én nem. És formáltatott, valahogy úgy kialakult az egész. Én nem is tudom, de egyszer csak ez a borjú lett. Nem ez van? Pontosan ezt mondja Áron. Mi van ebben? Igen, a nép ilyen, felbőszült a haragja, én nem tudtam nekik ellenállni, mert engem is szétszettek volna, és még rosszabb, hogyha én nem vagyok itt velük, hát azért már csak-csak akkor valamit tenni kellett, és valahogy úgy alakult a dolog, én nem is tudom, hogy, de valahogy ez a helyzet állt elő. Nem azt mondja, hogy igen, gyenge voltam, nem kapaszkodtam az isteni segítségbe, elfelejtettem azt a kezet, amelyik ezeket a csodákat cselekedte az elmúlt 40-50 napban velünk, és megformáltam ezt az aranyborjút, és ezt a gonoszságot elkövettem. Nem ezt mondja, hanem helyette mondja ezt. És hadd kérdezzem, bármit elkövetünk, a legnagyobb igazságtalanságot elkövetjük, nincs ezerféle mentség a mi tarsolyunkban, hogy mit, miért? Igen, mert a másik is ezt tette. Igen, mert először ő bánt velem úgy, ahogy nem volt helyes. Igen, mert ez most egy rendkívüli körülmény volt. Máskor nem csináltam volna meg. Igen, de mindenki így cselekszik körülöttem. Hát nem akartam a sorból kilógni. És sorolhatnánk végig a kifogásokat. És hadd mondjam, az a baj, hogy mi elhitetjük magunkat azzal, hogy ezek kifogások, ezek valamilyen szinten mentségek. De hadd mondjam, nem mentség, semmiképpen nem mentség. Felnőttek, akiknek gyerekeik vannak. Jártatok már úgy, hogy hazajön a gyerek az iskolából, egy beírást kap, intőt kap, mert ezt és ezt csinálta, vagy valamit. És amikor számon kérik a gyereket, akkor a gyerek mit mond? De a többiek is ezt csinálták. Meg a másik kezdte, és nem hoznak a gyerekek, és akkor a szülő mit mond? Igen, gyerekem, igazad van, hát nem tehettél mást. Ugye a szülő se ezt mondja, hanem elmagy, hát ez nem mentség a bűnre. És hadd mondjam, ne áltassuk magunkat, hogyha a gyereknél pontosan tudjuk, hogy ez nem mentség a bűnre, ne áltassuk magunkat azzal, hogy nekünk bármilyen mentségünk lehet a bűnre. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni néhány idézetet, néhány Ellen White idézetet, kiírtam magamnak, és nagyon szeretném, hogyha figyelnénk ezekre az idézetekre, elég sok idézetet írtam ki, majd nagyon fogok szelektálni. Figyeljük meg, azt mondja az első idézet, bizonyságtételek 4. kötet. Egyikünk sem menthető bármi fajta próba alatt sem, hogy meglazuljon az Istennel való kapcsolata. Ő a mi erőnk forrása, a mi erődünk bármi próbában. Mikor hozzá kiáltunk segítségért, akkor ő hatalmasan kinyújtja a kezét, hogy megmentsem. Nem olvasom tovább, olvasátok el otthon ezt a szakaszt, de talán csak ennyit. Következő idézet, ugyancsak 4. kötet 357. oldalról. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Figyeljük! Hányszor mondjuk azt, hogy hát igen, hát a másik is ezt tette, a gyülekezetben elharapózott ez a szokás, hát jó, hát akkor én is ezt teszem. Átveszem azt, amit a többiek csinálnak. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Neked kell megállnod az egész föld bírája előtt, nem hogy másokért felelj, hanem hogy magadért. Egyéni felelősség nyugszik rajtunk, és senki ember fiának a jellemhibája sem szolgál, akár a legparányibb kifogásul a mi vétkeinkért, hiszen Krisztus tökéletes mintát, szeplőtlen életet nyújtott a mi számunkra. Nézzünk meg egy következő esetet, és erről is szeretnék egy szót szólni, ez is megint a 4. kötetben található. Voltunk-e már olyan helyzetben, hogy akár a gyülekezetben láttunk valakin, hogy valami helytelen dolgot cselekszik, egy rossz szokást vesz föl, stílusban, magatartásban, viselkedésben, valami nem helyes dolgot csinál, és egyből a lelkiismeret megszólal olyan értelemben bennünk, és látjuk, hogy ez nem jó, ez nem helyes, szóval ez valami nem jó. És utána látjuk, hogy a másik is azt csinálja, utána a harmadik is azt csinálja, és egy idő után mi fog bekövetkezni? Hogy mi magunk is azt csináljuk. Figyeljük meg, mit olvasunk. Ha valaki felismeri a mások ballépéseit és hibáit, akkor Isten és ember társai előtt felelős azért, hogy ő maga jobb példával járjon elől. Nem, hogy átvegye a másik szokást, hanem Isten előtt felelősek vagyunk, hogy nehogy azt tegyük, hanem magunk jobb példával járjunk elől.
Ellenben sokan a mások

0: hibáit teszik felelőssé a maguk jellemhibáiért, sőt, még követik is pontosan azokat az igen kifogásolható vonásokat, amelyet ők maguk ítéltek el. Ilyenek vagyunk. Hozzászokunk a látványhoz. Mi is elkövetjük egy idő után. Megmagyarázzuk magunknak. Pedig kezdetben tiltakozott a lelkiismeretünk. Tudtuk, hogy nem jó. De ez sem lehet mentség egyetlen egy bűnt elkövetéssel kapcsolatban. Még egy idézetet hadd olvassak, és ez azért szeretném felolvasni ezt az idézetet, mert nagyon fontosnak érzem azt, hogy mi sokszor azzal mentjük a mi bűneinket, azzal mentünk akármilyen magatartásformát, hogy a megpróbáltatás nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt a körülmény, nagyon támadtak bennünket, nagyon ilyen vagy olyan volt a helyzet. A végsőkig ki voltunk kérve, és ott már végképp nem tudtunk mondjuk türelmesek lenni, vagy szeretetteljesek, mert annyi volt a fájdalom, a fizikai, a lelki, a keserűség, valami. Tehát a leghelyzetekre szoktunk hivatkozni. Hadd kérdezzem meg, szerintetek emberek között ki volt a legvégsőkig megpróbálva, és ezen közben a legvégsőkig tartó megpróbáltatás közepette sem volt a bűnére mentség? Jób is, Mózes is. Ugye, most éppen Mózesre gondoltam, de Jób is így volt. Mózes, ugye? A legvégsőkig meg volt próbálva, a legcsúnyábban bántak vele. Tényleg, ne is soroljuk, tudjuk, hogy a Biblia alapján milyen volt az a 40 év. És nem volt a legparányibb mentségesem arra, hogy a nép vitte bele, a nép miatt volt ilyen. És ezzel kapcsolatban a Pátriárkák és Proféták című könyvből egy idézetet hadd olvassak. Mindazoknak, akik Isten félőknek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy örködjenek lelki életük felett, és önuralmat gyakoroljanak, a legnagyobb kihívások közepette is. Figyeljük, a legnagyobb kihívások közepette is önuralmat gyakorolni. Mózes igen nagy terhet viselt, kevés ember fog valaha is úgy megpróbáltatni, mint ő, de ez nem mentette a bűnét. A legnagyobb kísértés sem igazolja a bűnt. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is a lélekre, a bűn mindenkor, ami saját tettünk, figyeljük, bármilyenek a körülmények, a bűn, ami saját döntésünk következménye, a saját tettünk. Nincs hatalom földön és föld alatt, hogy az embert gonoszság elkövetésére kényszerítse. Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzzön. Akármilyen erővel vagy váratlanul tör ránk a kísértés, Isten gondoskodik rólunk, és az ő erejével győzhetünk. Ezért nincs mentség egyetlen egy bűnünkre sem. Hadd tegyem fel a következő kérdést, miért szörnyű dolog még az, amikor mi mentegetjük a bűneinket? Miért szörnyű dolog? Miért szörnyű? Azért, mert ha ezt tesszük, még egy idézetet szeretnék felolvasni, szintén a bizonyságtételek 4. kötetéből, ha mi ezt tesszük, akkor egyetlen egy feddést nem fogunk tudni elfogadni. Nem tudjuk a feddést elfogadni. Emlékeztek a mai délelőtti szombatiskolára? Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Az az ember, aki igazolja önmagát, ha csak önmaga előtt is, mások előtt is, az már plusz dolog, ha még emberek előtt is, azt az embert nem lehet feddeni, annak az embernek az Úr nem tud figyelmeztető üzenetet küldeni, mert nem fog rajta fogni. És nézzük meg egy idézetet, így olvasok. Szigorú vizsga, ugye, megpróbáltatás, szigorú vizsga minden ember számára, amikor szembesítik őket a bűneikkel, akkor kendőzés nélkül elismerni azokat. Figyeljük, ez egy nagyon szigorú vizsga. Amikor szembesítenek, rámutatnak valamire, akkor kendőzés nélkül elismerni. És figyeljük, így szólni, ezt a hibát az én számlámra kell elkönyvelni, az erkölcsi erő olyan mértékére van szükség ehhez, amivel csak kevesen rendelkeznek. Figyeljük, amikor szembesítenek valamivel, és az ember egyszerűen csak meghajtja a fejét, és azt mondja, hogy igen, ez én voltam, bocsánat. Azt mondja, ehhez olyan erkölcsi erővel kell rendelkezni, amellyel kevesen rendelkeznek. Szerintetek mi rendelkezünk ilyen erkölcsi erővel? Szerintetek rendelkezünk? Meg tudjuk hajtani a fejünket? Azt mondja, de azok, akiknek van bátorsága, hogy őszintén, göntörfalazás nélkül kimondják, azok döntő győzelmet aratnak önmaguk fölött, és figyeljük, a győzelem első kulcsa, döntő győzelmet arat az ember önmaga felett, ha nem védekezik, nem hoz mentséget, hanem elismeri a bűnt. És figyeljük a következő fél mondatot, nagyon fontos. És egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Figyeljük, hogyha itt ennél az első pontnál, amikor bármit elkövetünk, nem igazoljuk, nem mentegetjük magunkat, elismerjük a bűneinket, az első döntő győzelmet arattuk önmagunk felett, és utána azt olvassuk, és egyúttal hathatósan bezárjuk az ajtót az ellenség előtt, a további kísértéseknek, a romlás útja előtt zárjuk be az ajtót. De hogyha nem ezt tesszük, akkor egy vég nélküli út van, ami ellenségünk előtt, amin tovább kísért, és még jobban belevisz az önigazolásba, és még jobban, és fűzi a dolgokat. És nem a megoldás felé haladunk, hanem annál inkább haladunk a mélység felé, a végső, az összetörhetetlenség, a meggyógyíthatatlanul való összetörésig. Szeretnék egész röviden, ugye a legnagyobb ellenségünk az idő, de szeretnék egyetlen egy bibliai példát mutatni az igéből, Krónika második könyvéből, és ezt a történetet azért szeretném felolvasni, mert szerintem keveset foglalkozunk mi ezzel a történettel, pedig ennek a történetnek óriási tanulsága van, Krónika második könyve 26. fejezetéből. És ez a bibliai példa azt mutatja, és ne lepődjetek meg a megfogalmazásomon, ne lepődjetek meg, de, és kicsit sarkítva fogalmazom, de a Biblia tanulsága szerint nem a bűn a legnagyobb borzalom, amit mi elkövetünk, nem az a legnagyobb tragédia, nem a bűn. Igen, nagy tragédia, de nem az a legborzalmasabb, hanem az a legborzalmasabb, amikor mi a feddésre nyakasok maradunk, amikor a bűneinkben nem látjuk be a bűneinket, mentséget találunk, és éppen ezért nem küzdünk, hogy abból meggyógyuljunk és kijöjjünk. Ez a történet Uzziás királyról szól. Uzziás királyról Krónika második könyve 26. fejezetében, csak először a történetnek mondom a verset, és majd később vetítsed még csak ki, a 16. verstől a 19. terjedő verseket fogjuk először olvasni. Így olvasom, bocsánat, először a történetről csak annyit, hogy Uzziás királyt az Úr hatalmasan megsegítette, megerősítette, megáldotta a környező népekkel való küzdelmében is. Uzziás hatalmas dolgokat cselekedett a nép érdekében. Nem részletezzük, az Úr nagyon megsegítette, megáldotta az ő uralkodását. És most figyeljük a 16. verstől. Mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Bement az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstöljön. Szabadott a királynak a füstölő oltárnál füstölnie? Nem volt szabad. Az egyedül, ugye, a papoknak volt szabad. Nézzük meg tovább. És bement ő utána Azáriás pap, és vele az Úr papjai 80-an, igen erősek. Figyeljük, bementek a papok, mert tudták, hogy ez helytelen, amit a király csinál. 18. vers. És ellene álltak Uzziás királynak, és mondták néki, Uzziás, nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki a szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lészen ez az Úrtól. Mi ez? Feddés, ugye egy nagyon komoly feddés. A 80 erős férfi pap bemegy és megfeddi a királyt. A királynak erre mi lett volna a feladata? Mit kellett volna tennie? Igen, igen, bocsánatot kérni Istentől, emberektől, ez nem az én dolgom, túlléptem az illetékességi vonalat, a határt, ezt nem lett volna szabad megtennem. Nézzük meg ezzel szemben, mit csinál a 19. verset, olvassuk. És megharagudott Uzziás, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor haragudnék a papokra, bélpoklosság támadt a homlokán, ott a papok előtt, az úrházában, a füstölő oltár előtt. Figyeljük! Nem azt mondja, hogy az Úr azért sújtotta őt bélpoklossággal, mert egy olyan dolgot cselekedett, amit nem lett volna szabad cselekednie, bemenni a templomba. hanem amikor ő a feddésre nyakas maradt. Amikor a felfúvalkodottságában az énje nem bírta elviselni, hogy nekem, aki ezt elértem, és nekem szólnak, hogy én ezt nem tehetem. Erre támadt a bélpokrosság rajta, és egész életében rajta maradt. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda figyelmeztetés, pedig hatalmas bűn volt bemenni, tenni azt, ami a papoknak lett volna a dolga. És nem ezért jött ez a szigorú büntetés, hanem azért, mert nem ismerte el a bűnét, felfúvalkodott, és ezért érte utol ez az isteni ítélet. Hadd mondjam, döbbenetesen súlyos dolog, amikor mi mentegetni akarjuk a mi bűneinket, amikor nem ismerjük el, hogy igen, a bűn az én döntésem, és arra semmilyen módon mentséget nem lehet találni. De hogyha az első lépésnél győzelmet aratunk, beismerjük kendőzés nélkül a mi bűneinket, akkor hadd mondjam, a további lépések sokkal könnyebbek a bűn elleni küzdelemben. Mert akkor tudunk az Istenhez komolyan könyörögni, tudjuk kérni az ő segítségét a mi bűneink ellen, meglátjuk magunkat, hogy igazából milyenek vagyunk, és a győzelem útja megnyílik a mi számunkra. De amikor az ember meglátja azt, hogy milyen is valójában, ez még nem elegendő. Ez még nem elegendő, hogy akkor megyünk igazából az Istenhez bűnbocsánatért. Mert ugye, hogyha meglátjuk kendőzés nélkül a mi bűneinket, és könyörgünk Istennek a gyógyulásért, ugye ez a gyógyulásnak az első lépése. De hadd mondjam, ez még nem elegendő. Miért? Mert innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy a kísértés nem fog többé előjönni, nem? Mert ugye most ennél a pontnál ugye felismertem, nem mentegettem, könyörögtem, az Úr biztos, hogy megbocsátja, de Sátán újból fog támadni. És mit tudok tenni annak érdekében, hogy legközelebb győzzek, és ne essek el? Mit tudok tenni? Milyen lehetőségeim vannak? Az Isten majd ezt meg fogja oldani helyettem? Vagy van nekem is valami részem? Van nekünk is részünk, van nekünk is részünk. És ebből szeretnék csak egész röviden néhányat megemlíteni, hogy miután az első döntő lépést arattuk, hogy nem mentegettük a bűnünket önmagunk előtt sem, hanem elismertük, hogy ilyenek vagyunk, kértük a segítséget. Utána mi a mi feladatunk? Egy igét szeretném, hogyha felolvasnánk Jakab apostol leveléből. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. és 8. versét. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. és 8. verse a következőt mondja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Mit mond ez az ige? Minden részletére nem tudunk kitérni, de egy-két gondolatot ragadjunk ki ebből az igéből. Az első, amit szeretnék kiemelni, amikor azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez. Közeledjetek az Istenhez. Hadd kérdezzem meg ezt, ő el tudja végezni én helyettem? Nem tudja. Ő a bűntől való megtisztítást elvégzi helyettem. De ez az én részem. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hát de miért? Hát nem azt olvassuk az igében, hogy az Isten ott van a mi jobb kezünk felől. Árnyékként ott van velünk. Nem azt olvassuk, végig arról beszéltünk, ugye annyiszor beszéltünk ezekről, hogy el nem hagylak, melletted vagyok. Hát akkor miért kell az Istenhez közeledni? Mit jelent ez, hogy az Istenhez közeledni? Nem azt jelenti, hogy az Isten az embertől távol van. Nem azért kell nekem erőfeszítéseket tenni, hogy az Istent közel hozzam magamhoz. Nem erről van szó, mert az Isten ott van jelen az én életemben. Hanem azt jelenti az Istenhez közeledni, tudjátok mit, olvasok egy idézetet a Bizonyságtételek 7 perál kötetéből, olyan szépen van megfogalmazva, hogy úgysem tudja az ember a saját szavaival ezt elmondani. Figyeljük! A 222. oldalról. Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. Szeretném erre a szóra felhívni a figyelmet, az Istennel való közösség által. Szerintetek, ha ott van mellettünk valaki, itt van szorosan mellettünk, állandóan, mondjuk 7 nappal át éve együtt vagyunk. Azt jelenti, hogy közösségben is vagyunk vele? Vagy csak mellettem van? Ugye lehet mellettem valaki állandóan anélkül, hogy igazi, teljes közösségben lennék vele. Tehát az Isten is így van állandóan mellettünk, de nem biztos, hogy közösségben vagyunk vele. És hadd mondjam, ő kezdeményezi a közösséget, de nekem a közösségre való kezdeményezésre válaszolnom kell. És nekem kell közelednem a közösséget ápolni vele. Azt mondja, mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, figyeljük, amikor a lélek szokásává válik, hogy az Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve. Mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Figyeljük, amikor én az Istennel társalgom, amikor a közösséget ápolom vele, nem csak az, hogy mellettem van, hanem a közösséget ápolom vele, akkor a kísértés ereje megszűnik. Miért? Mert sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen sátán gyűlöli Istent és fél a jelenlététől. Tehát, ha én a közösséget ápolom az Istennel, a sátán el nem viselheti az Isten közvetlen jelenlétét és megnyilatkozását az ember életébe, attól neki menekülni kell. Hadd mondjam, mi sátán ellen nem úgy vagyunk a legnagyobb biztonságban, a kísértést nem úgy tudjuk legyőzni, hogyha vagdalkozunk és győzünk, és megpróbálunk, és nekem most győzni kell, nem szabad megtenni, de nem így. A közösséget kell ápolni Istennel, és ő elvégzi helyettünk azt, amit magunktól soha nem tudnánk elvégezni. Az ő közelében sátán kísértései meggyengülnek. Menekül az embertől, menekül attól az embertől sátán, aki élő, állandó közösségben van Istennel. Így olvasom még egyetlen egy mondat. Közeledjetek ima, elmélkedés és igéjének olvasása által. Mikor Isten közeledik hozzád, zászlót bont érted az ellenség ellen. Éljünk bátorságban, mert az ellenség nem diadalmaskodhat e zászló ellen. Bátorítás ez, közeledjünk hozzá, ápoljuk a közösséget vele, és akkor nem fogunk elbukni, akkor győzelemre fogunk tudni aratni. Tudom, hogy a kérdés költői, de hadd tegyem fel, olyan jó erre gondolni. Jézus hány csatát veszített el ebben az életben, és egyáltalán hány csatát veszített el? Soha egyetlen egyet se. És hadd mondjam, nem a kísértés, nem a nagyon nehéz helyzet az, ami a bukásunkat okozza. Nem attól esünk újból és újból bele a bűnbe, mert a kísértés túl nagy volt, hanem az volt a baj, hogy a közösséget nem ápoltuk Jézussal. És tudom, hogy ez furcsa mondani, de próbáljuk meg, próbáljuk meg. Próbáljuk meg a szabályszerű küzdelem útját. Nem tudom, hogy ti próbálkoztatok-e valamilyen sporttal az életetekben. Nem tudom, hogy űztetek-e valami sportot úgy, hogy nem csak úgy, hogy egy kicsikét az ember megmozgatja kezét, lábát torna címszó alatt, hanem úgy valamit sportolni. Én elég sokáig teniszeztem, és nem tudjátok elképzelni, mennyire szörnyű érzés, amikor az ember egy-egy ütést nem jól áll hozzá, a csuklóját nem jól tartja, a vállát nem ütöm, és az erőm meg is fájdul bele mindenem, és úgy küzdök, de nem tudok lendületet adni, nem úgy megy, nem tudok győzelmet, pedig küzdök, teljes erőbedobással küzdök. De ha tudom, hogy kell tartani, hogy ezen könnyű az ütés, és olyan csodálatos, hogy megy az egész. És gondoljunk bele abba, hogy a Biblia mire szólít fel bennünket? A szabályszerű küzdelemre. Mi harcolunk, mert meggyőződésem szerint egyikünk sincs közülünk, aki egyszerűen azt mondaná, hogy nem is érdekel, nem harcolok a bűnnel. Bele is fáradunk sokszor a bűn elleni küzdelembe. De mi a bajunk, hogy nem szabályosan küzdünk. Ütjük mi a magunk módja szerint, ahogy gondoljuk azt a labdát, de nem úgy, ahogy kell. Belefáradunk, és még sincs győzelem. Hadd mondjam, ezért hívja fel a Biblia az egész ige a figyelmünket a szabályszerű küzdelemre. Közeledjünk az Istenhez, ápoljuk vele a közösséget, és akkor az ördög elfut tőletek. Ne a magunk erejével próbáljunk győzni, hanem kérjük azt az erőt és hatalmat, amely legyőzhetetlen. És én szívem mélyéből kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg ezt, és győzelmet győzelemre tudjunk halmozni. És még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Ha mi ilyen közösséggel vagyunk, ilyen közösségben vagyunk az Istennel, akkor soha nem fogunk felfúvalkodottá válni. Mert tudjuk, hogy azok vagyunk, akik a legnagyobb bukásunkor vagyunk, olyanok vagyunk. És amikor jót cselekszünk, és győzünk, az nem mi vagyunk, hanem az Isten végezte el bennünk. De azért, mert közeledtem hozzá, mert kértem őt, nem magamban bíztam, és ápoltam a vele való közösséget és kapcsolatot. Szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk meggyőzni. Tanuljuk meg az első lépést, hogy ne mentegessük magunkat, és tanuljuk meg ápolni a közösséget Jézussal, hogy győztesként tudjunk kikerülni ebből a küzdelemből. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes vagy, olyan irgalmas vagy mi irántunk. Látod a mi erőtlenségeinket, látod a mi bűneinket, látod azt, hogy telve vagyunk valóban a bűnnel, és ott van mellette még az önigazolás is mindannyiunk életében, és köszönjük, hogy te ennek ellenére nem mondasz le rólunk, hanem megmutatod azt, hogy hogy tudunk győzni. És Istenünk, kérünk téged, bocsássad meg azt, hogy mi olyan sokszor nem tettük meg azokat a lépéseket, amelyek a gyógyulásunknak a lépései kell, hogy legyenek. Nem tettük meg ezeket. Te látod, Istenünk, hogy mi harcolunk a bűn ellen, mi szeretnénk győzni, de olyan sokszor a magunk eszközeivel. És Istenünk, te látod, hogy milyen kevés eredményt értünk el. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, tanítsál meg bennünket a szabályszerű küzdelemre, tanítsál meg bennünket, Urunk, erre a két legfontosabb dologra, hogy ne mentegessük a bűneinket, ne próbáljuk önmagunk előtt se igazolni magunkat. Urunk, tudjuk, hogy szörnyű a kép, amikor leplezetlenül meglátjuk önmagunkat, de kérünk téged, adjad, hogy amikor meglátjuk magunkat, ez arra serkentsen bennünket, hogy annál buzgóbban kérjük a te segítségedet. Urunk, adjad, hogy lássuk a mi reménytelen helyzetünket, hogy nélküled elveszünk, nélküled nem tudunk örök életet nyerni, nélküled a te segítséged nélkül az egész életünk hiába való. És Urunk, adjad, hogy ott legyen bennünk az az állandó tudat, hogy ez soha nem fog megváltozni. Magunktól soha nem leszünk jók, ami természetünk soha nem tud megváltozni. De köszönjük az ígéretet, hogy általad jellemet tudunk fejleszteni. És köszönjük neked, hogy te tudsz minden élethelyzetben győzelmet adni nekünk. Urunk, adjad, hogy ne csak akkor keressünk téged, amikor látjuk a szörnyű megnyilvánulását a bűnnek az életünkben, hanem amikor éljük a mindennapokat, Urunk, adjad, hogy annak a tudatában éljük, hogy egy pillanatra nem engedhetünk el téged. Adjad, hogy ápoljuk a veled való közösséget. Segíts Istenünk abban, hogy valóban állandóan megtanuljunk veled társalogni, és amikor jön a kísértés, Urunk, adjad, hogy ne ösztönösen szóljunk, cselekedjünk, hanem hozzá tudjunk fordulni erőért. És köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor te adod nekünk a győzelmet. És köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok ember életében ezt megtudod és meg is fogod valósítani. Urunk, adjad, hogy mi is a között le, azok között, a között, a sokasság között lehessünk, akik majd ott állnak fehérben, tiszta ruhában előtted, akiket te meg tudtál tisztítani. Urunk, még egyszer kérünk, könyörüljél rajtunk, és adjál nekünk győzelmet. Nem szeretnénk a mi bűneinkben maradni, hanem olyan életet szeretnénk élni, hogy te gyönyörködhessél bennünk, Urunk. Így kérünk, hogy áldjál meg bennünket, és te látod mindannyiunknak az egyéni helyzetét, az egyéni küzdelmét, te látod mindannyian más-más dologgal küzdünk. Istenünk, kérünk mindannyiunkat egyénileg, ami szükségletünkhöz mérten áldjál meg, és cselekedjél mindannyiunk életében sokkal többet, mint mi azt kérni tudnánk, a te kegyelmed szerint. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből. A 11., a 24. és a 25. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom az ígét. Így olvasom a 11. verset. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És olvasom utána a 22. verstől a 25. És mégsem hívtál segítségül engem, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. 24. vers vége. Csak bűneiddel terheltél, és vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok az Úr, aki eltörnöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. És szeretném olvasni a 44. fejezetből is a 21. és a 22. verset. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kedves gyülekezet, mi mindannyian tudjuk, hogy az úrvacsora a Krisztussal kötött szövetségünk megerősítésének az alkalma. És hogy életünk folyamán erre nekünk ismételten lehetőségünk van, ez önmagában kimondhatatlan kegyelem. Isten irántunk való türelmes, hűséges, vagy így is mondhatnánk, hozzánk ragaszkodó szeretetének a bizonysága. Mert valami különös szövetség az Isten és a közöttünk lévő szövetség. Azért különös szövetség, mert igen egyoldalú. Isten a hatalmas, és ő az, aki mindig erkölcsileg fedhetetlen ebben a szövetségben, ő az, aki mindig hűséges hozzánk. Ahogy oly szépen mondja a Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, még ha mi hitetlenkedünk is, hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Micsoda döbbenetes érv, ő önmagát meg nem tagadhatja, még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És ezzel szemben ott vagyunk a másik oldalon mi, akik gyengék vagyunk, akik erőtlenek vagyunk, akik nagyon rászorulnánk az ő kegyelmére és segítségére, és mégis mi vagyunk a hűtlenek, mégis mi vagyunk olyanok ebben a szövetségben, ahogy egy helyen jellemzi az Úr Hóseás könyvében, szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat, és az ember az örökké hűtlenkedő, ingadozó, bizonytalankodó, törvényszegéseket elkövető szövetséges. És ha ebbe belegondolunk, akkor tényleg óriási kérdés az, hogy mit tesz Isten ebben a helyzetben. Ő a Szent Isten, az igaz Isten. Nem teszi azt, hogy fölbontja velünk a szövetséget. Jogszerűen megtehetné. Mondhatná azt, hogy hát ha ti ebben a szövetségben ennyire álhatatlanok, és ennyire komolytalanok, és ennyire hűtlenek vagytok, ha az én szavam nem törvény a ti számotokra, amire pedig szövetséget kötöttetek és elfogadtatok, akkor hát ezt a szövetséget fölbontottátok, és ezt a szövetség érvénytelen. Nem mondja ezt. De azt sem mondja, hogy akármit teszünk, ez a szövetség érvényben van, azért, mert ő szeret és mert ő hűséges. Mert ahogy nagyon szépen mondja a 10 parancsolat második parancsolatánál, Isten féltőn szerető Isten. Olyan Isten, aki igazi szövetséges társaknak akar minket. Azt akarja, hogy mi fölemelkedjünk ő hozzá, azt akarja, hogy méltókká legyünk ő hozzá. Ő szövetségébe, szeretetébe fogad erőtlenül, gyengén, méltatlanul, de ennek a szövetségnek az a rendeltetése, hogy ebben mi megtisztuljunk és felemelkedjünk, és az Isten ennél kevesebbet nem fogad el. Tehát nem bontja föl a szövetséget, nem mondja azt, hogy érvénytelen a mi hűtlenségünk és álhatatlanságunk miatt, de azt sem mondja, hogy ez a szövetség mindenképpen érvényben van az ő szeretete miatt, hanem egy harmadik megoldást követ Isten. Ő azt teszi, hogy időről időre meghív minket a szövetség megújítására. És ilyenkor azt mondja, hogy gondold végig a múltat, rendezd el a múltat, felkínálom neked a lehetőséget, és felajánlom neked, hogy térj én hozzám, újítsd meg ezt a szövetséget igazi szeretetben, igazi hűségben. Milyen csodálatos, hogy Isten meg annyiszor kész megtenni egy élet folyamán. Nem alkuszik meg a bűneinkkel, nem köt velük kompromisszumot, nem mond le arról a szándékáról, hogy mi megtisztuljunk és felemelkedjünk, de azt sem teszi, hogy lead minket és lemond rólunk, mivel mi olyan álhatatlanok vagyunk ebben a szövetségben. Ezért mondtam azt, hogy az, hogy ő újra és újra felajánlja ennek a szövetségnek a megújítását, de igazi, megtisztult alapon, megújított alapon való újbóli megerősítését. Ez önmagában egy kimondhatatlan kegyelem. Az Isten hozzánk való hűséges, ragaszkodó, le nem mondó kegyelmének a bizonysága. A Szentírás nagyon sokszor hasonlítja a házassági szövetséghez, Krisztus és az egyes hívők, illetve Krisztus és az egyház szövetségét. A Biblia egyik legmegindítóbb igéjét találjuk Hóseás próféta könyvében, hogy a prófétának volt egy szerencsétlen házassága, és az Úr még ezt is példázatként használta föl, hogy a próféta az ő ütlen feleségét szerette és ragaszkodott hozzá, és az Úr ezt is példázattá tette az ő népe és a hívő ember kapcsolatára. Így olvasom Hóseás könyve a harmadik fejezetéből az első verset. Mondja a próféta, és mondta az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő. Amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordultak. Ugye milyen döbbenetes hasonlat. Azt mondja, ahhoz hasonlít Isten és az egyes hívő ember kapcsolata, mint mikor van egy házasság, és valaki szeret az ő társa, mégis házasságtörő. Ilyenek vagyunk mi az Istennel való kapcsolatunkban. Ő szeret minket, ő abszolút hű hozzánk, és mi mégis házasságtörőek vagyunk, mi mégis szövetségtörőek vagyunk az Isten iránt. És mégis azt mondja az Úr, szeresd ezt a házasságtörőt, ezt a hűtlent, mint hogy az Úr is szereti az ő szövetségtörő gyermekeit. Noha ő idegen istenekhez fordulnak, és méltatlanok az ő szeretetére. Így érthetjük meg, hogy az Úr az úrvacsora szövetség megerősítése előtt felszólít bennünket, de így mondja a Biblia ünnepélyesen, hogy vizsgálja meg magát az ember, próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. És ezt az önvizsgálatot mi sokszor helytelenül értjük, két vonatkozásban is helytelenül értjük. Mert egyszer úgy gondoljuk sokszor, mintha valami tételes, gyónásszerű bűnbánatot vagy bűnvallomást kellene összehoznunk az úrvacsorára is. Hát így összeszedegetni a mi kézzel fogható, néven nevezhető törvényszegéseinket is. Jönni az úrvacsorára, hogy az Úr azokat bocsássa meg. De testvérem, soha ne felejtsük el, hogy az Úrnál nincsen kettős bűnbocsánat, nincs rá szükség. Hiszen most is hallottuk az igében, hogy az Isten a tenger mélységébe veti minden bűnünket, és az Úr arra buzdít, hogy naponta rendezzük el ezeket. Amit aznap teljes szívből elrendeztünk, azt az Úr eltaposta, azt az Úr a tenger mélységébe vetette, azt az Úr soha többi az örökké valóságban nem emelheti. Nem ezeket kell fölmelegíteni, hogy így mondjam ezeket a bűnöket, hogy összegyűjtsük a bűnvallomást, hanem ami ezen kívül van, ami nem ennyire megfogható és átlátható dolgok, egyáltalán ami szövetségi magatartásunk Krisztus iránt milyen volt. Magában ebben a szövetségben való magatartásunkat, és mindenek előtt az Úr iránt való magatartásunkat. Nem csak azt, hogy egymáshoz milyenek voltunk, és hol sértettük meg a felebaráti szeretet törvényét, ugye ezt ragadjuk meg a legjobban, hanem az Isten iránti szeretetünk és a hűségünk, az Istennel való közösségünk, az Isten iránti magatartásunk milyen volt ebben az időszakban. És melyek azok a titkos bűneink, amelyeket talán észre sem vettünk, és melyek azok a dolgok, amelyeken hanyagul túlléptünk, és most azt kell kérnünk, hogy az Isten hozza az emlékezetünkbe is, hozza a szemünk elé, hogy benne következzék az, amit a lábmosás szereztetési igény között hallunk majd ma is, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ugye milyen döbbenetes ez a szó? Azt mondja Jézus, hogy szeretlek téged, meg akarom újítani a szövetséget, de bűnnel együtt nem fogadhatlak el. Ha nem igényeled, ha nem fogadod el, hogy megmossalak téged, semmi között nincs én hozzám. Az Isten és az ember szövetségében a bűn nem fér bele. Ő így mondja, ugye tudjuk, hogy hangzik az írás, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívvel is, a töredelmes szívvel is, a bűnbánóval is. De amíg a bűnt őrzi a szívünk, és ragaszkodunk hozzá, és magabiztosan kitartunk benne, ez akadály. Akkor nem lehet közünk Krisztushoz, ha ebben maradnánk. Másrészt ezért azért is fogjuk föl sokszor helytelenül az önvizsgálatot, mert úgy gondoljuk, hogy ezt olyan egy oldalon kell elvégezni, hogy én leülök, és én átgondolom, hogy én mit hibáztam az Úr ellen egy úrvacsora előtt. De megint csak gondoljunk a házassági szövetségre. Ha egy házaspár rendezni akarja egymás között a dolgokat, akkor azt egy oldalon kell megtenni, hogy az egyik magában gondolkozik. És hát én úgy gondolom, számba veszem, hogy én szerintem én mit hibáztam, az az igazi. Hogyha ugye így szokták ezt tenni a keresztény szellemben gyakorolt házasságban, megkérdezi a másikat is. Te hogy látod? Te mit érzel? Neked mi fáj? Te mit látsz problémának? És így zajlik az önvizsgálat, és így rendeződik, így történik a múltnak a rendezése és egy újnak a felépítése. És amikor a Jóistennel való szövetséget akarjuk megújítani, akkor nem elég az, hogy mi egyoldalúan gondolkozunk, hogy szerintünk mi miben vétkeztünk, hanem meg kell kérdeznünk az Urat, hogy Uram, ebben a szövetségben te hogy látod, én hol vétkeztem ellened, miben vétkeztem ellened, te mit kívánsz, te mit társz elém, hogy milyen legyen az igazi szeretett szövetség, miben kell nekem megváltoznom és megújulnom. És az az alapige, amit most felolvastam, az egy kicsit úgy tükröt tar elénk, mert itt most az Úr szólítja meg az ő népét Ézsaiás könyvében, és nyilván nem csak az ószövetségi népét, hanem ugyanúgy bennünket is. És hadd olvassam még egyszer Ézsaiás könyve 43. fejezetéből, és figyeljük meg, hogy amikor az Úr mondja el, hogy ő hogy lát minket, a szövetséges társakat, akkor melyek azok a dolgok, amelyeket ő mond el. És akkor gondolkozzunk el, vajon személy szerint nem illenek-e ránk is. Az Úrnak ezek az észrevételi, ezek a szelíd szeretettel elénk tárt panaszai, hogy miben voltunk mi fogyatékosak a vele való szövetségünkben. Így olvastuk a 43. fejezet 11. versében, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És a 22. versben, és mégsem hívtál segítségül Jákob. Ez az első panasz. A második. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. A harmadik. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. És a negyedik. A 24. vers végén csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztottál engem. Íme most az Úr mondja el, hogy az ő szövetséges népe, vagy az ő szövetséges tanítványai, vagy szemben ő neki mi fáj, ő mit észrevételez, mit tart kiállóságnak. És testvérek, gondolkozzunk el mi is erről egyenként egy kicsit. Azt mondja, és nem hívtál engem segítségül, pedig tudtad, hogy én vagyok a szabadító, és rajtam kívül nincsen szabadító. Testvérek, ha csak úgy egyoldalúan tartunk önvizsgálatot, hogy úgy mi szemléljük magunkat, eszünkbe se jutna, hogy például ilyen súlyos fogyatékosság, hogy nem hívtuk őt segítségül. Mintha azt mondaná az Úr, te szövetséget kötöttél velem, de aztán kihagytál engem az életedből. Aztán te csináltad a dolgaidat, ahogy jónak látod, és a te életed ennyi és ennyi problémájához, ilyen és ilyen döntéseidhez, te nem hívtál engem segítségül. Tetted, ahogy te jónak láttad, nem hívtál engem segítségül. Testvéreim, milyen elgondolkoztató, gondoljunk csak vissza az előző úrvacsora óta eltelt időszakra. Mennyi mindenbe voltunk bele az Urat az életünkben? Mennyi minden volt az, amihez ragaszkodtunk, hogy csak ahogy a jó Isten akarja. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hányszor kérdeztük meg? Fontos döntéseknél, egész komolyan, de úgy, hogy akármit mond az Úr, csak úgy, ahogy ő válaszol nekünk. Mennyiben érvényesítettük elszántan a magunk elgondolását, és mennyiben hívtuk őt segítségül. És mi mindent cselekedtünk, próbáltunk jót cselekedni csak az emberi igyekezetünkből, csak az önerőnkből, és nem hívtuk őt segítségül. Tehát ez az Úr egyik panasza. És vajon nem kell ezt rendeznünk az Úrral? Nem kell azt mondanunk, hogy Istenem, én szövetséget kötöttem valamikor veled, de bizony csak magam erejéből próbáltam, és csak a magam elgondolása szerint vittem az életemet. Nem hívtalak téged segítségül. És konkrét mozzanatokra is rájöhetünk az életünkben, hogy ebben és ebben és ebben sem hívtalak segítségül. És természetes volt az eredmény, hogy kudarcot vallottam, mert más nem is történhetett. De én ezzel vétkeztem, mert segítségül hívhattalak volna téged. És akkor te csodálatos győzelemre segítettél volna, és megdicsőült volna a te neved. És nézzük a következőt, amit az Úr mond. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez. Szinte annak a párja, mint mikor azt mondja az új szövetségben, az első szeretetedet elhagytad. Ugye, amikor azt mondja, megfáradtál én bennem, az nem azt jelenti, hogy az ember megtagadja az Urat, ez nem azt jelenti, hogy elfordult tőle, ez nem azt jelenti, hogy ő föl akarja bontani ezt a szövetséget, csak annyi, hogy megfáradtál én bennem. Mintha azt mondaná, nem találod örömödet a velem való közösségben, nem vágyakozol, nem szorgalmazod az Istennel való kapcsolatot, és egy olyan langyos, kicsit fásult, kicsit kötelességszerű kereszténységben mozdulod a napjaidat. Kicsit talán egy kicsit nyomott lelkiismerettel, és csak úgy éled a mindennapi életet, de megfáradtál én bennem. Nincs az a buzgóság, nincs az a szeretet, nincs az az odaadás, ami ebben a szövetségben méltó és természetes lenne. Kedves testvéreim, van közöttünk egyetlen egy is, aki nem érzi találva magát az első két panasz által. Van közöttünk, akinek nem volt az életében olyan, amikor nem hívtuk segítségül az Urat, amikor csak önfejűen vagy önerőből tettünk valamit. Van közöttünk, akire nem igaz ez, hogy megfáradtál én bennem. Hogy nem az az igazi buzgó első szeretet jellemzett minket minden nap és minden dologban, mint amire szükség lett volna. És hadd olvassam a harmadikat. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Ez pedig a hálaadásnak a hiánya. Nem is gondolnánk arra, hogy ezzel mi vétkezünk az Úr ellen. De emlékszünk arra az esetre, amikor egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást, nem helyszínen, hanem menet közben a templomhoz menet gyógyultak meg, és mikor visszatértek, illetve egy kért vissza, csak egyetlen egy, és ő nagy szóval dicsérte az Istent, és hálát adott a gyógyulásért, azért ugye Jézus szóvá tette, megkérdezte, nem 10 gyógyultak meg, és a többi 9 hol van? Nem tartotta fontosnak, hogy dicsőséget adjon az Istennek? Vagy emlékezzünk a betániai Mária esetére, aki azt a nagy értékű illatszert Jézus lábára töltötte. És Jézusnak fájt, hogy a tanítványok, akik pedig hozzá a legközelebb voltak, még ők sem értették, hogy a hála, a hálás szeretet kifejezése milyen fontos Isten és az ember szövetségében. Ők csak olyan kötelességszerűen voltak ebben a szövetségben, és úgy gondolták, hogy ez pazarlás, amit ez az asszony tesz. Hogy a legértékesebben akarta kifejezni az Úr iránti háláját és szeretetét. Testvéreim, nem mondhatja nekünk is az Úr, hogy igenis ez is panaszom ellened, hogy ebben a valódi szeretet szövetségben te nem veszed észre az Úr sok-sok jó tétheményét. Mint ahogy egy házassági szövetségben is mondhatja az egyik a másiknak, te nem veszed észre az igyekezetemet, nem veszed észre a kezdeményező gesztusaimat, nem veszed észre az igyekezetemet, hogy a te örömödre és igazi szeretetben cselekedjem irántad. És ugyanígy mondhatja az Úr is nekünk, hogy te nem veszed észre az én kegyelmem megnyilatkozásait, nem veszed észre az én jó tételményeimet, nem fejezed ki érte a hálát és a szeretetet. Hányszor felejtjük el a köszönömöt mondani az Úrnak? Azt hiszem nagyon sokszor. Nagyon sok köszönöm marad el. Pedig még emberek között is érezzük az a helyes, hogyha a köszönömet soha egyetlen egyszer sem hagyjuk el. És az ige azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nem azért, mert az Úrnak van szüksége rá, hanem azért, de azzal együtt hadd mondjuk ki, Isten érző, szerető lény, az Úrnak örömet szerez, amikor mi észrevesszük és értékeljük az ő adományait és kegyelmét. De mindenek előtt nekünk van rá szükségünk. Az Úrnak örömet szerzünk, de szükségünk meg nekünk van rá, hogy a hála, a hálás szeretet szorosabbra vonja Isten között és közöttünk lévő szövetséget, és örülni tudjunk az ő ajándékainak. És ezek után mi lehet a negyedik észrevétele az Úrnak? Ez már csak következik az előzőkből, hanem csak vétkeiddel terheltél és bűneiddel fárasztottál engem. Testvérem, milyen különös fogalmazás, terheltél engem, fárasztottál engem. Van egy teljesen téves Isten kép, nagyon sok emberben él. Úgy gondoljuk, hogy Isten szenvedni nem tud. Ő valami mozdíthatatlan, sérthetetlen, örök boldogságban ül a mennyei világnak a trónusán. De hát Isten a szeretet, Isten egy abszolút érzékeny és érző lény. Ugye emlékszünk, hogy mit mond Ézsaiás könyve elején is? Azt mondta, hogy elfáradtam, terhemre van viselni a ti ünnepeiteket, ahol együtt van a bűn és az ünneplés. És a Jóisten komolyan azt mondja, hogy terheltél engem a bűneiddel, fárasztottál engem a vétkeiddel. Az Istennek rosszul esik ez a bűnt bűnre halmozás. Igen, fájdalmat okozunk neki, mert ő valóban szeret minket. És hogy mi ahelyett, hogy mi igazi hűséggel, igazi buzgó szeretettel válaszolnánk az ő kegyelmére, állandóan vétkekkel terheljük és fárasztjuk őt, ez egy nagyon méltatlan szövetség. De ha az előzőeket elhanyagoljuk, ha nem hívjuk őt segítségül, ha megfáradunk ő benne, ha nem adunk hálát néki, akkor az eredmény nem lehet más, csak az, hogy ehelyett vétkeinkkel terheljük és fárasztjuk őt. És testvéreim, ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kérdezzük, hogy ha az Úr így lát minket, és így szembesít minket, hogy ő hogy értékeli ki a közte és köztünk lévő szövetséget, akkor ezután mi következik? Az Úr azt mondja, hogy akkor most magunkra hagy bennünket, legalább egy jó időre magunkra hagy, vagy pedig azt mondja, hogy egyenesen felbontja a szövetséget, vagy pedig azt mondja, hogy valami vezeklés szab ki ránk, egyiket sem. Hanem valami csodálatos ajánlat következik ezután. Nézzük meg a 25. versben, rögtön azután, hogy az Úr kimondja, mindazok helyett, amiket felsoroltam, csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztál engem. És ezután egy teljesen meglepetésszerű fordulat, mivel felel az Úr? Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A Jóisten elénk megy, mindezek után, hogy szembesít minket ezzel, elénk jön, és tulajdonképpen minden úrvacsora alkalma ezt jelenti, elénk jön, és azt mondja, ajánlatot teszek neked, újból kegyelmi ajánlatot teszek neked. Én eltörlöm bűneidet önmagamért, neked nincs érdemed, vagy nem vagy méltó erre, önmagamért, a Krisztus áldozatáért, a megváltó áldozatért eltörlöm bűneidet, és nem emlékezem meg bűneidről. Mintha azt mondaná, hogy teljesen zárjuk le a múltat. Semmire nem akarok emlékezni ezekből a fájdalmas dolgokból. Egészen újat, én eltörlöm a bűneidet, vétkeidet, bűneidről nem emlékezem meg. És még egészítsük ki ezt azzal, amit a 44. vers fejezetben olvasunk, a 44. fejezet 21. és 22. versében. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről is, Izrael, mert az én szolgám vagy te,
1: Én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet,

változatlanul, és megint ezt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Milyenek a felhők? Vagy kiürítik az esőtartalmokat, és eltűnnek, vagy elfújja őket a szél. A felhő eltűnik, szétoszlik, és a Jóisten azt mondja, hogy így, mint a felhőt, mint a felleget, eltöröltem bűneidet, és utána jön egy határozott felhívás, térj én hozzám, mert megváltottalak. Tehát most az Úr azt mondja, én eltöröltem mindent a múltad, de most térj én hozzám. Most újítsuk meg ezt a szeretett szövetséget igazán, méltóképpen, és most térj én hozzám, mert én megváltottalak téged. Mert az én szeretetem változatlan, mert én a megváltás árát megadtam érted. De mégis az Úr milyen érdekes, nem így szólít bennünket, azt mondja, hogy én megvásároltalak téged, én a megváltás árát megfizettem, az enyém vagy, az én szolgám vagy, nem. Nincs ebben semmi erőszak, nincs ebben semmi követelés, hanem csak egy szívélyes és szeretetteljes felszólítás, ez csak önkéntes lehet. Azt mondja, én megtettem, tőled függetlenül megtettem, a megváltottalak téged, a kimondhatatlan váltságdíjat odaadtam érted. Kész vagyok eltörölni a te bűneidet, de a választás a tiéd. Én szeretettel hívlak, térj én hozzám, mert megváltottalak, de a szabadság a tiéd, a választás a tiéd, hogy mit fogsz cselekedni. Kedves gyülekezet, vajon így fogjuk-e fel az úrvacsorát, és megértjük el, hogy az a kereszténység, amit mi gyakorolunk, az igen-igen távol van, sajnos, ahogy pillanatnyilag gyakoroljuk, az még igen-igen távol van, a Krisztus kimondhatatlan áldozatához méltó, személyes, élő, szeretet kapcsolaton alapuló szövetséghez, amit az Úr velünk fenntartani szeretne. És azt kívánom, hogy nagyon sokszor csengjen fülünkben, hogy az Úr miket vár tőlünk, és miket panaszol, amikor azt mondja, nem hívtál engem segítségül, megfáradtál én bennem. Nem adtál hálát, nem dicsőítettél engem, és vétkeiddel és bűneiddel fárasztottál és terheltél engem. És legyen bennünk az a vágy, hogy ne érkezzék el még egy úrvacsora, hogy az Úrnak. Ragadjuk meg ezt a hívást, térj én hozzám, mert megváltottalak, nem kötelező, szabad vagy. De én eltörlöm, mint a felhőt bűneidet, nem emlékezem meg a múltról. De most térj én hozzám igazán, mert a szövetséget csak ezen az alapon lehet megújítani. És kedves testvéreim, ha egészen gyakorlatiasak akarunk lenni, akkor most hadd fordítsam a szót egészen a mindennapi élet szintjére. Mit jelent ezt a szeretett szövetséget egy tiszta lappal, egy új lappal megújítani? Megvallom nektek, hogy már jó néhány, sok-sok úrvacsora óta én mindig azzal fogászkodom magamban az úrvacsorán, hogy Istenem segíts, hogy egyetlen egy nap ki ne maradjon az az igazi lelkileg táplálkozó ideolvasás, amikor a te beszédedet leül az ember, sietségvélkül leül, hogy a te beszédedet hallgassa. Amikor az ember úgy gondolkozik, ahogy az ige mondja, szeretek az ő árnyékában időzni, vagy ahogy a Zsoltáros mondja, te szárnyaid árnyékába menekülök. Amikor az ember valóban az élő Istennel való közösségig akar eljutni. És hogy ne maradjon ki nap az életünkből, amikor kiöntjük szívünket az Úr előtt, és befogadjuk az ő ihletéseit, az ő tanácsait, az ő késztetéseit. Amikor úgy imádkozunk, hogy az imádságot csak akkor fejezzük be, és akkor eredményes, amikor tudjuk, hogy abszolút összhangba jutottunk az Úr akaratával. És mikor az imádságtól felkelünk, énekelni volna kedvünk, mert tudjuk, hogy most nem egyedül megyünk az utunkra. Tudjuk, hogy ez a szövetség élő lesz, eleven lesz. Ő velünk lesz, ő velünk jár, ő mindenben támogat. És hogy ne veszítsük el egy egész nap folyamán az Úr jelenlétét. Testvérem, szoktátok úgy megfigyelni magatokat, hogy reggel elindulunk imádsággal, és este egész nap töretlenül megőriztük az Úr jelenlétét. Mindig az ő láthatatlan jelenlétében voltunk. A szívünkben mindig rátámaszkodtunk. Vagy este valahonnét messziről, távolról kell visszajönni, bánkodva a kudarcainkon és az eltávolodásunkon.

És mindenért hálát adunk az Úrnak. Olyan nagyon áldott jó dolog az, próbáljuk ezt egész komolyan gyakorolni mindnyájan. Én sem olyan nagyon régen teszem ezt, egy ige hirdetés, amire készültem, az késztetett rá, és rájöttem, hogy ez egy igen áldott és igen jó gyakorlat. Hogy az ember mielőtt elalszik, gondolja végig, hogy mit köszönhet meg arról a napról. Ne csak a vétkeinket gondoljuk végig, és akkor sokszor, ha nem nyertük el az igazi bűnbocsánatot, akkor ilyen komoran megterhelten térünk nyugovóra. Hanem gondoljuk végig, hogy mi mindent van okunk megköszönni az Istennek, az apró mozzanatokat is, mint aki semmit nem akar kihagyni. Itt is megsegítettünk, kicsiny segítséggel, itt is az Úr támogatott, itt is az Úr segített. És mi egyetlen dologgal kapcsolatban se hagyjuk ki, és nem ulasztjuk el azt a hálás köszönömöt. És így tudjuk fenntartani az Istennel való valódi szeretett szövetséget. Testvérem, ne felejtsétek el, négy dolgot említettem. És hogyha most mi azt akarjuk, hogy igazi szeretett szövetségünk legyen, erre a négy dologra ügyeljünk. Mert amikor magunkhoz vesszük a Krisztus megtört testét jelképező és bűntelen életét jelképező megtört kovásztalan kenyeret, és amikor magunkhoz vesszük a Krisztus kiontott vérét jelképező poharat, mint egy eljegyezzük magunkat ezzel, mint egy elkötelezzük magunkat egy ünnepélyes Isten színe előtti erkölcsi elkötelezettséggel, mire? Arra, amit a jelkép ábrázol, amit Jézus mondott, hogy a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet, hogy mi enni és inni fogjuk az Isten beszédét, mi azzal valósággal táplálkozni fogunk, úgy, hogy beépítjük a sejtjeinkbe, a gondolatvilágunkba. Erre kötelezzük el magunkat. Testvérem, nem szomorú az, hogyha megkötjük az úrvacsorán a szövetséget az Úrral, és egy-két nap is már meg is szegjük, már megint nem ettük és ittuk az ő igényét, már nem ápoltuk vele a közösséget ismét. Ne tegyük ezt. Ne legyünk ennyire szeszélyes, ne legyünk ennyire könnyelmű, és ennyire felületes szövetségesei az Úrnak. Hanem ha ez Isten színe előtti szövetség, hát van annál komolyabb dolog, mint hogy az ember Istennel köt szövetséget. Akkor ennek legyen ereje, akkor ennek legyen valósága. Én ünnepélyesen elköteleztem magamat. Most a szombatiskolánk arról szól, hogy a sorrend, a fontossági sorrend, erről szólt a heti. Akkor fontossági sorrend. Akkor én az Úrral kötöttem szövetséget. Nekem ez szent dolog, hogy ez nem maradhat ki a napomból. Ugye, hiszen Jézus mi megindítóan mondta, ha ezt nem teszitek, nincs élet bennetek. Én csak ezen az úton tudok segíteni rajtatok. Én csak ezen az úton tudok életet adni belétek. Én csak ezen az úton tudlak titeket hűségben és szeretetben megtartani. És a harmadik dolog, amit említettem, az igén és az imádságon kívül, amire ünnepélyesen elkötelezzük magunkat az úrvacsora szent jegyeinek a magunkhoz vételével. A harmadik dolog, hogy vigyázzunk is abban a dologban, amiért imádkoztunk, és amit az igéből magunkba szívtunk, hogy egész nap igyekezzünk megőrizni Isten jelenlétét, hogy a napközben is ellenőrizzük magunkat, és a gondolataink mindig időzzenek Istennél. Mindig kettős életet éljünk, az egyik a cselekvő, tevékeny élet az emberek között, de belül a szívünk mindig beszélgessen az Istennel. Belül a lelkünkben mindig támaszkodjunk az Istenre. Mindent az ő jelenlétében tegyünk. Nem így mondja az ige? Mindent, amit csak tesztek, az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Az ugyanaz, az ő jelenlétében, az ő segítségével, az ő elvei szerint, amit csak teszünk, mindent így tegyünk. És a negyedik dolog, hogy mindenért hálát adjunk, mindenért. Egyetlen köszönömöt se hagyjunk ki. Őrizzük a szívünkben, és értékeljük az Úr jó téteményeit és az ő kegyelmének megnyilatkozásait. És ha ezt tesszük, akkor ez igazi szeretett szövetség lesz. És ebben a szeretett szövetségben csodálatos győzelmek, csodálatos eredmények és csodálatos áldások fognak kibírulni, hogyha valóban ezt cselekedjük. Egy igét idéznék befejezésül, ami összhangban van az alapigénkkel, a 104. Zsoltár 5. verse, amikor ezt mondja, erre szólít fel minket a Zsoltáros a maga tapasztalatai alapján: kívánjátok az Urat és az ő erejét, és keressétek az ő orcáját szünten. A 105. Zsoltár 4. verse.
105. Zsoltár 4. verse. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mondjátok, testvérem, eleget teszünk ennek a felhívásnak? Kívánjuk az Isten segítségét, hogy tisztes távolból. De azt mondja, kívánjátok az Urat. Személyes, élő, közvetlen szeretett szövetség legyen. És az ő erejét. Mennyire beérjük mi azzal, hogy az Isten ereje nem nyilatkozik meg köztünk? Mennyivel hatalmasabban nyilatkozhatna meg az Isten ereje az életünkben és az életünk által? És azt mondja, kívánjátok az Urat és az ő erejét. Az ő erejét más emberek javára, az Isten műve előre meletelére, az Isten dicsőségére, szívek örömére. Hogy tényleg az Isten ereje nyilatkozzék meg bennünk és általunk. És azt mondja, keressétek az ő arcát szüntelen. Keressétek az Istennel való személyes találkozást, az Istennel való személyes közösséget szüntelen. A Jóisten tegye az ő igéjét élővé és elevenni a mi szívünkben. És adja meg, hogy miközben folyik a lábmosás, és énekeljük az énekeket, és magunkhoz vesszük a szent jegyeket, a szent lélek mindegyikünk szívében komoly és mély munkát tudjon végezni. Bárcsak mikor az úrvacsora, a lábmosás véget ér, akkor elhangozhatna az Úr szava fölöttünk, ti pedig tiszták vagytok. Bárcsak azt mondhatnám, mindnyájan tiszták vagytok. Mert eltörölhette a mi bűneinket, mint a felleget és a felhőt, mert elfogadtuk valóban az ő kegyelmi ajánlatát. És bárcsak ezután egy egészen új kezdődnék, egy valódi, érzékeny, hálás, hűséges, szeretett szövetség Isten között és közöttünk. Csengjen a fülünkben az Úr meghívása, amit az úrvacsora által közvetít nékünk. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Személyesen hozzá térjünk meg. Személyesen ővele erősítsük meg a szövetséget. A Jóisten legyen ebben kegyelmes hozzánk, és árassza az ő áldását miránk. Amen.

De tudjuk azt, hogy az Isten mindig utánunk jön, és mindenkit nagyon keres, hogy mint Viktóriát is mindig kereste, és azt, amikor minket megtalál, még utána is sokszor keres, mert sokszor elkóborunk attól bizonyos nyájtól, és utánunk kell jönni. A Isten tizedünknek az igéhez keressük meg a Ézsaiás 53, fejezet 6. igéjét az alapigének, és még ehhez majd hozzáolvassuk a első Péter levél második fejezet 24. és 25. verse. Az Ézsaiás 53, 6. és első Péter második fejezet 24-25. verse. Ezek az igék is arról szólnak, hogy az ember mennyire eltéved, és az Istennek mennyire kell minket keresni, mert mi magunk nem keresnénk az Istent. Mégis Ézsaiás 53:6 és első Péter második fejezet 24 és 25. versét olvasom. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebével gyógyultatok meg. És az első Péter levélbe olvasom. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye a két ige látjátok tulajdonképpen, ugyanazt mondja, csak más szavakkal, hogy mind a kettő azt mondja, hogy eltévejettünk. Olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok. Hát azt hiszem, hogy ebben a világban mindenki el van tévejedve, nem? Szóval az egész világ eleve rossz úton halad és eltévejedett. Mi is eltévejedtünk, mi is mentünk a magunk útján. Nincsen olyan ember, aki úgy született a földön, hogy egyenesen az Isten házába született volna. Mennyire eltévedik az ember, és mennyire nem tudja, hogy vakon botorkál, ebben az eltévedésben, az Istentől elszakadásban talán nem is az is rossz, ha az ember eltéved és elmegy más irányba. De tudjátok, hogy mi a legrosszabb ebbe? Hogy az ember nem is tudja, hogy el van tévedve. Szóval, hogy aki már tévedt el, gondolom, én már tévedtem el, ugye milyen rossz érzés az ember hirtelen nem tudja, hogy most merre is kell megindulni? Merre van a haza? Ugye? És akkor tanástalan és bizonytalan, és kicsit fél, hogy most merre. De gondoljuk bele, hogy az ember úgy születik erre a földre, hogy nem is tudja, hogy el van tévedve. Sőt, azt hiszem az emberek úgy gondolkoznak, hogy mindenki jó úton halad. Az emberek úgy gondolják a saját életüket, a saját gondolataikat, felfogásukat az életről, a dolgaikról, a munkájukról, hogy ők biztosan jól csinálják, ezen az úton kell járni. Ha hagynának, ha több pénzem lenne, akkor még jobb úton járnék, akkor még jobban tudnám, mit kéne csinálni, én akkor tudnám, hogy merre van a helyes irány. Hogyan kell az életemet vezetni, és hogyan kell ezen a földön úgy élni, hogy nekem jó legyen. Csak ugye mindig a külső körülményekre fogjuk azt, hogy azért nem jó nekem, mert... És akkor mindig jönnek a felsorolások, hogy azért, mert ő olyan, meg a világ, meg a szomszéd, meg a politika, meg a kormány, meg a stb. Ugye? De mi tudjuk, ami tudnánk a saját életünket értelmesen és jól vezetni ebben az életben, csak hát sajnos ez a világ nem kedvez nekem. De ez nem igaz. Azt mondja, hogy is mondja Péter apostol, vagyis Ézsaiás, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindenki eltévedt. Kérdés az, hogy honnan tévedtünk el, és hová. Ugye? Az ember miért téved el? Hogyan tévedhetünk el, mondjuk, hogy meg sem találtuk a jó pásztort? Hogyan téved el az ember? Hát ugye, amikor megszületik az ember és gyerek, minden embert az Isten már gyerekkorban is vonz magához, erősen készteti, hogy törekedjen őra. Azért a gyereknek általában tiszta a lelkiismeret, és az Isten nagyon mélyen tud ráhatni. De ahogy jönnek az életben a különböző bűnök, a rossz szokások, a különböző, ugye akár valaki olyan közegbe születik, hogy abban a vallás közegben akkor azt látja, azt tanulja, vagy nem azt tanulja, de mindenképpen az önzés törvénye az valahol megnyilvánul, már gyerekfejjel is, gyerekekben is, és ahogy az ember növekszik, fejlődik, ahogy a bűnök sokasodnak az életében, annál inkább az Istentől teljesen távol kerül. És úgy eltéved, hogy tulajdonképpen nem is látja végül az Urat. Persze az Isten akkor is készíti, de nagyon el tud az ember tévedni, és teljesen messze mi az Istentől. Azt mondja első Péterében, szintén Péter apostol 4. fejezet 3. versében, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festességekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Úgyhogy életünk elfolyt idejében tulajdonképpen addig az elfolyt, míg az Isten meg nem talált, így éltünk. Hát mindenféle kívánságban járt az ember, és borzasztóan eltéve, teljesen vakká lesz az ember.
És gondoljátok bele, hogy ebben az eltévedésben az Istennek micsoda küzdelem, hogy minket megtaláljon és visszavezessen önmagához. Ti is tapasztaltátok, hogy az a sötétség, ami ugye ezt a világot is már lassan teljesen betakarja. Milyen küzdelem az Istennek, hogy az embernek egy kis világosságot adjon, hogy ne azon a sötét úton járjon, hogy ne a halálnak az útját járja, hogy az élet fele menjen. Milyen nehéz, nem? Mi is sokszor látjuk, hogy az emberek akkor is a rossz irányba mennek, ha azt mondják, hogy rossz, de hát most mit csináljak én a világ? Ezt szokták rám mondani. De milyen csodálatos az, hogy nézzétek meg, hogy eltévejettünk, és azt mondja, hogy mindjárt eltévejettünk, és mindenki a saját útjára tért, de nézzétek meg, hogy minek szólít minket az Isten. Azt mondja, mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Ez nem furcsa? Ha most mindenki juh. Ugye tudjuk, a Bibliában a juh az miért juhnak említ itt? Ugye Krisztusnak is a jelképe a bárány, mint a juh az olyan szelíd állat. Azt úgy lehet terelgetni, nem? Ha most minden ember olyan szelíd, és minden embert lehet úgy terelgetni, miért mondja, hogy mindenki juh? Mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Mi nem farkasok? Mondjuk mi azt mondanánk, ugye, hogy az emberek azok farkasok, nehogy már juhok legyenek. Ugye? Hát akik megváltoztak, azok már juhok lettek, de akik még el vannak tévedve, az mind farkas. Gondolnánk mi? Azt mondja Péter apostol, és mint tévelygő juhok, olyanok voltunk. Ugye előtte. De mégis azt mondja itt a következőben, amit olvastam nektek, hogy mégis életünk elfogyt idejében, miket cselekedtünk. Ugye mindenféle kívánság, részességek, festeslégek, dobozódások, szóval mindenféle olyan teljesen gonosz dolgokat műveltünk, és ennek ellenére mégis jóknak szólítja az Isten az övéit, akik eltévedtek. Ez furcsa ellentét, ugye? Az Isten részéről. Olvasok egy igét, hogy Jézus Krisztus is hogyan tekintett az emberekre. Máté evangélium a 9. fezet 36. versében így olvashatjuk, hogy Máté evangélium a 9. fezet 36. verse. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszólva, mint a pásztor nélkül való juhok. De milyen furcsa ez is, nem, hogy mint a pásztor nélkül való juhok. Az Isten így tekint az ember, azt mondja, könyörületességre indult. Azt mondja, úgy látta az embereket szétszólva, mint a pásztor nélkül juhokat. Az emberek mennek össze-vissza. Tudjuk, milyen a pásztor nélkül juhok. Mind százfele mennek az emberek össze-vissza. Az Isten azért is szán minket, mert végül is az ember nem önmagától téved el csak, nem az ember százszázalékos hibás abban, hogy rossz úton jár. Egyszer láttam egy olyan filmet, lehet ti is láttátok, nem tudom, mi a címe, hogy amikor a hajót el akarják téríteni titokban, akkor az iránytűhöz mit szoktak oda rakni? És akkor merre megy a hajó? Látszat, hogy jó irányba megy, csak mire célbér, akkor vesz észre, hogy valaki minket nagyon félrevezetett. És nem is. Ebbe az életbe ki a mágnes az iránytűnél? Az ördög, nem? És ezért nem látja az ember, hogy rossz irányba halad. Ezért hiszi, hogy jó irányba halad. Ugye? Mondhatnám azt, hogy a sátán a mágnes ebben a világban. És az Isten ezt látja. És úgy tekint az ő, mint juhok. Mert valaki rossz irányba vezet őket. Rossz dolgot mutat neki, de úgy tünteti fel, hogy az jó irány. Ez a csalásnak a tökéletes. Az emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek, és közben abszolút rossz irányba mennek. És megdöbbent az, hogy csak a végén döbbennek rá, amikor már célba értek, hogy ez nem az az út volt. Ugye? Milyen csodálatos kifejezés, nem tudom, figyeltétek, azt mondja Péter apostol, hogy de most megtértek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ez szép kifejezés, hogy léleknek a pásztora. De az Isten hogyan terelgeti az övéit? Hajtja vagy ütlegeli? Hát a rossz pásztor talán igen, ugye van béres és a Biblia szerint, akinek a nyáj nem a tulajdon, aztán úgy bánik velük, mint nem tulajdonos. De a lélek pásztora az ember lelkét belülről terelgeti. Ugye beszélgettünk a múltkorában a Szentléleknek a munkájáról, ez megfoghatatlan dolog. Az megfoghatatlan, hogy tudja a lélek pásztora az embernek a bensét úgy terelgetni, hogy végül is magához édesgesse, magához hívja, hogy valóban eltérítse arról a rossz útól, és a helyes utat elérje az embert. Szóval ez számomra is mindig megfoghatatlan, és az Istennek egy csodálatos munkája az ember életében. Ugye? Mi a magyarunk abban, hogy eltévedünk? Hogy a pásztor minket megtalál. Ugye a pásztor a Bibliában Jézus Krisztus jelenti. Mi a mi dolgunk abban, hogy a pásztor megtaláljon? Tulajdonképpen csak hagyni kéne, nem? Hát aki ellenáll,
azt nem lehet visszavinni. Ugye, ha hagyjuk, hogy az Isten minket megtaláljon, akkor az Isten utánunk jön is, és visszavisz a nyájhoz. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ott hagytam a 99-et, ezért az egyért is utána ment, hogy megtalálja, és visszavigye a nyájhoz. Ugye? Az ember sokszor még a Bibliát ismerve, vagy bizonyos világosságot ismerve is rossz útra tévedhet. Ugye ezt tapasztaljuk a saját életünkből. Ugye az ördög az a nagymester ebben, meg a természetünk is olyan, hogy azért mindig elfel akar terelni, és akkor is rossz útra térhetünk, de a pásztor az mindig utána megy annak az egy jónak. Nem akarja, hogy elveszem. Az Isten maga keresi meg a juhát. Ugye talán ugye beszélgettünk azt a Motiskán, hogy az ember mégis milyen kicsinek gondolja magát, azt olvasok, hogy a legkisebbet is ezzelé teszi, hogy mi magunkat sokszor úgy gondoljuk, hogy hát az Isten törődik én velem. Hát vagyok én valaki. Hát engem nem senki nem foglalkozik. Hát én egy kis pont vagyok ebben a világegyetemben, egy kis semmi, hát élem az életemet, de hát törődik is Isten én velem. Ugye néha az ember felmerül ez a kérdés, hogy az Isten személyesen foglalkozik velem, hát az Isten nagyba gondolkozik, ugye. Isten talán tömeget néz, de hogy egyénenként keressen meg minket. Olvashatjuk a Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben, maga az Isten szól így, mert így szól az Úristen, imé én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Gondolnátok azt, hogy Viktóriát az Isten személyesen kereste? Vagy akár mélykötöket személyesen keres? Tudja, hol laktok? Tudja, hol születtetek? Tudja, hogy éppen mire gondoltok? Hogy milyen kínok gyötörnek? Milyen problémáitok vannak? Az Isten azt mondja, magam keresem meg a nyájamat, én magam. És azt mondja, tudakozódom utána. Hogyan tudakozok az Isten mi utána? Mit gondoltok? Valakit megkérdez már elnézést. Így folytatódik ez az igely, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között, így tudakozódom nyájam után. Hogyan tudakozik az Isten utánunk? Nézzétek csak, mit mond. Miképpen a pásztor tudakozódik nyáj után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Az Isten minket hogyan talált meg? Hát azt mondja, ott állt elszélet juhai között. Neki el kellett jönni erre a földre, hogy megkeresse a nyáját. Ott áll közöttük. Eljött az emberiséghez, eljött az emberekhez, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Ugye Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt ide a földre, hogy az emberiséget, az embereket, akik őt elfogadják, visszavezesse őket az Istenhez. És tudjuk jól, hogy Istennek vagy Krisztusnak milyen áldozat volt ez, hogy megszülessen ide a földre, és hogy megkeresse a nyáját, aki elveszett. Ugye ő mondta is, hogy én ott hagytam a 99-et, ezért az egyért. Ugye ez vonatkozik arra is, hogy magáért a földért, a földön élő emberiségért, de vonatkozik személyesen azért az egyre is. És így tudakozott utánunk. Úgy tudta meg ő is, hogy mit jelent kiemelni minket a bűn sötétségéből, hogy eljött ide a földre, és itt tudakozódott utánunk. Ugye könnyű lett volna, hogy felülről elnézést irányítani az embert, de ő nem. Ő előtt együtt akart érezni, ő tudni akarta, mit jelent az embernek járni azon az úton, tudni akarta, mit jelentek a küzdelmek, a szenvedések, hogy mindet átérte, hogy minket ki tudjon emelni abból a sötétségből. Ugye szoktuk mondani, hogy az az ember tud együtt érezni a másikkal, aki ugyanazt átérte, mint a másik. Nem? Egyszerű az alapelv. Krisztus mindent átért az életében, amit a másik ember átél. Ugye Krisztus még azt is átért, hogy mit jelent elszakadva lenne az Istentől. Csak Krisztusnak ez mélyebb szenvedést okozott, mert ugye én említettem az elején, mi ha eltévedünk, hát el vagyunk téved, de nem is tudjuk, hogy eltévedtünk, minket annyira sokszor nem zavar, hogy megyünk a saját fejünk után. De Krisztusnál az méretetlen szenvedés volt, mikor érezte neki, hogy ő elszakad az Istentől. Ugye a halál akkor azt érezte, hát mit jelent meghalni és örökre elveszni. Az rettenetes dolog. Az emberek csak akkor döbbenek majd erre az ítélet, hogy mit jelent az Istentől eltéverni és örökre elveszni. De Krisztus mindezt átért értünk. Ugye ezért is mondja a Máté evangélium a első fejezet 23. versében, hogy imé szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánának nevezett, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köztünk van az Isten. Velünk az Isten. És most Krisztus itt van közöttünk?
még annál is közelebb akar kerülni, hogy közöttünk volt, ugye, mert azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni. Krisztus azt mondta, elküldöm a vigasztalót helyettem, és ő megjelent azt nétek, ami én vagyok tulajdonképpen. Ha már megtalálta, ha már engedte az ember, hogy megtalálja a pásztor őt, a lélek pásztor utána ment, akkor, ugye, amikor az ember találkozik először az Istennel, vagy találkozik azzal a lényel, aki megmutatja, hogy milyen erkölcsi magasabb akar az embert felemelni, és honnan akarja kiemelni, és amikor megtalálja azt az elveszett jugot, akkor az Isten mit tesz? Én beszélgettem az egyik ismerősem, és azt mondja nekem, hogy te János, azt mondja, és az Isten, az ő hogyan tekint arra, aki mondjuk nagyon benne volt, úgymond ebbe a világba, és bűnös életet folytatott? Van az egyik munkatársam, az mindig azt mondja nekem, hogy én annyi bűnt elkövettem el, hogy én az Istenmel szóvasál. Sokan vannak, így nem is gondolnánk különben, hogy sok embert azt tart vissza attól, hogy hagyja, hogy az Isten megtalálja, hogy a pásztor utánja menjen is visszavezesse nyájhoz, hogy úgy gondol, hogy ő arra érdemtelen. Hogy ő olyan életvitelt folytatott, hogy neki már az Isten se bocsátana meg. Mi szokták ezt mondani. És ezért nem akar az Istenhez visszafordulni. Pedig a lelkében szeretne. Csak ez a kettőség ott van. Nem vagyok rá érdemes. Én már semmi vagyok. Nekem már mindegy. Ugye? És pedig nem így van. Ugye nem tudom, ez kisugalja, de valószínűleg nem a Istentől van. De ilyen is van, és ezért nem mindegy, hogy ugye mi is hogyan viszonyulunk emberekhez, mit mondunk ilyenkor? Ugye most a személyre hányjuk a bűneit, na te ilyen vagy, na hát ez az ember olyan züllött, nekem sokszor mondják a munkatársaim, na annak már te hiába beszélsz, aznál úgy sem fog megváltozni. Ugye az emberek tudják, hogy ki fog megváltozni. Hát mondom, én meg úgy vagyok, hogy addig, míg az ember él, addig változhat. Míg ki nem lehel a lelkét, addig változhat. És az Isten, ha megtalálja, ugye amikor az Istennek tiszta lényével mi szembesülünk, és látjuk, hogy ő mit akar velünk, akkor az Isten, amikor minket megtalál, nem tudom, ti éreztétek, akiket az Isten megtalált, ugye, hogy ledorongol, szemünkre hányja a bűneinket. Na, te ilyen voltál, na látod, én mondtam, mindig figyelmeztettelek, ugye, mint amikor egy rossz gyerek eltéved, és a szülei megtalál, és akkor megráncigál, vagy még meg is nász meg, hogy mondtam neked, fiam, hogy ne menj, mert ugye, és ő tesz ilyet velünk? Szemünkre hányja, hogy milyenek voltunk? Mond ilyet az Isten. De az ember tart ettől azért, nem? Hogy szembesülni kell azzal, amit elkövetett. És ez a kettőség ott van. Tehát nézzük meg, hogy Ézsaiás 40. fejezete első versében milyen szépen fejezi ki maga a Szentírás, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, ha minket megtalál. Tehát Ézsaiás 40. fejezet első versét olvasom. Mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szeliden vezeti. Ugye milyen csodálatos szeretet megnyilvánulás, nem? Azt mondja, mint a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat. Hogy mondja, ölében hordozza. Azt mondja, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amikor az Isten megtalál minket, akkor nem a szemünkre hány dolgokat. Na, te ilyen meg olyan voltál, nem lesz a jó, akkor pokolra vágunk. Hanem azt mondja, mint a jó atya, mint az igazán szerető atya, aki olyan gyöngéden vonza magához. Ugye az ölében hordozza. Ugye olyan jó képies kifejezés ez, amikor kisbárányt valaki felvesz az ölébe, mert látja, hogy még gyenge, nem tud járni, és esetleg sebesült meg, messzire kóborot kimerült, és ő szerette az ölébe vinni, hogy melegítse, hogy közel vonja magához. Ugye kit vesz az ember általában az ölébe? Kit ölel meg? Hát akit nagyon szeret, nem? Hát az ellenségünket nem ölelgetnénk, ugye, akit nem szeretünk. És az Isten ezzel kifejező, hogy mennyire akarlak benneteket, mennyire hordozni akarlak benneteket, mondja, hogy ölében hordozni. Az Isten így hív minket, így talál meg minket. Nem egy olyan Isten talál meg, aki fejünkre olvassa a hibáinkat, és azt mondja, ha meg nem térsz, akkor el fogsz veszni. Az Isten nem ilyen. Hogy ismeritek a 23. Zsoltát, ugye már majdnem kívülről is tudjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Ugye amikor megtalálja az Isten az embert, amikor ránk talált, akkor ő hogyan terelget utána a juhait? Ostorra? Ugye bottal, vasvillával? Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm.
Hüves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Asztalt tejtesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Ugyan szép képies kifejezés ez, de hogyha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az, hogy hüves legelőkön nyugtat engem, vagy csendes vizekhez terelget engem, ez mit jelent amúgy? Tudjuk, Dávid az költő volt. És olyan képies kifejezések. Mi az, hogy hüves legelőkön nyugtat engem, meg csendes vizekhez terelget engem, meg asztalt tejtesz nékem az én ellenségeim előtt? Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Azt mondja Dávid, az Úr az én pásztorom. Egy kicsit úgy hallatszik, mint az első parancsolat, hogy kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened. Dávid mit mond? Az Úr az én pásztorom. Dávid ugye király volt, emlékeztek? És mégiscsak ő egy unak számította magát. Az Isten az én pásztorom. Ki tudjuk mi ezt mondani úgy imádságban, vagy magunkban, lelkünkben, hogy az Úr az én pásztorom? Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor én hagyom, hogy engem füves legelőkre tereljen. Én elismerem, az Isten az Úr, és ő az életem ura, ő az életem pásztora, aki tudja, hogy nekem merre kell menni ezen az úton. Hogy én ezt elfogadom. Azt mondja, nem szükölködöm. Vagy ez arra vonatkozik, hogy most anyagilag nem szükölködik? Ugye az a régi kifejezés, hogy szükölködni, azt jelenti, hogy hiány szenvedni. Nagyon szegénynek lenni az ember. Éppen, hogy csak megélni, ugye, szükölködni. Azt mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Nyilván nem vonatkozik anyagi dolgokra is, de vonatkozik lelki dolgokra is. Az Isten megelégíti az embert, azt adja a lélek pásztora, oda terelgeti az embert, ami az ember lelkét elégíti meg. Ugye szokták ezt mondani, hogy nem a pénz kevésebb a világban, a jó szándék meg a szeretet. Nem? A pénz az sok van, csak valahogy a jó szándék az a pénz nem úgy mozgatja, hogy kellene, meg a szeretet. Úgyhogy nem a pénz kevés az emberek életében. Azt mondja János evangélium 10. fejezet 11. versében maga az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engemet is ismernek az enyém. Ugye ez a tökéletes kapcsolat, nem? Én ismerem őket, de ők is ismernek engem. És ők jó pásztornak ismerik a pásztort, nem rossz pásztornak. Amikor ilyen személyes viszonyba kerülünk az Istennel, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor az kicsoda, és amikor engem terelget ebbe az életbe, akkor az valóban jó dolog, és nekem az áldásomra válik. Ugye azt mondja, hogy nem szükölködöm, az első korintusi levél első fejezet 5. versében olvashatunk erről egy igét, hogy mit jelent gazdanak lenni, mert ha nem szükölködünk, ugye akkor végül is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Tudjuk jól az ismeret, mit jelent a Bibliában. Az nem azt jelenti pusztán, hogy én ismerem a igét, már elnöm, hogy Bibliát. A múltkor tanultuk, emlékeztet Zsuzsi, hogy mit mondtam múlt héten az ismeretről, hogy az ismeret meg a szeretet váltó fogalmak. Aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, ez azt mondja, hogy szeretem az Istent. Aki azt mondja, hogy szeret az Istent, azt mondja, hogy ismer az Istent. És azt mondja, ebben gazdagodtatok meg. Ezért mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Hüves legelőkön nyugtat engem. Mit jelent a hüves legelő? És azt mondja, hogy nyugtat. Van valami gondolatotok? Mi lehet a füves legelő? Csak tudjátok, az az érdekes az igében, hogy nagyon sokszor, ezt a, már majdnem kívülről tudjuk ezt a 23. Zsoltát, de elkezdünk gondolkozni, hogy kiderül, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez amúgy? Az Ezékiel 34. fejezet 31. versét, ha olvasom, talán akkor jobb, rögtön látjátok, hogy világosabb lesz ez a kérdés. Ti pedig az én juhai, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Azt mondja az Isten, hogy ti pedig az én juhaim, legelőim nyája vagytok. Tehát ebben az életben mind anyagilag, mind lelkileg, amit mi itt kapunk, az mind az Istené. Azt mondja, az én legelőim nyája vagytok. Mi ezen a földön élünk.
Amit itt ezen a földön kapunk, mondom anyagilag is, meg lelkileg is, az mind az Isten ajándéka. De amikor az Isten terelget minket, ugye, azt mondja, nyugtat engem a füves legelőkön, amikor az Isten tudja az életünkben, merre kell nekünk menni, ami nekünk ki az egy nyugalmat és békességet ad. Ő tudja, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok a dolgok, ahol nekünk valóban olyan táplálék jut, ami megnyugtatja az embert és megelégíti. Mi nagyon sok ötletünk lehetne különben, hogy hogyan érezzük ma is jól magunkat szerintem, azon ki, hogy itt ültök. Ugye? Biztos volna ötletünk, de az Isten tudja, mi az, ami minket megnyugtat. Mi az, ami igazán megelégít és táplálja az embert. Még egy igét szeretnék ehhez olvasni az 1. Timóteusi levél 4. fejezet 6. versében, hogy még világossábbá tegyük. Ezeket, ha elég adod az atyafiaknak, mondja Pál, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, mondja Timóteusnak, táplálkozva a hitnek és a jó tudománynak beszédével, amelyet követtél. Ugye mi az a füves legelő? Azt mondja, a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel. Azt mondja Dávid, hogy a te beszéded az nekem élet. Ha nem a te beszéded lett volna az én gyönyörűségem, mondja az egyik Zsoltában, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jézus maga mondta, ez az életnek beszédét tartott elő. Tehát amikor az ember úgymond az Istenhez, akkor nem csak anyagi vonatkozásban kell érteni, amikor úgymond legel az ő juhai, akkor az Isten beszédével táplálkozik, ami megelégíti, megnyugtatja és megerősíti. És mondhatnám, kövéré teszi, hogy a Biblia mondja, gazdaggá teszi. Csendes vizekhez terelget engem. Mi lehet a csendes víz? Nincs gondolatotok? Mi lehet? Micsoda? Hogyan terelgeti az Isten, a lélek pásztora, hogyan terelgeti a mi lelkünket csendes vizekhez? Ugye mondjátok, hogy a Szentlélek. Elolvasom Izsaiás igét a 44. fejezet 3. verséből. Mert vizet öntök a szomjúhúzóra, és a folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Itt az, hogy vizet öntök a szomjúhúzóra, kiöntöm a lelkemet. Hogyan tereget az Isten? Mi az a csendes víz, ugye? Az Istennek a lelke. De hogyan tud az Isten az ő saját lelkéhez terelgetni minket? Ez már kicsit nehezebb kérdés, ugye? Hogyan tud az Isten minket a lelke által jó irányba terelgetni? Hát ez az Isten titka. De tapasztaljuk. Amikor az Isten lelke valaki a munkálkodik, amikor érzi, hogy a belül az Isten lelke őt indítja, és készteti, és nyugtatja, és bátorítja, akkor az emberben valóban békesség van. Azt mondja, csendes vizekhez terelget engem. Az Isten lelke az mindig csendes, nem? Az nem harsogó. Az nem kiabál. Az mindig finoman, csendesen és tapintatosan szól az ember szívéhez. És az Isten ezt a munkát folyamatosan végzi. Mindig terelgette a mi lelkünket az Isten lelkéhez. Hogy engedjünk neki. Hogy csendesedjünk el. Hogy az ember, ugye tudjátok, mi az embernek a lelke? Áll sokszor tele van mindenfélével, feldúlva, indulattal, aggodalommal, kételyekkel, sokszor mindenféle haraggal, mindenféle méreggel, kétségeskedésekkel, az ember állandóan, mint valami mékes a lelki, felfordítva, és tele van mindenféle gonda, hogy most mi lesz, hogy lesz, mert az ember nagyon nehezen tud elcsendesedni. De az Isten ezt munkálja bennünk, hogy csendesedjetek el. Az Isten lelke meg tudja az embert fogni, és meg tudja erősíteni, és meg tudja elégíteni. Még egy igét felolvasnák ebben kapcsolatban. Ezt maga az Úr Jézus mondta a János Evangélium a 7. fejezet 37 és 39. versében. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja a lélekről, melyet verendők voltak az ő benne hívők. Mert még nem volt Szentlélek. Ugye itt egyértelműen azonosítja, hogy az az élő víz, az maga a Szentlélek. Ugye? Vagy a jelenésekén még olvasunk egy igét, ott a jelenésekén érdekes, ugye akik ismerik a jelenésekénjét, ott van olyan leírás, hogy az Isten trónjáról víz folyik ki, és az élet fájához folyik.
Ugye? És azt mondja, akik esznek az élet fájáról, azt mondja, azok ugye soha meg nem halnak és örülnek. És azt mondja, itt is így mondja a Jelenések 22.17-ben, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye az élet vize, az maga az Isten lelke. Mert minden az Isten lelke által él ezen a földön. Ugye emlékeztek a teremtéskor, mit mond a Szentírás? Hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ahol az Isten lelke megjelenik, ott van élet. Ahol nincs, ott azt az írás, hogy kiszáradt, elszáradt, meghalt. Vagy még Ezékielnél olvashatjátok, amikor ott egy látomás, hogy azt láttam, hogy egy kis folyó jött, aztán a folyó folyt, és aztán dagadt, belefolyt a tengerbe, és az egész földet beterítette a víz. Úgy azt is azt jelképezi, az Isten lelke az egész földön majd fog tudni munkálkodni. De azt mondja, aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Ingyen. Isten nem pénzzel adja az örök életet. Tudom, hogy vannak emberek, akik pénzzel árulják azt is, ugye? De az Isten azt mondja, aki akarja, aki csak akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Az Isten a szent lelkel bárkinek azt mondja, a Szentírás mérték nélkül adja is ingyen. Tovább így folytatódik a 23. Zsoltár. Míg ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Úgy az egy képies kifejezés, hogy a halál árnyékának a völgyében. Az azt jelenti, hogy az ember úgy él ezen a földön, hogy tudja, hogy meg fog halni, és az élete mindig veszélyben forog. Mert ki gondolja azt, hogy holnap még élni fog? Hát gondolni gondolhatjuk, csak az nem biztos. Ugye? Ez a föld a halál árnyékának a völgye. De hogyan folytatja? Nem félek a gonosztól. Mert te velem vagy. Azért milyen csodálatos dolog, nem tudom nektek mennyire volt ez az ember lelkének ilyen üdítő, hogy az Isten megmutatja azt, hogy ez az élet, ez a halál, ez nem végleges. Hogy az Isten, hogy egy keresztény embernek, egy megtért embernek, akiket az Isten megtalált, annak kinyílik ez az élet. Ugye az emberek élnek ebben a világban, és úgy élnek, hogy mindent ebbe kell belezsúfolni, mert meghalunk, aztán mindenek vége. Tehát még most kell élni, mert éljük ki az életet. Aztán úgyis már mindegy. Akkor megismertem az írás, nekem az egyik legnagyszerűbb dolog az volt, hogy az Isten mint kinyitott előttünk a végtelenség kapuját. Hogy nem lezáródik az embernek az élete, igazából itt kezdődik el az örök élet. Aki befogadják az élet vizét, amit az Isten ingyen ad, azt mondja, az örök élete buzgó víznek kurtfeje lesz ő benne, mondta a szamári asszonynak Jézus Krisztus. Örök életnek. És így tekint, és azért mondja Dávid, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én tudom, hogy az Isten vezet engem, és velem van, és örökre velem szeretne maradni. Azt mondja, a te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Ez érdekes párosítás, nem? Vesző meg bot. Hát most az Isten akkor hogyan lehet veszőben meg bottal vigasztalni? De a vesző az mit jelent a Bibliában? Ki tudja? Mire használták régen a veszőt? Nem arra, amit mi használjuk most, ugye, hogy megcsápoljuk a gyereket vele. Ugye a Bibliában a vesző az mindig azzal mértek. Ezért könyvben van, amikor megmért a templom, és veszőt húzta ki, vagy mérőzsinót, ugye, az mérésnek. A vesző az igazságos ítéletnek a jelképe. Tehát az Isten mivel tud minket vigasztalni? Hogy igazságosan ítéllek meg. Ez nem tudom, mennyire vigaszt, de gondoljatok bele, hogy sokszor emberek, ugye mondtam, elszomorodnak, úgy érzik, hogy ők elvesznek, hogy az Isten velük nem törődik, vagy ők olyan bűnösek, az Isten nem fogadja el, de az Isten mindig igazságosan ítél, és az Isten jól ismeri, mi van a lelkünkben, és csak ő érti, hogy mi van benne. És tudom, hogy ő megért bennem, és ő igazságosan tud megítélni. Mert az Istennek az igazságos ítéletében a szeretete is ott van. Ő nem oda dorgálja az orrunkkal, hogy na már neki mit csináltál? Megérti, hogy miért esünk bele valamibe. Ő igazságosan ítél. Ugye a bot azt meg tudjuk mi a Bibliában. Kit fenyít meg az Isten? Hát akit szeretne. Akit szeret az Úr, azt megdorgálja és megfenyíti. Mint az jó szülés a gyereket, nem? Nem azért van a fenekére, mert jaj, de gyűlöli, hanem pont az, hogy a rossztól egy kicsit eltávolítsa, és ne csinálja többet a rosszat. Az Isten szeret minket, és ezért megfenyít. Azért belátjuk mi is, ugye később, hogy is mondja Pál apostol, hogy jelenleg a fenyítés nem látszik őrendetesnek, de utólag a békesség gyümölcsével fizet.
Azért felnőtt fejjel mi is sokszor belátjuk, hogy azért jó volt, hogy a szüleink fenyítettek, nem? Talán többet kellett volna néha. Vagy nagyon pofont adni, ahogy szokták mondani, mert nem tettük volna azt a rosszat. Akkor az Isten hogyan vigasztal, hogyan erősít? Igazságosan ítél, szeretettel ítél, nem hányja a szemünkre, ő megért minket, és bizony néha megfenyíti az embert. Jelenleg nem látszik örvendetesnek sokszor. Nehéznek látszik, és az ember úgy gondolja, hogy ez, hát az Isten ezt miért engedte meg, szokták mondani. Nem, az Isten azért engedte, mert tudja, hogy javunkra fog válni elő vagy utóbb. Ugye asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Erre mi a gondolatotok? Nincsen? Hogy asztalt terítesz nékem? Emlékeztek, hogy hol volt asztal a Bibliában? Hol csináltak először asztalt? Kifejezetten asztalt kellett készíteni. A Szent Sátorban, nem? Ott volt egy jelkép, hogy egy asztalt kellett készíteni, ahol a kenyeret kellett rárakni, 7 kenyeret, azt hiszem. Úgy titták, hogy a kitett kenyerek asztal. Ugye? Azt mondja, az ellenségeim előtt. Az ellenség, mikor Dávid ellenséget mond, akkor sose úgy gondoljátok, hogy most nekem a másik ember az ellenségem. Mikor Dávid ellenséget mond, akkor ő a bűnmond ellenségenek. És ha az Isten asztalt tartatnék, az azt jelenti, hogy mintha táplálni akarna. Ugye az asztal mellé ki szokott leülni. Hát aki étkezni akar, ugye? Ott a Szent Sátorban mi volt az asztalon? Ugye a kenyér. És a kenyér mit jelképezett? Az Istennek az igéjét. Tehát akkor az Isten miért mondja Dávid, hogy nekem asztalt tartasz az én ellenségém előtt? Hogy amikor az ember érzi azt és látja azt, hogy a világ támad, hogy az én önzésem is támad, hogy a kívánságaim is támadnak. Az Isten rögtön mutatja, hogy az én beszédem, az én igém. Ha te azzal táplálkozol, akkor a te ellenségei sem tudnak legyőzni. Nem fognak tudni elvinni. És az Isten mikor nem akar asztalt teríteni? Az Isten mindig asztalt terít nekünk, nem? Ma is szombat van, Isten ma is asztalt terít nekünk, hogy ne csak a testünk eltörődjünk, hanem lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. És ő mindig nekünk asztalt terít. És az ellenség hol van amúgy? Hát nem a szomszéd az ellenségem. Az ellenségem bennem van. Ugye? Szoktam nektek mondani, amikor láttam a filmben, az ellenségünket mindig magunkban hordozzuk. Ugye? Azt nem hagyjuk kívül az ajtón. A saját önző természetünk, az mindig az ellenségünk. És a soha nem alszik. De azt mondja, hogy ő asztalt terít nékünk mindig. Együnk arról az asztalról. Az Isten beszéde az megelégít az embert, és segít abban neki, hogy az ellenségét le tudja győzni. Még ha ott is van mellette. Ugye befejezésül még azt mondja a befejező sorokban Dávid, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye ez a tökéletes bizalom az Istenben, nem? Azt mondja Dávid ilyen határozottan, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amikor nekünk is így kell az Istenhez imádkozni, hogy mi bízunk abban, hogy az Isten jósága, ami abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? És utánunk jön, és megkeres, és nem hányja a szemünkre. És az ő kegyelme, amely felemel minket, amely erőt ad nekünk, amely mindig megtart, amely bennünk bizalmat ébresz, hogy az Isten kegyelmes, elkövetted 100-szor, én megbocsájtom, gyere hozzám. De a kegyelme akar minket tisztítani minden önzéstől. És azok követnek engem. Ahogy járunk az életben, az Isten vezet, azt mondja, ez soha el nem marad mellőled. Talán nem mindig érezzük az Úr jóságát, amikor nehézségek érnek, ugye? Meg bajok támadnak. De azt mondja, mindig követnek. Mindig velük vannak. És azt mondja, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid beköltözött a Szentek Szentjébe? Vagy nem? Akkor hogyan lehet az Úr házában lakozni? És egy képies kifejezés. Ugye azt mondta az Úr Jézus első János levél, vagyis a János evangélium a 14. fejezet 20. versében, azon a napon megtudjátok majd ti,
hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem. Ugye, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hogyan lehet az Isten házában lakozni? Ha az Istenhez úgy menjük, hogy mi elrejtőzünk benne, hogy hagyjuk, hogy az Isten is bennünk lakozzon, mi pedig ő benne lakozunk. Az azt jelenti, hogy mi teljesen átadjuk a házunkat, vagy a Biblia az edényünket az Istennek, hogy ő használja fel, hogy ő lakozzon, hogy ő vegye birtokába, és mi is elrejtőzünk benne. Ugye az én képieskő, én ő bennük, és ők meg én bennem. Azt mondja, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, hát úgyis mondhatná, hogy örökké való ideig. Én kívánom, kedves gyülekezet, hogy fondoljuk meg ezeket a csodálatos igéket, és hagyjuk, hogy az Isten megtaláljon minket. És ha elkóboroltunk volna, mert elkóborolunk, akkor is, ha már megtalált, és nagyon sokszor elkóborolunk, mindig jusson eszünkbe, az Isten kegyelmes és jóságos Isten, hogy ő mindig keres minket, hogy ő soha nem mondta egyetlen egy juháról sem. Neki minden ember értékes, és minket azért hívott el, és embereket azért hívott el, Viktóriát is, meg minket is, hogy mi is pásztorok legyünk, hogy mi is keressük az eltévedt juhokat. Mert ugye most mondhatnám a másik példát, amikor Jézus mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ismertek azt a példát, azt hiszem, János 10. fejezetében. Ez egy másik óra lenne. Isten minket ezért hívott el, ami hálásunk az Istennek, hogy ő megtalált minket. Akkor hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy mi is keressük az elkóborolt juhokat. És hogyan kereshetjük az elkóborolt juhokat? Úgy, most a szombatiskán beszélgettük. Hogy hagyjuk, hogy a lélek pásztora terelgesse a mi életünket. És a mi életünk lesz bizonsága több embernek, hogy ők is keressék az Istent. És hagyják, hogy az Isten megragadja őket, és visszavigye anyájhoz, hogy ne vesztenek el. Mindenkinek kívánom, hogy engedjen annak a víznek, amit az Isten ingyen ad, és aki akarja, az vegye ingyen vizet, hogy örökké élhessünk az Isten országában. Ámen.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk, ahogy a programon is láthattuk, a szombat és a vasárnap története. Hát felmerülhet ez a kérdés, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával. Egyrészt azt mondhatom, hogy ez természetes folytatása az előző témánknak, amikor arról beszéltünk, hogy az illési reformáció és a negyedik parancsolat összefüggése. Ugye ez a cím és a múltkori előadásunk azzal foglalkozott, hogy Malakiás könyve legvégén, ami egyben az Ószövetség befejezése is, az Ószövetség legutolsó igéi, egy olyan kijelentést találunk, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, minek előtte eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát ez a rövid utalás az Ószövetség végén azt mutatja, hogy Jézus visszajövetele előtt hasonló elfeledkezés lesz a Teremtő Istenről, mint történt Illés próféta idején, és hasonlóképpen hangzik fel majd a reformációra való felhívás, mint amiért Illés is munkálkodott Izraelben az időszámításunk előtti 8. században. És láttuk, hogy ennek az illési proféciának megvan a párja az Új Szövetségben, hogy így fogalmazzak, mert azt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy közvetlen Jézus dicsőséges megjelenése előtt, majd, mintha az ég közepéről hirdetnék Isten angyalai, olyan erővel hangzik a föld lakosainak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És ugye ezt megállapítottuk a múltkor, hogy ennek a felhívásnak a vége a Teremtő tiszteletére való felszólítás szó szerinti idézett a negyedik parancsolatból. Mert ugye a 10 parancsolat negyedik parancsolata úgy, ahogy a Biblia eredeti szövegében van, az így hangzik, hogy 6 napon át munkálkodjál, illetve így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapra, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se szolgáló leányod, se senki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ugye mindenki ráismer szó szerinti idézetre. Tehát erre a parancsolatra az emberiség figyelme még egyszer ráirányítatik Jézus visszajövetele előtt a profécia szerint. Tehát miután erről beszéltünk a múltkor, most ez egy természetes folytatás, hogy akkor mi is van ezzel az elveszett vagy elfelejtett parancsolattal, hogy alakult ennek a története az évszázadok folyamán. De azért is helyes, hogy erről beszéljünk, mert itt ebben a teremben mi egy szombatünneplő közösség vagyunk, ezt azt hiszem minden kedves vendégünk tudja, és hát olykor azért számot adjunk róla, hogy vajon miért tesszük ezt a gyakorlatot, vagy miért folytatjuk ezt a gyakorlatot, miközben a kereszténység messze túlnyomó többsége nagyon kevés kivétellel a vasárnapot ünnepli meg heti istentiszteleti napként. Tehát ott van a kérdés, hogy hogyan felejtődött el ez a parancsolat, és persze az is, amit mond. Mert a múltkor fölhívtuk a figyelmet arra is, hogy milyen konkrét a parancsolat fogalmazása, amikor azt mondja, hogy 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Ugye, mert gondoljunk csak arra, hogy ebben benne van az, hogy az Isten a puszta szavával teremt, neki 6 nap ez elég volt. Tehát ez mindenféle kombinációt az evolúciós elmélet és a bibliai teremtéstan között kizár. És azt is kizárja azokat a modern nézeteket, amelyek a keresztény teológusok között is bőven találkozunk, amelyek úgy hangzanak, hogy hát Isten csak azért az ősok valahol ott egy evolúciós folyamat végén, vagy olyan nézetek, hogy hát tulajdonképpen Isten az anyagot teremtette az önfelülmúlás képességével, aztán már úgy minden megy a maga rendjén. Mert azt mondja, Isten nem csak valamit elindított, nem csak valamit teremtett, amiből aztán kibomlott a többi, hanem azt mondja, személyes tervezéssel, személyes munkálkodásával teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, az embert is. Tehát Istent egy abszolút teremtőnek mutatja be ez a parancsolat, és azt mondhatjuk, hogy mára elveszett ez a parancsolat nagy részt, de az is, amit mond. A kereszténység különböző ágazatai között alig találunk keresztényeket, akik Istent ilyen komolyan veszik, mint teremtőt, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ez valóság, és még az se azért, mert annyira volt szüksége, hanem csak azért, hogy az ember munka és pihenés rendjéhez személyes mintát, példát adjon.
és hogy minden az Isten tervezése és az Isten munkálkodása, minden tőle, mint teremtőtől és kivitelezőtől származik. Ilyen fajta Isten képpel alig találkozunk ma a keresztények széles tömegei körében. És hát a parancsolat maga pedig hogy veszett el? Ugye a Bibliában úgy van, ahogyan idéztem. Azért ez is érdekes, hogy Jóisten tényleg őrizte a Bibliát. Van Ézsaiás könyvében egy ilyen ige, ami nem csak Ézsaiás igéire vonatkozik, hanem a Biblia minden igéire, hogy keressétek majd ezeket az Úr könyvében, mert ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad. Szóval azért az egyház történelem folyamán akármennyi tényleg Isten ellenes irányzat volt, meg akármennyi vita, de arra senki sem merészkedett, hogy a Bibliába beleírjon, vagy onnit valamit kivegyen. Azért az, ami a Biblia elején van, meg a végén van, hogy semmi hozzá ne tegyetek, és semmit el ne vegyetek belőle, szóval azért az Isten maga őrizte, hogy az Biblia úgy van, ahogyan azt az Isten adta a proféták által. De a keresztények tömege nem a Bibliát olvassa közvetlenül, hanem a saját egyháza tanításának a kátélyát ismeri inkább. Ugye ilyen kérdés-felelet rövid összefoglalásban a keresztény hittételeket, és itt az a helyzet, ha a fő keresztény irányzatokat nézzük, akkor ugye a római katolikus kátékban ott korábban kimaradt a második parancsolat, most általában az első és a második parancsolat összevonása jellemző, és így ezért a negyedik parancsolatból harmadik lesz, de ez a kisebb baj lenne, hanem átalakul a szövege. A katolikus és protestáns kátékban vagy ez szerepel, hogy szenteld meg az Úrnak ünnepeit, vagy szenteld meg az Úrnapját. De ez a leghosszabb parancsolat, és ebből egy nagyon rövid parancsolat lett. Aztán a tizedik parancsolatnak pedig azért, hogy ki legyen a tíz, egy kettévágása történt meg, és kilencedik parancsolat lett abból, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és a tizedik ennek a folytatása, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Szóval tényleg azt kell mondanunk, hogy egy nagyon nagy fölforgatás érte ezzel a tíz parancsolatot, mert úgy tűnik, mintha Isten logikátlan lenne, mert azt mindenki hallja, hogy az miért lenne egy külön parancsolat, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és világos, hogy a tizedik az egy felsorolás, mert így ér véget se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát teljesen önkényes volt ennek a kettévágása, hogy ki legyen a tíz. És az is világos, hogy a negyedik parancsolatból mi minden érték maradt ki. Kimaradt például az, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végez minden dolgot, hogy a munka erkölcsi törvény is az Isten erkölcsi törvénye. Fontos dolog. Nagy baj az, hogy kimarad a 10 parancsolatból. Ez az Isten erkölcsi törvénye. Nem akarok messzire menni, de azt mondhatnám, hogy ha az úgynevezett keresztény világ ezt komolyan venné, még gazdasági vonatkozásban is, mert most annyit beszélnek ugye keresztény államról, meg keresztény eszmékre épített államról, ha komolyan vennénk a 10 parancsolatot, azzal a kötelezettséggel járni, hogy embereknek munkát is kell biztosítani, és nem csak a profitra menni, mert az Isten 10 parancsolata szerint a munka erkölcsi kötelesség. És még az is kimarad belőle, hogy ki az egész törvénynek a szerzője. Mert egyedül a 10 parancsolatban van megnevezve, hogy az, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hát tehát ez adja meg a legnagyobb tekintélyt a törvénynek, hogy ez a teremtő törvénye. Nem emberek találmánya, nem vallási kreáció, hanem ez a teremtő Istennek a törvénye. Tehát ennyire megváltozott. Az evangélikus kátékban úgy sem történt meg a megváltoztatás, hogy luteránus kátékban, ugyanúgy maradt, mint a római katolikus kátékban. A református kátékban ott helyére került. Ott úgy van a 10 parancsolat szövege, ahogy a Bibliában pontosan. De azért a gyakorlat ott is ettől eltérő, mint általában az egész kereszténységben. Tehát azt kell mondanunk, hogy szinte önmagában is érdekes ez a kérdés, még a malakiási proféciától függetlenül is, vagy attól függetlenül is, hogy most itt éppen egy ilyen közösségben beszélünk erről, amely szombatot ünnepel, mert az embernek azért szöget üt a fejébe, hogy hogy veszhetett el így egy parancsolat, holott a kereszténység azt osztatlanul vallja, hogy a 10 parancsolat örök érvényű. Ebben nincs vita. Ugye Amerikában vannak ezek a fundamentalista keresztény mozgalmak, és talán mások is olvasták újságban, hogy mindig ilyen akciókat próbálnak megvalósítani, hogy kitegyék bíróságoknál a 10 parancsolatot. Szóval ez minden igazságnak az alapja. De hát akkor hogy lehet, hogy egy parancsolata nem érvényes, ennyire meg lehet változtatni, és mégis azt mondjuk, hogy ez egész örök érvényű. És az az érdekes, hogy a 10 parancsolat, ugye a Bibliának az az egyetlen része, amit Isten nem egyszerűen csak profétákra bízott, hanem úgy olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy 3-szorosan adott neki tekintélyt, mert a Sínai hegynél a saját szavával hirdette ki a népnek,
Ugye azt olvassuk, hogy fenséges természeti jelenségek közepette, mert arra a rabszolgaságból szabadult népnek szüksége is volt, hogy az Isten nagyságát így is érzékelje, és ott hangzott, zengett nekik az Isten szavával a 10 parancsolat. Aztán Isten maga írta a kőtáblákra 2-7-szer is, ugye, a 10 parancsolatot, és az úgynevezett szövetségládában, a szentek szentjében, a templom legszentebb helyén kellett elhelyezni. És mégis pont ez a kiemelt rész, amit Isten ennyire, hogy így mondjam, a saját kezeírásával akart átadni az embereknek, pont ebben történt ez a változás. Én azt hiszem, hogy azt megérthetjük ebből a dologból, hogy itt nem csak embereknek a tévedéséről van szó, vagy embereknek a merészségéről, hanem egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez a bizonyos nagy ősellenség, akiről azt mondja a Biblia, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, és az Isten is az ember ellensége. Itt valami, ez a negatív természet feletti hatalomnak volt nagyon útjában ez a parancsolat, és nem nehéz kitalálnunk, hogy miért. Hát azért, mert ez hirdeti minden Isten tisztelet alapját, azt, hogy az Isten egy abszolút teremtő. És hogy az emberek ma olyan felszínesen viszonyulnak az Isten gondolatához, abban nagy része van annak, hogy ez a parancsolat ma már nem hirdeti azt, hogy Isten egy abszolút teremtő, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát nézzük meg akkor, hogy tulajdonképpen mi is történt ezzel a parancsolattal. Hogy történhetett egy ilyen óriási önellentmondás a kereszténységen belül, hogy örök érvényű a 10 parancsolat, és itt mégsem úgy van, még a szövege sem az egyházi tanításokban, a gyakorlata sem úgy van, ahogyan a 10 parancsolatban. Hát erről már a múlt alkalommal volt szó, ez nagyon egyértelmű, hogy Jézus és az apostolok szombatot ünnepeltek. Hiszen semmi nem is volt, ami a Krisztus eljövetelével, vagy az Ószövetség új szövetségre váltásával érintette volna ezt a parancsolatot, illetve ennek a megtartását. Hiszen gondoljunk mindannyian arra, hogy ez még a teremtéskor adatott, amikor még az embernek, az egyetemes emberiségnek, amikor nem volt zsidó nép sehol. Ugye, ahogy Jézus maga is mondta földi életében, hogy a szombat az emberét lett. És a teremtő lett az ember megváltója. Az egész Biblia azt vallja, az egész új szövetség, hogy az Atya mindent Krisztus által teremtett, hogy Krisztus a teremtés közvetlen megvalósítója. Hát ezért is mondhatta Jézus, hogy ő a szombat ura, hiszen ő volt az, aki megnyugodott, ő volt az, aki elrendelte, mert ő volt a teremtés közvetlen megvalósítója. Tehát az égvilágon semmi nem volt ebben a parancsolatban, aminek meg kellett volna változni a Messiás eljövetelével, vagy a helyettes áldozatával, vagy a feltámadásával, vagy azzal, hogy az Ószövetség helyét felváltotta az Új Szövetség. Emlékszünk rá, hogy idéztük, a Biblia följegyzi nem csak azt, hogy Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, hanem azt is, hogy egy nagyon fontos meghagyatkozást adott tanítványainak, előre utalva a zsidó-római háborúra, amit ugye Jézus világosan látott és előre megjövendőlt, hogy ők imádkozzanak, hogy a futásuk ne télen legyen se szombatnapon, amikor menekülniük kell a városból. És ez már időszámítás után 66, amikor ez valóban bekövetkezett. Tehát Jézus tanítványai szívükre vették ezt, tudjuk, hogy ki is menekültek a városból Jézus szava szerint, de hát ahányszor imádkoztak a menekülésükért, annyiszor emlékeztek a szombatra is, mert Jézus azt mondta, hogy imádkozzanak, hogy se télre, se szombatnapra ne essen az ő menekülésük, az ő futásuk ideje. És ugyanezt láttuk, hogy az apostolok Pál is a szombatnap, a pogányok között is igehirdetés, istentisztelet napja volt számára. Akkor tehát hol találhatjuk meg a fonal végét, amikor a parancsolat körül valami megváltozni kezdett? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, a vasárnapnak az eredete az tényleg hagyomány, de egy nagyon régi apostoli hagyomány. És ebben van igazság, hogy nagyon korai időkben kezdett megjelenni a vasárnap ünneplés. De rögtön szeretném kimondani, hogy nem úgy, hogy a szombat helyett, vagy a szombat ellenében, hanem úgy tűnik, hogy először csak mint egy ilyen ártatlan buzgósági gyakorlat, hogy a ifja Plinius, a római helytartó, a bitiniai római helytartó, akinek fönnmaradtak ugye a császárral való levelezései, 110 körül ír a keresztényekről, és azt írja legalábbis a bitiniai keresztényeknek, tehát a mai Törökország vagy Kis-Ázsia területén lévő keresztényeknek szokásuk volt, hogy hajnalban himnuszokat énekeljenek Krisztus tiszteletére. Ez valószínűleg vasárnap hajnalra utal, Krisztus feltámadása tiszteletére. Néhány nyomot találunk a második században, harmadik században, hogy kezd a vasárnap ünneplés
terjedni vagy megjelenni. Ennek az indítéka a keresztények között főleg az volt, hogy elkülönüljenek a zsidóságtól. Ugye nagyon keserű ellenségeskedés volt ezekben az első időkben a zsidóság és a kereszténység között. A keresztények Jézust messiásnak hirdették, a zsidóság nem fogadta el Jézust messiásnak, és nagyon heves volt az ellenségeskedés, és volt egy ilyen indíték, hogy elkülönülni a zsidóságtól azzal, hogy a zsidóságot messziről meg lehetett ismerni, feltűnő ismertető jelük volt a szombatünneplés, akkor a keresztények tegyék az ünnepnapot másra. De feltenném azt a kérdést, hogy ha akármilyen régi apostoli hagyomány a vasárnap ünneplés, és például nagyon kevés a nyom, hogy nincs szó róla, egy pillanatig sincs szó róla, hogy általános lett volna, vagy kiszorította volna szombatünneplést az első századokban, de korán megjelentek nyomok. Akkor ez érv lehetne amellett, vagy helyes lenne ezért ezen az alapon ezt a változást elfogadni? Itt szeretnék hivatkozni Krisztus szavára. Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében olvassuk, és ez egy igen komoly ige, és nagyon egyértelmű. Azt mondta Jézus, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Még egyszer elmondom, ugye ezt nem lehet félreérteni. Máté evangélium a 15. fejezete 9. verse. És az eredeti szöveg összefüggésében arról van szó, hogy már Jézus korában a rabbik is rengeteg emberi rendelést vezettek be. Ugye a Jézus korabeli ószövetségi egyházon belül is. És Jézus így mondta határozottan, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Szeretnék egy érdekes példát is mutatni arra, hogy a hagyomány az mennyire nem megbízható, soha nem megbízható. Hiszen Isten azért is foglalta írásba, és azért is őrizte az ihletett írást a Szentlélek által különleges módon, hogy az embereknek ott legyen az igazság mérték, az Isten beszéde, mint az igazság mindenkori mércéje, mert különben itt van a világ fejedelme, az Isten és ember ellensége, az ember rendkívül témedő, és a hagyományon át egészen Isten ellenes és egészen téves tanítások szűrődhetnek be. Tehát ez a példa, amit szeretnék mutatni, ez János evangélium a 21. fejezete. János evangélium a 21. fejezetéből idézek egy mondatot, hogy a hagyomány természetét szemléltessük. János evangélium a 21. fejezetében azt olvassuk a 22. és 23. versben, ugye, hogy mikor Jézus feltámadása után találkozik tanítványaival, akkor tett egy kijelentést Péter sorsáról. És Péter akkor rákérdezett Jánosra, aki szintén ott volt, hogy ő pedig mint lészen. És akkor olvasom a 22. és a 23. verset. Mondanék Jézus, mármint Péternek, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá, te kövess engem. Kiment azért te beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá. Tehát Jézus mondott valamit Péternek, Jánosra vonatkozóan, hogy ha akarom, hogy megmaradjon, addig eljövök, te ezzel ne foglalkozz, te kövess engem. De már mi ment ki a keresztény gyülekezetekbe? Hogy Jézus azt mondta Jánosról, hogy ő nem fog meghalni, amíg visszatér. Abszolút téves volt, abszolút téves. Úgyhogy János maga kijavítja, a János evangélium a század vége felé íródott, a többi evangélium után, tehát késő időben, és János maga kijavítja, hogy nehogy ez a tévedés elterjedjen, mint egy hagyomány, hogy ő nem fog meghalni, amíg Jézus visszajön, mert Jézus nem ezt mondta. És igazából ez a profécia csak arra vonatkozott, hogy János késő idős korában Pátmos szigetén látomásban látta az emberi történelem további folyamát a Jézus eljövetelével bezárólag, ilyen értelemben látta az eljövendő Isten országát, de János meghalt. 100 után nem sokkal Efézusban temették el, tehát nem volt szó, nem ígért Jézus ilyet, hogy ő élni fog addig, amíg ő visszatér. Tehát láthatjuk, a hagyomány az ilyen könnyen születik, ilyen könnyen torzul, és ilyen könnyen vezethetett volna be egy végzetes félreértést, ha az apostol helyre nem teszi, hogy Jézus olyan hamar el fog jönni, hogy még János is meg fogja élni. Vagy Jánossal valami természetfeletti dolog történik, hogy ő úgy fog élni, ki tudja mennyit, mint valamikor még az emberi történelem kezdetén hosszú életűek voltak az emberek. Tehát ennyire megbízhatatlan a hagyomány. Ez egy ékes példája annak, hogy Jánosnak már ki kellett javítani a róla szóló téves hagyományt, ami megtévesztett volna a keresztényeket. És akkor tehát hol történt azért mégis a radikálisabb változás?
Ha kezdett is megjelenni a korai időkben egy itt-ott vasárnap ünneplés, a döntő áttörés a IV. Században volt. Ugye nekünk ma már olyan természetes, hogy minden országban van egy heti ünnepnap, egy munkaszünnap, de nagyon kevesen tudják, hogy az első ilyen irányú törvény az 321-ben született, amikor Konstantin római császár elrendelte, hogy a vasárnap pedig munkaszünnap legyen, és az is jellemző, hogy a törvény szövege pontosan hogy szólt, hogy a latinul természetesen így hangzott, hogy minden római, így kezdődött, minden római állampolgár nyugodjék a nap tiszteletre méltó napján. És hogy ne végezzenek a városokban munkát, de ott volt a megengedés, hogyha azért a vidékiek, mezőgazdasági munkásoknak mostan a kedvező idő, ők dolgozhatnak ezen a napon is. Ebben az időben már nem a zsidóktól való elkülönülés volt a döntő kérdés, hanem ahogyan a törvény szövege is szól, hogy a kereszténység hogy legyen egy egységesítő tényező a birodalomban lévő pogány vallások mellett, ugye most már kezdett kedvezményezett vallás, majd államvallás lenni, és hogy legyen egy egységesítő tényezővé a birodalom sokféle népe és sokféle vallása között. Ugye ez volt a császári óhaj, hogy ő szabadságot adott a keresztényeknek, de a keresztények pedig segítsék a birodalom egységét elő. És ez egész biztos, hogy ez a 321-es törvény nem történt a keresztényekkel való konzultáció és a keresztényekkel való megegyezés nélkül. Mert ekkor már nagyon ott voltak a császári trón mellett a kereszténység vezetői és keresztény teológusok. De mivel a birodalomban lévő népek többsége még a napkultuszt követte, többnyire a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a tiszteletét, ezért még a törvény így szólt, hogy a nap tiszteletre méltó napján. De gondolom, nem sokból tart egyikünknek se észrevenni, hogy még a mai napig is ott van ez, hogy ez eredetileg a Napisten napja volt a vasárnap nevében számos nyelvben. Mert Sunday, ugye, az a napnak a napja. A Zontág, az is a napnak a napja. És a svéd Zöndág is. Tehát ezek még mindig őrzik azt, hogy ez eredetileg a Napistennek a napja volt. És van egy érdekes nyom, hogy Eusebiosz volt, nevezik az első keresztény történetírónak, ő Konstantin közvetlen környezetében élt, és írta meg az első keresztény egyház történetet, és őnála már megtaláljuk azt az érvelést, hogy hát a keresztények hogyan is ünnepeljenek vasárnapot, azt mondja, a mi napunk Krisztus, ő a világ világosság, a keresztények napja Krisztus, és ő vasárnap támad föl. Hát akkor a keresztények is ünnepeljék a napnak a napját egy keresztény értelmezésben, hogy Krisztus a világ világossága, ő a mi napunk, ő ezen a napon támad fel, ünnepeljünk tehát vasárnapot. Tehát itt a császári igény, hogy egységesíteni a birodalom népeit, és a kereszténységből egy befogadó vallást tenni, amely ki tud egyezni a birodalom pogány vallásaival, ez volt a döntő indíték, amikor megtörtént azután a radikális változtatás, és minden módon igyekeztek szorgalmazni, hogy a kereszténység átálljon a vasárnap megünneplésére. Szeretnék néhány sort olvasni. Második János Pál pápa 1998-ban kiadott Dies Domini című enciklikájából, ugye az Úr napja, ez 1998-ban jelent meg egy terjedelmes enciklika, ami ezt az egész kérdést tárgyalja, és ebből szeretnék felolvasni kis részeket, hogy lássuk, hogy történetileg azt kell mondanom, teljesen pontosan szól az enciklika arról, hogy hogyan is történt a szombatról vasárnapra való áttárás. Azt írja, a keresztények, amikor fölfogták a Krisztus által megkezdett új és végső idő eredetiségét, a szombat utáni első napot tették ünnepnappá, mert azon történt az Úr feltámadása. Felteszem azt a kérdést, hogy van itt valami igei indokolás, vagy próbálja beállítani a pápai enciklik azt, hogy ez a Bibliából származik, vagy Krisztus rendeléséből származik? Egyáltalán nem, teljesen nyíltan azt mondja, a keresztények a szombat utáni első napot tették ünnepnappá. Tehát ez kimondja, hogy emberi rendelkezés volt. Olvasok egy másik részletet, azt írja, az apostolok, különösen Szent Pál továbbra is eljártak a zsinagógába, hogy a proféták minden szombaton olvasott szavait magyarázva hirdessék Jézus Krisztust. Egyes közösségekben megfigyelhető a szombat megtartása a vasárnap ünneplésével együtt. Aztán később ezt írja.
Voltak olyan keresztény közösségek is, amelyek a szombatot és a vasárnapot úgy tartották meg, mint testvérnapokat. Tehát utal arra, hogy a szombat ünneplése, még a vasárnap bevezetése után is, mint egy párhuzamos ünneplés, sok helyen és sokfelé megmaradt. Tehát ez is dokumentum annak, hogy eredetileg ezt a napot ünnepelték a keresztények, is fennmaradt. Azután ezt írja, egy bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat, hogy tegye keresztényé a vasárnap számára a dies solis, a napnapja elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelölték a napot, és még a mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és ezáltal a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Hogy érdekes ez az érvelés? Tehát azt mondja, hogy a bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat. Tehát elismeri, hogy ez az egyház rendelése. Egy pillanatig sem vitatja, hogy ez dies solis, a napnak a napja eredetileg. És hogy így vonták el a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól. Hát megkérdezem, hogyha a kereszténység megőriztett volna az eredeti eszmét, hogy ott arról van, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát, hogy így mondjuk, ne egy ilyen fogással vonjuk el őket a pogány kultuszoktól, mert nincs meggyőződés, nincs gondolkozásmód megváltozása, nincs önkéntesség. Hanem hát annak az előmozdítása, hogy emberek megtérés nélkül, ténylegesen gondolkozásmódjuk megváltozása nélkül, önkéntesség nélkül, egyszerűen, hogy így mondjam, beterelteszenek a most már államegyházzá lett kereszténységbe. Ennek a nyílt elismerése ez. Azután ezt írja, a harmadik század elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett. Tehát mit mond ki, először ez egy spontán gyakorlat volt, nincs itt szó isteni rendelésről, egy pillanatig sem, és ebből jogilag szentesített törvény lett. Aztán még egyet olvasok, és ez az utolsó ebből. A keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. Ez talán a legdöntőbb mondat, még egyszer elolvasom, a keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, följogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék föltámadás napjára. Megkérdezem, feljogosítva érezheti magát ember arra, hogy az Isten ujjával írt tisztparancsolatot áttegye máshová, vagy szövegét megcsonkítsa? Ugye ezt olyan természetes logikával mindjárt érezzük, hogy keresztények feljogosítva, vagy egyház feljogosítva érzi magát, hogy egy teljesen szubjektív dolog is, hogy ő följogosítva érzi magát, nincs szó arra, hogy bárki jogosítványt adott erre, feljogosítva érzi magát, hogy egyszerűen áttegye az Isten ujjával írt rendelést, máshova is megváltoztassa annak a tartalmát is. Tehát ismétlem, nincs semmi olyan érvelés, legalábbis a hatalmas római katolikus kereszténységben semmi olyan érvelés, hogy ez isteni rendelés lenne. Teljesen elismert, hogy ez egy spontán gyakorlatként kezdődött. Teljesen elismert az, amikor a kereszténység államegyházzá alakult, akkor történt, akkor feljogosítva érezték magukat a keresztények, illetve az bölcs lelki pásztori megfontolás a napnapját átalakította úgy, hogy az a Krisztusnak, mint a keresztények napjának a napja legyen. Szeretnék még idézni még egy dokumentumot, hogy nem érték be annyival természetesen, hogy megszületett a római törvény, hogy most az állami ünnepnap a vasárnap, és a keresztény teológusok kezdték ezt megmagyarázni, hogy hát a Krisztus a keresztények napja ekkor támad fel, és ezért ünnepeljük, hanem törvények is születtek, egyházi törvények a szombat ünneplők ellen. Megindult a támadás is azok ellen, akik még kitartottak volna a szombat ünneplés mellett. A laodiceai zsinat 360 körül volt, valószínűleg 364-ben, tehát ugye a konstantinopoli fordulat utáni időben vagyunk, és a 321-es törvény után, és ennek a zsinatnak a 16. cikkeje így szól. Szombatonként a templomban evangéliumokat és más szentíratokat kell felolvasni. A 24. cikkeje viszont így. A keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat,
és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények, inkább az Úr napján őrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokások követésén érik őket, legyenek kiközösítve Krisztus színe előtt. Tehát ez nagyon érdekes, ez a két cikkeje a laodiceai zsinatnak, mert az egyik azt mondta, hogy még mindig kiirthatatlan volt a szombatünneplés, még mindig volt a templomban valamilyen felolvasás, mert még az mindig gyakorlatban volt, de a másik oldalon már kötelezik a keresztényeket, hogy ne tartsanak munkaszünetet ezen, és ha tartanak munkaszünetet, ha lehetséges, itt már kezdettől fogva ott volt egy engedmény, nem úgy, ahogy az Isten parancsolata mondta, hogy semmi dolgot ne tégy azon, hanem teljesen szenteld az Istennek, hanem ha lehetséges, akkor a keresztények inkább az Úr napján ne dolgozzanak, és aztán jön a kemény szankció, hogy akiket mégis úgy érik, rajta kapják, hogy pihenő napot tartanak a régi negyedik parancsolat szerint, azok Krisztus nevében, másik fordítás szerint Krisztus nevében legyenek kiközösítve. De tehát itt láthatjuk, hogy milyen módon történt a szombatnak a kiszorítása és a vasárnapnak a szentesítése. Na és mi történt ezután ezzel a parancsolattal? Hát természetesen felejtődött el, de az az érdekes, hogy egészen nem tűnt el. Például a 6. században egy híres keresztény misszionárus Kolumba, talán hallottuk a nevét, aki Jóna szigetén, egy nagyon skót partok közelében, egy nagyon fontos misszió központot létesített, és itt az európai pogányság térítésén fáradozott. Ez a Kolumba egyértelműen szombatot ünnepelt, erre mutatnak bizonyos momentumok az életéből. Nagyon istenfélő ember volt. Azután a valdensek, akikről korábban szó esett, ugye, akik a konstantinuszi fordulat után visszavonultak a magas alpesi völgyekbe, hogy a kereszténységüket az ősi apostoli formában őrizzék meg, és aztán egész Európában létesültek valdens közösségek a középkorban, ezeknek az egyes csoportjai szintén szombatot ünnepeltek. Ezt egyes inkvizíciós jegyzőkönyvekből lehet megtudni, hogy az egyik vádpont egyes csoportok ellen a szombatünneplésük volt, és ez is volt az elítéltetésük egyik oka. Azután voltak olyan elszigetelt keresztény egyházak, amelyek a kereszténység egészétől elkülönülve éltek évszázadokon át, és itt is megmaradt a szombatünneplés gyakorlata. Az egyik ezek közül az etióp kereszténység volt. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy keletkezett az etióp kereszténység, talán az a Szerecsen Komornyik a kezdete, ugye, akiről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Minden esetre van egy érdekes dokumentum, hogy amikor a portugálok, ugye Abesszíniába vagy Etiópiába beléptek a 16. században, akkor 1534-ben sor került arra, hogy az etióp királynak a követe portugál udvarban megjelent, ugye kapcsolat létesült a portugálok és az etiópok között, és a lisszaboni királyi udvarban a következő kitvallást tette, hogy az etióp keresztények mit ünnepelnek. Olvasom szó szerint. Mivel Isten, miután bevégezte a világ teremtését, megnyugodott, ezt a napot Isten szentnek neveztette el. Tehát nem ünnepelni azon nagy tisztelettel és odaadással, igencsak ellenkezik Isten akaratával és előírásával, mivel az ég és a föld előbb elmúlik, mint az ő szava. És főleg, mivel Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Így aztán nem a zsidókat utánozzuk, hanem Krisztus és apostolai iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot. Így hangzott az etióp király követének a nyilatkozata a lisszaboni portugál királyi udvarban, de utána hozzátette, az úrnapját is megünnepeljük, ahogy minden más keresztény is teszi Krisztus feltámadásának emlékezetére. Tehát beszivárgott a szombatünneplés, vagy a vasárnapünneplés is az etiópokhoz is, de a vasárnapünneplés volt a mellékes a szombathoz képest, ugye, ahogy a keresztények teszik, mert azt is megünnepeljük Krisztus feltámadására, de a szombatról beszélt hosszan, hogy azt Krisztus nem változtatta meg, és mi Krisztus és apostola iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot, mondta. Aztán volt egy másik csoportja a keresztényeknek, a kelet-indiai örmények. Azok között is fennmaradt a szombatünneplés hosszú-hosszú évszázadokon át. És akkor most már nagyon érdekes lehet számunkra, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején. Hiszen a 16. századi reformáció kimondta ezt a jelmondatot, hogy szól a szkriptúra, egyedül az írás.
és a nagy harc a katolikus egyházzal, a középkori egyházzal pont ott alakult ki, hogy most a hagyomány és az írás, vagy csak az írás. És a hagyomány az nem fogadható el isteni kinyilatkoztatásnak. Hát azt kell mondanunk, hogy a reformátorok nagyon közel jártak ahhoz, hogy ezt is felismerjék, de akkora harcba került nekik. Magának csak az egyedül a szentírás elvnek a helyretétele, meg hogy nem érdemszerző cselekedetekből van az üdvösség, hanem ingyen kegyelemből, Krisztusból való hit által, hogy ezek lekötötték minden energiájukat. És azt mondhatjuk, hogy mivel ők harcoltak az rengeteg egyházi előírás és rengeteg egyházi ünnep ellen, amelyeket a középkori egyház gyakorolt, és amelyeket mind üdvösségszerzőnek kellett tekinteni, illetve abszolút engedelmesség, kötelessége társult hozzájuk, ők a szombatot besorolták oda, hogy ez ünnepkérdés, és ők nem akartak formális ünnepkérdésekkel fennakadni, hanem a döntő dolgokat helyre tenni. És azt sem látták át, hogy ez nem egyszerűen ószövetségi rendelés, hanem örök érvényű isteni törvény. Ezért a reformátorokat egyáltalán nem hibáztathatjuk, mert óriási küzdelemben voltak, és hogy nem tudtak ők többet lépni, mint két nagy sziklatömböt a helyére tenni, a sola scriptura elvet, meg a hitáltali megigazulást, ezen nem csodálkozhatunk. De azért mondtam, hogy nagyon közel voltak mégis ahhoz, hogy ezt is felismerjék, mert olvasnék egy-két részletet az ágostai hitvallásból, vagy augsburgi hitvallásból, hogy ez az evangélikus egyház fő hitvallása, és ezt 1530-ban Augsburgban a császár és a rendek előtt ünnepélyesen felolvasták. Melanchthon Fülöp fogalmazta, Luther és a protestáns városok fejedelmei aláírták. Így olvasom. Iszonyú nagy viták folytak a törvény megváltozásáról, az új törvény szertartásairól és a szombatnap megváltoztatásáról. Tehát leír, itt a dokumentuma, hogy folytak iszonyú nagy viták, írja erről a kérdésről, és milyen értelemben. Másik részletet idézek, ezt írja, vita folyik arról, joguk van-e hozzá a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be az egyházba, és törvényeket hozzanak ételek, ünnepek, stb. Dolgában. Megemlítik, itt ugye a katolikus félre utal, megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma, állítják, hogy még a 10 parancsolat egyike alól is feloldott. Tehát ez volt az egyik fő érvelése a katolikus félnek a protestánsokkal szemben, ezért mondja, egy példát se hánytorgattak annyit, mint hogyha a 10 parancsolatot megváltoztathatta az egyház, akkor igenis van joga az egyháznak elrendelni dolgokat és rendeléseket hozni az egyházban. Itt olvasom egy másik könyvből, idézem, hogy Eck, Luthernak a vita partnere, ő is azt mondta, az egyház hatalma az írások felett kitűnik abból a tényből, hogy az egyház a néki adatott teljhatalomnál fogva megváltoztatta az írás bizonyos utasításait. A vasárnap elfoglalta a szombat helyét a szombat parancsa ellenére. Ugye a római katolikus felfogás szerint az egyház Krisztus helyettese, és mindazzal a teljhatalommal rendelkezik, ami Krisztust megilleti. Még a 10 parancsolatot is megváltoztatja. Ez volt a középkori egyház erős érvelése. Aztán Gasparo del Fosso, Reggio-nak az érseke, a tridenti zsinatot megnyitó beszédében, tehát nagyon nevezetes beszéd, a tridenti vagy trentói zsinat megnyitásán, 1562-ben ezt mondta a beszédében, nem de az egyház tette a vasárnapot a szombat helyére, amelyet maga Isten alapított. Tehát itt ez úgy jelent meg, mint egy jelvénye, vagy egy momentuma annak, hogy az egyháznak teljhatalma van isteni rendelést megváltoztatni. És akkor idézem az ágostai hitvallásból, hogy amikor elmondja, hogy mennyit hánytorgatják ezt a példát, és azt mondják, bizony nagy az egyház hatalma, hogy a 10 parancsolat egyike alól is feloldott, akkor így folytatja, de a mieink ebben a kérdésben azt tanítják, a püspököknek, mint az előbb is bizonyítottuk, nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el valamit. Ezért mondom, hogy közel voltak, már csak le kellett volna vonni a gyakorlati következtetést. Még egy másik mondatot olvasok az ágostai hitvallás apológiájából.
Ugye itt arról van szó, hogy mennyi változáson mentek át bizonyos egyházi rendelések, és akkor azt mondja, ha isteni rendelés lett volna ezeknek az alapja, akkor nem lett volna szabad őket megváltoztatni emberi tekintély alapján. Tehát itt is kimondja az elvet, hogy aminek isteni rendelés az alapja, az emberi tekintély alapján nem szabad megváltoztatni. Tehát azt mondhatom, hogy az elvet kristálytisztán kimondták, csak a gyakorlati következtetés levonása maradt el. Azért minden esetre voltak a 16. századi reformátorok között is, akik ezt látták, és akik ezt kimondták. Például Tyndale-nek, az angliai mártír biblia fordítónak a hűséges munkatársa John Fries, ő 1530-ban halt mártír halált, Tyndale-hez hasonlóan, és ő a szó szerint a következőket mondta erről a szombat kérdésről. Tehát Tyndale közvetlen munkatársa. Isten szava nem támogat minket, sőt, inkább elmarasztal, hiszen nem ünnepeljük meg úgy a hetedik napot, ahogyan a zsidók, hanem az elsőt tartjuk, amire nézve Isten törvénye nem ad parancsot. Tehát azért akadt a reformátorok között, aki ebben a kérdésben is nagyon egyértelműen állást foglalt. És azután azt mondhatjuk, hogy a későbbiekben Európa számos helyén voltak foltokban szombatünneplő csoportok a reformáció után, akik azért meglépték ezt a lépést. Hát az egyik minket is érint, az úgynevezett erdélyi szombatosok. Ugye Dávid Ferenc, ő ugyan antitrinitárius volt, ami bibliailag nem helyes nézet, de a helytelen nézete mellett másrészt viszont a szombat érvényességét azt felismerte. És utána Erdélyben létesültek szombatos közösségek. Ezeknek egy része a későbbiekben a zsidósághoz csatlakozott, hogy az üldözéseket, mert a zsidóknak volt vallásszabadságuk, hogy az üldözéseket kikerüljék, de még 1892-ben is, amikor egy Konrádi nevű advent mozgalomhoz tartozó lelkész ott járt, még mindig volt 5 család, akik keresztényekként ünnepeltek szombatot Bözödújfalu nevű erdélyi községben. Tehát ott is volt ennek hagyománya. De voltak Oroszországban, Hollandiában, Franciaországban, Csehországban is meg lehet találni a nyomokat, hogy egyes közösségek szombatot ünnepeltek, mert a reformáció elvét természetes módon vitték, vezették tovább. De a legerősebb ág Angliában található. Említettem az előbb, hogy John Fries, a Tyndale-nek a munkatársa, ő milyen egyértelműen állást foglalt, és úgy látszik, ez volt a döntő, mert utána egy nagyon erőteljes vonal figyelhető meg Angliában, ahol egy ilyen fölülről vitt reformáció volt, ugye, amit a hát király, hogy így mondjam, fölülről lefelé valósított meg egy nagyon és egészen más okból, mint a vallási ok, ugye 8. Henrikre többen emlékeznek meg a történetére, gondolom, egy felszínes reformáció, és kialakult az anglikán egyház. De az angolokban nagyon mély hagyománya volt, hiszen ott volt a háttérben Wycliffe mozgalma, nagyon mély hagyománya volt a biblikus kereszténység iránti vonzalomnak, és az anglikán egyházon belül egymás után léptek föl a tovább lépni akaró reformációs mozgalmak. És itt a szombat ünneplésre vonatkozó reformáció igénye is nagyon határozottan jelentkezett egy hosszú láncolatban. Például idézném, hogy 1584-ben John Stockwood nevű angol író a következőképpen jellemzi a helyzetet. Nagy véleménykülönbség volt a köznép soraiban a szombat napjára és helyes alkalmazására vonatkozóan. Néhányan kitartanak a hetednapi szombat változatlan és megváltozhatatlan kötelező volt a mellett. 1607-ben, ugye ez 1584-es, 1607-ben egy John Sprint nevű, egyébként vasárnap ünneplő keresztény író, így ír a szombat ünneplőkről. Így indokolják nézeteiket. A szombat megelőzi a sínai hegyi törvényadást és a bűnesetet, így ez a törvény megváltozhatatlan. Az erkölcsi törvény örökérvényű. E törvényes előírás örök érvényűvé teszi Isten, mint a megemlékezés és elgondolkodás napját Isten munkáiról, és vonatkozik keresztényekre és zsidókra egyaránt. Ilyen világos érvelés volt 1607-ben azoknak a keresztényeknek a részéről, akik a szombat ünnepléshez ragaszkodtak.
Egymás után láttak napvilágot különböző könyvek. Volt egy Trask nevű házaspár, a férfi és az asszony, hogy hosszú börtönt kaptak a szombat ünneplésükért, és sokféle kemény bántalmazást, de kitartottak. Aztán 1628-ban egy Theophilus Broburn nevű szerző megjelentetett egy könyvet, aminek ez volt a címe, az Isten legősibb és legszentebb rendeletének a szombatnapnak védelme. Mint egy legősibb rendeletnek a védelme. És ezután sem szűnt meg ez a vonal, egy Philip Tandy nevű szerző 1642-ben, látjuk szinte egymást érik a könyvek, a negyedik parancsolat tanításai címe jelentetett meg könyvet. Edward Stennett 1658-ban, majd 1664-ben két könyvet is kiadott, a másodiknak ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Francis Bamfield pedig vallotta a gyermekkeresztség helyett a felnőtt keresztség érvényességét, a szombat érvényességét, és 1672-ben is, és 1677-ben is könyvet adott ki. A második könyvének ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Még megemlíthetjük, hogy egy James Jones nevű lelkész, ő végül mártír halált is szenvedett, mert az anglikán egyház nem teketóriázott azokkal, akik másképp gondolkodtak, kifejezetten a szombat ünnepléshez való ragaszkodása miatt. Tehát egy ilyen erős vonalat találunk Angliában, és innét már csak egy lépés, hogy 1664-ben Angliából Amerikába vándorolt ki egy Stephen Mumford nevű szombatünneplő, és hamarosan az amerikai protestánsok között is a szombatünneplés megjelent, és végül 1707 az a dátum, amikor tudunk az első hetedik napot ünneplő baptista gyülekezetről. Ugye ez nagyon sokszor összekapcsolódott, hogy ezt a két további lépést együtt látták, mint ami a reformáció kívánalma, hogy csecsemő keresztség helyett felnőtt keresztség alámerítéssel a bibliai forma szerint, és ugyanúgy a szombat helyreállítása a maga helyére. És a 19. században kibontakozó advent mozgalmak, a Miller mozgalom végén, majd azután az abból kibontakozó hetedik napot ünneplő adventista közösség, az a hetednapi baptisták közvetítésével ismerte meg azt, hogy a szombat az az eredeti isteni rendelés. Tehát így lehet szinte a fonalat végig követni, még végül aztán született egy protestáns közösség, amely ezt teljesen ennek, hogy így mondjam, a teológiáját vallja és a gyakorlatát is követi, hogy a negyedik parancsolatot, a tíz parancsolat eredeti rendelése szerint megtartani. De végezetül, miután így áttekintettük röviden, tényleg csak nagyon röviden a történetét, azt a kérdést kellene azt hiszem feltenni befejezésül, hogy hát érdemes ezzel a kérdéssel ma foglalkozni. Nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen archaizálás, vagy ilyen kukacosság, hogy hát most, ha már egyszer ennyi évszázad alatt ez így hát átalakult, hát érdemes most felkavarni a vizeket, vagy érdemes egy más gyakorlatot követni, mint az összkereszténység, ez egy nagyon természetes gondolatként fölmerül. Ugye ez egyik oldalon ott van, ami nagyon egyértelmű Jézus szavából, hogy hiába tisztelnek engem, hogy tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ott van a Biblia elején, végén, hozzá ne tegyetek, és el se vegyetek ebből az ígéből. Tehát annak a kereszténynek, aki a Bibliát Isten szavának tekinti, és eszébe jut Jézus meghatározása a hívő egyházról, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azoknak ez tényleg lelkismereti kérdésé válik. De van még itt egy nagy probléma, és ezt is szeretném, ha jól látnánk. Mindannyian láthatjuk, hogy az úgynevezett fundamentalista kereszténység, amely azt mondja, hogy a kereszténységet az egész társadalom alapjává kell tenni, és ezt az elkutyolódott liberális mai társadalmat, ezt igenis keresztényé kell tenni állami törvények erejével és a társadalom keresztény alapokra helyezésével. Ez a keresztény irányzat nagyon erőteljesen tör elő szerte a világon, Amerikában, Európában. Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a szekularizáció és a vallástalanság korszakát fel fogja váltani. Visszajön a régi rend, a keresztény társadalmak, a keresztény állam.
És a kereszténység körében végbe megy egy nagy egységesülési folyamat, mindjárt hallottunk, gondolom, az ökumenikus mozgalomról, de arról lehet, hogy nem hallottunk, hogy mi korábban úgy volt, hogy az ökumenikus mozgalom abban vannak az ortodoxok és a protestánsok, ugye a protestánsok indították és csatlakoztak az ortodoxok, és különben a római katolikus egyház. Azt kevesen tudnak, hogy ez már gyakorlatilag a múlté, hatalmas kiegyezések történtek a protestáns közösségek és a katolikus egyház között, azt pedig ma olvashatja mindenki az újságban, hogy hogy közeledik egymáshoz az ortodoxia és a római katolicizmus. Ugye most legutóbb Putyin elnök járt a római pápánál, és ő maga közvetíti a találkozót második Alexei pátriárkával, moszkvai pátriárkával, ugye, aki az ortodoxok legnagyobb tömbjének a feje, és Oroszországban is szinte államvallás kezd lenni az ortodoxia, tehát nem csak Amerikáról, meg Európáról kell beszélnünk, hanem a nagy keleti hatalomról, Oroszországról is, hogy ott is a keresztény fundamentalizmus előretörése történik. És a protestánsok korábban azt mondták, hogy az ökumenikus mozgalomban a protestánsoknak a legnagyobb akadálya pápai tévedhetetlenség és a pápai primátus. Ma azt mondják, hogy a keresztény egységgel elbíbelődhetünk évszázadokig, nem lesz belőle semmi. A keresztény egységnek az a legegyszerűbb megvalósulása, ha elfogadunk egy főt, és ez természetesen csak a római pápa lehet. Ma a protestánsoknak gyakorlatilag már nincs ellenérzésük és nincs kifogásuk, hogy a római katolikus egyház fejét, a római pápát elismerjék az összkereszténység fejének. És ahogyan ezek a fundamentalista irányzatok haladnak előre, és szerzik meg, hogy így mondjam, a politikai hatalmat is egyre jobban a világ különböző országaiban, újra elő fog jönni az a kérdés, hogy a pápaság a hatalma jelképének tekinti, és most már majd ebben az egész kereszténység egyesül, hogy és pedig a vasárnap ünneplést. Bizonyára arról is sokat olvastunk, hogy időről időre megszólalnak különböző római katolikus személyiségek és magasrangú főpapok, és a vasárnap megszentelését követelik, hogy legyenek szárva a nagy áruházak, és az embereknek meg kell adni ezt a pihenőnapot. És a Biblia arról beszél, hogy amikor így megerősödik, ugye a bibliai történelmi proféciák szerint olyan nagy hatalomra fog ismét szert tenni ez az egyesült kereszténység élén a római pápával, hogy így mondja a Biblia, hogy az egész föld csodálva követi, és azt mondja, hogy a politikai világi hatalmak erejüket és hatalmukat neki adják, tehát, hogy így mondja, mint egy elfogadják az ideológiai vezetését, így beszélnek a bibliai proféciák, a beteljesedése felé nagyon egyértelműen vezet az út, ezt mindannyian láthatjuk, és akkor megint ott lesz, ha hatalomra jut, akkor megint ott van lesz a kényszer, hiszen még az enciklikában is azt olvastuk, hogy felszólítja a keresztényeket, hogy ezt a napot a törvényhozásnál is munkálkodjanak, hogy ez a nap biztosítva legyen, mint pihenő és Isten tiszteleti nap. Ugye így mondja szó szerint az enciklika. Érthető tehát, hogy miért fordít akkora gondot az egyház a vasárnap megtartására, és miért marad továbbra is az egyház fegyelmi rendjében a szó szoros értelmében kötelező parancs. Ha ennek a keresztény fundamentalizmusnak az az eszméje bejön, hogy igenis állami törvényekkel kell az emberekkel elfogadtatni a keresztény gyakorlatokat. Nem érdekes az, hogy ő hiszi, nem hiszi, a társadalmat keresztényé kell tenni, akár egyetértenek vele, akár nem, akkor megjelenik újra ennek a napnak a kötelező érvénye. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt, viszont a biblikus hívő kereszténység is fel fog lendülni, meg fog erősödni, és egy végső, tiszta, nagy evangélium hirdetés is hangzani fog a világon, amely pedig azt mondja, hogy egyedül az Isten beszéve és egyedül az Isten szava. Ugye nem nehéz átlátni az ütközést a kettő között. Tehát a Biblia azt mondja, hogy végül is minden ember lelkiismerete egy választás elé fog kerülni. Ez a kérdés ugyanolyan nagy vita kérdés lesz, mint a reformáció idején, sőt nagyobb. A bibliai proféciák erről beszélnek. És mindenkinek dönteni kell abban a kérdésben, hogy én most elfogadom azt, hogy az egyháznak joga van az Isten újjával írt 10 parancsolatot megváltoztatni.

0: utalás arra is, hogy Jézus eljövetel előtt itt éppen sajnos az emberi avatatlan beavatkozás miatt, ahogy a természetbe az ember önzően és avatatlanul belerontott, úgy megbomlik a természetnek a rendje, hogy nagyon ki fog éleződni az a kérdés, hogy ki ennek a világnak a gazdája, van-e Teremtő Isten, van-e valaki, aki úr ezek fölött, a jelenségek fölött, és ez is ki fogja élezni azt a kérdést, hogy akik hisznek egy teremtőben, és azt mondják, csak a teremtő menthet meg, és csak a teremtő tarthat fönn, és csak ő benne lehet bízni, mert lám az ember hova jutott, és hova tette tönkre a földet, és nincs semmiféle menekülés, vagy menedék emberi sehol nem létezik, akik tehát rájönnek arra, hogy a Teremtő Istent kell keresni, és a Teremtő Istenhez ragaszkodni, mint egyetlen menedékhez, azoknak nagyon fontos lesz ez a kérdés, hogy csak a Teremtő szava és a Teremtő imádása. Úgy, ahogyan a Teremtő a szombatnapot eredetileg arra rendelte, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát így lehet látni azt, hogy itt egy konfliktus fog kibontakozni, és egy hitpróbává válik ez a kérdés. Azt hiszem, hogy ebből mindannyian megértettük, hogy ez nem egy szőszálhasogató kérdés, és nem itt ilyen régóta leüllepedett dolgoknak a felforgatása, hanem ha a kereszténység újra világhatalmi pozíciót szerez, és törvényekkel rendel el, pusztán csak emberi rendeléseken nyugvó törvényeket, és a hatalmi jelvénye előtti meghajlást követel, és ugyanakkor viszont minden arra mutat, hogy az emberi történelmi iszonyú válságban van, és csak egyedül az Isten menthet meg, akkor ez egy nagyon komoly kérdésé válik újra, hogy a Teremtő Isten tiszteljük, és benne bízunk mindenek felett, vagy pedig emberi egyházi tekintélyek és emberi hatalmak előtt hajoljon meg az ember, és tőlük várja a biztonságát. Hát ezzel fejeztél be a témánkat, és tudom, hogy itt még nagyon sok kérdés lehet, és szeretettel várunk is mindenkit a befejezés után itt az első sorokban egy kis beszélgetésre. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves küldöttek, a 123. Zsoltárt lapozzuk fel, és a 123. Zsoltárnak az első két versét szeretném elolvasni, záró áhítatunk alapigéjeként. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ne haragudjatok, szerintem mindannyian nagyon fáradtak vagyunk, és könnyebb figyelni, hogyha válaszolunk vagy beszélgetünk. Egy kérdést hadd tegyek föl. Ti a két vers közül melyiket találjátok kívánatosabb lelki állapotnak, azok közül, amit most felolvastunk? Az első vers az, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. A másik pedig az, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Szerintetek melyik a kívánatosabb állapot? Én erre a következőt válaszolnám. Direkt azért tettem föl ilyen kérdést, hogy kicsikét frissítsük a gondolatainkat, és kicsikét próbáljunk meg ráhangolódni az igére. Én azt mondom én is, hogy a második nagyon-nagyon kívánatos állapot, de az első még kívánatosabb. Miért tartom az elsőt kívánatosabb állapotnak? Mert addig, amíg mi tudjuk a megoldást bizonyos élethelyzetekre, amikor nem érezzük azt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, amikor nem érezzük azt, hogy nekünk tanácsra, mennyei tanácsra és vezetésre van szükségünk, bele kell, hogy kapaszkodjunk valamiben, mert magunktól elveszünk, nem tudunk megállni, nem tudunk helyesen dönteni. Ha érezzük ezt, hogy teljességgel nincs kire támaszkodni, honnan jön az én segítségem, akkor tudunk eljutni odáig, hogy az Istenbe tudunk igazából belekapaszkodni, és tőle várjuk a tanácsot, a vezetést és a segítséget. És az Isten megígérte, hogy ő fog bennünket tanácsolni, vezetni, irányítani személyesen. Mindannyiunkat személyesen, hogyha mi erre vágyódunk. Ha valóban fölmerül az bennünk, hogy honnan jön az én segítségem, emberi segítség hiába való, hiába fordulok ehhez, ahhoz, amahoz, senkitől igazi segítséget nem kaphatok, egyedül az Istentől. És ha én ilyen lelkülettel tekintek fölfelé, honnan jön az én segítségem, és vágyódom az isteni segítség után, akkor ki fogom tudni mondani, meg fogom tudni tapasztalni, hogy van segítség, Istennél van megoldás, ő vezetni, tanácsolni akar. És a záró áhítatban 5 pontban szeretném megfogalmazni azt, hogy mi a feltétele annak, hogy az Isten valóban vezethessen bennünket, hogy az Isten személyesen, egyénenként meg tudja mutatni nekünk ebben az összekuszált, bonyolult helyzetben a megoldást. Ezt az 5 pontot szeretném nagyon röviden megemlíteni. Az egyik, amit szeretnék mindjárt megemlíteni, és mint ahogy az előbb említettem, az idővel nagyon-nagyon szűkösen állunk, és éppen ezért több mindent nem fogok olvasni, csak kívülről szeretném megemlíteni. Az első pontban mindenképpen azt szeretném megjegyezni, hogy az első és alapvető feltétele annak, hogy az Isten tudjon bennünket vezetni az igéje, az ő szent lelke által, az, hogy mi egymást tiszta szívből buzgón tudjuk szeretni. Tudom, hogy nagyon közhelynek tűnik, de a Kiben bízhatunk első kötetéből néhány idézetet kiírtam, olyan idézeteket, amelyek engem mélyen elgondolkodtattak. Az első idézet, amit olvasni szeretnék, az így hangzik, nem is tudom, melyiket olvasom először a sok közül, de talán az elsőt így olvasnám, a lelki eredményesség egyik legnagyobb akadálya az egymás iránti szeretet és tisztelet súlyos hiánya. A lelki eredményesség, hogy mi Istentől vezetést kapjunk, fejlődjünk lelkileg, a legnagyobb akadálya a szeretet és a tisztelet hiánya. És hadd mondjam, a szeretet, megértés, gyengétség, tisztelet azok iránt, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint ahogy mi gondolkodunk. Miért olvasom ezt? A második idézet, amit szeretnék ebből a könyvből felolvasni, így hangzik. Figyeljük! Az ember, ha csak testestől, lelkestől, gondolkodás módjával együtt meg nem szentelődött, abban a veszélyben forog, hogy szeretet nélküli rideg lelkületet tanúsít azon testvére iránt, aki nem ért egyet elgondolásaival. Istenben nincs ilyen szűk keblűség. Döbbenetes idézet. Ha testestől, lelkestől, gondolkodás módunktól meg nem szentelődünk, akkor
természetszerűleg ridegek és szeretettelenek leszünk azokkal szemben, akik nem értenek egyet a mi elgondolásainkkal. Azt mondja, Istenben nincs ilyen szűkkebbűség. Szerintetek az Isten gondolkodás módjával gondolkodtunk ellentétesen már valaha, mióta mi hívőké lettünk? Gondolkodtunk? Nem egyszer, nem kétszer. Szerintetek az Isten hogy bánik velünk? Ettől kezdve nem szeret, ettől kezdve nem gyengéd velünk? Talán még inkább fáradozik azért, hogy megváltozunk szeretetben. És még egy idézetet hadd olvassak fel, és talán ez a mondat, nem tudok rangsorot állítani, de a legjobban, a legmélyebben érintett. A mondat így kezdődik egy felszólítással. Kutassátok Bibliátokat. Ti hogy fejeznétek be ezt a mondatot? Kutassátok a Bibliát naponta, buzgón, alázatosan, sok mindent lehetne mondani. Figyeljétek, hogy hangzik. Kutassátok Bibliátokat alázatos, meglágyult szívvel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel. Döbbenetes volt ez a mondat. Bevallom őszintén, először nem is tudtam hova tenni. Éreztem a fontosságát, de nem tudtam először hova tenni, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz. És rájöttem. Úgy látom ezt a mondatot, hogy ha én az igét úgy kutatom, hogy nincs bennem meglágyult szív, szeretet a másik ember iránt, aki esetleg velem pontosan ellentétesen gondolkodik, akkor ugyanabból az igéből ki fogok olvasni valamit, ami nem helyes abban az előtt esetben. Ha meglágyult szívvel és szeretettel, ki fogom tudni olvasni azt, amire a lélek indít. Mert hogyha nincs bennem szeretetteljes, alázatos, meglágyult lelkület a másik ember irányában, akkor a lélek nem tud vezetni, és a Bibliára hivatkozva olyanokat fogok képviselni és mondani, amit az Isten nem akar, hogy én kimondjak vagy gondoljak. Kedves testvérek, hadd mondjam, mindannyian az igére hivatkoznak azok, akik másképp látnak, mindenki az igére hivatkozik. Az igét akkor tudjuk megérteni, ha az Isten lelke vezetése alatt vagyunk, akkor tudunk az igének helyes értelmet adni, akkor tud a lélek elvezetni erre bennünket. De az első és alapvető feltétele ennek, hogy egymás iránti tisztelet, szeretet, meglágyult szív legyen bennünk egymás iránt. Kedves testvérek, hadd mondjam, ha úgy megyünk haza innen, hogy amikor gondolunk X vagy Y-nak a hozzászólására, és keresztbe áll a gyomrunk, ahogy szegény Oszi bácsira olyan sokszor hivatkozunk, ez is egyik kedvenc szavajárása volt, ha így megyünk haza, akkor nem fogom tudni, hiába kutatom a következő küldött értekezletik a Bibliát, nem fogok tudni helyes következtetésre jutni, és nem fogom tudni elnyerni az isteni vezetést. De ha igazából szeretetteljes lesz a szívem, amilyen Krisztusé volt, ami nem azt jelenti, hogy amivel nem értek egyet az ige alapján, akkor alá kell rendelni magam annak, nem azt jelenti, hanem igazi szeretet, mentő szeretet, ez a Krisztusi lelkület legyen bennem, akkor az Isten el fog tudni engem vezetni arra a megoldásra, amire ő engem el szeretne vezetni. A második feltétel annak, hogy elnyerjük Isten vezetését, csak kívülről hivatkoznék az igékre. Ezékiel könyve 14. és 20. fejezetében nagyon sokszor olvasunk ilyen kifejezéseket, és olyan elgondolkodtató, hogy az Úr azt mondja, hogy ő hagyja magát megkeresni, hagyja magát megkérdezni az embertől, hogy milyen utat válasszon. Ugye most saját szavaimmal idézem az igét, de utána kulcs szavakat fogok most igéből idézni, de az Úr egy feltételt szab, és a következő feltétel így hangzik. Ha valaki felveszi a bálványait a szívére, és úgy jön engem megkérdezni, akár a próféta által, akár ő jön megkérdezni, azt mondja, annak én magam felelek meg önmagam által, és azt hiszem, hogy ezt érezzük, hogy ez nem egy pozitív kifejezés. Mit jelent ez? Hogyha az én életemben dédelgetett bűnök vannak, ha olyan dolgok, amikről tudva tudom, hogy az Isten igéjével nem megegyező, azt mondja az Úr, rakjam le, forduljak vele szembe, mert az Isten akkor tud nekem válaszolni, ha kész szívvel követem azt, amit már megismertem, szembefordulok az én bálványaimmal, és tiszta szívből őt akarom szolgálni. A következő, amire szintén nincs idő, hogy felolvassam, de szeretném, hogyha Jeremiás könyve 42. fejezetét otthon elolvasnánk. Egy egészen különleges fejezet, nagyon kevésszer szoktuk ezt emlegetni, már pedig az isteni vezetés elnyerésének az egyik alappillérét látjuk itt. És azt kell, hogy kimondjuk, hogy itt az isteni vezetésnek az egyik alappillére az, hogy én valóban a szemeimet felfelé
emelem, és azt mondom, honnan jön az én segítségem, és hogyha ki tudom azt mondani, eljutok odáig, hogy valóban senki mástól nem várhatok segítséget, de az Isten segíteni fog, akkor ott kell, hogy legyen bennem az a készség, hogy én el fogom fogadni azt, amit az Isten mutat nekem. El fogom fogadni azt, még akkor is, ha az én eredeti elképzelésemmel ez teljes mértékig ütközik, és ellentétben van. Le kell tudnunk tenni mindent az Isten kezébe. Olyan könnyen kimondjuk ezt, ugyanúgy, mint ahogy Izrael népe. Amikor a babiloni fogságra vitel megtörténik, és néhányan, jó, hát kevés számban maradnak ott a szülőföldjükön, ugye az Isten népe közül, és megijednek és félnek. És azt mondják, hogy jön a Nabukodonozor, és bennünket is fogva fog vinni, fussunk Egyiptomba védelemért. Ez volt az elképzelésük. És mennek Jeremiáshoz, és azt mondják, hogy alázatosan kérünk, kérdezd meg az Urat a mi érdekünkben, mi az ő terve, menjünk le Egyiptomba, vagy ne menjünk, ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk rá, mondják. És néhány nap múlva az Úr válaszol Jeremiásnak, és elmondja, hogy ne féljetek a babiloni királytól, jó indulatot adtam a szívébe, nem fog benneteket bántani, maradjatok itt. És utána mit csinálnak? Felkelnek, és mennek Egyiptomba. Miért? Azért, mert ez volt a kedvenc gondolatuk. Ők megkérdezték az Istent, és a szavaikkal kinyilvánították, hogy ha jó, ha rossz, mi azt fogjuk tenni, amit az Úr mond. És mit tettek? Azt tették, ami az eleve az elgondolásuk és a tervük volt, amit szerettek volna megcselekedni, csak az Úr jóváhagyását várták mindehhez. Szeretnék egy idézetet, egy bizonyságtételi idézetet idézni, és szeretném, hogyha ezt az idézetet, és ne haragudjatok, tanuljunk meg kívülről idézeteket, tudom, hogy szoktunk, ezt is tanuljuk meg, figyeljük ezt a mondatot, bizonyságtételekben ezt olvassuk. Amikor kéréseinket Isten elé visszük, ne feledjük el énünket is a kereszt lábánál hagyni. Figyeljük! Amikor kéréseinket az Isten elé visszük, ne feledjük el énünket is a kereszt lábánál ott hagyni. Milyen könnyen befejezünk egy imát úgy, hogy Uram, ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen. De amikor mást mutat az Isten, akkor abban a pillanatban visszavesszük ezt a gondolatunkat, és előjön, amit igazából szeretnénk. A negyedik pont, amit szeretnék megemlíteni, az bizonyos értelemben a bevezető gondolatokkal összefüggésben van, de hadd említsem meg. Mi Istentől akkor fogunk tudni igazából vezetést kapni, hogyha valóban Salamonnal együtt elmondjuk, hogy kisgyermek vagyok, és nem tudok ki és bemenni. Erről többet most nem szeretnék szólni, néhány gondolatot már az elején szóltam. Ekkor tudunk igazából az Istenhez fordulni, hogy adjon választ és segítséget. De az ötödik pontot szeretném még hangsúlyozni. Nagyon elgondolkodtatott engem a következő bizonyságtételi idézet a 7 perá kötetből, hogy amikor mi Istenhez fordulunk és válaszokat várunk, akkor sokszor érkeznek vagy történnek olyan események, amelyekre mi azt mondjuk, hogy ez az Isten vezetése, ez isteni jel, ez megoldás, ez ebbe vagy abba az irányba mutat. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel a kérdéssel, hogy amikor az Istenhez fordulunk, akkor persze, hogy várunk valamit, és nagyon sok minden, ami történik, emberi belemagyarázás fog bekövetkezni abból, akkor, amikor mi valóban az Istentől vezetést várunk. És az utolsó gondolat valóban csak egyetlen egy rövid idézetet szeretnék felolvasni a bizonyságtételekből a 7 perá kötet 74. oldaláról. És ez az idézet a következőképpen hangzik. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanításait, és az útmutatásait, ugye ott végig erről szól, de figyeljük, de ezt is tegyük imánk tárgyává. És bízzunk benne, bízzunk a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Ez az idézet engem azért nagyon-nagyon mélyen érintett, mert nagyon sokszor hallom és látom azt, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és az Isten elé viszünk, és valami történik, akkor azt magunknak is úgy állítjuk be, hogy ez az Istennek a vezetése.
És éppen ezért itt van ez a felszólítás, hogyha az Istent kérdezzük meg, és valamit látunk, valamilyen következtetésre eljutunk, akkor tegyük még meg, hogy azt, amire eljutottunk következtetést, vigyük újból az Isten elé. Uram, én ebből vagy abból azt mondtam le, jól látom. Uram, nem akarok eltévedni, nem akarok helytelen vágányon tovább haladni. Az igéből most ezt értettem meg, hogy ebben a helyzetben ezt kell tenni, vagy valami ilyen jel történt, vagy ez történt. Uram, adj nekem biztos választ, hogy nehogy az én emberi elgondolásom kerekedjen felül. Kedves gyülekezet, az egész Biblia arról beszél, hogy akivel szemben mi a legbizonytalanabbak lehetünk, és a legkevésbé bízhatunk, az mi vagyunk, önmagunk vagyunk. Az Isten, hadd mondjam, leginkább önmagunktól akar bennünket megóvni, önmagunktól, a mi engondolásainktól, és azt akarja, hogy ő érvényesülhessen, és ő vezethessen bennünket. És kedves gyülekezet, hadd mondjam, saját életemből is, és azt hiszem, hogy mindannyiunk életében van ilyen tapasztalat, hogy amikor mi ott állunk egy élethelyzetben, egy ügyben, teljesen milyen ügy, mindegy, hogy milyen ügy, azt látjuk, hogy vagy ez, vagy az a megoldás, nincs más megoldás. Mit látunk sokszor? Az Isten tud hozni egy harmadik, egy negyedik, egy tizedik, egy olyan megoldást, amire mi nem is gondoltunk. És azt látjuk, hogy igen, ez volt az igazi, ez volt a jó megoldás. Bízzunk az Istenben, neki van hatalma arra, hogy válaszoljon, vezessen bennünket, de az ígében foglalt feltételeket teljesítsük, és így keressük az Istent, ilyen alázattal, ilyen ráhagyatkozással. És úgy szeretem azokat a bibliai idézeteket, amelyek arról biztosítanak bennünket, hogy ha mi így keressük az Istent, akkor ennek mi lesz a következménye. Azt mondja a Zsoltár, hogy a 32. Zsoltárban azt mondja nekünk az Úr, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Még egyike, azt mondja az Ézsaiás könyve 30. fejezetében, hogy a füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Hadd kérdezzem meg, bátorítás ez? Ígéret ez? Ez az út, ezen járjatok, a kiáltó szót fogjuk meghallani mögöttünk. Mit jelent ez? Ha így hagyatkozunk az isteni vezetésre, akkor ki fog rajzolódni előttünk, hogy mi a megoldás? Akkor nem emberekre támaszkodunk, nem emberi véleményekre, hanem mindannyian Istentől vezetettek lehetünk, és hadd mondjam, abban van igazából egység, ha az Istentől vezetettségben tudunk igazából egyek lenni. És az Isten ezt akarja a mi életünkben elérni. És még egy hatalmas ígéretet szeretnék a Bibliából megemlíteni. Egy olyan ígéretet, amit én sokáig, éveken keresztül csak felszólításnak éreztem az igéből. És ez nem más, mint Jézusnak a Péterrel folytatott utolsó beszélgetésében háromszor előforduló kifejezés. Jézus mit mondott Péternek az utolsó beszélgetésükkor? Mi az, amit háromszor megismételt Jézus? Ezután mondott még, ez csak egy kérdés volt. Utána azt mondja, te kövess engem. Háromszor, három fordulatban kövess engem. Hadd kérdezzem, nem egyértelműen felszólításnak tűnik? Felszólítás, kövess engem. De ott van benne a csodálatos ígéret. Ha valaki azt mondja nekem, hogy te kövess engem, akkor ez mit jelent? Hogy előttem megy. Előttem megy. Itt az ígéret. Előtted fogok menni. Neked csak az a dolgod, hogy kövess engem. És ne haragudjatok, hadd mondjak el egy nagyon-nagyon személyes dolgot, csak egy mondat. Amikor gyerek voltam, soha nem felejtem el. Édesapám egy nagyobb darab ember volt, nem volt kövér, nagyobb darab ember volt, és jó nagy lába volt. És amikor én gyerek voltam, és mentünk valami olyan helyen, ahol gazos terület volt, nagyon szerettem, hogyha nem nekem kell menni, mert a lábamat úgy karistolta az a fű, azt nem szerettem, nagyon nem szerettem. De ha ő ment elől, akkor csak egyszerűen a lábnyavába kellett lépni, ő letaposta a füvet, és nem volt semmi akadály. Ne haragudjatok, hogy elmondtam ezt a gyerekkori élményemet, annyiszor gondoltam erre, amikor árkombokról azóta is időnként kellett menni, hogy milyen jó volt, amikor ott előttem ment, és letaposta a füvet. És amikor az Úr ezt mondja nekünk, hogy kövess engem, akkor azt mondja, hogy én lépek előre, megtisztítom előtted a területet. Nem neked kell olyan akadályokkal megküzdeni, amivel most te magad akarsz megküzdeni, mert nem engedsz engem előre. Engedd, hogy az én vezetésem érvényesüljön az életedben. És akkor meg fog valósulni az, hogy a szemeimmel tanácsolak, meghalod a szót, az akadályok eltűnnek, amik most hegyként tornyosulnak előtted. És a záróidézetet a Nagy Orvos lábnyomán című könyvből így olvasom.
akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetük, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgassa utunkat, bármilyen bonyolult is a problémánk. Van vezetőnk. És befejezésül egy szót szeretnék mondani, ami nekem olyan sok erőt adott az utóbbi időben. Jézus feltámadott. Feltámadt és élő üdvözítőnk van, akinek minden hatalom a kezében van, menjen és földön, és tud vezetni bennünket, és fog vezetni, ha mi ilyen módon alázzuk meg magunkat előtte, és így kérjük az ő segítségét. Adja meg az Úr ezt mindannyiunknak egyénenként, és mint közösségnek is élő tapasztalatként. Amen. Kegyelemben, irgalomban és türelemben gazdag mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te szeretsz bennünket. Te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, a mi bűneinkkel, hibáinkkal együtt. És köszönjük Istenünk, hogy neked a szíved megesik mi rajtunk, a mi nyomorúságainkon. És annál inkább megesik a mi nyomorúságainkon, minél inkább belekeveredünk a bűneinkbe, a kilátástalan helyzetekbe. Istenünk, olyan sok minden terhel bennünket, olyan sok hibát és vétket követtünk el, egyénileg is, közösségileg is. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk igaz bűnbánatot, és kérünk téged, bocsássál meg nekünk. Urunk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy meglássuk mindannyian egyénileg is, közösségileg is a hibákat, vétkeket, és ne engedd, Urunk, hogy szemet hunyjunk ezek felett. De köszönjük neked, Istenünk, hogyha te vezetsz el bennünket igaz bűnbánatra, és nem egymást vádoljuk, hanem te vezetsz el bennünket igaz bűnbánatra és bűnfelismerésre. Köszönjük, Urunk, hogy ennek mindig az az eredménye, hogy a kiutat is megmutatod, megalázol bennünket, összetörsz bennünket, de annyira, hogy mi igazából tere át tudjunk csak tekinteni, és meglássuk, hogy magunkban semmi jó nincs, magunkban nincs bölcsességünk, és vezetni egyedül te tudsz bennünket, de neked hatalmad van arra, hogy a legbonyolultabb élethelyzetben is azt a megoldást mutasd nekünk, azt az utat tárd elénk, ami az egyedüli jó és az üdvösségre vezető út. Istenünk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket hozzád fordulni tanácsért és vezetésért. Istenünk, segíts letenni a mi énünket, a mi elképzeléseinket te nálad a keresztlábánál, a mi kéréseinkkel együtt is. És Urunk, arra szeretnénk téged kérni, hogy te mutassál nekünk utat. Te mutass egyénileg és közösségileg is utat. És arra szeretnénk téged kérni, tanítsál meg bennünket nálad időzni addig, amíg el tudjuk nyerni a te vezetésedet és a te útbaigazításodat. Urunk, te megígérted, hogy te fogod hallatni a hangodat, hogyha mi nem zárjuk el a mi szívünk útját bűneinkkel, a mi egyéni elgondolásainkat szeretetlenséggel, tiszteletlenséggel, mindazzal, amit a te ígéd megítél. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy fordítsd egymást, egyikünk szívét a másik felé. Urunk, kérünk téged, adjat, hogy meg tudjon lágyulni a szívünk egymás iránt. Urunk, mi ezt hiába határozzuk el, ezt egyes egyedül te tudod megvalósítani. Urunk, cselekedd ezt meg, kérünk téged, és arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy valóban úgy tudjunk egymásra tekinteni, még akkor is, ha teljesen különbözőek a látásmódunk, hogy mindannyian Jézusunk, a te véreden megváltott gyermekeid vagyunk, és nekünk az a feladatunk, hogy szeressük egymást, küzdjünk egymásért, és tanakodjunk egymással, ahogy elhangzott a mai áhítatban, és szeressük egymást, és így beszéljük ki a mi közös dolgainkat. Istenünk, kérünk téged, segítsél bennünket, és cselekedjél többet, mint kérni tudnánk. Te látod egyénileg, gyülekezetenként és közösségileg is milyen kérdések foglalkoztatnak bennünket. Urunk, kérünk még egyszer, alázzál meg bennünket a te hatalmas kezed alatt. Adjad, hogy ezt meg tudjuk magunk tenni, magunk is meg tudjuk tenni. Kérni téged egyénileg, és kérünk te hozzál megoldást a mi életünkben egyénileg, és a közösségi életünkben is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te meghallgattál bennünket, és köszönjük, hogy te sokkal többet fogsz cselekedni, mint mi most azt tőled kérni tudnánk. És kérünk téged mindannyiunkat épségben bizakodó, te benned bízó, bűnbánó, alázatos lelkülettel vezessél bennünket otthonainkba a te kegyelmedből. Amen. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk 9. előadásán, amelyben a 7 pecsétes könyv feltörésének látomásában nézzük meg a Biblia 8. vázat proféciáját. Köszöntöm ismét körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, 2 héttel ezelőtt rátértünk Jelenések könyve tanulmányozására, és most 4 alkalmunk van, hogy ezt a könyvet röviden összefoglaljuk. 2 héttel ezelőtt a 7 levélről szóltam, és most a 7 levéllel teljesen párhuzamos 7 pecsétes könyv lesz a téma. A táblán csak egy nagyon egyszerű vázat van, igehelyek nélkül, de ennyire egyszerű ennek a látomás sorozatnak a szerkezete, és ezért szerettem volna csak az egyszerű lényeget közölni a táblán. A bevezető látomás az első vázat proféciában, ami a Jelenések könyvében található a 7 levélről szólóban, jelzi ez a rész. A második vázat profécia sorrendben, tehát ez a 7. és a 8., itt is egy bevezető látomással fog kezdődni a vázat profécia, és utána az első levél, első pecsét, második levél, második pecsét, stb. Teljesen párhuzamosan halad előre, és ahogy eddig is megszoktuk a vázat proféciák sorában, mindegyik Jézus második eljövetelénél, a történelmünk lezárulásánál ér véget. Azonban már most a mai alkalommal egy különösségre figyelhetünk fel, és pedig arra, hogy a 7 levél egymás után következett szakadatlan sorozatban, a 7 pecsét feltörésénél azonban nincs így, a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét feltörése, hanem itt sárga, jól látható színnel jeleztem, hogy a 6. és a 7. pecsét feltörése között van egy úgynevezett közbeékelt látomás, amely kinagyít egy bizonyos részletet az emberi történelem végéről. Ezzel a közbeékelt látomással a mai alkalommal nem tudok foglalkozni, de a sorozatunknak a legutolsó előadása majd ezeket a közbeékelt látomásokat fogja összegezni. Ezeknek ugyanis az a feladatuk, hogy ahogy közel kerülünk a történelem végéhez, amely egyre inkább átláthatatlan keszekusza, sok ember eltévedés, sok hamisság és hazugság megtéveszti, hogy ebben az áttekinthetetlen őserdőben, ami emberi történelmünknek a végső káosza, ebben rendet teremtsenek, bizonyos alapkérdésekre megválaszoljanak ezek a közbeékelt látomások. Itt például az lesz az alapkérdés, a 6. pecsét felnyitása végén hangzik fel, hogy közel van a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg. Vagyis a történelem végén Isten kiket fog elfogadni igazi emberekként, olyan emberekként, akiket Jézus Krisztus a halál tapasztalata nélkül úgynevezett elváltoztatással vagy átváltoztatással magával fog vinni a mennybe. Tehát egy nagyon nagy kérdés, hogy a végső történelemben kik nevezhetők igazán Krisztus követőknek, igazán megjobbult Isten követő embereknek. Ennyi tehát rövid vázlatban a mai témánk, és rögtön rá szeretnék térni a bevezető látomásra, amely Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében található. 25 verset foglal le az egész Jelenések könyvének a leghosszabb bevezető látomása. Ugye a múlt alkalommal, amikor a 7 levelet tanulmányoztuk, egy nagyon rövid bevezető látomás volt. Jézus megjelenik 7 gyertyatartó között járva kelve, a jobb kezében van a 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. 3 jelkép és egy nagyon rövid pár verses bevezető látomással volt dolgunk. De hogy azt megértettük, abból kaptunk szempontot arra, hogy a 7 levél 7 keresztény közösségnek a magyarázatával, minősítésével, jellemzésével foglalkozik. Tehát Jézusnak van egy olyan kijelentése a Bibliában, ami végig tekinti az első és a második eljövetele közötti időszakot, és ott 7 keresztény korszakot tekint át és minősít. A mai bevezető látomásnak más lesz a szempontja, de hogy mi ez a szempont, ezt most nem árulhatom el előre, hiszen ezért kell a bevezető látomást megismernünk, hogy magából innen nyerjük a szempontnak a kifejtését. Miről is van szó Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében ebben a nagyon hosszú bevezető látomásban? Hát önmagában is a Bibliának egyik rendkívüli része ez a 2 fejezet. Nincs is értelme különben, hogy 2 fejezetre osztották. A 16. században kezdték a Bibliát beosztani így fejezetekre. Ez egy végig egységes egész ez a 25 vers.
két részből áll. Az első részében a mennybe tekinthetünk be, tehát János apostol előtt kitárult a menny. A mennyről nagyon sok szó esik a Bibliában, a legklasszikusabb igehely a 103. Zsoltár 19. verse, 103. Zsoltár 19. verse, amelyben azt olvashatjuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. De ezt a tömör megfogalmazást, hogy van a világ mindenségben egy megfogható hely, ahol Isten létezik, ahol a Szent Háromság személyei vannak, és onnan az egész világ mindenséget Isten áttekinti és uralkodása mindenekre kihat, ezt a Biblia persze nagyon sok alkalommal még részletezi, bővíti, csak a leghíresebb részeket hadd említsem, például Királyok első könyvében, Salamon templom szentelési imájában beszél részletesen arról a mennyben lakozó Istenhez fohászkodva, hogy mit kér az Istentől, hogy a mennyből, ami rendkívül messze van a földtől, de mégis mit kér az Istentől, hogy a gondviselését újítsa meg, ne csak a választott nép, hanem minden ember iránt. Vagy befejezve Máté evangélium a 6. fejezetében, a mi atyánkban, ahol Jézus a mi atyánknak a bevezetőjében is így tanított imádkozni, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát, hogy ezt mindig tudatosítsuk, hogy van egy konkrét hely, egy megfogható, körülírható, világosan a bibliai kijelentésekben bizonyítható hely, amiről beszél a Biblia, hogy egy konkrét térbeli hely, a menny. Persze, hogy hol van ez fogalmunk sincs. És Jelenések könyve 4. 5. fejezetében a menny tárul ki előttünk. Nem tudja pontosan leírni János apostol, főleg színhatásokkal érzékelteti a mennyet, például a menny középpontjában egy királyi széket lát, és a királyi szék mögött egy óriási szivárvány, amely a smaragdhoz hasonló. A királyi székben ülőt se mondja még Istennek sem, tehát annyira csodálatos és tökéletes az Isten lénye, hogy még szót se talál rá, csak így mondja, hogy a királyi székben ülőnek a tekintete hasonlított a jáspis kőnek és a sárdiusz kőnek a csillogásához, ragyogásához, és előtte egy nagy üvegtenger volt, mint egy kristály tisztaságú üvegtenger, tehát ilyen ásvány és üveg hatásokkal tudja leírni a mennyet, és a királyi szék körött aztán látott élőlényeket, angyalokat, különösképp négy élőlényt, négy hatalmas nagy, hát bizonyára kérubokat, az angyalok közül is egy különleges lényeket, és látta még az emberiség előőrsét is a mennyben, az úgynevezett 24 vén formájában, akik közül ugye három embernek a nevét pontosan tudjuk, két ember, aki halál nélkül jutott a mennybe, Illés és Énok, ugye a harmadiknak is tudjuk a nevét, aki meghalt ugyan, de Krisztus feltámasztotta, a Júdás levele 9. verse szerint ez Mózes, de a többi 21 vénnek vagy presbiternek hívő emberek nem tudjuk a nevét. Ezekről szól a Máté evangélium a 27. fejezetében az a két vers, ami tudtul adja, hogy Krisztus feltámadásakor megnyíltak a sírok, és sok szentnek teste kijött Jeruzsálemben a sírokból, és Jézusról azt mondja még a 68. Zsoltár, hogy Jézus magával foglyokat vitt a mennybe a feltámadása és a mennybe menetele után. Tehát a mennyben nem csak az Isten van ott, a háromság személyei, nem csak az angyalok, ugye a kérubok vezetésével, hanem ott van az emberiségnek egy maroknyi, egy kis csekély előőrse, ez a 24 vén, és a mennyben nem csak ezt látja látomás formájában János apostol, hanem az a megdöbbentő, hogy ebbe a nyugodt és békességes látványba mennydörgéseket is hall, illetve villámok cikázását is látja, épp a királyi szék mellől jönnek ki a villámok, és mégis ez nem hat félelmetesen az apostolra. Tehát valami olyan tisztaságnak és egy olyan ragyogásnak a kinyilatkoztatása van itt ebben a 4. fejezetben, ami egyedülálló a Bibliában, hogy látomás formájában Isten valakinek megmutatta a világ mindenség középpontját, azt a mennyet, amelytől csak egy bolygó szakadt el, ahol élet van, és ez a föld, ahol elfogadták a szeretettel szemben az önzésnek, a bűnnek az értékrendjét, és mégis az Isten ezt egy rövid látomás formájában bemutatta János apostolnak. De ami ezután következik a látomásban, tulajdonképpen azon van a hangsúly.
A mennyben állandóan történik valami. És ami most történik, amit az 5. fejezet első versétől föl is olvasnék, az az egyik legfőbb történés az egész földi történelemre nézve, és ezt meg kell ismernünk, hogy ennek a bevezető látomásnak a jellegét meg tudjuk határozni, hogy miért is van ez a mennyei látomás itt a hétpecsétes könyv feltörés előtt. A Jelenések könyve 5. fejezet első versétől olvasom. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Ennek az egész látomásnak a középpontjában a 7 pecsétes könyv áll, tulajdonképpen 7 pecsétes irattekercs, ugye ez ilyen tekercs, tehát el tudjuk képzelni, mintha én egy ilyen lapot itt félbehajtanék, és ugye a régi tekercsek módjára így fognám a kezemben, és így ezek a pecsétek itt lógnának le, de ezek a pecsétek akadályozzák meg, hogy ezt a kívül és belül teleírt könyvet bárki is elolvashatná maga teljes mi voltában. Fel kell törni a pecséteket, és ahogy feltörik egy-egy pecsét, úgy nyílik meg egy-egy része a könyvnek, és a végén kinyílik az egész könyv. Tehát ez az egyszerű látomás, de ennek az egyszerű látomásnak a középpontjában az Isten, aki a királyi székében fogja ezt a 7 pecsétes könyvet. Vajon mit is jelképez az a 7 pecsétes könyv? A Bibliának egyik nagyon elterjedt jelképe a könyv, sok mindent jelképez a könyv. Ilyen az tulajdonképpen, ami a hétköznapi életben egészen mind a mai napig, amikor az emberiség könyvekben tárolta ugye az ismereteit és a tudását, most már számítógépeken tárolják, illetve akarják tárolni, mert nem hiszem, hogy felvetni a versenyt a könyvvel. Túl sok probléma lesz majd a számítógépekkel ahhoz, hogy a könyvnek a nyomdokába léphessen. Az eddigi civilizációban a könyv volt az, ami valaminek az ismeretét, tudását, valaminek a tartalékulását, fölraktározását, szellemi, értelmi kiértékelésnek a felraktározását jelentette. Dániel könyve 10. fejezetéből tudjuk azonosítani ezt a jelképet, tehát már a 4. vázlat proféciánkban szerepelt egy bizonyos igazság írása feljegyzései. Ugye akkor, amikor ott Dániel könyve 10. fejezetét felolvastam, ezt a részt is felolvastam önöknek, hogy a próféta hírt hallott az igazság írásáról. Van az emberiség történelméről egy könyv. Van az egész emberi történelemről egy könyvben jelképezett tudás, ismeretanyag, amit azonban az ember, amiben azonban az ember nem lát bele a maga értelméből és a maga tudása alapján. Isten kezében van ez a könyv. Isten tudja azt, hogy az emberiség a bűn elfogadása után milyen pályára kormányozta magát, milyen kiismerhetetlen, tele veszélyekkel való pályára kormányozta magát. Ki ismerheti az emberiség valódi történelmét? Ezt azt látunk a felszínből, hogy ez történik, az történik, de a mély mozgatórugókat, hogy mi miért történik. Ugye az utóbbi több ezer év történelme, írott történelme, miért ilyen folyamatok indultak be? Miért vagyunk most mi ott, ahol vagyunk az emberiség történelmében? A mélyebb mozgatórugókat az ember nem ismeri. A látomás éppen ebbe az irányba hat. Tudnék, amikor János apostol tekintete rászegeződik erre a könyvre, erre a 7 pecsétes könyvre, a 2. verstől a következőket olvashatjuk. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Ma a szél erősebb egy kicsit. És angyal lép fel, és nagy szóval kiált, hogy itt van az atya kezében ez a 7 pecsétes könyv. De ki az, aki méltó ennek a könyvnek a felnyitására? Megmagyarázni azt, hogy miért olyan az emberiség történelme, és mifelé halad egyáltalán, mi is ez az emberi történelem, és van ennek valami végső kifutása, valami végső reménysége.
De János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek, azt látja, hogy nemhogy senki nem mehet oda felnyitni a hétpecsétes könyvet, még ránézni sem méltó senki sem. Tehát valahogy az emberiség történelme ez egy olyan nagy talány. Az el nem bukott világok lakói előtt, a tiszta lények előtt, hogy ide tekintenek erre a földi történelemre, hogy itt mi minden zajlik. És hogy itt a rossz meg a bűn mi mindent összecsomózott, és mi minden kiismerhetetlenség van ebben a földi történelemben, és ki méltó arra, aki ezt a földi történelmet meg tudja magyarázni. És amikor látja János apostol, hogy senki nem tud oda menni, sem ránézni sem, akkor azt mondja, hogy azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak. Tehát valósággal megdöbbentette ezt János apostolt, és könnyekre fakasztotta még, hogy hozzá ezt mondja, hogy igen sírtam. Tehát egy valóságos zokogás lett rajta erőt, hogy hát mi ez az emberi történelem, meg hogy mi lesz ennek a vége, meg egyáltalán hogyan lehet ezt az emberi történelmet megérteni, jellemezni, kitisztázni, és döbben csend van a látomás közben, és érezzük, hogy a csend itt valóban egy olyan megrémítő csend. És miközben ez zajlik, és érezzük, hogy így pattanásig feszül ez a csend, az 5. vers így folytatja, és egy a vének közül mondta nékem, mármint ugye a 24 vén közül, ugye az emberiség előrse képviselő közül, és egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. János apostol még úgy maga elé mélyed, még semmit nem lát, ugye, mert lefelé hajtja a fejét és zokog, de hall már valamit, azt mondja, ne sírj, van megoldás. Amire ember nem képes, van megoldás, van győzelem, van megoldás és győzelem, súlyos a szó, de már elhangzik, hogy van győzelem, van kiút, van megoldás, van győzelem. És rögtön beidéz az Ószövetségből két proféciát. Ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Vajon honnan van ez visszaidézve? Mózes első könyve 49. fejezetéből, ahol Jákob pátriárka halála előtt jövendőt mondott és látomásban látta a 12 fiának, illetve az Izrael 12 nemzetségének a

Kérdésben benne volt, hogy Júda nemzetségéből fog származni a megváltó. Tehát Júda vidékén van például Jeruzsálem és Betlehem is, Betlehem, ahol a megváltó majd megszületik. És ugye ez a Sálem is, ugye a Jeruzsálem szónak a második része, Jézus egyik jelképes neve, ugye a békesség fejedelme, hogy mondja később majd Ézsaiás próféta könyve, és el nem múlik Júdától a vezéri pálca, tehát addig, míg a zsidó nép önálló lesz, viszonylagos önállóságban él, addig jön el majd a megváltó. De milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, de a megváltó kereszthalála, feltámadása, győzelme után nem sokkal Júda és az egész Palesztina, ugye, akkor már elmúlik tőle a vezéri pálca. A rómaiak le fogják rombolni Jeruzsálemet, a zsidó népet elviszik, diaszpórába kényszerül, és kezdetét veszi a több évszázados, sőt évezredes diaszpóra léte a zsidó népnek. A másik jövendőlés viszont Ézsaiás könyve 11. fejezetéből származik, hogy ne félj, győzött a Júda oroszlánja, ahogy itt mondja, ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. Az Ézsaiás könyve 11. fejezetében szintén Jézusra vonatkozó másik híres messiási profécia hangzik így, mindjárt az első versben, hogy majd vesszőszál származik Isai törzsökéből, és gyökereiből virágszál nevekedik. Ugye az Isai volt a Betlehemben élő Isai, Dávidnak az édesapja, és Dávid családjából származott ugye Jézus Krisztus. Tehát ahogy hallja János apostol, ezt rögtön tudja, hogy miről van szó, hogy ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. És rögtön azt is hallja ezután, hogy ő majd méltó a könyvnek a felnyitására és elolvasására, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És ezután következik az egész látomásnak a legmegrendítőbb részlete. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, hogy magunk előtt lássuk az egész jelenetet. János apostol, hogy zokog, de már hallja, hogy van győzelem, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. Nyilván mit csinál ilyenkor minden ember, hogyha valami választ kap a kérdésére? Fölkapja a tekintetét. Ugye? Tehát fölkapja a tekintetét. És ezért mondja a 6. vers, és láttam. De mit látott? És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Oroszláról hallott, Dávid gyökeréről hallott, és amikor föltekintett, egy bárányt látott. Méghozzá egy megöletett bárányt. Ez egész látomásnak ez a központja. Miért ez a központja, és ez mit jelent? Kedves hallgatók, a fogalom felől hadd közelítsem meg, ami először elhangzott. Ne félj, győzött a győzelem. Az egész profécia sorozat a győzelemről beszél. A történelemben megvalósuló győzelemről. Egyéni életekben, történelmi méretekben megvalósuló győzelemről. Ám de, mi is az, hogy győzelem? Mi is az, hogy győzelem? Az emberek minek tartják a győzelmet? Amikor emberek győzelemről beszélnek, általában mire gondolnak? Ugye az emberi világban, amikor győzelemről, vagy hát a mai világban mit is hallunk állandóan, ugye sikerről. Szóval a siker az nem egészen győzelem, a siker legfeljebb olyan kis győzelem, vagy ki tudja micsoda, amit ezen gondolnak most az emberek. De a lényeg az, hogy az emberi világban, amikor győzelmet meg sikert emlegetnek, akkor valami olyasmire szoktak gondolni, hogy valaki erős, valaki hatalmas, valakinek nagy az értelme, a tudás, és azzal valami fölénybe kerülés történik, fölénybe jut, és ő győz. És az emberek csodálják az erős embereket, az egész emberiség történelme tulajdonképpen az erőfitoktatásnak, a vérontásnak, a háborúknak a történelme. Ki az erősebb? Az egész emberiség történelme a hatalomért való kegyetlen harcnak a történelme. Emlékszünk a Biblia 2. vázat proféciájának, csak ez volt a szempontja Dániel könyve 7. fejezetében. Ám de azért a tudósok meg a nagy értelmes emberek is sokszor azt akarják tenni, hogy bizonyítsák, hogy ők bölcsebbek a többinél. Úgyhogy ami megjelenik ott azon a 3-as úton Vörösmarty Mihály Csongor és tündéjében, az egy örök szép bemutatása az emberi győzelmeknek, mert ugye kitalálkozik, kiindul el ott a 3-as úton? Ugye a tudós, a fejedelem és a kalmár.
Vörös Marti is nagyon jól ráérzett erre, hogy akiket nagynak tartanak itt a földi történelemben,

0: akiket lehet csodálni, mert ők a győztesek, valamit fölfedeztek, valamit megállapítottak, a tudós fejedelem, valamit meghódítottak, bekebleztek, Kalmár, akik pénzt szereztek, és ezáltal tudtak győzni az életben. Ők a nagyok. Ők a nagyok. Ők az oroszlánok. Az oroszlán az állatok királya, ugye hagyományosan a legerősebb állatnak tartott valami a jelképes nyelvezetben. János apostol, hogy először meghajolt győzelem, rögtön oroszlánt lát. Tehát, minthogyha úgy tűnnék, hogy a földi győzelemhez hasonló jelképes bemutatás adná hírül azt, hogy igen, van győzelem, de a győzelem olyan, amilyennek várják az emberek. De milyen érdekes, hogy az oroszlán után a másik jelkép a gyökér. A gyökér az egy láthatatlan valami. De mégis a gyökérnek köszönhető, hogy áll a fa. A gyökér nélkül nem állna a fa, hiába nagy a fa, meg hiába nagy a koronája. De a láthatatlan gyökér nélkül áll a fa. És utána a harmadik jelkép, hogy bárány, ugye a bárány egy kiszolgáltatott kis szelíd állat az oroszlánhoz képest, de a bárány még ennek tetejében még megöletett bárány. Hát itt már látjuk, hogy a jelkép hogyan tolódik át egy másfajta győzelem szemléltetésére. Az emberek előtt mi a győzelem? Hatalommal győzni, erővel győzni, tudással győzni. Az Isten előtt mi a győzelem? Az Isten előtti győzelem szelídséggel győzni, mint a bárány. Hangtalan, szerény, észrevétlen élet küzdelmeiben győzni, mint a gyökér. Az Isten előtt a győzelem a szeretetben és az igazságban kitartani. Az Isten azt tekinti győztesnek. Az Isten nem Napóleont fogja győztesnek tekinteni, nem a hadvezéreket, nem az erős, a nagy embereket. Az Isten azokat fogja győztesnek tekinteni, és már most is azokat tekinti győzteseknek, akik a földi élet küzdelmeiben ragaszkodnak az erkölcsi meggyőződésükhöz, ragaszkodnak a szeretet és az igazság törvényének a követéséhez. Ezért ennek az egész látomásnak ez a fókusza, ez a középpontja, hogy most János apostol, bemutatom neked az emberiség történelmét úgy, ahogy én látom, én az Isten. Az emberek nem így látják. Ezért kellett neked először bemutatnom, hogy az emberek, ha történelem könyveket írnak, akkor a nagy tetteket örökítik meg. Pedig hát, hogyan is írja a nagy magyar költő, Napóleonról például, akit előbb említettem, hogy kezdődik a nagy felütése ennek az ódának. Nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság, melynek zászlóit hordta dicső seregek. És a népek fényes csalatásba merülve imádtak, és a szent emberiség sorsa kezedbe került. Nagyon nagy kezdés ez, Berzsenyi Dániel Napóleonhoz című 1814-ben írott versének a kezdése, nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság. Vagy ugyanezt láthatjuk Vörösmarty Mihály egyik 1847-ben fordított versében, egy angol költőnek, Thomas Moore-nak a versében, amelyben ez a sor áll, hogy ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog. Ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog, átok ül a szabadok szíveit gázolt a dicsőség hadjárása fölött. Átok örökres bosszú. Tehát az emberi történelem miket szokott megörökíteni? Ugye a nagyokat, a hatalmasakat, az embereket, letiprókat. Ugye hát Napóleonról is nem szokták megegyezni, hogy csekély 1 millió ember vére tapad a kezéhez. Annyi francia veszítette az életét az őrültségei következtében. De hát azért Napóleont csodálták, csodálta Byron is, meg csodálta, nem tudom én, Petőfi is, meg csodálta mindenki, mind a mai napig, hogy hát ez a zseniális Napóleon. Hát igen. Vannak zseniális démoni lények, a démoniban, a gonoszságban zseniálisak. Isten nem ezt fogja megmutatni most, hanem az egész történelmet abból a szempontból fogja megmutatni, hogy Isten azokat tekinti győzőknek, akik az erkölcsi, a gondolkodásbeli meggyőződésükhöz ragaszkodtak még akkor is, ha ezért megsemmisítés járt, ha ezért üldözés járt, ha ezért kínvallatás járt. A mártírok történelme, mondhatnánk így is röviden. azoknak a történelme, akik a földi élet küzdelmei közben ragaszkodtak Istenhez, ragaszkodtak Jézus Krisztushoz. Mert ne felejtsük el, hogy a bevezető látomás közli, hogy itt most ki fogja felnyitni a könyvet? Ki fogja megmutatni a történelmet? A megöletett bárány. A megöletett bárány. Jézus Krisztus mondja el a történelemről a kiértékelését. Hallatlan nagy rész ez a Bibliában. Az egész emberi történelemről, a jó és rossz küzdelméről, hogy kik álltak a jó oldalán, akiket magáénak van Jézus, akiket győzteseknek tekint, és kik azok, akiket nem valhat magáénak, akik a gonoszság, akik az önzés pártján küzdöttek, még akkor is, hogyha az emberi emlékezetben ők a nagyok, ők a hatalmasok. Jézus ezt a történelmet fogja bemutatni. Ezért folytatódik így a látomás, és láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 lelke volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Itt értjük meg, hogy a bárány ugyan megöletett bárány, majd látjuk az ábrázolásainkban van olyan ábrázolás, hogy ott van egy bárány, és egy kard átszúrja. Tehát a bárány megöletett bárány, de 7 szarva van, ugye a szarv az erőnek és a hatalomnak és a győzelemnek a jelképe. És az Istennek 7 lelke van rajta, tehát hogy a Szentlélektől teljes. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Nem olvasom tovább a bevezető látomást, ezt mindannyian megtehetik a Jelenések könyve 5. fejezet befejezésében. Számunkra az a fontos, hogy kulcsot kaptunk, ahogy vártuk is a bevezető látomástól, kulcsot kaptunk a következőkhöz. Az első, Jézus Krisztus fogja bemutatni a történelmet. A második, Jézus Krisztus azokat tekinti győzőknek, akik az igazságban győztek és a szeretetben győztek, nem azokat, akik hatalommal és erővel győztek. És a harmadik, Jézus Krisztus egészen más megvilágításba fogja előttünk állítani az emberi történelmet. Ez egy egészen más történetírás, ez csak a Bibliából lehet megismerni, mert nem tudom, hogy találkoztak-e olyan történelemkönyvvel, akár nagy vaskos monográfiák, akár iskolai történelemkönyvek formájában, amely így kezdődött volna, hogy a történelmet sokan kiértékelték, többek között az Isten és Jézus Krisztus is, és ő így értékelte ki. Én ilyennel nem találkoztam sajnos. Olyan történelemkönyvvel találkoztam, hogy az emberiség történelme elindul a fáról, lejött az ősember, lebunkózta a másikat, és elindul a történelmet. Így akarják látni az emberek. És azt hiszik, hogy ez így is volt. De olyan történelemkönyvvel sajnos nem találkozunk, ez csak itt van benne a Bibliában, ami azt mondja, hogy talán meg kellene hallgatnunk azt, hogy az Isten mit mond a történelmükről. Hát ha van Isten, ha már az emberek egyre inkább felteszik maguknak ezt a lehetőséget, hogy talán mégis van Isten, nem kellene Istent megkérdezni, hogy mit mond a történelmünkről? Nem kellene kutatni azt, hogy Jézus Krisztus hogy minősíti az évszázadokat? Hát itt most ezt megkapjuk, de sajnos csak az kapja meg, aki valóban odafigyel és kutatja a bibliai jövendőléseket, és megrendülve áll ezelőtt, hogy az emberi történelemben Jézus is, amikor eljött, látszólag ő vesztes volt. Kivégezték, fölfeszítették. De ez volt a győzelem, mert ragaszkodott az igazsághoz. Ragaszkodott ahhoz, hogy soha szeretetlenséget nem követel. És Jézus azokat tartja követőinek, akik ugyanígy éltek az életben. Hozzá hasonlóan éltek az életben. Hát ez ihlette meg az egyik költőnket, hogy Introitus címmel verset írjon, egy rövid vers, maga a költő fogja ezt előadni, Pilinszky János, akinek az Introitus című verse szó szerint Jelenések könyve 5. fejezetének erről a középponti látomásáról szól. Mielőtt tehát megnéznénk, hogy hogyan bontja fel Jézus a 7 pecsétes könyv pecsétjeit, hallgassuk meg a verset.
1: Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerésszel közülünk. S kimerésszel a csukott könyv leveles sűrűjében kimer kutatni. Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
0: Igen, az emberi történelmet csak azt tudja megmagyarázni, aki az életét adta az emberért. Az emberi történelmet csak azt tudja elénk állítani, aki mindent vállalt azért, hogy az embernek a sorsának a vége ne az örök elveszés legyen. És ezért jön Jézus Krisztus, és ezért bontja fel a pecséteket, és rendkívüli gyorsasággal következnek ezek a felbontások, és egy kis fordítási pontosítást is jó bejegyeznie annak, aki most itt a Bibliát maga előtt fogja. Olvasom a 6. fejezet első versétől. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Tudnék, az és lásd nincs ott a régi szövegekben, a Biblián régi kézirataiban. Tudnék, úgy kell elképzelnünk ezt az egész jelenetet, hogy amikor felnyit egy pecsétet a bárány, tehát Jézus Krisztus felnyit egy pecsétet, akkor hogy előbb mutattam, hogy egy pecsétnél így felnyílik egy kicsit ez a könyvtekercs, akkor kijön egy látomás, és erre vonatkozik a kijelentés, hogy jöjj, tehát hogy jöjjön ki. Tehát ahogy egy-egy pecsétet feltör, egy-egy látomás áll elénk. És ezt látta János apostol, ezt jegyezte le. A másik pecsétet is feltöri, újra jön egy látomás. Mi történt akkor, amikor az első pecsétet felnyitotta? És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ennyi az egész látomás. Tehát egy fehér lovas a lovával, íj van a kezében, korona, szó szerint Stefanos, babérkoszorú van a fején, és ahogy jön kijön győzve, hogy győzzön. Ja, azért rendkívül egyszerű ez a látomás, mert az első 4 pecsét feltörésekor 4 ló jön ki a 4 lovasával. És színekkel ábrázolja a történelem előrehaladását, tehát itt a fehér szín lesz a döntő. A fehér ugye az a tisztaság jelképe. Ugye, amint láttuk 2 héttel ezelőtt az első levélnél, az Efézusi levélnél is azt tapasztaltuk, ami az őskeresztény jelképe volt, kereszténység jelképe volt, hogy a kereszténység egy győzelmi futással indult el a történelemben. Ez van benne az Efézusi levélben. A fehér lovasnál íj van. Ugye az íjból kilövi a nyilat, tehát a kereszténység elterjedésének gyorsaságára utal. Korona van a fején, ami az evangéliumnak a hódító erejére utal, hogy embereket nagyon gyorsan megközelített és meghódított az evangélium, természetesen szabad akaratú döntésükkel csatlakoztak az emberek a keresztény tanításhoz. És nagyon érdekes még a fehér ló és a nyíl, meg az íj, meg a korona mellett még ez a kifejezés, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Mit is mondtunk 2 héttel ezelőtt az efézusi kereszténységről, vagyis az ős kereszténységről? Ugye azt mondtam, talán emlékeznek rá, hogy ott is nagyon sok baj volt, ott is nagyon sok támadás volt Sátán részéről. De mi volt az ős kereszténységnek a csodálatos vonása? Hogy belül nem engedte uralomra jutni azokat, olyan is olvastam ott a 2. fejezet 2. versében, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. Az ős kereszténységnek ez volt a csodálatos vonása, hogy megpróbálta a lelkeket, hogy ragaszkodott a tiszta tanításhoz, a tiszta evangéliumhoz. Tehát hogyan fejezi ki ezt ebben a látomásban a 6. fejezet 2. vers, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Először belül volt tiszta, belül ügyelt a keresztény gondolkodásnak és életnek a tisztaságára. egy belsőleg erős kereszténység tudott hatni a világra, és tudott elterjedni. Ki jött győzve, tehát belül legyőzte a kísértéseket, a nehézségeket, hogy győzzön aztán a külső életben is. Jön már a második pecsét felbontása, a harmadik verstől. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes élőlény, ugye a lelkes állat, régi magyar kifejezés, élőlény ezt mondta, jöjj. És előjött egy másik vörös, szó szerint tűzvörös ló. És aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ahogy a második levél, a szmírnai levél közölte velünk, hogy a kereszténység, az őskereszténység, ez tulajdonképpen az első század. Tehát itt be tudnánk jelölni a történelmi évszázadokat is, tehát itt tulajdonképpen az első századnál járunk. Az őskereszténység után a második századtól fogva nagyon heves keresztényüldözések jöttek. Nagyon szemléletes, hogy tűzvörös lovast látunk magunk előtt, egy hatalmas kard van a kezében, embereket öl. Tehát a kereszténységnek ez a történelme a másodiktól a negyedik század elejéig tulajdonképpen a rettenetes üldözések kora, így szokták mondani Nérótól Diokléciánus császáron keresztül, tulajdonképpen a 313-as milánói türelmi rendeletig a rettenetes keresztény üldözések sorozata. Ugye ezt a vér, a vörös, a tűzvörös, a vérnek, az ölésnek, a gyilkolásnak a jelképe. Tehát a kereszténység iszonyatos nehézségbe kerül, de a fehér után a vörös szín is tulajdonképpen azért egy pozitív szín. Ami ezután jön, az lesz egy egyértelműleg negatív szín. Tudnék, a harmadik pecsét feltörésekor, hogy jeleztem is a táblán, egy fekete lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj. Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Itt már egy kicsit hosszabb a látomás. De látjuk a színekben az előrehaladást. A fehér után a tűzvörös, és utána van egy éles, jeleztem itt sárga vonala, egy éles vágás. Fekete. A fekete minek a színe? A bukásnak, a halálnak, a gyásznak a színe. Itt valami bukás történik. A kereszténység elindul egy fehér győzelmi futással, nem törik meg a kereszténységet az üldözések sem, és Jézus magáénak vallja azokat a keresztényeket, akik az életüket nem kímélték, hogyan is szólt a szmírnai üzenet? Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. De itt azt mondja Jézus Krisztus, itt valami borzalmas baj történt. Itt előjön egyszerre csak egy fekete lovas, egy mérleg van a kezében, ilyen ókori mérleg, amit tetszettek talán látni sokszor Justícia kezében is. A mérleg minek a jelképe? Dániel könyve 5. fejezetétől fogva mindig a megméretésnek a jelképe, ugye megmérettél és híjával találtattál, az erkölcsi megméretés jelképe, itt mintha elbukott volna a kereszténység. És miért bukott el a nagy kereszténység? Azért, amit mond ezután, hogy a búzának 1 mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár. Ugye a búza az mindig drágább volt, mint az árpa. Az árpa mind a mai napig azért itt harmad annyi árba kerül, mint a búza. De hogyha a korabeli árakat tekintetbe vesszük, azt mondhatjuk, hogy a búzának 1 mércét, 1 dénárt kérni, az egy borzalmas nagy összeg volt János apostol korában. Az árpának 3 mércéért 1 dénárt kérni, az is nagy összeg volt. Mikor drága a gabona? Hát amikor nincs termés. Amikor éhínség van. És minek a jelképe a Bibliában a búza, az árpa, a gabona és a belőle sült kenyér? Ugye a Máté evangélium a 4. fejezet 4. verse alapján tudjuk azonosítani, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában ezek a gabonaféleségek és a kenyér mindig az Isten igéjének a jelképe. Miért történt meg a kereszténység nagy eltorzulása, miután egy fekete lovast látott előjönni János apostol? Mert nem ragaszkodtak a Szentíráshoz, nem ragaszkodtak a Bibliához. Szépen félretették a Bibliát, és az akkori államhatalommal, a római hatalommal szövetséget kötött a nagy kereszténység. És ezzel indul el a kereszténység a torzulás útján. Ezzel következik be valami rémületes szakadás a kereszténység történelmében. Erre nézve mondta a Szmírnai levél vége a 10 évig való nyomorúság proféciát, hogy azután következik ez be. Pontosan azonosítottuk, hogy 303 és 313 között volt ez a nagy nyomorúság, és utána, hogy befejezték a római császárok a keresztényüldözést, egyik pillanatról a másikra Nagy Konstantin császár kiadja a milánói türelmi rendeletet, és az addig évszázadokig üldözött vallásnak vallásbékét biztosít, sőt a 4. század végére a kereszténység már államvallás. Amit nagyon egyszerű, lapidáris tömörséggel így szoktunk mondani, hogy az addig üldözött vallásból kifejlődik egy üldöző vallás. Addig a kereszténységet üldözték, ezután a kereszténység üldöz majd, a politikai kereszténység üldöz majd másokat. De egy kis reménysugár felcsillan. A búzának, árpának megfizethetetlen az ára. Az Isten igéjéhez nem tudnak odaférkőzni emberek, mert a hatalmi kereszténység a saját céljai érdekében az Isten szavát félreállította. Az Isten szava leleplezte volna, a két élő éleskad leleplezte volna ezt a változást. De egy valamit a rossz nem tud elérni ebben a drámai küzdelemben, ami zajlik a történelemben a jó és rossz erői között. A bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe. Máté evangélium a 26. fejezetében azonosíthatjuk. Az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Zakariás könyve 4. fejezetétől fogva azonosíthatjuk. Máté evangélium a 25. fejezetéig. Elkezdődik egy olyan korszak, amelyben a Biblia nem juthat az emberek kezébe. Az igazság forrása, az élet kenyere nem lehet ott az emberek asztalán. De Sátán két erőnek a munkáját nem tudta megakadályozni. Az egyik a Jézus halálának és keresztáldozatának az emlékét nem tudta elmosni, mert a középkorban is, ha más nem, a keresztek jelölték azt, hogy hát az Isten fia kereszten végezte. Az Isten fia eljöve a földre meghalt az emberért. És az olaj munkáját se tudta akadályozni, tudni a Szentlélek munkája elébe nem állíthatott akadályokat, hiszen a Szentlélek mindenkor minden emberét megközelíti, azokat is, akiknek nem kerülhet a kezükbe a Szentírás, azokat a lelkiismeretükön keresztül vezeti az igaz életre. De vajon mi jöhet még ezután? A fehér tűzvörös, a fekete, hát az megy egy végleges bukás, az már a halál. De a halál után valami még következik az ember életben is. Amikor valaki meghal, eltemetik, és következik a feloszlás. Következik a halott sárga lovasnak az időszaka. Szó szerint halott sárga. Ez a 4 szín, ha valaki csak ennyit ismer a Bibliából, vagy a 10 vázlat proféciából, ez a 4 szín kulcsot ad a történelem megértéséhez. Jézus Krisztus ilyen egyszerűen fogalmaz. Jézus Krisztusnál ilyen egyszerű a történelem szemlélet. Sajnos erre nem nevelik a gyerekeket történelmórákon, és nem is tudják a felnőttek sem, hogy a történelemben mi miért történt. Jézus Krisztus 4-5 verssel pontosan beilleszti a kulcsot a zárba, és kinyitja előttünk a történelemnek az ajtaját. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj! És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. Így is lehetne fordítani, genny sárga színű rossz. A sárgának ne a szép sár, nem az aranysárgát tessenek elképzelni, hanem a genny és halott sárgát. Azért ábrázoltam ilyen barnás sárgával itt a táblán. És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. És aki rajta ült, annak neve halál. És a pokol, vagyis szó szerint a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, egy hosszú időszak veszi a kezdetét, ezért is ilyen hosszúra ábrázoltam a méretarányos vonalunkon, a hosszú-hosszú középkor. A középkorról nagyon sok bibliai profécia van. Már Dániel könyvében találkoztunk ezekkel, de itt találjuk a pergámumi és a tiatírai levélnek a párhuzamosaként a fekete és a halott sárga lovast, mint a középkor jelképeit. A középkornak az első szakasza, amikor létrejön ez a kor, az állam és a vallás összeszövődésével, a római birodalom romjain létrejön egy új államalakulat, a feudalizmus, a feudális piramis, ugye a piramis tetején a császár és a pápa szövetségével, és a 4. és 6. század között, amikor megtörtént ez a fordulat, ez egy külön szín, ez egy külön színjelzés, a 6. századtól egészen hosszú időszakig, tulajdonképpen a Biblia a 18. századig számítja ezt a hosszú időszakot, a múlt alkalommal is tettem erre utalást, mint egy 13 évszázadként. Ebben a hosszú időszakban mi volt a jellegzetes a történelemre? A jellegzetes az volt, hogy a föld negyed részén ártanak fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Középkor tele van háborúskodásokkal, nemesek, oligarchák, királyok, nemzetek egymás közötti borzalmas csetepataival, egy 100 éves háború, 30 éves háború, amit akar az ember, borzalmas éhségek követik ezeket a háborúságokat, ugye a középkorban iszonyú nagy embertömegek halnak meg, ahogy hát a háborúnál várható is, halállal, tehát jön a fegyver, éhség, halál, és milyen megdöbbent, hogy a földnek fenevadai által, hát ezt meg most miért említi, mert hát tudjuk a középkorról, hogy amikor már a pest is, meg a kolera is végzett a nagy embertömegekkel, akkor a vadállatok is bemerészkedtek a városokba és falvakba, és hát olyan hiéna módjára tökéletes pusztítást végeztek, felfalták az embereket. A középkor egy iszonyatos történelme az emberiségnek. Valóban, ugye az egyik történész mondta, a középkorban az emberiséget egy gutaütés érte, a gondolkodásban. Leálltak a tudományok fejlődése, gúzsba kötöttek mindent, üldözték a másképp gondolkodókat. Aki az államhatalommal és a vallás által alátámasztott ideológiával nem értett egyet, kíméletlenül kivégezték. Máig se tudjuk, hogy az inkvizíció következtében hány 10 millió ember veszítette az életét. Pedig nagy statisztika korában élünk, minden statisztikákban akarnak ma mondani, de ezt nem lehet kideríteni, hogy hány 10 vagy akár 100 millió emberről lehetne beszélni. És itt egy érdekes dolog van. A 4. lovassal lezárul a lovasok sora. Ezután már nem jön ki egy 5. lovas. Ezután már jelzi a profécia, hogy itt a párhuzam már nem áll annyira a 7 levéllel. A 4. levél és a 4. lovasig teljes volt a párhuzam. De most egy nagyon érdekes dolog jön az 5. pecséttel. Nem tudom, hogy Sánta Ferenc gondolta erre, amikor az 5. pecsét címet adta a kisregényének, de az 5. pecséttel valami nagyon rémisztő dolog történik, és ez a következő. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonságtételéért, melyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik e földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyúfiúknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Mi ez a megdöbbentő vonás? A megdöbbentő vonás az, hogy az 5. pecsétnél topzódik leginkább a gonoszság. Itt beszél a Szentírás arról, hogy emberek óriási tömegeit ölik meg. Mikor ölték meg a középkorban emberek legnagyobb tömegeit? És mikor ölték meg főleg a hitükért, a meggyőződésükért emberek legnagyobb tömegeit? Nos, hát nem a középkornak az elején, nem is a középkornak a derekán, mondjuk az inkvizíció igazából a 13. századtól jön nagy arányú mozgásba, hanem a középkornak a leghevesebb üldözése a 16. és a 17., sőt tulajdonképpen még a 18. században voltak. Ugye a 16. században a reformáció kezdi visszaállítani a Biblia és a hit tekintélyét, kezd megtisztulást hozni a kereszténység sorain belül. És a 16. századtól óriási üldözések veszik kezdetüket a reformált, a gondolkodásukban, életvitelükben, az új vallás mellé állt emberekkel szemben. 1572-ben a Szent Bertalan éjszaka több tízezer protestáns életét követeli egy éjszaka leforgás alatt. 1655-ben a valdenseknek egy utolsó nagy hírtó hadjárat, amit ellenük vezettek Rómából, szinte az egész valdáns közösséget kiirtja az mai Észak-Olaszország területén. De még a 18. században is olyan borzalmas népírtó rendelkezéseket foganatosítottak, hogy valóban ez az ötödik pecsét látomása illik csak erre. Ugye nagyon sokan félreértik persze ezt a látomást, amikor azt hiszik, hogy ezt konkrétan kell érteni, hogy az oltár alatt levő lelkek kiáltanak. Ugye a jeruzsálemi templom előtt, amikor áldozatokat mutattak be a zsidók, az oltár alatt, ahogy ugye az oltáron kellett a bárány áldozatot megölni, de hogy ott hát ne legyen vérszag, meg ne legyen egy borzalmas hát látvány, az oltár alatt ki volt képezve egy csatorna, ami a vért elszállította. És erre utal ez a kép, hogy ahogy a bárányokat is, az ártatlan bárányokat ölték ott az oltáron, jön egy történelmi időszak, amikor ártatlanokat és hitükben igazán keresztény embereket ölnek, halomra ölnek, és az, hogy a vér kiált, az pedig a Bibliánk 4. fejezetétől fogva egy nagy jelkép, hiszen Isten is ezt mondja a Kainnak, amikor megöli Ábelt, hogy mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Tehát tulajdonképpen a Bibliában az égbe kiáltó bűn kifejezés, vagy hogy a vér kiált a földről, ez is egy jelképes kifejezés, a legiszonyatosabb bűnöknek a kifejezésére szolgál ez a jelkép. Mi a legiszonyatosabb bűn a Biblia szerint? Az ártatlanok és a hitükben kitartó embereknek a megölése. Ez a legiszonyatosabb. Ugye ártatlanok a gyermekek is, az is borzalmas, amikor gyermekeket ölnek halomra, de olyan felnőtteknek a megölése, akik ártatlanok is, abban a bűnben, amivel vádolják őket, és hát a meggyőződésükért tűrik ezt. Szóval ez ennél borzalmasabb dolog nincsen a történelemben. A vallás nevében az a más hiten lévőket, vagy a Krisztushoz ragaszkodóknak a kiirtása, ez az, ami a legborzalmasabb, és aminek a tömeges elterjedése fogja majd kivívni Jézus második eljövetelét a történelem végén. Itt ez még nem volt az egész földre kiterjedt, holott nagyon sok embert érint, tehát nagyon sok millió és tízmillió embert érintett. A földi történelem végén sajnos az fog bekövetkezni, ami a középkornak a végén is, és mindig fedezzük fel ezt, hogy a történelmi szakaszok végén a legborzalmasabb a történelem. Én szoktam ezt mondani egy egyszerű hasonlattal, mint a II. Világháborúnak is a vége volt a legborzalmasabb. Amikor már eldőlt a csata, akkor a vesztes fél semmit nem sajnált. Amikor már a reformáció áttörte azt a szörnyű sötétséget, ami volt a középkor, akkor a középkori hatalom, az állam és az egyház mindent összefogott. És akkor a legnagyobb düvel támadt azok ellen, akik Krisztushoz ragaszkodtak. És akkor, amikor a földi történelem végén is nyilvánvaló lesz az, hogy ezt a földet emberi eszközzel nem lehet megmenteni, és az embereknek minden fáradozása kudarcba fullad, kik ellen fognak fordulni, ahelyett, hogy a saját hibájukra mutatnának rá és azt bánnák meg, ahelyett azok ellen fordulnak szerte a világon, akik hűségesek az Isten parancsolataihoz és a Krisztus hitéhez, és azokat kívánják kiirtani. Ez fogja Jézus második eljövetelét, hogy úgy mondjam, kikényszeríteni. Ez fog utat készíteni Jézus második eljövetelének. Hogy azért mennyire borzalmas volt ez az időszak, egy nagyon rövid verset itt is hallgassunk meg. Mindannyian ismerjük Miltonnak a nevét, az elveszett paradicsom szerzőjének a nevét, akinek van egy rövid szonettje, a Piemonti vérengzésre címmel. Ugye Milton a 17. században élt, és a 17. században Anglia, amely a világ vezető állama volt már, az egész Angliát megrendítette Cromwellnek a döntése, hogy elküld valakit oda a Piemonti völgyekbe, és a Piemonti völgyekben, amit láttak az angolok, amit tapasztaltak, hogy az Isten neve alatt pápai csapatok, magukat kereszténynek valló csapatok, valdens gyerekeket odavágtak a sziklákhoz, kiirtottak családokat, kipusztítottak embereket, és ez már egy hosszú sorozatnak egy végső láncszeme, de hát a 17. században erre már felfigyeltek, hogy akkor már kezdett lenni sajtó, hírközlés, diplomácia, tiltakozások, és a maga részéről ez a nagyköltő a tiltakozását így fejezte ki. Magyarul a vers természetesen Milton összegyűjtött művei kötetében, Képes Géza fordításában olvasható, ez hangzik fel most.
2: John Milton a piemonti vérengzésre, Képes Géza fordítása. Uram, bosszúr meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, ahán csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül. Szelíd nyáját az őskarámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek. Hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vér cselátott Itália, hol még pöffeszkedik a sarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni át.
0: Kedves hallgatók, ezután már az utolsó két pecsét felnyitása jön, és a hatodik pecsét felnyitásában már a mi mostani korunkat ismerhetjük fel. Mielőtt felolvasnám ezt, hadd magyarázzam. Azért mondtam, hogy a hatodik pecsét felnyitásában már a mostani kort ismerhetjük fel, mert a hatodik pecsét a 18. századtól egészen... Azért kérdőjelet teszek, nem írok ilyesmit ide, hogy 20. század vagy eféle tart. Azért mondtam, hogy mégis a mikorunkról szól, mert az utolsó, a hetedik pecsét, ami majd a Jelenések könyve 8. fejezet első versében kerül felnyitásra, hiszen mondtam, hogy a 6. és a 7. pecsét között van egy közbeékelés. Tehát a 6. pecsét után nem jön rögtön a 7. pecsét. Itt van a közbeékelés az elpecsételésről, és hogy befejeződik az elpecsételés, amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Ezzel a Biblia a legközelebb megy a világtörténelmünk lezárulásáig, napokban adja meg a világtörténelm lezárulását. A 7. pecsétet, amikor feltöri Jézus Krisztus, akkor a földi történelmnek napjai vannak. Mert a fél óra az a napnak, ugye, 24 órából áll a nap, a fél óra az 48-ad része. Egy évben a Biblia szerint, ugye a Biblia 360 napos évekkel számol, a 360-ban a 48, mindenki elvégezheti a számtani műveletet, 7,5-szer van meg. A bibliai prófétai napév elv szerint a 7. pecsét feltörésekor 7,5 nap van. Nagyon különösnek tarthatjuk ezt a proféciát, ami arra utal rá, hogy valóban a világunknak a napjai azok kronometrikusan megszámlálhatóak. Tehát ez nem úgy van, hogy majd egyszer, ki tudja, majd millió évek, vagy százezer év után, vagy ezer év, vagy esetleg évszázadok után. Nem. A Biblia közel megy, és azt mondja, hogy van olyan kis időszak, amikor felnyitja Jézus a pecsétet, nagy csendesség lesz a mennyben, mint egy fél óráig. Miért mondom azt, hogy a világ történetéből 7,5 nap van akkor már hátra? Mert amikor csendesség van a mennyben, Jelenések könyve 15. fejezetéből tudjuk, azért van csendesség a mennyben, mert Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata befejeződött, és angyalseregek kíséretével elindult a földre. Tehát a mennyben csend van, nincs már senki a mennyben. Nincs emberért való közbenjárás, mindenkinek az élete eldőlt, még folyik a földi történelem napokig, de Jézus már érkezik, és amíg Jézus érkezik, és vissza nem tér a mennybe, az az a pár nap, amit a 7. pecsét megjelöl. Ez a földi történelemben a 7 csapás időszaka, amit majd a 10. vázat proféciában látunk. A 7 csapás időszakában nincs emberért való közbenjárás. A 7 csapás időszakában vannak elpecsételt, oltalom alá helyezett emberek, és vannak a csapásoknak önmagukat kiszolgáltatott emberek. Na most, hogyha ilyen közel megy a hetedik pecsét a földi történelmünk befejezéséig, akkor azért mondtam, hogy a hatodik pecsét mi rólunk szól, mert a hatodik pecsét felnyitásától egészen a hetedik pecsétig ez az a korszak, amelyben élünk. Azt tudjuk, hogy elhagytuk már a korszak kezdetét, mert ez valóban a 18. században nyúlik vissza. Azt nem tudjuk, hogy a korszakunk meddig tart, de ameddig tart, és utána a hetedik pecsét felnyitása történik, akkor az emberiségnek már csak napjai vannak hátra. Tulajdonképp így is lehetne beszélni a mi mai korunkról, hogy a mi korunk az, amelyben van még bizonyos értelemben történelmi idő, de ez nagyon gyorsan a vége felé siet, és utána már nincs történelmi idő, elfogy a történelmi, napok vannak hátra, vége van, a világ ideje befejeződik. Ha elgondolkozunk egy kicsit, akkor talán eszünkbe juthat, hogy itt a történetírás körülbelül hasonlót mond. Az emberi történelemkönyvek azt mondják, hogy volt ókor, van középkor, aztán újkor. Mostani korra mit tudnak mondani? Legújabb kor? A legújabb kor után már nem jön semmi. Mint egy önkéntelenül az emberi történetírás is valahogy nem tud már mit kezdeni az idővel. Annyira végfelé siet minden, és ezt a napjaink felgyorsulásában is, főleg az erkölcsi értékeknek a szétzilálódásában, az emberiség összetarthatóságának a hiányában érezzük. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy hova vezet ez? Milyen vége lesz ennek? Ezt érzékeltet itt a hétpecsétes látomásban Jézus Krisztus is, de most már hadd olvassam a hatodik pecsét feltörését. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet fölnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, míg éppen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. És mondták a hegyeknek, és a kőszikláknak, essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Tényleg jól idéztem az előbb, hogy emberek milyen kérdéseket tesznek fel. Hát itt is azt mondja a prófécia, ezt nem hívő emberek teszik fel ezeket a kérdéseket. A földnek vezérei, hatalmasai, gazdag emberek, akik ugyan elrejtőznek, mert érzik azt, hogy nem változott meg az életük, és nem élnek az Isten törvényei szerint, de annak a tudatában vannak, hogy mindennek vége elérkezett. Közel van a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy a 18. századtól kezdődően, amikor nagyon nagy természeti jelek következtek be, 1755-ös lisszaboni földrengés, tulajdonképpen Grönlandtól Afrikáig a fél földgolyó megmozdult. Azért gondoljuk meg, hogy mi ez. El lehet olvasni a Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvében, hogy milyen páni félelem vett erőt az emberiségen. Elhangzott itt az előadás sorozataink keretén belül, most nem akarom felidézni, mert egy nagyon hosszú vers, de el lehet olvasni a francia felvilágosodás morálfilozófiája című kötetben Voltairenek az 1756-os versét, vers a lisszaboni földrengésről. Ez a lisszaboni földrengés az egész világot megrázta, nem csak szó szerint, hanem a gondolkodásban is, hogy mennyire törékeny ez a föld, mi lesz ennek a földnek a végső kimenetele. Nem is szólva aztán a múlt század eleji napelsötétedésről, csillaghullásról, amelyről viszont az itt is kapható Korszakok nyomában című könyvben tetszenek olvasni korabeli szerző tollából. Elindul az emberiség történelme a 18. században borzalmas természeti katasztrófákkal, mint hogyha valaki megrázná a földet. Elindul az emberiség történelme borzalmas társadalmi katasztrófákkal, francia forradalom és annak következményei. Egyre nyílik az olló az emberiség történelmében a gazdagok és a szegények között. Mind a mai napig tart. amikor észak és dél, kelet és nyugatnak a különválásáról beszélnek, és ennek nyilvánvaló bizonyságai vannak, az egész emberi történelemben a természet és a társadalom eresztéke is meglazulnak, és a történelem tényleg olyan, mint az Ézsaiás 24. fejezetében jelképként állított kaiba. Jön a szél, és kezd a kaiba megrendülni, és nem tudni, hogy mikor omlik össze. Vagy olyan, mint a részeg ember, aki tántorog, és nem tudja, hogy mikor vágódik el, és nem kél fel soha többi, ahogy Ézsaiás 24. fejezete mondja. Nagyon megdöbbentő dolog ez. Fogunk erről a következő 3 alkalommal beszélni, hogy a Biblia milyen szempontból mondja azt, hogy tényleg ez az utolsó történelmi korszak, amelyben most vagyunk. Ezután már olyan korszak nem jön, mint ahogy itt láttunk 4-5 korszakot. Ez az utolsó, ez a 6. történelmi korszak, ami után a 7. pecsétet, amikor Jézus felbontja, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, itt következik a nagy kérdés, amit előre jeleztem az előadás elején, hogy ezt a legutolsó 12. előadásban szeretném majd részletesen kifejteni. Mi kell ahhoz, hogy a természet és a társadalom megrendülésének a korában emberek megálljanak? Így is kérdezhetném, mi emberek megálljunk? Amikor a természeti világ és a nemzetek, országok életének megrendülésének korában hogyan lehet megállni és hogyan lehet elfogadást találni a bárány előtt? A megöletett bárányról olvastunk a bevezető látomásban. Itt meg a bárány haragjáról olvasunk. Nem különös? Ne felejtsük el Jézus Krisztusról ezt a 2 kifejezést. Jézus a tökéletes szeretet és a tökéletes áldozat, aki nem sajnálta az életét, az isteni életét senki emberért. De Jézus Krisztus, amikor másodszor eljön, akkor majd számon kéri azt, hogy vajon az ő áldozatának megfelelően ki élt, vagy ki élt vissza a szeretetével és a bizalmával. Igen, lesz a bárány haragjának ideje. A bárány haragjának ideje. Az oroszlán haragját el tudjuk képzelni, ugye, mert hát az oroszlán vicsorog, és az ráront az áldozatára. De hogy az emberi világban is olyan megrendítő, amikor egy szelíd ember egyszerre csak haragudni kezd. Akitől addig azt nem láttuk, nem tapasztaltuk. Az emberi történelem végén Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenki számára biztosít lehetőséget, különös lehetőséget, amit az 5. vázlatproféciában ő maga mondott ki. Hogyan is mondta a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében? Amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium, akkor jön el a vég. Jézus biztosít, egyre több lehetőséget biztosít az embereknek a megváltozásra. Jézus a végsőkig küzd az emberiségben minden egyes emberért, hogy megváltozzék. De az az ember, aki nem változik meg, és aki nem épít, hanem rombol, aki nem a szeretet törvényét követi, hanem az önzés törvényét, hogyan menthetné meg Jézus Krisztus, és hogyan készítene neki egy új világban lakóhelyet? Jézus elmondta, hogy elmegyek néktek, hogy helyet készítsek, és majd eljövök hozzátok. De hogyan készítsen olyan embereknek lakóhelyet, akik indulatosak, sértődékenyek, gorombák, ütik a másikat, haragtartók, gyűlölködők? Ilyen embereknek Jézus nem tud lakóhelyet készíteni. Küzd értük, ma is küzd értük. De hogyha betelik a kegyelemnek a pohara, és hogyha már lezárul a lehetőségeknek a határa, akkor Jézus eljön, és a bárány haragját fogja majd megtapasztalni ez a föld. És itt érezzük jól, hogy itt valóban kell egy közbeékelt látomás. Itt a 6. pecsét lezáródik, de a 6. pecsét végén van ez a kérdés, hogy eljött a bárány haragjának nagy napja, kiállhat meg? Hát erre a kérdésre válaszolni kell, kiállhat meg. Erre a kérdésre válaszol a Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésről szóló látomás. Az elpecsételésről szóló látomás az tulajdonképpen azt fogja majd elénk vetíteni, hogy Jézus hogyan akar oltalom alá helyezni embereket a végső válság, a 7 csapás idején. Jézus hogyan fog megmenteni embereket a földi történelem nagy káosza és kataklizmája között? Az elpecsételésről szóló látomás a Bibliának egyik legdöntőbb ige szakasza, amit meg kell értenünk. És ezt a legutolsó előadáson fogom összefűzni a többi ige szakasszal, de már most is bemutatnám ennek a képzőművészeti feldolgozásait, és eközben néhány alapvető dolgot szeretnék majd megegyezni. Elkészült az előadásunknak a kísérő lapja, csak sokszorosítani nem tudtam. 2 hét múlva majd átvehető lesz. Az eddigi vázlatproféciák közül 2 híján mindegyik részletesen megírt változatát át lehet venni. Most az előadás végén van még egy 10 perc időnk, hogy a befejező képzőművészeti alkotásokról még az elpecsételésről is pár szót ejtsünk. De 4 hét múlva már 5 órakor és 7 órakor a Benczúr utcában. Tehát 4 hét múlva és 6 hét múlva a Benczúr utcában. Egy angol miniatúra a középkorból, a 4. fejezet 1. versének a bemutatása, szó szerinti bemutatása, tehát hogy János apostol látomás formájában a mennybe ragadtatik, ugye alul Pátmos szigetének a dombjai és egy létrán, ahogy a kitárt mennybe egy angyal vezeti be, ugye a középkori felfogás szerint. Az egyik legrégebbi, sőt legrégebbi Trevi miniatúra a 4.-5. századból való Franciaországból a lovas látomás, illetve fölötte a megöletett bárány a bevezető látomás középpontjában. Ez a Jelenések könyve sorozatok közül az első Franciaországban maradt fenn, és a középütt ugye egy angyal, aki a babérkoszorút adja, a győzelmi babérkoszorút adja az első lovasnak, tehát a fehér lovasnak. Ugyanez a 15. századból, a Flamand miniatúra sorozatból, ez is egy Jelenések könyve sorozat. Baloldalt János apostol, hogy felmegy a mennybe, és itt már a bevezető látomás a megnyílt könyvecske. Hát aztán a könyvet könyvnek ábrázolják a középkorban, nem papírtekercsnek, de ez a lényegen nem változtak. Fönt, ahogy elveszi a könyvnek a könyvet az atyától, és lent, ahogy már kinyitja a könyvet Jézus Krisztus. Természetesen itt szó szerint ábrázolnak mindent, tehát nem Jézust ábrázolnak, hanem bárányt ábrázolnak, tehát szó szerint veszik a bibliai jelképeket. Ugyanez 1498-ból Dürer Fametszet sorozatából, a mennyei látomást látjuk fönt, az atya a királyi székben ül, és körben-körben a 24 vén, és előtérben János apostol, ahogy egyel a vének közül beszélget. Lent pedig Pátmos szigete, Dürer fametszetén. Ugyanez az első illusztrált Luther Bibliából, Lukasz Kranachnak a metszete, ez talán még impozánsabb, ahogy Isten királyi székéhez oda megy a bárány, és a könyvet kinyitja, a hét lánga, az isteni szentlélek jelképe, a 4 élőlény ott van közvetlenül a trónszék mellett, tehát az atya, fiú, szentlélek és a 4 kérub, körben-körben a 24 vén, és itt középütt pedig János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek. Lukasz Kranach metszete volt. Aztán szokták ábrázolni külön is ezeket a presbitereket vagy véneket a középkori miniatúrákban. Mehetünk tovább. És szokták a megöletett bárányt is ábrázolni külön a kereszten lobogó eklézsia zászlajával, amelyben szintén egy piros kereszt van mintázva. És erre mondtam azt, hogy sokszor így ábrázolják, hogy a megöletett bárány, akinek a testéből éppen folyik a vér. Aztán a későbbi ábrázolások, mint Dürernek a híres Szent Háromság ábrázolása, már egy kicsit elszakadva a konkrét Jelenések könyvebeli szövegtől, az atyát mutatja, ahogy fogja a keresztet, Krisztus keresztjében mutatja meg a világnak azt, hogy ő valóban meg akarja menteni a világot, meg akarta és meg akarja menteni a világot, és akik hittek benne, azok csatlakoznak hozzá, és lesznek az üdvözültek. Hans Memling, ez egyik legjobb ábrázolása a Jelenések könyvének, 15. század végi táblakép, egy triptihonnak a középső darabja, baloldalt látunk is a másikból egy részletet, de nekünk a középső része fontos, ott is János apostol, hogy Pátmos szigetén ül, ugye egy látomás állapotában, amit az arc és a szem rendkívül jól kifejez. A 7 levelet nem lehetett ábrázolni, mert azt nem lehet a képzőművészet nyelvére lefordítani, de a pecsét látomást itt ábrázolja ezen az első földsávon, a fehér, a tűzvörös, a fekete, a halott sárga lovas, és utána már a földi történelem vége, amikor a gazdag emberek bebújnak a sziklák hasadékaiba, elbújnak Krisztus elől. Tehát nem arról van szó, hogy bárki ne tudna Krisztus második eljöveteléről, ezt mindenki tud erről, meg tudni fog erről főleg. De azok, akik nem változtak meg az életükben, hanem továbbra is űzték a maguk gonoszságait, azokon rémület vesz erőt, és próbálnak elmenekülni, hát nevetséges mondjuk sziklákba elmenekülni egy kozmikus megjelenés elől. Azután Memling itt ábrázolja majd a trombita szó látomás bevezető látomását, és itt pedig a negyedik látomás.

És jelzi ez a földsáv ábrázolás is, hogy ő, a festő megértette, hogy itt egy időbeli dologról van szó. Általában nem ezt szokták az emberek elé tenni, ezt az ábrázolást, hanem Dürernek a metszetét, amelyről látni fogjuk, hogy Dürer itt ezt nem értette meg, mert Dürernél a négy lovas egyszerre jön ki, ami nem jogosult, mert itt egymás utániság, tehát a történelmi egymás utániságról van szó. Hát itt egy még közelebbi kinagyítás, ez a fehér lovas, tehát az őskereszténységnek a jelképe. Ezt aztán a középkorban mások is ábrázolták, például az anzsélyi falikárpitról vegyük ki csak ezt a jelenetet. És aztán a többi lovast is az anzsélyi falikárpitról már, amiről nekem adatot készítenem így felvételeket. És a következő spanyol ábrázolás, a középkorban nagyon sokszor a négy lovast együtt ábrázolták, felemás módon, ugye, mert egymás után kettőt, és tehát így, hogy a fehér vörös, aztán fekete és halott sárga, különböző beállítások vannak, a memlengét egyik sem éri el. Ez például a lovasok ábrázolása, sőt, még az ötödik fecsét is rajta van a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött flamand falikárpiton. Tehát itt látható a fehér, itt a vörös, itt a fekete, itt a halott sárga, és itt az ötödik. Tehát itt egy kis összevisszaság van, ami jelzi, hogy maradéktalanul persze ezeket a proféciákat nem értették meg a középkorban, legalábbis a művészek. A híres Dürer ábrázolás itt van előttünk, tehát itt egy frontvonalba jönnek ki ezek a lovasok. Jobbra fönt van a fehér, utána a nagy karddal a vörös, nyilván itt színeket nem lehetett ábrázolni, a harmadik a mérleg van a kezében, a fekete, és itt negyedik ez a halott sárga, és az emberek iszonyatos öldöklése, tehát azt viszont felfedezték, hogy a negyedikhez kapcsolódik szorosan az ötödik pecsét felnyitása. Ezt szokták általában bemutatni Dürernek a metszetét, hogy látjuk, Hans Memling ábrázolása sokkal tökéletesebb. Lukas Cranach metszete a Luther Bibliából, itt is azt látjuk, hogy olyan nagy az összevisszaság, hogy tulajdonképpen nem tudunk így rendet teremteni az egymás utániságban. Ugye baloldalt kezdi a sort, utána a hatalmas kard, a mérleg, tehát ezek a rekvizitumok, meg a halál kaszája itt azonosítja a lovasokat. A kísérő lapunkon különben benne lesz minden. Cornelius ábrázolása a 19. század elején, a romantika korában is ábrázolják, de akkor már egy ilyen kaotikus összevisszaságban ezeket a lovasokat, nem törődve a bibliai azonosításokkal. És itt következik a hatodik pecsét. A hatodik pecsét felnyitásakor, ahogy Dürer bemutatja baloldalt, ugye a nap megrendülése, jobb oldalt a hold, ugye a csillagok lezuhanása, az emberek megrémülnek, az egész földi világ felfordul. Hát igen, az elmúlt két évszázadban alaposan felfordult a földi világ, és ennek az okait is majd meg fogjuk látni, hogy mi miért volt. De az biztos, hogy ez egy történelmi időszak. A középkor utáni polgári forradalmak és a nemzetállamoknak az egymás ellen való küzdelme mind a mai napig olyan anarchiát hozott létre a világtörténelemben, ami valóban, ahogy szokták mondani a történészek is, áttekinthetetlen. Sokan azért menekülnek a régi korokba, mert ott pontosan meg lehet húzni a határokat. Nagyon fontos szerepe van a mennyei látomásnak itt Dürernél, és hát ezt nem hangsúlyoztam abból a szempontból is, hogy ebben a nagy káoszban, ebben a nagy rendetlenségben viszont Isten kezében tartja a dolgokat. Minden a mennyből indul ki, és minden a menny ellenőrzésével történik. És angol festők múlt század végi közveti ábrázolásai mutatják, hogy ennél a hatodik pecsétnél sokan időztek, mert a természet és a társadalmi világ megrendülése ihletett sokakat arra, hogy ezt a hatodik pecsétet ábrázolják. És aztán újra visszamegyünk a legősibb 4.-5. századi miniatúrához. Vajon ez mit jelölhet, mit ábrázolhat? Angyalok tartják vissza a föld négy szélén a szeleket, a pusztító szeleket. Ha a világtörténelmünk sodrását az Isten nem fékezné, már régen vége lett volna mindennek. De Isten fékezi a gonoszság erőit,

0: Így kezdődik az elpecsételésről szóló látomás. És azért fékezi Isten a gonoszság erőit, mert míg el nem pecsételi az ő szolgáit a homlokukon, addig nem jön el Jézus. Ameddig oltalom alá nem helyezi az embereket, addig nem jön el. Itt van a Flaman miniatúrán is középütt a föld, a négy angyal fogja a szeleket, és addig nem engedi, hogy ártó szelek fújjanak a földre, magyarul, hogy az egész földi történelem véget ne érjen, mert a hét csapás azért abba jócskán belejátszanak az emberek is, hogy rázódul a földi mindenségre, de ezt angyalok még fékezik, hogy még el lehessen pecsételni az igazán élni vágyó embereket. Az elpecsételés Dürer ábrázolásán, tehát előtérben az angyalok, itt baloldalt látjuk, hogy tartják vissza a szeleket, ott fújnak ezek a pusztító szelek, tartják vissza, és itt elpecsételik, ugye középkori felfogás szerint, ugye meg szó szerint ábrázolja itt is, hogy pecsétet rak a homlokukra. A pecsét, a bélyeg jelkép a Bibliában, majd meglátjuk, hogy egész pontosan minek a jelképe. Ugyanez a Luther Bibliában, a mennyei seregek már pálmaágakkal a kezükben a végső lebonyolításra készek, amikor itt vannak ezek a négy szélén a földnek angyalok tartják vissza a szeleket, és itt van az elpecsételés, a választottak, az igazán hívő emberek oltalom alá helyezése Jézus második eljövetele előtt közvetlenül. Van persze, kitalálhatjuk, hogy ki lehet a szerző, mert a Szépművészeti Múzeumban is sok képe függ, El Greco, aki mint egy extatikus látomást állítja elénk az elpecsételésnél, egy másik jelkép a fehér ruhákba öltözés. Meglátjuk majd, hogy ez minek a jelképe, és mit jelent az, hogy ruhákat ajánl az Isten. A ruha ugye a megváltozott jellemnek a jelképe, tehát teljesen mássá lett emberek, akik nem csak a gondolkodásukban változnak meg, vagyis térnek meg, ugye a megtérés a gondolkodásmód megváltozása, hanem a magatartásukban, a jellemükben is, és ezt jelképezi a ruha, hogy teljesen más ruhába öltöznek. És befejezésül, mint egy előretekintésül a végső győzelem felé, a Jelenések könyve 7. fejezetének, tehát az elpecsételésnek a pár darabja a Bibliában a 14. fejezet. A 14. fejezet kezdődik úgy, hogy János apostol látja a bárányt a Sion hegyén, ugyanaz a megöletett bárány, mint a 5. fejezetben, és körülötte az a bizonyos 144 ezer, akik fehér ruhákban vannak öltözve, és a kezükben pálmaágak. Az üdvösség várományosai, az örök élet várományosai. De vajon, hogy lehet az ember az örök élet várományosa azok között, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét? Ugyanennek a kifejeződése a Lukács Kranach metszetén, szintén a Luther Bibliából, hogy elhangzik a 14. fejezet végén, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója megérett. Ugye az aratás mindig a világ végének a jelképe. Jézus jön a mennyei angyalokkal, hogy egybegyűjtse az igazakat. Itt van az igazak egybegyűjtése, tehát az aratás, tehát a gabona egybegyűjtése. És itt van egy hosszabb idővel azután, amit itt nem fejez ki ez a metszet, a kádban a szőlőnek a kitaposása, és ez a kitaposott lé, ez végig szalad több-több futamatnyira. A Biblia az aratással és a szürettel két nagy üdvtörténeti korszakot jelképez. Az aratás a történelmünk lezárulása, az igazak egybegyűjtése. Utána következik az ítélet folytatása, az úgynevezett ezeréves ítélet, mely után feltámadnak azok is, akik nem kaphatnak polgárjogot az életre. Az ő életük megsemmisül ugyanúgy, mint ahogy kijön a szőlőfürtökből a szőlőlé, és elfolyik, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Örök élet és elveszés. Hogy Jézus is mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. A két lehetőség. Ezt a régi festők is nagyon szépen kifejezték, hogy két lehetőség van minden ember előtt. Vagy egybegyűjtetik és örök életre jut, vagy pedig, aki az életben nem arra használta a napjait, hogy megjobbuljon, hogy tiszta ruhát öltsön, az elveszik mindenestül az élete összes lehetőségével együtt. Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva tehát ugyanitt a trombita szólátomás kerül sorra.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedve gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ki vagytok az elsők most. Emlékeztek el, hogy a múltban milyen ígéretet tettem. Ez azért érdekes, mert szeretném így letesztelni, hogy figyeltek el a bocsánat. Én még kellemetlen kérdésekkel indítok. Amiről? Ugye amikor a dinókról beszéltünk, arra mindenki emlékezett. És akkor én tettem egy ígéretet, hogy legközelebb legalább ennyire izgalmas dolgokkal foglalkozunk. Emlékeztek rá?
1: Óriásinak.
0: Hoppá, van egy ilyen dolog. Nagyon van. Megnyugodtam, mert most képzeljétek el, ha úgy jövök ide ezzel, hogy titeket ez egyáltalán nem érdekel. A Bibliából származik ez a bizonyos kifejezés, így hangzik, és azért idéltek a Bibliából többek között, hogy ezek a dolgok, mint bibliai gondolatok jelenjenek meg itt előttetek, és hogy erre majd így emlékezzetek. Többek között arra, hogy a Bibliában még ilyen dolgokra is utalás történik. Így hangzik, tehát valaha óriások éltek a Földön. És ez a kép, amit itt a legelején láttok, ez a mamutfenyők erdejében készült. Ott látjátok azt az apró termetű embert, és hozzá viszonyítottan ezeket az óriás fákat. Az egyik legmagasabb fa 99 méter. Ez olyan, mintha egy lakótelepi házból hármat raknánk egymás fölé. És az ember olyan kicsinek érzi ott magát, és elgondolom én is azt, volt alkalmam egyszer oda ellátogatni, hogy vajon azok az emberek, akik akkor éltek, amikor ilyen fák még léteztek, valószínűleg ennél nagyobb fák is, mert a legidősebb ezek közül olyan 2300 éves. Tehát az Úr Jézus földre jövetele előtt olyan 300 évvel korábban került a földbe a toboz, vagy a toboznak a magja, amiből ezek a fák azután kialakultak. 33 méter a kerülete a legnagyobbnak. 11 méter az átmérője, szóval iszonyatos méretűek. Autóval, amikor a belsejük kiég, akkor lyuk keletkezik, és ott autóval is lehet járkálni. Szóval most ezekhez a fákhoz viszonyítva gondolkozzunk el az óriásokról, azokról az emberekről, akik nálunk olyan legalább kétszer vagy két és félszer magasabbak voltak. Az ősvilág idején éltek ők, és itt egy képet próbáltam valahonnan összeszedni, hogy milyen lehetett az ősvilág, de ez csak az én fantáziámban él így, nem valószínű, hogy így. De nézzétek meg, hogy micsoda virágszőnyeg, és micsoda gyönyörű állapot uralkodott akkor a Földön, amikor még a bűn nem rontotta meg, sőt a bűn bejövetele után is még sokáig, mert az Isten úgy teremtette meg a mi világunkat, hogy a bűn óriási rontás ellenére is lassan pusztul. Nézzétek meg, hogy micsoda hatalmas gyökerek fonták gúzsba ezeket a régi épületeket, ezek is több ezer évesek, csak azért, hogy lássátok, hogy a régiek is építkeztek, nagy tudású emberek voltak, nem csak testméretüket tekintve voltak óriások, hanem szellemi javaikat tekintve is, tehát komoly értelmi képességgel, alkotói képességgel rendelkező emberek voltak. Ez egy tengeralatti felvétel, a tenger alá kerülő városok egyik domborművét ábrázolja, tudjátok, biztos hallottatok ilyenekről, Atlantis például, ilyen régi város volt, ami a föld alá került. Ezek a bibliai időkben készült építmények voltak, olyan 2000 évesek, és néztétek meg, hogy milyen szépen megmunkált kövek ezek, tehát az akkori emberek sem voltak sokkal ostobábbak, sőt valószínűleg egyáltalán nem voltak ostobábbak, mint mi. Hát itt pedig már az óriásokról esik szó. A legvégén az a kicsi, az egy átlagember, persze ez egy olyan fantáziaszerű ábrázolás, és ott szerepel az, akire majd kitérnénk, Básán királya, Og. Tudni lehet erről az emberről, hogy 4,5 méter hosszú vaságyon aludt, mert hogy vaságy kellett ahhoz, hogy elbírja, és a mérete pedig, ugye hát valószínűleg a 3,5 meghaladta. Tehát ő egyike azoknak, akikre az előzőekben hivatkoztunk, tudni, hogy valaha óriások éltek a Földön. Látjátok, itt van az a Biblia vers, jó, ha megérditek, óriások voltak abban az időben a Földön, sőt, még azután is. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva híres, neves emberek voltak. Óriásoknak tartották őket, óriások földjének tartották azt is, óriások laktak ott régen, egyedül Og Bášán királya maradt meg az óriások maradéka közül, és itt van az, amire az előbb hivatkoztam, mi az ő ágya, vas ágy, 9 könyök, egy könyök tudjátok mennyi? Ha így kinyújtom a kezemet, akkor innen, a leghosszabb ujjamtól a könyökön végéig, ez olyan 50-52 centi, tehát hogyha 9, akkor ezt mondjuk felezzük, mert 50 centi a méternek a fele, 4,5 méter. 9 könyök a hosszúsága és 4 könyök a szélessége, férfi könyök szerint. Itt most egy néhány kép fog következni, nem biztos, hogy a Photoshop nem játszott ezekben szerepet, elképzelhető, hogy igen. Például ebben biztosan, mert azért ilyen méretbeli különbségek nem voltak lehetségesek. Ez pedig a jól ismert történet, Dávid és Góliát harca, ugye Góliát is egyike volt azoknak az óriásoknak, akik az óriások leszármazottaiként éltek a filiszteusok között. Egy bajnok férfi, aki Gátból való Góliátnak hívtak, kinek magassága 6 sing és 1 araszt volt. Ugye a 6 sing az megint a könyök, 6x5 az 3, 3 méter meg még 1 araszt, olyan 25 centi, akkor olyan 3 méter 25 cent is lehetett ez a Góliát. Gátban is volt háború, volt egy óriás férfi, akinek kezein és lábain 6-6 ujja volt, azaz mindenestől 24, és ez is óriástól származott. Egy másik kép Góliátról, sőt egy harmadik, hogy úgy képek formájában is beivódjon a szívetekben. Amikor 2005-ben kint voltam a generál konferencián, volt ott egy könyv, az volt a címe, hogy Giants, óriások, hát ezt megvettem rögtön. Ez a, hát engem is érdekel. Ez a kép abból való. Látjátok, hogy egy kislány tart a kezében ez a hatalmas férfi, és a háttérben látható emberekhez viszonyítva, hát ez is jóval 2,5 méter fölötti magassággal rendelkezett. Ez a mongol kinézetű, vagy legalábbis a mongol redővel ellátott szemű ember is a társai közül messze-messze kimagaslik. Ez már modernebb, ez valószínűleg a 19. század végén készült fotó. Mondjuk lehet, feleségem mondta, hogy lehet, hogy a nők voltak kicsik, és nem ő volt olyan magas, de azért elég rendesen kilóg a sorból. Hát egy hölgy is megjelent itt, ez már modernebb felvétel. Manapság is vannak az átlagosnál magasabbra nyúló emberek. Hát ezt megfigyelitek ez is, de hát itt valószínűleg egyéb anyagokat is bele kell képzelni ebbe a képbe, amit ez a férfi magához vett. És az az érdekes, hogy a lehető legkisebb kutyát sétáltatja, miközben ő akkora, mint egy kredenc. Ez is egy modern testépítő, nem biztos, hogy példaképnek kellene tekinteni. Itt van egy boxoló, aki 2 méter 27 centi, hát ő sem a barátságosabb közül való. Tehát itt pedig magyarok. Hát ők az ábrázolás szerint nem túlzottan magasak, viszont nagyon-nagyon erősek voltak, ugye itt Toldit látjuk. Kinizsiről nem találtam képet, még ilyen szoboralkotást sem. És itt van az új Toldi Miklós, hogy őt is megnézhessétek, ez a Fekete László nevű erős ember, aki azt tartja magáról, hogy ő a világ legerősebb embere, ilyen 250-270 kilós nagy vastömböket emelget azért, hogy elkápráztasson. Hát ennyit az óriásokról, de én azt javasolnám, hogy csupán a bibliai vonatkozásokat próbáljátok megőrizni az emléketekben, és azt, hogy a régi időben híres neves emberek éltek, óriások, és mi ezzel a 6 láb magasságunkkal csenevészeknek minősülünk hozzájuk képes. Tehát van egy fizikai hanyatlás is, nem csak szellemi, a korábban élt emberekhez képest, de azt ígéri a Szentírás, hogy az Isten mindent újjátesz. És akinek fontos az, hogy magas legyen, akkor majd ott az Újföldön magas lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legközelebbre van javaslat, miről beszéljünk? Na gondolkodjatok, aztán anyu vagy apu segítségével juttassátok el hozzám, jó? Hogy mi legyen az.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat! Amikor az ember a Bibliát olvassa, akkor valahogy úgy megfogalmazódik benne az az érzés, hogy a szavaknak befolyása, valamilyen kisugárzása van. Mint ha tényleg az Isten megszólítana bennünket, miközben a Bibliát olvassuk, és van egy íg, amelyik olyan túláradó örömet hordoz, ez pedig egyetlen szóban összegeződik. Ézsaiás könyve 7. fejezetének 14. verse megismétlődik Máté evangéliuma 1. fejezetének 23. versében, ahol ugye Máté proféciát idéz. A Mesiásra vonatkozó kijelentések egyikét. Máté evangélium egyébként azzal a céllal íródott, hogy a zsidóknak bebizonyítsa, hogy Jézus a Mesiás. És éppen ezért idéz egy mesiási kijelentést, ez pedig így hangzik, nevezd annak nevét Immánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ha már itt a szavak hangulati hatásáról esik szó, ebből a szóból valamiféle túláradó öröm sugárzik. Mintha az egész menny újongana azon, hogy végre valóra válik az Isten szabadító terve, és eljön a megígért. És bár a megígért haláláról is beszél a Szentírás, az egész menny, ahol a teremtett lények az önfeláldozás nagy törvényét követik és testesítik meg, örülnek annak, hogy az elbukott emberen az Isten segít, még akkor is és úgy is, hogy az a segítségnyújtás az ő fia odaáldozásán múlik. Néhány igét felidéztem ezzel a kijelentéssel kapcsolatban. Ugye velünk az Isten, ez már önmagában is olyan szívet melengető kijelentés. Miközben mi távolságtartásra rendezkedtünk be, az Isten pedig nincs messze egyikünktől sem. Miközben mi nem igazán akarunk tudomást venni arról, hogy ő van, hogy ő létezik, vallásos emberekként is nagyon sokszor beletévedhetünk abba a hibába, hogy igen, tudomásul vesszük, vannak kéréseink, ezeket a kéréseinket meg is fogalmazzuk, de különösebb figyelmet nem fordítunk arra, hogy Isten a mi életünk része legyen. Pedig a velünk az Isten, az közösséget feltételez. Isten és ember valóságos közösségét, ahol a szövetséges társi viszony egészen gyakorlati formát ölt, és pedig érdekes módon nem a gyenge keresi az erőset, hanem az erős kínálja fel a segítségét a gyengének. Mert lehet, hogy a gyenge a maga büszkeségében, magabízásában még ezt a hiányérzetét sem tudja igazán komolyan venni, vagy akár csak felismerni. Ez a kifejezés, tudnék, hogy velünk az Isten, ez a római levélben is megtalálható. Lehet, hogy nem ennek a proféciának a kiteljesedéseként, de a kifejezés ugyanaz. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Minthogyha a bizalmatlanságot akarnád Isten ezekkel a szavakkal felszámolni. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Itt persze egy úrvacsora összefüggésében felvetődik a kérdés, hogy az Isten velünk van. Szándéka szerint igen, de mennyiben vettük igénybe az elmúlt negyed évben? Mit jelent az a szó gyakorlati értelmében, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét? Hát ha nincs messze egyikünktől sem, ez nem olyan nagy dolog. Emlékszem egy keresztségi meghallgatásra, ahol a keresztségire készülő testvérünk mondta, hogy ő személyes tapasztalatként élte meg azt, hogy az Isten valahogy egészen nyilvánvaló módon a tudomására hozta, hogy ott van az ő közelében. Az Isten arra vár, hogy behívjuk. Azt mondja ugyanakkor a Biblia, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való.
Itt egy délutáni alkalommal hivatkoztam egy érdekes új felfedezésre, amit egy agykutató talált, valahogy a Bibliát forgatva, és érdekes, hogy ebben ugyancsak ez a gondolat került felszínre, hogy az Isten megajándékozott bennünket. Az Isten állandóan ajándékokkal halmoz el bennünket, és megnéztem, hogy a görögben a lelki ajándéknak megfelelő görög szó hátterében mi áll. Győztes hadvezér ajándéka. Krisztus győztes, és amikor foglyokat vitt magával fogva, a feltámadottakat, akik vele együtt támadtak fel, utána ajándékokat osztott az embereknek. Szóval az Isten tényleg mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Tulajdonfiának nem kedvezett, mindannyiunkét odaadta, vele együtt kész mindent. És egyszer egy egészen érdekes gondolat jutott az eszembe, mi a Szépföldi úton laktunk, és a Szépföldi út alján volt a Kolozsi téri piac. És a Kolozsi téri piacon volt egy ilyen hajléktalan benyomását keltő ember, aki gyűjtötte a papírdobozokat. Ugye egy piacon nagyon sokféle áru cserél gazdát, kipakolják a papírdobozból, a papírdoboz megy a szemétbe, ez a bácsi összeszedte, és egy ilyen hosszú taligán, azt hiszem úgy hívják, tolta, vitte a mélybe összekötve. Különben egy pince lejárón aludt, ugyancsak papírdobozokon a lépcsőn, télen-nyáron. Aztán meghalt. És körülbelül 40 év, legalább 40-45 évvel ezelőtt történt ez, 5 millió forintot találtak a papírdobozok között ott a lépcsőn. Ezt úgy azért mondanám el, mert körülbelül ilyenek vagyunk, nem? Mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, és ehhez képest, hát hogy mondjam, rongyokban járunk lelki értelemben véve, tengődünk, nyavajgunk, minden bajunk van, pedig hol tarthatnánk? Egyszer beszéltem arról, talán emlékeztek még rá, hogy bűn az is, amikor az Isten adni akar valamit, és nem fogadjuk el. Vagy lehetőségeket kínál, és nem élünk vele. Tehát amikor elmulasztunk valamit, amit megvalósíthatnánk, ez rendezésre vár. Ha szólnom kéne, nem szólok, ha tennem kéne, nem teszem. Ha elfogadhatnám, de a bizalmatlanság jegyében nem fogadom el. Ezek mind-mind károkozással járó dolgok, és mint ilyenek rendezésre várnak. Akár egy úrvacsora összefüggésében is. A másik, ami ugyancsak ilyen diadalmas kijelentés, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van, és ennek hátterében a békesség tanácsa húzódik meg, amikor is az atya és a fiú eldöntötték, hogy mindent megtesznek az önfeláldozó szeretet jegyében az ember megmentéséért. És ebben is egyfajta diadal érződik. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy életemet adjam váltságú sokakért. Hogy lehet, hogy egy önfeláldozó cselekedetet, ami nagyon súlyos szenvedéssel, az Istentől való elszakadás nyomorúságával társul, hogy lehet ilyen örömtől átitatott hangon megfogalmazni? Azért, mert az Isten jósága, az Isten mentő szeretete, az önzetlenség megnyilatkozásai alapvetően nem figyelnek arra, aki magát a szolgálatot teszi, hanem csak arra, akiért a szolgálatot végzik. És ez emiatt járja át az öröm. Öröm származik abból, hogy én az Isten akaratának megfelelően teszek. Hogy én az Isten akaratát valóra váltom. És abban lelem örömömet, hogy az Istennek örömet szerzek azáltal, hogy az életemben testet ölt az ő elképzelése. Azt mondja a János evangéliumában a Biblia, hogy ha valaki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Létrejön a viszont szeretet jegyében Isten és ember valóságos közössége. Mert a viszont szeretet kifejezése az,
hogy kedvében akarok járni annak a valakinek, aki engem önfeláldozó szeretettel megszeretett. Jézus jön, és azt mondja, hogy velünk az Isten. Azért jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat, és ezt kedvelem. És voltaképpen az evangéliumok mind a négy arról szól, hogy öröm van a mennyben. Öröm van a mennyben, amikor Krisztus önfeláldozó szeretete megnyilvánul. Amikor idejön, az övéi nem fogadták be őt. De az Isten szándékát ez nem változtatja meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Én olyan fájó szívvel olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetét, meg a 22. Zsoltárt, ahol minden erről szól. Utált volt, emberektől elhagyott. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Ide jön újongó örömmel és szeretettel, és bocsánat a modern szóért, lehet, hogy nem illik ide, lepattintják. Szóval az ember ilyenkor emberi kapcsolatok szintjén is a mérhetetlen keserűséget érez, hogy jövök, a szívem tele van szeretettel, adni akarok, segíteni akarok, és nem kellek. És úgy voltam ezzel, hogy csodáltam, hogy Krisztus nem ment vissza. Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Jön az újongó öröm hangján és megnyilatkozásaival, és utált volt. Nem csupán nem gondoltunk vele, utált volt. És elfordultunk tőle. Nem számoltunk vele, nem akartunk számolni vele. Az úrvacsorában, legalábbis amikor én ígét hirdetek úrvacsora kapcsán, mindig eltökélem, hogy talán hangsúlyt kellene helyezni rá, de mindez idáig elmaradt. Most hadd pótoljam, sokszorosan visszamenőlegesen. Ki jött el? Ki jött el ide? Az úrvacsorában ez hangot kap. Azt mondja Krisztus, ti engem így hívtok, engem Úr és Mester, és jól mondjátok, mert az vagyok. És ez a két kifejezés nem is fejezi ki a dolgok lényegét. A világok teremtője jön el. Újongó örömmel, mert adni akar, mert menteni akar. És elhárítják, és elfordulnak tőle, értetlenkednek. Egyszerűen nem gondoltunk vele, mondja a kijelentés. És milyen üzenettel jött? Hát azt mondja, hogy maga az Atya szeret titeket. Miért? Annyi szeretet, reméltóság van bennünk, hogy lehet minket szeretni. Tele vagyunk önzéssel, acsarkodással, nyavaigással, egymásnak feszüléssel, és ki tudja még mi mindennel, annyira szeretetre méltók lennénk, hogy az Isten a saját fiának nem kedvedett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Az agapé szeretetben az a különleges, az Isten szeretetében, hogy nem függ tárgyának az értékétől. Nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, mert szépek vagyunk, mert szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, mert ő maga a szeretet, és a szeretet törvényét az Isten irányunkban úgy tudja a leghitelesebben és szándéka szerint igazán kifejezésre juttatni, ha a maga részéről az önfeláldozó szeretet jegyében mindent megtesz értünk, és megtett mindent értünk. Noha elutasítással találkozott minden megnyilatkozásban. Maga az Úr jött el, és azt mondja a Biblia, hogy benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg. Maga az Úr jött el, és amikor azt mondja Mózesnek, és az evangéliumok híradása szerint nem egyszer, nem kétszer azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok, ez azt jelenti, hogy a csipkebokorban megnyilatkozó Isten vagyok. Aki bemutatkoztam Mózesnek, hogy Mózes ezzel az üzenettel, hogy maga az Isten az, aki ki akar vezetni bennünket a fogságból, a szolgaság házából, maga az Isten az, aki a megbízatást adta. És amikor azt mondja a főpap már a kihallgatáskor, hogy te vagy az élő Isten fia, hogy így válaszol, te mondod, az vagyok. És erre mondta azt, hogy hallottátok a káromlást, hogy Istenné teszi magát. Mert ez egy lefoglalt kifejezés az Isten lényének megnyilatkozására, kifejezésére. Ott is hatalmas bizonyság, az Isten jött el, és az Istenre emelték a kezüket. Úgy beleborsózik a hátam, amikor arcol ütik. Szóval én nem tudom, hogy a bennem lévő indulatok akkor nem törtek volna fel,
De én hihetetlenül rosszul érzem magam, amikor ezt a szakaszt olvasom. Ide jön valaki, odaadja az életét, kiteszi a szívét, lelkét, modern kifejezéssel élve, és szájon vágják. A szó legvulgárisabb értelmében. Szóval, és még mindig itt van, és nem megy el. Nem lehet elhessegetni, nem lehet rábírni arra, hogy térjen vissza, hagyjon itt mindent, mert ez az emberi faj, ez méltatlan, érdemtelen és alkalmatlan arra, hogy éljen. És marad. És marad, és marad, és marad, mert hogy úgy tudja az ember érdekében a legtöbbet megtenni, hogyha az önfeláldozó szeretetnek ezt a kivált képen való megnyilatkozását bizonyítja. Azt mondja Péter, hogy ott a Cézárea Filippi környékén megnyilatkozó hitvallásában, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tudták. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És utána pedig tagad. Vajon hogy van ez? Ilyen tudathasadásos lények vagyunk. A vallás világában a megnyilatkozásaink túláradó jelzőkkel, szélsőséges megnyilatkozásokkal bizonyítja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez, és amikor pedig az önzetlen szeretet megnyilatkozásaira kerülne sor, akkor nem egészen úgy viselkedünk. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, én nem nagyon szeretek ilyen helyzetben lenni, nem is igazán vagyok, és el is kerülöm, ha csak felkínálják ennek a lehetőségét. Hivatlan vendégként sehova nem megyek. Én egyszerűen nem erőltetem rá magam senkire. Ha csak a leghalványabb megnyilatkozás is utal arra, hogy én itt persona non grata vagyok, nem megyek. Krisztus meg eljött. Lehet, hogy benne van önérzet. Az önérzet pedig az önzéssel és az énnel kapcsolatos. Krisztusban ilyen nem volt. Hivatlan vendégként idejött. Az övéi közé, és az övéi utálták. És nem gondoltak vele. És az orcájukat elfordították. Mert nem kellett. És maradt. Én olyan gyorsan mentem volna, hogy hú, de még milyen gyorsan. Aztán azt mondja ez a Krisztus, ugye a Laodicea az intézet üzenetben, íme az ajta előtt állok és zörgetek. Hát annál szánalmasabb látvány nincs, mint aki ott áll az ajta előtt és nem engedik be. Hát ki tudja, mióta van ott. És eltántoríthatatlanul ott áll és zörget, és nem kell. Miközben majd szétfeszíti az ajtón belülieket, az a bizonyosság, hogy ők az Isten népe. De Krisztus nélkül. Lehet-e valaki Istenhez tartozó, Isten nélkül? Furcsa ellentmondás, nem? Azt mondja a Biblia, hogy nincs messze egyikünktől sem. Az Úr vacsorában sincs. Ő az Úr és a Mester, kihangsúlyozza, azt mondjátok, az vagyok. És én az Úr és a Mester mosom a lábaitokat. Nem tudom, hogy amikor a lábmosásra sor kerül, akkor gondolunk erre. Hát persze, hogyha a másik harisnya méretéről, meg hol vetted a cipőt kérdésével foglalkozunk, akkor valószínűleg ez a gondolat eltörpül, vagy visszaszorul, de tudatosítjuk magunkban, hogy az Úr és a Mester, a másik testvér személyén keresztül az Úr és a Mester, a világok teremtője, az önfeláldozóan szerető Krisztus alázza meg magát, veszi le a felső ruháját és mossa a lábunkat. Az Úr és a Mester. Amikor János evangélium azt mondja az első fejezet 14. versében, hogy az íge testté lett és közöttünk lakozott, akkor ezt egy kicsit pontosabban úgy lehetne fordítani, hogy ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Mert ugye sátorházban lakunk mindannyian, ez a hústest, ez a sátorház. Ide jött, közénk jött. Ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Az övéi közé jött.
és amit a zsidókhoz írt levél mindehhez hozzátesz, az pedig így hangzik, hogy mindenestől fogva hasonlatossá lett az atyafiakhoz. És mindenekben megkísértetett, kivéve, hogy nem vétkezett. Tehát azért ilyen mértékig kiszolgáltatni magát. Hallottam egyszer egy igehirdetést, ahol elhangzott az, és érdemes ebben a vonatkozásban is átgondolni a történteket, a kereszthalál nem csak az Isten szeretetéről szól, hanem arról, amit Canterbury Anselmus fogalmazott meg, ember nem gondoltad meg, milyen súlyos a bűn. Mert az ember kezet emel az Istenre, ha módjában áll. Ha az Isten kiszolgáltatja magát, akkor körülbelül erre számíthat. Mert ez a bennünk lakozó bűn. És gondoljunk arra, hogy ez bennünk lakozik. Ha az Isten közénk jönne, kezet emelnénk rá. A bennünk lakozó és olykor ellenőrizetlenül hagyott bűn miatt. Mert nem kell. És ha mindvégig itt akar lenni, akkor elűzzük. Akkor kezet emelünk rá, hogy ne maradjon itt, mert a puszta jelenléte is irítál bennünket, bűnös embereket. Az egyetlen reménységünk, ha ez a szeretet valami rést támaszt a mi önzésünk falán, és befogadjuk őt. Mert ha befogadjuk, hatalmat kapunk. És az úrvacsorában, miután nincs messze egyikünktől sem, ismét ez a lehetőségünk. Ha befogadjuk, ha hagyjuk, hogy lemossa a lábunkat, akkor hatalmat kapunk, hogy Isten gyermekei legyünk. És ha Isten gyermekei vagyunk, akkor érvényesek az ígéretek, akkor az Isten mindennel megajándékozott minket.

Nap. Nem kérdés. Az angyalok nem képesek, bocsánat, nehezen tudják megérteni, hogy nekünk miért van törvényünk, hogy nekünk miért kell megtanulni, hogy ne kívánt. Ne, ők nem nehezen tudják ezt befogadni. Hogy nekünk miért kell szólni, hogy szolgálj az Istennek, és gyere imaórára. Miért nem természetes, és miért jobb a bűn cselekedni? Ez felfoghatatlan az el nem bukott lények számára, hogy nekünk miért küzdelem az Isten törvényét, miért kell olvassuk az Isten igéjét, miért nem jön magától minden, persze megvan az oka a bűnrehajló természet és a saját rossz döntéseink következtében. Szeretném kérni a vetítést. Szeretnék nektek bemutatni egy olyan jelenséget, amit ismertek szerintem, hallottatok is, szeretnék képiesen bemutatni. Ellen White egy helyen azt írja, Isten az ember agyán és központi idegrendszerén keresztül kerül kapcsolatba az emberrel. Itt az agyi szövetekben itt dől el minden. Nem a karunkban, nem a lábunkban, az csak következmény, hogyha dolgozunk, ha teszünk, ha szolgálunk. Itt dől el minden nektek is, és itt dől el minden nekem is a jövőben. Bármi, ami megzavarhatja az idegrendszer elektromos áramának keringését, csökkenti életerőnket. Ennek eredménye agyunk érzékenységének tompulása. Szabadnak kérni ennek a villanynak a leoltását egy pár percre? Köszönöm szépen. Bármi, ami megzavarja idegrendszer, az emberi idegrendszer elektromos áramának keringését, csökkenti életerőnket, ennek eredménye agyunk érzékenységének tompulása. Azért ismételtem meg, hogy tudatosan vegyük. A döntés. Itt látjátok, az agyunkban elképesztő folyamatok zajlanak. Folyamatosan elektromosság zajlik. Most végigpörgetek egy képet, amit talán már ismertek. Itt lesz az agyunk, hogy működik, és itt látjátok, így. Minden egyes gondolatunk, és minden egyes tettünk következtében egy út, egy ösvény, egy pálya alakul ki az emberi agyban. Minden gondolatunknak külön pályája van, van rá hely, bőven. Olyan mennyiségű neuron, idegsejt van az agyban, hogy ennek az egymilliószorosát is elbírná. Bőven van hely az agyban. Sajnos a rossznak is. Még egyszer végigpörgetem az utat. Tehát ugye villódzik a képen az az út, ami egy-egy gondolat kapcsán, és minél többször csináljuk, minél többször gondoljuk, és minél többször tesszük, annál mélyebb ez az út. És van idő, amikor már nem is kell rágondolni, és önmagától beindul. Azt nevezzük függőségnek. És meggyőződésem, hogy sátán tudja ezt a folyamatot, nem csak hogy tudja, a mélyre hatolt, és így irányíthat embereket ezen a bolygón. Nem szeretnék hosszan vetíteni, és egy picit rendhagyó ez a prédikáció ilyen szempontból. Nem baj talán, hogyha képiesen is felvetítem. Gondolatok, a gondolatok és a tettek változást idéznek elő az agy struktúrájában, miközben új kapcsolatok formálódnak az agyban. Ez azt jelenti, hogy a mi életmódunk visszahat az agyunkra. Ez jó hír, ez azt jelenti, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, vagy halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, mert van megoldás. Hogyha ma megváltoztatom az én életmódomat, akkor az agy struktúrája átalakul, és elindulhat a folyamat, a megszentelődés. Az idegimpulzusok, ingerületek a másodperc ezred része alatt átjutnak egyik neuronról, idegsejtről a másikra. Egyetlen neuron, nem tévedés a szám, 200 ezer másik neuronnal áll kapcsolatban, hormonok és ingerület átvivők, neurotranszmitterek útján. Ezért nem tudjuk felfogni, nem csak mi, hanem a komputerek sem jelenleg, hogy mi történik az agyunkban. Nem létezik olyan komputer modell, olyan szoftver, ami az agyműködés modellezhetné. Az ábra egyedülálló abból a szempontból, hogy élőben filmezték, komoly nagyításban, amikor valamire gondolunk. Most mi alatt ti hallgattok engem, elég komoly hő termelődik az agy szöveteitekben és az enyémben is, hogy beszélek. És ez a folyamat, amit itt láttok, ingerület átvitel, elektromos impulzus átadása, másodpercenként, nagyon-nagyon nagy mennyiségben, több százezerszeres mennyiségben történik meg. Ez, amit itt láttok, ez az emberi agyban
a gondolkodás.

folyamata. A döntés folyamata. Ugyanezt látjátok egy kicsit emberbaráti formában, egy modell formájában. Az ingerületvezetés. Ellen White írt az agy elektromosságáról? Igen. Az agyban elektromos hálózat van. Hogy kapcsolódik ez az igéhez és a Bibliához? Azt mondják a bizonyságtételek, hogy a jól alkalmazott tudomány Isten dicsőíti. Ez a tervem most, ezen a délelőttön, a neurotranszmitterek, az ingerületvezetés. És én bízom benne, hogy nyitott kapukat döngetek ezzel a gondolattal. Tudnilik, hogy azon múlik a mi Isten követésünk, a mi életünk, hogy mit döntünk, az akarat döntése. És gondolom, tudjátok, hogy ennek van most már ismert biokémiája. Nagyon szépen szeretnék kérni mindenkit, aki csak teheti, hogy ez nem ajánlott irodalom. Nem csak ajánlott irodalom, hanem annál több. Hálásak lehetünk Szolnai Károly testvérünknek, aki ezt lefordította, nem egy könyv a sok közül. A megoldás biológiája. Nem kell biológusnak lenni, meg kell érteni a könyv lelki üzenetét. Hogy tudnélik, az agyban két választás van. Mint a komputerizált világban is. Nincs több. És erre kettő darab begyület van. Nincs több. Hogyha az egyik termelődik, igen, megteszem, parancs, igen. Ugye az igen parancs. Egy vegyület, acetilkolin. A nem parancs egy másik vegyületet termel. Gondolom, volt már erről szó, lehet, hogy a szószékről is. Szeretném megerősíteni ezt bennetek. Ez itt nem játék. Ez az agyunkban a döntéseink biológiája. Nagyon fontos ezt megérteni. Személyes véleményem és mások véleménye is ez. Ez azt jelenti, hogy a rossz gondolatokat és a kísértéseket képesek vagyunk letiltani. Hogyha letiltunk egy döntést, az illető pálya elgyengül, és a neuronok, az idegsejtek pedig felszívódnak. Ez, amit most mondtam, ez nem más, mint a kísértés legyőzésének biológiája. Nem bonyolult, ugye? Nem olyan, nem kell hozzá doktorátus sem. Az akarat szerepéről szólnék Ellen White írásából. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje. Ez uralkodik összes képességünkön. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberben munkálkodik. Az akarat szerepéről szeretnék szólni. A megkísértett embernek meg kell érteni az akarat igazi erejét. Ez az ember természetét szabályozó erő. Fontos. Ez az ember természetét szabályozó erő, a döntés, a választás képessége. Minden az akarat helyes működésén múlik. És tudjátok, miért fontos a sport az embernek? Miért szerepel a 8 alapelvben a sport? Hogy miért születnek a testnevelési egyetemen diplomamunkák a sport akaraterőfejlesztő szerepén? És miért válik lusta, felnőtt, a nem sportoló gyermekből? És akaratgyenge ember? Elnézést kérek azoktól, akik nem tehették meg, hogy sportoltak. Nem biztos, hogy mindig, de sok esetben. Mert a sport erősíti azokat az idegpályákat, amelyek az akaraterőért felelnek. A sportoló, rendszeresen sportoló gyermek és az egészségesen táplálkozó gyermek olyan előnnyel indul a többiekhez képest, ami felmérhetetlen. Ezért az, hogy mit eszünk és mit iszunk, ez megint nem egy egyszerű kérdés. Ez a döntési mechanizmus az agyi neuron működésbe folyásolja. Ezért nem mindegy, hogy mit veszünk és mit eszünk. Mert az étel az agykémiát indít be. Az agykémia pedig az imádságainkért felel. És eljutok a táplálkozástól az ima életünkig. Ez rendkívül fontos, hogy ezt megérthessük. És itt látjátok azt, amit Sátán ural sok emberben, és amit az Isten szeretne uralni. Ez az élet az agyban. Két idegsejtet láttok, átveszi az üzenetet, majd igen parancsra acetilkolin termel. Van egy gátlósejt, itt látjátok. A gátlósejt gátlóanyagot termel, itt látjátok gamma amino utésav, és ez képes, mire képes a gátlósejt? Megakadályozni az acetilkolin termelődését, helyesebben átjutását. És megmérték. És szeretném a lelketekre helyezni, hogy
nem kell sok. Isten könnyűvé tette, de folyamatos és kitartó küzdelemre szükség van. Tudjátok, mennyi többlet kell a kísértés legyőzéséhez? Ez megmérhető berendezéssel. 10 millivolt. Kérdés, hogy ez nagy vagy kicsi az agyi működéshez képest. Nem semmi, az biztos. Folyamatos küzdelem. Mi történt Jézus Krisztussal, amikor a Getsemáné kertben volt? Visszaléphetek? A Getsemáné kertben talán nem eretnekség, hogyha erről beszélek. Hát ez történt Jézus Krisztus idegrendszerében, az ő fejében, az ő lelkében. Volt egy erős késztetése, hogy visszamenjen a mennybe, mert nem érdemeljük meg azt, amit tenni fog. És volt egy másik, egy gátlósejt, ami azt erősítette, hogy meg kell tenned. És jött egy angyal, aki megerősítette a poharat a kezében, ugye? És az angyal úgy hatott rá, tovább lépek, hogy megtörténjen a változás. Hogy meghozza a döntést, hogy meghalok az emberért. És amikor ő Júdás elé ment, akkor neki már megtörtént a változás, és győzött. Ez az az agykémiai folyamat, amiről én most beszélek, amivel a kísértéseket le lehet győzni. Ezért énekeltük azt, hogy az ő lábnyomába járjunk, hát ez az a folyamat, amit ő megtett. És higgyétek el, Isten értünk is küld angyalt, csak kérni kell, mert van bőven angyal. Kérni kell. Olvastam a következő idézetet, Ellen White. Ha szeretnénk jók és tiszták lenni, jól tesszük, ha ezt meg is valósítjuk. De ha itt megállunk, ez a vágyunk nem ér semmit. Ezért fognak emberek lemaradni a mennyről, mert csak vágynak rá. De nincsen 10 millivoltjú pluszban, mert nem kérik és nem akarják igazán. Hogyha kémiailag fogalmazom meg. Azt írja Ellen White, sokan jutnak romlásra, miközben remélnek és győzni akarnak bűnös hajlamaik felett. Nem hajolnak meg Isten akarata előtt. Nem választják az Istennek való szolgálatot. Vagyis csak az nem üdvözül, aki nem akar. Aki nem akar. És aki akar, az megkapja a pluszt. És aki akar, az megkapja a pluszt. És ezt most már meg lehet magyarázni mindenféle módon. Nincs menekülő útunk. Ezt meg lehet magyarázni mindenféle módon. Most már számunkra már mint azt, hogy hogyan lehet győzni. Azt hiszem, hogy a jó Isten elénk adta a megoldási képleteket. Nem tud többet mondani az Úr szerintem ennél, mert mindent megadott. Hogy kell győzni a kísértések felett? Emlékeztek az ígére Jakab apostol leveléből? Hogy a kísértés megfogamván mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága. Ő a kívánság, és termeli. És emlékeztek a Luther idézetre, hogy nem bűn, hogyha a gólya átrepül a fejem felett, de hogyha fészket rak, akkor az baj. Itt a fészekrakás. Amikor az ingerületet megengedem, az igen parancsot megadom, és fészket rak, és az adja tovább elképesztő sebességgel, és másodszor és harmadszor gondolat, és szokássá válik, és tetté válik. És azt mondja Jakab apostol, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Minél többet foglalkozol a kísértés gondolatával, annál erősebb a pálya. Majd megfogalmán a kísértés kívánsága, megfogalmán, bűnszül, megteszed. És teljes érre jutva, meg is öl. És meghal az ember. Lelkileg. Mert szokássá vált ez a célja sátánnak. De van egy erős fegyveres, aki fogva tart minket, és rájön a nálánál erősebb. Mennyivel erősebb? Most már millivoltban is tudjuk. Bocsánat, hogy így mondom. És az Úr nem teszi meg helyetted, és nem teszi meg helyettem. Azt mondja, kérjed, adom az akarást, de akart. És ha akarod, még többet adok. És a véghez vizet, és tedd meg. Itt találkozik az Isten munkája az emberrel. És nem ő akarja helyettünk. Ő munkája az akarás, de akarni nekem kell. Elvezeti a lovakat az itatóhoz, de inni nekem kell. Bozasztó fontos. És ezzel múlik az üdvösségünk. És a gyermekeinké is. Akarod vagy nem akarod? Mert lehet kifogásokat találni.
mindegy, hogy a tövis a kifogás, vagy a madár, ami elkapkodja magot, nem érdekel minket. Egy a kérdés, akarod vagy nem? Hát ha akarod, akkor kapsz segítséget, mert ő munkálja az akarást, és a véghez vitelt az ő jó kedvéből. Az ő jó kedvéből. Istennek sem kötelesség, hogy ezt teszi. Nem, ígérem, nem vetitek már sokat, és visszatérek a témához, aztán villanyt is gyújthatunk. Isten felruházott bennünket az akarat képességével, nekünk pedig használnunk kell ezt a képességet. Nem tudjuk uralni gondolatainkat, indítékainkat, érzéseinket. Figyeljétek, ez fontos gondolat, nehogy valaki úgy mondja, hogy azt hallotta, hogy most akkor mi uralkodjunk magunkon. Nem tudjuk uralni gondolatainkat, indítékainkat és érzéseinket. Nem tudjuk önmagunkat megtisztítani, tehát nincs önmegváltás, továbbra sem. De el tudjuk határozni, hogy Istennek szolgálunk, át tudjuk adni neki akaratunkat. El tudjuk határozni, hogy akarom. Akarom, tisztíts meg, emlékeztek rá? Van egy ember, akinek nincs hite, és mit mond? Akarom. Légy irgalmas nékem. Légy irgalmas az én hitetlenségemnek. Segíts, könyörülj rajtam. És Jézus megerősíti az akaratot benne. És ő munkálni fogja bennünk az akarást, így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül. Ez a megszentelődés, ez a kísértés és a kívánság legyőzésének ereje. Sőt, és itt kötődik össze mindez az egészségügyi munkával. Az akarat hatalmas, azt írja Ellen White, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet. Sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Nem semmi. És Sátán mire használja ma ezeket? Agykontroll és másra. De nézzétek meg, Sátán Istenéből merít, de ő eltorzítja. Ellen White azt mondja, vannak a képzelt betegek, akik megbetegszenek a képzeletük miatt. Az akarattal ellen lehet állni. És hittel. Uralni lehet az akarattal a képzeletet, sőt, még betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink felfrissülnek az akaraterő hatására. Ha akaraterőnket gyakoroljuk, az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Az akaraterő csodálatos segítséget nyújt, utolsó mondat nincs benne, a betegségek megelőzésében és leküzdésében. Mi tehát a megoldás? A Szentlélek hatásának megerősödése, ige és ima által. Első pont. Második pont. Ha elolvastad, hogy mit kell csinálni, légy szíves, csináld meg. Ha még nem jön szívből, akkor is csináld meg, és másodszor már megérik a pálya, és szívből fog jönni, és meg fogod tenni, és örömet fogsz benne találni. Volt olyan, amit nem szívesen csináltunk elsőre, vagy másodszorra már szívesen csináltunk? Ez működik, nem kell tőle félni. Ezért cselekedd a törvényt, és örömet fogsz találni a törvényben holnap. Holnap után már még nagyobb örömet fogsz benne találni. Eltökéltség. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem eszik a király asztaláról, pedig vélhetően volt az ő agyában is acetilkolin, bocsánat, és az ő agyában is megvolt, hogy milyen finom lehet, de mit csinált Dániel? Nem engedte meg magának ezt a luxust. És azt mondta, azt írja az ige, eltökélte az ő szívében, hogy ő nem eszik a király asztaláról. Jézus Krisztus eltökélte az ő szívében, hogy Jeruzsálembe megy. Az eltökéltség plusz 10 millivolt, ha lehet így mondani, a plusz, amit megkapsz az Istentől. Az eltökéltség szükséges az üdvösséghez, eltökéltség nélkül nincs üdvösség. Csak sóvárgás, vágy, kevés. Ó, de szeretnék amennybe jutni. Kevés. Nincs plusz. Jó szokások azonnali gyakorlása, ami agyi pályákat megerősíti és visszavisz újra és újra ugyanahoz a pályához, és segít legyőzni a bűnt. Kedves gyülekezet, szeretném, hogyha felolvasnánk a villanyt és lezáráshoz közeledve. Az akarat szerepéről beszéltem most, és hogy került ez a magvető példázatához? Az érti. Úgy volt az ige, amely pedig a jó földbe esett, ő az, aki hallja és érti az igét. Érteni az igét ezt jelenti. Aki érti az igét, az éli. Az igét. Aki éli az igét, annak az értelmében pedig megszületik a vágy Isten követésére. Nem kötelesség, hanem örömmé válik. És akinek van, azt mondja Jézus, annak még több lesz. Isten mindig áldást rak mellé, nagyon sok áldást rak mellé. Még a legkisebb is 30-at terem, ne felejtsétek el. Nem 60-at, vagy 100-at, de 30-at. Én megelégednék 30-szoros terméssel is. Nem tudom, hogy vagytok vele. De még 10-szeressel is. Az Úr sokkal többet ad, mint amit kérünk. A gyümölcstermés a személyes üdvösségünket szolgálja. A mi gyümölcstermésünk szolgálja mások üdvösségét? Igen. A gyümölcsöt mások látják.
Ezért fedte meg őket, mármint a farizeusokat, keresztelő János. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, mert a fejsze a fák gyökerére vettetett, amely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik. Viszont azt is tudjuk, hogy a rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, és jó fa sem rossz gyümölcsöt. Tehát, ezt ugyan a prófétákra mondták, prófétákra, tehát nehogy valaki megilletődjön, hogy egy csoportban hogy lehet búza és konkoly. A prófétákról van szó az igében, hogy Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről ismered meg őt. A prófétát a gyümölcséről ismered meg, alapaxióma. Ezért kristálytiszta kérdés, hogy egy ember próféta vagy nem próféta, nézd meg, amit mond, ahogy él, amilyen gyümölcsöket terem. Ha hazudik, ha nem mond igazat, ha nem teljesedik be, nem próféta. Ezért bizonyos értelemben pofon egyszerű, bocsánat a képért, nagyon egyszerű a beazonosítás. De a hívő embernél is így van, hogy ha jó fa, akkor terem ilyen jó gyümölcsöt. Azt mondja Pál a gyülekezetnek, ti az Isten, a Krisztus levelei vagytok. Tehát írott levele, kézírott levele, jó illata. A gyülekezet az Isten képviselője ezen a bolygón. Ezért jó illat, Isten levele vagyunk. Éljünk is úgy. Mi tehát a konklúzió mindezekből, amit itt mondtam, illetve vetítettem? A következtetés az, hogy akarjuk az üdvösséget, és ha akarjuk, kérjük az akarást, és kérjük a munkálást, ma kezdjük el. Ne várjunk semmire, ne várjunk csodára, ne várjunk valami olyan katartikus élményre, kezd el, és holnap megszületik még erősebben és még erősebben. Ezt üzeni az ige, hogy gyakorold a szentséget, és szenté válsz. Nem vagyunk még szentek, de tegyük meg, ami a kötelességünk. Nem verejtékesen, de tegyük meg, amit az Úr kér. És megszületik az agyipálya, megszületik a bűnlegyőző élet. A kísértés pedig, ha jelentkezik, azonnal kéri erőt, azt mondja, nem majd fohászkodj föl az Úrhoz, és cselekedd a jót. A rosszat legyőzni nem sopánkodással és panaszkodással lehet. Azonnal léptesd életbe az erősebb pályát, az erős fegyverest. Ha rossz kívánság jön, azonnal cselekedd a jót, és legyőzöd a bűnt. És eltaposod. Eltapossa a lábaitok alatt a gonoszt. A bűn ellen nem lehet küzdeni, a bűn csak Krisztussal lehet legyőzni. És ő eltapossa, mert megadja azt a pluszt. Ezt kívánom mindannyiunknak. Azt a pluszt kívánom mindannyiunknak, amivel le lehet győzni a bűnt, a kísértést. Mert Sátán tudja, hogy ő nála van egy erősebb. És az erősebb, az mindenkinél erősebb. Hogyha az ő segítséget kérjük, nem bukhatunk el. A gyümölcstermés viszont rendkívül fontos. A tettek, a cselekedetek. Szándékosan nem beszéltem a Laodiceai levélről. De kérlek benneteket, hogy olvassátok el, hogy mi hiányzik az utolsó időkben. Alap szükségletek hiányoznak. Ezekről kell beszéljünk nyíltan és őszintén. A jó Isten adja meg nekünk ezeket az erőket, azt az erőt, amivel le tudjuk győzni az ellenséget, ami nem a miénk, nem a sajátunk, de ő megadhatja nekünk az ő kegyelme szerint. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy feltárod a te ígédből, hogyan kell legyőznünk a kísértéseket, a kívánságokat, és köszönjük, hogy megérthetjük most már az idők végén, olyan nagyjá lett a tudás minden tekintetben. Köszönjük, hogy megérthetjük, mi történik a mi fejünkben, a mi idegrendszerünkben, hogyan szeretnéd bennünk kimunkálni a teljes győzelmet a bűn felett. Urunk Istenünk, a mi lelkünk olyan gyakran szorong, mert félünk a kísértések erejétől, de nyilvánvalóvá tetted, hogy erősebb fegyveres vagy, és lebírod győzni az ellenséget, amely már elbukott a mennyben, és most a mi életünkben is el kell buknia. Urunk Istenünk, azért jövünk most te hozzád, hogy könyörögjünk magunkért, a gyülekezetért és gyermekeinkért, bűnt legyőző életet kérve tőled, hogy küldj nekünk is olyan segítséget, amivel a te szent embereid, a próféták ellen tudtak állni a kísértésnek, hogy volt erejük győzni, és még a halál árán is választottak inkább téged, mint a megalkuvást. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy az ige olvasásával és az imádsággal te folyamatosan ezt a plusz erőt biztosítod a mi szervezetünknek, a mi lelkünknek, hogy mi győzhetünk a bűn felett. És nyilván láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is úgy győzhetett a bűn felett születésétől fogva, hogy folyamatosan
erősítette magában a hitet, és a te irántad való szeretetet, jó atyánk, soha nem engedve a másik útnak, hanem folyamatosan letiltva magába ezt. Látjuk és érezzük, hogy a bűnt nem kell elkövetni ahhoz, hogy legyőzzük. Sőt, ha a bűnt elkövetjük, akkor még mélyebbé válik a probléma. Urunk Istenünk, add, hogy úgy szabaduljunk meg most a kísértésektől, hogy nem is követjük el azokat, rögtön nemet mondva, letiltva ezeket magunkban. Adj ilyen erőt, ilyen küzdő életet nekünk, hogy győzhessünk a mi bűneink felett. Jézusunk nevében hallgass meg minket, jó atyánk. Amen.

Itt szeretettel köszöntök az évi ünnepekről szóló sorozatunkban. Elérkeztünk most az utolsó tavaszi ünnephez. Csak nagyon röviden mutatnék vissza a megtett utunkra, hogy hol is járunk. Ugye kezdtük a húsvét ünnepével, ezzel kezdődött a zsidó egyházi év január 14-én, ugye ez a Nisán hónap 14-e volt, nem január, hanem nyilván az ottani március-áprilisnak megfelelő hónapban, az első hónap itt ilyen értelemben szerepel, ez volt a páska ünnep. Ettől vette kezdetét a második ünnep, ami 7 napig tartott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát ez 14-től 21-ig tartott. A harmadik ünnep a 16-án levő zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és az onnan számított 50. napra szóló ünnep volt a pünkösd. Tehát a pünkösd kiszámítása az rendkívül egyszerű. A zsengekéve meglóbálása után kellett számítani 7 hetet, ezért a zsidó neve ennek az ünnepnek hetek ünnepe. És a 7 hét, tehát 49 nap utáni nap, az 50. nap volt a pünkösd ünnepe. Egyébként 2 elnevezése is elterjedt azóta, a hetek ünnepe a zsidó elnevezést, a pünkösd a Septuagintától fogva a görög elnevezés. Pentekosztész, ugyanis annyit jelent a görög nyelvben, hogy 50 nap, és innen vett át a magyar nyelv is, ezért mondjuk pünkösdnek. Régen T-vel írták, még századunk elején is, most már D-vel írjuk, tehát pünkösd vagy pünkösd. Balassi Bálint híres verse, az áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, kezdetű vers is még a régies alakban őrizte meg ennek a napnak az emlékét. Tehát a 7x7 napra utáni nap, tehát 50. nap, ez volt a pünkösd. Mit is mutatott be a pünkösd? Az aratás ünnepe volt, tehát ez tulajdonképpen a mi naptári időszámításunk szerint, ha mondjuk ott az első hónap az a mi harmadik, negyedik hónapunk, akkor itt a harmadik hónap 6-a, amire a pünkösd esett, a siván hónap 6. napja az a mi ugye 6., 7. hónapunk, tehát tulajdonképpen körülbelül olyan ünnepünk nekünk most a Péter Pál, mint akkor volt a zsidóknak a pünkösd ünnepe. Minden nép a mezőgazdaságon alapul, mert hogyha nincs kenyér, akkor nem tudunk megélni. Tehát minden népnek valahogy az ünnepi rendje mintázza ennek a pünkösdnek az ős formáját. Szeretném felolvasni ennek az ünnepnek a rendtartását Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 15. verstől a 22-ig, amelynek a középpontjában az állt, hogy akik felmentek zarándokok Jeruzsálembe, tudjuk, hogy évente 3-szor kellett felmenni, és a pünkösd is beleesett ebbe a 3 napba, mindenhonnan 2-2 kenyeret vittek bemutatásul és hála ételáldozatul. Tehát az, hogy meghozta a föld a termését, a gabonát betakarították, és kenyeret lehetett sütni, és hát megvolt a kenyérnek való gabona arra az évre, ez 2 kenyér áldozattal, illetve felajánlással mutatták be. Emellett természetesen még más áldozatokat is bemutattak, ugye bárány és kos áldozatokat, ez is társult ennek az ünnepnek a rendtartásához. A pünkösd a húsvéttal szemben, ugye a húsvét 3 ünnepből állt és 1 hetes volt, ezzel szemben 1 napos ünnep volt. Tehát ezen az ünnepen 1 napig tartottak az istentiszteletek előző nap estétől a következő nap estéig. Tehát Mózes 3. könyve 23. fejezet 15. versétől olvasom. Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, tehát ez a zsengekéve bemutatása, 7 hetet, egészek legyenek azok. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret, 2 efa lisztlánkból legyenek azok, kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak. A kenyérrel együtt pedig áldozatok meg 7 bárányt, épeket, esztendősöket, és 1 tulkot, fiatal bikát és 2 kost. Egészen égő áldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel és italáldozatjukkal egybe, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Készítsetek el 1 kecskebakot is bűnért való áldozatul, és 2 bárányt, esztendősöket hálaadó áldozatul. És lóbálja meg azokat a papa zsengékkel való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással, a 2 báránnyal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára.
és gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon. Szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robotmunkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. A szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Látjuk, hogy ennek az ünnepnek a rendtartása elég hosszú, noha csak egyetlen egy napot foglalt le, tehát, hogy említettem, ez a két kenyér volt a középpontban, de fölvethető a kérdés, hogy Isten miért rendelt még más áldozatokat, egészen égő áldozatot, bűnért való áldozatot, étel, ital, hála áldozatot. Talán ezeknek a rendeltetésük az volt, hogy Isten arra akarta figyelmeztetni és emlékeztetni a zsidókat, hogy az, hogy megvan a gabonánk, és van mit ennünk és innunk, ez mindig egy valakinek az érdeméből történik, aki örök időknek előtte az ő életét felajánlotta az emberért. Tehát minden Krisztus a megváltó áldozatára megy vissza, ezért kellett égő áldozatot, más egyéb bárány áldozatot is bemutatni, mert ez az ünnep sem állt önmagában. Tehát ennek az ünnepnek is voltak előzményei, mint hogyha csak az éves ünnepkör figyelmeztetett, emlékeztetett volna az előzményekre, a húsvétra, tehát a Páska ünnepre, hogy mivel valaki az életét adja az emberért, ezért van lehetőségünk, ezért van alkalmunk megváltozni, jobbá lenni, és ezért élhetünk itt a Földön évről évre, mert ezt valaki az ő áldozatával biztosította. Szeretném azonban arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy azért a szónak az egyszerű hétköznapi értelmében is fontos ünnep volt a pünkös, tudnék, hogy a kenyeret, a mindennapi kenyeret az élet középpontjába állította. Ugye épp a dolgok egybeesése folytán az elmúlt héten a jogi karon is a helyes táplálkozásról volt szó. A helyes táplálkozásról beszélve én úgy gondolom, hogy mindig a kenyér kérdést kell középpontba állítani. A mai világunkban is a legtöbb visszaélés éppen a kenyérrel történik. Ugye a kenyér a legalapvetőbb táplálékunk. Kenyér nélkül szinte nem lehet élni, és ezt a bűn történelmében nagyon is jól tudják bizonyos emberek, akik kihasználják azokat a termékeket, amikre az emberek nap-nap után rá vannak utalva. Nagyon sok a kenyérrel való visszaélés. Lényegileg igazi kenyérhez mi nem jutunk. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Olyan kenyérhez, amit a zsidóknak kellett megsütniük, és amelynek a receptjét többször elmondtam már, de olvassuk el Ezékiel könyve 4. fejezetében, a 9-től a 12. versekben. Szóval a Bibliában ilyen is van. Ezékiel 4, 9-12-ig egy pontos kenyérrecept. Mert Isten még ezt sem bízhatta az emberre, ezt az egyszerű dolgot, hogy milyen legyen a kenyér, hogy készítse el az ember a kenyeret, és mennyit fogyasszon belőle. Szóval, hogyha valaki otthon elolvassa ezt a részt, most szándékosan nem olvasom fel, csak összefoglalom a tartalmát, láthatja azt, hogy egy igazi kenyérbe mit kell beletenni. Ezek közül például a legtöbb dolog ma hiányzik a kenyérből. Ugye ma a kenyerek nagy részébe egy értéktelen nullás lisztet tesznek bele, ami egyrészt az emberi szervezetet is károsítja, az ember tápanyag, kalória, vitamin szükségletét egyáltalán nem elégíti ki. Az emberek állandóan éhesek. Igaz az az amerikai mondás, hogy az európaiak túltáplált éhezők. Nincs meg az alapvető nyersanyag bevitel a szervezetbe. Tudjuk jól, hogy a szervezetünkkel nem lehet játszani. A szervezetünk a bevitt tápanyagoknak körülbelül 40, alig több mint 40%-át dolgozza fel. Tehát azzal nem lehet játszani, hogy ha beviszünk értéktelen dolgokat, akkor az értéktelennek a 40%-a lényegileg olyan kis feldolgozás, hogy azt mennyiségben állandóan pótolni kell, amivel az emberek tönkreteszik magukat. Isten, amikor kenyérreceptet ad a Bibliában, felhívja a figyelmet, hogy teljes őrlésű és különböző gabonafélékből süssön az ember kenyeret. Például búzából, árpából, tönkölyből, ugye ez egy külön búzafajta volt. Bizonyos hüvelyeseket is előírt Isten, mint bab, lencse, köles, tehát ami a gabonának a meglévő fehérje tartalmát egy kicsit felerősíti. Ugye a gabonában az alapvető ugye a rostanyag, a vitamin,
anyag. Csodálatos dolog a gabona, az az Isten legcsodálatosabb teremtménye, amit mind a mai napig nem sikerült azt a kis szemet kielégítően tudományosan elemezni, hogy mi mindent beleprogramozott, beleteremtett abba Isten. De Isten azt mondta, hogy a gabonafélék mellé még hüvelyeseket is tegyenek a kenyérbe. Megmondta Isten pontosan, hogy hogy készítsék el a kenyeret. A kenyérnek laposnak kell lennie. Azt mondja, hogy az árpa lepényhez hasonlóan süssed azt. Tehát a kenyér akkor jó, hogyha lapos, hogyha ropogós, ha van a fogaknak mit megdolgozniuk, és ha jól átsült, és egy-egy lepény formájú kenyér volt, hogy úgy mondjam, a szelet. Talán említettem, hogy az északi skandináv államokban ma is így készítik faluhelyen a kenyeret, hogy a konyhaasztalon van egy hosszú rúd, és a rúdra teszik rá a közepén, a lepények közepén kiuggatott megsült tésztát, és így teszik rá ugye a kemencéből kijött lepény formájú kenyereket, és azt több napig fogyasztja a család, leülnek az asztalhoz, és akkor adott étkezéshez mindig valaki levesz annyi lepényt, amennyit csak akar. Na, mi csodálatos étkezési forma ez, sajnos ez itt nálunk szinte teljesen ismeretlen. Isten azt is megmondta, hogy mennyi kenyeret kell lenni. Tessenek majd otthon elolvasni, néhány mértékegységet ismerhetünk a Bibliából, azt mondja, hogy 20 siklus legyen a napi kenyér. Most egy siklus az pontos mértékeket nem tudunk, 11-12 gram egy siklus. A 20 siklus akkor az olyan 22-24 deka. Tehát tulajdonképpen egy napi negyed kiló kenyér az, ami az optimális a Biblia szerint. Tehát ez Ezékiel könyvében a 4. fejezet 9. és 12. verse között van, egy különleges profétikus keretben van ez, amikor a profétának, Ezékielnek kellett magának így megsütni a kenyeret, és hát egy évig csak kenyéren élhetett, és milyen érdekes, hogy tényleg meg lehet élni kenyéren és vízen. Szóval az a sokat leszólt dolog, hogy most kenyéren és vízen élünk, semmiféle hiánybetegséget nem szerzett a prófétának, nyilván bizonyos ideig, tehát egy évig kellett ezt neki fogyasztania. Azért mondtam ezt a pünkösd ünnepével kapcsolatban, mert hát nálunk ugye az augusztus 20-a, ugye, tehát a Szent István nap, vagy az alkotmány, vagy új kenyér ünnepe, tehát sok neve van ennek a napnak, akkor általában olyan szép, nagy, fehér kenyeret, nemzeti szín szalaggal ugye átkötve közölnek a magazinok, meg az újságok, hogy na, íme itt van a jövő évi kenyér. Ebből a látványból kiindulva is gondolkozzunk el azon, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. A kenyérkérdés tényleg alapvető kérdés, de nem olyan értelemben, hogy szokták tartani, hanem olyan értelemben, hogy tényleg kenyeret tegyünk. Itt hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Magyarország malmai lényegileg nem tudnak egészségesen őrölni. A malmok rögtön külön választják ugye a búzaszemből a fehér lisztet, a rostanyagot, a csírát. Mi egy malommal állunk kapcsolatban, és ide a Benczúr utcába érkezik minden héten csütörtökön ebből a malomból, illetve a mellette levő sütödéből egy teljes őrlésű kenyér. Más vidéki városokban már meghirdettük azt, hogy tessen kipróbálni a jó kenyeret, ha valaki otthon nem akar sütni. Lehet sütni különben gázsütőben is, meg villanysütőben is, de lehet kenyérsütőben is, de hát ha valakinek ez nincs, vagy nem szeretne, vagy nincs rá ideje, de közel lakik ide, akkor be lehet itt jelentkezni, és minden héten amennyit szeretnének megrendelni, egy ilyen 70 dekás kenyereket lehet átvenni. 70 forint egy ilyen 70 dekás kenyér, teljes őrlésű. Egyetlen egy malom, ez a zsámbéki, Budapest környéki zsámbéki malom, amely teljes őrlésű lisztet őről. Én egyébként darált gabonát hoztam magunknak Békésből, mert Békésben sincsenek ilyen malmok, de megdarálni lehet, de ugye a darált dolgokat csak állatok elé szokták tenni, ember elé nem, tehát erre nincs kölyál engedély, de hát, hogy én otthon mit sütök, az egy más kérdés, én darált lisztből készítem. Egy kicsit nagyobb szemcsék vannak benne, de nagyon jót tesznek az embernek. Az ókori világban azonban nem volt nullás lisztet előállító malomipar. Ez 120 éve létezik, és itt Budapesten találták fel.
tehát azóta terjedt el ez világ körüli útjára. Az ókori világban az emberek megőrölték a gabonát különböző módokon, tehát nagy malomkövek közé tették, vagy éppen ilyen mozsárformájú dolgokban őrölték meg, különben a legjobb őrlési forma ez, hogyha a gabona szemeket egyenként az ember szétlapítja, és akkor van benn a gabonának minden egyes összetevés olyan módon, ami a természetes mód. Tehát az ókori világban nem kellett erről se 5 percet, se 10, se 15 percet beszélni, mert akkor egészségesen éltek az emberek. Ma is a világ szegényebb részein azért van viszonylag kevesebb betegség, ami hát a fehér lisztre vagy a rossz kenyére vezethető vissza, mert ott nincsenek ilyen modern malmok, amelyek rosszul őrölnek. Tehát ennyit jegyezzünk meg mindenféleképpen az ünnepnek a testi vonatkozásai közül, hogy azért a kenyér az nagy kérdés. És én ezt most nem szeretném a lelkiek rovására túlhangsúlyozni, de hadd mondjam el önöknek, hogy ameddig én a teljes őrlésű kenyeret meg nem ismertem, addig betegség-betegség után váltakozott még az én addig jól kisportolt és jól előkészített életemben is. Amikor először ettem graham kenyeret, aztán utána rozs kenyeret, teljes őrlésű kenyeret, akkortól fogva kezdtek megszűnni különböző problémáim a fogbetegségektől az aranyérig. Nagyon sok ember küszködik ezekkel a betegségekkel. Lényegileg a teljes őrlésű kenyér megoldást hoz ezekre. Szoktam beszélni, hogy járom az országot olyan táborozóinkkal, akik a nyári táborainkon több időt ott töltenek, és oda egy pékmester külön sütése folytán teljes őrlésű kenyeret hozatunk, és van olyan valaki, aki úgy október-novemberig teljesen egészséges, mert otthon is követi persze, hogy tudja ezt a táplálkozási formát, de aztán decembertől fogva aztán persze a sütemények évadja, meg a fehér liszt évadjával jönnek a betegségek elő, és akkor kapom a telefonokat, hogy mit csináljunk. Én a táplálkozásban egy alapvető kérdésnek tartom a teljes őrlésű gabonaféléknek a bevezetését. Ennyit a dolognak a testi oldaláról, tehát hogyha előttünk áll a pünkösd ünnepe, akkor ne az augusztus 20-ai nagy fehér kenyeret képzeljük el, hogy a zsidók hoznak vidékről két olyan szép, fehérre sült kenyeret, hanem hoznak teljes őrlésű barna kenyeret, fekete kenyeret a jeruzsálemi ünnepre. Na most nyilvánvalóan, hogy ahogy ezeknek az ünnepeknek volt egy eredeti funkciójuk, tehát egy nagy társadalom számára, egy közösség számára, ugye a betakarítás, az aratás, a kenyérgabona a középpontba helyezés, ez egy testi dolog volt. Még felhívnám a figyelmet az utolsó verse, hogy Isten milyen körültekintően figyelmeztette a zsidókat, hogy a szegényeknek mindenből hagyjanak. Tehát a szegény, a szociális kérdés az az Ószövetségnek mindig a középpontjában állt. Egyrészt évenként, másrészt 7 évenként, ugye a 5. év és a 7. év volt a szegények éve. A 7. évben nem is lehetett az embereknek maguknak aratni, szüretelni, nem is szabadott metszeni, nem is szabadott megművelni a földet, az mindig a szegényeké volt. És a 7x7. év volt az elengedés év, amikor vissza kellett adni mindenkinek azt a vagyonát, amitől megválni kényszerült időközben. De nyilvánvaló, hogy ennek az ünnepnek is, mint az eddig ünnepeknek is a legfőbb tartalma a lelki tartalom. A lelki tartalom, tudnék, hogy ez az ünnep a Biblia szerint beteljesedett, apostolok cselekedetei könyve szerint a 2. fejezetben akkor, amikor Jézus meghalt, ugye ez a páska ünnep, tehát Jézus halálát a páska jövendőlte meg előre, Jézus feltámadt, ez a harmadnapi feltámadása a zsengekéve ünnepe. Akik elfogadták Jézusnak az áldozatát, a közvetlen tanítványai, akik azután, hogy megértették, hogy Jézussal ez miért is történt, azoknak az életében robbanásszerű változások következtek be, megértették, hogy Jézus miért jött el a világra, hogy a bűntelen életnek a bűn fölötti győztes élet lehetőségét hozza számunkra. De itt van azért egy bizonyos hosszabb időszakasz, tehát egy olyan körülbelül 2 hónapnyi, csak nem 2 hónapnyi időszakasz, ami után jött az aratás ünnepe, ami azt jelezte előre, hogy Jézus halála feltámadása mennybe menetele után majd kiárad a Szentlélek,
és nagyon gyorsan a kereszténység hatalmas tömegekkel fog bővülni. Apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk, hogy aznap, a pünkös napján 3000 lélek tért meg és csatlakozott az addig csak felházi kereszténységhez, tehát alig egy tucatnyi apostolhoz. Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek a hosszas előkészítés után és a megértés után is egy bizonyos hosszabb bajúdás utáni gyors beérlelődését jövendölte meg előre ez az ünnep. És itt, ha előbb kitértem azért testi vonatkozásokra is részletesen, most bizonyos lelki vonatkozásokra is nagyon részletesen ki kell térnünk, természetesen amennyire is az egy óra időnk ezt biztosítja. Az első kérdésünk valahogy így kell, hogy hangozzék, hogy miért kellett annyi időt várni Jézus halála feltámadása után a pünkösdi nagy egybegyűjtésre. Miért nem gyorsabban következett ez be, miért kellett itt eltelni ennyi időnek, hogy egyrészt az apostolok életében is láthatóvá váljék a teljes odaadás, a teljes értékű megtérés, másrészt meg, hogy emberek is csatlakozzanak a keresztényekhez. Ez a kérdés azért fontos, mert tulajdonképpen látni fogjuk majd a kifejtésnek a végén, hogy ahogy itt is egy bizonyos hosszabb idő telt el, tehát Jézusnak a halála feltámadása és az első pünkös között, a történelem végén is így lesz. A történelem is egy hosszú-hosszú vajúdás. A történelmünkben is már 2000 év eltelt azóta csak nem, hogy Jézus közöttünk járt, és még mindig nem látjuk a kereszténységnek egy átütő erejű és az egész világot megmozgató elterjedését. Hát ez ugye még hosszabb időszak, ez elmúlt 2000 év, mint a mostani. Tehát itt joggal vetődik fel a kérdés, hogy a lelki dolgokban miért ilyen lassú az előrehaladás és a kiteljesedés. Ugye azt a lelki dolgoknál is leolvashatjuk erről a rövid, egyszerű tábláról, hogy emberek, akik együtt jártak Krisztussal, tehát az apostolok, akik már a húsvét előtt, ugye 3-3,5 éve már csatlakoztak Jézushoz, az ő életükben is be kellett, hogy következzék az a hatalmas nagy megrázkódtatás, hogy elveszítették a mesterüket. Az a hatalmas nagy megkeseredés, hogy keresik ott ugye a sírnál, nincs sehol, és Mária Magdolna is, aki a leginkább hit Jézusban, azt mondja, hogy hát ellopták az én mesteremet, és nincs sehol. Szóval, hogy olyan nehezen áll rá a gondolkodásuk arra, hogy Jézus a halála után fel fog támadni, pedig mondom, ezek az ünnepek ezt előre megjövendölték. Tehát ez lehet látni, hogy az emberben a hit az milyen lassan indul el. A hit növekedésében mennyire kellenek a kudarcok, a megkeseredések, a megrázkódtatások. De még azután is, hogy ezek bekövetkeznek, és tulajdonképpen ezután értették meg a tanítványok, hogy Jézus miért is járt itt közöttünk, tehát hogy az igazi megértéshez mennyi idő kell. És akkor az igazi megértés után még mennyi időnek kell eltelni, hogy az igazi megértés gyümölcsöt érleljen. Tehát amikor mások számára is át tudja adni egy keresztény ember azt az újongó örömöt és hitet, amit ő megismert az Isten tervéből Krisztus áldozatával és feltámadásával. Tulajdonképpen ez az egész éves ünnepkörnek ez a része, aminél most vagyunk, nagyon érzékenyen rávilágít arra, hogy bennünket, embereket milyen nehéz megváltoztatni. Hogy bennünk emberekben a bűn ez egy olyan labirintust kifejlesztett, annyira nem ismerjük mi önmagunkat. És annyira homályba tapogatózunk, és annyira nincsenek igazi fogalmaink önmagunkról. Hogy valahogy az ember megigazulása, teljes megigazulása az ezen a röptáján képzelhető, és semmi másra nem lehet felgyorsítani. Ugye az embernek kellenek az igaz ismeretek. Kell az, hogy megismerje Jézus életét, Jézus halálát, Jézus feltámadását, de kell az, hogy közben az ember szembesítse ezeket az ismereteket a saját életével, és megkeseredve lássuk azt, hogy milyen is a mi életünk, és hol is járunk mi ahhoz az élethez képest, amire az Isten teremtett bennünket. De az ismeret szerzésben is ezek a hatalmas dolgok, mint egy ilyen megrázkódtatás, ilyen megkeseredés, egy ilyen,
egy ilyen kudarc, ugye gondoljuk el, hogy a tanítványok is mit éreztek, amikor hát látták azt, hogy Jézus keresztre feszítik, és vége van minden szép illúziónak és ábránnak, hogy Jézus majd lesz valami vezető, meg hogy a papok tanították a messiás, kiűzi a rómaiakat, meg nagy nemzetünk lesz. Ugye ezek teljesen szét kellett, hogy forgácsolódjanak ezek az elképzelések, és egy új igaz felfogásnak kellett, hogy átengedjék a helyüket. Szóval magának az ismeretszerzésnek is ez a hosszú pályája, ami itt áll előttünk az ünnepkörben, és ezek a megrendítő fokozatok, amelyeken keresztül az emberek eljutnak oda. Na nézzük meg egészen pontosan a tanítványoknál, hogy volt ez az eljutás. Tehát ide azt írhatnánk, ha most ezt a görbét a tanítványok életére nézve használjuk fel, akkor egy kicsit a mértékegységeknek meg kellene változniuk, mert ide azt kellene írnunk, hogy csaknem 3,5 év, hogy a tanítványok együtt jártak Jézussal. Hallották a tanításait, látták a csodáit, látták Jézusnak a lelkületét, magatartását, de mégis amikor itt Jézus meghal, szinte az egész addigi 3,5 évet elmosni látszik. Ugye? Mert azok a tanítványok szétfutnak, csalódnak reményeikben, szinte nem értenek semmit se abból, ami bekövetkezik. Ebben az állapotban vannak ugye 3 napig. Amikor 3 nap után Jézus feltámad, és Jézus megjelenik nekik, ugye azt olvassuk, hogy a tanítványait Jézus mintegy 40 napig tanította, tehát ide azt írhatjuk, hogy 40 nap. Ugye egy kicsit ugye több időre kellene, talán idáig húzom, tehát 40 napig tanította, és a 40 nap alatt már addig is elnyert sok ismeretet egy minőségileg magasabb fokú ismeretté alakította át az életükben. Ugye ez ugyanolyan, mint hogy mi is iskolába járunk, és sok minden ismeretet megtanulunk 8 év vagy 12 év alatt, de amikor az ember kikerül a gyakorlatba, és akkor szembesül azzal, amit addig könyvekből tanult meg, és a gyakorlatból, ugye senki nem mond remélem nekem ellent, amikor azt mondja, hogy szinte új fényben fedez fel mindent, pedig hát tanultuk, meg ismételtük, meg kétszer, meg háromszor tanultuk, de hát azért más a könyvekből szerzett tudás, és más a tapasztalati ismeret. És Jézus rávezeti őket az összes prófétáktól fogva, így olvassuk Lukács 24. fejezetében, hogy Mózestől elkezdve, az összes prófétáktól fogva magyarázta nekik az írásokban, hogy ezeknek így kellett bekövetkezniük. Tehát tulajdonképpen Jézus most tudott a tanítványai elméjéhez és szívéhez közel férkőzni, mert

nem értünk. Amikor jönnek a kudarcok, megpróbáltatások, elesések, amikor jönnek a kedvezőtlen tapasztalatok, amikor valaki utána kiértékel életünk, hogy látod, hát én ezt megmondtam, de te ezt nem hitted el. Mi az, ami az emberben a tanulást, az ismeretszerzést ennyire hátráltatja? Az emberi büszkeség. Az emberi önigazolás. Az embernek az önmaga körülforgása, ami észrevétlen szinte, hiszen ezt egy ember se akarattal csinálja. Senki nem akar ellenségévé válni önmagának. De hogy az emberi természetben mégis mennyire benne van az önigazolás, a magam véleménye, a magam meglátása, én így látom, én így akarom, hogy ennek csak ilyen fokozatokon keresztül van leépülése. És amikor egyedül maradtak, és Jézus már nincs ott testileg közöttük, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ők egy szívvel és egy akarattal foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, mert ekkor jött el a teljes odaadás. Ekkor jött el a teljes megértés, a teljes odaszánás az Isten ügyére. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami eddig történt, az csak erőszobája volt ennek a 10 napnak. Ennyit kell az Istennek küzdenie, az atyának, a fiúnak, a léleknek, ennyit kell 3 isteni személynek egy emberért küzdenie. Igaza van Canterbury Anselmusnak, aki azt mondta, nem gondoltátok meg, milyen nagy dolog a bűn. Ezt mindig el szoktuk felejteni. A bűn az olyan vájatokat, olyan csatornákat alakított ki az életünkben, mi nem szoktuk meggondolni, milyen nagy dolog a bűn, mennyire tisztátalan, mennyire hamis, mennyire hazug emberek vagyunk mi. Igen, mert önmagunkról mindig olyan kedvező a képünk, hogy mindig egy-egy illúzió átlendít bennünket különböző nehéznek látszó helyzeteken, hogy aztán még nehezekbe juttasson be bennünket. És az Isten mindig utána jön az embernek, utána jön, és az Isten részéről valami fáradhatatlan, valami lankadatlan keresés és szeretet fogalmazódik meg abban, ahogy az Isten szeretne embereket, és mivé akar Isten embereket változtatni. Nem csak olyan emberek, akiknek az életükben lesz egy beteljesedés, hanem hogy mások számára is ezek az emberek tudják közvetíteni az igazságot, és az Isten lényét, és az Isten törvényeit. Ugye Pünkösd ünnepén nem csak az történt, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a tanítványok által lakott felházat a Szentlélek, hanem az is, hogy akkor ezek a tanítványok bátran az értelmes nyelveken szólás képességével kiálltak emberek elé, és kezdtek beszélni nekik úgy az evangéliumról, ahogy addig soha nem voltak erre képesek, és ennek hatására tért meg 3000 lélek. Szeretném ezt azért felolvasni az apostolok cselekedetei 2. fejezetéből, és ott az 1. verstől a következőképp hangzik a leírás. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan és csodálkoztak, mondván egymásnak. Nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek is elámíták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten,

0: Töltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak itt fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füst meggőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert előtetek, erők, csodatételek és jelek által, melyek ő által cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla: magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felett az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orszád előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólalom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak: mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta nékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket mondván, ért örömest vették, tajuk csatlakoztak azon a napon, mint egy 3000 lélek. Szerettem volna teljesen felolvasni ezt a szakaszt, mert tényleg ez olyan megrendítő dolog, hogy az Isten, amikor ennyi előkészület után, amiben a Biblia azért bepillantást enged, de a teljes mélységét a Szentlélek munkájának mi soha nem láthatjuk egy emberi lélekben. Mi mindennel küzdött az Isten ezekért az emberekért, és amikor eljött az az idő, amikor az Isten teljesen át tudta hatni a gondolkodásukat, az életüket, akkor adta nekik a legnagyobb ajándékot, Isten önmagát, ugye a Szentlélek által, és ezért tudtak úgy profétálni és úgy szólni. Azért elképzelhetjük, hogy 12 ember szavára egy nap 3000 lélek tért meg. Óriási aratás volt ez lelki értelemben. Tulajdonképpen, ha így végignézzük, hogy egy ember életében mi minden kell ahhoz, és mennyi idő kell ahhoz, hogy megváltozzék, itt most egy másik egyenest is, illetve egy másik ilyen görbét is húzhatnánk, hogy mit mond a Biblia arról, hogy a Szentléleknek a munkája hogy nyilvánul meg kinek az életében. Erről már elég sokat szoktunk szólni a sorozataink során, és itt le is rajzoltam így egyszerűbben, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű vonalon végig tekinteni, hogy hogyan is tud Isten a Szentlélek által embereket teljesen megváltoztatni. A Biblia szerint ennek lényegileg három szakasza van. Persze ez a három szakasz minden egyes ember életében más-más időt foglalhat le magának. A Szentlélek munkájának az első szakasza, amire Jézus azt mondta János Evangélium a harmadik fejezete szerint, hogy a szél fú, ahol akar, ugye a Szentlélek egyik jelképe a szél, a levegő mozgása, hogy minden ember életében a lélek munkálkodik. Tehát ez a külső pontszerű munkálkodás, hogy ahogy egy ember hagyja áthatni magát bizonyos területeken, bizonyos időkön keresztül a Szentlélek munkájától, a Szentlélek minden egyes emberben munkálkodik, teljesen mindegy, hogy valaki ateista, vagy vallásos, vagy mélyen hívő, ha valaki nem tud is az Istenről, ott is tud az Isten munkálkodni általa. Például Ézsaiás könyve 45. fejezet egyenesen így fogalmaz, hogy felövesztelek téged, bár nem ismertél. Tehát vannak emberek, akik nem ismerik az Istent, és mégis az Isten tud az életükön keresztül munkálkodni, mert a lelküket nyitva hagyják egy magasabb rendű befolyás számára. A második szakasza a Szentlélek munkájának, amit Jézus így mondotta az idézett versben, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy, ez áll mindarra, ki lélektől született. Tulajdonképpen ez a megtérés, amikor egy embert a megtérésre elvezethet már a Szentlélek, ami már egy sokkal erőteljesebb, határozottabb munkálkodása az Istennek, már nem csak pontszerűen tudhatni az emberi lélekre, hanem szakaszosan tudhatni, és ezek a szakaszok elvezetik az embert a megváltozáshoz. Kedves hallgatók, most szeretnék egy megrendítő dolgot mondani. Tulajdonképpen a tanítványok ezen a két szakaszon már itt átmentek, őnekik így kezdődött Jézus mellett az életük. A tanítványok, akik az életükben egyszerű emberek, de törekvő emberek voltak, keresztelő Jánosnál megtért emberek voltak, ez az első két szakasználuk már itt végbe ment. Akkor mi akadályozta azt, hogy ez a harmadik szakasz, ami csak itt ment végbe, mert itt olvassuk azt, szó szerint így olvasta, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Tehát tessenek megfigyelni a három kifejezést. A római hármas pontoknál három kifejezést rögzíthetünk. Szél fú, ahol akar. Tehát egy kis fuvallat. Másiknál azt mondja, hallott zúgását, zúgás. Itt meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szél zendülése. Ugye a levegő mozgásának három jellegzetes állapota. Egy kis fuvalom, egy már ennél sokkal erősebb zúgás, és a végén meg egy mindent elsöprő zendülés. Hát vigasztalásul mondom mindannyiunknak. Ha valaki az életében jóra törekszik, ez csak Istennel együtt teheti. És hagyja magát elvezetni a megtéréshez. Ez még kevésbé tudja az ember magát megtéríteni. Ez a Szentléleknek már egy hatalmas munkája. És utána mondjuk megtérés megkeresztelkedik, és aztán jönnek évek, sokszor jönnek évtizedek is az életben. És még mindig nincs ott az az áttörés. A tanítványoknál se volt ott. Tanítványoknál is legkevesebb 3,5 év eltelt, és hát a tanítványok azért a világ legnagyobb tanítója lábainál ültek, tehát Krisztust látták, mellette éltek nap-nap után, és 3,5 év után sem jött még el ez az idő, csak akkor, amikor a pünkösd ünnepe beköszöntött, akkor tudta őket Isten, az isteni Szentlélek eljuttatni arra a pontra, hogy mint a sebesen zúgó szélnek zendülése tölthette be a házat, és nyilván a lelküket is a Szentlélek. Sokszor úgy van ez, hogy az ember nem tudja, hogy a lelkében hol vannak akadályok. Nem tudja, hogy az egyébként már a gondolataival már az Istené az ember. A terveivel, az Isten törvényét már tiszteljük. Már szeretnénk Isten szerint élni, és még mindig nincs átütően ott egy másfajta élet, egy igazán keresztény élet. Kedves hallgatók, erről beszél a Bibliának egyik legnagyobb része, a Római Levél 6., 7. és 8. fejezete. Ha valaki ezt a levelet, a levélnek csak ezt a részét meg akarja ismerni, mi ezt a főiskolánkon külön tanítjuk, egy külön tantárgyként. Éppen most járunk ott, ha valakit csak ez a kérdés érdekel, hogy hogyan jöhet el ez a pillanata, mint sebesen zúgó szél zendülése. December 20-án lesz a legkövetkezőbb főiskolai alkalmunk a Villányi úton a nagy konferencia központban, és a római levélben épp ehhez a részhez érünk el. Ugye a római levelet mi 4 előadásba tárjuk fel, az első két fejezet egy külön előadás, aztán az 5., 6. fejezet és a 7., 8. fejezetről beszélek most majd 2 hét múlva vasárnap. Valakit érdekel, nagyon szívesen, szeretettel várjuk, hogy tényleg ez egy megrendítő dolog, hogy Pál apostol elmondja a római levél 6. fejezetében, hogy mi következik be a megtéréskor. Mi következik be ennél az állapotnál, tehát ennél a második állapotnál a megtéréskor. Olyan csodálatos dolgokat mond az apostol, hogy az ember meghal a bűnnek. Szembefordul a bűnnel, az önzéssel. Mert a megtérés mi más, mint amikor az ember előtt, mint egy álca lehull a világ hamissága, és látja, hogy eddig én önző voltam, és az önzésem vezetett, de én most látom, hogy mi az önzés, látom Krisztus áldozatából, hogy mit jelent az önzés és a gonoszság, és én ezzel szakítani akarok. Tehát a belső emberben ennek meghal az ember. Az önzésnek meghal az ember. Azt mondja Pál, hogy megerőtelenül ezzel a bűnnek teste. Nem a bűn és nem az önzés fogja vezetni ezután az embert. Azt mondja, hogy odaszánja magát egy másfajta életre, feltámad egy új életben, tehát maga a keresség is ezt akarja kifejezni, Jézus ezért rendelte a kerességet, mint felnőtt kerességet, ugye, hogy belemerülni a vízbe, meghalni a régi életnek, és feltámadni a régi életből egy új életre. Na de akkor hogy lehet az, hogy abban az új életben még ennyi idő kell, hogy eljöjjön, ha az ember igazán abban járjon? Ugye, mert sok keresztény úgy gondolja, hogy amikor én megtérek és megkeresztelkedek, akkortól fogva minőségileg már egy más életet élek. A Biblia figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Attól a pillanattól fogva a gondolkodásomban történik meg egy minőségileg más változás. De ahhoz, hogy a gondolkodáson keresztül a hit, mint az Isten legnagyobb ajándéka, áthassa az egész életünket. Tehát még egyszer mondom, hogy a gondolkodáson keresztül a hit áthassa az egész életünket, sokszor ennyi időre és ilyen buktatók átélésére van szükségünk. És ezután következik a Róma 6 után a 7. és 8. fejezet, amit szinte olyan drámaian élezi ki Pál apostol, hogy lehet az, hogy én már meghaltam a rossznak. Én már feltámadom, kezdek cselekedni, egy döntő dolog ez a Róma 7-ben. Aki jó akar lenni, aki a szó igaz értelmében jó akar lenni, nem a maga szemeiben jó, meg nem az emberek szemeiben jó, most már a megismert isteni törvények tükrében akar jó lenni. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Azt mondja Pál apostol, hogy mi az, hogy bűn, azt az emberek nem... Noha ez, hogy mi az, hogy bűn, az Isten útján járni kívánó ember látja igaz, hogy mi az, hogy bűn. Az, aki a jót akarja cselekedni, az kezdi látni az életben, hogy egy döbbenetes, erős törvényként dolgozik bennem a bűn. És azt mondja itt az apostol, hogy lehet az, hogy én már megtértem, és gyönyörködöm a belső ember szerint az Isten törvényében, és mégis azt látom az életemben, hogy valami rabulád engem a bűn és halál törvényének. Hát hogy lehet ez, hogy én már elhatároztam, hogy más emberi életet fogok folytatni, már más utakon fogok járni, emberekhez való viszonyom más lesz, magamhoz való viszonyom más lesz, és én az Isten segítségét kérem mindenhez is. Hogy lehet az, hogy már gyönyörködöm az Istenben, már akarok egy minőségileg más életet élni, és akkor azt látom, hogy most is vétkezem, most is elbukom, most is hibát hibára halmozok. Hát hogy lehet akkor? Itt jön az emberekben ez a félelmetes kétkedés, hogy hát akkor én nem is tértem meg. Sokan még azt is mondják, hát akkor Isten nincs, hogy nem tud megszabadítani a bűneimtől. Hát akkor az egész kereszténység csak egy ilyen nyomorúság, hogy most jobban látom a rosszat, mint ezelőtt, és akkor most jobban bele is vagyok gabajodva, és kegyetlenebb ez az élet és ez a küzdelem, hát akkor a keresztény élet egy ilyen nagy szomorúság és egy ilyen kínkes, erves küzdködés. És itt jön a római levél 7. fejezetének a vége, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn és halál testéből. És ezután jön a római levél 8. fejezete, tulajdonképpen nem is szabadna elválasztani a 7. 8. fejezet, az egy gondolatmenet, ez bajt okozhat sokszor, hogy úgy a fejezet határoknál ugye az emberek megállnak, a Róma 7-8-at együtt kell elolvasni. Akkor azt mondja a 8. fejezet elején, nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és halál törvényétől. mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt. Az Isten az ő fiát elküldvén bűntestének hasonlatosságában, a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, így lehet megszabadulni a bűn és halál törvényétől. Megérteni nem csak Jézusnak az áldozatát, nem csak a golgotai keresztet. A golgotai kereszt valamit megnyit előttünk, úgy mondhatnám, hogy ha valaki megérti Jézus kereszt áldozatát, az egy nagy kaput kitár az ember előtt. De azon a kapun be kell menni, és azon a kapun az út az mifelé vezet, a golgotai keresztből visszafelé vezet, hogy Jézus hogyan is élt. És amikor az emberek kezdik látni, hogy Jézus hogyan is élt, és mi volt az a lélek, és Jézus hogy nyert el a lélek teljességét, mert Jézus sem az önmaga erejéből tudott tökéletes életet élni, hanem csak a lélek erejéből. Amikor igazán látjuk, hogy Jézust a Szentlélek hogyan tudta képesíteni arra, hogy minden bűnt legyőzzön. Ha végül ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy Jézus, aki ugyanolyan emberi természetben élt közöttünk, mint mi, ő hogyan tudott minden bűnt legyőzni? Őt a lélek hogyan tudta annyira megerősíteni, hogy soha hibát nem követett el? Akkor lesz az életünkben egy óriási áttörés. Akkor nem csak hallod a fuvalmat, akkor nem csak az, hogy zúg, ahol akar, akkor a lélek, mint sebesen zúgó szélnek zendülése tölti be az ember életét, és megvallhatjuk őszintén, és ezzel térnék rá a harmadik pontunkra, az ószövetségi pünkösd, ennek az újszövetségi beteljesedése után, hogy nem járunk még itt a történelemben. Nem járunk még itt, hogy bármelyikünk is azt mondhatná magáról, hogy hát igen, én már a Róma 8 jegyében és szellemében élek. De a bibliai jövendőlések arról beszélnek, hogy Isten éppen a napjainkban ezt akarja előkészíteni. Hogy legyen egy győztes kereszténység, legyen egy új pünköst, legyen egy igazi pünkösdi kereszténység, a szónak persze a bibliai értelmében, mert ilyen egyház van, ugye, hogy pünkösdi egyház, meg ilyen mozgalmak is vannak, hogy új pünkösd különböző egyházakban, meg tulajdonképpen minden keresztény egyházat elöntött már a karizmatizmusnak a szele, de hát ez nem az, amiről a Biblia beszél. A Biblia szerint a mikorunkban is várható egy végső nagy kiteljesedése az evangélium ügyének, egy végső nagy pünkösd, de ahhoz a végső nagy pünkösdhöz felelősségteljesebb, kutatóbb, keresőbb keresztény életekre van szükség. A bibliai jövendőlések arról győznek meg bennünket, hogy karnyújtásnyira tőlünk be fog teljesedni ez a pünkösd. Körülbelül most ott járunk, mintha visszamennénk 2000 évvel ezelőtt, és a pünkösd előtti egy-két napban élnénk, és valaki azt mondta volna, hogy hát ezt megírta Joel prófét, hogy ez be fog következni, hogy Pétertől olvastam is, hogy a Joel második fejezetének proféciáját idézte, mintha valahol itt élnénk 2000 évvel ezelőtt, és valaki azt mondja, hogy ez be fog következni, és mindenki hitetlenkedve néz, hogy igen, ez be fog következni, és eltelik egy-két nap, és valóban bekövetkeztek a pünkösdi események. A történelemnek a nagy óra mutatóján ugyanilyen közel vagyunk ehhez a végső pünkösdhöz. Néhány alapigét hadd jegyezzek itt meg, fel is írtam a táblánknak itt a jobb sarkába. A Biblia szerint ennek a végső nagy pünkösdnek is óriási aratása lesz. Ugye a Bibliában az aratás ünnepe a pünkösd. És ezt felhasználva, ezt a jelképet felhasználva, például a Jelenések könyve 14. fejezete is azt mondja, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor azt mondja azelőtt, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett. Mi az, hogy a föld aratnivalója beérett? Hogy nagyon sok olyan igazán átadott életű hívő ember van, akit össze lehet gyűjteni, akit Jézus élő állapotban fog magához vonni, és felvinni a mennybe. Tehát tulajdonképpen ez a Jelenések 14. fejezetében, hogy látja János apostol Jézust, mint aki egy felhőn ül, és egy sarló van a kezében, és azt mondja, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett, ez jelzi azt, hogy a végső történelmi időszakban egy nagyon nagy aratás lesz. Ugyanezt mondta ki, Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében már Jézus a földi élete során meg vagyok győződve, hogy Jézusnak egy nagyon ismert mondása, csak nem vesszük komolyan, és ezért nem értjük meg. Jézus egyszer azt mondta, Lukács 10:2, amikor a tanítványokat küldte széllyel, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. olyan megdöbbentő, hogy ezt még a keresztények is fordítva hajlamosak megfogalmazni. Sok keresztény azt mondja, hogy hát nagyon sok hívő embert ismerek, na de hát a világ az egy önző és a maga útján járó gépezet. Sokan átírnák ezt a jézusi mondást, hogy az aratnivaló kevés, a munkás sok. Jézus fordítva mondta, Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Jézus azt mondta, hogy ma még nem állnak ott a tanítványok, ahol pünkösd ünnep előtt sem álltak, még nem lehet rájuk bízni ezt a nagy betakarítást, ezt a nagy aratást, noha az a 3000 lélek már készen volt. Az már ott volt. Az nem egy csodával határos módon egyik pillanatról a másikra változott meg. A Szentlélek belső szíveket vizsgáló hatalmának folyamatos munkája volt, hogy ott 3000 lélek ott volt. Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, ez a mikorunkra is vonatkozik. Ma is meggyőződésem szerint, ez bibliai meggyőződés, nem én találtam ki, a bibliai igék mondják, a földünkön nagyon sok igazságra vágyó, örök életre vágyó ember van. Nem itt van a probléma, hogy kevés van. Ott van a probléma, hogy akiknek el kellene őket érniük, azok nincsenek készen. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Mondok egy egyszerű ószövetségi példát Királyok első könyve 19. fejezetéből. Illés történetéből talán mindannyian ismerjük azt a szám szerinti vonatkozást, hogy Illés kijönti a panaszát, mikor Jézabel elől fut, király, mert olyan gonosz ez a világ, és annyira meg vannak fertőzve az emberek az anyagiassággal, a gondolkodás hiányával, a választani tudás képtelensége, azt mondja, egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És Isten hagyja, hogy hat panaszkodja ki magát Illés. Pár verse odébb, egy Királyok 19-18-ban milyen választ ad akkor Isten Illésnek? Azt mondja, hogy én meghagytam 7000 embert. Aki sem térdet nem hajolt a bálnak, sem meg nem csókolt azt a bálványistent. Tehát a számszerűséget akarom csak kiemelni. Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok, Isten azt mondja, hogy 7000 ember van. Lehet, hogy valaki azt mondta a pünkösd ünnep előtt, hogy itt van 12 egyszerű ember. Isten látta, hogy ott van 3000 lélek. Ma is azt mondjuk, hogy hát ma a legkisebb pesti kocsmában is talán többen vannak, mint itt mi vagyunk, nem? Nem? Körülbelül ezt tudjuk elmondani. Ha józanok vagyunk, ugye, hogy ilyen összejövete, a rossz az olyan gyorsan összejön. A rossz olyan gyorsan összejön, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát kérem szépen, hát a rossz elönti a világunkat, ilyen ez a világ. És Isten meg azt mondja, hogy nem így van, 7000 ember, 3000 ember. Erre nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, mert ez egy masszív bibliai összefüggés. Csak úgy, mint az Ézsaiás könyve 60. fejezet 3. és 5. verse, amely azt mondja, hogy ennél a végső nagy betakarításnál és aratásnál a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Figyeljük meg a megfogalmazást. Tenger kincsözöne, ugye a tenger a Bibliában mindig a népeknek, nemzeteknek a jelképe. Tenger kincsözöne. Tehát az összes nép közül, ami hatalmas sokaság lesz az, akit Isten meg tud majd váltani, és magához tud majd emelni, amikor Jézus másodszor eljön. A népek kincsözön a tenger gazdagsága fog Istenhez fordulni. Amikor ez elhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében, amikor Isten odáig viszi az eseményeket, hogy külön válik az emberiség, és vannak azok, akik minden figyelmeztetés és a nagy evangélium hirdetés ellenére is követik a maguk önző útját, akkor Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem. Itt is népről beszél. Tehát ez mondom, hogy ez egy olyan alapvető és masszív bibliai összefüggés, hogyha ezt nem ismerjük, csak a magunk hitetlensége kerül mérlegre. Mert a Biblia szerint egész népek fognak ebből a világból kijönni. A Biblia szerint tenger kincsözön a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Jézus azt mondja, hogy az a föld aratnivalója megérett, és ugyanúgy szól, mint Lukás 12:10-12-ben, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És ez kinek köszönhető? Tulajdonképpen ezzel szeretném a kifejtésünket zárni. Annak az isteni személynek, aki a földi történelemben a legnagyobb szereplő. Mert hogy Isten ki mindenkiért mit meg nem tud tenni, és emberek szívét milyen finoman át tudja az igazság irányába fordítani, erre azt hiszem ezen a földi életen talán még a magunk élete is kevés, hogy ehhez megfelelő példát találjunk. Azt mondja az egyik zsoltárban Dávid, hogy Uram, annyi sok csodádat és tervedet látjuk. Az Isten csodái és az Istennek a messze menő tervei hálózzák be az egyéni életünket, meg a történelem életét. Az Istennek a legnagyobb terve a megmentés, a szabadítás. És nem elsősorban ebben az életben akar bennünket Isten jól lakott, elismert nagy embereknek látni, hanem Isten úgy akar bennünket megmenteni ebben az életben, hogy mi az örök életre méltók és alkalmasok lehessünk. És ezt a Szentlélek a maga hangtalan, csendes, kitartó munkájával végzi. Annyi bibliai példát lehetne most előömleszteni, ugye éppen a jobb latorik bezárólag, hogy Istennél az utolsó percekig mindenki fontos, mindenki számít, és a Szentlélek mindenkinél küzd azért, hogy az az ember valóban egy határozott, személyes döntést hozzon, hogy nem a rossznak az elkötelezettje akar lenni, hanem a jóé. És tulajdonképpen erről az ünnepről gondolkozva mindezt át kellett tekintenünk. Látjuk, hogy az ünnepkör mennyire átfogja az egész ember életet. Tehát beszéltünk egy ószövetség ünnepről, egy nép életében, egy aratási ünnepről, ennek fizikai, testi vonatkozásairól. Beszéltünk ennek lelki beteljesedéséről az új szövetségben, a pünkösdi események kapcsán. És milyen megnyugtató és milyen reménykeltő dolog, hogy mi egy új pünkösd előtt lehetünk, és ennek az új pünkösdnek az előfeltétele, hogy azok az emberek, akik ugyan kevesen vannak, mert Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, világos sok, a munkás kevés, az a kevés munkás, az a kevés munkás kell, hogy igazságban és szeretetben egységre jusson. A legnagyobb kérdés most ez. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy akkora most a gonoszság, hogy az emberek ilyenek, olyanok és amolyanok. Sokan panaszkodnak erre. A világon csak azért van sötétség, mert nincs világosság. Ez az egyszerű összefüggés. Ha az a kevés ember igazán világítana, nem lenne sötétség. És tudjuk jól, hogy egy ember milyen sokat jelent, egy gyertya vagy egy lámpa milyen sokat jelent tengernyi sötétség eloszlatásában. A világon most valóban nagy probléma, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez biztos, hogy óriási probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy Jézus mondta. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy azok a kevesek, akik vannak, azok sincsenek igazságban és szeretetben egységben. És ez itt következett be, tehát ebben az utolsó 10 napban. Én úgy gondolom, hogy ezt az összefoglalást a beszélgetésünk előtt tényleg itt jó stílszerűen befejezni. Ezelőtt a 10 nap előtt állunk mi is, jelképes értelemben mondom. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet. Közben tessenek körbenézni a könyvek és a kazetták között, és utána elkezdenénk a beszélgetésünket. Vidd el nyugodtan. Éppen, hogy foglaljunk helyet. Ha csak lehet, akkor akinek van kérdése, jöjjön egy kicsit előrébb, hogy halljás hozzászólását, ne az ember tudná azt pontosan, hogy hol tart. A nagy szabály az, amit a Róma 7 mond, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Az ember, hogyha tényleg az Isten szerinti jót akarja, akkor tudja a legbiztosabban, hogy hol tart. Például úgy az ember soha nem tudja, hogy hol tart, hogy önmaga körül forog, vagy önmagát elemezi, vagy önmagát analizálja, úgy mindig bizonytalan lesz a kép, és mindig nagy mellékhatások várhatók. Amikor minket megragad Isten szavának, a Bibliának a tisztasága, amikor belenézünk itt, ahogy olvassuk a Bibliát, és úgy magunkra ismerünk, meg belenézünk abba a tükörbe, akkor derül föl egyre újabb és újabb rész a lényünkből, és hát akkor látjuk, hogy milyenek vagyunk. És az a fölismerés arra a napra elég is. Szóval mindenkinek el szoktam mondani, ilyen kedves Zsoltnak is mondom, aki a filozófia történettel foglalkozik, hogy
1: Hegel mondta azt, hogy nekünk abszolút tudásra van szükségünk, mert nekünk egy nagy, abszolút háló kell mindig, hogy előttünk legyen. Kant azt mondta, hogy nekünk nem kell abszolút tudás, nekünk csak helyes ismeret kell, és én ezt nagyon igaz megjegyzésnek tartom. Nekünk arra nincs szükség, hogy az egész életünket lássuk. Aztán nem is tudnánk elviselni, hogyha Isten azt megmutatná úgy, ahogy az eddig folyt, vagy ahol most járunk, mert lehet, hogy ez egy csőtömeg. Ugye, még azoknál is, akik olyan magas fogalmakkal vannak magukról, hogy milyen jó volt eddig az életük, de hogyha Isten bemutatná azt, hogy ez egy csőtömeg, Isten nem ezt akarja bemutatni, Isten vezetni akar bennünket, tehát mindig a mára szóló ismeretnek és felismerésnek van jó helye, és ha annak engedelmeskedünk, akkor biztos, hogy holnap följebb fogunk lépni egyel a hegynek. Egyszer hallottam erről egy nagyon szép kifejtést, hogy miért van a Péter második levele első fejezetében ez a hasonlat, hogy a prófétai beszédre is jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát ha este az ember kimegy egy gyertyával a kezében, egy sötét helyen világító szövétnek, ugye lámpás a gyertya, az csak annyit világít meg, amennyi kell nekünk, hogy ne a gödörbe lépjünk, de mondjuk az egész tájat nem világítja meg. Milyen jó lenne persze az egész tájat látni, gondolják az emberek, szerintem nem lenne jó. Nekünk az életben valóban arra van szükség, amit a Zsoltáros így mond, hogy nem kívánkoztam erőmet meghaladó nagy dolgok után. Elnémítottam és elcsendesítettem a lelkemet, hogy csak annyira, amennyi a tovább lépéshez szükséges, amennyi a feljebb való úthoz szükséges, annyit lássak világosan. Nem erre van szükségünk? Tehát én ezért mondom azt, hogy olyan abszolút tudásra ne vágyakozzunk, hogy az egész életünket kívülről, belülről láthassuk, az nem is válnék a javunkra, meg nem is szolgálna azt a nemes célt, hogy tényleg fölfelé menjünk és törekedjünk. De ha olvassuk a Bibliát, ha komolyan foglalkozunk a Bibliával, annak lesz majd napról napra mondani valója a számunkra, ami megvilágít egy-egy dolgot, amit ha megfogadunk, akkor biztos, hogy ha holnap másképp gondolkozunk és élünk, akkor jobb lesz az életünk. Most a fölfelé haladás nem képzelhető el másképpen, csak egy úton, hogyha tényleg Istenre tekintünk. Ma ugye, amikor az emberek közül nagyon sokan lelki betegségekben szenvednek, például hát ugye a depresszió is egy igen elterjedt betegség lett, most olvasom ennek az irodalmát, hogy minek köszönhető ez, szinte már minden belefér ebbe, hogy mi mindentől lesznek depressziósok az emberek. Most már nem tudom, már depresszív időjárásról is beszélgetnek meg. Ja igen, most hallottam például, hogy nagyon sokan azért lesznek depressziósok, mert télen korábban lemegy a nap. És ez számukra nyomasztó, a gyors sötét. Sokan ugye a társtalanságtól depressziósok, mások az öregedéstől, a nyugdíjdepresszió, az mondjuk már 20 éve is ismert szimptoma volt, de most már szinte minden arra mutat, hogy már a depressziónak minden oka van, tehát mindenféle ok kiválthatja. Miért? Mert ha az emberek nem néznek fölfelé, akkor csak lefelé mehetnek. Tehát ha önmagukra néznek, ha a világra néznek, ha a politikára néznek, ha a sötét, hát akkor csak lefelé mehetünk. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez a dolog, mert ha mi a teremtőnkre nézzünk, és amit Isten mond, azt komolyan vesszük, akkor bármilyen súlyosan is megfed bennünket az Isten szava, a Biblia. De csak fölfelé mehet az utunk. De ha mondjuk állandó dicséreteket akarunk hallani, vagy elismerést, vagy mit mondanak ma, sikerorientált élet, akkor csak lefelé mehetünk. Szóval az 2x2=4. Csak lefelé mehetünk. Nyilván itt a lefelé menésben vannak ilyen időszakos becsapások, hogy az ember azt hiszi, hogy nem hogy fölfelé megy, hanem száll, meg repül fölfelé, de aztán annál súlyosabb a leesés, amikor az ilyen pótlékok, meg ilyen nem tudom, világ által adott hát siker értékekkel foglalkoznak emberek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a végső történelmi időben, amikor lesz majd nagy evangélium hirdetés, az valami hatalmas felvonó erőt fog majd képviselni, mert az egy minőségileg más hang lesz. Tehát az egy, a világot Isten azért hagyja most lejjebb és lejjebb süllyedni, hogy ez a kétféle mozgás, ez teljesen elütő legyen. Ma a világ azt hiszi, hogy szárnyal, és közben megy a lejtőn, iszonyatos sebességgel. És Isten ezt persze egyes emberek életében fékezi, akik tényleg hozzáfordulnak, de az egész világ életében is Isten meg fogja szólaltatni azt a hangot, ami az igazi evangélium hirdetés hangja lesz, ami annyira más hang lesz, mint a világ minden üzenete meg ígérete, hogy ott majd az emberek nagyon gyorsan láthatják a különbségek a két életszél vagy a két életfelfogás között. Ez is a pünkösd előestéjéhez tartozik. Kis dolog van, ami a világon történik, mindenben ezt látjuk, hogy az Isten hiányáról beszél. Azért Magyarországon például az öngyilkosságok száma most megy lefelé. Mert a nehéz helyzet az embereket jobban odafigyelővé teszi, tehát most inkább a drogfogyasztás megy fölfelé, de az öngyilkosságok megy lefelé. Tehát a 80-as évek közepi, tehát egy 10 évvel ezelőtti adathoz képest most csökken Magyarországon. Akkor nem tudom én, több mint 3000 ember halt meg egy évben, tehát egy egész falu kipusztította magát, és 10-szeres volt a megkísérlők száma. Tehát nem tudom, minden 30-ból egynek sikerült, vagy valahogy így, vagy 30-szoros volt, és így jött össze a 3000. Ez úgy tömegméretekben megfigyelhető, hogy amikor az embereknek össze kell szedniük magukat, például egy háború után, nagyon jól össze tudják szedni magukat. A nehéz helyzet tömegméretekben mindig áldásosabb. Nyilván itt is van egy tólig, mert ha nagyon nehéz, ott már ellentétébe fordul, de egy bizonyos nehézség az jót tesz a nagy tömegeknek, mert akkor komolyabban dolgoznak, vagy munka után látnak. A viszonylagos jólét, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, az nagyon meghatározó bukásokhoz vezetett, szóval az nem volt jó. Hát ezek persze ilyen nagy statisztikai adatok, ezek csak jelzések, ezek nem 100%-ok, meg minden ember a maga sajátos életét éri, tehát én nem hiszek az ilyen skatujába szorításokban, de valami jelzések, vagy hogy elhangzott, hogy az Isten hiánynak a tünetei, ez mindenféleképpen így van. Hát amikor az a szegény Nietzsche a múlt században kimondja, hogy Isten meghalt. Nem tudom, ezt a mondást, hogy nem lehet igazán érteni, mert mindenki azt mondta, hogy hát Isten meghalt, ez annyit jelent, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten nincs már, mert hát az emberek nem hisznek benne. Mert ez nem annyit jelent, hogy ez, hogy Isten meghalt, hanem az, hogyha az Isten hiányról van szó, tehát hogyha Isten nem létezik az embereknél, akkor az emberek bajosan élik túl ezt a dolgot. Ez ugyanolyan, mint hogyha egy családban meghal egyszerre az apa meg az anya. Hát az egy iszonyatos megrázkódtatás annak azoknak a gyerekeknek. Tehát ez, hogy Isten meghalt, ez Nietzsche ezzel azt akarta kifejezni, hogy a modern ember annyira függetlenülni akar Istentől, hogy magát akarja Istennek kikiáltani. És az az Isten, aki a teremtő, a gondviselő, a megváltó Isten, az számára halott. Önmaga Istene lett az ember. Hát aztán ide is jutott ezzel. A fenntartások abból adódhatnak ilyen esetekben, hogy a karizmák, tehát amire hivatkoznak, azok nem egyeznek a Bibliával. Tehát például a nyelveken szólás, amit itt ugye olvastam, hogy mindenki a maga nyelvén értett, tehát értelmes nyelveken beszéltek az apostolok, a mai karizmatikus irányzatok pedig értelmetlen halandzsa nyelvet használnak, és a maguk elragadtatásának a bizonyítására hozzák fel, hogy ők ilyen isteni adományban részesülnek, a pünkösdisták, a hídgyülekezete, tulajdonképpen mindenhol vannak karizmatikus nazarénusok, baptisták, mindenhol van már karizmatikus kisközösségek, katolikusok is vannak, de teljes homály előttük a karizmáknak a kérdése. És ha valaki olyasmit mond, ami a Bibliával nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől jött adomány birtokosa, hanem az egy másféle adomány, egy megcsalatás vagy megtévesztésnek az áldozata, amit persze én nem elítélni akarok, csak jelzem a tényt. mindenki kigyógyulhat a megtévesztéséből, ha valóban felismeri, hogy megtévedt ember, de hogyha ezt erényé akarja tenni, és mintegy ezeknek a karizmáknak, tehát ajándékoknak a birtoklását, a maga kiválasztottságára akarja felhasználni, hát erre nem mondhatunk mást a Bibliából, mint hogy ez, ha nem egyezik a Bibliával, ha nem tudjuk is megmagyarázni minden részét annak a jelenségnek, azt mondjuk, hogy ez nem Istentől jön. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy egy gyülekezetbe ugatnak, meg bégetnek, meg ezt áldásnak tartják, de különböző halandzsa nyelveken, ugye? De mit tudom én, még ilyeneket is mondanak, hogy ők rendelkeznek a lelkek megítélésének képességével, és akkor nekik nem kell, őket nem kell tanítani, mert ők ránéznek egy ember, és már tudják, hogy az ember kicsoda, micsoda. De persze én ezt 20-25 éve is hallottam, meg láttam ilyen emberekről, hogy bement az ember egy szobába, és akkor azt mondta, hogy én már látom rajtad, hogy te ilyen és ilyen típus vagy, stb. Az ember majd elesett a megrökönyödéstől, de hát így akarta bizonyítani az ő kiválasztottságát. Hát ennek nem látjuk példáját a Bibliában, hogy Pál apostol fellép egy városban, és kezdi az embereket osztályozni, meg rangsorolni, hogy most ilyenek, meg olyanok. És az első Korintus levél 12. fejezetétől a 14-ig ezt mondjuk Pál apostol nagyon helyre is teszi ezeket a dolgokat, és a nyelvek nemeit az utolsó karizmaként említi, nem az elsőként, nem mint egy megkülönböztető jelként, hanem mint egy hát sokadrangú jelenségként. Úgyhogy ez nem a mi meg a ti kérdés, hogy most ki mit mond róla, ismerjük meg a Bibliát, és akkor... Szerint ez viszonylag egyszerű kérdés, csak talán mi nekünk nehéz ezzel megbarátkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki elveszi a másik ember életét, és ezt tudta előre, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, tehát aki kardot ragad, kard által vészel, vagy a szemet szemért fogad fogért, az felkészülhet arra, hogy őtőle is elveszik az életet. Na most, akkor, ha az embereknek soha nem mutatják be az igaz életet törvényekben, akkor ott nem várható a megváltozás. De ott, ahol egyszer is szembesül az ember komolyan ezzel a dologgal, ott még a rövidebb részek alatt is több minden várható, mintha élne még 10 évig. Ugye? Én most beszéltem például egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek. Lényegileg semmi dolgot nem tett ő, egy vidéki városban megválasztották valami munkástanács elnökének, de meg se alakult ez a munkástanács, szóval semmi. De abban a városban példát akartak statuálni, ugye 57-ben jöttek ezek a perek, és őt egyedül halálra ítélték. És azt mondja, hogy az ávós, aki kihallgatta, mondta, hogy kegyelmet ne reméljen, ő azért beadta a kegyelmi kérvényt, és a második emeletről levitték a pincébe, egy zárkába, és 2 órája volt ott. A bitófa fel volt állítva, már napok óta jártak ott az udvaron, és látták, hogy fel van állítva. Ő neki 2 órája volt, és ő elkészült arra, hogy vége. És nekem most beszéltem vele, egy vidéki városban szólt hozzá, meg elhívott magához, különben elég ismert valaki, annál fogva is, hogy a Göncz Árpáddal volt együtt egy zárkában, már azután, hogy megváltoztatták a halálos ítéletet, és 16 évet kaptak, aztán abból meg 6 év lett, és úgy ismert ember országszerte, és ő elmondta, hogy ő Istennel akkor találkozott tulajdonképpen, mert akkor érezte, hogy neki 2 órája van az életből. Ő neki most mindent el kell rendeznie, neki most valahogy neki állni kell jobbra vagy balra. És 2 óra múlva jöttek, kinyitják a zárkajtát, és vezetik, és ő azt hiszi, hogy a bitófához vezetik. És érdekes módon egy rabszállító kocsiba vezették, és elvitték más helyre. Pedig az ávos még meg is esküdött, azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy maga hát istenkereső ember, de most fogjuk magának bemutatni, hogy nem az lesz, amit az Isten akar. De az lesz, amit az ávó akar. Hát az lett, úgy látszik, mégiscsak, hogy nem tudtak Isten ellen tenni ebben az esetben sem, és végül is később megtudta, hogy egy ügyészhez került, és az ügyész ellenjegyzésére volt szükség, és ügyész azt mondta, hogy nem tudtak rá bizonyítani semmit, mert gyorsított eljárások voltak abban az időben, de aztán semmit nem csinált, azt mondja, ez nem halálos ítélet, ez 16 év. Na, tehát nem tudom, hogy azért mondtam el ezt a példát, hogy ha valakinek azt mondják, hogy hát mit tudom én, kap egy ötszörös gyilkos 10 évet, vagy mit tudom én, szépen kihúzza a 10 évet, aztán ki tudja meg, mi lesz. Én jártam a magyar börtönökben, mint előadó, és ott nekem mindig azt mondják a vezetők, hogy ők még nem láttak jó, megjobbulva nem láttak embert börtönből hazamenni. És ott el szoktam mondani, hogy a Bibliában ezért nincs börtön. Hát végülis Isten, amikor a zsidóknak polgári törvénykezést adott, adhatott volna börtönt, de nem adott. Isten azt mondta, hogy legyen bíró, 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása, és ezen áll az ítélkezés. Legyenek menedékvárosok, ahol kivizsgálják az ügyet. Tehát börtönbüntetés nem volt a bibliai időkben. Különben én egy förtelmes dolognak tartom a börtönbüntetést. Tényleg nem javul meg senki se. Iszonyatosan egészségtelen és értelmetlen. Például az illetőt is azért engedték el 6 év után, nem tudom, hogy ezt tetszene-e tudni, hogy a nyugati hatalmak nagyon ütötték a vasat már 63-ban, hogy engedjék ki az összes 56-ost, mert állítólag 6 év után olyan méreható lelki károsodást szerez valaki egy börtönben, hogy 6 év után nem, nincs az az erős jellem, aki fent tudja tartani magát egy börtönben, és ezért mindenkit ki kellett engedni. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe került volna, hogyha egy embert is bent tart, mert állítólag 6 év után az ember nem csak fizikailag, lelkileg is úgy beletörik, vagy szóval egy olyan maradandós személyiség zavart idéz elő, hogy utána már nehéz kikezelni. Tehát a börtön az egy butaság, amellett meg nagyon drága. Én Mária Nosztrán hallottam ezt az ottani hadnagytól, még a régi rendszerben, azt mondja, mindenki a harmadik napon már jön vissza. Tudnék, hogy betör újra, letartóztatják. Itt meleg van, megkapja a 3-szori étkezést. Azt mondja, hol számíthat egy 300 forinttal, a régi rendszerben annyival engedték el a börtönből, 300 meg valamennyit még, ha dolgozott. Azt mondja, hol számíthat? Azt mondja, a család nem fogadja be ezeket az embereket, akik azt mondja, hogy börtön viselt. De börtön az egy nagy butaság. Az egy olyan álhumánus intézmény, amit keveset talált ki az emberiség. Isten börtönre nem adott. Fogda elzárás, nem adott az Isten erre utasítást. Nem, Isten azt mondta, hogy ha valaki öl másokat, az készüljön el arra, hogy tőle, aki jogtalanul vett el az életét, tőle jogosan fogják elvenni. Aki lopott, ott pedig Isten azt mondta, hogy a 20%-tól a 400%-ig adja vissza. Most, hogy vagy ledolgozza, vagy más, egy más kérdés. A mai világban, aki öl, az nyugodtan még sokszor szabadlábon is védekezhet. Aki lop, attól meg ugyan mikor fogják bevasalni. Mikor fogják, meg ki fogja végrehajtani, meg nem tudom én mi. Na, más dolog, amikor az apek kimegy végrehajtónak, vagy a mit tudom én micsoda, és ráteszi a kezét, és egy házat leértékel 50%-ra, és ezek is gonoszságok. Jobbra-balra gonoszságok történnek itt igazságszolgáltatás címén. De hát erről már tartottam külön előadást, hogy a bibliai jog az az embert védi, a római jog meg a tulajdon szentségét védi. Tehát itt ez a nagy különbség. Majd a Róma vagy Jeruzsálem című előadáson erre sort fogok keríteni a jövő évi sorozatban. Ez az egész római jogon alapuló igazságszolgáltatás, ez a világon az egyik legigazságtalanabb dolog. Beszéltem egy bírónővel, aki azt mondta, hogy egy ideig még hittem, hogy van igazságszolgáltatás. Utána már csak abba hittem, hogy van jogszolgáltatás, most már egyikbe se hiszem. Hát körülbelül ez a helyzet. Nagyon súlyos a helyzet. Lényegileg, aki gyenge, erőtelen, nincs befolyása, úgy eltehetik láb alól a jog nevében. A Bibliában Mózes 3. könyve ezért mondja, hogy ne nézd a gazdagnak személyét. Azt is mondja, de a szegénynek személyét se nézd. Ne légy részrehajló az ítéletben, mert az Úr a te Istened nem személyválogató. Most az, hogy ez a bírónő mondta nekem, hogy ő nagyon sokáig nézte a szegények személyét, mert ő azért lett bíró, hogy a szegényeknek igazságot szolgáltasson. Ez egy nagyon szép dolog különben, hogy valaki ezért lett bíró, de azt mondja, ezzel eltorzultam, mert az ügyeknél mindig levetett venni a lábamról, hogyha láttam, hogy valaki szegény vagy elesett, nagyon be tudott csapni. Ne felejtsük el, nem csak a gazdagok csapják be az embereket, a szegényeknek is van egy-két trükk, hogy becsapják a igazságszolgáltatást. Ezért mondta Isten, se a gazdag személyét ne nézd, se a szegény személyét. Most erre nagyon kevés ember képes. Igazában nagyon megalapozott hívő emberek képesek erre. Nagyon erősen megalapozott, sok tapasztalattal, hitbeli tapasztalattal együtt járó hívő emberek. A tanítványok itt csak pünkösd után voltak erre képesek, mint például az Ananiás és Zafira esetét elbíráló Péter, aki a Szentlélek befolyására tudta azt mondani, hogy miért hazudtál, holtan fogsz itt összerúgni a küszöbön. Ugye? Hát ugye az, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan érvényesül egy ember életében, ugye ez a három szakasz. Most felvethető a kérdés, hogy Jézus életében ez hogy volt. Azt mondhatjuk, hogy Jézus amikor fellépett, ugye Lukács 4.16-ban azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. De az már annyit jelent, hogy megnyugodott rajta az Isten lelke. Tehát ő az isteni Szentlélekkel egy olyan mély belső kapcsolatban volt, gyermekkorától, ifjúságától fogva, de így is megjegyzi a Szentírás, hogy a fellépésekor pedig annyira megnyugodott rajta a Szentlélek, hogy nem volt egy kihagyás sem. Tehát Jézus semmit a maga akaratából nem tett. Jézus nem úgy gondolkozott, hogy én Istentől jöttem tanítóul, én isteni személy vagyok, és függetlenedni tudnék az isteni személyektől. Jézuson megnyugodott a Szentlélek, és állandóan ő vezette. Tehát ha Jézusról beszélünk, akkor azért kellő tisztelettel, meg kellő mélységgel kell ezt a problémát megragadnunk, de ez a múzeumi katalógusokra nem jellemző. Igen, na most én is majd meg szeretném nézni, mert az előadás hallgatók mondták, hogy menjünk el, szokásos, ugye ezt szoktunk régen látogatni. Hát meg... Meddig? Most csak, most, hát akkor már lekéstük. Akkor már lekéstük. Most vasárnap? Most vasárnapig? Mert a görögöknek ez egy Isten káromlás, hogy Isten szenved. A görög mozaikokon Jézus mindig ilyen pantokrátor, ilyen világhódító, még a keresztet nem is ábrázolják, keresztrefeszítést. Még a témát is kerülik. Tehát tulajdonképpen egy pogány művészet ez. Keresztény köntösbe bújtatva. Vannak aztán időnként jó megfogásaik, nem tudom én, egy Ábrahám áldozata, vagy nem tudom, milyen témák voltak itt, vannak itt kiállítva. Hát, ugye akkor itt hirdetjük, hogy most a kamra, akkor a szomszéd se hallhatja meg. Hát akkor is, hát akkor már nem volt titkos kamra nyitva ott
2: oda. Nem, hogy nem a nyilvánosság jött, nem a kérdezben. Most a másik pedig az öngyilkosságot kapcsolat említette a jön, hogy ha a keresztény, a másik pedig azt,
1: hogy... Örvekkel jönnek már egy esti előadás, hogy már a törvény alkotásban is a legkisebb mozzanatig minden már szabályozva. Szóval nem, én mind a három dologra azért azt mondom, hogy szóval vigyázzunk, hogy miről, mit gondolunk ki, mert szóval ezek elég távol esnek a Biblia megoldásaitól. Például csak az elsőre említem. Az 1 Korintus 14.2-ben van az, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ez egy nagyon jellemző ige annak a bizonyítására, hogy hogyan szabad és hogyan nem szabad a Bibliát értelmezni. Mert ha ezt én úgy értelmezem, hogy kiszakítom a szöveg összefüggésből, és azt mondom, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, senki sem érti, lélekben beszél titkos dolgokat, ha én ezt egy az egyben így értelmezem, a szöveg összefüggésből kiragadva, tehát milyen jó, ha valaki otthon mondjuk beszélget Istennel, és akkor nem is értheti senki se, nem, elnézést kérek, hogyha ember nem érti, mert értelmetlen nyelven szól, akkor Isten mitől érteni? Itt Pál apostol nem arról beszél, hogy lenne egy ilyen nyelveken szólás, hanem arra akarja rávezetni a gyülekezetet, hogy aki magát építi, van ilyen? Van ilyen, aki magát építi? Mert utána azt mondja, hogy aki profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és igaztalásra. A cselekedeteinknek, ha az a mozgatórugó, hogy magunkat építjük, hát ez az ördögi dolog. Ha másokat akarunk segíteni és építeni, ez az isteni dolog. Tehát Pál apostol rögtön utána hozzáteszi ezt, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő Istennel szokott társalkodni, azt úgyse érti senki se, de ő azt nem viszi közösség elé, csak Istennel beszél, hogy az milyen szép dolog, mert ő erre kapott lelki adományt. Hát ez egy ördögi dolog. Szerre vigyázzunk, hogy értelmezünk. Nem tudom, hogy érthető-e, amit most mondtam. Hogy kiszakítok egy igerészt a maga összefüggéséből, és nem a folyamatban nézem. akkor eljuthatok ilyen megoldásig, mint az első megjegyzésben volt, hogy hát ha önmagába beszél és értelmetlen, és Istennel beszél, akkor hát az lehet, hogy értelmes. Hát az nem értelmes. Hát amit ha valaki nincs tudatában annak, amit csinál és amit mond, az se Isten, se ember előtt nem értelmes. Az mitől lenne értelmes, hogy más nem hallja? Hát éppen ez mondja, hogy ez ördögi dolog. Éppen ez a próbálja annak, hogy ördögi dolog. Hogy a szomszédnő meg honnan tud óhéberül? Hát a zsidók nem tudnak óhéberül. Hát nem, most én nem akarok ennek utána járni, ennek az egész dolognak, de a mostani zsidók, mit tudom én, beszélik a jiddist, vagy valamit, az óhéberül nem nagyon értenek. Tehát most az ilyen meséknek azért ne üljünk föl. Hát hogyha most hagyjuk azt, hogy most ott ki a szomszéd, meg óhéberül ért, vagy nem ért óhéberül, de hogyha valaki otthon van egyedül, és ő azt hiszi, hogy ilyen adományt kap Istentől, és maga számára értelmet

ilyen mese-mese mátkáknak ne üljünk föl. A mai világban persze minden mesét el lehet fogadtatni valóságként, és a hívőkör, úgynevezett hívőkörökben is sok mese terjeng, de vigyázzon, kedves hallgatónk, hogy honnan veszi, szedi össze ezeket a kis meséket. Mert ha a Hyde Parkban vagyunk is, de mindennek nem hiszünk. Szóval erre vigyázni kell. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a... Tehát az 1 Korintus 14-ben ez a... Ahogy elkezdődik, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Ezt úgy mondja Pál, hogy ők, ezek az értelmetlen nyelveken szólók erre szoktak hivatkozni. Erre szoktak hivatkozni. Hogy ők nem embereknek szólnak, ők nem a közösség előtt csinálják, ők csak magukban otthon, most nyitott ablak vagy nem nyitott, most hagyjuk, de ők magukban otthon, ők Istennel beszélnek. Azt mondja, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Pál ezt úgy mondja, mint hogy így magyarázzák magukat ezek az emberek. De most jön Pál, azt mondja, aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetét építi. Szeretném ugyan, ha minnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Ez egy nagyon finom megfogás annak, hogy itt mit akar mondani. Hogy ne magatokat építsétek. Mások, egy keresztény élet a másokért élésnek az élete. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy attól, hogy egy nyelv halandzsa nyelv, az önmagában is ugyanolyan halandzsa, mint a közösség előtt halandzsa. Na mindenképpen...

0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, és ahogy ez nem is szokott, legelőször a legifjabbaknak szeretnék mondani egy pár érdekes dolgot. Szeretném a szemeteket, ki közel, ki távol őtök, ránéznétek. Szerintetek mi a hasonlóság, vagy van-e hasonlóság a család meg a kutyaszám között? Család meg a kutyaszám között. Van-e hasonlóság? Van egy ilyen mondás, talán ismeritek is, hogy egy mindenkiért, meg tudjátok fejezni, mindenki egyért, ugye? No, egy aranyszöveget szeretném, ha először megtanulnánk, aztán jön a kutyaszámnak az ismertetése. Mitől olyan jó ez? Mikor működik jól? Így szól az aranyszöveg, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. No, mire használják ezt a kutyaszám? Biztos láttatok filmeket. Mire használják? Arra, hogy az ember egyáltalán közlekedni tudjon a nagy hóba, igaz? Ne kelljen gyalogolni, mert még esélyese volna olyan gyorsan. Harmadik dolog, meg rengeteg csomag szokott lenni az ilyen expedíciókon, ugye? Tehát szállítja az embereknek a csomagjait. És mikor, vagy ki van a kutyaszámba legelől? Vagy melyik állat szerintetek? Van mondjuk 8 kutya, akkor melyiket tennétek előre? Fontos az, hogy ki van elő. Beteg, vékony, vagy melyik legyen? Mondjad. Mondjad, Danikám, ott beszél. Így van a legerősebb, és az, aki, hát, az útirányt megmutatják neki, de azért jól tudja, hogy merre lehet menni, és merre nem. Így van. Tehát akit lehet követni, legerősebb, legtapasztaltabb, és ő az, aki ugye diktálja a tempót is. Mert van, amikor ugye elszúnyókál az a szegény hajtó, és akkor is kell mennie a számnak. Így van. De mi van a másik héttel? Elég-e ez a legerősebb önmagában?
1: Van.
0: Ugye? Mi van akkor, hogyha a másik hét az mondjuk le van sántulva, vagy egy is le van sántulva, hogy úgy gondolja, hogy meglát az út mellett valami kis állatot, és akkor ő a rohanás helyett azt szeretné üldözni ezt az állatot, akkor mi történik? De nem érdekli az, hogy előre kell menni, hanem őt az érdekli, amit ő meglátott. Akkor mi lesz azzal a szegény számmal? Felborulhat, nem? Kisiklik, nem tud olyan gyorsan menni, tehát megakadályozzák, mert nem figyelnek, hogy nincs kedvük éppen futni. No. Mit tesz a hajtó szerintetek, hogyha vannak ilyen kutyák, akik nem akarnak szaladni teljes erőből, akik oldalra figyelnek, nem akarnak futni, mit tesz velük a hajtó? Hagyja nyugodtan. Mindenki csinálja, amit akar, nem? Jól érezze magát, nem? Mit csinál? De hogy mit csinál vele? Hogyan segít rajtuk? Hát tudjuk, hogy először is, mielőtt elindulnának, ad nekik jó sok élelmet, ugye? Tehát jó sok húst, vagy amit eszik a kutyus, de közben, ha nem akar menni, akkor bizony előkerül az ostor is. Kinek a hús használ, kinek az ostor. Na most mi az összefüggés így a családban? Hogy itt kimegy a család képzeletbeli szárnyát, ki vezesse szerintetek? Ki legyen a, ki üljön a szánkon? Családból. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy senki? Elő legyen az apa meg az anya, jó? Ugye ő a legtapasztaltabb, ő tudja, hogy mit hogyan kell csinálni. És utána meg kövessék a gyereket, ugye? Fogadjanak szót. És hátul meg legyen a családnak az élelme, és minden, amire szüksége van. És hogyha így van, akkor jól halad előre a család élete. Átfordítva azt jelenti, hogyha mindenki a családban elvégzi a pici kis ráeső részt, ha nektek mondják, hogy vidd ki a szemetet, akkor te nem más csinálsz, mintha nem is hallottad volna, hanem akkor már ugrasz is. Itt képzeld be olyan, mintha kutya számna, te is húznád az igát, ugyanez. Hogyha valami mást mondanak, hogy most figyeljél, a családnak szüksége van arra, hogy befizessük ezt a pénzt, és nincs elég pénzünk, akkor azt mondhatod te is, hogy ha nekem van egy kis zsebpénzem, akkor én is hozzájárulok ehhez. Tehát ha gyerek, ha felnőtt, mindenki a családban megteszi a maga részét, és akkor halad a család élete, akkor lesz boldogság, mindenkinek jó lesz. Ugyanúgy, mint ez a kis kutya szána, hogy akkor halad előre, ha minden kutya megteszi a magáért. És hogy ne kelljen ugye ostort használni, ne kelljen a szüleiteknek megverni, vagy éppen rászokszolni hangosan. Ezért jó, hogyha ti is elvégzitek a feladatokat. Akkor ne felejtsétek el az aranyszöveget, és keressetek a Bibliába olyan történeteket, ahol a csapatban együtt dolgozásról van szó, ahol egy ember csapat együtt dolgozik. Tehát újra az aranyszöveg, lassan. Na, ki tudja? Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Hát kívánom, legyen így a ti családotokban is. Elgondolkoztam azon, hogy az ember hétről hétre eljön szombaton Isten tiszteletre, Isten házába, eljön, hogy szombatot úgymond megünnepelje, de vajon mennyiben hasonlítunk Jézusra ebben, és mit tanulhatunk tőle, és ugye az ember az életében egy előre haladó folyamatnak lehet a részese, illetve egy kell, hogy részese legyen, nem mindig ugyanúgy. És talán ezen a területen is az ember előbbre akar jutni. Azt szeretné, ha reformáció lenne az életében. És azért is, mert, hogy mondani szoktuk, az előkészület idejét éljük, mire készülünk elő, vagy miért tartja valaki a 10 parancsolat szerinti szombatot. Hát azért, mert szeretne találkozni Jézussal, és azt szeretné, hogyha nem félelemmel lenne ez a találkozás, hanem aztán örök életet is kapna. Mindegy, hogy az Jézus az égfelhőjében jelenik meg, vagy lezárul a szemünk, az életünk, de a lényeg, hogy így szeretnénk találkozni Istennel, hogy nyugodtan megadhassa az örök életet. Hogyan és ki lesz az, aki élete végéig hűséges marad a szombathoz? Ki lesz az, aki akkor is hűséges tud maradni, amikor esetleg hát a körülmények megnehezednek valami miatt, akár külső nyomás hatására, akár család, akár más akadályozó tényező miatt. Ki lesz az, aki hűséges tud maradni a szombathoz? És mikor van értelme szombatot ünnepelni? Mikor van értéke Krisztus szemében? Erre keressük a választ. Most megkérdezném azt, hogy ki tud fejből szombattal kapcsolatban biblia verset? Ki tud mondani legalább egy biblia verset szombattal kapcsolatban? Bátran szóljunk hozzá, nem bűn az. Egy ígét ki tud mondani legalább szombattal kapcsolatban. Majd megmondom, hogy miért kérdezem, mert nagyon tanulságos a válaszok.
1: Szabad szombatnak a jót.
0: Így van, ez nagyon jó. Igen. No, nyilvánvaló, hogy több igét tudunk, csak most szerények vagyunk, illetve úgy gondoljuk, hogy az Isten tisztelet keretei ezt nem engedik meg. Miért vagyok rá kíváncsi, mondom, még egy kicsit várni kell. Nyilván több igét tudunk. Mózes második könyve 31. fejezetéhez lapozzunk, nem tudom, hogy ismertek-e ezt kívülről ezt az igét. Ez az Ószövetségből való. Mózes második könyve 31. fejezetéhez lapozzunk. És a 31. fejezet 12-től 17. versig fogom olvasni. fölött. Aztán szólt az Úr Mózesnek, mondván: te szólj az Izrael fiainak, mondván, az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem és ti közöttetek, nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az ti néktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke irtassék ki az ő népe közül. 6 napon munkálkodjanak, a 7. nap pedig a nyugalomnak szombatja, az Úrnak szentelt nap. Valaki azon munkálkodik, ő ég meg. Megtartsák azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot, nemzetségről nemzetségre, örök szövetségről. Legyen közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez, mert 6 napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Mi az, ami ebből a rövid ige szakaszból a leghangsúlyosabb számunkra, vagy ami válaszol arra, hogy miért ünneplem a szombatot? Hogyha egy végigolvassuk, előttünk van ez a pár vers, akkor mit mondani? Bárki idegen ismerős megkérdez, hogy te ugyan miért tartasz szombatot? Miért ünnepelsz szombatot? Mi az, amit ebből az ige szakaszból kiemelnénk? Hogy miért kérdezem ezt? Azért, mert ha ezt az igeszakaszt felosztanánk, akkor én minimum 2 részre osztanám fel, 2 gondolati körre. Az első gondolati kör a 14. és 15. versben van benne, mikor azt mondja, hogy megtartsák a szombatot, mert aki azt megrontja, halállal lakozik. És valaki munkát végez, ő ég meg. És ugyanez a 15. versben, 6 napon keresztül dolgozzanak, és a 7. napon, az Úrnak szentelt nap, valaki azon dolgozik, ő ég meg. Vagyis egy felhívás fogalmaz meg Isten ebben, hogy a szombatot igenis meg kell ünnepelni, igenis az Isten tisztelet céljára kell fordítani, mert ha nem, annak vannak következményei. Ezek, úgy mondom, felhívások vagy feltételek. A másik része a 13. versben van, és aztán utána a 16-tól, amikor Isten azt mondja, hogy a szombataimat bizony megtartsátok, és utal arra, hogy ez örök jel lesz közötte és a zsidó nép között, illetve minden nép között. És erre azért van szükség, hogy megismerjék Istent. Ki az az Isten? Ki az az Isten, aki minket jobbá tesz, aki minket megszentel? Vagyis úgy mondhatjuk, hogy a Biblia, hogy ez az ige szakasznak az ígéret része. Az ígéret része, hogy mi lesz akkor, ha a szombatot megtartjuk, mi az a jó, ami vár ránk, mi az, ami az életünkben gyümölcs lesz, és milyen örömforrás lehet a szombat. Tehát egy feltétel, egy felhívás és egy ígéret. Hogy miért emelem ezt ki, és miért gondolom, hogy ez a döntő dolog, hogy hogyan állunk hozzá. Nagyon sok ember ezeknek a szombatról szóló Biblia versenek, illetve szombatról szóló tanításnak azt látom, hogy vagy csak a feltétel részét látja, vagy csak a felhívást látja, vagy pedig hát csak azt, hogy az ígéretek. Mik az ígéretek, és mit nyerek általam. De nagyon kevesen egyszerre ezt a kettőt. Én szeretném bemutatni Jézus, illetve a farizeusok, tehát az akkori vallási vezetők szombat ünneplésének a gyakorlatát, hogy mi a különbség kettőjük között. Mi ez a két gondolkodásmód, ami megmutatkozik egyrészt, mi a következménye ennek a rövid távú következménye ennek a gondolkodásmódnak. milyenné teszi az ember. Egyik és másik hozzáállás. Mondom, szombattal kapcsolatban, és nem csak a szombat, szombat mögött ki van az Isten. Az Istenről szól ez az egész nap. Olvasok akkor Biblia verseket Jézus és a farizeusok szombat vitáival kapcsolatban. Csak kiragadok. Máté Evangélium a 12. fejezetéhez lapozzunk. Hagyjuk itt majd alapigénél a jelzőnket. És Máté Evangélium a 12. fejezetéhez, és majd több Biblia verset fogok olvasni az Új Szövetségből. Mindegyik Jézus és a vallási vezetők szombattal kapcsolatos nézeteltéréséről szól. Tehát így olvasom Máté Evangélium a 12. fejezetben a 2. és 4. verset. Ugye Jézus szombatnapon kalászoson keresztül ment, és megéheztek és elkezdték leszakítani ezeket a kalászokat. És látták ezt a farizeusok. Mondták neki, íme a tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. És aztán Jézus erre utal, hogy nem láttátok azt a 4. versbe, hogy hogyan ette meg Dávid az Isten templomában a szentelt kenyereket, amit nem volt szabad megennie, sem azoknak, akik vele voltak, hanem csak a papoknak. És aztán ugrunk a 10. és 12. versbe, íme ott volt egy megszáradt kezű ember, és megkérdezték őt ezek a vallási vezetők a zsinagógában. Szóval, szabad-e szombat napon gyógyítani azért, hogy vádolhassák őt? És Jézus felelete, mennyivel drágább az ember jutnál. Szabad tehát szombat napon jót cselekedni. Mi ez a gondolkodásmód? Mit tükröz a vallási vezetők szombatra hozzáállása, és mit tükröz Jézusé? Következő gyógyítás. Lukács Evangélium a 13. fejezetéhez lapozzunk. Lukács 13. És ott a Lukács Evangélium a 13. fejezet. Ott a 14. és 16. verset olvasunk. Ugye Jézus egy meggörbült, egy görbe asszony, pupos asszony meggyógyított. Felelt pedig a zsinagóga vezetője megharagudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, és mondta a sokasságnak, 6 nap van, melyen dolgozni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombaton. Felelt azért néki az Úr, és mondta, képmutató, szombatnapon nem oldja el mindenkinek az ő ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi el megitatni. Hát ez az Ábrahám leányát 8 éve nem kellett feloldani a kötélből pont szombatnapon. Aztán a 14. fejezet 3. verse, amikor egy vendégségben volt az egyik főfarizeus házánál, és szintén ott volt egy vízkóros, egy beteg ember előtte. És felelt Jézus ezeknek a törvénytudóknak és farizeusoknak mondván, szabad-e szombatnapon gyógyítani? És utána egy utolsó, János Evangélium a 5. fejezetében, szintén egy szombattal kapcsolatos vita, János Evangélium a 5. fejezete, a 10 és a 11. verset olvasom. Ugye a vakon szülöttet meggyógyította Jézus. Bocsánat, hanem a 38 éve bénát meggyógyította Jézus. Mondták azért a zsidók a meggyógyult bénának, aki már akkor nem volt béna. Szombat van, nem szabad neked a nyoszoljádat hordanod. Felelt néki, aki engem meggyógyított, azt mondta, vedd fel a nyoszoljádat és járj. Eddig a gyógyítások története, milyen hasonlóságot látunk közötte? Milyen két vélemény ütközik? Milyen két hozzáállás a szombathoz, gondolkodásmód? ki is hangsúlyoztam ezeket, tehát olvasás folyamán, hogy az egyik, a farizeusok arról beszéltek, hogy mit nem szabad tenni, ugye? Hogy ezt ne tedd, azt ne tedd. Tehát, ha úgy vehetjük, akkor a passzivitást támogatták azt, hogy mit ne tegyél. Illetve, hogyha ezt az igeszakasz alapigényket megnézzük, akkor ők csak, mit láttak? Azt láttak, hogy nehogy dolgozzál, mert meghalsz. Tehát ezt látták a szombattal kapcsolatban, hogy ők mindenképpen szombatot ünnepelnek, de mert nem akarnak meghalni, meg nem dolgoznak. Tehát arról azzal foglalkoztak, hogy ők mit nem tehetnek. Ők mi az, amit nem szabad, hogy tegyenek, és akkor minden rendben lesz. Ezzel szemben ugye Jézus, aki tanítványai kalászokat tépkedtek, tehát ettek magyarul, és ugye a farizeusok mondták, hogy ez már munka, Jézus mondta, hogy hát miért ne szabadna a létszükségletünket csillapítani, miért ne szabadna enni. Utána a meggörbült asszony gyógyításánál szintén ezt mondta, amikor felháborodva szólt, ez a zsinagóga vezetője, hogy ne most, ne dolgozzál Jézus, ugye, mert úgy, Jézusnak ez úgymond munka volt, hogy gyógyított. Ezt gondolta a farizeus. Ne dolgozzál, mert ezzel tökreted a szombatot. Nyilvánvaló, hogy Jézus ugye hétköznapokon is gyógyított, csak akkor azt látjuk, hogy nagy tömeg állt előtte, és reggeltől estét ezt tette. És ezek a gyógyítások, azt látjuk, hogy különböztek, mert Jézus itt elment a zsinagógába, mint mindannyian eljöttünk ide. És éppen akkor látta, hogy ott van valami szeretett szolgálat, és éppen akkor azt megtette. Vagy járkált Jeruzsálem utcáin, és ott volt az a béna. És látta, hogy béna, látta, hogy tehetetlen és szenved, és meggyógyította. Tehát Jézus azt tette, amit éppen tennie kellett, és ő mindig arra helyezte a hangsúlyt, ahogy ezt fel is olvastam, és ahogy idézték ezt az igét, hogy igenis szabad szombatnapot jót tenni. Tehát az aktivitásra helyezte a hangsúlyt, hogy mit tehetek szombatnapot. Mit tehetek? Hogy hogyan vezessen a Jóisten, és hogyan használjon fel, hogy legyen értelme ennek a napnak. Mi arról beszéltünk a délelőtti Biblia tanulmányban, akik itt voltak, hogy Isten bennünk akar lakozni, Isten minket tanácsolni akar a gondolatainkon keresztül. Tehát Jézusnak ez volt a hozzáállása, hogy hogyan akarja Isten, hogy eltöltsem a szombatnapot. Hogyan akarja, hogy én minél jobban vele lehessek. És mi volt ennek a két gondolkodásmódnak a következménye? Máté van még a 12. fejezetéhez lapozzunk vissza. Mi volt ennek a két hozzáállásnak? Az egyik a tiltó, magatartás, az, hogy minden körülöttem forog, hogy én mit nem tehetek, a másik viszont az aktivitás magatartása. A farizeusokról így írja, ezt mondja Jézus nekik. Itt Máté 12. 7. fejezet a B részéről mondja, hogy ha tudnátok, hogy Isten mit akar, akkor nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Aztán a 10. vers B része tovább megy, hogy azért kérdezték Jézust, hogy vádolhassák őt. És a 14. versnek a legvége pedig arról tanácskoztak, hogy hogyan ölhetnék meg Jézust. Ez a hozzáállás, hogy a farizeusok úgy gondolkoztak a szombatról, hogy a szombatról csak a feltétel, azt látták, mit kell tenniük, hogy úgymond kipipálhassák és bejussanak a mennybe, az a magatartás, az a gondolkodásmód, hogy erőszakosságot keltett bennük, egy másokra való rákényszerítést és egy szűklátókörűséget, hogy másoknak előírják, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni. A jézusi oldal viszont a 7. vers második része, tehát ugyanúgy Máté 12:7-ben, ahogy Jézus gondolkodott, irgalmasságot akarok. Utána a 9-től a 12. vers pedig így szól, hogy volt ott egy bénakező ember, és kérdezték, hogy szabad-e gyógyítani, és a 11. vers, hogy igen, Jézus mondta, hogy kicsoda az ember, akinek egy állata van. Egy állat, aki szenved, aki belesik egy gödörbe, és ő azt nem menti ki. Jó, ez munka, persze, kell hozni egy létrát, le kell menni, át kell öltözni munkaruhába, de ki az, aki ezt nem teszi meg? És talán mondta, hogy hát egy állattal megteszitek, akkor mennyivel inkább egy emberrel? Vagyis Jézus a szűk látókörűség ellenében mondta, hogy mire kell, hogy felhasználjuk a szombatot, mikor van értelme a szombatnak. Én rajzoltam egy kis ábrát, és itt messziről nem tudom, hogy mindenki látja-e, két kört rajzoltam. Először értetetlen a két kör, hogy miért van egyiknek a közepén X, a másiknak a szélén. Mert minket ez érdekel, hogy miért gondolkodott így Jézus. Azt, hogy így gondolkodott, azt látjuk. De miért gondolkodott így Jézus? Hogy az X az azt jelenti, hogy önmagam, hogy ki van a kör középpontján. Ez a szombatnapja a kör, és ki van a kör középpontján. Én magam, körülöttem forog minden, az én gondolataim, én mit szeretnék, én hogy jól érezzem magamat. Vagyis a farizeusok ugye így gondolkodtak, hogy nekik mit nem szabad tenni, és ővelük mi van. A másik gondolkodásmód viszont a kör szélére teszi magát, amilyen Jézus is volt, a kör közepére kitett, nyilvánvaló, hogy a rászoruló embereket, nyilvánvaló, hogy a többi esetleg zsidót, aki rászorultak a zsinagógabeli szolgálatára, nyilvánvaló, hogy a betegeket, nyilvánvaló, hogy az egyéb embereket. Tehát Jézus egy áldás volt a környezetére, különösen szombatnapon. Öröm volt vele lenni, és Jézus tele volt egész szombatnapon mindenféle tettekkel és szolgálattal. Mert nem magát tette a középpontban. Nem magán gondolkodott, hanem más volt a középpontban. De miért volt Jézusnak más a középpontban? És most térünk vissza arra, hogy számunkra, illetve mondjuk Jézus számára mi lett volna fontos ebből a szombatról szóló ige szakaszban? Mi lett volna fontos? Lapozzunk vissza akkor a 31. fejezethez, Mózes második könyve 31. fejezetéhez. Én mondtam, hogy feltételekből és ígéretekből áll minden szombatról szóló ige. És mi volt Jézus számára, mi lett volna hangsúlyos? Ugye a farizeusok számára elmondtuk, hogy az lett volna hangsúlyos, hogy tartsátok meg, ne dolgozzatok, mert halál. Ez a feltétel, ez az, hogy mit kell tenned. De Jézus számára ez sem volt mellékes, de neki ez sokkal hangsúlyosabb volt. A 13. vers, hogy ez jel közötte és Isten között. Ez a nap ez azért van, hogy ő megismerje az Isten, megismerje az Isten szeretetét és továbbadja azt. Jézus számára ezt jelentette, hogyha nagyon sok szombatról szóló ige van, de én külön szedtem két lapra, és ezt itt is hagynám, aki akarja, megnézheti és fénymásolhatja, külön csak az ígéreteket, tehát szombattal kapcsolatban, hogy mit nyerhetünk szombattal kapcsolatban, és külön a feltételeket. És ugye így áll egybe a két, az ige, így áll egybe, hogy vannak feltételek és ígéretek. Vagyis egyrészt, hogy mit kell tennünk, és azt, hogy mit nyerünk, ha megtesszük. És én azt szeretném, és ez a célja az ige hirdetésnek, és Jézus is, ez volt Jézus célja, hogy miért jött vissza a földre, azért, hogy ne csak ezt a rabigát lássa az ember, ne csak a feltételeket lássa, hogy maradj veszteg, hogy ne dolgozz szombaton, hogy készülj rá, hogy már pénteken, hogy ne főzzél, nem csak ezt látta, hanem Jézus nagyon jól látta az ígéreteket. És ugye azt írja a Biblia, hogy szívedben rejtettem az én beszédemet, hogy ne védkezzem ellened. De nem csak, hogy ne védkezzem, hanem ugye az angol úgy mondja, hogy kívül, a kívülről megtanulást, hogy by heart. Tehát, hogy a szívemből mondja, ami benne van. Vagyis az az ember tudja hűségesen megtartani a szombatot, és Jézus is ezért tudta, mert az Isten ígéretei voltak a szombattal kapcsolatban az ő szívében. Csak így felolvasom ezeket az ígéreteket, mert olyan jó hallgatni ezeket. Mózes második könyve, 16. fejezet, 29. vers. Csak az ígéret része. Lássátok meg, az Úr adta nektek a szombatot. És azért ad ő nektek hatodik napon két napra való kenyeret. Tehát Isten kétszer annyit ad a hétközben azért, hogy ne féljünk attól, hogy a szombaton nem dolgozunk. Ez az egyik ígéret. Mert nem elég tudni kívülről ezeket az ígéreteket, hanem ezt alkalmazni kell mi számunkra is. Nekünk nyilván semmit nem mond, hogy ne menjetek ki mannát szedni a hetedik napon, mert a hatodik nap kétszer annyi hullik, ez semmit nem mond. De hogyha azt elhisszük, hogy Isten a hat nap alatt is ad megfelelő keresetet, amennyit kell, és a hetedik nap nem fogunk tönkre menni, hanem dolgozunk. Ezt nyilván itt ülünk és elhisszük. Talán a következő az idézett igéből, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Mit jelent ez, hogy hogyan ismerheti meg az ember, hogy Isten az a szombat napján, aki engem jobbá tesz? Hogyan tudom én a szombat ünnepléssel azt jobban megismerni, hogy Isten engem jobbá tesz? Hát nyilvánvaló, hogyha ehhez az Istennel kell nyugodt idő, kapcsolatba kell, hogy lennem, nyilvánvaló az, hogy kell, hogy egy közösségben legyek, ahol alkalmazkodni kell, és ott az Isten segít esetleg, hogy legyőzzem magamat, hogy jobbá tegyen, hogy szentebbé tegyen. Tehát Isten olyan körülmények közé akar helyezni szombaton, ami jobbá tesz. Az Isten ad szolgálati lehetőségeket itt a gyülekezetben is, de bárhol szombat napján, és mi a célja? Hogy megismerjük, hogy ő így akar minket jobbá tenni. Hogy egyrészt ismerjük, hogy ő milyen csodálatos Isten, másrészt, hogy aki szolgál másik emberért, az ugyanazt a szeretetet nyeri el, amilyen szeretete Istennek van. Aztán Mózes 3. könyve 26. fejezetéből esőt adok nektek idejében, a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét, és a ti cséplésetek ott éri a szüretet. A szüret ott éri a vetést, és megelégedettségig ehetitek kenyereteket, és bátorságban lakhattok a ti földeteken. És réginél régebbi tehettek, és új elől is régit kell kihordanatok, és az én hajlékomat közétek helyezem. És meg nem utált titeket az én lelkem, és köztetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, és hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket. Itt is. Mi az ígéret? Nyilván akinek kertje van, az nagyon jól átérzi ezt, hogy hiába tesz akármit, ugye a kúcs, van akinek nincs is kútja, a drága vezetékes víz, hogy eső nélkül nincsen termés, hiába befektetett munka. Milyen nagy dolog ez. De, és mi az, hogy szüret ott éri a vetés, tehát olyan gyakori lesz az áldás a házunkba, olyan gyakori lesz az Istennek az ajándékai, hogy alig tudjuk azt betakarítani, alig tudunk vele mit kezdeni, szinte bővelkedünk, ugye megelégedettségig behetjük a kenyereteket. Tehát a szombat megtartásához ezt kapcsolja, hogy elég lesz például a fizetésünk. Ugye ez elég úgymond hihetetlenek tűnik, hogy azért, mert a szombatot megtartjuk, és elég lesz az én pénzem mindenre. Igen, ezt ígéri az Isten, hogy ha a szombatot megtartják a zsidóknak is, akkor lesz minden elégséges. Akkor mi ez, hogy bátorságban lakhattok a ti földeteken? Hát az, hogy az ember, sok embernek félelme van, például hogy hogyan törnek be hozzá, vagy fél esetleg a sötétbe, hogy amikor hazamegy. Tehát az Isten minden ilyen félelmet is el akar venni, és el fog venni, és ha ugye ellenségi az embernek vannak, akik ellenségesek, akkor ezeket az ellenségeket úgymond barátunká is teheti. És ez mind a szombat megtartásához kötődik. Aztán 92. Zsoltár, ez kifejezetten arról szól, hogy dicséret szombatnak. Ez egy szombatnapi zsoltár. Zsoltára tudjuk, hogy imádságok. Magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét. Elláraszt a csillogó olajjal. És legeltetem az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Palánták ők az úrházában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még vénkorban, öregkorban is gyümölcsöznek, egészségesek és zöldellők lesznek. És mit ígér? Ugye a szarv az azt jelenti, hogy az embernek a hatalom, azt jelenti, hogy az életünket hogyan tudjuk megszervezni, hogyan tudjuk az életünket irányítani. Azt mondja, hogy ez sikerülni fog számunkra. És itt is arról beszél, hogy akik ellenségesek velünk szemben, azokon az ellenségeinken nem kell idegeskednünk, és azok meg fognak szégyenülni. És ahogy gyönyörködünk, ugye tavasszal, alibárjuk a tavaszt, a virágzásban olyan lesz az életünk, hogy egyre csak növekszik, egyre csak előre jut. Ahogy egy virág növekszik, növekedik is virágzik, ahogy a pálmafa. És ugye itt az öregkorban milyen szomorú sajnos, hogy is nem törvényszerű, hogy időskorban sok betegség eléri az embert. És aki a szombatot megtartja és Istent megismeri, ezt is ígéri, hogy időskorban sem kell elhagyatottnak lenni, nem kell, úgy mondjam, egy összetörtnek lenni, vagy egy halál várás, vagy egy elégedetlenséggel, ugye, egy be nem teljesült életcélokkal, hanem aki a szombatot megtartja, és nyilván a Jóisten van a szíve középpontjában, annak időskorban is az élete értékes lesz saját magának és a körülötte lévőknek is. Aztán van ilyen ígéret is Ézsaiás könyve 56. fejezetében, hogy adok az én házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nékik, mely soha el nem veszik. Hát mi lehet ez a név? Ugye a Bibliában a névnek, illetve nálunk is a neveknek mindig van valami jelentése. Ha valaki tudja a saját neve jelentését, az jó, például az én nevem jelentése, hogy vadka nerejű jó barát. De Isten azt mondja, hogy új nevet adok neki. Ugye a név a jellemet is tükrözi, és ha arra gondolunk, hogy például Jákobnak, ugye így fordítható a név, hogy ügyeskedő, vagy csaló, sajnos csaló lett, és mivé változtatta Isten? Tehát a szombat megtartásához egy jellemváltozás is kötődik. Egy megjobbulás kötődik. Tehát az az ember, Jákob is, nem ügyeskedő lett aztán a neve, hanem mi lett Jákob neve, új neve? Izrael, győztes. Hát mondok például egy ilyen hasonlatot, hogy az én nevem jelzője mondjuk az, hogy hát türelmetlen Ervin. És akkor az Isten, ha új nevet ad nekem, akkor azt adja, hogy szelid Ervin. Hát az Isten így tud minket egyre formálni, és így akar új nevet adni, nem csak a valamikor az örök életben, hanem a tulajdonságainkat így tudja, és így akarja megváltoztatni. Minden, gondoljunk arra, amit jelzőként a nevünk elé tehetünk, amit úgy nem szeretünk magunkban, nem szereti a környezet, és a Jóisten szeretne ettől szabadítani minket, és egy új, egy szebb jelen tulajdonságot adni ennek helyében. És ez összekapcsolódik azzal, hogy hogyan tekintünk a szombatra, hogyan tekintünk a Jóistenre. Mivel töltjük azt? És akkor gyönyörűséged, Ézsaiás 58, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslataim. És azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. Mert az Úr szája szólt. Gyönyörűséged lesz az Úrban. Ez a gyönyörűség nem fog sok embert úgy látom, hogy hát rendben van, hogy az igét egy bizonyos szintig elfogadja, vagy hallgatja, de egy idő után úgy betelik, úgy fárasztóvá válik neki az ige, és valahogy mindennek, tehát van mindennek helye az életünkben, de nem lehet mindig az Istenen gondolkozni, nem lehet mindig imádkozni, és ez azért van, mert valahogy nem szereti eléggé a Jóistent, valahogy nem szeret eléggé róla beszélgetni, és ezért van az, hogy hát elég sokan vannak, akik egy héten egyszer, ahogy gondolom a farizeusok is, egy héten egyszer elég volt zsinagógába menni, vagy egy héten egyszer elég templomba menni, És ennyi ebből elég. De a hétközben videó óra, a hétközben Isten dolgai törődik túl sok. De Isten azt mondja, hogy ha szombatot megtartod, ha velem közeli kapcsolatba kerülsz, akkor egyre jobban fogsz engem szeretni, és egyre inkább fogod szeretni, hozzáteszem az embereket, akik körülötted vannak. És a föld magaslatai járata, milyen jó, többször ugye hegyekbe szoktatok kirándulni, milyen jó onnan ellátni, micsoda távlatok vannak. Az az ember az életében nem lesz céltalan, aki a szombatot megtartja. Lesz egy életcélja, lesz perspektívája az életének, lesznek céljai. Föld magaslatain fog járni, és valóban gyönyörű nap lesz az övé. És lezárásként még van több ígéret, de Ézsaiás könyve 66. fejezet, és ezt szeretném, ha ki is keresnénk, hogy Isten milyen további ígéretet ad számunkra, hogyha mi valóban ezek az ígéretek bennünk maradnak, ezek dolgoznak bennünk, Isten a szívünk közepére kerül, az én beszédeim bennetek maradnak. Ézsaiás könyve 66. fejezet, 22. és 23. verse. Ézsaiás könyve 66. fejezet, 22. és 23. verse. Mit ígér Isten? Szombattal kapcsolatban. Mert amint új egek és új föld, amelyet én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azokképpen megállna ti magatok, és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Így szól az Úr. Ez, amit látott Ézsaiás, ez a mennyben játszódik már, ez a jelenet. Új ég és új föld, mert a mennyben folytatódni fog. És aki itt a földön megismerte a szombatot, megismerte a szombat urát, ahogy Jézus mondta, hogy ő a szombat ura, és megszerette őt, az annak egy örök életet adhat, és az folytathatja Isten ismeretét. Miért kellett ilyen sokat beszélnem? Azért, mert ahogy a Bibliát elolvassuk, a zsidó nép összes baja abból fakadt, hogy a szombatot már nem tartotta. Mivel a szombatot nem tartotta, meglazult az Istennel való kapcsolata is. És egy dominó el volt. Tehát minden a szombat körül csúcsosodik ki. Tudjuk, hogy a teremtés akkor volt. Ha a szombatot tartanám a világ, akkor nem feledkeztek volna arról, hogy Isten teremtette ezt a földet, és nem a bajomból származunk, vagy nem a, nem tudom, ősrobbanás. Szombat így emlékezett a teremtő Istenről, aki a 10 parancsolatban is bemutatkozik. Kívánom, hogy minket is ezek az ígéretek betöltsenek. Mi is kutassuk azt, hogy milyen kapcsolatban van Jézus az Isten szombattal, mi volt a célja, hogy ezt a ünnepnapot adta, és kívánom, hogy Jézushoz hasonlóan lássuk, igen, a feltételeket is, azt, hogy miért fontos megtartani ezt a napot, de még inkább az ígéreteket, hogy mit nyerhetünk akkor, és mit nyerhetünk rajtunk keresztül, mit nyerhet a környezetünk, ha a szombatnapot igazán megünnepeljük, hogyha nem csak, ahogy a farizeusok megtartották, tehát nem hágták át, hanem azt mondja a Pál apostol Róma 13:10, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát az nagyon kevés, ha valaki nem öl, hogyha ehelyett nem ad életet. Nagyon kevés, ha valaki nem lop, ha nem ad. És Jézus erre akar mutatni, hogy nagyon kevés, ha csak éppen elmentek a zsinagógába, ezek a farizeusok most éppen nem hágják át, de nem segítenek senki, ha nem adnak szeretetet, nem szolgálnak másoknak, akkor ez nem erősséges. Jó Isten, legyen velünk, és kísérjenek el ezek a gondolatok, és a Szentlélek juttassa eszünkbe ezeket az ígéket. Amen. Kegyelmes Isten, szerető mennyei köszönjük, Urunk, hogy Te adtad ezt a napot, amikor nekünk nem kell dolgoznunk, amikor szabadok lehetünk arra, hogy rólad olvassunk, hogy összejöjjünk azokkal, akik ugyanígy hallani szeretnének rólad, akik ugyanúgy Téged tartanak, Uruknak, Köszönjük, Istenünk, hogy Te viszont felszólítasz arra, hogy jobban ismerjünk meg Téged, jobban ismerjük azt, hogy miért ünnepeljük a szombatot, és hogy reformáljuk meg egy tekintetben is az életünket, hogy töltsük be egészen a szombatot, hogy Te legyél a mi szívünkben, Te beszédeid legyen szívünk középpontjában, és a szombat is erről szóljon. Minden napnak erről kellene szólni, a veled való erős kapcsolattal, de a szombatnak különösképpen. Jó Istenünk,

és hogy minket is segíts, hogy betöltsük ezt a napot. Ezen a napon különösen keresjük azt, hogy te mit akarsz. Különösen környezetünket segítsük mindenben. Köszönjük, Urunk, hogy te ígéred, megígéred, hogyha ezt megtesszük, megváltozik az életünk. És olyan dolgok következnek be az életünkbe, amire még nem is álmodtunk, amiről nem is gondoljuk, hogy az életünk ilyen jó irányba változhat meg. Segíts hit által megtenni ezt, mert egyedül hit által vagyunk képesek, a te segítségeddel megtartani a szombatot, betölteni. Köszönjük, hogy meghallgattál, és kérünk, légy velünk a nap további részében, hogy így ezek az ígék már munkálkodjanak bennünk. Köszönjük, hogy egyedül Jézus Krisztus haláláért hallgathattál meg minket, és tökéletes életét.

0: Kedves gyülekezetőrök, hogy megint a körötökben vagyok, sok arcot viszont látok, sok arcot most fogok megismerni, szerintem a szünetben már szeretnék megismerkedni azokkal, akikkel még nem ismerjük egymást, vagy csak alig. És szeretném, hogyha a mai délelőtti alapigénket megkeresnétek velem együtt, a Tesszalonikai első levél 5. fejezetének az első 6 versét. Tehát a Tesszalonikai első levél az a Pál apostol levelei közül, és ezen belül az 5. fejezet első 6 verse, amit fel fogok olvasni, és gondolatindítónak szánok a mai témánkhoz, nem maga a szakasz lesz a témánk, előre bocsájtom, és amíg keresitek azt, és előre bocsájtom, hogy elnézéseteket kérem, de valószínűleg túl fogom lépni a szokott időt, mert nem tudom megtartani, azon belül többször tapasztaltam már, illetve akik itt vannak, és már hallották ezt a témát, azoknak remélem, hogy javára fog válni az ismétlés, vagytok egy páran, ahogy így az arcokat elnéztem. Ha megtaláltátok, akkor olvassuk együtt Isten igéjét, így hangzik. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jöjj el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Ez egy nagyszerű összefoglalás, ez a 6 vers, egy olyan jó egység, és a ünnepést is éreztétek. Ugye a fő mondani valója az, rögtön így kezdve, nem is szükséges, hogy ezt leírja. Ez nagyon érdekes, hogy miért nem szükséges. Nem tudom, mennyire tudjátok, a legelső levelek, tulajdonképpen ez a legelső levele tudtam az apostolnak, amit írt időrendben, a Tesszalonikai levél. El kellett hagyja Tesszalonikát az üldözések miatt, és Athénból írta, tehát a második következő állomás helyéről írta ezt a levelet. És azért írja, hogy nem szükséges, mert most jött el, és most beszélték át szóban, ha lehet így mondani a dolgokat, tehát csak emlékezteti őket. Milyen jó, hogy teszi, mert így legalább mi is olvassuk ezt. És ugye leírja azt, hogy milyen körülmények várhatók, hogy amikor a világ megoldottnak hiszi a problémáit, akkor csap el majd rá a végkifejlet, ugye ez a fő mondani való itt. De ez is inkább csak hivatkozás, ugye, hogy erről már szólt nekik, hanem amire felszólítja őket az az, hogy két csoportja létezik az embereknek, és nem mindegy, hogy melyikbe tartozunk. Azt mondta, hogy vannak, akik az éjszakái és a sötétségé, és van, akik a világosság és a nappal fiai. Azt mondja, az előbbiek nem fogják észrevenni, mi történik, nem tudatosul bennük, hogy merre felé tartunk. Ezzel szemben mi birtokában vagyunk az isteni kijelentésnek, látjuk az idők jeleit a természetben megvalósulni, a társadalomban, a kettő találkozásánál, egy atomkatasztrófánál, ugye a természet és a társadalom is ott van. Látjuk, hogy minden a megjövendőlt irányba alakul, beleértve a közéleti folyamatokat, a hatalmi átrendeződéseket is a világban, akár a mi hazánkban is, majd erre még utalok itt az órán belül. Nagyon komoly kérdések feszítik az embereket, és azt mondja az apostol, hogy mi nem vagyunk a sötétség fiai és az éjszakáé, mi a nappal fiai vagyunk, és ha ez így van, tehát ez nem egy állásfoglalás, hogy én hova tartozok, azt mondja, ha ez így van, ne is aludjunk azért. Ugye az azért az azt mondja, hogy ha igaz, amit mondunk, akkor abból az következik, hogy ne is aludjunk, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Én azt gondolom, hogy mindig szükség van arra, hogy szem előtt tartsuk, lássuk, hogy mi történik önmagunk érdekében is, hogy hol járunk, és hogy a lelki készenlétünket fenntartsuk. De azért is szükség van a tisztánlátásra az idők jeleit és az előttünk álló események menetrendjét illetően, mert az embertársainak is segítenünk kell, hogy ők is a világosság oldalára tudjanak állni, és jól tudjanak helyet foglalni, helyes oldalon tudjanak helyet foglalni. A mai délelőttön egy ábrát szeretnék veletek megismertetni, kérem, hogy vetítsük is ki. Köszönöm szépen. Azt szeretném, hogyha ezt úgy áttekintenénk, nem minden részletére, mert ahhoz túl sok. Hadd jelezzem rögtön, hogy nagyon hátul ültök, én szerintem még van erő hely a kis teremből, gyertek előre nyugodtan, ne feszélyezzétek magatokat, legalább 10 hely van az első sorban. Bibliai elv is ugye az utolsókból lesztek az első. Gyertek előre, mert kár lenne szerintem. Az az igazság, általában hozok magammal kézbeadható változatot is, nyomtatva. Bevallom, hogy itt tudom, hogy olyan jó a technika, hogy én nem hoztam magammal se vetítőt, se laptopot, semmit, és a táskában maradt a laptop táskában a sokszorosítás is. Ez az ábra, ez letölthető egyébként a stramski.tk nevű honlapról, ez a címe, tehát a vezetéknevem, és nem hu a vége, hanem tk. Illetve akinek itt van pendrive-ja, gondolom délben megoldható, hogy átmásoljuk neki, el tudja vinni magával. Ja, persze, Alex, te is ezzel nyugodtan foglalhelyet lássad. Ha közben mégis bemondáltam magatokat, közben is előre lehet jönni, jó? Mert szerintem lehet, hogy szükség lenne rá. Akkor kezdeném rögtön, kaptam ilyen technikát is egy pillanat. Igen, működik. Kezdeném rögtön azzal, hogy ugye az ábra címe az az, hogy az utolsó napok eseményeinek az időrendje, egy áttekintés. Én csak fordítottam 10-valahány évvel ezelőtt, egy amerikai testvérünk, én már nyugdíjas lelkipásztor, mint az interneten megtudtam, ő az, aki ezt készítette. Azzal kezdeném, hogy a legnagyobb egység, amit itt vizsgálunk, ugye az a végidő, ott kezdődik és itt van vége. A végidő fogalma, nem tudom mennyire tudjátok, az egy bibliai fogalom, az nem valamilyen adventista terminológia. Mi annyit beszélünk a végidőről, hogy sokan azt hihetik, hát a köreinken kívül pláne, de még a köreim is, ezt most mi találtuk ki, hogy végidő, de ez nem így van. Akik jegyzetelnek, azok kedvéért mondom az igehelyeket, olvasni már nem olvasunk, mert kevés az idő. Dániel 12. fejezet 9. verse azt mondja, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és fecsételve beszédek a végidejéig. Ugyanezt mondja Dániel 11.40 és más helyek is a Bibliában, tehát ez egy bibliai fogalom, a végidő. Az a kérdés, hogy mit ért ezen a Biblia, mettől meddig terjed. Hadd kezdjem azzal, ami talán, hát vagy furcsa nektek, vagy legalábbis említésre méltó, hogy nem Krisztus második adventjénél van vége ennek a vonalnak, hanem kicsit később, 1000 évvel később a Szentváros alászállásánál. Mindjárt úgy gondolnánk, hogy a végidő addig tart, amíg vége nincs a világnak. Igen ám, de a világnak meg addig nem lehet azt mondani, hogy vége van. Tehát effektíve vége van, itt nincs tovább élet a Földön, itt 1000 évig nyugalom lesz a Földön, tehát romok lesznek, azt mondja a Biblia. De a történelmet nem tekinthetjük lezártnak addig, amíg az erkölcsi kiértékelésére sor nem került. Nincs befejezve. Ugye, ami praktikus gondolkodásunk itt jelezné a végét, az Isten erkölcsi gondolkodása viszont ide teszi a végét. Azt mondja, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a világ lezárult, hogyha minden a helyére is került, mindenki oda került, ahova való, és utána megkezdődik az örökké valóság, ami ide van írva lent erre az egyenesre. Ennyit talán a végéről, nyilván ezt időben nem tudjuk, ez egy bibliai kijelentés, hogy ennek az időpontját nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ez a függőleges egyenes, a Szentváros alászállása, ez 1000 évvel következik be Krisztus második adventje után. Amit nem tudunk, az az, hogy Krisztus második adventje mikor következik be. Annak csak jelei vannak, idézőjelben mondom, hogy csak jelei. Ezek a jelek viszont azt sejtetik, hogy messze már nincs. Ezt nyugodtan hozzátehetem, ugye majd mindjárt látni fogjuk, erről szól végül is az egész óránk. Visszatérnék az elejére, itt támasztottból hát, ha nem remeg a kezem, igen. Visszatérnék az elejére, hogy miért pont 1798-tól számítja a végidőt vajon ez a táblázat. Ezen a ponton akkor hadd jelezzem, hogy szerintem ez egy nagyon hasznos táblázat. Nyilván a személyes lelki érlődésünket, megszentelődésünket, az Isten való közösségünket nem pótolja, de hasznos ahhoz, hogy átlássuk a dolgokat, és nagyon fontos, hogy ne csak ez az eszenciális eredmény legyen előttünk, hogy mi van ebbe beleírva, hanem azt is tudjuk, hogy mit honnan tudunk, hogy mi az oka annak, hogy pillanat 1798-ban feltüntetve. Mondok egy gyorsan egy igehelyet, hogy lássátok is, hogy haladjunk. Dániel 12. fejezet 7. verse. Onnan tudjuk, hogy ez az az időpont. Ugye sokaknak ismerős lehet egyébként az 1798, mert az az 1260 éves nagy profétikus időszaknak a vége, amikor a középkorban egy egyházi, illetve hát egy államegyházi, vagy egy egyházi és állami hatalom szövetsége teljhatalmat élvez 538-tól 1798-ig, amikor is a francia csapatok hát megdöntik gyakorlatilag a középkori pápaság hatalmát, uralmát. Tehát az évszám ismerős, csak mi azt szoktuk meg, hogy ez a vége valaminek, és nem a kezdete. Miért jogosult innen számítani a végidőt? Olvasom Dániel könyve 12. fejezet 7. versét. És megesküvék az örökkön, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig, és fél időig. Ugye, akik ismerik, tudják, hogy ez a fajta megfogalmazás, ez az 1260 évnek az egyik megfogalmazása. Tehát ez arra utal, hogy amikor ez a profétikus időszak lejár, ugye akkor még profécia Dániel korában, hiszen ő jóval korábban él, amikor az 1260 év lejár, és amikor elvégezik a szent nép erejének rontását, akkor mindezek elvégeztetnek. Ugye mi a szent nép erejének rontása? Hát a középkor arról szólt, hogy üldözték azokat, akik másként próbáltak az Istennel járni, mint hogy ezt megmondták központilag, államilag, hogy így mondjam. Tehát az 1260 év az a szent nép erejének rontásáról, az úgynevezett eretnekeknek, a másként gondolkodóknak az üldözéséről szólt. Sokszor a tudósok üldözéséről is, mint tudjuk, őket is üldözték. Azt mondja, hogy amikor ezt elvégzik, vagyis ez az időszak lejár, így olvastam az utolsó két szót, hogy mindezek elvégeztetnek. Most már csak egy kérdés van, hogy mi a mindezek. Nem tudom, figyeltétek-e az idézet helyét, Dániel 12.7. Hogy kezdődik a 12. fejezet Dániel könyvében? Abban az időben nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni, és akkor felkér Mihály a nagy fejedelem, hát ezért kell fel, nem tudom, emlékeztek el. Tehát a 12. fejezet az a végkifejlettel foglalkozik. Tehát azt mondja, ami a végidőhöz tartozik. És azt mondja a 7. versben Jézus Krisztus, hogy amiről beszél a 12. fejezet, az elvégeztetik akkor, amikor az előtte lévő profétikus időszak lejár, ha úgy tetszik, félre kell az útból ennek is tolatnia. Ugye az ókori Rómára van egy ilyen kijelentése Pál apostolnak, hogy addig nem jöhet el a bűnembere, a veszedelem fia, a középkor vallásos, de nem Isten szerint vallásos hatalma, amíg félre nem tolat az útból az azt megelőző, a pogány római birodalom. És ugyanez igaz itt is, hogy addig nem jöhet el a végidő, addig nem pereghetnek le ezek az események, amíg az az időszak le nem jár. Ugye erre mondtam azt már egy pár helyen, ahol erről szóltam, hogy akkor az 1798-ról most megtanultuk azt is, hogy nem csak valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete is, méghozzá a végnek a kezdete, hogyha úgy tetszik. Így könnyű megjelzni, a vég ott kezdődik, a végidő. A következő dolog, amire a figyelmet felhívnám, ugye nem balról jobbra haladok, mert logikailag szeretném magyarázni az ábrát, hogy a nagy időszakon belül, a végidőn belül két határpont van, vagy két osztási pont, az egyik az a kegyelem idő lejárta, a másik Jézus második adventje. Hát ez két rendkívüli esemény. A különbség a kettő között az, hogy Jézus második adventje az egy látható esemény lesz, az a fizikai lezárulással történelmének, ahogy erről már beszéltünk is. A másik, a kegyelem idő lejárta, az azért más, mert azt tudjuk, hogy ez egy meghatározott idő, mármint az Isten által ismert idő, mi nem tudjuk, hogy mikor lesz ez, de a Földön ennek semmi nyoma nem lesz. Tehát nincs látható esemény, amihez köthető. Tehát ez úgy fog megtörténni, hogy nem tudunk róla, amikor időben elhagytuk ezt az egyenest. Tehát amikor ezt a határpontot itt időben haladva elhagytuk. A kettő kapcsolata, ugye van egy ilyen kijelentésünk, a Nagy Küzdelem 437. oldalán olvasható. Mindig Nagy Küzdelmet fogok mondani, és mindig a korszakok nyomában kell rajta érteni. Csak ezt rövidebb mondani, azért használom ezt, meg ez az eredeti címe. Tehát a Nagy Küzdelem 437. oldalról egy mondatot idézek. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőjében. Világos, nem? Mind a két esemény benne van. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőjében. Vagyis ez az idő, ez rövid. Hát persze az egy más kérdés, hogy a rövid az mit takar, tehát hogy mihez képest rövid, ezt nagyon nehéz meghatározni. Nyilván történelmi léptékkel mérve mindenképpen rövid. Mivel látjátok, vagy mindjárt rátérünk, hogy itt a nagy megpróbáltatás ideje, a nagy nyomorúság ideje van, nyilván nem lehet hosszú, mert akkor senki sem élné túl, de hogy mennyit kell elviselni ilyen körülmények között, az egy más kérdés. Jelzem rögtön, hogy a kegyelem idő egy bizonyos értelemben, talán mondhatom így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy nagyobb jelentőségű talán még a második adventnél és a gyakorlati következményeit tekintve, illetve mint hogyha nagyobb hangsúlyt kapna, mint hogy mi gondolkodunk felőle. A kegyelemidőnél veszi kezdetét az Úr napja, mint látjátok. Az Úr napja az egy fogalom a Bibliában. Malakiás könyve 3. fejezetében olvassuk a 17. és a 18. verset. Így olvassuk, kivonatosan olvasom csak. Azt mondja, és azon a napon azt mondja a seregeknek, most a seregeknek ura, amelyet én szerzek, amikor figyeltétek, azt mondja a seregek ura, hogy azon a nap, amit én szerzek, akkor az milyen nap? Hát az az Úr napja, nem? Mert azt én szerzem. Azon a napon azt mondja, megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Nagyon érdekes, amit mond. Induljunk el onnan, hogyha ez itt az Úr napja, akkor ami a kegyelem idő előtt van, akkor az milyen nap? Hát az nem az Úr napja. Így van, legyünk logikusak. Az nem az Úr napja. Az valaki másé. Ki-e világ fejedelme? Sátán. Jézus Krisztus azt mondta, igen, Jézus Krisztus azt mondta, hogy jön-e világ fejedelme, és benne nincs semmilyen, de most az e világ fejedelmére tenném a hangsúlyt. Mikortól tart a kegyelem idő, hadd kérdezzem meg tőletek? Az első bűneset óta. Ádám, hogy élhetett 930 évet? Hát amely napon eszel róla meghalsz, fizikailag nem halt meg, de rögtön a halál hatája alá került, onnantól biztos volt, hogy meghalt, csak az Isten adott neki, nem tudjuk mennyit, 930 évet körülbelül. Lehetőséget köszönöm, majd én mondom, köszönöm. Tehát az Isten adott neki lehetőséget, neki 930 évet, nekünk ennyi nem lesz. Hát részben történelmi okok miatt, amiről most beszélünk, részben pedig biológiai okok miatt tudjuk, hogy mi már ezt nem éljük meg. Mi mindjárt a kegyelem idején élünk a magunk életében, ez kegyelem idő. És mi keresztény embereként megszokhattuk azt, hogy van kegyelem, ha megbánjuk, járulhatunk Istenhez, kapunk kegyelmet. Ez a világ nem is maradhatott volna fenn, csak így működhet Isten kegyelméből. Csak hogy azt mondja a Biblia, hogy eljön az az időpont, amikor ez a lehetőség lezárul. Ez örökké nem mehet így. Így megy 6000 éve. Örökké nem mehet így. Azt mondja az Isten, hogy ez a lehetőség le fog zárulni. Én az úrvacsorákon ezt meg szoktam említeni, hogy mi megszoktuk azt, hogy az úrvacsora a rendezés alkalma. Nem lesz mindig, nem lesz vég nélkül. Tehát nekünk az úrvacsorára úgy kell tekintünk, mint rendkívüli lehetőségre. Lejár ez az időszak, és azt mondja az Isten, hogy innentől kezdve valami máshogy lesz, ezt olvastam fel az előbb. Eddig hogy volt? A kegyelem idő előtt, vagy a mostani időszakban, mert most még azért úgy tűnik előtte érünk, igaz-e a mostani időre a mi emberi világunkban, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt? Hát ha ez így lenne, akkor nem írták volna meg a 73. Zsoltárt, hogy miért van az, hogy a gonoszoknak jól megy a sora, az igazak meg szenvednek. És ezt nagyon sok ember maga is észrevette már Zsoltár nélkül. Tehát ez egy nyilvánvaló tény, hogy ebben a világban igazságot keresni, jó tett helyébe jót vár, tudjuk, hogy ez a mesében szokott írni, és ott vége is van. Tehát, hogyha a mesén kívül ilyesmi történik, az tényleg csodaszámba megy, az kegyelem. Ami egész világunk történetére nézve, eddig a pontig, ami még előttünk van, nem ez a jellemző, amit felolvastam. És azt mondja az Isten, amit mi ritkán gondolunk meg, hogy nem az örökké valóságban kezdődik majd el az, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel, hanem még ennek a történetnek a keretei között, a kegyelem idő lezárulása és a fizikai lezárulása között a történetnek, azt mondja az Isten, hogy az az ő napja, na majd ott ő megmutatja, hogy mi az igazi rend. Azt mondja, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. A gonosznak nem lesz jó szerencséje, és az igazakat pedig ő maga veszi védelmébe. Ez az Úr napjának a jelentősége. Tulajdonképpen azt mondja az Isten, hogy nem a történet keretein kívül, hanem még a történet keretein belül annak a végén ő megmutatja azt, hogy ki itt az igazi uralkodó. Eddig tűrt, engedett, szabályozott, ha úgy tetszik, mert azért nem szabadon garázdálkodtak a gonosz erői. Lásd Jób könyve, ugye, ami egy jó példa erre. De azt mondja, hogy ő még ennek a történetnek a keretei között ki fogja nyilvánítani az ő istenségét és az ő hatalmát. Itt rögtön felhívnám a figyelmeteket rá, hogy olvassuk a nagy megpróbáltatás vagy a nagy nyomorúság idejét, és itt van egy másik, ha jól látom, ez a kisebb megpróbáltatásnak az ideje. Egy technikai kérdés, hogy hátul hogy álltok, ti látjátok? Nem. Miért nem jöttök előre? Nem akarok erőszakos lenni, de praktikus, igen. Hát igen, akinek van papírja, látható, akinek már van ilyen papírja. Jó. Aki úgy gondolja, azért érdemes, mert sok apró betű van még.
1: Én még innen sem látom néhány apró betű.
0: Pedig neked még jó szemed van. Visszatérve tehát ide, nem tudom, mennyire ismert előttetek, hogy a nagy megpróbáltatás, a nagy nyomorúság idején kívül van egy másik is, bocsánat, én is rosszul mutatom most, itt van. A korai írásokban találunk erről kijelentést, ugye ez a tapasztalatok és látomások, lelkiajándékok, vagy össze, ilyen egybekötve korai írások, az a 2006-os kiadás, ennek a 77. oldaláról idézek egy rövid magyarázatot egy függelékből, a szerző írta, a kortársaknak a kérdésére válaszolva, Ellen White ezt írta, a nyomorúság idejének a kezdete. Tehát ő gyakorlatilag erre hivatkozott, és ezt nem értették, hogy ők úgy gondolták, hogy csak ez van. Azt mondja, a nyomorúság idejének kezdete, amiről itt szó van, tehát a saját korábbi írására hivatkozik, nem arra az időre vonatkozik, amikor a csapások kiöntetnek, itt látjátok ugye itt a 7 csapás sorra, az utolsó 7 csapás felirat, tehát nem erre az időszakra vonatkozik, hanem arra a rövid időre, ami a kitöltetésüket megelőzi, mielőtt Krisztus még a szentélyben tartózkodik. Vagyis azt mondja, hogy mielőtt ez elkezdődne a 7 csapás, van egy rövid időszak, amikor már nyomorúság van, azt mondja, Krisztus ekkor még a szentélyben tartózkodik, tehát a kegyelem még nem zárult, mert ugye ez a jele annak, hogy vége a kegyelemidőnek, amelyet a bibliai fogalomtárban ez a jele, hogy a 15. fejezet azt mondja Jeremiás könyvében, hogy megtelt a templom füsttel, senki sem mehet ebbe, megszűnt a közbenjárás, nincs többet bűnrendezésre lehetőség. Azt mondja, ez előtt vagyunk még, a 7 csapás előtt vagyunk még, és mégis már nyomorúságban vagyunk. Azt írja tehát, hogy miatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik, abban az időben, miatt az üdvösség műve lezárul, eljön a nyomorúság ideje a földre, tehát még zajlik az üdvösség műve, eljön a nyomorúság ideje a földre, amikor a nemzetek igen haragszanak, de még féken vannak tartva, hogy ne akadályozhassák a harmadik angyal munkáját. Tehát magyarul itt még folyik a munka, ide is van írva, hogy a harmadik angyal üzenete még hirdettetik, a nemzetek már haragszanak, de még féken vannak tartva. Magyarul nem tudom, mennyire jól ismert előttetek, ez egy fontos tény, hogy nem csak a nagy nyomorúság ideje van, hanem egy ahhoz nagyon hasonló időszak már korábban a kezdetét veszi. A kettő között a kegyelem idő a választóvonal, és ennek nagyon komoly jelentősége lesz, majd mindjárt a folytatásban rátérek. Igen, bocsánat, hogy már a folytatás is csak a vázlatomat nem tudtam megfordítani. Egy nagyon komoly kérdés merül fel a nagy nyomorúság kapcsán, a megpróbáltatás ideje kapcsán. Hát akik ismeritek az erre vonatkozó kijelentéseket, és azt hiszem, ti vagytok többen itt a jelenlévők közül, tudjátok, hogy ez egy igen nehéz időszak lesz. Jézus Krisztus is erről beszélt, azt mondta az ige, azt hiszem, idéztem is az előbb, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt a Földön. Akármilyen megterhelő is a történelmet olvasni, nagyon hasznos ilyen szempontból is, hogy az ember fogalmat tudjon alkotni, milyen barbárságok voltak már ebben a történelmen, és azt mondja a Biblia, hogy ezt, ami eddig volt, ez meg fogja haladni. Egy második világháború borzalmait, egy ókori Jeruzsálem pusztulását a rómaiak keze által, ami egy borzalmas esemény volt, ugye Józsefus Flávius leírása szerint. És mindig ott van bennünk a kérdés, hogy ugye a letűnt korokban akár a birodalmi Róma, akár a középkori Róma nagyon komoly, nagyon kegyetlen keresztény üldözéseket folytatott, öltek és kínoztak embereket, és ott van a kérdés, hogy vajon a nagy megpróbáltatás idején lesz-e még mártíromság. Nem tudom, titeket foglalkoztatott-e már ez a kérdés. Aki ismeri a problémát, azt már foglalkoztatta, én azt gondolom. Erre kétféle választ szoktak adni. Azt, hogy nem lesz, mert olyan megnyugtató ez a válasz. Vagy azt, hogy lesz, mert hogy abból nagy baj nem lehet, bocsánat, így mondom, mert hát akkor hát úgy készülünk. A dolog nem ilyen egyszerű. Én azt gondolom, elég egyértelmű választ tudunk adni rá, és nem azért, mert én mondom. Azt mondhatjuk, hogy a kegyelem idő lejárta után nem lesz mártíromság, előtte viszont még lesz. Lehet, és lesz. Mondom, hogy mire alapozom ezt. Nagy küzdelem 560. és 563. oldala. Érted, csak az 563-ról olvasom ezt a részét az idézetnek, mert nagyon megy az időnk. Ha Krisztus hű tanúinak a vére ekkor hullana, erről az időszakról beszél egyébként, meg logikailag is belátható, amit mond. Ha ekkor hullana Krisztus hű tanúinak a vére, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt a korábbi korokban. Hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról. Gondoljátok meg, hogy lejárt a kegyelem idő, akkor minek embereket meggyőzni, mikor már úgysem fognak. Ugye a kegyelem idő lejárta után nincs mód a bűnrendezésre, de a Bibliában is kérdezik, hogy igény sem mutatkozik rá. Tehát ha a 7 csapásról olvastok a 16. fejezetben jelenéseként, hogy kiderül, az emberek átkozták az Istent a nyomorúságuk miatt, fel sem merült az, hogy újra gondolják az útjaikat. Tehát a kegyelmi idő lezártával mindenkinek a sorsa eldől. Utána már nem változnak az emberi sorsok. Akkor minek áldozná fel Isten a gyermekeit utána, hogy most bizonyságot tegyenek arról, mert úgysem tér meg már senki, akkor ezt kárba veszett szenvedés és veszteség lenne, ezt nem engedi meg az Isten, tehát erről erre nézve ez igaz, amit felolvastam, de ebből következik logikailag, és hát implicite benne van a szövegben is, amit olvastam, hogy erre az időszakra ez az állítás nem igaz. Sőt, ez az időszak épp azért egy kiélezett időszak lesz az egész, amit megelőzi a kegyelmi idő lejártát, mert az utolsó esély, hogy emberi sorsokat Sátán rossz irányba döntsön el. Mindent megpróbál. Ez a leghevesebb roham, ami ekkor történik, egy bizonyos értelemben itt várható, majd erre mindjárt kitérek. Az tény, hogy utána is, és rontani elvileg utána is lehet az embernek a saját helyzetén, tehát rossz irányba változtathatja az ember a sorsát, bűnt bármikor el lehet követni végül is elvileg. Javítani nem lehet már a sorsom. Rögtön hozzáteszem, hogy az, hogy nem lesz mártíromság ebben az időszakban, nem azt jelenti, hogy nem lesz nehéz ez az időszak. Olvasom az 556. oldalról, nagy küzdelemből megint. Minden népből és társadalmi osztályból sokan, nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények, feketék és fehérek, tehát mindenki, mindenhonnan, a legigazságtalanabb és legkegyetlenebb fogságba kerülnek. Isten gyermekei láncra verten, börtönrácsok mögött halálra ítélten, egyesek halálra éheztetve, sötét, undorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Ekkor. Azért hadd mondjam, hogy nem mindig a halál a legnagyobb megpróbáltatás. Nem tudom, olvastátok azt a könyvet, hogy ha elesnek mellőled ezren, egy háborús beszámolva, egy nagyszerű könyv, és sokat gondolkoztam, hogy milyen nagyobb dolog, hogy egyszer odaállni és kiállni a hitemért, hogy már pedig nem, vagy 5 vagy 6 éven át, mert végig csinálta a háborút, ott lenni minden nap abban a helyzetben, hogy a hitem mellett hűségesnek maradni. Ugye utász volt ez a, azt hiszem, ha jól emlékszem, ez a német hittestvérünk. Nem fogott fegyvert, fapisztolyra cserélte a pisztolyát, semmit sem vállalt, ami nem volt összeegyeztethető hitével, és ő naponta vívta meg ezt a küzdelmet. Ez a maga nemében nehezebb, mint egyszer nekiveselkedni. Ugyanez igaz itt is, én úgy gondolom. Hogyha ez igaz, amit olvastam, és hát ez van leírva, ez igaz, hogy halál nem, de szenvedés igen, azt mondjuk, a halál értelmetlen, az előbb elmondtuk, hogy miért, ugye nem ismétlem, a szenvedésnek meg lehet értelme. Miért engedi meg Isten a szenvedést egyáltalán, és főleg ebben az időszakban? Olvasom Dániel könyve 11. fejezetéből a 33. verset. A nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt. Nem tudom, ismerőse nektek, az, mikor volt fegyver és tűz az üldözéseknek az eszköz? Hát a középkor az ugye a mágiákról szólt gyakorlatilag, meg hát a valdenseket fegyverrel, katonai módszerekkel írtották. Azt mondja, a nép értelmesei, akik ismerik, továbbadják, tanítják, vallják az Isten ismeretét és az igét. Azt mondja, ezek hullanak fegyver és tűz miatt. Aztán azt mondja a 35. vers, és hullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak, és megfehérítessenek a végidejéig. Vagyis a halálukkal másokat tudnának talán meggyőzni, de ennek nincs értelme már ekkor, ezt az előbb kimondtuk. A szenvedésük viszont rájukhat vissza, mert megtisztítja az embert. Más lesz annak az embernek a jellemtisztasága. Ugye fegyverkezzetek fel azzal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől, emlékeztek erre az igére. Ugye Péter apostol is beszél sokat a testi szenvedésről. Azt írja a Jelenések 7. könyve 14. verse, igen, Jelenések könyve 7. fejezet 14. verse, akik jöttek a nagy nyomorúságból, tehát innen egyértelmű hivatkozás, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Az Isten kezében a nyomorúság, amit megenged az életünkben, az eszköz lehet arra, hogy olyan mértékben fordítson önmagához, és olyan mértékben tisztuljunk meg a rossztól, ahogy különben nem tudnánk. Nem, biztos, hogy nem öncélon engedi meg az Isten, szeret bennünket, ha szenvedést enged meg, annak mindig oka és célja van. Itt már a többiek nem lehetnek szempont, tehát a többi ember itt már csak a megváltottak, az üdvözlődőknek a személyes életében bekövetkező megtisztulás lehet a szempont. Ugye ezzel együtt azért az emberben ott élhet a rossz érzés, én is ember vagyok, mindjárt ismerjük ezt az érzést, hogy erre előre gondolni milyen megterhelő. Ezért szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mitől kell félnünk nekünk igazán ezt az időszakot tekintve. Azzal hadd kezdjem, hogy a félelem emberileg indokolt, van egy ilyen idézetünk a 41. fejezet, itt oldalszámot valamiért nem írtam, bocsánat, de ez is nagy küzdelem. Azt írja, hogy sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. Hát én az ember. De nem így van az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz ez a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten előtt megállnia. Egyedül. Ez azt jelenti, hogy nem támaszkodhatunk a hittestvére, mert a gyülekezet magával sodró pozitív közegére, adná meg az Isten, hogy ez mindig így legyen, családra, ne, emberre, senkire nem támaszkodhatok emberileg, és ezért is ez különösen nehéz. Nagyon nehéz lesz, de nagyon érdekes, hogy mi okozza a látomás szerint a legfőbb aggodalmát azoknak, akik ezt élve megélik. Olvasom az 551. oldaláról a nagy küzdelemnek. Azt írja, Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Ezt nekünk nehéz elképzelni, nem? Hogy, hát, hogyha tudom, hogy az lesz, meg átélem, akkor hogy nem az a legfőbb problémám? Hát, mert van egy komolyabb szempont, csak mi arra ritkábban gondolunk, így olvasom. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Ez emberileg szinte elképzelhetetlen, amit mond, hogy a kínzástól és a haláltól nem félnének, ha egy dologban biztosak lehetnének, hogy Isten megbocsájtott nekik. Vagyis mi sokszor emiatt tagódunk, és azt mondja, hogy emberileg okkal, mert nem kis megpróbáltatás lesz, de mi az igazi aggódni való, vagy nem tudom, hogy mondjam pontosan, tehát amit igazán szem előtt kell tartanunk az életünkben, hogyha lejár a kegyelemidő, melyik oldalon talál bennünket, ha Krisztus eljön, akkor el tud-e fogadni bennünket. Nem az a legfélelmetesebb gondolat, hogy az emberek áldozatául esek, hanem a legfélelmetesebb gondolat az, hogy az Isten nem tud engem elfogadni. Valahol ez, mintha háttérbe szorulna, vagy nem kapna elég hangsúlyt, elhomályosítaná az emberi, a testi gondolkodás és félelem, ezért szerettem volna ezt hangsúlyozni. És ha már az a kérdés, hogy és még mitől kell félnünk, azért még egy dolgot itt hadd tegyek hozzá, azt mondja a Szentírás, hogy nem csak a kényszer eszközét alkalmazza Sátán és a sötétség fiai, hanem egy másik eszközt is. Azt olvassuk itt, hogy az, hogy én sem tudok jól olvasni, és én sem osztam magam ábráját. Valahogy de fel van írva, hogy Sátán megszemélyesíti Krisztus eljövetelét. Ez az, ugye? Köszönöm szépen a segítséget. Én rövidülésben látom, olyan éles a szög innen. Azt olvassuk Máté Evangélium a 24. fejezetében, a tanítványok megkérdezték Jézus Krisztust, hogy micsoda lesz a te eljövetelednek és a világ végének, amiről most beszélünk. Nem tudom, emlékeztek rá, mi volt az első, amit mondott. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És valamit hozzátesz, kiemészik a következő két szóra, és sokakat elhitetnek. Magyarul eredményes lesz. Hát nem csak jelenség lesz, hanem tömeges áldozatokat, ugye lelki értelemben áldozatokat követel. Amikor megkérdezték Jézus, hogy mi lesz a jel az eljövetelének, ő azt mondta, hogy valami előre kívánkozik. Valami fontosabb a tételes felsoroláson, amire kíváncsiak vagytok. És ez az, hogy ennek a kornak a jellemzője a csalás lesz, a megtévesztés. Nem mindig a kényszer a leghatásosabb eszköz embereknek az elnyomására, embereknek kell szemben a kártételre, hogy így mondjam. Ezt a történelem is mutatja, egyébként a mai napig is bezárólag. Ha valakin kényszerrel és erőből uralkodnak, azt az illető általában észreveszi, nem? Esetleg még lázong is ellene. De akit, most bocsánat, ilyen modernül fogalmazok, hogy megvezetnek, becsapnak, megcsalnak, megtévesztenek, az még azt is ijeti, hogy ő szabad. Ha manipulálják, azt hiszi, hogy saját akaratából teszi azt, amit a másik akar, hogy tegyen. Ilyenek mindig a reklámok, hogy hozzátegyen, hogy munkálják az akarásunkat, meg a vágyainkat. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy a legfőbb veszély az a sok hamisság lesz, és sok áldozatot követel. A 4. 5. verset idéztem, nem tudom, tudjátok, hogy mi a 11. vers Máté 24-ben. Nem elvárás, csak kíváncsi, hogy tudjátok-e. Azt mondta, és sok hamis próféta támad. És sokakat elhitetnek. Tehát a 4. 5. versben bekezdett ezzel a figyelmeztetéssel, utána mondta a jeleket, a 6-tól 8-ig ugye mondja, tudjátok, hogy és éhínség, járvány, földindulás, tehát milyen jelek lesznek. Aztán eljött a 11. versig a jelekkel, és megáll, és megint azt mondja, így közbeszúrja, ha úgy tetszik, hogy és sok hamis próféta támad. És megint hozzátesz, hogy és sokakat elhitetnek. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez egy egyszeri próbálkozás lesz, ez végig kíséri az egészet. És azt mondja a vége, azt is ismertek jó megint csak a 23. verstől, hogy amikor, hogyha majd akkor valaki azt mondja nektek, hogy itt a Krisztus vagy amott, nem menjetek, ne higgyetek neki, ugyanem miatt, amiről beszéltünk. Tehát három helyen hivatkozza az elején, kétszer a közepén ennek a nagy beszédének azt, hogy itt a csalásokra kell felkészülni. Egy rövid idézet, azt mondja, a csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. A föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit János Jelenések könyvében Isten fiáról festett. Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez fontos, gondoljátok meg, hogy Sátán, ha csak a saját bukott dicsőségét mutatja nekünk, az már meghaladja az embernek a mércéjét, tehát az már nekünk mennyeinek tűnik, mert nincs fogalmunk a mennyeiről, nem? Tehát dicsősége, dicsősége, mi nem tudunk összehasonlítani. Tehát, hogyha valamit villant az ő magasabb rendű lényéből, ami még mindig messze magasabb rendű, mint a miénk, a bukásával együtt is, az már olyan dicsőség, hogy az embereknek el fog ámulni, szemük szájuk tátva marad. És utána még azt írja, hogy hamis Krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei igazságokból. Szándékosan hangsúlyoztam, hogy lágy, szelíd, megnyerő, nyájas, kedves, mert vannak olyan közösségek, ahol ennek van prioritása. Ezzel kábítják, most csak így mondom, az embereket. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy Jézus Krisztusnak mit mondtak, amikor elosztott a tömeg mellőle? Kemény beszédek ezek. Kicsoda hallgathatja ezeket. Nem azt mondom, hogy keménykedni kell, félreértés ne essék, de világosan kell beszélni. Adott esetben az kemény is lehet. Sok helyen meg úgy mérik a kereszténységet, hogyha elég kenetteljes dolgokat mond, meg elég nyájas, kedves modorba, akkor az keresztény. Ha valaki meg azt mondja, hát ébredj már fel, hát itt vagyunk, hát gondolj arra, hogy mit hazajövök, azt mondják, hogy te nem azon a szép nyugodt hangon szólsz, te nem altatsz. Ugye? Mert az az altatás szolgálja, amiről beszélünk. És ha te nem altatsz, akkor talán már nem is vagy keresztény. Sajnos sokak fejében ez már itt tart. Írja, hogy betegeket gyógyít majd Krisztus bitorolt szerepében, aztán megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott, tudnék, hogy állítólag ő, aki Krisztusnak kiadja magát, áttette a szombatot vasárnapra, és így zárul ez a szakasz, Ellen White ezt írja, ez a súlyos csalás szinte leleplezhetetlen. Tehát ne legyünk úgy vele, hogy én tudom a megfejtést, mint a rejtényben, hogy én tudom, hogy úgyis, hogy mire kell figyelni. Azt mondja, hogy ez egy iszonyatos, meg ez egy tömeghatás lesz, ez egy pszichózis lesz, és azt mondja, hogy itt csak azok maradhatnak állva, azok nem kerülnek a hatás alá, akik egy egészen más hatás alatt állnak az Isten hatása alatt. Rögtön hozzáteszem, hogy felszokták vetni, hogy ugye a hét csapás idején nem éri a csapás azokat az embereket, akiket Isten a magáének vallott, majd erre mindjárt visszatérek, hogy ez mit jelent. És így közvetve ki lehet következtetni azért, az Isten elfogadott-e bennünket, vagy nem. Lásd az előző agályt, hogy mi van, hogyha az Isten nem fogadott el. Azért hadd mondjam azt, hogy egészen más benne lenni egy ilyen helyzetben, mint most itt logikázni rajta. És szokták mondani, hogy Jézus Krisztus is tudta, hogy feltámad, akkor az egész nem volt egy akkora dráma, mint ahogy bemutatják az evangéliumot. Azért a Getsemáné kertjében nem úgy nézett ki meg a kereszten, hogy ez feltámadással fog végződni. Tehát egészen más valamit nyugodt körülmények között végig gondolni, és egészen más a sűreiben lenni. A másik fontos szempont ezzel kapcsolatban az 559. oldalon olvasható a nagy küzdelemnek. Azt mondja, hogy ezek a csapások, tehát a hét csapástól beszél, ezek a csapások nem egyetemesek, különben a föld lakói mind elpusztulnának. Tehát amiket olvasunk, az bizonyos területeit éri a földnek, tehát lesújt az emberiségre, de ha mind a hét csapás végigmenne, mint az úthenger, ugyanazon a területén a földnek, hát akkor mi maradna meg? És ha már itt járunk ugye a csapásoknál, az a nagy kérdés, hogy mi adhat ilyen körülmények között egyedül biztonságot? Ugye ez egy logikus kérdés és egy ide kívánkozó kérdés. Azt mondja a harmadik angyal üzenete, hogy az Isten parancsolatainak a megtartása. Emlékeztek rá, akik megtartják Jézus hitét és az Isten parancsolatait. A filadelfiai levélben azt olvassuk ott a Jelenések könyve harmadik fejezetében, hogy mivel, hogy megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartanak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Tehát ez az Istennek a feltétele, ha úgy tetszik. És ezt látható módon is az Isten nyilvánvalóvá teszi, nem emberi szem számára látható módon, de van ennek egy jele. És ez nem más, mint az elpecsételés. Most vagyok megint gondban, itt valahol látjátok ezt a feliratot. Tehát az elpecsételés meg fog történni, még a kegyelem idő lejárta előtt, mert a kegyelem idő lejárta után az állásfoglalások, mint mondtam, már nem változnak. A 8. kötet 117. oldalán olvashatjátok, hogy mi az Isten pecsétje, és mi a másik jel. Nagyon érdekes, az emberiség két táborra oszlik, és mindenkinek meg lesz a maga jelölése. Isten elpecsételi az övéit, tehát pecsétnek nevezi ezt a Biblia, a többiek pedig a jelet viselik magukon, annak a valakinek a jelét, akinek a fennhatóságát elismerik. Azt írja, hogy míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva megkapja Isten pecsétjét. Ez egy nagyszerű mondat, az 539. oldala a nagy küzdelemnek. Még egyszer olvasom. Amíg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, figyeljétek a szavakat, hogy az, a Biblia mindent ezt mondja, hogy felveszi. Hát az ember maga dönt. Hát kényszerítik rá, tűzzel, vassal szó szerint, de végül nekem kell eldöntenem, tehát azt nem fogják rám helyezni nélkülem. Addig a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, tehát választja az ember, megkapja Isten pecsétjét. Azt az Isten helyezi fel. Bocsánat, az jutott eszembe, hogy mindenféle matricát ragaszthatok az autóra, de a rendszámra, tudjátok, a forgalmi szerinti, tehát hogy érvényes vizsgám van, azt én nem tehetem fel. Azt a hatóság teszi fel. Oda kell mennem, le kell vizsgáztassam minden, de ez az ő hatáskör. Bocsánat, egy nagyon profán példa most jutott eszembe, de ez a különbség, hogy a fenevad bélyegét kényszerhatására felveheti az ember, de Isten pecsétjét azt maga az Isten helyez teti fel az angyalai által. Kikre, ugye kiket pecsételnek el? Jelenések könyve 7. fejezete azt mondja, ami Istenünk szolgáit pecsételjétek. Azt mondja egy angyal a társainak, aki vezeti őket. Nem tudom, ti belegondoltatok ebben, hogy mit jelent, hogy ami Istenünk szolgái. Azt jelenti, hogy ugyanazt az Isten szolgálják ugyanúgy, mint mi. Ezékiel könyve 9. fejezetében van szó az elpecsételésről. Tehát Ezékiel könyve 9. fejezetében van szó az elpecsételésről az Ószövetségen belül, és ott azt írja, hogy azokat pecsételik el, akik nyögnek és sóhajtoznak mindazon gonoszságok miatt. Nem tudom, tudjátok, hogy hogy folytatódik. Amik cselekednek annak közepében, jól mondjam, Móni. Minek a közepében? Emlékeztek rá? Jeruzsálem. Nem Ninive, meg nem a szomszéd pogány országok, ott is van nyilván. Tehát azt mondja, hogy az Isten népe körében uralkodó állapotok miatt emberek nyögnek és sóhajtoznak. Nem tudom, érzitek a különbséget, hogy én nem értek egyet a bűnnel, esetleg nem is teszem jó esetben, és akkor én megyek a magam útján vagy pályáján, és milyen az, amikor engem már az is zavar, de nem azért, hogy az milyen ember, hanem egyszerűen szenvedek attól, hogy mik vannak. Ez azt jelenti, hogy olyan fokon azonosulnak ezek az emberek az Isten értékrendjével, hogy nekik ugyanúgy fáj, és ugyanúgy rossz, ami történik, mint hogy az Isten bánkódik ezek miatt. Itt is egy mondat, csak gyorsan, egy nagyszerű mondat az 5. kötet 153. oldaláról. Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. Azért világos mondat, nem? És nagyszerű mondat. Még egyszer olvasom. Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, lásd az előző bibliai idézetet, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. Tehát ezt nem lehet megszolgálni, meg nem úgy van, hogy a törvényt megtartom, hogy itt erről beszélgettünk a szombatiskolában is, hanem ez egy lelki állapot, egy bűnhöz való viszony, az utálat, az undor, az elhatárolódás, és egyszerűen nyilván az életszentségre való vágyakozás. Az üdvözítő pecsétjét soha nem fogják tisztátalan férfi vagy nő homlokára helyezni. Soha nem fogják nagyravágyó, a világot szerető férfi vagy nő homlokára helyezni. Nem tudom, figyeljétek-e a nagyravágyásra, ti hogy vagytok? Hát azért a gyilkosság, a paráznaság azért mégis más kategória, tehát kis nagyravágyás, kiben nincsen. Világot szerető férfi vagy nő homlokára fejezni. Soha nem helyezik hamis nyelvű vagy álnok szívű férfi vagy. Ezek olyan szinte megfoghatatlan kategóriák, nem olyan sikamos maga a kategória is, hogy nem nagy dolog kell ahhoz, hogy ebben találtassunk. Azt mondja, ez kizárók. Ez kizárók. És És itt a rostálás, ezt jól látjátok, ez elég naggyal van szedve. A rostálás jelentősége. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi idézi elő a rostálást. Mert ha már tudjuk, hogy fontos, akkor így lenne tudnunk, hogy mitől van. Ugye a rostát azt tudja mindenki, mit jelent. Ugye a kőművesek gyerekkoromban mindig úgy dobálták rá lapáttal a homokot, ami átesett, ami maradt, az maradt. És akkor kialakult az, hogy milyen finomság volt az anyag. De erre utal az, hogy rostálás, ez egy kifejezés, és azt jelenti, amikor kiválasztódik az Isten népe köréből az, aki nem oda való valójában. Azt írja a tapasztalatok és látomások, ez a kék könyv, amit ajánlottam már a 238. oldalán, hogy kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodíciáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Vagyis a laodíciai üzenet a rosta, és az ahhoz való viszonyunk dönti el, hogy hívők vagyunk-e az Isten szemében, el tud-e bennünket fogadni, vagy nem. Ez ilyen egyszerű, így folytatja. Ez az üzenet mély benyomást gyakorol majd annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy a célját magasra tűzze, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan ugyanakkor képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni, ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe körében a rostálást. Láttam, hogy a hű tanúbizonyság bizonyságtételét, tehát a laodíciai üzenetet félig sem szívlelték meg. Hát gondolkozzunk rajta, titeket szeretlek meg jól ismerek, de gyülekezeti szinte az annyira nem, hogy mi a helyzet. Ez kiki magának meg együtt kéne, hogy átgondoljátok. Még egy kicsit türelmeteket hadd kérjem, mert már túl vagyunk bőven a felén, ezzel bátoríthatok titeket. Csak nem szeretném félbe metszeni, mert nem tudom, kimarad délutára. Igyekszem, igyekszem. Az érdekes, nem? Tehát azért figyelni nem olyan nehéz, talán úgy vettem eddig észre. Köszönöm. Jó. A következő kérdés, hogy mi a fenevad bélyege? Ugye most a pecsétről beszéltünk eddig, mi a fenevad bélyege? Azt mondja, a vasárnap ünneplése még nem a fenevad bélyege, tehát most még nem számít annak, és nem is lesz mindaddig, amíg ki nem adják a rendeletet a bálvány szombat imádására. Ez logikus, ha belegondoltok, és méltányos. Sok ember ma abban a hiszemben van, hogy jót tesz. Az Isten meg elfogadja tőlük. Vannak ilyen kijelentések, hogy Isten úgy fogadja, mivel őszintén teszik ezt, hogy mintha a szombatot ünnepelnék. Csak hogy amikor már tudni fogja mindenki, hogy honnan származik ez, erővel kényszerítik az emberekre. Hozzáteszem, közben hangzik az üzenet a részünk, hogy vigyázzunk, azt nem lehet, harmadik angyal üzenete, hogy ezt ne tegyék. Utána már nem lehet jó lelkiismerettel vasárnapot ünnepelni. Egyszer egy ismerősöm mondta, hogy az adventizmussal barátodott aztán a nagyapja, és nem akart bajba kerülni a végén, úgyhogy a biztonság kedvére a szombatot is, meg a vasárnapot is megünnepelte. Ugye ez a praktikus, póriás, vagy magyaros, vagy nem tudom, hogy mondjam, milyen logika. Azért nem ez a megoldás, ezt ti is érzitek. Ugye a vasárnapos nagy kérdés az országunkban, ti is tudjátok, vasárnapi nyitvatartás, zárvatartás. Mi számít vasárnap ünneplésnek, vagy rendeletnek? Nem tudom, tudjátok, most ugye arról szól a Magyarországon a törvény, hogy vasárnap ne legyenek nyitva legalábbis bizonyos helyek. Én azt gondolom, hogy az még nem vasárnap törvény, hogy kiparancsolják az embereket a bevásárlóközpontokból, az még nem olyan nagy tragédia. Tény, hogy egy lépés, tehát tudjuk, hogy ez egy lépcsőfok. A baj az, amikor beparancsolnak a templomba, hogy ha tetszik, ha nem, aznap, és úgy, és menjél. Én például voltam egyszer egy olyan rendezvényen, a Makolyanő testvér hívott, őt ismeritek, mert itt volt egy ideig, tudom. Mondta, hogy nem akarok elmenni velem, mert van egy konferencia vasárnapról. Hát mondom, hát hogyha te gondolod, elmehetünk, mert minden ilyen érdekel. Aztán kiderült, ugye, hogy hát nyilván egy katolikus szervezés oda, hogy ennél biztos, hogy elmegyünk. Azt mondja, figyelj, meghirdették, nyílt a dolog, regisztráltunk, oda mentünk, bemegyünk, szép zsidó zene szólt. Mondtam én, hogy szerintem nem jó helyen vagyunk. Hát ugye vasárnap törvényről volt szó, és abszolút zsidó zene megy. Kiderült, hogy az első előadó az egy rabbi volt, és arról beszélt, hogy milyen sokat jelentett a zsidóságnak a történelme során a szombat. És ezzel indítottak, és ebből vezették le, az összes többi előadás erről szólt, hogy akkor nekünk is kell egy ilyen nap. És akkor a vasárnap az legyen ilyen. És emlékszem, ott volt Semmilyen Zsolt, őt ismeritek ugye a KDNP elnöke, azt hiszem, és más előadók is voltak, akik azt magyarázták, hogy ez nem keresztény kurzus, hanem ez egy természetes igény, egy társadalmi szükséglet, és elmondták azt, amit mi szoktunk. Tehát, hogy egy héten egyszer pihenni kell az Istenre idő, kell a családötet. Nagyszerű volt minden, az érvelés mind jó volt, még a végeredménnyel nem értettem egyet, hogy szerintük legyen a vasárnap. És aztán az a Mayer Mihály, aki azóta már nem pécsi püspök, de ő volt, közelmúlva lehetett róla hallani, voltak bizonyos gondjai, aztán most már nincs hivatalban. Ő még akkor ott volt, hivatalban volt egyébként, és akkor ő mondta azt, hogy hát bocsánat, nem ezt a szót mondta, ezt máshol használja, de gyakorlatilag teljesen ez volt a stílusa, hogy lári-fári társadalmi szükséglet, vasárnap, misi áldozat is kész. Tehát így volt, hogy a politikusok próbálták úgy eladhatóvá tenni a portékájukat, hogy így mondjam. A püspök meg azt mondta, hogy ez a helyzet, aztán ne ragozzuk fölött. Én majdnem elégedetlen volt a saját embereivel, teljesen az jött ki, nagyon érdekes alkalom volt. Most még tehát nem tartunk a vasárnap törvénynél, tehát még hogyha jóvá is hagyják, ez sem lesz az, csak nyilván egy komoly térnyerése azoknak az erőknek, amelyeknek itt messzebb menő céljai vannak. De hogy milyen egy vasárnap törvény, szeretnék mutatni egyet nektek, mert van, ahol van. 1610-es vasárnap törvény Virginia államból, tehát a amerikai gyarmatok Európából menekültek ugye a vallási üldözések elől, 1610-ben a következő törvényt hozták. Minden férfi és nő kötelesen nyugalomnapon a reggeli istentiszteleten és az ige hirdetéseken megjelenni, és a délutáni istentiszteleten és kikérdezésen a következő büntetések terhe mellett. Egyszeri mulasztás esetén, tehát hogyha egyszer nem jelent meg az istentiszteleten, ott, ahol ők akarták, és úgy, ahogy ők akarták, egyszeri mulasztás esetén elveszíti az ellátmányát és a juttatásait a teljes következő hétre. Hát nem lesz jó neki magyarul, ugye éhezik. A második mulasztás esetén elveszíti a nevezett juttatásokat, és meg is korbácsolják. A harmadik után, na kitaláljátok, milyen a harmadik után? Halállal lakoljam. Háromszor nem voltál misén, akkor meghalt. Ez komoly. Kevés az idő, ezért csak utalok rá, hogy mi a helyes magatartás vasárnap törvény idején. Vannak bizonyos áttételeink. Az 1880-as években volt, 1890-es években Ausztráliában azon a határon volt a dolog, hogy bevezetik. És ott kértek tanácsot a testvérek, és Ellen White azt mondta, hogy semmiképpen se provokáljanak. Tehát ne legyen tüntetés, tehát hogy tüntetőleg nagy mosás és teregetés, meg tehát hogy mondjam, csavargatni az orrát vagy a bajszát az embereknek, meg a szomszédságnak, meg a hatalomnak. Azt mondta, hogy használjuk arra ezt a napot olyankor, hogy az emberek úgyse tehetnek semmit, mint hogy otthon vannak, mert ugye nem biztos, hogy mindenki szívesen van otthon, de hát nem tud mit tenni. Akkor látogassuk az embereket, és használjuk a misszióra ezt az alkalmat. Ezt azért tartom fontosnak, hogy a magyar virtus azért ott élhet bennünk, hogy akkor jött el az idő, hogy megmutassuk, hogy mi mást csinálunk. Nem biztos, hogy az a helyes. Ebben külön kell az Isten tanácsát, vezetését kérni. Egyértelmű tanácsok vannak erre nézve, hogy elmarasztalja ezt a magatartást, ezt a gyakorlatot. Nagyon egyszerű kérdés, hagyd tegyek fel, nem tudom, ti gondolkoztatok ezen, miért nem nevezi néven a Biblia azt, hogy mi a bélyeg, meg mi a pecsét. Mert itt ugye felolvasta, hát virágos, hogy ez olyan érdekes, hogy annyival könnyebb dolgunk lenne. Tehát, hogy nekem mennyit kell mindig magyarázni, hogy előadást tartok, hogy megértsék az emberek, ha megértik, persze meg elfogadják, hogy ha oda lenne írva. De az Isten nem olyan könyvet akart íratni, egy csomó dologra igaz ez a Bibliában, hogy lehet

segítenénk annak a másiknak, de nem bírja ki, ahogy mi nevezetjük sokszor. Itt is arról van szó, hogy onnan tudjuk, és ugye ezzel még kell gondolni, aki akarja, belátja, aki nem, nem. A Biblia azt mondja, hogy a végidőben, ebben az időben egyértelmű, hogy két vallás küzdelme lesz, és nem más. Az Isten szerinti kereszténység, meg a másik, a hatalmi változat. A kettő küzd, és a hatalminak létérdeke, hogy megkülönböztesse az ellenfeleit az övéitől, valamilyen vonalat kell, hogy húzzon. Isten úgy is látja, mi van az ember életben, neki erre nincs szüksége. Hogyan lehet ilyen vonalat húzni? Hát valamilyen módon meg kell különböztetni magát a hatalmi kereszténységnek az igazitól. Mit tud tenni? Valamilyen ponton csak kell, hogy térjen tőle. Na most a 10 parancsolatban miben lehet eltérni? Hát hogyha azt mondja, hogy lehet embert ölni, hamar lelepleződik a legnaívabbak előtt is. Ha azt mondja, hogy lehet paráználkodni, ugyanaz igaz. Ha azt mondja, hogy van egy olyan parancsot, ami sok ember szerint, mert teljesen formális, ugye, hogy most a szombat, hát most mi a jelentősége, és már régóta máshogy vagyunk, már 1700 éve más a bevett gyakorlat itt mi nálunk ezen a környéken, akkor az emberek nem fognak gyanút fogni, és elfogadják azt, ami úgyis így kialakult gyakorlat. És ezért választja ezt a megkülönböztetést, aminek látszólag nincs jelentősége, de az előbb olvastam, hogy azt kifejezi, hogy kinek a tekintélyét fogadom el, a teremtőjét, aki nyilatkozott, vagy egy másik hatalomért. Két megjegyzést itt gyorsan engedjetek meg, az egyik az, ezt el kell mondjam, mindig az egervári testvérnek a mondása, egyszer ott voltam Bozsban, és ez egy nagyon komoly ér, tehát nagyon mosolyogtató, én tudom, amit mondani fogok, de ez egy megcáfolhatatlan ér. Bozsván valahol előjött egy 15 évvel ezelőtt egy előadás után egy beszélgetésben ez a kérdés, és a legjobb szándékra kérdezte egy vendégünk, hogy, hát végül is jó, hát megszentelni az Isten azt mondta egy napot, de most nem mindegy, hogy melyik napot szenteljük meg. És akkor visszakérdezett Oszi bácsi, hogy mindegy. Az életem mondta, hogy hát persze, hogy mindegy. Azt mondja, na hát, ha mindegy, akkor meg hagyja legyen az, amit az Úr mondott, nem? Tehát, ugye, mert a mindegy, ezt mindig úgy értik az ember, hogy mindegy, az a másik hatból legyen egy másik. De hogyha annyira mindegy a dolog, akkor hagyja legyen az, amit az Úr mondott. Most akkor mi betellik? Ha tényleg mindegy. A másik, amit szeretnék jelezni, hogy megjelent egy cikk a KDNP-nek az egyik képviselőjét, az ő honlapjukon találtam. Ezt írják, ugyanez, amiről most beszéltem, figyeljetek. Ez a nap persze lehetne szombat, vagy éppen szerda is, ugye? De a vasárnap, mint általános heti pihenőnap, az évszázadok során beépült az ember életritmusába. Ez önmagában igaz, mint kijelentés, csak kérdés, hogy mi a jelentősége az isteni rendelkezéssel szemben. És most jön a nagy állítás, Nagy Konstantin császár óta 1700 éve épült be. És mit mondok én erre, hogy ez egy nagyon hosszú idő, de nem elég hosszú. Nem? Mert 2000 éves a kereszténység, és pont a legizgalmasabb része hiányzik, ha visszafelé 1700 évet felmérünk, az őskeresztény időszak, Krisztus meg az apostolok kora. Tehát elárulja magát végül is, mert olyan tényszerűen igaz, amit mond, de egy után el is árulja magát, egy gondolkodja meg, hogy miért 300 évvel később kezdődött ez. Hát akkor miért nem Jézus, miért nem az apostolok? Következő gyors kérdésem tényleg a vége felé haladva, hogy valahol ide van írva, hogy a fenevad képe elkészül. Ti látjátok? Jó, az a lényeg, hogy ti lássátok, én tudom, hogy valahol ott van. Kérdésem az, hogy mi a fenevad képe? Mert hogy ez egy fontos állomás jelenése 13-ban, az erőt kell hódolatot kifejezni, és ha mi sem tudjuk, hogy mi az, akkor elég nehéz az embereket erre figyelmeztetnünk. Felolvasok egy olyan mondatot, amit kívülről kéne tudni, én nagyjából már tudom, is annyi helyen felolvastam. Ez a nagy küzdelem 396.-397. oldalának a fordulójáról egy hatsoros mondat, de érdekes mondat, meg lehet érteni, figyeljetek. Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, tehát ez az egyik, amire befolyásolják, tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását. A hasonmás az pedig kép, ugye? Valaminek a képe. Tehát ott van ez a képe a középkori szervezetnek. Aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. Ennek ez a belső törvényszerűség, ez mindig így van. Nem tudom, figyeltétek-e, tehát két dolog teszi azt, ami a középkorban volt. Két pilléren állt a középkori rendszer. Az egyik az az, hogy szerezzen érvényt az egyházi rendelkezéseknek az állam a maga erejében.

0: ember. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a kifogást, amikor azt mondják egyházi emberek, hogy mágiákat azt nem ők gyújtották meg. Azt a magisztrátus emberei tették. Megkérdezem tőletek, hogy Jézus Krisztus kik feszítették el egyszer fizikailag valójában? A római őrség. És ő miért imádkozott? Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Kajafásért imádkozta ugyanezt? Hát nem, mert Kajafás tudta, hogy mit tesz. Kajafással kapcsolatban azt mondta, amikor Pilátussal beszélt, emlékeztek, hogy nagyobb bűne van annak, aki a kezedbe adott engem. Ez jó, hogyha tudjuk, meg jó, hogyha ilyennel találkoztak, meg emberek, esetleg jó hiszeműen hívei is közösségek ezzel védekeznek, hogy hát ők nem csak. Hogy azért vigyázzunk már az erkölcsi gondolkodással, hát kinek van nagyobb bűne? Aki eszköz volt, vagy aki felbújtó volt, aki az egészet elindította. Azt mondja tehát, hogy tegye kötelezővé rendelkezésüket, és tartsa fenn a létesítményeiket. Ugye a pénz. Pénz. Mit szólnátok, ha úgy olvasnám fel, hogy amikor Magyarország legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket. Csak az országot cseréltem ki. 20 éve miről szól Magyarországon az egyházakkal a párbeszéd? Hát a pénzről, én csak ezt hallom állandóan, meg hogy kiket szelektáljanak ki az egyházak közül. És most megjelent az alkotmány révén, az új alkotmány révén, ti is tudjátok, hogy most már a jogi relevanciája az egyházi tanításnak. Tehát, hogy most már teret kap az, hogy az egyház értékrendje megjelenjen a törvényekben, a társadalomban ezáltal, és kényszerítő erővel. Magyarul Magyarországon most gőzerővel zajlik a fenevad képének a helyreállítása. Mert hogy itt volt, tehát itt helyre kell csak állítani. Ugye nem merész dolog, amit mondok, hát ide van írva. Egyébként annyi tanúsága van ennek az egy mondatnak, csak figyeljétek. Azt mondja, amikor az adott ország legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben jutnak egységre. Magyarul csak a legjelentősebb egyházak, és ők sem valami nagy egységre jutnak, hát egy pár közösen vallott tantételben. Hát ilyen a vasárnap ünnepés például. Magyarul egy hitványegység, mert igazán nem egyek, tehát nem egy tartalmas egység. Bocsánat, az időnk halad. Ugye erre már utaltam, csak mondanám, hogy miért sűrűsödnek meg így. Látjátok, ez egy nagyon sűrű rész így ábrailag is, nem? Miért ilyen sűrű? Mert ez egy deadline, ahogy mondják, egy határvonal, egy határidő. Ami addig történik, az fog rögzülni. Ezután elhangozhat, hogy aki szent legyen szent ezután, és aki fertelmes legyen fertelmes ezután. És ezután már nem lesz változás. És ezért itt mindenki megfeszíti az erejét, Sátán, hogy minél több embert eltántorítson Krisztustól, viszont utána még háta van a nagy küzdelemnek egy olyan fejezete, ahol emberi sorsok már nem változnak, de az Isten szemszögéből nézve mégis ez a csúcspont, mert ez az Úrnapja, az ő akarata, amikor ő megmutatja a hatalmát, és ez a csúcspontja a jó és a rossz küzdelmének a világegyetemben. Az, ami a kegyelmi idő lejárta után van. Itt kialakulnak a sorok, ha úgy tetszik, a két sereg. Nem tudom, emlékeztek rá, vannak ilyen bizonyságtételek, hogy olyanokat látott, mint akik katonacsapatként mozognak, fegyelmezetten, zárt rendben. Olyat is látott, hogy alakulatok dobták el a zászlót, és álltak át az ellenséghez. Tehát nagy tömegben cseréltek helyet, mind a két oldalról. Az a lényeg, hogy kiforja magát a két sereg a jó és a rossz oldalán, és azután jön maga az összecsapás, ez a végső összecsapás, ahol az Isten megmutatja nyilvánvaló módon a maga hatalmát. Ezelőtt kell bekövetkezni egy fontos dolognak, ez pedig nem más, mint a késői eső. A késői eső, amiről sokan úgy gondolkodnak, hogy amit most nem tudunk megtenni a magunk életében, azt majd a Szentlélek kiáradása elvégzi a javunkra. Én a gyülekezetben nőttem fel, én ezt sokáig hallottam, reményként megfogalmazva, mert ugye nem haladunk úgy, ahogy kéne érezzük, múlnak az évek, évtizedek, és már csak egy reményünk marad, hogy majd az Úr kipótolja, vagy betudja, vagy beszámítja, vagy ki hogy mondja. Két idézetet hadd olvassak, az egyik azt mondja, láttam, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, tehát a késő esőben, ha csak nem győzedelmeskedett már minden, figyeljetek, minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet, vagy minden rossz szó és cselekedet felett. Ti hol látjátok a lécet? Én nagyon magasan. Nem akármit mondott. Azt mondja, hogy enélkül nem lehet, és azt mondja, nem azt mondja, hogy majd a Szentlélek erre képesít benneteket, hogy oda fel. Azt mondta, hogy előbb oda fel, és akkor kapjátok meg a Szentléleknek ezt a különleges ajándékát. Csak azután árad kiránk a késői eső, így folytatja. Ez az 5. kötet 211. oldaláról volt. Illetve még egy rövid mondat, akkor mire való, ugye kérdezhetnénk, hogy akkor mire való a késő eső, hanem erre, hogy engem tökéletessé tegyen, mert nem arra való. Olvasom. Azt mondja, ebben az időben árad ki a késő eső. Ez a folytatás annak, amit egyszer már olvastam, hogy a kisnyomorúság idején megelőzi a másikat, emlékeztek rá. És most pont egybeesik, hogy azt mondja, hogy ebben az időben, ahogy itt alatta is van, ebben az időben árad ki a késő eső, illetve jön el a felüdülés az Úr színe elő. Hogy erőt adjon a harmadik angyal hangos szavának, tehát magyarul ez az utolsó időszak, amikor még lehet valamit tenni, és hogy a harmadik angyal üzenete erővel haladhasson előre, és előkészítse a szenteket, hogy megállhassanak a hét utolsó csapás idején. Vagyis a késői eső erőtöbletet fog jelenteni erre az időszakra, hogy megállhassanak, és erőtöbletet, hogy a munkát be tudják fejezni, akkor akik ott lesznek, leszünk. De nem az személyes életszentségünk problémák a megoldására, erre vigyázzunk. És akkor az utolsó szakasz tényleg most már csak a legrövidebben. Egy dolgot szeretnék megmutatni, és aztán lezárásként néhány hát rövid idézettel hagyni nyomot a lelketeken, ha még lehet. Mikor zárul le a kegyelem idő? Nem tudom, hogy mikor, tehát nem úgy értem, hogy mikor, hogy naptári értelemben, hanem eseményrendben mikor. Azt láthatjátok, hogy a harmadik anyag üzenete az nem megy tovább. Nem tudom, ti ezen gondolkoztatok már, hogy meddig tart a harmadik anyag üzenete? Mehetne tovább? Lehetne, de mi értelme van? Hát ugye, ha egyszer lejárt a kegyelem, akkor mire hívok fel? Bocsánat, a profán hasonlatért, én közgazdász vagyok, és elnéztem, hogy a múlt rendszerben, amikor én még tanultam, mondták, hogy hiánycikket tilos reklámozni. Tehát, hogyha nincs kegyelem, akkor mit hirdetek, nem? Hát akkor nincs értelme evangéliumnak sem, meg semminek már. Tehát látjátok, hogy milyen sok szempontból van, hol nagy jelentősége hordereje ennek a pontnak, hogy ezek után megfordul a világrendje. Megszűnik a kegyelem. Nem lehet hívni, nem lehet kínálni. Tehát innentől már csak a kiputás van, a végső összecsapás. Itt minden lezárul gyakorlatilag. Tehát a harmadik anyag üzenete sem tart tovább, és a rostálás sem tart tovább. Hát ugyanezért, ugye, mert ott már lezárulnak a sorsok. Hogy most a kegyelem idő vete véget ennek a folyamatnak, ennek a kettőnek, vagy fordítva, nem tudom ti erről, hogy gondolkoztok, de nekem nagyon megnyugtató volt, amit olvastam, olvasom nektek is. Azt írja a 613. oldalon a nagy küzdelemben, hogy a földről visszatérő angyalok egyike jelenti, hogy a munkáját elvégezte. Ezek az elpecsételő angyalok, csak hogy értsétek. Tehát akik az elpecsételés munkáját végezték, visszatérnek a mennybe, és jelentik, hogy ők végeztek. A végső próba ráköszönt a világra, és mindazok, akik hűnek bizonyultak az örök rendelkezésekhez, megkapták, miután az angyalok elvégezték a munkájukat, megkapták az élő Isten pecsétjét. Most figyeljetek, Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentélyben. Értitek az okokozatot? Tehát azt mondja, hogy ha az elpecsételés, bocsánat, ez a rostálás, de ahol itt van az elpecsételés, ha ez a munka befejeződött, akkor Jézus bezárja, vagy lezárja ezt a szolgálatát. Magyarul nem arról van szó, hogy menne még a dolog, de ő elnyisszantja, bocsánat, hogy így mondom, hogy egyszer elfogy az Isten türelmi és elvágja, hanem azt mondja, hogy ő addig vár, amíg igény mutatkozik. Ha már többet nincs igény, akkor mire tartsa fenn a kegyelem lehetőségét. Ugyanezt mondja a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban egy másik szakasz, az 546. oldalon van. Azt mondja, amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja a kegyelmét a föld lakóitól. Figyelitek? Nem attól zárul le, hogy visszavonja a kegyelmét, hanem fordítva, akkor zárul le, amikor, akkor vonja vissza a kegyelmét, amikor az lezárul. Miért fontos ez? Nem tudom, hogy gondolkoztatok eddig erről, de így értjük meg igazán, hogy mit mond Péter apostol, amikor azt mondja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmet tartják, hanem hosszan tűr értünk. Tehát gyakorlatilag a megváltás művét ehhez igazítja. Minden egyes embert vár, akit még érdemes várni, akire van értelme várni, és igény hiányában fog lezárulni a kegyelem. Kedves gyülekezet, ezzel a befejezéshez értünk, az a kérdésem, mi hol járunk? Ismétek a várostérképeket, hogy van az a piros pötty rajta, hogy ön itt áll. Tehát mi most hol állunk? Itt van egy olyan, hogy a vasárnap törvény, annak még előtte vagyunk, úgy tűnik valahol. A harmadik anyag üzenete már jól sikerült, a rostálás már elkezdődött, ugye van nekünk bizonyságtételünk, itt a két vonal között vagyunk valahol időben. És nem messze az összes többitől, amit követi majd és lebonyolódik. Néhány idézettel zárnám a mondandómat, és köszönöm a türelmeteket, nem szoktam ennyire túl nyúlni, csak hát ezt nehéz rövidebben összefoglalni. Délután egyébként, ha van rá igény, szívesen beszélgetek róla, majd egyeztetünk. Az idézetek. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Ez van ideírva, hogy lusták. Ez a 41. fejezet a nagy küzdelemben. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban, de nem így van ez az előttünk álló veszély. Ezt már idéztem is emlékeztet. Még egyszer mondom, mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk nyilván az Istennel, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy ránk igaz-e. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Tehát én és a bűn, ez a kapcsolat, ez a viszony, ez itt kell, hogy véget érjen, méghozzá ezelőtt. Ezután már nem tud véget érni. Még lehet, hogy a földi történet zajlik, de nekem már nem lesz megoldás. Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik a bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, annál, Isten annál súlyosabban ítéli meg eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni, sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen. Sokan túlságosan lusták, és akik halogatják, azok sosem fognak elkészülni. Esetük reménytelen. Az Isten segítsen bennünket, hogy még az, amiről itt most szó volt, egy gondolatindítás, hogy a lelkünket egy kicsit nem bánám, ha felkavarná, mert azt gondolom, jót tenne nekünk. De azért a búcsú szavai hagyj legyenek pozitívak, mert mégiscsak ez jelenti az Istenre, a Bibliára. Azt mondja Pál apostol, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Én azt kívánom, hogy legyünk mindjárt a világosság fiai. Éljünk ennek a fényében, amiről itt szó volt. Keressük azt, hogy ennek mi a möge, hogy mi mivel függ össze, és mindez mit jelent az én életemre nézve ma, holnap, az egyes napokban és az egyes helyzetekben. Az Isten ebben áldjon meg bennünket. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a korintusi első leveléből, a 10. fejezet 12-13. Verséből. Tehát olvassuk el ezt a két biblia verset, a korintusi első levél 10. fejezet 12-13. versét. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy ez a két biblia vers milyen előzmények után hangzik el? Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy a korintusi első levél 10. fejezetének az elején Pál apostol mivel foglalkozik? Azzal foglalkozik, hogy elmondja a pusztai vándorlásnak néhány eseményét, felidézi, az ő bukásuk, kudarcaik történetét felidézi, és ezek után mondja el ezt a két biblia verset, miután elmondja, hogy mindezek példaképpen estek rajtuk. Ugye annak a népnek az életéből, abból a szakaszból veszi a történeteket, mielőtt Izrael népe bevehetett volna az ígéret földjére, a Kánaánba. És amilyen történetek megtörténtek velük, amilyen élethelyzetek előadódtak, amilyen bűnöket elkövettek, amilyen csapdákba beleestek, ezek után Pál apostol azt mondja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mindenkinek szóló tanítás, minden korszakban, de különösen nekünk szóló tanítás, akikhez az időknek vége elérkezett. És miután Pál apostol feltárja ezeket a történeteket, amiket önmagukban is érdemes külön-külön áttekinteni, hogy mit üzen nekünk a végidején élő embereknek ezek által a tapasztalatok, történések által, ezek után Pál apostol a következőt mondja. Aki azt hiszi, azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. És utána mondja azt a biblia verset, amit olyan sokszor szoktunk idézni, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnétek. Mit érthetünk meg ebből? Mindenképpen meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy Pál apostol Isten ihletésére, az ő lelke ihletésére azért jegyezte le így ezeket a gondolatokat, mert figyelmeztetni akar bennünket, hogy a végidején is, minden korszakban, de különösen a végidején mikor fogunk tudni megállni. Mi a megállás kulcsa? Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a győzelmünk, megállásunk kulcsát mondja el ebben a két igében. Hiszen ezután közvetlenül, ezek után a keserű tapasztalatok, kudarcaik után, és a tanulságok levonására való felszólítás után mondja ezt a két gondolatot. Mi volt az egyik? Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. A másik pedig, hogy ne csüggedjünk el, mert az Isten nem enged bennünket feljebb kísértetni, mint ahogy azt elszenvedhetnénk. Ne haragudjatok, hadd kérdezzek valamit. Szerintetek, nekünk mind a két igére nagyon nagy szükségünk van, de szerintetek, melyik igére van most inkább szükségünk? Szerintetek arra van nekünk inkább szükségünk, hogy arról beszéljünk, hogy aki azért áll, meglássa, hogy el ne essék, vagy pedig arra, hogy hű az Isten, aki nem hagy bennünket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnénk. Hadd kérdezzem meg, ez a két ige mitől óv bennünket? Az első ige mitől óv? Egy szóval, hogy lehetne? Így van, elbizakodottság. A másik ige a csüggedés. Szerintetek melyik a nagyobb veszély a mi életünkben? Az elbizakodás vagy a csüggedés? Hát erre valóban azt lehet mondani, hogy ez alkat kérdése, vagy jellem kérdése, vagy tényleg személyfüggő. De én azt hiszem, és általában, ahogy különösen az utóbbi időben, ahogy beszélgetek testvérekkel, én úgy tapasztalom, hogy mindenki, legalábbis a többség úgy gondolja, hogy nagyobb veszély nekünk a csüggedés.
a jövőtől való félelem, a próbáktól való félelem. Rettegünk attól, hogy mit hoz a jövő. Szóval szükségünk van inkább erre a figyelmeztetésre, hogy ember vigyázz, ne csüggedj, mert a próbák nem lesznek nagyobbak, mint ahogy mi azt el tudjuk hordani. De hadd mondjam, szeretnék a többség ellenében a 12. vers mellett voksolni most, és azt mondani, hogy higgyük el, hogy nem véletlenül van itt ez az ige, nem véletlenül van közvetlenül. Ezek után, az ige versek után, a tanulságra való felszólítás után nem véletlenül van itt ez az ige. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És én most ezzel az igével szeretnék foglalkozni, a 12. verssel. Mit is jelent ez, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen? Mint ahogy ezt mondtátok, az ige óv bennünket az óvástól, elnézést, az ige óv bennünket az elbizakodottságtól, a magabízástól. És erre nagyon sokan, akik a 13. versre szavaztak volna, hogy nagyobb szükségünk van az ilyen bátorításra, mert ez a nagyobbik veszély, hogy elcsüggedünk, azok kedvéért hadd mondjam el, hogy higgyük el, hogy mindannyian ebben a veszélyben forgunk, hogy magabízók vagyunk. Ha azt kérdezném, és valóban úgy kezdtük volna, hogy mi magabízók vagyunk-e, akkor nyilván mindannyian azt mondtuk volna, hogy nem, inkább félénkek vagyunk, inkább félünk. Honnan tudjuk megállapítani azt, hogy van-e bennünk magabízás, vagy nincs? Honnan tudjuk ezt megállapítani? Mert olyan könnyen kimondjuk, én magabízó, ugyan már, dehogy is hát. De honnan tudjuk megállapítani? Egyetlen egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, de mielőtt ezt megjegyezném, kérdezni szeretnék valamit. Gondoltunk-e már ilyet az életben, mondtunk-e valaha ilyet, amikor láttunk valakit helytelen dolgokat elkövetni, csúnyán megnyilvánulni? Mondtunk-e valaha ilyet az életbe, vagy gondoltunk-e valaha ilyet, hogy na hát én ilyet azért soha nem tennék? Mondtunk-e ilyet, vagy gondoltunk-e ilyet? Hadd mondjam, ha valakinek a fejében egyszer megfordult ez, hogy na én ilyet soha, akkor azt jelenti, hogy abban az emberben már ott van a magabízás. És hadd mondjam, ez a magabízás mindannyiunkban valahol ott van. És hadd mondjam, hogy ennek is vannak fokozatai. Vannak emberek, akikről elnézést, ahogy mondani szokták, úgy messziről lehet látni, hogy a magabiztosság süt belőle. Én nem erről beszélek, mert feltételezem, hogy mi nem ebbe a kategóriába tartozunk. De én úgy érzem, hogy a hívőknek a többsége, a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy azt mondjuk, hogy igen, látjuk és tudjuk, hogy vannak hibáink. Ez és ez a gyengéink. Tudjuk, hogy ebből szabadulni kellene. Na de azért ezt nem követjük el. Szóval hát azért ezt már nem fogjuk megcsinálni. Tehát úgy érezzük, hogy igen, vannak hibák, amikkel küszködünk, de úgy érezzük, hogy van egy határ, amit mi azért soha nem lépnénk át. És hadd mondjam, ez már egy magabízás. Ez már egy olyan valami, amikor én magamban bízok, és azt mondom, hogy igen, még ebből és ebből meg kell változnom, de ezek azért a dolgok, ezek azért engem nem veszélyeztetnek. Én azért ezt el nem követném. Tudom, hogy nagyon éles lesz a kérdés, amit fölteszek, de hadd tegyem föl. Amikor például olvassuk az igében, Máté evangéliumában, a végidőről szóló leírásban, amikor Jézus azt mondja, hogy elárulnak majd benneteket, ugye a testvér a testvért elárulja a szülő a gyermekét, vagy fordítva. Hadd kérdezzem meg, hogy reálisan, egyszer szembenéztünk-e azzal, hogy Istenem, lehetek én is áruló? Elgondolkodtunk-e ezen? Vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy nem, hát azért mértéktelen vagyok, indulatos vagyok, de azért elárulni nem fogom a másikat. Hadd mondjam, ha így gondolkodunk, akkor már veszélyben vagyunk. És méghozzá miért? Azért, mert a legapróbb bűnöktől kezdve a legnagyobb bűnökig nem a mi hatalmunkban van, hogy ellenálljunk a kísértésnek. A magunk erejével nem tudunk. Ha az Isten nincs mellettünk, és nem engedjük, hogy mellettünk legyen, akkor nem tudunk a legegyszerűbb dolgokban sem győzni, és természetszerűleg a legnagyobb dolgokban sem tudunk győzni. De ugyanakkor ki kell, hogy mondjuk, hogyha én nem győzök az apróbb bűnökben, én nem támaszkodom Istenre, akkor hiába vagyok egy úgymond jó keresztény, úgy átlag jó keresztény, a legdurvább bűnöket fogom tudni elkövetni,
hogyha az Isten ereje és segítsége nincs mellettem. Mindjárt majd erre ki fogunk még részletesebben térni, de ennyit szerettem volna előjáróban erről mondani, hogy ezért szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, az elbizakodottság kérdésével, és ezért szeretném, hogyha megnéznénk egy bibliai példát, egy bibliai személyt, és megint hadd kérdezzek, szerintetek kiről fogunk beszélni? Kiről fogunk beszélni, aki ilyen értelemben a maga bízásnak és az ebből fakadó kudarcnak a legkézenfekvőbb példája a Bibliában? Péter. Péterről szeretném, hogyha beszélnénk, nagyon jól ismert történet lesz, amiről beszélünk minden vonatkozásában, kívülről ismerjük. De szeretném, hogyha ezt a történetet a magunk életére vonatkoztatnánk, és minden egyes lépésnél majd meg fogunk állni, a történetet csak éppen, hogy megemlítjük, mert ismerjük. De a tanulságait szeretném, hogyha a magunk életére vonatkoztatnánk, és levonnánk valóban mindazokat a tanulságokat, amelyet le kell ebből vonnunk. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy emlékezünk-e arra, hogy mi volt Jézusnak szinte az első cselekedetei között az egyik legjelentősebb cselekedete a tanítványok és különösen Péter életében, amiben és amellyel Péternek a magabízását szerette volna megtörni. Mert ha végignézzük a bibliai leírást, az evangéliumi leírást, azt látjuk, hogy Jézus szinte minden megnyilvánulásában, amit az ige lejegyez, Péternek a magabízását szeretné valamilyen módon megtörni, mert tudja, hogy ez lesz a veszte ilyen értelemben, tehát emiatt fogja ezt a hatalmas bűnt elkövetni, a tagadás bűnét a magabízása miatt, és minden, szinte minden cselekedetével Jézus megpróbálja Péternek a szemét kinyitni és letörni a magabízását. Hadd kérdezzem meg, mi volt az első esemény? Jézus tesz egy nagy csodát a tanítványokkal, amikor Péter is ott van, és Pétert érinti a legmélyebben, és ő mondja ki igazából a tanulságot, és ő mondja ki igazából mindazt, amit a többiek is gondolnak. Az elhívásuk elején Jézus milyen hatalmas csodát cselekszik az egész tanítványi csapattal, legalábbis sokakkal. A halfogás, a csodálatos halfogás. Hogy volt ez a történet? Ugye egész éjszaka fáradoznak Péterék, hogy tudjanak fogni halat, és a háló üres. És Jézus reggel oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy evezzenek a mélyre, és vessék ki a hálót. Erre Péternek mi a reakciója? Egész éjjel haláztunk, egész éjjel fáradoztunk, semmit nem fogtunk. De azért a te kedvedért, ugye, mert te mondod, azért kivetem, bemegyünk és kivetjük a hálót. Hadd kérdezzem meg, ebben a megnyilvánulásában Péternek mi van? Mi van ebben a megnyilvánulásban? Egy fölény, egy magabiztosság. Jó, te vagy a mester, jó, ezt mondod, de én vagyok a halász, én tudom, mikor kell halat fogni. Akkor sem fogtunk semmit. Na jó, de te mondod, jó, megcselekszem. De tudom, hogy hát ez reménytelen vállalkozás. És mi történik? A halaknak olyan sokaságát fogják be a hálóval, hogy már kivonni alig bírják. És Péterre mindez milyen hatást tesz? Amikor kivonják a hálókat, akkor oda megy Jézushoz, leborul a lábaihoz, és mit mond? Eredj el tőlem, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok én, Uram. De azért Jézus lábát átkarolja, de hogy akarja elengedni, de érzi, hogy igen, milyen bűnös, milyen tisztátalan az ő szíve, mennyire magabiztos volt, fölényes volt. Jézus az, aki mindent tud. Igen, ez volt az egyik hatalmas lecke, hogy Jézus meggyőzze a magabiztosságát. Ne gondolja, hogy ő mindent tud, vagy mindent jobban tud Jézusnál. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk és olvasnánk is igéket, Jézusnak Péterrel a tagadása előtt volt egy hatalmas párbeszéd sorozata. Volt egy olyan párbeszéd sorozata, amelyben megszólítja külön Pétert többször is, megszólítja az összes többi tanítványt is, egy párbeszéd sorozat a tagadás előtt. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy ez pár órával Jézus halála előtt történik. Ez az utolsó vacsora után történik, egy pár óra leforgása alatt. Nem tudom, ha végig felidézzük gondolatainkba az evangéliumot, Jézus hányszor próbálta Pétert
belátásra késztetni, elgondolkodásra késztetni, hogy ne legyen ilyen magabízó. Hányszor próbálta Jézus? Hány párbeszéd részletet olvashatunk pár óra leforgása alatt? Ötöt. És ezt az ötöt szeretném áttekinteni, hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani a magabízástól, és ennek következtében a bukástól, és mindegyik párbeszédet magunkra fogjuk vonatkoztatni, hogy mi, akik itt állunk Jézus eljövetele előtt, Jézus hogy akar bennünket, milyen formában a magabízástól visszatartani. Olvasnám az első párbeszéd részletet Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versét a következőképpen olvasom. Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versében a következőt olvasom. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Nézzük meg, Jézus mit mond Péternek. El fog következni az ő életében és az ő életükben, a tanítványok életében egy különleges nagy megrázás, amit rostálásnak nevez. Jézus Krisztus, hogy megrostáljon titeket ugye a sátán, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus miről beszél? Jézus arról beszél, hogy Péter és a tanítványok életében olyan megrázás fog bekövetkezni, amely idáig soha nem történt. És ez mi lesz, ez a megrázás? Milyen esemény fogja ezt kiváltani? Jézus Krisztus halála. Hatalmas megrázás lesz. Hadd mondjam, a tanítványok életének a legnagyobb megrázkódtatása ez volt, Jézus halála. Hadd mondjam, Jánoson kívül az összes tanítvány nem természetes halállal halt meg. De az életük legnagyobb megrázkódtatásai, a halállal való szembenézés nem volt akkora megrázás az életükben, mint Jézus Krisztus halála. Ez rázta meg őket a legjobban. És Jézus fel akarja erre készíteni Pétert és a többi tanítványt is. Igen, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A Biblia miről beszél, milyen időben élünk, illetve mi az, aminek a kiteljesedése még előttünk van, ugyanennek az eseménynek, a rostálásnak a folyamata. A rostálás idejében élünk, elkezdődött a legkülönlegesebb erejű, a legnagyobb erejű megrázás, ami még egyre inkább fokozódni fog. A Biblia arról beszél, hogy a megrázásnak, a rostálásnak Isten népe között, a gyülekezeten belül az a célja, hogy a konkolyt külön válassza a búzától, hogy tisztává tegye Isten népét. Végig a történelem folyamán együtt nőz a búza a konkolyjal egészen az aratásig. Most a végidején az Úrnak ez a célja, külön fogja választani a búzát a konkolytól. És ennek az eszköze a megrázás, a rostálás, a hatalmas erejű próbák. Hadd mondjam, minden ember életében folyamatosan vannak próbák. Az Úr újból és újból nehéz helyzetekbe beleenged bennünket. Beleenged azért, hogy felszínre törjön belőlünk a rossz, nyilvánvalóvá váljék, szembe tudjunk vele fordulni, a próbák, a nehézségek az Istenhez vezessenek bennünket. Igen, a próbák, a nehézségek mindig is Isten eszközei voltak, ami megtisztításunk érdekében. De arról beszél, hogy most a végidején egész különleges megrázás, egész különleges megpróbáltatás fog bekövetkezni. Arra nincs most lehetőségünk egy rövid óra keretén belül, hogy a rostálásról részletesebben beszéljünk, de mégis egy-két vonatkozását muszáj, hogy megemlítsük, valóban csak egy-két vonatkozását. Arról beszél az ige, hogy a rostálás az egy több lépcsős folyamat lesz. Egy több lépcsős folyamat, amelynek az első fázisában az Úr szembesíteni akar bennünket a mi bűneinkkel. Hangzik a laodíciai üzenet az ige által, nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Ha nem érzem, nem látom, nem szembesülök az ige által, nem fedem föl magamban mindazt, amit az ige egyértelműen mond, hogy milyen vagyok,
akkor mit tesz az Úr? Akkor próbákat, nehézségeket enged meg, élethelyzetekbe enged bele bennünket. Mindig is így volt, de a végidején különleges élethelyzetek lesznek. A gyülekezeten belüli nehézségek, megpróbáltatások, olyan események fognak bekövetkezni, amiről Ezékiel próféta azt mondja a 9. fejezet 4. versében, hogy az igazán őszinték, hűségesek, akik megállnak majd a rostában, és elnyerik Isten pecsétjét, azok sóhajtozni és nyögni fognak az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem, amik az Isten népe között történnek. Igen, hatalmas megrázások lesznek. De hadd mondjam, a rostálásnak még ez az első fázisa. Miért? Mert ebben a fázisban az Úr szembesít bennünket önmagunkkal. Látom a bűnöket, látom a nyomorúságokat, látom a problémákat, és ez mit vár ki belőlem? Tükröt tart elém az Isten. Ember, lásd meg magad, nincs benned szeretet, nincs benned türelem, nincs benned jó szándék, hanem ellenszenv, harag, indulat van a másikkal szemben, aki lehet, hogy tényleg helytelenül cselekszik, de nincs benned a krisztusi szelídség. Igen, csak röviden foglaltam össze, Isten tükröt tart elénk. És miután elém tartotta ezt a tükröt, akkor kezdődik el az ember életében az arcot elsápító küzdelem. A rostálás leírását mindannyian ismerjük, azt hiszem, láttam egyeseket, ugye, akiknek arcuk sápat volt a küzdelemtől, a belső küzdelemtől, igen, a magunkkal való szembefordulás küzdelmétől. Mert megharcolni a szeretetlenséget, megharcolni a türelmetlenséget, megharcolni mindezeket a belső dolgokat, valóban a legnagyobb küzdelem árán lehetséges. De akik ezt megharcolják, azok a rostálás, megpróbáltatás viharában meg fognak állni. Hadd mondjam, amikor Jézus Pétert szembesítette annyiszor, hogy magabízó, vigyázz Péter, mert magabízó vagy, és itt Jézus, majd látni fogjuk, ez még az első, de ötször figyelmezteti Pétert valamilyen formában. Mit kellett volna tennie Péternek, hogy a rostálásban ne essen el? Mit kellett volna tennie? Jézushoz fordulni, kérni az erőt, a segítséget, nem önmagában bízni, akkor nem következett volna be az életében mindez. Hadd mondjam, ugyanez van a mi életünkben is. Most az Úr tükröt tart elénk. És ha én meglátom magam, és komolyan veszem, hogy milyen állapotban vagyok, és küzdök a bűneimmel, Istennel együtt, ami hatalmas küzdelem, de felvállalom ezt a küzdelmet, akkor a rostálás vihara, a megpróbáltatás nem fog elsöpörni, hanem meg fogok tudni állni, és nem lesz nagyobb a próba, mint amit el tudok viselni ővele, de akkor, ha felvállaltam az önmagammal szemben való küzdelmet. De nézzük meg, Jézus figyelmezteti Pétert, igen, Sátán eljött, ugye megrostál, mint a búzát, olyan élethelyzetek fognak bekövetkezni, a kísértés olyan nagy lesz, ugye, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, mondja Jézus Krisztus. És erre nézzük meg Péter válaszát, a 33. vers a következőt mondja, ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni. Mit mond Péter? Jó, lehet, hogy jön a rostálás, jön a megrázás, jön a nagy próba, de én kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni veled. Szóba áll azzal, amit Jézus mond? Nem is áll ezzel szóba. Nézzük meg, Jézus nem adja fel a küzdelmet, mint ahogy hagyd mondjam, hányszor tartott már Jézus tükröt elénk, hányszor szólt hozzánk, és milyen eredménnyel nagyon sokszor. De Jézus nem hagyja abba, nem adja fel a küzdelmet, egészen a végsőkig küzd. Jézus tovább küzd Péterért, és tovább küzd mi érettünk is. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk, Máté evangélium a 26. fejezetéhez, és a 31-32. Versben Jézus a következőt teszi, most már egy ószövetségi proféciát idéz Péternek. Egy ószövetségi írott igét idéz Péternek. A következőt mondja. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja az egész tanítványi seregnek, az egész tanítványi kis csapatnak, és közöttük Péternek is, azt mondja, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem.
És Jézus azt mondja, hogy ha csak maga Jézus mondta volna, nem egy ószövetségi proféciára hivatkozik, Péternek ez is elég kellett volna, hogy legyen, mert tudhatta, hogy amit Jézus mond, az mindig úgy történik. De hadd kérdezzem meg, emlékszünk rá, hogy ki válaszol erre az egész tanítványi csapatnak szóló figyelmeztetésre és kijelentésre? Ki az, aki válaszol? Ugye azonnal Péter válaszol. A 33. versben ezt olvassuk. Péter pedig felelvén mondanéki. A 33. vers. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Péter azonnal válaszol. És hadd kérdezzem meg, szerintetek mi van ebben a válaszában Péternek, amikor azt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én te benned soha meg nem botránkozom. Ebben mi van? Ebben egy magabízás van, de ennél még több is van benne. Tessék? Igen. Tulajdonképpen a másik fölé emeli magát. A másik lehet, hogy megbotránkozik, a másik ilyen meg olyan, de én nem. Én külön vagyok a többinél. Lehet, hogy a másik el fog esni, de én nem. Tehát fölébe emeli magát a másiknak, a hittestvérének, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy vele mindez meg fog történni, de én velem ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Olyan elgondolkodtató azért ez, mert ha belegondolunk, kire hasonlít itt Péter? Ki az, akinek a magatartását visszatükrözi? Annak a példázatbeli embernek, akiről Jézus beszél, amikor a farizeus és a vámszedő felmegy imádkozni a templomba. Mit mond a vámszedő? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek. Ugye? Mert az olyan, de hát én azért nem vagyok olyan. Péterben ugyanez a magatartás tapasztalható. A vámszedőnek sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az ékesen szóló bizonyítéka ez a péteri megnyilvánulás. Olyan érdekes, a Krisztus példázatai című könyvből érdemes ezt a fejezetet elolvasni, ami ezzel foglalkozik, mert ugye a farizeus és a vámszedő imádságával, mert olyan szépen olvasuk, és olyan érdekes, mert Péter egy személyben példázza a vámszedőt, de példázza a farizeus, bocsánat, elnézést, előbb rosszul mondtam, a farizeus volt az, aki ugye ezt mondta, de ugyanakkor ő példázza a vámszedőt is, aki miután bekövetkezik majd a tagadás, az igazi megtérése eljut, és veri vala a mellét, és nem meri a szemét az égre emelni. Igen, Péter válaszában itt van megint ez a hatalmas magabízás,

hanem Péterhez egész konkrétan szól, és azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor fogsz engem megtagadni. Nézzük meg a péteri választ. Azt mondja a 35. vers első része, mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen szólnak, ugye, a többi tanítványok is. Olyan sokszor beszéltünk erről, hogy Péter jó szándékú volt, de nem ismerte önmagát. Szerintetek mi ismerjük magunkat? Szerintetek tudjuk, milyenek vagyunk igazából? Higgyétek el, hogy nem tudjuk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. Hadd mondjam, az én szívem is csalárd és gonosz, és a te szíved is, mindannyiunké. Az ige nem azt mondja, hogy a kirívó bűnösöknek a szíve csalárd, hanem azt mondja, hogy mindannyiunké csalárd és gonosz az emberi szív, a bűn által megrontott szív. És nagyon sokszor azt sem tudjuk, mi lapul a mi életünkben, mi lakik a mi szívünkben. És nagyon sokszor csak a legkiélezettebb helyzetekben jön felszínre az, hogy mi is van igazából mi bennünk. Az Úr ezért figyelmeztet, vigyázz, mert ez be fog következni. De Péter még ekkor sem áll szóba Jézusnak a szavaival. És ezek után nézzük meg a negyedik párbeszéd részletet, ami engem talán a leginkább elgondolkodtat. És ez az a párbeszéd részlet, amiről én úgy érzem, hogy indokolatlanul, de nagyon keveset beszélünk. Lukács evangéliumához lapozzunk vissza, Lukács evangélium a 22. fejezetéhez, és a 35-től a 37-ig terjedő verseket olvassuk el. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezet 35-től 37-ig. És mondanékik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el a felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülni rajtam, hogy, és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Milyen figyelmeztetés ez? Mit is jelent ez? Olyan keveset foglalkozunk ezzel, már pedig gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb megpróbáltatás küszöbén Jézus ezt a felhívást intézi a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy csak hogyha komolyan veszik ezt a figyelmeztetését, akkor fognak tudni megállni a legnagyobb megrázkódtatás idején. Mi volt Jézusnak ez a figyelmeztetése? Mi volt ennek a lényege? Ugye Jézus elmondja, és azzal kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy amikor elküldtelek erszény, táska, saru nélkül, ugye semmiben nem volt fogyatkozásotok, de most azt mondom nektek, hogy mindent tegyetek pénzé azért, hogy szerezzetek magatoknak kardot. Most minden erőfeszítésetek arra irányuljon, hogy kardhoz jussatok. Miért? Mert ennek az írásnak is még be kell rajtam teljesülni, amik rám vonatkoznak, ugye, hogy a gonoszok közé számláltatik. Tehát be fog teljesülni a tanítványok életében, ugye, szemük láttára, hogy Jézus a gonoszok közé számláltatik, az összes reményük a porba hull, Jézus Krisztus meg fog halni, mint gonosztevő. Ez lesz az életük legnagyobb megrázkódtatása. De Jézus mit mond? Ezt a megpróbáltatást akkor fogják tudni csak hitben átélni, és nem összeomlani a hitükben, hogyha van kardjuk. Mi a kard? Az Isten beszéde. Oda kell figyelniük a proféciáknak. Figyeljetek, az előbb is proféciát idéztem. Figyeljetek ezekre a kijelentésekre, mert ha ezekre nem figyeltek, nincs nálatok az igazi kard, a lélek kardja, az ige ismeret nincs nálatok, akkor nem fogtok tudni megállni ebben a hatalmas nagy próbában. Hadd kérdezzem meg, nekünk van kardunk? Van kardunk? Igen, van valamilyen kardunk, de elég éles a mi fegyverünk. Ismerjük mi eléggé az igét? Ismerjük. Jézus azt mondja nekünk most, hogy akkor fogunk tudni a rostálásban megállni, ha

Miénk a kard, a lélek fegyvere itt van nálunk. Ismerjük-e mi az igét? Ismerjük-e mi Jézus tanításait? És erre mit mondanánk? Erre azt mondjuk, hogy hát hogy ne ismernénk. Hát ott vannak a könyveink, ugye? Itt van a Biblia, meg ott van mellette az a rengeteg magyarázat. Mindent ismerünk, a proféciákat előről végig, végétől vissza, mindent ismerünk. De hadd kérdezzem meg, ismerjük mi az Isten igéjét? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, egy egész rövid idézetet olvasni, és ritkán szoktam ilyet mondani, de most hadd mondjam, szeretném, hogyha ezt az idézetet kívülről megtanulnánk. Legalábbis két mondat az egész, de az egyik mondatát szeretném, ha megtanulnánk, és egy életre megjegyeznénk. Ezt olvasom. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk megállni, amennyiben nálunk van az igazság, tehát az igének az igazsága, és az Isten ereje. De most figyeljük. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Figyeljük! Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, ha amikor az Isten tükröt tart elém, a rostálás első fázisában, és én nem veszem fel magammal a küzdelmet, nem leszek krisztusi jelleművé, akkor az ige ismeretem semmit nem fog érni, mert hold betű, és amikor jön Sátán a kísértéseivel, meg jön a megpróbáltatás vihara, meg fogok ideologizálni mindent, és át fogok értelmezni, és nem fogok tudni megállni. Mert csak annyiban milyen az igazság, az ige ismeret, amennyiben a krisztusi, az isteni természetnek a részesei vagyunk. Igen, és ezt mondja Jézus itt Péternek és a tanítványoknak, csak az fog tudni megállni, akinél ott van az ige kardja, de az ige kardja önmagában nem lehet. Ahhoz ott kell, hogy legyen a tulajdonosa is, az Isten Jézus Krisztus, akié az ő beszéde, a szava, hogy ott legyen velem, és élő és ható lehessen az én életemben, hogy ne holdbetű legyen, hogy az isteni természet részese lehessek, és utána az ige védő fegyver lehessen az én életemben, meg tudjak állni a megpróbáltatásnak a viharában. De szeretnék még arra a Biblia verse is egy gondolat erejéig visszautalni, amikor Jézus azt mondja, hogy akinek most nincs kardja, az adja el a felső ruháját, az erszényét vegye elő, mindent adjon fel azért, és mindent adjon el azért, hogy meg tudja szerezni ezt a kardot. Szerintetek nekünk most, a mai időnkben, Jézus eljövetel előtt, a rostálásban már szinte benne élő embereknek, milyen üzenetet hordoz ez a jézusi figyelmeztetés? Mit jelent, hogy adjuk el a felső ruhánkat, vegyük elő az erszényünket, és vegyünk kardot? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ember, mondjál le mindenről, mindenről. Inkább mindenről mondjál le, de nem ulaszd el, hogy felfegyverkezzél a lélek fegyverével, az Istennel való közösséget ápold, legyen erre időd. És a mai embernek ez a legnehezebb, ez mindannyiunknak a legnagyobb küzdelem, hogy időnk legyen. Mert Jézus közelében tudunk csak a bűneinkből megszabadulni, csak így válhatunk az isteni természet részesévé. Csak így lehet a miénk, a lélek fegyvere, az ige kardja, ha minden nap időt, érdemi időt tudunk arra fordítani, hogy mi erősödjünk a hitben, győzzünk a bűn felett, az ő vele való kapcsolat által lehet a miénk az ige fegyvere, és győzhetjük le a bűnt. De még egyszer hadd kérdezzem meg, mi valóban így vagyunk, hogy inkább mindenről lemondunk? Hányszor választunk bizonyos egyéb dolgokat? Mennyi időrabló dolog van a mi életünkben? Igaz, hogy rengeteg feladat is van, de mennyi időrabló dolog van? Hadd mondjam, én most már a tévét nem említem. Nem említem a tévét. De csak egy szót hadd mondjak, internet. Hatalmas áldás, de micsoda időrabló. Hányszor lehet látni, hogy emberek akár fél éjszakát is mellette töltenek, mert barangolnak, meg ezt is néznek, meg azt is. És azt lehet mondani, hogy önmagában nem haszontalan dolgokat, tehát nem kell azt képzelni, hogy valaki én nem tudom milyen oldalakat néz. Csak azért ezt az egyet említettem, millió és egyet említhetnénk. De gondoljuk át az életünket, hogy valóban eladom a felső ruhámat? Előveszem a maradék pénzemet? Tehát mindenről lemondok inkább csak azért, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljam? Jézus részéről hatalmas figyelmeztetés, csak így tudunk megállni a legnagyobb megpróbáltatás, a rostálásnak az idején.
És amikor Jézus figyelmezteti erre őket, és ezt elmondja, akkor a tanítványok hogy reagálnak? Mit mondanak? A 38. versben azt mondják, azok pedig mondták, Uram, itt van két szabja. És Jézus erre mit mond? Jézus azt mondja, elég. Elég. Nem tudok már mit mondani. Nem értitek, miről beszélek. Nem tudlak visszatartani benneteket attól, hogy ebben a megrázkódtatásban valóban össze ne omoljatok. De Jézusnak van még egy párbeszéde a tagadás előtt Péterrel és a többi tanítvánnyal. Emlékszünk ez, hogy ez mikor volt? Ezek után, miután ezeket az igéket most olvastuk, Jézus kiment a tanítványokkal, ugye az olajfák hegyére, és ott Jézus elvonul és imádkozik. És mit kér a tanítványoktól? Azt kéri, hogy imádkozzanak vele, és mit mond? Azt mondja, imádkozzanak vele egy óráig, ugye? Tehát először csak azt kéri, hogy imádkozzanak, de utána látjuk, hogy ugye ez körülbelül egy órai időtartam volt. Utána Jézus maga mellé veszi ugye a három hozzá legközelebb álló tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, ők vannak a legközelebb hozzá, de őket is ott hagyja, egy kicsikét előre megy, imádkozik, küzd. És nézzük meg, amikor visszamegy Jézus a tanítványokhoz, akkor mit lát? A tanítványok alszanak. És nézzük meg, a 40. verset olvassuk Máté evangélium a 26. fejezetében. Máté evangélium a 26. fejezetében a következőt olvassuk. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, figyeljük, megint Péterhez szól, mindenkinek szól, de leginkább Péternek. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézus oda megy a tanítványokhoz, alszanak. Pétert megszólítja, és mit mond? És először, bocsánat, mielőtt ezt elmondanám, hadd kérdezzem meg, szerintetek miért Pétert szólítja meg? Hát a többiek nem alszanak, a többiek is alszanak. Miért Péternek mondja elsődlegesen? Miért? Ugye részint azért, mert ugye Péter a magabízó leginkább, de miért ezt mondja Péternek, és miért Péternek mondja, és figyeljük ezeket a szavakat, ízlelgessük egy kicsit. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Miért fogalmaz így Jézus? Egy óráig sem. Mi van ebben? Ebben valahol az van benne. Péter, te mit mondtál? Kész vagy velem a halálra is menni, a tömlöcbe is menni. És most, amikor azt kérem csak tőled, hogy egy óráig imádkozzál velem, ezt sem tudod megtenni, mert elalszol. Hát hol ismered te magad? Hadd kérdezzem meg, ebből nekünk mi a tanulság? Ebből nekünk mi a tanulság? Hadd mondjam, hogy amikor elkövetünk apróbb bűnöket, amikor indulatosak vagyunk, Jézus ugyanezt mondja nekünk, hogy akarsz megállni a net megpróbáltatás idején, amikor méltánytalan helyzetek sokaságába fogsz majd belekerülni. Hogy fogsz tudni megállni hitben, az én utaimon kitartva, amikor ettől, az apró ingerléstől te már így reagálsz. Egy óráig sem bírtál velem vigyázni. Ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Igen, tehát hogyha én ezek között, a körülmények között, az apróságokban folyton elesek, és újból elbukok, hogy gondolom azt, hogy én majd akkor én nem fogom megtagadni, én akkor majd hűséges leszek, hogy feltételezek ilyet magamról? Vagy csak még egy gondolatot hadd említsek, mértéktelenek vagyunk. Kicsit ezt tesszük, azt tudjuk, hogy nem jó, de azért még ezt is megengedjük magunknak. Jézus nem mondaná, hogy ezt nem bírod ki. Mi lesz majd, amikor nem adhat, nem vehet az ember? Amikor a nehéz helyzetek sokasága fog előkerülni, és azok, akik nem győztek az étvágy bűne felett a mértékletességben, el fognak bukni, mert mindent megtesznek, hogy pillanatnyilag még kedvezőbb helyzetbe kerüljenek. Hadd mondjam, apróságoknak tűnnek. De ha mi nem látjuk meg magunkat ezekben az apróságokban, hogy ember nem fogsz tudni megállni a legnagyobb megpróbáltatásban, ha ezekben elesel, és hadd mondjam,
És most egészen őszinték legyünk, de csak önmagunkhoz. Ne is bólogassunk, csak önmagunkhoz legyünk őszinték. Ti miktől vagytok jobban megrémülve? Amikor azt halljuk, hogy jön a nagy megrázás, jön a hatalmas üldözés, se nem adhat, se nem vehet, és mondhatnánk még, ettől vagyunk jobban megrémülve, vagy attól, ha észreveszem magamban azt, hogy én most szeretetlenül szóltam a másik emberhez. Mitől vagyunk jobban megijedve? Hát azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az elsőtől. A második az szinte föl. Jó, tudjuk, jó, ez nem volt helyes, tovább lépünk. Jó, majd máskor másképp. Hadd mondjam, nekünk ettől kellene megrémülnünk, és az Istenhez menekülnünk, és nem a másodiktól, azaz, amit elsőként említettem. Mert ha én szembefordulok a bűneimmel, nem vagyok magabízó, és meglátok mindent magamban, amit az Úr mutatni akar, hadd mondjam, a magabízó embernek az Úr semmit nem tud mondani, semmit nem tud az igéből sem mondani. Mondhatja az Úr egy magabízó embernek az igét, mert akkor mit fog csinálni, ha hallja is az igét? Azt fogja gondolni, hogy ja igen, hú, ez mennyire szól annak. Ja igen, ez meg mennyire szól a másiknak. Tudom, hogy olyan. De nem fogja felismerni önmagát, merne az ige tükrében. A maga bízó ember nem tudja helyesen értelmezni Jézus szavát. Nem érti meg. Ahogy a tanítványok és Péter sem értette meg a figyelmeztetést, a maga bízó ember semmit nem tud megérteni. Nem tud szembesülni önmagával, nem tud szembefordulni a bűneivel. Az Úr ezért kérlel bennünket a tanítványok példája által, és Péter példája által, hogy ember vigyázz, mert különben nem tudlak téged felkészíteni a megpróbáltatás idejére. De ha elfogadod, amit én mutatok neked, akkor meg tudlak erősíteni, és a legnagyobb megpróbáltatásban is meg fogsz tudni állni. Szeretném, ha felolvasnánk egy Zsoltár igét. Dávidnak a tapasztalata olyan gyönyörűen foglalja össze mindazt, amiről idáig szóltunk. A 30. Zsoltárhoz lapozzunk. A 30. Zsoltárban Dávid is elmondja, hogy ő is volt hasonló állapotban, mint Péter. Ugye ezt ő nem így fogalmazza meg, Péter sokkal később élt, de elmondja, hogy ugyanebben az állapotban, tehát ilyen állapotban volt, ugye, mint amiről most olvastunk az evangéliumokban, amilyen Péter volt. A 30. Zsoltár 7. versétől így olvasom. Azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondtam az én jó állapotomban? Én soha. Nem rendülhetek meg. És nézzük meg, olyan gyönyörű ez a következő vers. Azt mondja Dávid, Uram, jó kedvedből, tehát a te irgalmadból, szeretetedből, erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. A te jó kedvedből, a te irgalmadból megengedted a nehézségek hegyeit. Megengedted mindazt, ami bekövetkezett az életemben, és mit kellett, hogy megtapasztaljam? Hogy összeroskadtam. Nem tudtam megállni. Én, aki azt gondoltam magamról, hogy én nem fogok megrendülni soha. De a te jó kedvedből erősséget állítottál föl az én hegyemre, és elrejtetted az orcádat, és megroskadtam. És nézzük meg, ezek után ugyanabba az állapotba kerül, mint amibe Péter került a tagadás után, miután igazából megismerte magát. Azt mondja a 9. vers, hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És befejezésül egyetlen egy Biblia versre szeretnék utalni, de ez a Biblia vers is olyan, amikor megint kérdéssel szeretném indítani, és egy összefüggésre szeretném a figyelmet ráirányítani. Ismerjük azt az igét, amikor arról beszél Pál apostol a Filippi levélben, hogy az Isten munkája bennünk, ugye, az akarást és a véghezvitelt. Szeretném megkérdezni, mondjuk el az egész Biblia verset, teljesen úgy, ahogy van kívülről. Mondjuk el. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, ugye mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jó kedvéből. Miért mondtam, hogy mondjuk el az egész igét? Mert így rögzült bennünk ugye az ige, hogy mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Szerintetek mire vonatkozik ez a mert? Emlékezetből mi van megírva pontosan ezelőtt? Miért mondja Pál apostol, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Nézzük meg a Filippi levélben, a második fejezetben, azt mondja a 12. versben,
Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Most figyeljük! Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a munkálást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Tehát miért mondja azt, hogy mert? Azért, mert azt mondja, hogy ember félelemmel és rettegéssel vid véghez a te üdvösségedet. Mit jelent, hogy félelemmel és rettegéssel? Ez azt jelenti, hogy egy állandó szorongás, szinte egy depresszió, egy állandó félelem? Nem. Hanem mitől féljünk? Egyetlen egy dologtól féljünk, egyetlen egy dologtól, hogy el ne szakadjunk Istentől, nehogy magunk bízókká váljunk, nehogy arra gondoljunk, hogy nélküle is meg tudjuk járni ezt a utat. El ne szakadjunk az Istentől, ez legyen az egyedüli félelmünk. Miért? Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is. És ha én nem szakadok el tőle, akkor a legnagyobb megpróbáltatásban, a legnagyobb nehézségben is meg fogok tudni állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter történetéből. Ismerjük el azt, hogy magabízók vagyunk, és kérjük az Istent, hogy ezt a hájogot távolítsa el a szemünktől, ami miatt nem látunk igazából tisztán, és kérjük az Urat, hogy amikor megmutat bennünket önmagunknak, akkor vegyük fel a harcot önmagunkkal, az énünkkel szemben, hogy a lélek kardja miénk lehessen, hogy megérthessük az igét, ne csak elméletileg, hanem a miénk lehessen, és hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és meg tudjunk állni a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Amen.

Kedves testvérek, innen is szeretettel köszöntelek benneteket. Igazán nagy öröm hozzátok eljönni. Ritkán szoktam, vagy viszonylag ritkán eljutni hozzátok, de valahogy úgy érzem, mintha hazajönnék. Olyan kedvesen és szeretettel fogadtok. Úgyhogy igazán örömmel készültem erre a szolgálatra. És az ifjak számára az örömről szeretnék néhány szót szólni. Ezt pedig Lukács evangéliumából, a tékozló fiú példázatának a végéről szeretném nektek beidézni az igét. Nem mondanám el az egész példázatot, azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerjük. Talán ez az egyik olyan példázat, amit még a Bibliát kevésbé ismerő emberek is ismernek. A legeslegvégét szeretném elmondani, hogy miért és hogyan örül az atya, amikor a tékozló fiú hazaér. Mert azt mondja, hogy mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És eddig azt gondolom, hogy ezt mi szoktuk idézni és szoktuk is mondogatni, de van ott még egy fél mondat, ami így szól, hogy kezdtek ezért vigadni. Ezt kevésbé szoktuk emlegetni, és én ezzel kapcsolatban hadd mondjak el nektek egy történetet, ami egy szombat ról hazamenvén történt. Hazamentem, és elég, hát olyan kora este volt, bementem a szobába, hogy üdvözöljem a családomat, és ment a tévé, és egy híradó előzetest mutattak. A híradó előzetesben azt láttam, hogy van egy idős ember, egy apóka, aki a saját konyhájában van, és a saját konyhájában táncol a saját lányával, és ez le van filmezve. És úgy első körben elszörnyűködtem, hogy hát most már itt tartunk, hogy az is hír, egy vezető hír, egy köztévében, nem köztévé volt, kereskedelmi tévé, ez fontos azért, hogy itt tartunk, hogy ez a hír, és de ugyanakkor úgy motoszkált bennem, hogy most akkor mondjuk már meg, hogy miért hír ez, hogy valaki a saját konyha kövén táncol, és megvártam ezt a híradást, és az történt, hogy többen laktak ebben a házban, és a család elment autóval otthonról szombat reggel nagy bevásárolni, és nem vették észre, hogy a nagypapa bent van a garázsba, és a nagypapát bezárták a garázsba. És soká tartott ez a nagy bevásárlás. A papa meg nem tudott kijönni ebből a garázsból, és már nagyon fáradt volt, és a garázsból nyílott a pince lejárat, és hogy le tudjon ülni, ez az apóka egyedül lévén egész nap lement a pincébe, hogy legalább ott talál magának valami helyet. És a család megjött ebből a nagy bevásárlásból, és akkor vették észre, hogy nincsen meg a nagypapa. És nagyon megijedtek, mert ez egy kis faluban történt, ahol a falu szélén rögtön erdőség van, és szakadék, és elkezdte ez a család keresni a nagypapát, és nem találták, és az egész falut összecsődítették, hogy nincs meg a nagypapa, az egész falu kereste, sőt kihívták a katasztrófa védőket is, így került bele a tévébe ez a dolog. Amit én láttam, az volt, hogy amikor megkerült a nagypapa, akkor hogyan segítették ki. És számomra az nagyon nagy döbbenet volt, és elgondolkodtató abban, hogy a katasztrófa védők is keresték már a nagypapát, már a legrosszabbtól tartottak, és beesteledett, és úgy döntöttek, hogy másnap keresik tovább, míg lenne egyszer valaki meghallotta, hogy a garázs felől valaki dörömböl, és akkor kinyitották végre a garást, és a garázsban teljes életnagyságban megtalálták a nagypapát. Tehát a nagypapa elveszett, és megtaláltatott. És azt a pillanatot filmezték itt le a katasztrófavédők, amikor a papát elősegítik a pincéből és a garázsból, feljön a lépcsőn, és nem szólt egy árva szót sem arról, hogy neki milyen nehéz volt. Azért gondoljátok el, egy 70-80 éves ember egész nap mindenféle szükségletei lehettek, és nem háborgott, nem zúgolódott, nem mondta el a családjának, hogy kicsit jobban figyelhettetek volna rám, hanem örömében
a saját konyhájában táncra perdült a lányával, abban való örömében, hogy ő bár elveszett, de megtaláltatott. És én azt szeretném ma, hogy gondolkodjunk azon, kedves ifjak és kevésbé ifjak együtt, hogy kedveseim, nekünk van okunk örülni. Minden napon van örülnivalónk, a körülményektől függetlenül van örülnivalónk, hiszen mi is elvesztünk, és a mi jó atyánk megtalált bennünket. Ha ezt nem tette volna, akkor lenne okunk szomorkodni, de így nincsen. Adja meg az Isten, hogy minden napon meg tudjuk élni azt, hogy mi megtalált, elveszettek vagyunk. És folytatván a felnőtteknek maradjunk Lukács evangéliumában, és aki teheti, kövessük együtt az ige szavát, a Lukács evangélium a 19. fejezeténél, és a 19. fejezetében szintén egy nagyon-nagyon közismert szakaszt találunk, és azt gondolom, hogy talán fejből tudjuk már ezt az ige szakaszt, ez Zákeus története. Mégis azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy mivel záródik Zákeus története, a 9. verset, akkor találunk Jézus szájából egy mondatot, amit Zákeushoz intéz, és a többieknek, akik körülveszik őket. Ez a mondat így hangzik, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Azt gondolom, hogy ez egy öröm, ez egy igazi örömhír, amit Zákeus meghallott, és én azt szeretném, hogy ha ma azon gondolkodnánk el, ezen a történeten keresztül elgondolkodnánk, hogy mi a jelentősége ennek a mondatnak, mert én azt gondolom, hogy a mi számunkra is ez egy örömhír, de mindaddig az üdvösségről, mi amíg ezen a földön élünk, mi az üdvösség reménységéről tudunk beszélni. Bizonyosság az üdvösségünk akkor lesz, mert Jézus kezességet vállal arra, hogy az életünk úgy fog lezajlani, mert ő mindent ismer előre, hogy nem kell aggódnunk az üdvösségünk felől, de mégis azt gondolom, hogy akkor lesz már igazán megnyugvásunk, amikor ránk nézve elhangzik ez a mondat. És azt szeretném, ha megvizsgálnánk ebben a történetben, hogy mi az, ami hátráltatja a mi üdvösségre jutásunkat, és mi az, ami segíti, mi a részünk benne, hogy az a kezesség, amit Jézus értünk vállal, az meglegyen, és van-e egyáltalán, vagy bábjai vagyunk-e az Isten munkájának, vagy van valami, amit tehetünk, vagy akadályozhatjuk ezt az üdvösségre jutást. Mielőtt elkezdenénk versről verset tanulmányozni, azt gondolom, hogy jobb, hogyha a történetet egyben látjuk, úgyhogy olvasom, akkor Lukács evangéliumát, a 19. fejezetet, az első 10 versét. És bement, általment Jerikón, és íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, ez fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futott, felhágott egy eperfügefára, hogy láthassa, mert arra volt elmenendő. És amikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézust, és látta. Látta őt, és mondta néki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolottak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok el helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Eddig a történet, és bevezetésként azt tekintsük át, hogy mikor történik mindez az esemény. Hát Jézus szolgálatának a végén járunk, ekkor már, amikor
Jeruzsálembe megy, akkor már a szándék az, hogy megtörténjen a saját maga áldozatuladása, már az maradt hátra, hogy megtisztítsa újra a templomot, és részt vegyen a tanítványokkal az utolsó vacsorán, és még egy pont van, amit feltétlenül azt gondolom, hogy a megértéshez szükséges tudnunk, hogy eddigre már a legnagyobb csodáját, a Lázár feltámasztását véghez vitte. Tehát ez a Jézus, akit itt látunk, ez nem ismeretlen az őt követő, az ő vele együtt haladó tömeggel. Már láthatták 3,5 éven keresztül az ő csodáit. Egyetlen egy ember van ebben a történetben, aki most ismerkedik meg Jézussal. A Jézus élete című könyvben azt olvassuk az előzményekről, hogy ez a Zákeus nevű vámszedő nem látta még Jézust, hanem hallott róla, viszont Keresztelő János szolgálatán keresztül az Isten felkészítette őt, kíváncsivá tette őt, és ő el is kezdte azt, amit majd a történet végén látunk, hogy elkezdte szétosztogatni a vagyonát, de nem volt személyesen alkalma látni Jézust. És ekkor halad el Jézus előtte, és hogy lássa, felmegy a fára ez a kistermetű vámszedő. És ekkor bekapcsolódunk a történetbe az 5. verssel. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, és látta, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Ha ezt az igeverset vizsgáljuk, látunk benne néhány dolgot, ami azt gondolom, hogy kulcsa annak, hogy mi történt Zákeussal. Az első, amit megláthatunk benne, egy nagyon-nagyon finom utalás. Jézus nem mondja, hogy miért akar Zákeusnál maradni, annyit mond itt neki, hogy nálad kell maradnom. És itt van az utalás, hogy Jézus mindent, amit tett, nem a saját akaratából tette, hanem az Atya akaratából. Azt gondolom, hogy mi, aki sokat beszélünk arról, hogy mi az Isten akaratának teljesítése, és mi arra szövetkeztünk az Istennel, hogy mi keresni fogjuk őt, azt gondolom, hogy itt van egy nagy tanítás, hogy az az útja, hogy Jézus majd kimondja rólunk, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak, az egy kulcsfontosságú, és ki kell, hogy gondolkodjon azon, hogy tényleg keresi-e az Isten akaratát a saját életére nézve, és tényleg akar-e abban járni, mert enélkül felesleges keresztény életet élni, hiszen nem is tudunk. De azt mondja Jézus, hogy ma nekem a te házadnál kell maradnom. Milyen érdekes ez a megszólítás. Tudjuk Jézusról, akit úgy olvassuk az igében, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Elgondolkodtatok azon, hogy Jézus, amikor 3,5 évig itt volt a földön, akkor milyen körülmények közé tette az Atya? El tudjuk mi azt gondolni, mi akiknek fix fedél van a fejünk felett? Akinek nem kell naponta arról gondolkodni, hogy ma hol hajtom le a fejem, mert az Isten az ő gondviselésében gondoskodott rólunk. El tudjuk azt képzelni, hogy juthatunk mi olyan körülmények közé, amikor ez probléma, hogy nincs hol lehajtani a fejem? Amikor arról gondolkodunk, hogy Jézus testélet és emberi formát vett fel, amikor arról gondolkodunk, hogy hogy az emberi természetet magára vette, de még ennél is mélyebbre ment, még azt is megengedte magának, hogy ne legyen, hol szállást vegyen, és neki minden napon el kellett venni az Atyától azt, hogy éppen hol fogja lehajtani a fejét. De számomra ezen kívül van ennek egy nagy-nagy jelentősége. Az ember Jézus, aki testélet, és aki itt áll, de ő ugyanakkor a királyságát hagyta ott, aki ettől még a teremtő és alkotó Istenünk, ez az ember segítséget kér attól az embertől, akit Zákeusnak hívnak.
Jézus úgy közelíti meg ezt az embert, hogy egy valódi szükségletet elé tár, és kérleli Zákeust, hogy adjon neki szállást. Nem tudom, voltatok-e már úgy testvérek, hogy konfliktus helyzetben, vagy kevésbé konfliktusos helyzetben, de amikor azt érzékeltek, hogy emberek nem tudnak benneteket befogadni. Mindegy, hogy miért, lehet, hogy azért, mert jók vagytok, lehet, hogy azért, hogy nem. Ugyanaz az ember egyik emberből ezt váltja ki másikból, ezt. Ez az emberi természetünk része. Nem feltétlenül kell mindig arra gondolni, hogy rosszul cselekedtem, ha valaki nem tud elfogadni. De tapasztaltátok-e már azt, hogy egy ilyen helyzetben a segítség lehet, hogyha segítséget kértek attól az embertől, aki nem tud elfogadni benneteket? Azt gondolom, hogy ez is egy tanítás, egy gyakorlati élethelyzetben való útmutatás arra, hogy hogyan lehet feloldani olyan helyzeteket, amikor nem tudunk beilleszkedni valahova, ahol fontos lenne, hogy beilleszkedjünk. És ez az ember ezt mondja Zákeusnak, hogy arra van szükségem, hogy nálad legyek. De gondolkodtunk-e arról, mert arról szoktunk gondolkodni, és azt gondolom, hogy délelőtt a szombatiskolán is gondolkodtunk, hogy nekünk mekkora szükségünk van az Istenre, és mennyire szükségünk van az isteni bölcsességre. De arról szoktunk-e gondolkodni, hogy az Istennek mennyire van szüksége mi ránk? Miért volt fontos számára, Jézus számára ez a Zákeus? Nem csak azért, mert ő azért jött, hogy megmentse az embereket általában, hanem neki személyesen Zákeusra volt szüksége. És azt gondolom, hogy ez itt az evangélium része. El tudjátok azt gondolni, hogy az Isten szeretete olyan nagy, hogy hiányoznak neki az ő teremtményei? Amikor mi nem vagyunk az Isten közelében, vagy még nem vagyunk, vagy már nem vagyunk az Isten közelébe, bármi oknál fogva, akkor az Istennek hiányzunk. Az Istennek van egy névsora rólunk, és hiányzunk ebből a névsorból. És az Istent a saját hiányérzete, a saját szeretete készteti arra, hogy bennünket késztessen a válaszra. Mert amikor az ember rádöbben arra, hogy szüksége van az Istenre, az jó, de az Istennek mekkora fájdalmat okoz, amikor mi nem vagyunk ott, ahol látni akar. Mert nyilván akkor nem vagyunk ott, ahol ő látni akar bennünket, amikor bűnök terhelik az életünket. És én azt is szeretném, ha a bűneinket abból a szempontból meglátnánk, hogy mivel elválaszt bennünket az Istentől, az Istennek ugyan nem okoz gondot a megbocsátás, de mivel a bűn elválaszt tőle, az Istennek fájdalmat okoz, ami hiányunk. Ezért Jézus megszólítja ezt az Zákeust, és azt kéri, hogy hadd maradjon nála. És erre válaszul, a 6. versben azt olvassuk, hogy Zákeus örömmel fogadta őt. Kicsit gondolkodjunk azon, hogy milyen környezetben hangzik el ez a kérdés és ez erre adott válasz. Ott van egy csomó ember, ott vannak a farizeusok, és ott van egy csomó ember, aki kíséri Jézust. És ez a Zákeus vámszedő, fővámszedő, aki ténylegesen megkárosította ezeket az embereket. Ez tény, ez bűn. És ezek az emberek ott vannak, ki nem állják ezt a Zákeust. És ott van egy ember, akiről még semmi más nem tudunk, csak azt, hogy szállást akar venni Zákeusnál. És erre a kérésre Zákeus örömmel válaszol. Kedves testvérek, milyen lehetett Jézus körül a légkör? Mert maga a sok ember légköre egy ellenségeskedő légkör, akik kimutatják, hogy ki nem állják ezt a Zákeust. Ehhez képest itt van Jézus, aki olyan légkörrel tudta elétárni ezt a kérést, hogy Zákeus ezt a kérést örömmel fogadta.
Kedves testvérem, azt gondolom, hogy az is lényeges kérdés a mi életünkben, hogy azt nézzük meg, hogy akár kedvesen fogadnak bennünket, akár elutasítóan, milyen a mi légkörünk, ami körülvesz bennünket. Vajon az isteni jóság vonzását érzik rajtunk, vagy valami egészen mást. Ahogy megint szombatiskolára utalva, pontosan leveszik az emberek a bennünket körülvevő légkört, és lehet, hogy ez a légkör vonza őket, lehet, hogy nem. De nekünk azt gondolom, hogy rendkívül fontos szóba állni azzal, hogy vajon a reakciók, amiket az én életemben kapok emberektől, azok milyen képet mutatnak arról, hogy helyes, amit teszek, ha az sem jó, ha folyton dicsérgetnek, azt gondolom, hogy megerősítése például nagy szüksége van az embernek, de nem jó, ha folyton dicsérő szavak vesznek körül, de az sem jó, ha folyton elítéléssel találkozom, mert lehet, hogy velem van baj. Lehet, hogy arra vagyok vak, hogy azt gondolom, hogy jól teszem, amit teszek, de a reakciókból egyáltalán nem ez jön le. És azt gondolom, hogy ez nekünk egy folyamatos kontroll kell, hogy legyen, hogy mérlegre tegyem azokat a dolgokat, ahogyan reagálnak az én jelenlétemre. És Jézusnak olyan volt a légköre, és azt gondolom, megint itt az evangélium, hogy mi magunktól nem tudunk jó légkört árasztani. Lehetetlen, hogy jó légkört árasszunk. Nincs meg ez a készségünk, hogy jó légkör legyen körülöttünk, de az isteni bölcsesség, az Isten szeretete, ahogy Jézus Isten, az Atya szeretete hatotta át, az Isten, ha áthat bennünket az Isten szeretete, akkor ez jó légkör lesz, vagy legalábbis választás elé állítja azokat az embereket, akikkel találkozunk, és ezeknek azért megvannak a gyümölcsei, mert a lélek gyümölcsei azok a jóság gyümölcsei. Tehát nekünk azt is meg kell vizsgálni, hogy az én életemben, az én gondolataimban, az én egész valómban ténylegesen ott vannak a lélek gyümölcsei, vagy csak ez az én vágyam, hogy itt legyen. És akkor nézzük meg, hogy hogyan reagál az a tömeg, aki hallja ezt a párbeszédet, illetve azt, hogy erre az isteni hívásra, az isteni jóság hívására Zákeus örömmel válaszol. Azt olvastuk, 7. vers következik. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolottak. És most itt a fél mondatnál álljunk meg, jó? Kik is zúgolottak? Volt egy csoport, akiket úgy nevezünk, hogy farizeusok, meg volt egy másik csoport, akit úgy nevezünk, hogy sokaság. Körülbelül ők alkották ezt a sok-sok embert, de mindnyájan zúgolottak. Miért zúgolottak a farizeusok? Mielőtt nagyon belemennék ebbe, emlékeztek-e, hogy mikor kezdtek el a farizeusok zúgolodni? Rögtön a Jézus szolgálata legeslegelején, amikor bemegy a templomba, és elővesz egy ézsaiási proféciát, és elolvassa, és saját magára alkalmazza, és az embertömeg annyira zúgolódik, hogy a végén Jézus úgy ment ki, hogy elment tőlük, de le akarták taszítani a magas hegyről, ezt írja az ige, azt hiszem, hogy Lukács evangélium 4. fejezetében van. Tehát már Jézus fellépésekor volt egy csoport, aki pusztán a fellépése, a saját maga küldetése, beazonosítása úgy élte meg, hogy úgy zúgolódtak, hogy meg akarták őt ölni. Tulajdonképpen a farizeusok szempontjából az ő zúgolódásuk az egy bejáratott út volt. Az egész életét végig kísérte a zúgolódás olyan módon, hogy amikor végre elérték azt, amit szerettek volna, hogy Jézus meghal a kereszten, mert ugye a farizeusok azért csak azt akarták, hogy Jézus pusztuljon el. Rögtön már a szolgálata leges legelején ezt szerették volna, és végül megtörtént, igaz, hogy nem azért, és nem úgy, ahogy ők ezt tervezték, de megtörtént, hogy Jézus meghal, ténylegesen meghal. Emlékeztek, hogy hogyan reagáltak erre?
Azt mondták rá, amikor Jézus a kereszten függött, hogy a másokat megtartott, önmagát nem tudta megtartani. Ott van benne úgy, hogy felismerték, hogy ez az ember meg tud tartani embereket, és mégis a zúgolódás, az elítélés hangja volt még a kereszten is. Sőt, tovább megyek, amikor István az első vértanú meghalt. Mi is okozta az ő vértanúságát? Elkezdte István elejétől fogva, a profétáktól fogva magyarázni nekik az igét, hogy jobbik énjük, hát ha bekapcsolódik, de azért kellett aztán nagy léptekben tovább haladnia, mert már nem volt idejük, és pusztán azért, mert zúgolódtak. Mert a zúgolódás lelkülete egészen áthatotta őket, amikor Jézusról, vagy Jézus tanításáról, vagy bármiről, ami Jézussal kapcsolatos volt, arra úgy reagáltak, hogy zúgolódtak. De ebben a zúgolódó tömegben nem csak a farizeusok zúgolódtak. Már ők annyira megkeményedtek, hogy nem volt segítség, ezért kellett aztán a István halála után elvenni, pusztulni a Jeruzsálemnek, és elvenni Izraeltől azt a szerepet, amit az Isten előre adott nekik. De ebben a visszatérve Zákeus történetére nem csak farizeusok voltak, hanem egyszerű emberek, olyanok kedvesei, mint mi, mint te meg én, mint akik itt ülünk. És ezek az emberek azon zúgolódtak, akik ismerték Zákeust, és tényszerűen azt mondom, hogy fővámszedőként megkárosította az embereket. Ez tény. Nem is akarom ezt lesöpörni. De zúgolódtak. És most egy kicsit magunkról, kedves testvéreink. Mennyire jellemez bennünket a zúgolódás? Nem olyan nagy dolgokra gondolok ám, hanem folyik az életünk. Jönnek-mennek a napok, esik a hó. Kicsit kényelmetlenebb az életünk. Zúgolódunk azért, mert esik a hó, és mi fázunk. Zúgolódunk azért, mert egy munkahelyen bizonyos dolgok megtétele vagy meg nem tétele nehezünkre esik. Zúgolódunk azért, mert méltatlannak érezzük a dolgokat, ahogy körülöttünk folynak a dolgok. Vagy elfogadjuk az Isten kezéből azt, ahogyan vezet. Én megmondom őszintén, elég húzós mostanában az életünk, most nem megyek bele ennek a taglalásában, mert az Isten szabadítása éppen annyira jelen van az életünkben, a családom életében, mint a nehézségek, és én csak hálával tudok erre az időszakra gondolni, de tényszerűen mondom, hogy rendkívül el szoktam fáradni hétközben a munkában. És olyankor, amikor fizikálisan elfáradok, akkor a lelkem is el szokott fáradni, és bizony a zúgolódás lelkülete az elő szokott kapni. És ez nem jó. Amikor nem kap el a zúgolódás lelkülete, lehet, hogy nem úgy zúgolódok ám, hogy mint ők, hogy hangosan megmondani, hogy ez a Zákeus micsoda vámszedő, és megkárosított bennünket, de amikor zúgolódunk, akkor ki ellen lázadunk? A körülmények ellen? A nehézségek ellen? Vagy én azt mondom, hogy elfáradtam, mert az Isten nem segített? Hát dehogy nem. Vagy azt mondom, hogy azért zúgolódok, mert az Isten olyan körülményembe helyezett engem, ami nehéz? Minden egyes zúgolódó kifejezésünk, kimondásunk, de még a lelkünk gondolata, mert nem biztos, hogy kimondjuk mindazt, amit gondolunk, csak azt gondoljuk, hogy most aztán elegem van már. Az valahol az a fajta lelkület, a zúgolódás lelkülete, amit a farizeusok csináltak
onnantól kezdve, hogy Jézus meglátták. És nem vagyunk különbek, kedves testvérek, mindegy, hogy a hóesés miatt zúgolódunk, vagy a fáradtságunk miatt zúgolódunk, mert minden körülmény, amiben ezen a földön kerülhetünk, az Isten kezén megy keresztül. Azt gondolom, hogy egészen más dolog, amikor este ugyanolyan kutyafáradt vagyok, mint ha zúgolódnék, de ha azt mondom, hogy nagyon fáradt vagyok, alig állok a lábamon, és most már szavakat se tudok formálni, és le kell feküdnöm, mert olyan fáradt vagyok, de hálát adok, és esetleg másoknak elmondom, hogy az Isten ma milyen erővel ruházott fel, hogy mindazt kibírjam, és elviseljem, és megcsináljam, és ha kell, akkor még most is megadja, ha még mindig nem értem a dolgom végére. Egészen más kifutása lesz ennek a dolognak, mint hogyha ugyanolyan kutyafáradt vagyok, de azt mondom, hogy elegem van. Én azt gondolom, hogy most nem csak magamról, hanem ti rólatok is beszéltem egy kicsit. Nem hinném, hogy ez egy tipikusan csak